0: lábán, és ezt követően pedig kikötött ott az oldalhálóban. Úgyhogy ez egy első veszélyes lehetőség volt. Ugye Ujjár Zabáról még nem esett szó, neki eddig volt már két gólya, valamint egy gólpassza itt a világbajnokságon, és így ő a legeredményesebb spanyol játékos természetesen. Ott tartottam, hogy Pedri, Rodri, valamint Mikel Merino a három középpályás, a csatárok között pedig most helyet kapott Alex Baena, Mikel Ujjár Zabál, valamint Lamine Yamal jön közben a szöglet középre, nem nézett ki rosszul, éppen Baena ívelte be balról jobb lábbal, de ezt követően Muslera szépen kilép, és minden rutinját bevetve lehúzta a labdát, úgyhogy akár jöhetne az első urugvái akció.
1: De nem jöhet, mert hogy a spanyolok Rodri részéről indulnak el a pályának a bal oldalán, ott próbálkoznak az urugvaiak labdát szerezni, mégpedig blokkolni az érkező Rodrit. Annyit sikerült elérnie a hátra igyekvő Nyúñeznek, hogy a labdát visszafordították a spanyolok. A találkozónak a harmadik percében járunk, és eddig egy szöglettel veszélyeztetett Spanyolország. Ugye, hogyha történelmi áttekintést nézünk, Spanyolország 2010-ben volt világbajnok, Uruguaynak azóta sem volt annyira jó szereplése a labdarúgó világbajnokságon, mint akkor. Akkor a 2010-ben az uruguayiak negyedikek lettek, ahogy említettem, a spanyolok pedig világbajnokok. Hát azok az idők azért elmúltak már, de hát a spanyoloknak minden esélye megvan arra, hogy a torna későbbi szakaszában is ott legyenek majd az élen. Közben a pályának a jobb oldalán Lamine Yamal kapott egy labdát, és Sanabri az, aki vele szemben védekezik. Yamal majd visszapasszolja a labdát, úgyhogy Merino részéről jöhetnének a spanyolok, és egy hosszú indítás laposan Yamal felé. Nem volt rossz az elképzelés, de nem tudta elérni a Barcelona klasszisa, aki egyébként a világon a legértékesebbnek tartott labdarúgó a Transfermarkt szerint. 200 millió euróra becsülik az értékét. Jöhet Uruguay egy kirúgással.
0: Közben láthattuk Marcelo Bielsát is a képen, ugye ő az uruguayi szövetségi kapitány, akiről felreppentek bizonyos hírek, miszerint nem a legmegfelelőbb az a bizonyos kémia közt és a csapat között. Laci, beszélgettünk erről a meccset, megelőzően Vukovics Lászlóval nézzük ezt a találkozót, és hát azért arról is szóba került, hogy milyen furcsa, hogy argentin mestere van Uruguaynak, de hát mégiscsak egy jó nevű szakemberről van szó, de közben azt is hallottuk, hogy a cserekapus fúrja állítólag az edzőt. Mit gondolsz erről a kis perpatvarról csapaton belül?
2: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát a cserekapus mert oda menni, de hát itt Valverdék a fővezérek, akik ugye elmondták, hogy egy picit soknak érzik az edzést. Itt nem az ellen panaszkodnak, hogy nem tudnák ezt megcsinálni, csak attól félnek, hogy leterheli őket a torna alatt, és ezt próbálták finoman jelezni a stábnak, akiknél nem aratott ez osztatlan sikert, sem Bielszánál, sem a többi stábtagnál.
0: Érdekes, most... bocsánat, ha már Valverdét említetted, azért neki volt balhéja évközben a Reálnál is, úgy látszik, itt sem tud megnyugodni.
1: Egy kis monoklit összeszedett abból.
0: Igen, Tchouaménivel csapott össze szó szerint.
2: Most az lesz a kérdés, hogy mennyire tudták ezt elsimítani a pályán. Hát láttuk Mexikót, láttuk Ecuadort, a dél-amerikaiak hogy mennek bele a mérkőzésbe, én ezt várom Uruguaytól is.
1: A találkozó 5. percében járunk, és uruguayi labdabirtoklás most a saját térfelükön, és ezt követően egy előre ívelt labda. Talán annyi dolog még kiegészítve, Laci, és a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy ugye nem csak az vetődött fel, hogy az edzések minősége milyen, hanem nem elégedettek az uruguayi válogatott tagjai a játékkal. Ez szerinted mennyire szólhat bele egy Marcelo Bielsának az edzői felfogásába egy uruguayi válogatott labdarúgó, akik ugye már nem a legnagyobb nevek, azért tegyük hozzá, nem egy Diego Forlán, nem egy Luis Suárez, vagy egy Diego Godin van a pályán. Ugyan ott van még Muslera, de azért láttuk, hogy mekkora hibákat követett el az elmúlt két meccsen.
2: Hát Bielsa egy óriási szaktekintély, nem hiszem, hogy változtatni fog a taktikáján, a felállásán. Hát nem tudom, hogy miből robbant ez ki, mert ez nem egyik pillanatról másikra jön ilyen, hogy most nem jó a taktika, az nem úgy van, hogy egy meccsre mondják ezt a játékosok. De itt az eredmény minősít minden edzőt. Ha sikerült megoldaniuk ezt a nézetkülönbséget a vezetők meg a játékosok között, ez ki fog derülni a mai mérkőzésen. Nem is feltétlen az eredményben, hanem abban, hogy hogyan állnak hozzá a mérkőzéshez.
0: Közben jöhet egy veszélyes szögből elvégezhető szabadrúgás uruguayi részről. Maxi Araújo van ott a labda mögött, aki az első két meccs mindegyikén be tudott találni. Ugye azok sem voltak elegek ahhoz, hogy győzzön Uruguay. Érkezett középre a labda, de aztán felpattan egy spanyol fejről, és rosszul jön ki Unai Simón, kiejti a labdát. Ő azt mutatja, hogy szerinte őt meglökték, de hát inkább úgy nézett ki, hogy rossz ember ugrott föl, és úgy pattant el róla a labda, de szerencséje volt, mert a társai fel tudtak szabadítani. Most pedig már Varela az, aki a saját térfeléről kénytelen bedobni egy labdát, de ő is inkább azt mutatja, hogy álljanak fel. Erre sok ideje azért nincsen, mert a játékvezető mutatja neki, hogy 5 másodpercen belül el kell végeznie az új szabályok értelmében. Gyorsan be is

0: hajítja várja le a labdát abban a pillanatban, amint észreveszi, hogy a játékvezető elkezdett számolni. Ez egy borzasztóan rossz bedobás volt ezt követően, pedig már Rodri hazafejelte kapusának, Unai Simonnak, úgyhogy egy újabb spanyol labdabirtoklás, hosszú labdabirtoklás, mint ahogy már megszokhattuk tőlük eddig a VB-n, valamint az elmúlt, hát bő most már lassan 20 évben, indulhat itt a mérkőzésen, tehát egy hosszú spanyol labdabirtoklás. Most éppen Llorenténél van hátul a jobb szélen a labda, ezt követően rögtön tovább is passzolja. Nyilván a tiki-takára épül még mindig a játékuk, amelyet a Barca a 2008-9-10-es években honosított meg a spanyol futballban. Most megint leghátul vannak Rodrinál, ugye az aranylabdásnál, ő teszi most már Pedrihez, ahhoz a Pedrihez, aki az elején nem indított valóban jól Lamin felé, pedig ők tért a Barcából, jól ismerhetik egymást. Most egy másik barszást, Kubarsit is beveszik a passzolgatásba, aki megnyújtja a jobb szélen, Lamin felé, ez jobban néz ki, át is tudja venni a fiatal sztár, ezt követően pedig kicselezi magát gyakorlatilag a pályáról, de szerencséje van, mert egy urugvái játékos még hozzáért a labdához, úgyhogy jöhet most jobbról az első spanyol szögnet, ugye balról volt az első, most pedig majd jobbról.
1: 8. percben járunk, és ugye említettem, hogy a helyszín a mexikói Guadalajara, itt rendezik az utolsó mérkőzés, mármint ebben a városban az utolsó mérkőzés, az Uruguay-Spanyolország összecsapás. Ugye pályára lépett itt Mexikó, és tudott is nyerni még Dél-Korea ellen, de közben most már Yamal a szögletet elvégzi, száll be a labda középre, laposan, vagy hát, hogy úgy mondjam, középmagasan szállt, és végül is úgy látom, hogy a játékvezető, aki egyébként egy amerikai bírója van a mai találkozónak, jelzi, hogy egy újabb spanyol sarukrugás következhet majd. Egyébként egy marokkói származású Ismail Efat neve, az a neve a játékvezetőnek, és egyébként fújt már világbajnokságon, a 22-es világbajnokságon, és csak egy érdekes statisztika vele kapcsolatban, 4 meccsen 17 sárga és 1 piros, na majd kíváncsi leszek, hogy ezen a mérkőzésen ez hogyan fog alakulni. Most egy uruguayi letámadás, Unai Simon próbálták volna kellemetlen helyzetbe hozni, az előbbiekben a szabadrugásnál sikerült, most viszont nem, a spanyolok birtokolhatják a labdát a találkozó 9. percében.
0: Laportnál van most már, és ő indul az uruguayi kapu felé, aztán gyorsan meggondolja magát, inkább visszafordul, és Unai Simonhoz passzol, aki pedig most már Kubarsit veszi célba, természetesen el is találja, hogy a Kubarsi is elkezd felfele lépkedni a labdával. Aztán Rodri jól elmozog a bal oldalon, már ő kapta meg ott a felező vonalhoz közelítve, most pedig nem ő kapja a labdát, hanem Pedri, aki viszont aztán Rodrit játsza meg, most a bal szélen rohamoznak a spanyolok, erre még nem volt példa itt a mérkőzésen, kivéve ugye azt az első támadást, amikor Oyarzabal éppen balról adhatta be a labdát. Most egy borzasztóan rossz, hosszú átadás érkezett éppen Oyarzabal felé, Laport volt az, aki gondolt egy merészet a felező vonaltól, és megnyújtotta, de hát ez borzasztó volt, mondom még egyszer. Simán le tudta húzni Muszlére, hiszen nemes egyszerűséggel az ő kezébe hullott bele ez a labda. Most már jöhetnek az uruguayiak, de vigyázniuk kell, hiszen nagyon jó a spanyol magas letámadás. Egyelőre még nem is nagyon tudják kipasszolgatni, Mikel Merino volt az, aki a legfőjebb merészkedett. Ezt követően pedig egy szabálytalanságnak tűnő kis odalépés volt Kubarsitól. Ő volt az, aki megtámasztotta Darwin Núñezt, miközben már talpon van, szerencsére nem esett akkor át, hogy ezt követően lent kelljen maradnia, és nyilván a szimulálást is szerencsére ezekkel az új szabályokkal, amiket bevezettek a világbajnokságot megelőzően, azokkal visszavették. Laport az, aki most megint megindul a saját felező vonalától, illetve a saját félpályájáról át egészen az uruguayi félpályára, és most lépünk be lassan a találkozó 11. percébe, akkor, amikor Pedri is labdát kap, és visszadobja egészen Unai Simonig, Uruguay-Spanyolország 0-0.
1: Laport hozhatja a labdát, és a spanyolok támadhatnak Cucurella révén most a pályának a bal oldalán, a spanyolok akciója hátra gurítja, és talán tegyünk említést arról is, hogy természetesen figyelünk a másik találkozóra is, amely a Zöld-szigetek Szaúd-Arábia, ha esetleg ott van gól, akkor majd jelezzük, amely természetesen befolyásolhatja még a csoportnak a végeredményét. Most volt idő ezt elmondani, mert lesállás, Lamine Yamal helyezkedett lesen, és jöhet majd ezt követően Uruguay. Egyébként ha a két csapatnak a történetét vizsgáljuk, ez a 11. összecsapása a két országnak, soha nem győzött még Uruguay. Ez azért már csak azért is érdekes, mert kétszeres világbajnoknak mondhatja magát a dél-amerikai ország válogatottja, de ebben a bizonyos aranykorszakban ugye 1930-ban és 50-ben volt Uruguay világbajnok, nem igazán találkoztak a spanyolokkal, pontosabban 1950-ben igen, de akkor egy 2-2-es döntetlent játszottak, azon túl egyébként, azon a világbajnokságon, Spanyolország volt az egyetlen olyan ország, amelyet nem győzött le Uruguay, de közben egy lehetőség, amely Les, mert hogy Darwin Núñez előrébb helyezkedett, mint a védője Kubarsi. Szóval visszakanyarodva a gondolatmenethez, Uruguay akkor mindenkit legyőzött a világbajnokságon, csak a spanyolokat nem tudta, az egy 2-2-es meccs volt, de most a spanyolok azért mindenképpen esélyesebbnek látszanak, most ők hozzák a labdát, a 12. percben járunk.
0: De hát az lehet, hogy még ma is elég lesz, hogyha mindenkit legyőznek, kivéve a spanyolokat, illetve inkább úgy mondom, hogyha nem vesztenek pontot, vagy nem kapnak ki egyik csapat ellen sem, mert ugye az első két meccsen azért valamennyire meglepetésre az zöldfoki szigetek ellen, valamint Szaúd-Arábia ellen is x-eltek az urugvájiak, úgyhogy most azért billeg az ő továbbjutásuk, ahogyan azt már többször is elmondtuk itt a mérkőzés folyamán. Ha már az 50-es meccs szóba került, ugye 90-ben is találkoztak egyszer már a világbajnokságon, akkor pedig egy gól nélküli döntetlent hozott a meccsük. Hát én nem lennék elégedett, hogyha most nem lőnének gólt, bár egyelőre azért nem sietik el. Jó a spanyol letámadás, most éppen felmentek oda Muslera felé, de ezt követően Muslera fel tudja rúgni az égbe, és végül aki le tudja venni, az nem más, mint Darwin Núñez odapasszolta a társának. Most pedig egyre közelebb járnak már az urugvájiak a spanyol kapuhoz, ezt követően egy rossz labdaérintés, és elpattant Araújót a labda, de aztán visszaszerzik, egy jobb kényszerítő lett volna, Darwin Núñez bevonták a 16-oson belül a passzolgatásba, ő tette volna vissza a társ elé, de végül ez nem volt jó. Talán Bentancur volt az, aki megpróbált kilépni két spanyol védők között, neki erre nem volt lehetősége, mert szépen összezártak, elvitték a labdát, és most már Pedri van a földön, ő kapott egyet a lábára. Éppen Bentancur volt a szabálytalan, úgyhogy ezzel eldőlt, hogy nem ő volt az imént az, aki bent volt a spanyol 16-oson belül, sokkal inkább Canobbio. Ő volt az, aki megpróbált összejátszani, hogy Núñezzel, de ez nem igazán sikerült. Hát ez már teljesen mindegy, nem tudjuk, hogy mi lett volna ebből. Cucurella volt az, aki kiválóan odaugrott és fel tudott szabadítani. Hát Laci, azért már jó pár perc eltelt ebből a mérkőzésből, szám szerint kereken 13. Ilyen típusú meccset vártál, vagy azt vártad, hogy esetleg az urugváiak úgy jobban nekiugranak a spanyoloknak?
2: Én pontosan ilyen típusú meccset vártam, hogy rengeteg labdabirtoklás a spanyoloknál, amit megszoktunk. Uruguay óriási vehemenciával, amiket említettem az előbb, a Mexikót és Ecuadort hoztam fő példának, akik tényleg úgy mentek, hogy az életükért küzdöttek volna, mind a kettő sikerrel is járt. Itt most azért Uruguaynak egy komoly feladat Spanyolország.
1: Közben egy uruguayi támadás a pályának a közepére vezette be a labdát, hogyha jól láttam, akkor Bentancur, de közben már ismételten uruguayi lábakon a labdai labdavesztés követően Ugarte volt az, aki tovább tette, majd Valverde teszi ki a szélre, hát Darwin Núñeznek erre el kellett volna, hogy induljon, azonban a labdát csak későn vette észre, ezt követően pedig a spanyolok ki tudják azt hozni, hátra kerül egészen a labda Oliveiráig, akivel Lamine Yamal küzd, és a fiatal spanyol sztár úgy tűnt, hogy egy pillanatra el tud menni az uruguayi védő mellett, azonban eléggé csalódottan legyintett azt követően, hogy a játékvezető nem ítélt szabálytalanságot, nem adott szabadrugást a spanyolok számára, vagy esetleg valamilyen lapot, mert ugye mondtam, hogy ez a játékvezető azért gyakorta osztogatja a lapokat a világbajnokságon. Muslera vágja előre a labdát, eléggé rossz helyre. Rodri az, aki gyönyörűen levette, majd fordulhat a spanyol támadás. Ott Merino az, aki összejátszik Yamallal, majd ezt követően Laporthoz kerül hátra, Cucurella is a labdához ér, és a spanyolok tovább gurigáznak.
0: Most már Kubarsi is megkapta a labdát, ott van egészen a felező vonalhoz közel, most pedig már visszapasszolt a Laporthoz, ők játszanak most össze megint Kubarsi, aki most feljebb merészkedik egy jó passz középre Merinohoz, aztán Rodri is megkapja, egyre közelebb a spanyolok az uruguayi kapuhoz, kikerült a labda most oda Laminhoz, vele szemben Oliveira, de ő nem túl hatásos, mert be tudja adni Lamin a labdát, de egyből kivágják az uruguayi védők. Mikel Merino volt az, aki lecsapott volna rá, de Ugarte gyorsabban eszmélt, és gyorsan ki is vágta azt oldalra, úgyhogy jöhetnek továbbra is a spanyolok, folytatják a támadásukat. Méghozzá majd egy szögletrúgással, amelyhez Lamine Yamal érkezik elvégezni, de mellette azért a kis szöglet reményében még odasétál az egyik spanyol játékos. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, Lamine egyelőre elsétál, lehet, hogy ő fogja majd kapni a kis szögletet. Hamarosan majd kiderül, most megint jobbról érkezhet majd a labda középre. Természetesen a magasabb növésű játékosok a spanyoloknál megérkeztek. Érkezik a labda középre, Baena rúgja be, meg is talált egy spanyol fejet Kubarsi, de az ő fejéről nem az uruguayi kapu felé, hanem inkább visszafelé a spanyol kapu felé pattan a labda, ezt követően pedig Cucurella rárúgja az egyik uruguayinak a kezére, mégis mehet tovább ez az uruguayi akció, hiszen hozzájuk pattant a labda, de Kubarsi kiválóan ért vissza, zárt vissza, és még futtában visszaszerezte a labdát, amelyet időközben már Pedrihez passzolt, aki Rodrit játsza, meg most már megint Pedri, ott vannak a középkörben a játékosok, egészen egyszerűen öten ott vannak belül most. Jórente kapta meg a labdát, aztán a jobb oldalon visszapasszolja Kubarsihoz, úgyhogy továbbra sincsen gól sem a mi mérkőzésünkön, sem pedig a Zöldfogi Szigetek Szaúd-Arábia találkozón. Ott már a 16. perc legvégén járnak a csapatok, és hát azért is kérdeztelek Laci Uruguaynak a helyzetéről, hogy talán picit bátrabbnak kellene lenniük, mert ha és amennyiben bármelyik együttes gólt szerez a Zöldfogi Szigetek Szaúd-Arábia meccsen, akkor ők már jobban fognak állni a csoportban. De most nézzük, Lamint, ő az, aki tüzelt volna ballal, miután beért a 16-oson belülre jobbról, ezt követően viszont kiváló volt az uruguayi blokk, és egészen odáig hátra pattan a labda Unai Simonig.
2: Igen, de három ponttal is tovább lehet jutni, és akkor nullás lenne a gólkülönbség Uruguaynak, itt nagyon jó esélye lenne a továbbjutásra a harmadikok között.
1: Kérdés nyilván, hogy majd születik-e gól a Zöldfoki Szigetek Szaúd-Arábia mérkőzésen. Egyébként csak, hogy érzékeltessük a hallgatóknak az eddigi 18 perc eseményeit, vagy inkább nem eseményeit, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, eddig Lamine Yamalnak volt ez az egyetlen lövése a mérkőzésen, amely a kapu irányába ment, de ugye a kapu felületét ezt sem találta el, leblokkolták. Uruguay 29%-ban birtokolja a labdát, na most ezzel szemben nyilván a spanyolok 71, mindenki kiszámolhatta, és szokás szerint a spanyoloknál a labda, hátul járatják, hozzáér Rodri a labdához, majd Lamine Yamal próbálja levenni a pályáról Sanabriát, és Merino az, akinek odalépnek, de a játékvezető szerint ez nem volt szabálytalanság. Ugye azt láthattuk, hogy azért a falt határt azt feljebb húzták egy kicsit ezen a világbajnokságon, úgyhogy azért ezek a, nyilván a dél-amerikai csapatoknak ez inkább kedvez, mert azért ők sokkal durvábban szoktak játszani, mint mondjuk egy európai, vagy éppen egy ázsiai együttes. Ezt egy bizonyos Dél-Afrika-Dél-Korea találkozón is személyesen láthattam. Ezt követően most már a szokás szerint a spanyoloknál a labda, és Cubarsí akár indíthatna is, mert vannak azért szabadon spanyol játékosok, például Lamine Yamal, de Sanabriát nem tudja becsapni. Egyelőre egy-egy kivételtől eltekintve Sanabria megfelelően fogja Lamine Yamalt.
0: Azért azt láthattuk már évközben Lamintól, meg az elmúlt években is, hogy neki elég egyszer elfutnia, csak úgy, mint most mondjuk Oyarzabalnak, de vele szemben is jó az uruguayi védekezés. Cáceres volt az, aki szépen visszalépett vele, és szépen ki tudta rúgni előle a labdát, pedig már bent volt a 16-oson belül Oyarzabal, talán egy picivel fifikásabb lett volna, vagy jobban tolta volna meg a labdát, inkább a bal lába felé, akkor akár tüzelhetett is volna, de végül erre nem volt lehetősége, hiszen Cáceres szépen keresztezett, és kirúgta előre a labdát. Most már Cucurella az, aki bedobhatja oldalról, ezt meg is tette, Pedrit játsza meg, Pedrit pedig visszapasszolná Cucurellának, aztán na nézzük, mi lesz ebből, visszapattant vajon Pedrire vagy sem. A játékvezető szerint visszapattant elvileg, aztán ki tudja, lehet, hogy majd a VAR megváltoztatja ezt a döntését, és valóban úgy néz ki, hogy Bájénak közben már kiballag egy labdával a szögletzászlóhoz, úgyhogy jöhet egy spanyol szögletrúgás, kettő volt eddig jobbról, most jöhet a második balról. Hát tényleg dominálnak a spanyolok, nyomnak, egyelőre még azért veszélyes lehetőség nem lett ebből. Közben a játékvezető beszélget az egyik uruguayi játékossal, őkért valamit számol rajta. Meglátjuk, Canobbio az, akivel most vitatkozik a játékvezető, hát nyilván nem ő a csapatkapitány, hanem Valverde, úgyhogy neki nem nagyon szabadna oda menni, csak mondjuk akkor, hogyha mindenképpen sárga lapot szeretne kapni. Baena beíveli közben középre, és eltalál egy spanyol fejet, de onnan nem a kapu felé pattan a labda, hanem megint egy uruguayi lábra, megint Cubarsí volt az, aki nem tudta kapu felé továbbítani a labdát, pedig úgy nézett ki, egy pillanatra nagyon üresen maradt, de mintha meglepte volna őt is, hogy ennyi emberen átszállt a labda, és így találta el őt, úgyhogy nem volt már esélye arra, hogy ezt a kapu felé irányítsa, de a labda továbbra is ott van a spanyoloknál.
1: Hát azért Muslera is az kicsit azt érzem, hogy feleslegesen jött erre a labdára, főleg úgyhogy nem tudta megszerezni. Közben Lamine Yamal a 16-oson belül leveszi Sanabriát, teszi a labdát középre, azonban ott az uruguayi játékosok nagyszerűen tömörültek, és ki tudták hozni a védők ezt követően a labdát. Most is az ő lábukon a labda, Ugarte az, aki hozhatja a Manchester Unitednak a játékosa, de nem hozza inkább, nem passzal játsza meg csapattársát, hanem egy hosszú indítással, amelyet követően hát egy egészen érdekes megoldást választott Canobbio, felöklelte az immáron Real Madrid futballistát, Cucurellát, és a játékvezető nem ítélt egyébként szabadrugás a spanyolok javára, mert hogy a labda amúgy is a spanyolokhoz került volna, mindenesetre Cucurella is egy kicsit meglepődött azon, hogy hirtelen a hátában ott termett egy Canobbio, aki egyébként Dél-Amerikában futballozik a Fluminense együttesében, pályának általában most itt a jobb oldalán szokott ő feltűnni, onnan próbálja majd a spanyolok védelmét bontani. Egyelőre nem sok sikerrel, mert a Uruguay nem tudott még lövési szituációba kerülni a találkozón. 21. percben járunk egyébként, és közben a másik találkozónak, a Zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia mérkőzésnek is az eredményére rátekintek, de ott továbbra sincsen gól.
0: Nálunk pedig a spanyolok birtokolják annak rendje és módja szerint a labdát. Perdinél van, 40 méterre járnak egyébként az uruguayi kaputól, most már Laportnál, ő passzolja szokás szerint, tehát Kubárszihoz, ő a jobb oldali belső védő, Laport pedig a bal oldali. Most kint van a labda a jobb szélen, ott Llorentén élő Laminhoz passzol, egyből vissza is kapja Llorente, és ő pedig visszapasszolja Kubárszihoz, úgy látik, hogy most csak Barcelona játékosokkal hajlandó összejátszani Marcos Llorente. Ezt követően Laport kapja meg a labdát, aki feljebb passzolja, ez egyelőre jól néz ki, most pedig sarokkal próbálta volna meg tovább rakni, aztán végül át tudja venni? Nem, mert Canobbio elügyeskedi onnan a labdát, eléggé csúnya kifejezést használtam, de szépen elvitte onnan az a Canobbio, aki valóban egy jó játékos, de hát azért előbb láthattuk, hogy picit feleslegesen volt durva, mert talán egy sárgalapot is megért volna ez a szituáció.
2: Igen, a játékvezető az előbb azt mutogatta neki, hogy 1-2-3-4-5 így a kezével, hogy a következőnél faltot adok. Hát ennél nagyobb falt nem kell. Úgy fölöklelte az eléugró szegény kukuráját, hogy beleállt a földbe, közben jönnek a spanyolok.
0: Így van, Marcos Llorente az, aki meghúzza, beíveli középre, ez jól nézett ki, és nem sikerül időben észlelni a Merinónak, pedig az ő lábáról lepattant a labda, de előbb ért oda Muslera, szépen felszette a földről, mire Merino észrevette, hogy hol van, már nem is volt igazából helyzetben. Lamine Yamal volt az, aki szépen átlépte ezt a kifelé tett labdát, Llorente egy óriási lendülettel megindult, be is adta, de mondom még egyszer, nem lett ebből nagy spanyol helyzet, és mivel nálunk ivószünet van, ezért megint át tudunk nézni a másik meccsre, ahol szerintem szintén lassan az lesz, ott is 0-0 van, nálunk is 0-0 az Uruguay-Spanyolország mérkőzés állása, de itt a lehetőség Vukovics Lászlónak, hogy az eddig látottakat elemezze.
2: Eddig azt kaptuk a mérkőzéstől, amire előre lehetett számítani, hogy óriási labdabirtoklási fölény a spanyolok részéről, de ez kicsit meddő, nagyon jobb oldalasak egyelőre a spanyolok, Lamine Yamaltól várják azt, hogy mögé kerüljön a védelemnek, onnan jöjjön minőségi beadás, vagy egyedül megoldja tükörszélsőként, csak hát ebből készültek az uruguayiak, nyilván a franciákból is próbál készülni az ellenfél, csak ott négy olyan játékos van, hogy nem tudsz egyszerre mindenkit megkettőzni minden pillanatban. Yamal ellen is úgy lehet csak hatékonyan védekezni a megkettőződ, mert egy az egybe lehetetlen leszerelni. Még Oyar Zabára egy mondat erejéig szeretnék kitérni, hogy fantasztikus, hogy egy spanyol válogatottnak a Real Sociedadból van centere, és mégis egy fantasztikus játékos. Múltkor is két gólt rúgott, gólpasszt adott, nem
1: kérdés, hogy mennyire center, nem Laci?
2: Tehát, hát hogy... egy ilyen hamis kilencesnek is mondhatjuk, de fantasztikus, jól mozogott elől, és megdönti azt az állítást, hogy csak tornyok játszhatnak elől, mert nagyon-nagyon hatékony a spanyol játékos. A Uruguayról pedig annyit, hogy nagyon nagy elánnal vetették bele magukat a mérkőzésbe, minden párharcba úgy mennek bele tényleg, hogy muszáj megnyerniük, mert más esélyük nincsen, de a támadást egy spanyol eladott labda volt hátul a 25-ösükön, amit meg tudtak kontrázni az uruguayiak, ott rossz döntés volt az utolsó passz, az lehetett volna eddigi 25 percben az egyetlen helyzetük. Nem nagyon tudnak fölérni, de a spanyolok se játszanak elég gyorsan, viszont óriási labdabirtoklási fölényben.
1: Amíg még az ivószünet tart, addig visszakanyarodnék arra a gondolatra, amelyről még a találkozó elején beszélgettünk, hogy Laci, szerinted melyik érvényesül inkább az, amit a játékosok akartak, hogy jobban szerettek volna, hogy védekezésre koncentráljon a csapat, vagy az, hogy Bielsa ugyanúgy kivezényelte a csapatát, és próbálkoznának, csak hát ugye a spanyolok azért sokkal erősebb játékos kerettel rendelkeznek.
2: Hát azért a játékosok is profik, tudják, hát Bielsa meg aztán igazi fantasztikus szövetségkapitány, hát a spanyolok ellen, aki kimegy és hagy nekik területet, az öngyilkosság, ebben nem mehetnek bele az uruguayiak, mert egyénileg sokkal jobb játékosokból áll a spanyol keret. Ez az egyetlen lehetősége van ilyenkor egy csapatnak, Spanyolország ellen, jelen pillanatban Uruguaynak, hogy berendezkedik kontrákra, megpróbál minél, amikor pontrugások lesznek, azt nagyon megbecsülni, abból megpróbálni valahogy gólt szerezni, mert az arányok azok, ha nem is ekkora döntő fölénnyel, mint a labdabirtoklás, de az lesz, hogy sokkal több lehetősége lesz a labdabirtoklás miatt Spanyolországnak. Uruguay meg nem mer följebb jönni egyelőre, mert ha területet hagy maga mögött, akkor a spanyolok azt azonnal kihasználják.
1: Folytatódik a játék, és közben itt az ivószünet alatt olyan legendákat láthattunk a lelátón, mint Carles Puyol, vagy éppen a 2010-es világbajnok csapatnak a kapusa Iker Casillas. Hát igen, azért
0: és nagy nevek. És Dávid Szilva is.
1: Dávid Szilva is ott volt természetesen. Ilyen nagy nevekből állt ez a spanyol labdarúgó válogatott, de azért a mostani kerettel sem kell szerénykedni, ugye Európa bajnoknak mondhatja magát Spanyolország. Közben ők birtokolhatják a labdát, Laporte részéről egy hátragurítás, és most az uruguayi játékosok előre törnek, és próbálnak labdát szerezni a spanyoloknak a tér felén. Egy blokkolt átadás sikerült kiharcolnia egészen felhúzódó Bentancurnak. Cucurella lábáról szedte úgy le a labdát, hogy végül is a spanyolok jönnek, de a keménység meghozza az eredményét, és Valverde elmegy, beteszi középre, Darwin Núñez! Hát sarokkal próbálta volna csapattársát helyzetbe hozni, vagy éppen ráhúzni a kapura, egyik sem sikerült, elment a labda a 16-oson belül, átgurult, úgyhogy Uruguaynak mondhatjuk, hogy volt egy olyan lehetőség, amelyből akár, hogyha ügyesebben csinálja Núñez meg a helyzetet magának, akkor akár gól is születhetett volna. Ellenben a spanyolok a másik oldalról indulnak, és akkor ebből is lehetne valami. Na végre egy kicsit megélénkült a mérkőzés. Baena a pályának a bal oldaláról adná be a labdát, Muslerának viszont a kezébe ez tökéletes, mert hogy leblokkolt ott Cáceres, a rutinos 40 éves kapus pedig összeszedte a labdát.
0: Laci, mi lehet annak az oka, hogy a bal oldalon most Baena kezd, azért ő neki nem volt jó szezonja az Atletico-ban. Rendre csereként lépett ugyan pályára, de tényleg hát azért nem ez volt élete szezonja. Mi lehet az oka annak, hogy az Európa-bajnoksághoz képest, amelyet meg tudott nyerni Spanyolország, nem számít el a Fuente mester, mondjuk Nico Williams játékára a bal oldalon, mert így, amit beszéltünk, hogy eléggé jobb oldali ez a csapat, így ez ezen nem segít.
2: De La Fuente nyilván azért döntött Baena mellett, mert gondolom kedveli is a játékát, illik a szerkezetben, meg Nico Williamsnek volt hosszú sérülése, és még nem érte talán teljesen utol magát, de hát tudjuk, hogy nagyon jó futballista, én is őt kezdetném, de hát a mester őt látja őket napi szinten, hogy a leghatékonyabb a csapat, és most így döntött.
0: Véletlenül sem szeretném véleményezni Baena játékát, de szerintem, hogyha Nico Williams fél lábbal játszana, még akkor is jobb lenne, mint ő, de most közben jönnek előre az uruguayiak. Egy begurított labda a jobb szélről, de ez nem volt igazán jó, eléggé mély volt. Nem találta meg Darwin Núñezt, aki őt célba vette. Az nem volt más, mint Canobbio, ezt követően pedig szépen le tudta húzni Unai Simon a labdát. Úgyhogy igazából ez sem volt egy veszélyes uruguayi akció, de megint Cucurella volt ez, aki elaludt, megint az ő lábáról vették le a labdát az uruguayiak. Ő eddig a leginkább támadható játékosa egyébként a spanyol válogatottnak, és ezt rendre ki is használják az uruguayiak. Meglátjuk, hogy vajon ebből még lesz-e veszélyes dél-amerikai lehetőség. Laportnál van a labda, aki most már odapasszolja Cubarsihoz, mert szokás szerint hátulról a passzolgatás, a 29. perc legvégén Uruguay, Spanyolország 0-0.
1: Jöhetnek a spanyolok ezt követően, Cubarsi kapja meg a labdát. Egyébként pont említetted azt, hogy Barcelona játékosokhoz passzol, hát gyakorlatilag azért ezt a spanyol válogatottat, ha megnézzük, a Barcelonára épül. Ugye egyetlen Real Madrid játékos van ebben a spanyol keretben, és őt is csak úgy lehet említeni, hogy még nem lépett pályára a Real Madridban, ugye Cucurellát igazolták le.
0: De igen, a rossz nyelvek szerint szándékosan azért, hogy legyen Real Madrid játékos a spanyol válogatottban.
1: Hát, kinek milyen a szándéka?
0: Most ezen úgy érzem, hogy nem fogunk vitatkozni.
1: Ebben nem fogunk vitatkozni, igen. Uruguay hozhatja a labdát ezt követően, a 29. percet elhagyva, most már a 30. percben járunk, és továbbra sincsen gól az Uruguay-Spanyolország mérkőzésen, de ahogy rátekintek, a másik találkozón sincsen, amit a csoport záró mérkőzéseként egyszerre rendeznek, a Zöld-szigetek és Szaúd-Arábia mérkőzésen. A labdát pedig Uruguay hozhatja majd egy bedobás után, még pedig Valera az, aki bedobja, és Darwin Núñez lekészíti, majd Canobbio elindulhat, bizony ott megcsinálhatna egy cselt is, de átemeli inkább Cucurellát, most a labda középre, és ott lemaradt középen Araújo talán, hogyha jól láttam, ő érkezett, ugye neki van már két gólja, meg egy gólpassza a világbajnokságon, itt lehetett volna a harmadik a spanyolok ellen, kifejezetten jó teljesítmény nyújt eddig az uruguayiak szélső támadója, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy ő Brazíliában játszik, ugye, és saját posztján, tehát nem a saját posztján játszik, vagy bocsánat, nem Brazíliában játszik, hanem egészen pontosan Portugáliában, de a saját klubjában ő alapvetően jobb hátvéd szokott lenni, úgyhogy furcsa megoldás ez, de valószínűleg ennyire jó futballistának tartja őt Marcelo Bielsa, hogy előjátszatja.
0: Ez egyelőre egyébként be is jön, hogyha legutóbbi két meccset nézzük, de most már jönnek előre a spanyolok, úgyhogy figyeljük, hogy mi zajlik a pályán. egy jó labdaszerzést követően Baenát játszaná meg Mikel Merino sarokkal, de Baena elől elviszi a labdát végül Bentancur. Bentancur kiválóan játszik ezen a mérkőzésen, ugye ő a Tatanemben játszik, és azért nem akárhol, most már Canobbiohoz passzol, most éppen vele szemben egy taktikai szabálytalanság, amelyet Baena követett el. Canobbio úgy reklamálja a sárgalapot, mint nem tudom neki, még ezen a mérkőzésen nem kellett volna legalább egyet kapnia. Közben összeszólalkozik a játékvezetővel, megint van egy kis elintézni valójuk megint egymás között. Nyilván azt mutatta az amerikai sporttárs, hogy ne nagyon reklamáljon neki, mert nem tudom, hogy most már hány kezén kéne megmutatni, hogy ez hányadik dumája volt mondjuk Canobbionak, vagy hányadik szabálytalanságnál tart, de hát már azért jó párnál lehet, hogy ő lesz majd az első, akit ezen a mérkőzésen sárgalappal büntetnek. Az viszont biztos, hogy most a labda mögött ott van Maxi Araujo, ő lesz az, aki majd szokás szerint beíveli ezt a labdát, rendre ő az, aki ezeket a középtávoli szabadrugásokat elvégzi. Araujo megkapja a jelet, átíveli a bal oldalra, de most kiválóan jön ki a kapujából Unai Simon, mondom én, aztán kiejti Canobbionak, lőnie kéne, hiszen a félkapu üres volt, de nem tudta jól ráemelni. Szerintem egy rendkívül rossz megoldást választott, mert laposan próbálta meg előni, és hát annyi láb, meg annyi ember volt ott, hogy szinte ez lehetetlen volt. Most már a spanyolok jönnek előre egy villámgyors kontrával, de egy kiváló becsúszó szerelés révén, amelyet Valverde követett el, már megint az uruguayiak jöhetnek, aztán Valverde pedig visszaadja Marcos Llorentének, úgyhogy megint a spanyoloknál van a labda, de valóban jó ezt látni, hogy most azért felélénkült a mérkőzés. 33. perc, Uruguay Spanyolország 0-0.
1: Alex Baena passzol Rodrihoz, akit az előbbiekben a játékvezető zavart abban, hogy megfelelő paszt adjon, de azért ettől függetlenül az aranylabdás játékos nagyszerűen kivitelezte még azt az átadást is, amelyet nem látott teljesen. Most ismételten Rodri a labdával, nagyjából egy olyan 40-45 méterre az uruguayi kaputól a spanyoloknak a támadása. Éppen felhúzódik Laporte, és kikerül a pályának a bal oldalára Baenához, Mossába a labda középre, és ott lehetett volna a spanyoloknak a vezető gólja. Oyarzabal egy kicsit jobban indul, előbb ér oda, és a röviden becsúsztatja a labdát a kapuban, de ott volt még azért Muslera is, bár azért nem az ő VB-je eddig, hogy úgy mondjam, azért óriási hibája volt az előző találkozón a zöldfoki szigetek ellen, amikor ugye kijött a kapujából, és ennek köszönhetően, miután elveszítette a labdát, üres kapuskolt kapott Uruguay, ezzel lett 2-2. Egyébként az 5. világbajnoksága a rutinos kapusnak az előző VB-n, Katarban ő nem lépett pályára, akkor Rochet kapott szerepet, de Marcelo Bielsa, amióta kapitány 2023 óta, bízik Muslerában újra, és ugye ő egyébként Argentinában véd, az Estudiantes együttesében, és mondhatjuk azt, hogy újjászületett azután, hogy Törökországból eljött. Lamine Yamal közben miért csoda cseleket mutat be, Zidane cselt húzott meg a fiatal spanyol, azonban az uruguayi játékosok hárman is voltak rá, hogy leszereljék, kukorelje most a labdával, Baena kapja meg, majd ezt követően Rodri, az uruguayi térfélen most a játék a spanyolok részéről, Baena kaphatná a labdát, nem ő kapja, hanem Pedri játszik vele egy kicsit, majd átteszi Kubarsihoz, Kubarsi pedig valószínűleg majd Laportot választja, de nem őt választja, hanem Pedrit, de a spanyolok nem jutnak előrébb, továbbra sincsen gól a mérkőzésen.
0: Rodrinál van most már a labda, ő játszhatná meg Cucurellát, ebben a pillanatban ezt meg is teszi, aztán Cucurella visszagudítja Laportig, most nagyjából 40 méteren belül van az összes játékos Unai Simont leszámítva. Most már megint Kubarsinál van a labda, ő lépked vele fölfelé, arra biztatják esetleg távolról próbálkozzon. Nem jellemző ugye a spanyol focira az, hogy sok távoli lövés van, de hát valahogy fel kell majd törni ugye ezt a nagyon masszív falat, amelyet az uruguayiak alkotnak oda a saját kapujuk elé. Most éppen ők jöhetnek előre, miután ott van náluk a labda. Ugarte az, aki nem tudja kinek passzoljon, aztán Darwin Núñez kidobja a bal szélre a labdát, ezt követően Sanabria tovább passzolta, most már Maxi Araujónál van. 40 méterre jártak a spanyol kaputól, de ezt követően inkább visszafele passzolták, egészen hátra Oliveiráig, az egyik középső védőig, aki aztán nagy valószínűség szerint Cáceres-hez fogja átpasszolni a jobb oldalra, de egyelőre csak húzogatja jobbra-balra a labdát, picit, mintha próbálnák kicsalogatni a spanyolokat. Hát nyilván ők azért ugranak erre a kérésre, Mikel Merino rögtön oda toppant, és megpróbálná zavarni az uruguayiak belső védőit, aki aztán jó megoldást választ, Maxi Araujóhoz passzol, aki egy szép biciklicsellel elhúzza egy spanyol mellett, aztán egy másik mellett is, majd végül Bentancurt játsza meg, aki lő, de ez nagyjából 3-4 méterrel fölé megy. Hát 25-30 méterről tüzel, jobb lábbal középről, ebben azért talán több volt, végre volt egy olyan próbálkozás, amelynél felemelhettük a hangunkat, tényleg elment egy 4 méterrel fölé mellé, de azért itt inkább elugrott Unai Simon, és ő is úgy vélte, most itt a lehetőség arra, hogy picit összekosszolja a mezét, mert túl sokszor eddig neki nem kellett a mérkőzésen. A találkozó 36. percének a legvégén belépve a 37-be, továbbra sincsen gól az Uruguay Spanyolország mérkőzésen.
1: De nincsen gól a Zöldfoki-szigetek Szaúd-Arábia találkozón sem, úgyhogy ha rátekintünk jelenállás szerint a csoportra, akkor minden marad a helyén. Spanyolország első, Uruguay második, Zöldfoki-szigetek harmadik és Szaúd-Arábia biztosan búcsúzik a világbajnokságtól. Ugye nyilván jó kérdés, hogyha Zöldfoki-szigetek harmadik lesz, akkor a nullás gólkülönbséggel és 3 ponttal mire mennek? Az biztos, hogy a skótokat előzik, mert ugye nekik -3-as a gólkülönbségük, de azért...
0: Tél-Koreát is,
1: de azért nem egy életbiztosítás 3 ponttal ott állni, hogy várják, hogy majd mely csapat szúrhat ki velük. Ugye erre ilyen emlékezhetünk mi is, hogy a grúzok és a portugálok voltak a magyar válogatottnak a vesztei az előző Európa-bajnokságon, amikor a skótok legyőzése után nem tudtunk tovább menni. Araújo kapott egyet a fejére, hogyha jól láttam, akkor Llorente kicsit meghúzta a haját, úgyhogy nem is egy ilyen ütőmozdulat volt, csak eljátszotta egy kicsit ezt Araújo, úgyhogy jöhet majd ezt követően az uruguayi válogatott egy szabadrugással, és az előbbiekben egyébként Bentancurnak a lövése még egy mexikói szurkoló fején is csattant, mert hogy az úriember mexikói mezben ült a lelátón, ezt is lehetett látni. Most a labdával Rodri, a 38. percben járunk, Spanyolország hozhatja tehát.
0: Laportnál van a labda, aki aztán most már a Rodrit játsza meg, végül visszakerül Kubárciig, aki aztán egy nagy lépéssel följebb merészkedik, átpasztolja aztán Merinohoz, már csak 25 méterre vannak a spanyolok az uruguayi kaputól, most már Pedrinél van a labda, kidobná a bal szélre, de most sem válasz jó megoldás Pedri. Hát, hogyha lehetünk őszintén, akkor nem ez a világklasszis középpályásnak a legjobb világbajnokság, a legjobb világ eseménye eddig pályafutása során. Azért rengeteg eladott labdája volt az elmúlt 2 meccsen is. Talán, mintha nem igazán lenne önmaga, nem tudom, Laci, mennyire követed a spanyol meccseket.
2: Abszolút figyelem a meccseket, de ők is egyre jobbak lesznek majd, mert a továbbjutás például a spanyol részről nem forog veszélyben. Az nem mindegy, hogy hányadik helyen jut tovább a csoportból, hogy kivel játszik.
0: Egy jó spanyol Argentina 32 között?
2: Hát az kemény lenne, de előbb-utóbb úgyis találkozni kell mindenkivel.
1: Zöldfoki-szigetek csoport elsőséggel.
2: Igen, hát meglátjuk, hogy mi lesz, de itt a spanyolok a felállt védelem ellen játszanak tulajdonképpen a mérkőzés 90%-ába.
0: Most is éppen Rodrinál van a labda, aki tovább passzolja Pedri felé. Most Pedri kapott egy óriásit, de valóban jó volt a döntés, mert a labdát vitt el az uruguayi játékos, aki aztán gondolta egy merészet és 60 méterről rálőtte a kapura. De hát laposan próbálta meg átverni Ugarte Unai Simont. Nem is emlékszem, hogy Unai Simon talán a legutóbbi Európa-bajnokságon kapott egy 40 méteres öngolt. Talán abban bízott most a középpályás Uruguaynak Ugarte, hogy majd 60 méterről meg tudja lepni a spanyol kapust. Éppen Oyarzabalnak lépett oda Pokróc keményen, aki még mindig lent van a földön. Hát nem tudom, ez is érdekes volt, hogy melyik volt előbb a labda vagy a baba. Rodri szerint, és látva az ő gesztusait, egyértelműen a baba. De reméljük, hogy jobban lesz majd Oyarzabal, mert rá azért nagy szüksége van a spanyoloknak. Ugarte pedig egy eléggé kemény védekező középpályás hírében áll, ezt most be is mutatta. Közben pedig Oyarzabalt a játékvezető, valamint Marcos Llorente is felsegíti. Beléptünk közben a 40. percbe, Uruguay-Spanyolország továbbra is 0-0.
1: Folytatva a gondolatmenetedet, amelyet Unai Simon kapcsán mondtál, én azért megmondom őszintén, engem meglep az ő teljesítménye, főleg annak fényében, vagy szerepeltetése is, hogy így fogalmazzam, mert ugye Európa-bajnok kapusról beszélünk, ez nem kérdés, azonban azért eznek a spanyol válogatottnak van még a padon 2 eléggé jó nevű kapusa, ugye a Barcelona kapusa Joan Garcia, vagy éppen a majdnem BL-t nyerő David Raya, ugye 11-es párbajon múlt az egész, hogy nem az Arsenal lett a BL győztes a Paris Saint-Germain ellen. Hát Unai Simonnak a teljesítménye eddig ezen a mérkőzésen nem mondom, hogy 100%-os közel sem, mert hogy azért kiejtett már 2 uruguayi beadást is. A játék pedig, ahogy látom, hamarosan folytatódik egy kis közjáték után. Unai Simon talpa alatt a labda, és Spanyolország jöhet. Most támadta meg őt Darwin Núñez, aki ugye a Liverpool időszakát követően most már Szaúd-Arábiában játszik, de hát ott sem lehet túlzottan elégedett a helyzetével, mert amikor ő oda került, akkor még abban bízhatott, hogy belefér abba az 5 külföldibe, akik a szaúdi bajnokságban adott csapatnál játszhatnak, aztán jött Benzema, és ugye ő kiszorult a csapatából. Közben a spanyolok támadnak, Pedri a labdával terelgeti egy kicsit, saját maga körül fordul meg, majd ezt követően Lamine Yamal kapja a labdát, és úgy tűnik, hogy nem tudja átjátszani a jobb hátvédet, de a labda ismételten spanyol lábakon középen, és egy, hát ezt Muslera bevédte. Ez milyen lövés volt, nem volt túlzottan erős, Baena ünnepel, és 16 méterről Spanyolország egy átlövéssel megszerzi a vezetőgólt. Hát ez óriási kapushiba a 40 esztendős Muslerától, de Baenát mindenképpen lehet dicsérni, próbálkozott, rálőtte a kapura, és eredménnyel is járt. Úgyhogy ha már Márk említetted, hogy túl Baenának túl jó szezonja nem volt, legalább van egy gólja a világbajnokságon. Vukovics Laci.
2: Hát ha most itt kapus van a kapuba, és nem bántva Muslerát, mert nagyon szép karrierje van, 40 éves, tehát minden mérkőzésen hozta a hibát. Nem értjük, hogy hogy maradt ott a kapuba, ha bár egy indok van rá, hogy a cserekapus indította ezt a strike-szerű dolgot az urugvaiaknál, hogy nem jó a taktika, meg stb., mert ő nem véd. Az előző világbajnokságon egy percet nem védett Muslera. A Szaúd-Arábia ellen 40 méterről kapott szabadrugás gólt, nem 40, de 30 méterről szétugrott a sorfal mondjuk, de utána nagyon rosszul jött ki, tehát minden mérkőzésen volt hibája, és benn maradt a kapuba. Ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy jobbról volt egy beadás, átvette a 11-es és a 16-os között magának a labdát Baena, és úgy tudta előni, hogy erőt nem tudott beleadni, mert teljesen meg kellett fordulnia. A kapu közepébe ment a labda úgy, hogy lepattant az ötösön belül, Muslera lefeküdt a földre, átpattant úgy rajta, hogy hozzáért, de betenyerelte saját magának. Óriási potyagollal vezet Spanyolország.
0: Én nem tudom, mit gondoltok, de nagyon kíváncsi leszek a véleményetekre. Én kevés olyan urugvái meccsre emlékszem, ahol Muslera nem bakizott. Tehát nekem, hogyha Muslera, akkor egyből az ugrik be, hogy van egy óriási bakija a meccsen.
1: Hát, hogyha történetileg vizsgáljuk, ugye 5 világbajnokságon volt, és abból 4-en védett.
0: De én hogy nekem... mind a 4-en hibázott, az egészen biztos.
1: Hát én nekem a 2010-ből kapcsolatos emlékeim nagyon pozitívak vele kapcsolatban. Nyilván, hogyha majd utána nézem a 14-18-as világbajnokságot, meg hát a mostanit, az egy egészen szürreális dolog, hogy Uruguaynak ilyen gyenge teljesítmény nyújtó kapusa áll a kapuban. Hát nyilván nagyon nagy tisztelet az uruguayi kapusnak, de ezt mindenképpen bevédte, és közben egy ápolás zajlik a pályán.
0: Ugarte az, aki lent maradt, saját játékos társával ütközött, ő volt az, aki, hát nem is tudom pontosan, hogy mi történt, oda ütött neki egyáltalán egy érzékeny pontjára, de mintha most egy másik lassítást is látnánk, ő volt az, aki odalépett Pedrinek, ezt követően pedig hát nem mutatják végig a képet, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt Ugartével, ami egészen biztos, hogy őt hordágyon kell levinni, úgyhogy biztos, hogy nem fog már visszatérni, és nyilván most a Manchester United szurkolók a szívükhöz kaphatnak, ez nem jó jel a közeljövőt, vagy éppen a távolabbi jövőt illetően.
1: Ma meg Uruguaynak se ezen a meccsen.
0: Hát így van.
2: Semleges nézőként ez a legjobb forgatókönyv, ami történhet, mert így kijebb kell jönnie Uruguaynak, nyíltabb lesz a mérkőzés. Ha fordítva történt volna, akkor még jobban beállt volna Uruguay védekezni, ez jót tehet a meccsnek.
0: Benne van a pakliban, igen, mert így valóban muszáj jönniük, bár addig annyira azért mégsem, amíg a másik mérkőzésen nincsen gól, de hát valóban két ponttal szinte lehetetlen tovább jutni. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, ami viszont biztos, hogy Ugarte helyén már érkezik majd a társ, aki ott áll a partvonal mellett bevetésre készen. Ő nem más, mint Nicolas de la Cruz, aki a legutóbbi két mérkőzésen is csereként lépett a pályára. Hát nyilván akkor azért nem sérülés miatt kellett neki jönnie, most ez egy eléggé szomorú helyzet az uruguayiak számára. Közben pedig már beléptünk a mérkőzés 44. percébe. Most már vezet tehát Spanyolország, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy nagyjából egy perc múlva mennyi is lesz az a bizonyos hosszabbítás, mert volt azért ápolás bőven, volt ugye ivószünet, kíváncsiak vagyunk.
1: Nincsen egyszerű dolga a hűtődáldán ülő Marcelo Bielsa-nak, 8 perc a hosszabbítás, hogyha jól látom, de majd kapunk egy hivatalos információt is ezzel kapcsolatban, mert hogy folytatva a gondolatmenetemet, ugye Ugartét le kellett cserélni most sérülés miatt egyébként, nem csak ő sérült az uruguayi keretből, hanem a Barcelona védője Araújo, illetve Darascaetára sem számíthat feltétlenül az uruguayi kapitány. Egyébként mind a két játékos a padon van, kérdés, hogy milyen állapotban, tehát valószínűleg nem annyira rossz állapotban, hogy ne lehessen őket becserélni, de ugye a világbajnokságot megelőzően voltak ezek a problémák Uruguayjal kapcsolatban, és egy újabb probléma, na meg hát ettől sokkal nagyobb az, hogy a Spanyolország vezet velük szemben, és valóban most látom a visszajelzést, 8 perc lesz a hosszabbítás.
0: Így van. és most Uruguay támadhat. Tehát Maxi Araújo az, aki tovább fejel egy labdát, de ez nem volt jó a társa felé, nem tudta átvenni azt a labdát. Nyúnyez ezt követően pedig már az uruguayiak visszaszerzik a felező vonal magasságában a labdát, most megint Maxi Araújo után vannak ott kint a bal szélen, ezt követően pedig inkább visszapasszolja a társnak Sanabriának, Sanabria pedig Oliverját játsza meg, aki aztán most átlépi megint a felező vonalat, és most már megint a spanyol térfélen vannak a játékosok. Mondom én, de Cáceres végül inkább visszahúzza, és ő az, aki visszapasszolja, közben visszalépő Oliveirának, akire természetesen Laminék megint kirontanak, de megint nem tud labdát terezni Spanyolország. Amint befejezem a mondatot, lehet, hogy mégis, de nem. Most éppen De La Cruz az, aki küzd érte, Pedri pedig elhozza, és ő az, aki inkább visszafordul vele, aztán egy óriásit kap a lábára. Hát szerintem már kitalálnák a kedves hallgatók, hogy Canobbio volt megint szabálytalan. Én nem tudom, hogy mit kell csinálni ennek a derék úriembernek ott Uruguayban, hogy végre kapjon egy sárga lapot. Azt mutatja a játékvezető, hogy majd ő eldönti, hogy erre mikor fog sor kerülni. Hát valóban azt látjuk, hogy még messze nem döntött úgy.
1: Azt mutatja a játékvezető, hogy ő a játékvezető, úgyhogy Canobbio nem kap sárga lapot. Ezt követően Rodri hozhatja a labdát át a spanyolok részéről, és a Uruguaynak fel van adva a lecke. Spanyolországnak kell minimum egy gólt lőni, vagy adott esetben a biztos továbbjutáshoz kettőt. Azért ettől nagyon-nagyon messze van ez az uruguayi válogatott. Közben egy labdaszerzés a középpályán a dél-amerikai csapat játékosaitól. Ott elindul a pályának a jobb oldalán a támadás, majd ezt követően a labda szállna középre. Sanabriának a beadása nem volt jó, olyan szempontból, hogy Kubarsi ki tudta vágni, majd Rodri az, aki hátra teszi egészen Llorentéig a labdát, Llorente pedig előre, szintén rossz helyre, de hát olyan labdakezelési hibát követel Valverde, amit azért ritkán látunk tőle. Átvette a labdát a vonal mellett, majd ezt követően kipattant a labda a lábáról. Hát nem úgy futballozik, mint ahogy a Real Madridban szokta azt tenni, pedig hogyha valakinek, akkor neki kéne ezt az uruguayi válogatottat a vállára vennie és cipelni. Nyilván azért volt nagy kérdés a világbajnokság előtt, hogy vajon ki fog gólt szerezni, hogyha megnézzük az uruguayi keretet, mert Darwin Núñez azért nem egy világklasszis csatár, főleg azzal nem segített a karrierjén, hogy Szaúd-Arábiába igazolt, hogyha lehet ennyi véleményem vele kapcsolatban, és azért, hogyha a másik két támadót megnézzük, Vinyázt, illetve a másik csatárt, Aguirrét, akkor ők sem világverő csapatokban futballoznak, úgyhogy eddig Araújo az, aki megmenti Uruguayt, olyan értelemben, hogy legalább ő szerzett két gólt ezen a világbajnokságon. A hosszabbításnak a harmadik percét is elhagytuk, tehát a 49. percben járunk, közben Spanyolország támad, ott van a labda Oyarzabal előtt, a 16-oson belül már a spanyolok, és egy birkózás, Oyarzabal ráült egy kicsit Oliveira hátára, a játékvezető pedig mutatja, hogy jöjjön ezután Uruguay. Oyarzabal ugye az előző mérkőzésen szerzett két gólt, illetve kiosztott egy gólpaszt is, és hát emlékezhetünk rá, hogy az Európa-bajnokság döntőjében is gólt szerzett, úgyhogy azért annak ellenére, hogy csak egy Real Sociedad játékosról beszélünk, igencsak komoly érdemei vannak a spanyol válogatottban. Most az előre ívelt labda Muslerától talán most először tudta jól megcsúsztatni Darwin Núñez, De La Cruz kapott egyet a lábára szerintem, és a játékvezető szerint is Uruguayon szabadrugással.
0: Közben rápillantottam a másik mérkőzésre, ahol 6 perc a hosszabbítás, amelyből még 2 van egyébként hátra, de vissza is térek inkább a sajátunkra, mivel uruguayiak visszaszerezték a labdát a spanyol térfélen, De La Cruz-t felöklelték, ezt követően pedig Pedri kapott egy nagyot a lábára, és meg is kapta ezért a méltó szabadrúgását. Tehát a másik mérkőzésen volt egy-egy nagy védése már a zöldfoki szigeteki, mint pedig a szaúd-arábiai kapusnak, legutóbb 1 perccel ezelőtt veszélyeztetett egyébként Szaúd-Arábia, amikor egy fejjel a kapu fa alá tett labdát, végül Vozinha remek reflexzel ki tudta ütni. Ugye az a Vozinha, akiről már azért hallhattuk
1: jó pár Muslerával egyébként. Milyen így érdekes
0: van.
1: Ez.
0: És szerintem több védése van, mint Muslerának ezen a világbajnokságon. Hát szinte igen. Biztos vagyok benne, hogy a óriási sztár lett Vozinhával a zöldfoki szigetek kapusából, miután ugye lehozta például a spanyolok elleni meccset, kapott gól nélkül.
1: És már több követője van, mint Manuel Neuernek.
0: Vagy éppen Tom Bradynek, ha már Amerikában rendezik ezt a mérkőzést. Igen, meglepő dolgok ezek, de közben egy rossz spanyol átadást után jöhet most egy bedobással Uruguay, 25 méterre járnak nagyjából Sanabriáék a spanyol kaputól. Játékvezető pedig azt mutatja, hogy álljanak meg egy pillanatra, lehet éppen Sanabriának mutatja, hogy ballagjon egy picit hátrébb. De nem, mert elkéri tőle a labdát.
1: Nem tetszik neki a labda.
0: Lehet, hogy le van eresztve, vagy nem tudom, mi történhetett vele, mert úgy látszott, hogy Sanabria simán bedobja, ezt követően aztán inkább kidobták a pályán túlra, és végül egy szabálytalanság van még itt egy nagyon butasabb szabálytalanság, Merino volt, aki felöklelte Maxi Araújót, aki pedig szépen rá is játszott erre, nyilván ott a bal szélen kint gondolta, hogy jó lesz neki onnan egy szabadrúgás, és hát gyakorlatilag kereken két perccel az első félidő hosszabbításának a vége előtt jöhet most egy veszélyes szögből egy urugvái lehetőség, ez akár egy lehetőséget teremtett arra, hogy ki is egyenlítsenek a dél-amerikaiak. Szokás szerint Maxi Araújó az, aki majd beíveli középre a labdát, neki már van egy gólpassza, most nézzük, mi lesz ebből. Jól száll középre a labda, viszont Aymeric Laporte szépen meg tudja csúsztatni, és hát a bal oldalról kimegy a labda a jobb oldalra, ott pedig kicsúszik a pályáról, és végül jöhet megint urugvái bedobással.
1: Bizony, és akár jöhetne is egy nagy bedobás, de Valera nem ezt választja, hanem kicsiben játszik össze csapattársával. Ezt követően pedig, ahogyha jól láttam, akkor Valverde volt az, aki elkérte tőle a labdát, és vitatkozik a játékvezetővel, vagyis a partjelzővel vitatkozott Valverde, nem tetszett neki az az ítélet, miután ő elesett, nem kapott szabadrugást Uruguay, és most megszerezhetné a labdát akár Valverde, de nem ő szerzi meg végül, hanem Bentancur, ott van még Uruguay előtt a lehetőség, Bentancur kapja meg ismételten, elengedi, Araújó középre a labda, Darwin Núñez, és Unai Simon kezében a labda. Darwin Núñeznek lehetett volna egy próbálkozása, miután kapura tehette volna a labdát, azonban gyönyörűen ért oda a védője, egyébként már a visszajátszáson azt is láttam, hogy les is volt, és nagyon érdekes momentum, ahogy Laporte, amiután hátratette a labdát saját kapusához, feltette a két kezét az égbe, miközben a földön feküdt, és megünnepelte egy kicsit a spanyolok jó védekezését. Az első félidőből azt hiszem, hogy az utolsó percben járunk már, mint ami a hosszabbítást illeti, mert hogy a rendes játékidőt elhagyva, 8 perc volt a hosszabbítás, 53. percben járunk, úgyhogy a játékvezető valószínűleg hamarosan lefújja majd ezt a találkozót.
0: Mármint az első fél időt senki se jegyen meg, azért itt leszünk majd még szűk negyed óra múlva, és amennyiben lassan vége lesz. Még volt egy lövés itt az utolsó pillanatban, de a játékvezető azt mutatja, hogy szerinte nem szöglettel jön Spanyolország, hanem vége az első fél időnek teljesen jogosan, hiszen pár másodperce már letelt ez a 8 perc. Hát 1-0-ra vezet Spanyolország, nem ez a VB legszebb mérkőzése. Ugye Baena volt a gólszerző a 42. perc, amikor középről 15 méterről félfordulatból tüzelt, Muslera pedig nemes egyszerűséggel bevédte azt a saját kapujába. Hát Laci, mit gondolsz erről a találkozóról? Azért szerintem reménykedtünk egy jobb második félidőben.
2: Igen, a uruguayiakat olyan szempontból nagyon sajnálom, hogy rengeteget tettek azért, hogy legalább döntetlennel menjenek be a félidőbe, és tudjuk, hogy minimum egy pontot szerezniük kell ahhoz, hogy tovább jussanak, és kapnak egy ilyen gólt, ami minden kapus kaphat potyagólt, csak hogyha ez a harmadik meccs és a harmadik potyagólt kapja a kapus, akkor az nagyon kellemetlen. Hát Bielsa úgy látom olyan taktikát talált, hogy ne lőjenek kapura, addig nem volt gól, de ahogy ez megtörtént, nem akarom kifigurázni Muslerát, mert 40 éves, tényleg egy nagyon jó kapus, de itt szerintem váltani kellett volna a kapuban, mert mind a két mérkőzésen kapott potyagolt, tehát itt most Uruguaynak nagyon nehéz lesz újra meccsbe kerülni, és egyenlíteni minimum.
0: Egyébként, hogyha a VB előtt azt mondtuk volna, hogy ennek a mérkőzésnek mind a két csapat úgy fut neki, hogy még nem kapott ki, akkor szerintem egészen egyszerűen azt mondtuk volna, hogy mind a két csapat 6-6 ponttal áll, és akkor jöhet ez a csoportdöntő. Ehhez képest Uruguay pedig a kiesés szélén van, Spanyolország pedig bőven vezeti a csoportját. Szűk négy óra múlva jön majd a második félidő, addig is maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióval.
3: Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Már a pályán a csapatok, hamarosan kezdődik a második félidő. Köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Spanyolország, Uruguay egyelőre 1-0. És hát egy érdekességet már is felfedezni véltünk itt a második félidőt megelőzően. Méghozzá az, hogy Sergio Rochet, az uruguayiak cserekapusa melegít, meglátjuk, hogy vajon tényleg be fog-e állni, avagy sem. Egyelőre még egy Atlético-ban várja a bevetést, ebben a pillanatban

0: van pedig megkapta a mezét, úgyhogy úgy tűnik, hogy valóban az eddig háromból háromszor hibázó, három meccsen hibázó Fernando Muslerának úgy látszik, hogy véget ér egyelőre jelenállás szerint a világbajnokság.
1: És lehet, hogy a pályafutása is
0: hát ezzel. Hát így van, és hát ugye azért mondom, hogy a világbajnokság, mert jelenállás szerint Uruguay nem továbbjutó, legalább egy gólt kellene szerezniük ahhoz, és kiegyenlíteni, ha és amennyiben a másik meccsen egyáltalán nem lesz gól, ahhoz, hogy még valahogy tovább verekedjék magukat, de eszméletlen szerintem ezt látni tényleg az elmúlt pár VB szerepléshez képest, hogy mennyire nem megy az uruguayiaknak. Most egy ilyen érdekes cserével próbálkoznak, azért is érdekes, mert ugye az első fél időben volt már egy cseréjük, Manuel Ugartét kellett lecserélniük, aki megsérült, most pedig tehát kapus csere, Muslera helyére Rochet érkezik a második fél időre. Nem meglepő ez, hiszen volt már a világbajnokságon, ezen a világbajnokságon is kapus csere, most van egy újabb.
2: Igen, hát ezt meg kellett volna húzni a mérkőzés előtt, és ezt nem az mondatja velünk, hogy láttuk ezt a potyagolt, hanem az eddigi mérkőzések alapján meg kellett volna lépni már a meccs előtt ezt a cserét. Lehet, hogy ez sokba fog kerülni Uruguaynak, de azért bízunk benne, hogy a jó második fél időt látunk.
1: Elkezdődött tehát a játék, és Uruguay egyből hozhatja a labdát a középkezdés után. Egy előre ívelt labdát követően De La Cruz próbálták volna megjátszani, azonban nem hozzá került, hanem Canobio az, aki megszelidítette ott a labdát a oldalvonal mellett, le is tette a labdát, és akkor Uruguay jöhet majd egy szabadrugással, amelyet hátrafelé végeznek el, és akár Rochet először labdához érhet a mérkőzésen, ez meg is történik. Uruguay bízhat abban, hogy most a bakik nem következnek majd hátul, és előre pedig tudnak majd valami újat mutatni, mert nagyon kellene a dél-amerikai országnak. Darwin Núñez a 16-oson belül, közben Canobio még szintén ott van, visszahúzza a labdát, terelgeti egy kicsit a két lába között, majd ezt követően pedig átteszi oda a csapattársának Canobio, most pedig ő felbukik, és akkor egy szabadrugás, és Canobio reklamálja a sárga lapot, hát ugye ő neki járhatott volna már az első fél időben, és a játékvezető pedig nem is a korábbi szabálytalanságaiért, hanem lehet, hogy azért az egy sárga lapot Canobionak, mert reklamált. Baena volt az, aki furcsán ért hozzá, és akkor megmondom őszintén, én ebből a képekből, amiket én látok, akkor én azt is feltételezem, hogy ez egy műesés miatt megítélt szabálytalanság, nem, hanem Baena végül is csak megkapta a sárga lapot, tehát a játékvezető. Mert most a visszajátszáson azt láttam, hogy alig fogta meg Baena Canobionak a kezét, minden esetre ezért Baena kapott egy sárga lapot, és Uruguay jöhet szabadrugással a 47. percben, Unai Simont is kipróbálhatják az uruguayiak, esetleg egy lövéssel, De La Cruz a pályának a jobb oldaláról szállhat be a labda középre, most Araúl beadása, és spanyol fejen csúszik meg a labda, átkerül a másik oldalra, bedobásolját Uruguay.
0: Így van, meglátjuk majd hamarosan, hogy ki is fogja azt elvégezni, egyelőre Cáceres van ott, de meglepne, hogyha az egyik belső védő lenne az, aki bal oldalról nagyjából 15 méterre a spanyol kaputól ezt elvégzi, valóban nem is ő, hanem most már Sanabria maradott, és ő az, aki bedobhatja, ami feje fölött átszáll a labda oda a társához, most aztán indulhatnak megint előre. Éppen Oliveirához passzolt, aki aztán tovább passzolta, és most De La Cruz nyújtja meg magasan, ez egy jó visszapasszolt labda fejjel, a 16-oson belül Maxi Araújo fejelte volna vissza a társ felé, de időközben egyébként les is volt, Darwin Núñez felé nem jutott el a labda, de hát nem is adták volna meg ezt a találatot, nyilván mert lesen volt az uruguayiak támadója. Jön most már előre Spanyolország, Lamine Yamal húz meg egy szép cselt, eltolja az egyik uruguay védő mellett, ezt követően ő becsúszva sem tudja szerelni, és végül aztán visszakerül a labda Kubarciékig, és most már pedig Laportnál van, aztán megint Kubarci, ő passzolhatná tovább, egyelőre még nem dönt így, na, most ebben a pillanatban Marcos Llorentét játsza meg, aki megint visszapasszolja Kubarciék. Én úgy látom, hogy most azzal próbálkoznak a spanyolok, hogy picit fellazítják az uruguayi védelmet, magukra húzzák őket, mert ők is tudják, hogy az uruguayiaknak szükségük van arra, hogy gólt szerezzenek, aztán ugye a villámgyors kontrából Spanyolország akár be is találhat. Rodri az, aki most már odapasszolja Marcos Llorente, ez a jobb szélen, Llorente pedig Lamint játsza, megnézzük, hogy most lesz-e varázslat a labdával. Most nem lett, úgyhogy megint Llorente kapta vissza, majd megint Rodri, és úgy látszik, hogy megint visszakeverednek a spanyolok egészen oda Unai Simonig. Még egyelőre az ő segítségét nem veszik igénybe, most egy megnyújtott labda a bal szélen Baena felé érkezik, de ez egy borzasztóan rossz átadás, és megvan tehát Rochetnek az első labdaérintése ezen a világbajnokságon, és ő az, aki most már magához vette a labdát. Ki is guríthatná, de nyilván örül annak, hogy egyáltalán a keze ügyébe kerülhetett, úgyhogy még egy picit dalkálgatja.
1: Egyébként egy 36-szoros válogatottról beszélünk, 33 éves, és nagyon későn debütált a válogatottban, hogy úgy mondjam. Azért Muslera nagyon hosszú időn keresztül stabil tagja volt ennek az uruguayi válogatottnak, és Rochet pedig idősebb korára kapta meg a lehetőséget, még az előző világbajnokságon ugye ő védett az uruguayi válogatottban. Európában is megfordult, az Alkmaar együttesében játszott 3 évet, ezen kívül pedig a Sivasspor csapatában is, tehát találkoztak ők Muslerával ellenfélként is, mert ugye Muslera is Törökországban futballozott, a Galatasaray futballistája volt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, de most már a Estudiantes együttesében véd Argentínában. Közben Baena a labdával terelgeti, pályának a jobb oldala helyett a bal oldaláról hozhatta volna be középre, majd ezt követően pedig jöhet Uruguay, mert leszették a labdát a lábáról, mégpedig Bentancur volt az, és akkor Canobbio elindulhat bizony, mert ott volt még Cucurella, az, aki kicsit hátrébb helyezkedett, és Canobbio el tudott vele menni, nem volt les, a játékvezető és a partjelző sem jelezte, hogy les lenne. De La Cruz kapja meg a labdát, ugye aki csereként állt be Ugarte helyére, ezt követően Valverde kapná meg középen a labdát, de nem került hozzá oda megfelelően. Lamine Yamal pedig elindulhat egy labdával, két embert levesz a pályáról, Lamine Yamal is megbolondítja az uruguayiakat egészen eddig, amikor is Bentancur összeszedi a labdát, és akkor Uruguay ismételten fordulhat.
0: Érdekes egyébként ránézni arra is, hogy most hogy lenne a sorsolás, illetve hogy lenne majd a legjobb 32 között. Hát ugye azt tudjuk jó, hogy az argentinok és az uruguayiak nem a leginkább kedvelik egymást, és szerintem akkor szépen fogalmaztam, de jelenállás szerint azért az argentinok eléggé hálásak lehetnek Uruguaynak, mert azt jelentené most a legjobb 32 között Argentinának, hogy zöldfoki szigetekkel találkoznának, ami azért nem tűnik egy megoldhatatlan feladatnak, főleg úgy, hogy az uruguayiak most megint eladják a labdát, De La Cruz nem tudta jól megjátszani a társát, nagyjából egy 8 méteres pontos passz kellett volna oda Canobbio elé. Hát elé az megvolt, csak nagyjából 10 méterre, úgyhogy ez egy borzasztó rossz átadás volt. Bielsa is visszacsüccsen oda a jeges ládára, és eléggé gondterhelt tekintettel szemléli azt, ami a pályán zajlik. És ha már Argentina, akkor nekik a következő körben, ha is amennyiben mondjuk zöldfogi szigetek után tovább jutnának, akkor lehetne egy Ausztrália, hát mondjuk Egyiptom vagy Belgium továbbjutóból az egyik, az sem tűnik megoldhatatlanak, úgyhogy eléggé jó útjuk lenne az argentinoknak mondjuk a legjobb 8 közé, aztán majd nyilván jönnének a nehezebb meccsek, de én szerintem így most aláírnák Messiék. Jöhetnek előre most a spanyolok, Rodri passzolta fel egészen Oyarzabalig, aztán visszapasszolta neki, mármint Oyarzabal Rodrinak, most pedig már Lamin kapja, meg belepörget szépen a labdába, eljut a társához, Rodrihoz, most kinyílik egy picit a pálya, most lehetett volna gyorsan futni a spanyoloknak, ehhez képest Merino megállt egy pillanatra, sőt nem is ő maradt lent, hanem Pedri, ő az, aki nagyon-nagyon fájlalja a lábát, és még veri is a földet, most pedig már Baenánál van a labda, reméljük, hogy Pedri már fel tudott tápászkodni, mert ha nem, akkor még kirúgják a spanyolok, így van, ki is rúgják oldalra. Továbbra sincsen uruguayi sárgalap ezen a mérkőzésen.
1: Canobbio volt egyébként szabálytalan megint Pedrivel szemben, ugye itt a visszajátszáson is látjuk éppen, hogy bizony oda taposott.
0: Ez minimum sárga.
1: Ezt megnéznék varral, akkor persze erre sárgát lehetne adni, nem tudom, hogy narancssárgás-e. Laci, hogy látott ezt?
2: Hát Canobbionak függetlenül ettől a szereléstől már rég sárgalapot kellett volna kapni, és most már ez akkor nem merne így odalépni. Megint elmondjanak a játékot, de esetben mutatnak neki 5 lehetőséget, most mutatja a 7-et, de még mindig nem kap sárgalapot. Viszont Uruguay kijebb jött most a második fél időben, sokkal nyíltabb a mérkőzés. Itt a két belső védő között, az ellenfelek között 50-60 méter a távolság, ami a spanyoloknak kedvezhet, még jobban tudják járatni a labdát. Nyílt a meccs, viszont Uruguay egész jól támad most a második fél idő elején.
1: Canobbio, illetve a játékvezető Elfát lehet, hogy megisznak majd egy macsát a meccs után. Mert ugye ez különféle ilyen te alapú italok kifejezetten népszerűek arrafelé Dél-Amerikában, és most száll előre egyébként a labda, és ezt követően pedig Llorente az, aki spanyol oldalról meg tudta menteni, és az már szerintem sárgalap lesz, bizony-bizony, mert hogy Lamine Yamalnak odarúgott egyet az eddigi őrzője, Sanabria, és ő viszont megkapja a sárgalapot, ő tehát nem akkora haverja, hogy úgy mondjam, a játékvezetőnek, ellenben Canobbioval.
0: Igen, tehát ez egy egyetemű szabálytalanság volt, 2 méterről csúszott oda, és telibe találta Laminnak a támaszkodó lábát. Egyértelmű sárgalap, de én inkább azt érzem, hogy Canobbio-nak a 82 szabálytalansága vezetett ahhoz, hogy itt most egyből felmutatta a Sporia sárgát.
2: Hát igen, meg az vezetett hozzá, hogy abból a szögből, ahogy Sanabria jött, tehát fedezte a labdát, Jamal nem férhetett a labdához, itt csak a megfélemlítés volt, hogy megállítsa valahogy Jamalt, csúnya belépő volt, akár még piros is lehetett volna.
0: Itt van, mert meg is taposta közben a támaszkodó lábát, szerencsére Lamin már talpon van, nyilván tudja folytatni a mérkőzést, és hát innentől kezdve azért Sanabriának nagyon kell vigyáznia, mert hogy a Lamin egyszer vagy kétszer meghúzza ott mellette, és esetleg úgy dönt elfeledkezve a sárga lapjáról, hogy visszahúzza, akkor könnyen a kiállítás sorsára juthat. Közben megmutatták nekünk azt, hogy a Muslera beügyeskedte a saját kapujába a labdát az első fél időben. Hát többek között ezért is, meg az elmúlt két meccsen nyújtott teljesítményének is köszönhető az, hogy most a második fél időre már nem ő, hanem Rochet futott ki a pályára urugvái mezben. Szerintem több urugvái szurkoló egyébként fellélegzett, látva az, hogy Rochet elkezdett melegíteni. Nem megrántva tényleg a 40 éves Fernando Muslerát, de hát borzasztó mekkorákat hibázott itt, és ez könnyen lehet még egyszer mondjuk, hogy ez az urugvaiak VB szereplésébe is kerülhet. Rochet az éppen, aki felrúgta az égbe a labdát, miután a spanyolok elvégezték rosszul a szabadrugást, most pedig már Unai Simoni kerül leghátra, aki ez jó rendre fejelte haza a labdát. Jöhette át megint előre Spanyolország, mondom én, de kiváló megint a becsúszó személyesélet az odalépés Bentancurtól, most Mikel Merinótól vitte el a labdát, ezt követően pedig az urugvaiak eladják, nem, most egy összeszaladás van. Egy urugvái, valamint egy spanyol játékos között lenn is marad a földön. Darwin nyújnyező az, aki fájlal le a lábát, nem is jó az, hanem Maxi Araujo, ő mutatja azt, hogy egy nyújtott lábas talpalást vett észre. Hát szerintem mi ezt elsőre nem láttuk, lehet, hogy a VAR szobában ezt majd vizsgálni fogják, de az amerikai bíró most oda hívja magához egyébként Kubarsit. Hát azért ez nagyon furcsa lenne látva az első fél időt, hogyha mondjuk itt rögtön a második fél idő elején lenne két spanyol sárgalap, és hát csodálatos, hogy egy Jászai Mari díjas mutatvány volt ez Maxi Araujótól, mert gyakorlatilag semmi nem történt.
2: Próbálják befolyásolni a játékvezetőt erőteljesen az urugváiak, hatalmas vehemenciával vették magát a küzdelembe az urugvái csapat. Ha az első fél időben így játszottak volna, most nem lenni, jó, Muslera potyagolja, persze, az benne van, de nem lennének hátrányba, így most sokkal élvezetesebb a mérkőzés, hogy kijebb jött Uruguay.
1: És egy spanyol kirúgással folytatódik majd a játék, de előtte egy csere, mégpedig 8-as számmal lejön a pályáról Valverde, aki annyira sokat nem tett hozzá Uruguaynak a támadó játékához, eléggé sok hibája volt, és a folytatásban majd Vinyász az, aki 21-es számmal érkezik az uruguayi válogatottba, úgyhogy őt figyelhetjük majd a folytatásban, és most ezen gondolkodtam, hogy Vinyász adott esetben hova érkezhet, mert ugye ő egy csatár, a Real Oviedónak a támadója, ő játszott egyébként az előző mérkőzésen, kezdőként kapott szerepet, és azért őt nem kell túlzottan dicsérni, neki sem voltak túl jó mérkőzései eddig a világbajnokságon. Nyilván kérdés, hogy majd, ugye nem Darwin Núñez jött le, hogy átállnak-e majd egy két csatáros rendszerre, meglátjuk a folytatásban. Bentancur közben visszafejeli a labdát, amit a spanyolok kihozták, ezt követően pedig hátra kerül Kubarsihoz, majd Unai Simon is a labdához ér, előreívált labda, és az uruguayiak bizony-bizony vissza tudják fejelni azt a labdát, de La Cruz is hozzáérhetne, egy kicsit kivár, és ez a veszte Uruguaynak, mert elindulhat Spanyolország Baena részéről, jön a labda, ismételten Baena, egy kényszerítő, és száll be a labda középre, Oliveira kifejeli, Uruguay talán meg tudja menteni, nem tudja megmenteni, szerintem ez egy szöglet lesz, a játékvezető egyértelműen mutatja. Nyilván próbálkozott volna még ott, hogy kiszedje a labdát Cáceres, az oldal vonal helyett az alapvonalon gurult ki a labda, és a játékvezető pedig most már osztja a lapokat. Ugye említettem, hogy azért ő nagy kártyás.
0: Lehet benhagyta az első fél időben egyébként az öltözőben.
1: Benne van egyébként, mert ugye mondtam, hogy négy meccsen eddig a VB-n kiosztott 17 sárga lapot és egy piros lapot, és Baena volt az, aki kapott egyet az arcára, ezt követően pedig a játékvezető kiosztott egy sárga lapot a jobb hátvédjének, az uruguayi válogatottnak, Valera is sárga lapos tehát innen kezdve, de hát ugye nem csak ő, hanem az uruguayi játékosok közül Sanabriának is van már egy lapja, Canobbio-nak érdekes módon nincsen. Lamine Yamal a labda mögött, és jöhet majd be középre a spanyolok szöglete, Mossal középre, 59. percben járunk, kifejelik, és hátra kerül egészen a labda, és kérdés, hogy Unai Simon meg tudja tartani, meg tudja vissza rúgni a mezőnybe, és spanyol labdaszerzés ezt követően, közben nézem a másik mérkőzést, Zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia, továbbra sincsen gól, a 61. percben járott a meccs.
0: Most nálunk pedig már Pedrinél van a labda, aki tovább passzolja Kubarsihoz, majd Marcos Llorentét is beveszik a passzolgatásba. Aztán megint Merino, aki most megint egy óriásit kap a lábára, a másik hatos Bentancur volt szabálytalan. Én úgy érzem, hogy ha most a játékvezető nem fogja meg ezt a meccset, akkor teljesen ki fog csúszni a kezéből. Muszáj lenne még büntetni az urugvájakat, mert pokrosz kemény belépők jönnek.
2: Igen, és ahogy telnik múlik az idő, nem tud esetleg egyenlíteni Uruguay, vagy megrúgja a másodikot Spanyolország, akkor itt csúnya dolgok lesznek, mert elborulnak az uruguayiak már most. Nagyon kemény belépők vannak, nagyon benne van a mérkőzésben a piros lap is.
0: Benne van bizony, ami még benne van, az pedig az, hogy Pedri helyén a folytatásban Dani Olmo, valamint Fabián Ruiz is érkezik a pályára. Az ő helyét mi nem tudjuk, vagy ő nem tudjuk, hogy még kinek a helyét veszi majd át, hamarosan majd kiderül. Pedri és Mikel Merino az a két játékos, aki elhagyja a pályát, és Dani Olmo, valamint Fabián Ruiz érkeznek a pályára, tehát a Barca játékosok száma nem csökken, hanem marad három, még ugye egy friss bajnokok ligája győztes érkezik Fabián Ruiz nevében. Most pedig De La Cruz szerez labdát közel a spanyol kapuhoz, aztán Canobbiohoz passzol, de hát Canobbio nem bánik olyan jól a labdával, mint a spanyolok lábaival, úgyhogy most ez a labda elpattant tőle, Unai Simon pedig fel is tudta szedni, és már ki is gurítja, már nyilván a spanyoloknak nem sietős. Belépve a mérkőzés utolsó harmadába, Uruguay és Spanyolország továbbra is 0-1.
1: Canobbio többször rúg a spanyol lábba, mint a labdába, most ez jutott hirtelen eszembe. De lehet, találó. Hogy erre a mérkőzésre, igen, ez találó lehet egy átível és a másik oldalra, majd ezt követően pedig Rodri az, aki szinte csatárként indulhatna meg, azonban azért annyira nem sieti el azt a megindulás, Rochet vágja fel a labdát előre, és Cucurella az, aki leveszi, majd előre teszi, nagyon rosszul tette ezt a Real Madrid frissen igazolt játékosa, mert hogy Cáceres össze tudta szedni a labdát, úgyhogy jöhet most már Uruguay, ezt követően megkapja a labdát ott Bentancur, akin most már a csapatkapitányi karszalag is rajta van, azt követően, hogy Valverde is lejött a pályáról, ezt követően pedig labdát veszítenek az uruguayiak, jöhetne Spanyolország, a pályának a jobb oldalán Oyar Zabal nem tudja begyűjteni, úgyhogy fordulásból jöhet majd egy bedobás után a dél-amerikai ország válogatottja. Egyébként Uruguayjal kapcsolatban egy érdekesség, hogy ez egy nagyon kicsi ország, akár területére is, akár népességére is, mindössze 3,5 millió ember lakja, Spanyolországot összevetésképpen pedig 50 millió. Egyébként Spanyolországtól 1811-ben harcolták ki a függetlenségüket, majd ezt követően jöttek a brazilok, akik úgymond elfoglalták Uruguayt, és tőlük pedig jó 20 évvel később tudták véglegesen kiharcolni a függetlenséget, azóta különálló ország Uruguay. Volt egy kis idő történelemről beszélni, mert hogy a spanyolok járatják a labdát, különösebb izgalom nélkül.
0: Nem megbánt fejük, mint a játékvezetőt, Laci, majd mindjárt visszatérünk erre, de Dani Olmo kígyózik most át az uruguayi védők között, ott mint a lett volna egy becsúszó szabálytalanság. Hát úgy ítélte meg az amerikai játékvezető, szerinte ez semmi nem volt, Dani Olmo csak nevet ezen a dolgon. Nagyjából 18-20 méter az uruguayi kaputól lehetett volna a középről egy spanyol szabadrugás. Tehát pont jókor hibázott szerintem megint a játékvezető, elő lehet azt venni. Ugye most játszik egymással egy dél-amerikai csapat, valamint egy európai. Szerintem, hogyha átnézzük a bírókat, illetve a teljesítményüket, akkor a legtöbb jó bíró az Európából kerül ki, és mögöttük azért vannak jobb mondjuk argentin vagy brazil játékvezetők is. Mondjuk pont emiatt, hogy két ilyen jellegű csapat játszik egymással, lehet az, hogy egy amerikai bíró van, aki kevésbé rutinos, és azért elenged több olyan szabálytalanságot. Mit gondolsz erről a dologról?
2: Igen, nem ura a mérkősnek a játékvezetőre.
0: Közben Lamin, bocsánat, jobbról betül a 16-oson belülre, passzol, Dani Olmo lő! De hát ez majdnem annyira erős volt, mint az első fél időben Bayern a lövése. Azt ugye be tudta védeni a kapus Muslera, most viszont Rosénak nem kellett ugyanezt megtennie, hiszen fölé pattant Dani Olmo lábáról a labda. Egyes egyedül maradt nagyjából 10 méter az uruguayi kaputól, ezt követően Lamintól kapott egy forintos labdát, de nem találta el jól ezt.
2: Ez sokkal nagyobb helyzet volt, mint amiből a gól született, az óriási potya gól volt. De visszatérve, a játékvezetők teljesen más felfogásba vezetik a mérkőzéseket, a csapatoknak alkalmazkodni kell hozzájuk. Nagyon nehéz, mert ugye a futballban egy szabály van, és itt nem az van, hogy kis csapat, nagy csapat, mint a játékosok a csapatok között, hanem a bíróknak kéne egységesnek lenni, de teljesen más szellembe vezetik a meccseket. Itt például nem tudják a játékosok, vagyis hát túlmentek már jócskán a sárgalap határán, és így veszélyeztetik egymás testi épségét is. Gondolok itt főleg az uruguayi lépőkre.
1: 64. percben járunk, és Spanyolország 1-0-ra vezet Uruguayjal szemben. Darwin Núñez most a labdával kiteszi a szélére, És onnan Araújo akár be is adhatná középre. Most jön be a labda, a rövidre próbálta volna bejátszani, és onnan tovább tenni a labdát az uruguayi játékos a kapu irányába, azonban nem járt túl sok sikerrel az érkező futballistája az uruguayi válogatottnak, aki nem volt más, mint a csereként pályára lépő Vinyász, aki ugye csatár és a Real Oviedóban töltötte az elmúlt évét, szezonját. Egyébként nézegettem itt a statisztikákat, hát nyilván azt nem kell mondani, hogy Spanyolország mekkora mértékben birtokolja a labdát, mert az egészen nagy számot takar, közben Rochet az, aki összeszedi a labdát, tehát nyilván egy ilyen 70%-os labdabirtoklásra a spanyolok esetében nyugodtan lehet beszélni, de külfejezetten egy érdekes statisztika lehet, hogy Rodrinak volt eddig a legtöbb átadása ezen a mérkőzésen, 82, de közben Uruguay támad, a 16-oson belül már az uruguayiak egy betett labda középre, amelyet Unai Simon összeszed, úgyhogy újabb perc telik el úgy, hogy az uruguayi válogatott tagjai nem tudtak érdemi lövést Unai Simon kapujára ereszteni, beadásokkal középretett labdákkal ugyan próbálkoznak, de még nem jött egy életerős lövés Unai Simon kapujára, úgy pedig nagyon nehéz lesz gólt szerezni, de hát ugye a másik oldalon láttuk, hogy tud az anélkül is menni.
0: Nekem van egy sajnos gyanúm arról, hogy Valverde is azért került a lecserélés sorsára, mert hogy nincsen jóban az edzőbával, mert mikor elhagyta a pályát, utána ezt követően nem ment oda lepacsizni Marcelo Bielsával, hanem hátra ment a padhoz, és hát nyilván ott már nem szabálytalan, de hát odarakta a mezét a szája elé, és így mondott valamit. Azért is furcsa egyébként Valverdének a lecserélése, mert valóban nem volt jó meccse, de azért az ilyen X-faktorokat azért fent szokták hagyni a pályán, mert bármikor bennük van a gól.
2: Uruguay leghíresebb játékos, a Real Madrid sztárja, őt akkor cserélem le, ha ő lekérezkedik, hogy megsérült. Tehát itt a háttérben az lehet, amit pedzegetsz, meg a mérkőzés előtt beszéltünk, tehát valami nem kerek a uruguayiaknál, attól függetlenül mennek előre, csinálják a dolgukat, de ezek azért beszédes jelek.
0: Közben pedig egy csere a spanyoloknál, elhagyja a pályát a gólszerző, mármint ő már elhagyta, de hát aki a kapura küldte a labdát, nyilván itt most Muslera gondoltam így vicceskedve, de most már Alex Baena is a lecserélés sorsára jutott, az ő helyén a folytatásban pedig Jeremy Pino lesz majd ott. Ez már egy támadóbb jellegű csere a spanyoloknál, ebből akár lehet majd veszély is az uruguayi kapura. Most éppen a spanyoloknál van a labda, Oyar Zabal kígyózik át két játékos között, ezt követően őt megint elválasztják a labdától, a játékvezető szerint pedig ez sem volt szabálytalan. Inkább annak a fényében furcsa ez, hogy ezeket nem fújja le a spori, hogy azért az imént volt egy pici lerántás Baenától, és egyből kapott érte egy sárga lapot, ami hát nem igazán volt indokolható, és ott azért eléggé rájátott az esetre az a bizonyos Canobbio, akinek még mindig nincsen sárga lapja ezen a mérkőzésen, de hát mindegy, inkább nézzük, hogy mi is történik a pályán. Jön előre Uruguay, Maxi Araújo van kint a bal oldalon, vele szemben pedig Llorente, nézzük, mit fog ezzel kezdeni az uruguayi védő, semmit, mert Llorente szépen leszerelte őt, ezt követően pedig Dani Olmot is elválasztják a labdától, Bentancur volt az, aztán pedig tovább passzolja a labdát Nyúnyeszhez, és végül most egy beívelés középre, de hát ez nem középre ment, hanem ki oldalra, kiment az oldalvonalon túl, úgyhogy most jöhet egy spanyol bedobás.
1: A másik mérkőzés is hasonlóképpen zajlik, a 69. percben járunk a zöld foki szigetek Szaúd-Arábia mérkőzésen, és nincsen gól egyenlőre, ellenben ugye itt Spanyolország vezet 1-0-ra, Baenának a góljával, és most jön az a bizonyos hidratációs szünet. És azért azt látom Dani Olmón, aki csereként állt be a mérkőzésbe, hogy azért eléggé elégedetlen azzal a fajta hozzáállással, amit a játékvezető tanúsít vele szemben, azért többször is a földre került, és kicsit nyugtatnia kell a csapattársának. Hát Laci, mit vársz a találkozónak az utolsó negyedétől?
2: Hát azt várom, hogy Uruguaynak abszolút kockáztatnia kell, de a másik fél időben, amit látok tőlük felfogásba, az sokkal jobban tetszik. Nyilván az eredmény késztette őket erre, de ha így tudnak játszani, akkor kérdés, hogy miért hagyták ennyire át a teljes területet a spanyoloknak. Itt Valverdét már említettük, de még egy szó erejéig, hogy amikor egy csapatból a legjobb játékos le kell cserélni, és nem azért, mert megsérül, ott valami nem kerek. Itt most Uruguaynak maradt 25 perce hosszabbítással együtt, mondjuk, hogy a helyét itt tartsa a világbajnokságon, mert ha nem tudnak egyenlíteni, akkor 2 ponttal nem lehet tovább jutni, tehát elbúcsúznak a világbajnokságtól. Itt ahogy telik, múlik majd az idő, kérdés, hogy tudnak-e gólt rúgni, ha tudnak, mikor. óriási csaták lesznek, és ha nem tudnak gólt rúgni sokáig, akkor én félek, hogy ez a dél-amerikai mentalitás, meg ez a feszültség, ami a csapaton belül eluralkodott, akkor az nehogy abban csúcsosodjon ki, hogy nagyon durva belépők, csak sérülés ne legyen, én annak szorítok, ugye láttuk a kanadai játékos csúnya sérülését, ilyet nem szeretnénk látni. Valverdét mutatja közben a kamera, aki nyilván meg van sértődve, de hát első mindenek felett az ország, hogy valahogy tovább jussanak, azután akkor szerintem rendeznék ezt a történetet. De itt most Uruguaynak 25 perce maradt arra, hogy valami extrát hozzon, mert Spanyolország ellen egyenlíteni jelen állapotban az óriási bravúr lenne, és még szakmailag annyi, hogy nagyon megnyílt a terület, tehát óriási területek vannak, Uruguay följebb ment, ezáltal nyitott a pálya, 50-60 méteres távolságok vannak a spanyol belsővédők és az uruguayi belsővédők között. Ez jobban feküdhet Spanyolországnak, mert jobban tudnak passzolni, egyénileg gyorsabbak. Ha területet hagynak mondjuk Jamaléknak, akkor az kivégezhetik és lezárhatják a meccset a spanyolok.
0: Könnyen lehet, hogy Nico Williams is majd a pályára fog érkezni hamarosan, bár hogyha kisebb sérülése bajlódott, akkor valóban, amit Laci is mondott, nem biztos, hogy van értelme ezen a napokról kemény uruguayi fal ellen mondjuk őt beküldeni, viszont rögtön egy taktikai változtatása az uruguayiaknál. Azért mondom, hogy taktikai, mert a sárgalapos Sanabria hagyja el a pályát, az ő helyén pedig 18-as számmal érkezik Rodriguez, akinek Brian Rodriguez, akinek ez a 36. válogatott meccse, csak úgy, mint Rocheynek, és ő a klub Amerikában, vagyis otthon Mexikóban játszik. Neki volt egyébként idén 37 meccse már, ami a bajnokságot illeti, 13 gólja és 7 gólpassza, viszonylag gólerős játékosról van tehát szó.
1: És azt is hozzá kell tenni, hogy ugye ő nem szélső hátvéd, tehát ő egy támadó, ilyen értelemben Bielsa változtat, és még támadóbbá szeretné tenni az uruguayi válogatottat, amit majd meglátunk, hogy hogyan sikerül, olyan tekintetben is, hogy a spanyolok Dani Olmóval, meg aztán Lamine Yamallal főleg nagyon veszélyesek, hogyha el tudnak menni egy kontrával, és hát ott van még az eddigi spanyol házi gólkirály Oyarzabal is a pályán, de minden esetre most uruguayi lábakon a labda. De La Cruz indít, és szerintem az jó lesz, bizony összetudja ott a pályának a jobb oldalán szedni a labdát Rodriguez, a bal oldalon inkább, és a labda pedig kigurul az oldalvonalat, azt követően Llorente tisztázott, az Atletico Madridnak a játékosa most a labda ismételten Rodrigueznél, befele tolja, Lamine Yamal nem védekezik vele szemben túlzottan keményen, ellenben neki nem is az a dolga, hanem hogy varázsoljon elől, de most éppen védekezésre kényszerül a Barcelona fiatal tehetsége, és el is hozza a négy ember közül a labdát, gyönyörűen passzolja ki, és akkor most mennek a spanyolok, a játékvezető nem látja, hogy Olmóval szemben szabálytalankodnak, de ott van a lehetőség, Lamine Yamal előtt teljesen üresen, azt csinál vele, amit akar, cselez inkább, és megvárja, hogy megjöjjenek a védők, de most teszi be a labdát középre, hát ezt szerintem Lamine Yamal elrontotta, de ott van még a lehetőség, a 16-oson belül Dani Olmó kifele vezeti, Lamine Yamal kintről nézi gyakorlatilag az alapvonalon is túlról, figyelte azt, ahogy Olmó bevezeti a labdát a 16-oson belülre, megnyújtatják a labdát a spanyolok, a 72. percben járunk, 1-0-ás spanyol vezetésnél Rodri hozhatja a labdát.
0: Pedig ez jó lehetőség volt Dani Olmo előtt, mert éppen Canobbio állt mellett, akinek nem volt még túl sok szabályos megmozdulása a mérkőzésen, valahogy fel kellett volna, hogy rugassa magát, és akkor abból lehetett volna egy spanyol büntető, amellyel minden eldőlt volna, de még azért minden nyílt, még mindig, hiszen Uruguay, hogyha találna egy gólt, mert ezt kell, hogy mondjuk, hogy találna, akkor még könnyen akár tovább is juthatnának, ha és amennyiben a másik meccsen nem lenne gól, már pedig ott továbbra sincsen, őrzi ezt a 0-0-át, mind a zöldfoki szigetek, mind pedig Szaúd-Arábia. Hát jelen állás szerint ez megfelelő zöldfoki szigeteknek. Szaúd-Arábia pedig ezzel búcsúzna, csak úgy, mint Uruguay, de hát még azért messze van a végén, még negyed órát azért minimum le kell játszania mind a négy együttesnek. Most egy borzasztó rossz átadás Llorentétől, ezt követően nem előrefele veszi át Vinyász a labdát, hanem inkább hátrafelé, majd aztán vissza is húzza Dani Olmót, aki kiválóan pördül le róla. Most 4-4-ben jöhetnek a spanyolok.
1: Rosettnek jó volt.
0: Rosettnek jó volt. Dani Olmo megpróbálta előrébb tenni a labdát egy sorra a fejjel, Oyarzabal felé kiugratta volna a csatártársát. Oyarzabal végül úgy döntött, hogy balra megy, a passz pedig jobbra érkezett, úgyhogy ez nem volt megfelelő. Sem számára, sem pedig a többi spanyolnak. Ugye Rosett volt az valóban, aki fel tudta ezt szedni. Közben már játékba is hozta azt, de La Cruz-t vette célba. Egy jó passz után már vissza is kapta a labdát. és megint leghátulról kénytelen építkezni Uruguay, de én nem igazán emlékszem olyan támadással a mérkőzésen, amikor Uruguaynak sikerült felépíteni egy normális támadást, csak akkor, hogyha mondjuk labdát szereztek a spanyol térfélen. Most ott van a labda Fabián Ruiznál az uruguayi térfélen, aztán vissza is kapja egy szép kényszerítő után a labdát, lövésre biztatják onnan 25 méterről, végül látnak, hogy a jobbra Llorente ez, aki Laminhoz passzol, nézzük, hogy mit kezd vele a fiatal tehetség. Egyelőre csak elkezdi lefelé húzogatni, ilyen futcálos mozdulatokkal a szöglet zászlóhoz, aztán bal lábbal visszapasszja Fabián Ruiznak, Ruiz sem íveli be középre, hanem eladja a labdát Rodri felé, nem volt jó ez a passza, Vinyás szépen beugrott elé, Rodri közben szabálytalan, úgyhogy jöhetnek az uruguayiak előre. Itt a mérkőzés hányadik percében mindjárt rá is nézünk.
1: 74.
0: Hát most már 75, igen, Uruguay és Spanyolország 0-1.
1: Igen, úgyhogy jöhet majd Uruguay, a játékvezető szabálytalanságot látott tehát. Rodrival szemben fújta a faltot, úgyhogy jöhetnének az uruguayiak saját térfelükről, hátra kerül egészen a labda Rochettig, ő pedig előre vágja azt, és De La Cruz hiába nem egy magas játékos, azért felugrott, hogy belefejeljen és megcsúsztassa a labdát. Egyébként annyiban vitatkoznék veled már, hogyha De La Cruzig eljut a labda, akkor neki nem nagyon emlékszem olyan átadására, ami hosszabb lett volna és rosszul tette volna mindezt. Most is akár megkaphatná a labdát De La Cruz, de lefaltolják az uruguayi támadó játékosokat, és egy hasonló faltkísérlet történik meg Llorentével szemben, aki kicsit megáll, és talán a lábát is fájlalja, mert oda rugott egyet Bentancur, akinek legalább annyira fáj ez a belépő, mint amennyire fáj ez a spanyolok játékosának, de a játék az továbbiakban is zajlik, és jöhetnek ezt követően a spanyolok Cubarsí a labdával, és most betámad Uruguay eléggé határozottan, és innen kellene kihozni a spanyoloknak a labdát. Laporte megindul, azért nem a gyorsaságáról híres, Olmo pedig kapott egyet a lábára, úgyhogy szeretett volna egy csel csinálni, átengedni a lába között a labdát, és hát nem kímélte őt az érkező uruguayi védőjátékos, de a játékvezető nem adott ezért sárgalapot, ellenben az viszont zajlik, hogy cserél Spanyolország, de a Fuente mester lehozza a pályáról Oyarzabalt, és a folytatásban Ferran Torres érkezik a pályára, valamint Nico Williams is, ő is ott lesz majd, ő pedig Yamal helyén, lehet, hogy egy kicsit tart de a Fuente mester attól, hogy Yamal kap még egyet a lábára, és nem szeretné a csodafegyverét elhasználni a mostani mérkőzésre, mondjuk azért Williams-t is adott esetben, hogyha visszaemlékszünk a világbajnokságra, lehetett csodafegyvernek használni.
0: De EB-re.
1: Igen, bocsánat, az előző Európa-bajnokságra gondoltam, igen, kifejezetten jól játszott akkor, ahogy az akkor 16 éves, éppen 17 éves Yamal is. Közben spanyol szabadrugással folytatódik a játék. 77. percben járunk, és továbbra is 1-0-ra vezetnek a spanyolok, a másik meccsen pedig egy barátságos 0-0 zajlik éppen.
0: És az mennyire jó a zöld szigeteknek, hát egészen eszméletlen, hogy egyelőre ők továbbjutásra állnak. Nem sok pénzt tettem volna, vagy nem sok pénzt tettünk volna, szerintem nyugodtan mondhatunk többes számba is. Bence tett volna bocsánat, közben ő mutat magára, de szerintem Lacival mi azért nem fogadtunk volna erre, hogy ebből a csoportban mondjuk Spanyolország és Zöldfoki-szigetek úgy lesz továbbjutó, hogy közben Uruguay és Szaúd-Arábia biztosan kiesik, és ebből a legutóbbi kettőből nyilván nem Szaúd-Arábiának a kiesése meglepő. Érkezik most egy felőtt labda a frissen beállt Nico Williams felé, ő ezt nem tudja átvenni, de vigyázniuk kell az uruguayiaknak, hiszen gyakorlatilag 4-3-ba fietné most már Spanyolország mindig a labdát, ha meg tudná azt szerezni. Közben megint egy műesés uruguayi részről, amelyet megesz a játékvezető. Bentancur kapott most egy szabadrúgást, Rodri volt vele szemben szabálytalan. Ők azért találkoztatnak többször egymással az év folyamán, amikor Manchester City Tottenham rangadókat rendeznek. Továbbra is ott van a labda az uruguayiaknál, ők húzogatnak most a bal oldalon, de egyelőre még nem tudnak előrébb jutni most. Rodriguez bepasszolja középre, de ez sem volt jó, hiszen át tudja venni a labdát, ezt követően Fabián Ruiz, aki visszagurítja a kapusának, ahelyett, hogy inkább előrefele nézne, mert könnyen kiugrathatták volna Nico Williams-et. Felre ütközik egy óriási, de mind a két játékos szerencsére jól van. Jeremy Pino az, aki most már tovább tette a labdát oda Dani Olmohoz, aztán pedig már Rodri is megkapja. Egyre följebb jutnak a spanyolok, lassan a felező vonalat is átlépik. Ebben a pillanatban ez sikerült, Nico Williams kap egy jó labdát. Tovább passzolná Fabián Ruiz felé, de most De La Cruz jól ért oda. Az a De La Cruz, aki most elindul a labdával, egyelőre nem passzol, ez jó döntésnek tűnik. Na majd most tovább passzolja Rodrigueznek. Ő sem lő, hanem inkább kirakja oda a jobb oldalra, és egy les szituáció. A játékvezető asszisztense azt veszi észre, hogy szerinte Canobbio lesen volt. Ez lett volna az első jó megmozdulása az uruguayi játékosnak a találkozón. tehát ebből sem lesz semmi, mert valóban ez egy 2-3 méteres slash volt, kiváló játékvezetői döntés, és végre dicsérhetjük a partjelzőt, hogy azért a megszokottakkal ellentétben nem engedte tovább a meccset, hanem végre beintette a lest.
1: Bielsa ideges természetesen, ezt követően, ahogy figyelte az eseményeket, de uruguayi támadást figyelhet ezúttal a hűtőládájáról, mert hogy De La Cruz eljön a labdával, és mekkora paszt ad! Csak nem ér oda Darwin Núñez, hanem nagyszerűen érkezik Unai Simon a kapujából. Gyönyörű volt a meglátás, amelyet De La Cruz meglátott a belső védők között, eltette a labdát, laposan begurította, és Darwin Núñez, hogyha kicsit hamarabb észlel, akkor akár nagyon nagy helyzetbe hozhatta volna akár így saját magát. Rodri közben szabálytalan, fel is borul, még egy kicsit játsza is a helyzetet, magát Vinyász, mert hogy miután Rodri szerelte őt, még szándékosan bukfencezett is egyet a gyepen, minden esetre elérte a célját, mert a játékvezető Uruguaynak adta a labdát. 80. percben járunk, a spanyolok továbbra is 1-0-ra vezetnek, és Uruguaynak nagyon kellene egy gól ahhoz, hogy bármiben is reménykedjenek még itt a világbajnokság folytatását, illetően Rochet ennek ellenére nem nagyon sietti el azt, hogy a labdát hozza, most vágja föl. Kérdés, hogy mennyire száll ez jó helyre. Laportnak a feje, nem hiszem, hogy jó hely az ő szempontjukból. Minden esetre marad Uruguaynál a labda, ezt követően, hogy lejött onnan. Majd megkapja a labdát Darwin Núñez, ezúttal nincs les, legalábbis a partjelző szerint. Canobbio kapja meg a labdát, Cucurella vele szemben védekezik, elérkezik Nico Williams is. Azonban De La Cruz kapja meg, hát neki kellene egy hasonlóan jó átadást tennie, mint az előbbiekben passzolt Núñez felé. Canobbio most betehetné a labdát középre, hát ez kapu mögé.
0: Borzasztó rossz beadás volt, hogy jöhet megint Spanyolország egy kirúgással. Szokás szerint Unai Simon lesz az, aki majd lehelyezi a labdát, de most mutatja neki a játékvezető, hogy kicsit sürgesse magát, mert azért mégiscsak beléptünk a rendes játékidő utolsó 10 percébe. Lamine Yamal sem teljesen elégedett, sem a saját teljesítményével, sem pedig a csapatáival. Éppen Pedrivel, a barcelonai csapattársával beszélték meg, hogy mi is történt a pályán, hiszen már mind a kettőjüket lecserélte De La Fuente mester. Most már Cucurella húzza meg a bal oldalon, egy jó csel után átveri az uruguayi játékost, Canobbiót, aztán Canobbio odalép neki. Úgy látszik, hogy ő ma nem fog sárga lapot kapni, most már szinte biztos vagyok
1: erre
0: benne.
1: Erre megnézném az occokat, ha már erről beszéltünk.
0: Én nagyjából a 15. perc óta ezt érzem, mármint azt, hogy megnézném az occokat, de igen, tehát nagyon furcsa ezt látni. Cucurella teszi most már tovább, éppen Canobbio lába között a labdát, aztán visszaszerzik az uruguayiak a labdát. Ott van most éppen középen hátul Cáceresnél, akit meg lehet zavarni, úgy tűnik, de egy szép csellel átveri aztán Ferran Torres-t, és visszapasszolja a társának. Most pedig már egy hosszú lőtt labda Rodriguezhez ki a balszére. Valóban Rodriguez Sanabria helyére érkezett, de azért egysorral följebb játszik. Az ő életét gyötri most éppen Jeremy Pino. Aztán végül Jeremy Pino esik le a földre, és hát gyakorlatilag átment rajta, szó szerint, ezt úgy értsék, ahogy mondom, Rodriguez, átlépdelt az egész testén Jeremy Pinónak, aztán megint az uruguayiakhoz kerül a labda, most egy beadás, de ezt kivédi Unai Simon. Beadásnak szánta az uruguayi játékos, mégis a kapujára ment, mármint Unai Simon kapujára, Oliveira-nak a belőtt labdája. Szerintem befért volna oda a rövid felső sarokba, vagyis a kapunak a jobb felső sarkába a labda balról, de Unai Simon időben eszmélt. Hasonló gólt kapott egyébként Joan Garcia az utolsó felkészülési meccsen Irakkal szemben. Közben megvolt a szögletrúgás, de ezt Nico Williams könnyedén kivágja, abda viszont uruguayiakhoz kerül. Most ők, akik passzolgatnak egymáshoz, Maxi Araujo kirakja oda Bentancur, ez most egy jó beadás, de lecsúszik róla az utolsó pillanatban az uruguayi játékos, és megint szokás szerint jobb oldalon kimegy oldalt a labda, úgyhogy jöhet egy spanyol pardobás a mérkőzés 83. percében, Uruguay-Spanyolország 0-1.
1: Piazza felkelt a hűtőládájáról, és tüzeli a játékosokat ezt követően. Hát legalább Uruguaynak most volt egy kaput eltaláló próbálkozása az előbbiekben, még hogyha nem is feltétlenül mondhatjuk azt nagyon jó kísérletnek és nagyon szándékos próbálkozásnak. Szerintem az utolsó pillanatokban döntött úgy Oliveira, hogy ezt ő a kapura fogja tenni, alapvetően beadáson gondolkodott. Egy hosszú indítás után Cucurella fejeli vissza a mezőnybe a labdát Nico Williams, majd ezt követően Dani Olmo az, aki átveszi középen, hátra teszi, teljesen magabiztosan játszik a spanyol játékos, amióta beállt, azért eléggé nagy rugásokat kapott, de a kreativitásán meg a futballhoz való hozzáállásán ez nem látszik, nem törte kedvét. Ferran Torres is kapott egyet, majd ezt követően pedig megy előre. Kérdés, hogy az ő játéka mennyiben járul majd ahhoz hozzá, hogy Spanyolországot ott esetben még egy gólt szerezzen, meg hogy egyáltalán mennyire célja ez Del Fuentének azzal, hogy őt behozta a pályára. Ugye Oyar Zabal a kezdő játékosa a spanyoloknak, center pozícióban mondhatjuk ezt, bár ugye Vukovics Laci említette, hogy inkább ezt hívjuk hamis 9-esnek a spanyolok esetében, nem nagyon rendelkeznek ők már klasszikus csatárral.
0: Borja Iglesias.
1: Hát Álvaro Moratát szerettem volna mondani, igen, csak ő egyik sincs a spanyolok keretében.
0: De Borja Iglesias, igen?
1: Bocsánat, akkor tévedtem, igen.
0: Talán őt azért még lehet annak nevezni, hogy egy nagyobb darab támadó, jó lehet, de hát nyilván most az ő szolgálatára nincsen szükségük a spanyoloknak. Jöhetnek megint egy pardobással, közben egyre több rúgvái szurkoló fogja a fejét, tudják, hogy lassan véget ér számukra ez a világbajnokság, de még mindig egy gólra vannak attól, hiszen a másik találkozó a Zöldfoki szigetek, illetve a Zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábia meccs továbbra is 0-0. Unai Simonnak kell most kilépnie a kapujából, ő ezt időben megtette, de teljesen mindegy, mert közben már les is volt, úgyhogy mindenképpen a spanyolok jönnek. Darwin Núñeznek sincsen jó világbajnoksága, azért, hogyha visszaemlékszünk a liverpooli időkre, amikor ő még ott volt, hát nem biztos, hogy a jó megoldások jutnak róla is először eszünkbe. Most is lesen volt, talán, hogyha jobban odafigyelt volna erre, akkor előbb tudott volna eszmélni erre a labdára. Lényeg a lényeg, hogy Spanyolország jöhet most egy szabadrúgással, akkor, amikor beléptünk a találkozó rendes játékidejének utolsó 5 percébe.
1: Uruguayi labdaszerzés a középpályán, a spanyoloknak a középpályáján, mondhatjuk így talán. Ezt követően pedig Darwin Núñez a labdával odaadja De La Cruznak, nála jó helyen van, lövés, és Unai Simonnak védenie kellett. Na végre valami uruguayi oldalról megkísérelte De La Cruz azt követően, hogy mindenkit próbált kiszolgálni, most eldöntötte, hogy akkor ő kapura tűzi a labdát, és Unai Simonnak most volt az első komolyabb védése. Hát ez is azért sokat elmond sajnos az uruguayi futballistákról, az ő szempontjukból mondom sajnos, hogy a 86. percig kellett arra várni, hogy egyáltalán egy olyan kapura lövés legyen, amelynél Unai Simonnak nehezebb dolga is legyen. A spanyolok közben támadhatnak Cucurella a labdával, majd ezt követően pedig arra figyel mindenki, ahogy ott az egyik spanyol játékos a földön fekszik, és éppen fel kell, az Jeremy Pino. Most már úgy nézem, hogy ő jól van, feltápászkodott, úgyhogy jöhet a spanyolok támadása. Ferran Torres jól teszi le a labdát. Mekkora csel volt Ferran Torres, eldöntheti a meccset, nem dönti el. Kapufát lő Ferran Torres a 86. percben, gyönyörűen játszott össze csapattársával, és a kényszerítő után meg tudott indulni, a 16-oson belülre vezetette volna a labdát, de inkább úgy döntött, hogy ő azt ellövi. Nagyon szépen megverte ellenfelét Oliveirát, és 16 méterről eltalálta a felső lécet. Rochettnek nem kellett védenie, és hát Ferran Torres lábában maradhatott esetleg a meccslabda, hogyha majd nézzük természetesen, hogy az esetben Uruguay tud a gólt szerezni, de a spanyolok eldöntették volna mindenképpen ezt a mérkőzést a találkozónak a 87. percében. És ugye itt tettünk említést az uruguayi színészkedésekről, most már a spanyolok talán mondhatom azt, hogy húzzák az időt, tehát a maguk szempontjából nem teszik ezt annyira rosszul. Pino az egyébként, aki kapott egyet az előbbiekben, úgyhogy lehet, hogy nem akkor a színészkedésről van szó, de hát már mindjárt meg tudjuk, hogy éppen mi baja és hogy mekkora.
0: Megint teljesen feleslegesen lépett neki oda. Laci, mint azt láttam, hogy itt a periférikus látásommal, hogy te is ingattad a fejedet.
2: Hát ez úgy képzeljék el a hallgatók, hogy fölöklelte, mint a bikaviadalon hátulról, a szegény óriásit kapott, hát ilyenkor fáj minden a játékosnak, mert nem számít rá, hogy abból a szögből hátulról ilyen erővel földöntik, itt a borda, a mindene fáj szegénynek, és itt hiába, itt ebben nem tudja húzni az időt, mert a világbajnokságon lévő új szabályok miatt be fogja számolni a játékvezető, de itt nagyon kezd eldurvulni a mérkőzés.
0: Hát igen, kötve hiszem, hogy itt ne lenne még akár sárga, vagy nehogy Isten piros lap a találkozón. Hát Ferran lezárhatta volna most ezt a mérkőzést ezelőtt egy perccel. Ő ezt nem tette meg, de hát lehet, hogy még lesz rá lehetősége. Ha nem neki, akkor esetleg valamelyik másik spanyol játékosnak, mert még mindig nagyon-nagyon távol vagyunk attól, hogy Uruguay esetleg be tudjon találni. Közben Jeremy Pino rálegyint a játékvezetőre, ő nem ért egyet azzal, hogy neki most le kell ballagnia, de hát nyilván az új szabályok miatt ilyenkor el kell hagynia a játékteret annak a játékosnak, aki sokáig fetreng a pályán. Teljesen mindegy, hogy itt valóban fájta neki, avagy sem. Tudja majd mindenképpen folytatni ezt a mérkőzést, éppként a bordáját fogta, Reméljük, hogy nincsen komolyabb probléma. Oda megy hozzá De La Fuente mester is, és megkérdezik, hogy mi újság, de Pino már közben várja, hogy visszatérhessen a pályára. Uruguay birtokolja most a labdát. Érdekes egyébként, hogy az első spanyol gól is úgy esett, hogy akkor Orázabal nem volt fent a pályán. Lehet, ez egy jó omen lehet a spanyol játékosoknak. Most viszont Uruguay birtokolja még mindig a labdát, hátul van egészen Cáceresnél, aki tovább is passzolhatná, végül Oliveirát játsza meg. Ő most kapta meg a labdát, kidobja oda a bal szélre Maxi Araújónak, ő veszi át, aztán végül visszapasszolja De La Cruznak, megint nem jutnak szinte egy méterrel sem feljebb az uruguayiak. Most megint De La Cruz egy beívelés, illetve átívelés a túloldalra, ez nem néz ki rosszul, megint ott van a kedvencünknél, Canobbionál, aztán egy beívelés középre, de ez sem jut el igazából középre. Kivágják a spanyolok Varellának a labdáját, nem jut el Darwin Núñezig, aki szinte eltűnik ezen a mérkőzésen is ott a spanyol védők rengetegében. Megint Varellánál van a labda kint a jobb szélen, jó ez, aki tovább passzolhatna, de végül visszapasszolja Cáceresnek, úgyhogy megint leghátulról kénytelenek építkezni az uruguayiak a találkozó rendes játékidének az utolsó percében, 1-0-ra vezet Spanyolország.
1: Kint a jobb szélen most Uruguay támadással Valera kapja meg a labdát, és akár tovább is tehette volna a csapattársához, azonban inkább egy cselt húzott meg Williams-szel szemben, aki védekezik, és ezt követően hátra kerül. Hát most már úgy néz ki a mérkőzés, hogy a spanyolok benn vannak a saját 16-osuknak az előterében, és Uruguay próbálja begyömöszölni a labdát oda. Most Canobbio kapja meg, rosszul veszi át szerintem, de végül is meg tudja tartani. Most teszi be a labdát középre, ott van még Darwin Núñez sarkal, és az volt szerintem a legjobb megoldás, amit választhatott volna, és egy uruguayi színészkedés, ezt talán mondhatom, hogy a felborultott és Canobbio reklamál a játékvezetőnél, mert hogy Vinha az, aki fogja a bokáját. Hát nyilván majd megnézzük a visszajátszást. Elsőre úgy tűnt, hogy annyira sok játékos, akik ott voltak, a spanyol játékosok, azok nem bántották. Ahogy látom, 5 perc a hosszabbítás, ezt most már látjuk, és az uruguayi csere játékosok is reklamálnak. Ugye az előbbiekben a sarkazás után bele tudott érni ott a labdába a spanyoloknak a védője, és Dani Olmo volt az, akivel kapcsolatban fölvetődhet az, hogy hozzáért bizony Vinához. Tehát tényszerűen hozzáért? Kérdés nyilván, hogy ez ére 11-est, a játékvezető azt mondta, hogy jöjjön Uruguay bedobással, vagy jöjjön onnan Spanyolország, ahol ez az eset történt, mert hogy nem történt semmi.
0: Hát szerencsére ezt nem vette meg a játékvezető, odalépett Vinha direkt az érkező Dani Olmo elé, tudta, hogy oda fogja tenni Dani Olmo a lábát, ezt követően összeértek, ez teljesen vétlen volt, inkább Vinhász volt az valóban, aki próbált erre rájátszani, és közben a spanyolok el is végezték ezt a kirúgást, ott van most a labda Nico Williamsnél, ő csak tovább csúsztatja, egészen oda Rossettig, aki mutatja az összes uruguayinak, hogy szépen menjenek csak fölfelé, majd ő leteszi saját magának, és az idő után majd fel fogja rúgni, hogyha ő is úgy ítéli meg, hogy most már itt az idő. Valóban 5 perc a hosszabbítás, amelyből 1 perc már le is telt, úgyhogy már csak 4 van hátra. Ez egy borzasztó rossz passz volt a Darwin Núñez felé, nem tudta azt átvenni, a spanyol megint lent maradt, de most felnézést tudja, hogy nem szabad húzni az időt Kubarsinak, mert azt a játékvezető majd rátenni. Hát igen, most már nem csak, hogy szomorúak az uruguayiak, hanem egyik-másik már el is sírta magát, már mint a szurkolók közül. Közben a labda megérkezett fel a spanyol támadókhoz, de Nico Williams le sem volt, emiatt megint jöhetnek majd az uruguayiak. Nico egy picit hátértette a labdát, amiért akár sárga lapot is kaphatott volna, hiszen azt elrúgta a sípszó után. Pino továbbra is fájlalja a bordáit, lehet, hogy a mérkőzés után őt egyből majd röntgenre kell elvinni, meglátjuk, de már csak 3 perc van hátra, 3 perc van arra Uruguaynak, hogy valahogy életben maradjon.
1: Rosett vágja előre a labdát, most száll, és próbálna ott beleérni a pályának a jobb oldalán Rodriguez, egészen pontosan a bal oldalt, és most meg tudja szerezni a labdát, majd ezt követően pedig Spanyolország is elindulhatna, Nico Williams kaphatott volna egy labdát, de nem kerül hozzá Cucurella most a labdával, most kapja meg Nico Williams ténylegesen, és hát ő gyors, De La Cruz meg erős, és le is birkózza, bele is rúg egyet a lábában, De La Cruz Nico Williamsnek, és ezért pedig egy sárgalap érkezik. Canobbio is lehet, hogy kap egy sárgát, Nico Williamset kicsit meg kell nyugtatni. A játékvezető pedig majd kiosztja a kérdés, hogy egy vagy két sárgát, vagy többet, mert most a spanyolokból azt hiszem, hogy a feszültség az most gyülemlett fel, és most jön ki, mert hogy De La Cruz egyértelműen és nagyon durván oda vágott egyet Nico Williamsnek. A sárgalap teljesen jogos. és ezt követően pedig Canopio ment és megvédte csapattársát, a játékvezető pedig hiába vannak jó viszonyban az egész mérkőzés során, elparancsolta onnan az érkező Canopiót. De La Cruz megkapta természetesen a sárgalapját, és hát ezt követően Spanyolország következhet majd szabadrugással, úgyhogy jöhetnek a spanyolok.
0: Hát most az történt még Canobio-ra visszatérve, hogy a játékvezető odarakta a kezét, erre Canobio elrántotta, hogy hagyja őt, hagyj menjen oda kakaskodni. Hát ez, nem tudom, hogy láttam-e már ilyet, hogy ennyi mindent elengednek egy játékosnak, lehet tényleg jóban vannak. De most már Nico Williams kap egy labdát, most meg tudja húzni a védője mellett, ezt követően pedig Bentancur rárúgja Nikónak a lábára, úgyhogy Uruguay jöhet egy bedobással, de már nincsen sok idejük a dél-amerikaiaknak, hiszen bent vagyunk a találkozó hosszabbításának a negyedik percében, ami azt jelenti, hogy nagyjából 1 perc, 20 másodperce van arra az uruguayi válogatottnak, hogy kiegyenlítsenek, és ha a másik meccsen nem esik gól, már pedig úgy tűnik, hogy nem fog, hiszen abból már csak fél perc van hátra, akkor könnyen lehet, hogy Uruguay még tovább juthat. Most éppen náluk van a labda, Canobio veszi át, de nem tudja át, hogy aztán borzasztó rossz becsúszás, hát ennek pirosnak kell lenni, ez nem sárga, ez piros, így van. Canobionak itt az ideje arról, hogy elhagyja a pályát. Nagyjából 40-50 perce meg lett volna a lehetőség arra a játékvezetőnek, hogy egy lapot felmutasson neki. Hát most úgy tűnik, hogy eljött az ideje. Borzasztó rossz becsúszás volt ez. Hát itt most nagyon-nagyon veszélyben volt a spanyol játékos, Cubarsí az, aki lenn maradt. Tudta már Canobio, hogy nem fog elérni ezt a labdát, emiatt páros lábban rácsúszott az érkező Cubarsíra, és ezt követően pedig megkapta a jogos piros lapját. Nyújtott lábbal csúszik rá Cubarsínak a lábára. Hát ideje volt, nem tudom, Laci?
2: Hát sokszor mondtuk a mérkőzés folyamán, hát neki már ez a 6. sárga lapja lett volna, és még mindig a pályán van. Hála Istennek, vagy úgy mondom, hála Istennek, hogy úgy láttam, hogy azért nem fog súlyosan megsérülni a spanyol játékos. Teljesen jogos kiállítás azonnali piros lap Canobionak.
0: És még mindig ott van, és még mindig vitatkozik a partvonal mentén a játékvezetővel. Sőt, most a negyedik játékvezetőnek akar neki menni. Hát szerintem komoly idegrendszeri problémái vannak ennek a játékosnak. Nem igazán való a pályára, jó lenne, hogy lassan valaki betessékelné oda az öltöző folyosóra, vagy éppen az öltözőbe. És hát közben egyébként véget ért az öltfoki köztársaság Szaúd-Arábia mérkőzés 0-0, ami jelenállás szerint azt jelenti, hogy Spanyolország mögött az öltfoki köztársaság a másik továbbjutó ebből a kvartettből, ebből a H-jelű négyesből. És hát emiatt a közjáték miatt szerintem nem is érdemes sokkal többet rátenni, mert az uruguayiak voltak szabálytalanok, ők voltak azok, akik nem engedték, hogy a játék folyjon. Egyébként már fél perce véget kellett volna, hogy vessen a játékvezetőnek a mesnek.
1: Nem vetett még véget, és a spanyolok jönnek, Ferran Torres kapja meg a labdát a pályának a jobb oldalán, beadná középre, és rögtön fordul az uruguayi válogatott, mert hogy Araújónak meg volt a lehetősége arra, hogy odaadja a labdát Rosetnek, és nagyon gyorsan meg is tette ezt. Úgyhogy az utolsó lehetősége lehet Uruguaynak, és Bennasser pedig nagyon rossz megoldást választott, nem De La Cruz lábára tette a labdát, hanem kirúgta oldalra. És kérdés még, hogy a játékvezető meddig húzza, Marcelo Bielsa idegei az biztosan hát hasonlóan elpattanás határán lehetnek, mint Canobio-i, valójában el is pattant. Most kukorelja a labdával, és ez lesz a vége. Uruguay tehát búcsúzik a világbajnokságtól.
0: Megvan az első igazán komoly kiesője a világbajnokságnak Törökország után, Uruguay is búcsúzik. Spanyolország, Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Llorente középre kanyarította azt, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzelt, a pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, vagy éppen kiöklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetéssel, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső lécről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira. Ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbio-nak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a hatodik vagy a hetedik szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még egy percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0, ami azt jelenti, hogy Spanyolország első helyen továbbjutó, míg a második helyen zöldfoki szigetek jutott tovább. A H-jelű kvartettből Uruguay és Szaúd-Arábia búcsúzik. Forduljunk akkor Vukovics Lászlóhoz. Hát nem a szépsége miatt marad meg nekünk ez a találkozó.
2: Valóban így van. Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum egy pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg. Hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen föladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. Az első félidőben egy Valverde labdaszerzés volt, amit be tudott adni a jobb szélről, és Núñez nem tudta

0: gondolkodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki. Igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni. Igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már voltak több szögletrugásuk, kerültek a védelem mögé, utolsó passzos szituációk, amiben benne magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben egy szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Rosséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, az uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól, tehát Spanyolország-Uruguay 1-0.
1: A mai két továbbjutó azt jelenti, hogy Argentina majd a zöldfogi köztársasággal fog találkozni a legjobb 32 között, míg Spanyolország még várja ellenfelét, ugye az argentin csoportból, vagy Ausztria, vagy pedig Algéria lesz majd az ő ellenfelük, amelyik csapat megnyeri ezt az egymás elleni mérkőzést, az lesz majd a spanyolok ellenfele, döntetlen esetén pedig majd Spanyolország-Ausztria találkozót rendeznek a legjobb 32 között. Mi most megköszönjük a szíves figyelmüket, a szakértő Vukovics László, valamint Szabó Bence nevében is én is köszönöm a figyelmüket, Erdei Márkot hallották, 55 perc múlva jön majd a következő dupla mérkőzés, amelyet természetesen élőben követetnek majd itt a Nemzeti Sportrádióban, Új-Zéland, Belgium és Egyiptom, Irán. Viszont hallásra!
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: A mikrofonnál Szabó Szilvia, a stúdióban pedig Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk, illetve, ahogy ígértük, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kapu Tibor gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósát, ez a hivatalos titulus. Szervusz Tibi, nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
5: Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, hatalmas öröm itt lenni köztük.
4: Könnyű volt feltenni?
5: Egyébként nem volt nehéz. Tegnap báloztam. Báli szezon van, ugye Báli, és én nem vagyok egy hatalmas bálos, de tegnap báloztam, ennek ellenére nagyon könnyű volt felkelni. Úgyhogy...
4: Mielőtt Szilvi belekezd, írd már le a szerelésedet a báron. Tehát smokingfra.
5: Smoking, igen, igen, ez egy black tie event volt.
4: Sima smoking.
5: Nem ezt írták elő a kollégáim, majd legközelebb megbeszélem
4: akkor velük. Akkor szerontottuk. Ez hányadik bál volt, ahol gondolom 10 vendég voltál.
5: Fuha. Igen, 10 vendégek voltunk most, többen is, Gyula is ott volt, ugye tartalékos társam, meg barátom, illetve Farkas Bertan az első, ugye űrhajós. Úgyhogy...
4: És ez milyen
5: szerintem
4: bál volt?
5: Ez a Gundel bál volt, ugye a az állatkert melletti Gundel étterem, és egy hagyományteremtő dolog volt ez. Első alkalom, nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül majd nekik ezt jövőre is megismételni, mert elképesztően jól éreztük magunkat, és az étterem pedig le a kalappal, meg a hangulatért is. Szerintem második, harmadik bál lehetett, idén nem vagyok egy nagy bálozó.
4: De hát most azért ezek gondolom kötelező, vagy hát reméljük, hogy kedvelt feladatok.
5: Ez kedvelt mindenképpen, igen.
4: Szerintem mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy amikor elkezdődött a szervezés, főleg Erikának köszönjük szépen, hogy jössz, akkor mindannyiunkban volt egy izgatottság, és ez érdekelne, hogy nagyon sok helyre eljutsz, gyerekekhez, fiatalokhoz, idősekhez, fiatalokhoz. Mit látsz az ő szemükben? Csodálatot, hitetlenkedést, jó értelemben vett irigykedést, szóval milyen hatást váltasz ki az emberekből?
5: Irigykedés nem, de hitetlenkedés egyébként van néha most, hogy így felhoztad. Csodálat lehet, de inkább szeretet, inkább hála nekem ezek, amik úgy mindig megmaradnak. Gyerekeknél főleg pedig ezek a csillogó szempárok, az minden egyes alkalommal. Főleg amikor szabad nefled. Mi általán iskolában vagyunk is, alsósok, ilyen 1-től 4-ig, hát az a zsivaj, az a hangerő, ami ott tud lenni, az valami elképesztő. De amikor mondjuk felnőttekre gondolunk, főleg nagymamák, nagypapák, szülők, ők náluk meg tényleg ez a hála talán, ami a...
4: De hogyha már mondta az 1-től 4-ig,

0: Akik, tehát, hogy azt megkérdezik, hogy Tibi bácsi, hogy lettél úrhajós? Mert ezt beszélgetünk, hogy tudunk még olyat kérdezni, amit sosem.
1: Van, igen, szerintem mindig lehetnek olyan kérdések, bár egyébként nyilvánvaló, hogy a kérdések egy része az ismétlődik, de ők olyan szempontból legviccesebbek, hogy ami egy gyermeknek vicces, például az, hogy vécizünk a világűrben, az őket elképesztően érdekli, és sose fogom elfejteni. Kint jártunk tavaly Sydney-ben egy konferencián, de ugye amikor mi bárhol megyünk külföldre, akkor rendezünk ilyen diaszpora találkozót. A nagykövetség, akkor konzulátusok mindig segítenek nekünk abban, hogy az ottani magyarokat, azokat valahogy összeszervezzék, és ilyen 150-200 fő az mindig össze tud jönni. És Sydney-ben kettő ilyen is volt, mert az a hatalmas egy szerencsénk volt, hogy akkoriban volt a magyar gyermekeknek valamilyen magyar táboruk, úgyhogy felmentünk konkrétan a hegyekbe és táboroztunk velük egy fél napot, és ott is volt ilyen előadásunk, szerintem voltak ott abban gyerekeként talán 50-en plusz nevelők, és az első sorban megkérdezte egy kisrác, hogy hát akkor hogyan kell odafönt mosdóra menni, és én elmondtam neki, és aztán visszakérdezett, és aztán arra is válaszoltam, és aztán megint visszakérdezett, és egy fél órás műszaki deep dive-ot tartottunk. A harmadik kérdésre úgy voltam, hogy jó, akkor ezt most megbeszéljük tömről, hogy minden részletében, és akkor az előadás fel az erről szól, de imádták.
2: Mi megpróbálunk egy kicsit az űrhajózás és a sport viszonylatában beszélgetni, mégiscsak Nemzeti Sportrádió vagyunk. Kértünk téged, igen, hogy hozzál kérlek olyan tárgyat, ami veled volt az űrben, és kettőt is hoztál, és aki kamerán követ bennünket, az majd látja is, de aki csak hallgat, azok kedvéért mondd el kérlek, hogy mi van abban a tasakban.
1: Teljesítettem a kéréseteket nagy örömmel. Igazából már a tasak is űrben járt. Én ezeket így szoktam megtartani legalábbis, úgyhogy van rengeteg tasakom is, amilyen űrtasaknak mondható.
0: Mosdófelszerelés van benne?
1: Mosdófelszerelés az nincsen benne. Egyébként ollók, meg kések, azok ilyesmik vannak benne. Na, szóval van kettő tárgy, amit most itt csörömpölök össze-vissza. Majd a kamerán látják, kedves
0: néző. És nem
1: szól
0: rád a Márk.
3: Nem a mikrofonnál
0: szórakozik.
1: Szóval van egy kis kanalam, aminek van egy ilyen aranyozott vége. Ez nálunk egy családi örökség. Én erre elképesztően büszke vagyok. Anyai nagymamám hagyta rám. És az volt a mondás, én még kisgyerekként ezeket kiszúrtam, és elképesztően szerettem ezeket a kiskanalakat, volt 6 darab ilyen, aztán mindig pudingot ettem vele, és azt mondta mama, hogy majd ez lesz nekem a NASA ajándékom, hogyha jutunk
0: odáig. Stafírunk, nem használta ezt a szót?
1: És de használta korábban, és akkor hát ideig még nem jutottunk el, de azt a 6 kiskanalat azt
0: de legalábbis... De megvan
1: minden 6? Talán 1-2 van a húgomnál, vagy a nagynénémnél, de szerintem, és talán egy lehet elveszed, de a többsége az megvan. És akkor ehhez jár egyébként minden egyes tárgyhoz jár egy ilyen, hát magyarul hitelességi tanúsítvány, Certificate of Authenticity, tehát hogy ezek az űrben jártak. És akkor ilyenkor ezen az van, hogy pár részletet leírnak a mi küldetésünkről, hogy kik mentek fel, mikor, hány keringést csináltunk meg a föld körül, és akkor a legvégén pedig aláírja a
0: parancsnokom. Hány keringést csináltatok meg a föld körül?
4: Azt a minden.
1: De kiszámolja.
0: De van, tudjátok, mint a nyílt víz, tehát mint az úszásban, ugye, igen, van egy, aki számolja,
1: aki az utolsó
0: csengetnek.
1: Úgyhogy ez a kiskamer, ez nekem rengeteget.
0: Milyen büszkék a szüleid, hogy egy családi örökséget felvitte.
1: És volt több ilyen is, csak ezt a kiskanat, ezt voltak. Ugye van egy himnusz és egy szózat minikönyvem is, kb. Ekkorák, most a kamerán mutatom a kedves nézőknek. Azokat a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam oda. Kiállításra, úgyhogy azt nem tudtam elhozni hozzátok, de az pedig ugye
0: azért ezért megrobunk, hogy azt nem kérdett ki a múzeumtól.
1: Elnézést kérlek.
0: Ellenben hoztál apai, egy érmét.
1: Apai mamámtól van, ez pedig ugye anyai nagymamámtól volt. Így van, tehát ezért családi örökségekre visszatérve. Így van. Na, a kettő között viszont a különbség, legalábbis ugye beszéltünk a kiskanáról, amit fölvittem és visszahoztam, és van egy olyan dolgom, amit nem vittem föl, de lehoztam. Ez egy emlékérme a Soyuz Apollo dokkolásról 1975-ből, és ez azért elképesztően érdekes, mert tavaly volt az 50. évfordulója. Ugye ez az Apollo program, tehát ugye 69-ben szálltak le Armstrongék a Holdra, ez egyébként az Artemis 2 küldetés miatt valamennyire releváns napjainkban, majd, hogyha van időnk, erről beszélünk. 72-ben volt az Apollo 17, tehát az utolsó olyan küldetés, ahol még emberek leszálltak a Holdra, és akkor 75-ben az egyik megmaradt. Mert ugye 72-ben leállítják az Apollo programot kvázi, így érdeklődés hiányában egyébként, és az egyik megmaradt hardware-rel, az egyik megmaradt űrhajóval rendezik az Apollo-Soyuz dokkolást, tehát amikor a szovjetek és az amerikaiak kvázi először kezet fogtak a világűrben, és ennek van egy 50 éves évfordulójára csinált emlékérme, amit egyébként az orosz kollégáinktól kaptunk odafönt, mind a négyen egyébként, és akkor erről pedig egy ilyen kicsit más stílusú dizájnú, így van, egy kicsit más, de ez is egy tanúsítvány, hogy ez fönt járt, úgyhogy
0: és ezt viszont így soha... adják kézbe, hogy ezt így nagyon megfogják egymást, tehát hogy
1: igen, hát ott átlevegtünk oda. Nem ejtjük el, hát hogy ez lebeg, minden lebeg.
0: Értem, de hogy akkor én úgy értem, hogyha kicsúszik a kezébe, akkor szívjel mutattam.
1: Igen. Úgyhogy ezt még sehol nem mutattam meg, úgyhogy ez
2: köszönjük
1: ilyen premier.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszön. És ezt otthon is zacskóba tartod? Vagy van valami vitrined is?
1: Van vitrinem, és a vitrinem belül van egy konkrétan az a podgyász, amit én fölvihettem, ez egy nagyjából ilyen ekkora kicsit asak, és abban van minden. Tehát úgy szoktam mondani, aki jön hozzám látogatóba, hogy az a kis podgyász, az a kis hát tényleg egy kis picike kis tasak igazából, az, és minden, ami benne van, az volt a világban.
4: És ez meghatározott, hogy hány kilóig lehet vinni?
2: Beleférhet, tudod abban a regészben.
4: Mondjuk egy zongorát.
0: Az elején ott nézegetik, hogy beleférhet.
1: Olyan, hát ez egyébként... Ez egyébként, ez nem engednek fel egyáltalán. Másfél kiló, amit mi fölvihetünk, 1500 gram, ami személyes tájként vihetünk fel, de nem csak a súly, ami limitáció, hanem ez azért ilyen, kvázi ilyen autórádió méretű tasakról beszélünk, annál kicsit nagyobb, hogyha a TV Macira emlékeztek, amit ugye Farkas Bertalan vitt fel még 1980-ban a világűrben, itt most gyorsan kitérek arra, hogy ugye Berci 8 napot volt a világűrben, én 20-at, Csás Simonyi pedig már nem magyar állampolgárként, ugye kétszer járt a világűrben, 2007 és 2009-ben, ő összesen 26 napot, úgyhogy közülünk a legtapasztaltabb magyar űrhajós az a TV Maci, mert ő már 28 napot volt fent a világűrben, Bercinek a 8 napja és az én 20 napom, amikor fölvittem. Na, a lényeg az azért mondtam csak el, mert az a TV Maci kb. Ilyen magas, az épp, hogy belefért abba a tasakba. Úgyhogy nem csak a súly, hanem az űrtartalom is limitáció, mert 4 olyan autórádió méretű tasaknak kell beférnie egy nagyobb ilyen tűzálló dobozba, és úgy tudjuk azokat felvinni.
4: És itt sakkozni kellett egyébként, hogy mit figyel föl szívesen? Vagy persze. Több olyan volt, amit nagyon szívesen, és fájó szívvel itthon kellett hagyni?
1: Fájó szívvel, igen, sok mindent kellett itthon hagynom, de erre egyébként én már 2024 májusában lettem én a szerencsés, és választottak ki engem, és egy júniustól kezdve már készültem erre. Nagy szerencsém van, mert gyűjtögető valaminek
2: az életmódot.
1: Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem ezeket a porfogókat, amiket kapok mindenkitől, és valójában tényleg az volt a helyzet, hogy ezeket a kis apróbb dolgokat, amik befértek, egyébként főleg fényképeket visznek fel ilyenkor, meg ékszereket, azokat csak össze kell gyűjtenem, és akkor pár hét alatt megvoltam. Aztán jöttek ugye ezek a körök, hogy akkor belefér a súlyban, nem fér a bele súlyban, és akkor végül sok minden itthon maradt.
0: Vigyetek, mint az a műsor, hogy ez itt a kérdés, vagy hogy mi az, amikor top 10, és mindig egy kimaradt, tehát gondolom te is így szerettáltál.
1: Igen.
2: Olimpiai bajnokoktól szoktuk kérdezni, hogy felfogtad már, hogy mit vittél véghez, szóval úgy benned ez már megvan, tudatosult?
1: Nem igazán, hogy őszinte legyek, és szerintem nem végeztem jó munkát ezzel kapcsolatban. Többet kellett volna pihenni, és így konkrétan unatkozni, hogy az ember aztán itt ezt át tudja részleteiben gondolni.
0: Csak azt mi nem engedtük meg neked.
1: Ez így van, de nem baj.
0: Mármint úgy az emberekre gondolok.
1: De tényleg én nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy ennyi helyen járhatok, és ennyi emberrel beszélgethetek. Nem volt sok pihenés az elmúlt fél évben, ez tény, de azért amikor van némi időm, szabad időm, akkor igyekszek ebbe így egyre jobban és jobban belegondolni. Lehet, hogy többször kellene.
2: Álmodsz egyébként ezzel?
1: Nem igazán szoktam az álmaimra emlékezni. Az érdekesség az, hogy odafönt kvázi kicsit máshogy alszik az ember, elképesztően kényelmes odafönt az alvás egyébként. Nagyon-nagyon kényelmes. Tényleg azt szoktam mondani, hogy ugye van egy hálózsákunk odafönt, ebből ki tudod dugni a kezedet, be tudod magad cipzározni, oda tudsz alá menni kettő ilyen gumiszalagnak, vagy gumikötélnek, mert ugye azok szorítanak téged oda az űrállomás falához, különben ugye ellebegnél, amivel kapcsolatban ez szintén van kettő anekdotám.
2: Ja, bocs, mond.
1: Fekvő pozíció, de ugye ez teljesen mindegy. Ugyanis, na és akkor most előveszem a demonstratív jelleggel a kis kanalomat.
0: Figyeljétek, el ne felejtsd csak két anekdotáját, mert akkor
1: az következik most, ugyanis jó. Itt vagyok én, és hogyha a kanál feje az én fejem, ez a része pedig az én lábam, és mutatom a kamerába, akkor ugye van kettő gumikötél, ami engem hozzáfog a falhoz. Na most, hogyha annyira béna vagy, mint én a legelején, akkor a legalsó gumikötél az el tud ereszteni sajnos, és én reggel így keltem fel, hogy a fejem
0: volt. Csak hogy a hallgatók is tudják, a feje volt lefelé.
1: A fejem volt lefelé, és gyakorlatilag a maradék gumikötél, ami addig a felső testemben volt, az már egy nyakomat.
0: De tudtad, nyakomat, hogy hol vagy?
1: Egyáltalán nem. Ugye lebegsz. A súlytalanságban minden lebeg, nincsen fönn, nincsen lent, és ez pontosan ugyanolyan kényelmes, mint hogyha kvázi feküdnél, de ugye ezt te nem veszed észre egyáltalán, úgyhogy reggel úgy keltem fel, hogy így van, hogy reggel így keltem fel, és én ezt nem vettem észre, Szavos barátom ezt észrevette, és mondta, hogy elképesztően viccesen nézett ki, viszont utolsó este meg épp az ellenkezője történt, és az ellenkezője alatt azt nem azt kell érteni, hogy Szavos vétett egy ilyen hibát, és én tudtam lefényképezni, hanem a kettő gumikötélből a másik eresztette, úgyhogy így felkeltem kvázi a koporsómon, mint Dracula, egyenes testen, de ugye ezeket nem érzed egyáltalán. Tehát ugye lebegsz, és bárhol aludhatnál a kvázi plafonon, a kvázi padlón, de ugye egyik se plafon és egyik se padló, mert ugye nincsen fenn.
2: Bocsáss meg, mondtad, hogy fotóztatok, tehát vannak fotók?
1: Vannak fotók, igen, de egy-kettő az ilyen krompromok.
2: De hogy technikailag ez működik az űrben, tehát tudsz
1: igen. Egyébként ez egy nagyon fontos része az űrutazásnak. Azt is szoktuk mondani, hogy azért mész ki a világűrbe, hogy a Földet vizsgáld. Tehát rengeteg tanulmányunk, rengeteg tudományunk, rengeteg kísérletünk kvázi arról szól, hogy kimegyünk, de visszanézünk a Földre. Nekünk is volt ilyen, egyébként villámokat követtünk, és ehhez ugye kellenek eszközök, és rengeteg kamera, rengeteg objektív van odafönt, amikkel lehet profi képeket csinálni, de ugye voltak okos eszközeink is, tablet és telefon, amik nem voltak arra beállítva, hogy bármilyen nem tudom, chat alkalmazást tudjunk használni, vagy esetleg keresni tudjunk, tehát igazából a világ hírei nem értek el minket egyáltalán. Ezek az eszközök azért voltak ott, hogy gyorsan fényképet tudjál csinálni, meg mondjuk jegyzetet, hogyha...
4: És akkor csak repülőgép üzemmódban lehetett
1: egyébként? Üzemmódban, igen.
0: És ha volt egy kószak wifi-ja, igen.
5: Szóval egyébként még az alvásra visszatér, vagy ez szerint akkor te ennyire jól tudtál aludni, mert én azt olvastam, hogy 90 percenként, tehát másfél óránként látod a napot, mint hogyha nap felkelte lenne, tehát akkor ez egy sötét szoba kényelmes ágyakkal?
1: Ez így van.
0: Álló ágyak.
1: Tehát nagyon kényelmesen alszol, minden lebeg, a fejed is lebeg, még párna se kell, mert ugye nem esik le a fejed egyáltalán, és ezt lehet, hogy nem fejeztem, de hogy minden levegő részecske azért van ott, hogy téged alátámasszon. Ezt érzed, ilyen kettő percben így átlényegülsz, és ezért olyan, mint hogy ilyen tökéletes memória matracban feküdnél minden egyes pillanatban. Tényleg elképesztő érzés, és emiatt nagyon pihentető az alvás, sőt azt tudom mondani, és ezt sehol máshol nem éreztem, hogy konkrétan kifejezetten élmény az alvás. Tehát nem azért akartam kvázi ágyban maradni minden reggel, hogy hadd pihenjek még egy kicsit, hanem mert annyira élveztem ott aludni, és egyébként az nem igazán jellemző rám máskor. Viszont kérdésedre visszatérve, igen, tehát ugye 28.000 km/órával keringünk a Föld körül, 90 percenként megkerüljük a Földet, és ez ugye 15-16 nap felkeltét jelent, és napnyugtát is jelent egyébként minden nap, de ugye ez akkor van, hogy holt vagy azokon a helyeken, ahol konkrétan kilátsz, tehát ahol ablakok vannak. Ami nincsen elképesztően sok az űrállomáson, és emiatt kvázi egy ilyen izolált csőben érzed magad végig, és az ottani fények, tehát amik ugye kvázi a plafonon vannak, ez érdekes, hogy amikor mi fönt vagyunk, ilyen lebeg minden, és bármelyik orientációban el tudunk menni oda A-ból B-be, transzlálni, stb. Amit mi padlónak használunk, abban az orientációban vagyunk szerintem ilyen 90%-ban, és ez azért van, mert van egy ugye van belül négy oldala az űrállomásnak. Van egy kvázi padló, amit mi padlónak használunk, és a plafon két oldalán, oldalt a sorokban vannak a fények. És azok a fények, azok ugyanott vannak a houstoni 1:1-es maketten is, amikor mi gyakorlunk a földön rengeteget. És ezért, ami ide lent tényleg plafonnak és padlónak van használva, és a fények úgy vannak beállítva, ezért odafönt is. Úgyhogy 90%-ban egyébként úgy vagyunk beállva, orientálva, mint ahogy a földön vagyunk. Úgyhogy ezek a fények azok, amiket este lekapcsolunk, és akkor sötét van, úgyhogy tudunk aludni. Mm-hmm.
0: Azt mondtad, hogy elveszted a a lebegést, vagy okay. a nem tudom. Igen. Nem titok, hogy, hogy néhány hete beszélgettünk így magánként, és viszont ott azt mondtad el, hogy azért a le és fel utat, azt azt nem mondom el, hogy milyen jelzőt mondtál, de hogy az azért brutálisabb volt.
1: De az is élvezetes. Én nagyon-nagyon imádtam.
0: Mert azt mondtad, hogy nem annyira voltál jól.
1: Nem, szerintem ott értesz félre, hogy amikor az ember kikerül a világűrbe, akkor a test egyből elkezd adaptálódni, és azzal járnak tünetek. Fejfájás, meg szédülés.
0: Tehát maga az út az nem?
1: A maga az út az elképesztően jó. És egyébként visszafele is pont ugyanez van, hogy az a 10-12 perc, amikor visszafele már elkezdenek így rád épülni a G-erők, és ugye 4,5G a maximum, tehát olyan, mintha 4,5-szeres az én testsúlyomnak ránehezedik az én mellkasomra, az elképesztően élvezetes, viszont amikor visszatértél, ugyanaz, mint odafele, megint adaptálódnia kell a testnek. Ugye 20 nap súlytalanság után te legyengülsz. Konkrétan nincs erő az izmaidban, mert mi ugye egy rövid küldetésen voltunk kint a világűrben, ilyenkor mi nem tehetjük meg azt, hogy napi 2 órát edzünk, mint ahogy egyébként akik hosszú küldetést csinálnak. Ők tényleg az életükkel játszanak ilyenkor, tehát neki kutya kötelességük napi 2 órát edzeni, 1 óra erőlét, 1 óra kardió.
2: Különben elsorvad az izmok,
1: hamar,
2: ugye?
1: Nagyon hamar. Ugye, amikor az ember megműtik, és mondjuk ágyra kényszerül, vagy ágypihenésre, ágynyugalomra kényszerül mondjuk 20 napra, mert ilyen, ugye van egy térműtétnél például, akkor érzed, hogy a combod az abszolút nem olyan tónusú, mint előtte.
0: De ugyanaz, mit edzenek súlytalanságba, vagy mit?
2: Van konditerem a nemzetközi űrállomáson.
1: Egy pici konditerem van, igen, ez ilyen vákumos rendszer, mi ez munkahengerekből áll, és akkor a vákum mértékét be tud állítani, és akkor az ellen tudsz dolgozni. Ugyanúgy googolsz meg fekvenyomsz, meg hasonlók.
2: 20 napos nagyon... bérlet van egyébként.
1: 20 napos bérlet. Az nincsen.
0: Az kedvezményezni.
1: És akkor ebben lesz egyébként van egy szobabicikli, meg van egy futópad. Egyik a kardió is annyira fontos, mert a szíved is ugye kevesebbet dolgozik, a szívizomból is tudsz ilyen 8-12%-ot veszteni, sőt vérmennyiséget is vesztesz. Vérmennyiség az például főleg a plazmát veszítesz hamar, vízkiválasztás miatt az jóval gyorsabban elkezd kvázi csökkenni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 80 kilós férfi fél liter vérrel kevesebb van odafönt, és ez már kvázi pár hét alatt.
2: Uh-huh. Na, hogyha már sport, milyen olyan alapképességeidnek kellett lennie, hogy téged kiválasszanak, és amikor már kiválasztottak, azt követően gondolom elkezdődött egy fizikai felkészítés is, ez miből állt?
1: Nem, hát igen. Szóval, hogy mondják a focisták, de a kézügyességnek van ellentetje? A lábügyesség van olyan? Na, az nem kellett szerencsére. Nem vagyok jó focista egyáltalán. A felmérések között voltak ilyen terheléses felmérések, ezek kvázi ugye kardió, tehát futás, felmonitorozzák az embert EKG-val, meg minden mással, és ezek ilyen spiroergometriai vizsgálatok, sportoknak is van rengetegszer, szerintem őket ilyen fél évente, egy évente felmérik itthon, ilyen nekünk volt, illetve egészségügyileg még rengeteg más vizsgálat. Ugye itt az a lényeg igazából, hogy kvázi a képlet oda fog kifutni, hogy ma egészségesnek kell lenni, de azért, mert azt a rizikót, azt a kockázatot próbálják mitigálni, hogyha te fölmész, akkor ne, lehető legjobb esélye ne történjen veled bármilyen egészségügyi baj, ami mondjuk a küldetést ugye meg tudná szakítani. Ezért van az, hogy például gyökértömött fogak azok nem mehetnek fel, bölcsességi fogak nem mehetnek fel, ezeket kihúzzák, és nekem is kihúzták. Ugye ezek ilyen gócpontoknak számítanak alapból. Ez azt jelenti, hogy ha fölmész, ugye ez egy teljesen más környezet, teljesen más kardiovaszkuláris jellemzőkkel, máshogy áramlik picit a vér, rengeteg mindez hozzá kell szokni a testnek, szóval ki tudja kvázi, hogy a te tested pontosan hogy reagál. Egyrészt, másrészt meg ugye a felbocsátás meg a visszaérkezés, ez egy eléggé dinamikus dolog. Tehát ott például amalgám tömések azért nem mehetnek fel, mert az nagyon könnyen kirázódik, kirázkodik a felbocsátás során. Ezek a kompozit tömések, amik ma vannak, ezek egyébként ez egy myth, amit el lehet így hesegetni, hogy azok a kompozit tömések azok mehetnek. Szóval ez a lényeg, hogy az ember kvázi minél egészségesebb legyen, de azért, hogy azokat a bajokat, amiknek van esélye, hogy odafön megtörténnek, azokból kevesebb esély legyen. Úgyhogy ezért volt rengeteg egészségügyi felmérésünk, azt szoktam mondani, hogy minden klinikán jártunk ki Budapesten, és abban is teljesen biztos vagyok, hogy név szerint ismerem azt a 25 embert, aki a legjobban ki volt vizsgálva azon a nyáron itt, tehát ország szinten. És aztán, amikor ugye négyünket kiválasztottak, ez 2023 márciusát írunk ekkor, jelöltek is voltunk még, tehát már elkezdtünk egy ilyen felkészítést, de még mindig tartott a kiválasztásunk. És az az időszak volt az, amikor ugye elkezdtünk sportolni, erőnlét, kardióúszás, és akkor voltak ezek a spiroergometriai felméréseink is 6 hetente.
2: Vendégünk továbbra is Kapu Tibor, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósa, és mielőtt elfelejtem, a közmédia év embere díját is megkapta a Tibi. A díját adott az M5-ös csatornán március 1-én 21 órától adják át. Ehhez is szívből gratulálunk. És akkor a hírek előtt már belevágtunk egy kicsit a sportos vonalba, és arról beszéltünk, hogy Petrov Árpád és Gyurta Dániel többek között segítette a felkészülésedet. Mi történt pontosan az uszodában?
1: Nagy bölcsességgel segítették a felkészülésünket. Ugye az edzőprogramunk, vagy az edzésprogramunk úgy állt össze, abban a 14 hónapban, amikor űrhajós jelöltek voltunk, hogy ez a heti 3 erőllét, heti 3 kardió, és a heti 3, vagy a heti 2-3 úszás az már kicsit a naptárnak a függvénye is volt. Mindegyiknek megvan az értelme abszolút, amikor rövid távú küldetésre megy az ember a világűrbe, nem tud ugye napi 2 órát edzeni, mint ahogy a hosszú távú.
4: Meddig van ez a rövid táv egyébként?
1: Jelenleg ez 2 hét. Uh-huh. Tehát ugye a 2020-ban kezdte el ezeket a küldetéseket csinálni a NASA. 4 volt eddig, a miénk volt a negyedik, mindet ez az Axiom Space nevű magánvállalat nyert el, ezek tenderek egyébként, uh-huh. És akkor most az 5-et a szintén ő fogják csinálni, és ez lesz majd az AX5-ös küldetés, uh-huh. Mi voltunk az AX4-es. Uh-huh. És ezek mind úgy vannak kiírva a NASA által, hogy 2 hétre lehet fölmenni, és ez alatt ugye az ottani berendezéseket használva csinálod te meg a tudományos kísérleteidet. Na most ilyenkor időnk az nincs arra, hogy olyan sokat edzünk, emiatt bevállaljuk azt, hogy kvázi egy kicsit leépült izomzattal fogunk visszajönni. Ezért fontos az, hogy ha előtte edzel sokat, és építed az izomtömeget, akkor több izomból veszítesz majd. Úgyhogy az erőlét az ezért fontos. A kardió egyébként ugye azért fontos, mert ugye kevesebb vérrel tudod fönt az ember rendelkezni, kisebb szívizom, úgyhogy ez is közrejátszik. Az úszás pedig ugye kvázi a kettő között a tökéletes határmesdje, mert az kardió is, de ugye erőnlét is valamilyen szinten, és ugye kvázi sérülésmentes, kisebb az esélye a sérülésnek. Úgyhogy az úszás azért volt számunkra elképesztően fontos, mert egy komplex mozgásforma, kevesebb az esélye a sérülésnek, mind erőnlét, mind kardió, illetve hát azért valamennyire a súlytalanságot kvázi lehet szimulálgatni, de hát azért ez nem teljesen igaz, de ettől függetlenül nekünk ez elképesztően fontos volt, úgyhogy ezért volt az, hogy a RP és a Dani is rengeteget segített.
0: De mennyire
1: nekünk
0: tudtál úszni előtte? Mármint, hogy nyilván tudtál úszni, de hogy nem azért ez egy komoly edzés volt,
1: igen,
0: nem gondolom.
1: Igen, nem voltam a legjobb buszó. Én egyszer beszélgettem nem, egyáltalán nem.
4: A nagymamás mellúszáson segített a Gyurta Dánielnek.
0: Én a kutyaúszást akartam mondani, de nem akartam ilyet.
1: Majd egyszer kérdezzétem meg a Danit, hogy milyen mellúszó voltam. Nagyon kíváncsi leszek az őszinte válaszára. Négyükből mi voltam a legjobb buszó. Azért ezt be kell látni. De rengeteget fejlődik az ember. Na, tehát az úszás az az nem volt akkoriban a kedvenc mozgásformám, főleg a futás az, hogy igen, én sok fél maratonon voltam már addigra túl, az erőlétet szintén megszerettem, és pont ezért, mert az úszás ez nem volt kvázi az a mozgásforma, ami nekem olyan elképesztően természetes lenne, ezért voltam elképesztően büszke azokra az eredményekre, amit ugye kicsivel több mint egy év alatt magára szed az ember, úgyhogy én azokat az edzéseket ezért is, meg azért is, mert elképesztően jó kapcsolatot alakítottunk ki, mind Danival, mind Alpival, ezeket ezért szerettem nagyon.
5: És egyébként elő volt írva valamilyen súly tömeg, amit meg kellett szerezned, vagy éppen le kellett fogyni ahhoz, hogy te fel tud jutni, tehát hogy volt valamilyen előírás, amit nektek meg kellett szerezni?
1: A legelején, amikor jelentkeztünk a Hunor programba, 247-en voltunk érvényes jelentkezők, és az érvényest az azért emelem ki, mert többen jelentkeztek, hatalmas nagy listája volt ennek a dokumentációnak, amiket le kellett adnunk, motivációs levél, önéletrajz, minden diplomáló igazolás, minden nyelvvizsgáló igazolás, stb. És a rengeteg feltétel között voltak kvázi fiziológiai feltételek is már a legelején, és ezek között például ott volt az, hogy 90 kiló alatt kell legyél. Ez nem feltétlenül releváns minden egyes esetben. Amikor elkezded ezt a képzést, akkor ez egy kvázi jó szűrő tud lenni. Jóval fontosabb az, hogy amikor te már kikerülsz Houstonba, ki vagy választva, elkezded ezt a küldetésre orientálódó képzést, aminek a lényege az hogy a NASA és a SpaceX képez téged. Azért fontos ez, mert a NASA tanít meg arra, hogy az ISS-en, odafönt a nemzetközi űrállomáson, mit hogy csinálunk, és mit hogy nem kellene elrontani. A SpaceX meg arra, hogy hogy jutsz oda, és hogy jössz onnan vissza. Ugye a SpaceX csinálja a rakétát. Ők fejlesztik, gyártják, stb. Na most a SpaceX-nél jóval fontosabb ez a testsúly dolog, ugyanis az a szkafander, amit mi ilyenkor viselünk, ezek a fehér szkafanderek, amiket a felbocsátásnál, a dokkolásnál és aztán a ledokkolásnál és a visszaérkezésnél viselünk egyébként, az méretre van szabva. Az nagyon komolyan méretre van szabva, és ezt a képzést ugye elkezded kvázi felbocsátás előtt egy évvel, és hát tényleg higgyétek el, ilyen 2,5 órát méregetnek a SpaceX-esek téged ilyenkor, mindenféle pozícióban minden centit lemérnek a testen, elképesztően vicces, én nem tudtam, hogy lehet ilyen méreteket venni, amiket ők vettek le a testen, és azokat a méreteket megtartani egy éven keresztül az igazából fontos.
0: Az nagyon nehéz. Behozhatunk egy másik sportágat az úszás mellett, csak mert az mindenkire jusson idő, mert ugye én úgy tudom, hogy Szilágyi Áron egy mindenkiért című filmje is segítette a felkészülésedet. Miben segítette? Miért szeretett?
1: Hát a mentalitása Áronnak, amikor elmondja, és most nem fogom szó szerint idézni, szerintem ezt te jobban tudod.
0: Ami már amikor... elég holnap kevés.
1: Pontosan így van. Erre gondoltam. Én egy, még azt is tudom, hogy ezt a filmet hol néztem meg kettő darabba kellett megnéznem, és akkor valahol Budapesten voltam egy kajádában, és a telefonomon néztem meg a második felét. Tehát annyira nagy hatással volt rám, mert még ezek a körülmények is megmaradtak bennem. Szóval ez még abban a stációban, amikor még kiválasztás volt köztünk. Tehát amikor még kvázi volt egy verseny. Amikor még nem tudod, hogy te vagy a szerencsés, és ott van három másik srác, aki ugyanarra a pozícióra pályázik, mint amire te is, akkor ezek a versenyszituációkban tud segíteni. Például Szilágyi János, hát ki más?
5: És ez, bocsánat, ez segített, amikor karanténban voltál, és igaziból hát gondolom, ilyenkor el vagy zárva mindentől és mindenkitől, hogy ilyenkor azért megtartani azt a motiváltságot, azt, hogy fejben erős maradjál, gondolom, akkor ebben is segített.
1: Ebben is segített, de ebben még hozzáhozom azt is, vagy odahozom azt is, hogy kaptunk eleve segítséget a Hunortól, tehát voltak pszichológusok, akik foglalkoztak velünk, de még talán ennél is fontosabb az embernek a családja, és a szerettei, és a barátai, és a csapat. Azért mesélek mind a négyről kvázi, egy picit, mert amikor karanténban voltunk és vártunk a felbocsátásra, és ugye volt rengeteg csúszás a felbocsátással, 14 nap karantén helyett 32 napot voltunk elzárva, vagy kivonva a külvilágból, inkább így mondom. Ezzel egyébként a valaha volt leghosszabb emberes küldetés előtti megszakítatlan karantén.
0: És emlékszel arra a Szilágyi Áron filmnek az elejére, amikor felfut a csúcsokra?
1: Rémlik,
0: és azt
1: igen.
0: Mondja, hogy azért jó a csúcson látni, mert onnan látod a többi csúcsot. Szóval, hogy az én kérdésem az az, hogy a TV Maci utazik még a világűrbe?
1: nehezen kötöttem össze ezeket a pontokat most hirtelen.
0: Hát mert te felértél a csúcsra, nem? Az álmaid megvalósulta.
1: És a TV Maci is felért a csúcsra. Én nagyon remélem, én nagyon szeretnék menni, majd még egyszer meglátjuk, hogy ez így alakul el. A következő cél az viszont az nem feltétlenül ez. Ha lesz embriás küldetés, akkor azt szoktam mondani, hogy ne a Kapu Tibor űrben töltött napjainak a száma növekedjen, hanem az a lista, az a név, uh-huh. névsor.
0: De szép.
1: Akik az űrben jártak Magyarországról, úgyhogy ezen dolgozunk egyébként most. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Én elképesztően szeretném ezt Gyulának, hogyha ez arra fele fordul. Abszolút megérdemli. Ugye nagyon jó barátom, és végigcsinált ugyanúgy a képzést velem, mint ahogy persze én is. Úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban.
2: Erika behozta Szilágyi Áront, én egy másik uh-huh. olimpiai bajnokot szeretnék megemlíteni, Kós Hubertet, uh-huh. akinek az úszása előtt a párizsi olimpián és ezt láthattuk, vagy tudhatjuk, hiszen kapott tőled egy ikonikus pólót, szóval erről igen. beszélj egy kicsit.
1: Hú, hát ez a történet, ez messzebbre megy, mint az Áronnal való kapcsolatunk. Ugye Hubi Austinban edz, ugye Bob Bowman-nál, ami 4 óra Houston-ta. Úgyhogy egyébként Álpi kötött össze minket, Petrov Álpi kötött össze minket, ráírtam, hogy amúgy én Houstonban vagyok, szeretne találkozni, és mondta, hogy menjek át egy szombaton. És ezt a történetet nagyon szeretem elmesélni, az a gyermeki lelkesedés, ami a Hubin ott van, amikor te egy szombati edzésre elmész, és a szombati edzés az azért különleges, mert ez egy versenyedzés, tehát versenykörülményeket szimulálnak, tehát 45 percig bemelegítenek az egyik medencében, és aztán a másik medencében ugye versenyeznek, és aztán ugye levezetés. És ő ilyenkor fölveheti a versenydresszét, ami egy ugye olyan fecske, mint a másik fecske, és semmi különbséget nem láttam a kettő között, de akkor a gyermeki lelkesedéssel mesélte nekem, hogy hát milyen jó, hogy a verseny fecskéből lehet ilyenkor úszni. Na hát azt képzeljétek el, hogy ugye Hubi rengeteg másik egyetemista társával edzés versenyez, és én néztem az időket, van egy-kettő srác, aki ott még hátúszó, és Hubi hátúszással produkált olyan időket, mint más gyorsúszással. Mm-hmm. Úgyhogy én mondtam neki, hogy miért nem a gyorsúszókkal versenyez, és ő ugyanazt mondta nekem is, hogy hát én is azt mondom Bobnak, hogy hogy veled. Na és nem is tudom, honnan indult a kérdés.
0: Az, hogy innen indultatok.
1: Igen,
0: a
1: igen, igen. Na és ugye a másik kapcsolatunk pedig a Semmelweis Egyetemmel keresztül megy, ugyanis azok az orvosok, akik az olimpiai bajnokainkkal és főleg az úszóinkkal dolgoznak, és az ő felügyeletüket látják versenyeken is, ők azok, akik velünk is foglalkoznak. Úgyhogy itt is van egy kapcsolat, és ezért volt az, hogy amikor ők Szingapurban versenyeztek, ugye tavaly nyáron, akkor, ha jól emlékszem, nyáron, akkor én is küldtem neki egy pólót Szingapurba, mert Houstonból repültek el Szingapurba az orvosaink egyébként, és akkor ők meg visszahoztak nekem egy Hubis pólót.
0: Mi volt a pólón?
1: A neve. Ugye ez egy szponzori póló volt, és akkor az a rajtszám, ami rá van ragasztva az úszókra, azt adta nekem. Kós.
0: És hozunk be egy harmadik olimpiai bajnok nevet is?
2: Hozzunk.
0: Koch Máté.
1: Koch Máté? Országos címbaján. De vele fiatal a barátságunk, a kollégáimon keresztül, akik egyébként vívók, mindketten kardozók, egy kollégám és kolléganőm, ott
0: megismerkedett egy pár bajt törvívóval.
1: Így van, megismerkedett, pontosan, így van. Hát Máté meg szintén, tehát én egyébként Hubival olyan szempontból szerintem nagyon hasonlóak, hogy azt látod rajtuk, hogy az a lelkesedés, ami a sport iránt van mindkettőjük részéről, az egyszerűen nem szűnő dolog. Csillogó szemek uh-huh. egyébként, hogyha már erről beszéltünk, vagy beszéltünk korábban, az mindkettőjüknél megvan, úgyhogy én nagyon szeretem mindkettő olimpiai bajnokunkat, sőt a többieket is, és nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre a barátságokra.
4: Bocsánat, nem tudom folytatni a sort olimpiai bajnokokkal, de akkor a mai szülinaposunkat azért ne hagyjuk ki, hiszen Fucsovics Mártonnak ma van a 34. születésnapja, és hát azért általános iskolai osztatások voltatok, hogy
0: országos
4: jól tudom. Országos
1: címborát.
0: Akkor te 28 éves vagy?
1: Persze.
4: Szóval vele milyen azóta is a kapcsolat?
0: Ez, hogy ma van a szülinapja, ezt nem is
4: mondtuk. Nem vélti, ma így van.
1: Hát egyébként épp ezekben a stúdióban találkoztunk legutóbb a Marcival. Nézd, ugye megélni azt Nyíregyházán, hogy van egy osztálytársad, akin már ideje korán látják, hogy annyira tehetséges, hogy csak pár évet tanultak együtt, és aztán ő megy már ugye magántanulónak, eleve olyan, hogy magántanuló, az sincsen sok nyíregyházan őszintén, és aztán pedig ugye elmegy a francia és német teniszakadémiákra, hát a számunkra az egy hatalmas élmény volt.
4: Te azért messzebe jutottál.
1: Hát igen, de sokkal később. Úgyhogy igen, más az utunk ilyen szempontból, de az, hogy Marcival az életünk az így kvázi korán össze volt kötve vele és a többi osztálytársunkkal, én elképesztően büszke vagyok szintén, és tényleg nagyon örülök, hogy nemrég ugye itt tudtunk találkozni, kaptam tőle gyűjtőt egyébként.
0: Te mit adtál neki? Szkafanderruhát?
1: Hoztam neki valamit, amit az űrből hoztam le, igen. Meg ilyen hunoros kitűzőt. Azt mondta, volt rajtam egy kitűző, akkor hunoros kitűző, és azt mondta, hogy neki el nagyon kell, úgyhogy hoztam neki hunoros kitűzőt is. Képzeljétek el, amikor ugye ő kvázi a teljes januárt most Ausztráliában töltötte, és ugye amikor legutóbb találkoztunk itt decemberben, akkor kaptam tőle ezt az ütőt, és aztán rám írt, hogy mi lenne, hogyha találkoznánk még egyszer, mert szeretnék kicserélni az ütőt, mert ad egy másikat, mert amit adott nekem, annak a súlypontja, vagy nem tudom, 5 grammal itt jobb, meg stb., és akkor mondta, jó, természetesen, úgyhogy kicseréltük az ütőt, képzeljétek el.
2: Az előbb jól hallottam, fél mondattal említetted, hogy több maratonon túl vagy?
1: Fél maratonon van, igen, egy maratonon van. Annak egyébként az oka az, hogy akkor kezdtük már a Hunort, és amikor már a Hunor kötelékében voltunk 23 márciusától, akkor az orvosok már nem engedték, teljes joggal persze, hogy maratonozzak, mert onnan a teljes recovery az legalább 4 hét, és azt a 4 hetes kiesés, azt nem igazán tudjuk magunknak megengedni egy ilyen elképesztően sűrű training programban, úgyhogy félmaratonokat, hát ilyen 30 valamennyi félmaratont, azt futottam előtte is, meg azóta is futottam párat, de hát most de már nem olyan a futó teljesítményem, mint korábban volt.
0: Tudjuk.
1: Öreg vagyok, igen.
0: És mit
1: Marci?
0: Csinál most az űrhajós? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy készültél, de most... miből állnak a napjaid a közönség találkozók mellett?
1: Hát ebből áll egyébként legtöbb.
0: De Duna Arénába jártál azóta?
1: Nem, Duna Arénában nem voltunk azóta.
0: Na.
1: Áthelyeztük sajnos az edzéseinket máshova, pedig én nagyon-nagyon szerettem a Dunát, és úgyhogy az edzés az most megmaradt, idén szerencsére így kezd visszajönni az egyensúly az életemben, inkább így mondom, az előző fél év az nagyon keményen meg lett tolva, így pongyalán fogalmazva, úgyhogy az rengeteg közönség találkozó, amikre én nagyon büszke vagyok, tehát az, hogy az ember ugye beszélgethet ennyi emberrel, és elmesélheti, hogy milyen élményeket élt át, és ezzel remélhetőleg inspirál másokat, az egy hatalmas nagy élmény, úgyhogy én minden ilyen találkozásnak elképesztően örülök, még akkor is, hogyha persze van benne némi fárasztó jelleg is.
2: Hát
1: néha.
2: Meg tényleg csodálunk, mert azokat a dolgokat, amiket jó eséllyel már többször, több helyen elmondtál, azt most is olyan lelkesedéssel meséled, úgyhogy tényleg nagyon jó hallgatni, Tibi, és
0: csillog jutott... a szeme, látom.
2: Igen, tényleg. Többször kirázott a hideg, amikor meséltél az élményekről. Kimondhatjuk, hogy az űrutazás az gyakorlatilag egy nagyon komoly sportteljesítmény?
1: Végül is igen. Főleg az, hogy az űrutazás és az előtte lévő időszak mennyire meg is terheli a szervezetet egyébként, mennyire hat az izmokra, csontokra, ugye kardiovaszkra is rendszerre. Ez teljes mértékben egy sporthoz nagyon közeli dolog, inkább így mondanám, de sport eseménynek is hívhatjuk.
4: Az egyébként mennyire volt nehéz, amit említettél még nagyjából 20 perce, hogy a szkafandert ugye azt rátok mérték egy évvel korábban. De közben ugye járnatok el erőnléti edzésre, meg kardióra is, és az izmok sem nőhetnek. Tehát erre hogy tudsz odafigyelni?
1: Hát ezért vannak olyan elképesztően jó személyi edzőink, akik ezt tudják, de tényleg ez a logikus útja a dolognak, és ezt nagyon jól látod. Úgy kell edzeni, hogy hát ne legyünk, nem tudom, Schwarzeneggerek egy év alatt, mert az úgy keresztbe tudja tenni.
0: És abba. Beleférnél még a szkafanderedbe?
1: Most nem férnék be, szerintem a szkafanderedbe egyáltalán, úgyhogy köszönöm az utalást és a kérdést. Dolgozok ezen. Most nem férnék be.
2: Például, amíg tart a felkészülés, addig olyan kockázatos sportokat, például síjelés, azt nem is űzhetsz, tehát ez benne van a szerződésedben?
1: Hát úgy van megfogalmazva, valahogy benne van a szerződésemben, igen, úgy van megfogalmazva, hogy vigyáznom kell a testi épségemre, kvázi így, és akkor talán az extrém sportok azok meg vannak említve, nem listaszerűen, de ugye én sietem, snowboardoztam inkább, meg ejtőernyőztem, és ezeket az elmúlt 4 évben hanyagoltam sajnos. Uh-huh. Snowboardozni most voltam 1 napot Eplényben, és majd remélem, hogy még megyek majd márciusban, de ugrani már nem ugrottam uh-huh. egy jó 4-4,5 éve.
2: Sajnos hamarosan lejár az időnk, de egy záró kérdést engedj meg, zajlik a téli olimpia. Igen. Mondtad, hogy snowboardozol, mennyire követed?
1: És épp snowboard verseny
2: van a tévében. Szóval mennyire követed, és ismered-e a magyar versenyzőket? Vannak-e országos barátaid a válogatottban?
1: Még nincsenek, igen, segítünk. Nagyon szépen köszönöm. Nem, téli olimpiával jóval jobban le vagyok maradva, mint a nyárival sajnos, úgyhogy sok segítségre szorulok ebben.
0: Nagyon szívesen segítünk.
1: Köszönöm szépen.
2: De követed-e a tévében, melyik sportágakat fogod figyelni?
1: Én a snowboardozást, igen, meg a gyorskorcsolyát, ezt nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy amikor követem, akkor ezeket követtem. Idén még nem volt sajnos alkalmam rá, úgyhogy be kell hoznom a lemaradást.
2: Reméljük, az idődből majd telik rá, és akkor nem tudom, mit kívánjunk. Akkor egy újabb űrhajós küldetés,
0: sikeres küldetés. Meg hogy a lista nőjön, ugye?
1: Meg hogy a lista nőjön, pontosan. Uh-huh. Így van. Egyébként ezt gyorsan hozzáteszem, ugye bányászoknál, horgászoknál vannak ezek az elköszönések, és angolul az űrhajósoknál is van ez a Godspeed, tehát hogy ugye, nem igazából nincs egy jó magyar fordítása, és a Bertővel beszélgettem, Farkas Bertánál, hogy mi legyen a magyar váziója ennek, és akkor ketten, mint magyar űrhajósok megállapodtunk abban, hogy ez legyen az elköszönés, hogy sikeres visszatérést.
2: Hát akkor
0: szabadon fogunk.
2: Igen.
0: És ide vissza.
2: Átvittél be hozzánk való visszatéréshez is, trókolunk, és szeretettel várunk bármikor, bármilyen témában. Kapu Tiborral repült az idő, és nem wow. tudom, csillagok között éreztük magunkat. Földön túli beszélgetés volt, még lehetnék ilyen frappás, de nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A labdarúgó világbajnokság G csoportjában még semmi sem dőlt el. Mind a négy csapatnak van továbbjutási esélye, matematikailag legalábbis biztosan. Új-Zéland, Belgium, valamint Egyiptom, Irán találkozót rendeznek. Új-Zéland, Belgiumot követjük mi itt Bene Ferenccel. Még az Egyiptom, Irán találkozóra, majd hamarosan kapcsolunk Szalai Kristófhoz, körkapcsolásban közvetítjük ezt a két mérkőzést. Vancouverben találkozik egymással az új-zélandi és a belga válogatott. Új-Zélandnak egy, Belgiumnak pedig kettő pontja van. Jelenleg így az óceániai válogatott áll a csoport negyedik helyén, míg a belgák a harmadikak. De egy győzelemmel mind a két csapat bebiztosíthatná vélhetően a továbbjutását a legjobb 32 közé. Az új-zélandiak kezdő csapatában Crockham bőrzi a kaput, Payne, Sermon, Bindon és Kakácse a védelemben, Stamenich és Bell szűrnek, előttük Singh irányít, a két szélen Thomas és Just, elő pedig természetesen ott van Chris Wood, az egy szem csatár. A belgáknál Courtois a kapus, aki a mai mérkőzésén 18. világbajnoki találkozóján lép pályára, ezelő a legeredményesebb vagy legtöbb mérkőzést játszó belga a VB-k történetében. Kastány, Mehéletát és De Kuyper a védelemben, Van Aert, Tielemans és De Bruyne a középpályán, elő pedig Trossard, Doku és De Ketelaere. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, de kapcsoljunk a seattle-i mérkőzésre. Egyiptom, Irán, Szalai Kristóf.
4: Köszönöm szépen, a csapatok már felálltak elvégezni a kezdőrugást, Egyiptom, Irán tehát, és akkor jöjjenek is a kezdők. Vannak változtatások Egyiptom oldalán, egészen pontosan 4 darab, és a legnagyobb meglepetés, hogy Omar már most kimaradt a kezdő 11-ből. Abdelmonem eddig 1 percet játszott a világbajnokságon, Rabia eddig 2-szer csereként állt be, Zabernek például az első mérkőzése lesz az idei VB-n, Trezege, aki már most helyettesíti, pedig eddig mindössze 15 percet játszott, de Új-Zéland ellen ennyi idő alatt is be tudott találni. Na akkor jöjjenek az afrikaiak kezdője. A kapuban természetesen Sober. Ott van Mohamed, ott van Rami, az imént említett Abdelmonem, Fotuh, így a négy hátvéd, Mahmoud és Lashin, a két védekező középpályás, Zico, Ashour, a két szélen, tízessel középen csapatkapitányként Mohamed Salah, elő pedig Trezeguet, és itt el is indult a mérkőzés Seattle-ben. Na még egy gyors iráni kezdő, Beiram Wad, a kapuban természetesen az öt hátvéd, Nemati, ott van Shoya, Kannan, Ramin, Milad, elő Godos, Mohammad és Ezak Toli, elő pedig Mohebi, illetve a csatár 9-essel, a csapat legjobb, legnagyobb játékosa pedig Mehdi Terami. Mohamed Salah követel egy kisebb szabálytalanságot, tehát a mérkőzés itt elindult iráni labdabirtoklással, az állás 0-0, megyünk vissza.
3: Ebben a pillanatban Vancouverben is elindult a mérkőzés, a belgák kezdik a találkozót piros mezben és fekete nadrágban játszik az európai válogatott, míg tiszta fehérben az új-zélandiak, és már ki is kell csúsztatni a Payne-nek, az új-zélandi jobb hátvédnek a labdát egy ívelést követően, úgyhogy belga bedobás jön a mérkőzés első percében. A bal oldalról a bal hátvéd, de Kuyper hajíthatja be a labdát a 11-es pont magasságából, középen ott vannak többen is a 16-oson belül, jön is a labda középre, elfejelik az új-zélandi védők, aztán Singh vág bele egy hatalmasat a labdába, de nem ér el Chris Woodig. Aztán Payne is megpróbálja megjátszani az új-zélandi középcsatárt, levágódik a labdája Van Aertről, úgyhogy jöhet egy új-zélandi bedobás saját térféről, a jobb oldalról. Payne hajítja előre, természetesen megint csak Woodot keresik ezzel a labdával. Aztán Stamenich rúgja a visszapattanó labdát a belga védelem mögé, de ez nagyon hosszú volt Thomasnak, könnyen haza tudta adni Mehele, az új-zélandi, illetve a belgák egyik közép hátvédje Courtoisnak. Courtois pedig gyengébbik lábával jobban ívelte föl, De Ketelaere vissza is tudja tenni Tielemansnak, aztán a bal oldalon már De Kuyper jön előre, gyorsan visszazár az új-zélandi csapat, De Kuyper pedig hazadja, vagy visszaadja Peátnak, aztán Mehele, a két belső védő most a labdával, én pedig Bene Ferenchez fordulok. Szia Feri, itt vársz ettől a mérkőzéstől, vagy ettől az egész csoporttól, mert itt tényleg teljesen kiélezett helyzetek lehetnek.
5: Tiszteltel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz Laci. Hát először is az új-zélandi válogatott papíron gyengébb, mint a belga, és alapjában mindkét csapat győzelemmel jutna tovább biztosan, tehát abból a szempontból érdekes mérkőzés lesz, hogy mindkét csapat győzelemre fog játszani, de hát eltérő úton, hiszen biztos vagyok benne, hogy az új-zélandiak kivárásra játszanak, próbálnak egy nagyon-nagyon szűk mérkőzést, talán egy kis kevés gólos, akár egy 0-0-ás mérkőzést kihozni ebből sokáig, és szerintem a 60-70. Perc körül, ha ez megvalósul, akkor fognak többet kockáztatni, ha csak nem hibázik bele Belgium esetleg addig. A belgák pedig mindvégig domináns játékra fognak törekedni.
3: Új-Zélandnak egyébként csak és kizárólag a győzelem jelentene továbbjutást, míg a belgák egy döntetlen esetén is reménykedhetnek, a harmadik helyen végeznek, hogy a nullás gólkülönbség az továbbjutást érhetne. Ahogy ugye az Zöldfoki szigetek nemhogy harmadikként, hanem csoport másodikként jutott tovább 3 döntetlennel. Támad Új-Zéland a bal oldalon, ott van a labda Justnál, aki megpróbálja Dokut becsapni, betenné középre a labdát, ez viszont levágódik Kastányról, Doku pedig bent tartja, ezek

0: amely Szala kap labdát a mérkőzésen először, egy hátra passzal folytatja ezt a támadást, és akkor szépen visszaállnak a csapatok, megnyugodnak a felek. Ami még fontos, hogy Seattle-ben ugye itt a Lumen Fielden rendezik ezt a mérkőzést is, az NFL-ben szereplő Seattle Seahawks, amely idén megnyerte az amerikai foci, mondhatni első osztályát, az NFL-t, hazai pályáján zajlik ez a mérkőzés. A találkozót pedig Simon Marciniak dirigálja, természetesen hát Európából, Lengyelországból érkezett a játékvezető, közben Mohamed Salah kap egy labdát, ő kerül helyzetbe a 16-oson belül, lövését leblokkolják, ott van még a labda, 16-oson belül, és megvan a vezetés. A 21-es számú Saber góljával az 5. percben megszerzi a vezetést Egyiptom. Hát eddig kellett várni az első találatra Seattle-ben. Ezzel Egyiptom elindul a csoport elsőség felé, ugyanis jelenállás szerint már 7 pontja van a fáraóknak. Megkontrázták Iránt Salahék, a 16-oson belül pont a Liverpool korábbi legendája kapott labdát. Most éppen közös gólöröm zajlik az egyiptomi játékosok részéről. Szóval Salah a 16-oson belül jobb összekötő pozícióban megkapta a labdát. Nagyjából 14-15 méterre a kaputól a bal lábára tette a labdát, megeresztett belsővel egy lövést, azt ezenben még le tudták blokkolni az iráni hátvédek, viszont a kipattanó az odapattant Saber elé, ő pedig köszönte szépen a kapus, miután kiütötte elé a labdát, nagyjából 10-11 méterről ballal a kapuba lőtt. Hiába rohantak vissza az iráni hátvédek, hárman is a kapus lába között elment először a labda a Beirambad, így mivel beleért, kicsit megzavarta visszafutó védőjét is, de hát még egyszer mondom, volt abból három is. Végül Kanani még a gólvonalon bele tudott kapni a labdába, de nem tudta onnan kirúgni. Úgyhogy ezzel a Saber találattal 1-0-ra vezet Egyiptom Irán ellen a mérkőzés 6. percében. Még egyszer mondom, Egyiptom így tehát lassan elindult a biztos továbbjutás felé. Na menjünk vissza Vancouverbe, hogy ott születette már találat.
1: Egyelőre nem, az egyiptomi vezetés viszont azt jelenti Belgium számára, hogy a döntetlennel zöldfoki szigetekhez hasonlóan csoport másodiként jutna tovább 3 ponttal, 0-as gól különbséggel. Azért ilyen is ritkán van, nem hogy egy csoportban, mi kettőben is egyszerre, de vagy nem hogy két csoportban, hanem egyben is egy világbajnokságon, de hogyha minden így marad, akkor Belgium 3 ponttal csoport másodiként lenne ott a legjobb 32 között. Azért a belgák nem bízzák a védelemre, véletlenre, most is támadnak. A bal oldalon De Bruyne teszi tovább De Kuipernek, aztán De Bruyne visszakapja, Peinával szemben visszateszi Tielemansnak. Tielemans egyel tovább játszott a középpályán, mégpedig most kerül ki Deket Eláréhez, aztán újra De Bruyne, jön a bal oldalon, így ezt elnézték ott egymással De Kuiper és Deket Eláré, talán egymást zavarták, vagy egymásra vártak, így az új-zélandiak tisztázni tudtak, de nem volt elég hosszú a tisztázás, mert hogy Tielemans a középpályán az új-zélandi térfélen még begyűjti a labdát, aztán visszakerül a védelembe Theáthoz, majd újra De Bruyne a labdával, Doku lép vissza a középpályán, hogy elkérje De Bruyne-től, Doku ott 2-3 ember között cselezget, a bal oldalon megkapja De Kuiper, előtte Trossard, De Kuiper azonban megint csak visszafele passzol De Bruyne-höz, aztán most felkerül a labda oda Vanakéhez, Vanaké elesik, egy elég csúnya kései becsúszást láthatott a vancouveri közönség, viszont folyik tovább a belga támadás, Doku kapja, aztán megint Vanaké, aki már talpon van, Tielemans kapja, a belga csapatkapitányát fordítja a jobb oldalra, ott van már a 16-oson belül De Ketelare, aki inkább visszateszi megint csak Tielemanshoz, beszorul nagyon az új-zélandi válogatott, de azt hiszem előzetesen azért erre lehetett számítani, hogy itt a belgák fogják irányítani a mérkőzést, ahogy ez Bene Ferenc is említett, hogy papíron azért esélyesebb az európai válogatott. De Ketelare passza nem jó, de szerencsésen belga szempontból szerencsésen Dokuhoz pattan, aztán most két ember elveszi végül Dokutól a labdát, és már hívelik is fel azonnal Chris Woodra az új-zélandi játékosok. Azért azt hiszem, hogy az új-zélandiaktól erre lehet majd számítani a védekezés mellett, hogy amint megvan a labda, küldik fel oda Woodhoz. Hát ha az új-zélandi válogatott csapatkapitánya és talán leghíresebb, sőt azt hiszem biztosan leghíresebb játékos, a Nottingham Forest csatára Chris Wood tud kezdeni majd valamit ott elől. A 8. percben járunk, Új-Zéland-Belgium továbbra is 0-0, egyelőre tehát Egyiptom vezeti a csoportot, Belgium áll a második helyen, míg Iránnak és Új-Zélandnak egyaránt 2-2 pontja van átmenetileg. Gól különbségével Irán állna jelenleg a harmadik helyen, de hát 2 ponttal csoport harmadikként nem lehet tovább jutni, úgyhogy ez Iránnak nem érne tovább jutást. Ami pedig a folytatást illeti, az

0: itteni csoport, a G csoport első helyezettje, egy csoport harmadikkal találkozik, Dél-Koreával, Szenegállal, vagy az osztrák, Algéria, Jordán trióból valamelyikkel, ez majd később dől el, míg a csoport második Ausztráliával, a csoport harmadik pedig hat tovább jut, akkor Svájccal csaphat össze a legjobb 32 között. Egy belga helyzet, egy visszafejelt labda, de visszaér ott Bindon is, és kivágja a 16-oson belülről, de Ketelare fejese, tehát nem találta meg a csapattársat ott középen. 8. perc Belgium és Új-Zéland egyelőre nem szerzett gólt, úgyhogy menjünk vissza Egyiptom Irán. Szalai Kristóf, mert ha minden igaz, ott események vannak.
1: Így van, még hozzá, hát egy varozás zajlik, esetleg a háttérben egyelőre a monitorra nekem még nem írták ki, viszont ami biztos, hogy Simon Marcinák a középkörre mutat, hát úgy a középkörre, a 16-oson belüli kis középkörre, ami azt jelenti, hogy 11-essel jön Irán. Varozás, mondom, lehet, hogy zajlik, Marcinák sokszor a fülére mutatott már azóta, amióta Abdelmonem, aki elkövette a szabálytalanságot Taremivel szemben, oda ment hozzá reklamálni. Minden esetre a játékvezető azt mondja, hogy 11-essel folytatódik a mérkőzés, a 11. perchez érve 1-0-ás egyiptomi vezetésnél rögtön egyenlített Irán Megdi Taremi révén. Ezt most már megadja a játékvezető, jöhet a 11-es. Most adja meg az engedélyt, Megdi Taremi a labda mögött, az olimpiákos csatárral. Taremi kivár egy kicsit, megpróbálja megzavarni Sobert. Taremi még mindig nem fut neki, most kezd el toporogni. 11. perc, Megdi Taremi neki fut, és kihagyja a 11-es Taremi! A kipattanóra pedig az egyiptomiak érnek oda. Robban a Lumenfield, Egyiptom pedig ebből a 11-esből elkezd kontrázni, 3-2-ben. Visszaér aztán az iráni védő. Azt a mindenit, micsoda jelenetek. Sober 11-est hárít, Megdi Taremi belehibázik, valahogy nem akar neki összejönni ezen a világbajnokságon a gól. Emlékezzünk vissza, hogy Belgium ellen egy nagyon mutatós, látványos szabadrugás figura után szerzett gólt. Azt azonban a játékvezető anulálta utána les miatt, teljesen jogosan. Megdi Taremi, áll egy picit a játék, Marcinákot mutatják, esetleg lehet, hogy megint zajlik egy varozás, hogy kilépette a vonal mögül a labda elrugásának pillanata előtt. Sober jelenten nem, egyáltalán nem, teljesen szabályos volt mind a 11-es elvégzése, mind Sobernek a védése, úgyhogy marad 1-0 Egyiptomnak. Szóval Megdi Tareminek nem akar összejönni, jó szezonja volt az olimpiákosszal, ugye nem nyert görög bajnokságot, hiszen azt az AEK-t nyerte meg Varga Barnabás vezetésével, 24 mérkőzésen 10 gólt szerzett Taremi, játszott ő az Interbe, a Portóban töltötte legeredményesebb szezonjait, itt azonban ezen a világbajnokságon tényleg nem akar neki összejönni. Sober az égiekhez fohászkodik, megköszöni szépen, hogy ki tudta védeni ezt a 11-est, viszont továbbra is áll a játék, és azt lehet látni, hogy valószínűleg valóban valamit keres a VAR, vagy esetleg valamit talált. Nem is Abdelmonem. Abdelmonem volt az, aki egyelőre leült. Ő követte el egyébként azt a szabálytalanságot, ami után Simon Marcinák 11-est ítélt. Kicsit elaltatta magát Egyiptom az első szerzett góljuk után. Elkezdtek hátul passzolgatni. Sober passzolta ki Abdelmonemnek a labdát, aki nagyon körülményesen először átvette, aztán megtolta a bal lába felé. Taremi odaért, elpöckölte előle a labdát. Abdelmonem pedig már csak Megdi Taremi lábába, jobb lábába tudott belerúgni. Nem volt nagy falt, volt kontakt. Abdelmonem pedig nem ért labdához, úgyhogy a 11-es mondhatni jogos volt, bár azért láttunk már ennél komolyabb szabálytalanságért is, hogy elmaradt olyat, hogy elmaradt végül a büntető. Itt viszont a játékvezető Marcinák megadta, Megdi Taremi viszont hibázott. Áll a játék, ugyanis az imént említett ápolás miatt, úgyhogy addig menjünk vissza a belga mérkőzésre Vancouverbe.
0: 13. percben járunk, meg volt a mérkőzés első helyzete, nem is akár mekkora, Trossard került az ötös sarkán lövőhelyzetbe, ballal el is lőtte a hosszú oldalra, és a kapufáról pattant visszafele, csak hát gólvonala párhuzamosan, és nem ment be a kapu mögé, aztán onnan a kapu torkába vágták ki az új-zélandi védők. Egyébként most itt is ápolás miatt áll a játék, ott az új-zélandi 16-oson belül került földre Mehele, a belgák középhátvédje, de a 13. percben azért egyre nő a belga nyomás.
2: Igen, ez pontosan így van. A belga játékosok nagyon kombinatívan és gyorsan futballoznak. Ez nem volt eddig rájuk jellemző, és érezhető, hogy az új-zélandi válogatott nagyon mélyen visszahúzódik, viszont ez a típusú játék, amiben sok kényszerítő van, sok háromszögezés, sok egy-egy elleni játék, ez azért érezhetően nem tetszik az többnyire magas, ezáltal magas súlypontú védőkkel szemben az új-zélandiak részéről. A belga válogatott már vezethetne, de hát egyelőre jól állják a sarat.
0: A játékvezető pedig jelzi, hogy hamarosan folytatódhat a mérkőzés, sőt folytatódik is, mert hogy Mehele jön vissza a pályára, mi pedig megyünk vissza Vancouverből, Seattle-be, Szalai Kristóf.
1: Hát ez nem tartott sokáig. Egyenlít Irán. A mérkőzés 14. percében Rezaian révén rögtön egyenlít az ázsiai ország. Kimaradt egy perccel ezelőtt a 11-es. Hát azért mondom, hogy egy perccel ezelőtt, mert állt a játék Abdelmonem ápolása miatt. Irán megkapja a labdát, miután a játékvezető azt lejti. Lesgyanús szituációban kiugratják a bal hátvéd Mohammedet. Ő megnyeri ezt a párharcot, a fejpárbajt, ő kapja meg a labdát, aztán a 16-oson belül lő egyet, Sober óriásit véd, és nagyon éles szögből, nagyon közelről Rezaian odaér a labdáért, és aztán be tudja emelni, be tudja löbbölni Sober feje fölött a labdát. Tényleg nagyon éles volt a szög, nagyon kis területen kellett meglőni a labdát az iráni jobb hátvédnek, de sikerült neki Rezaian találatával, tehát rögtön egyenlít Irán. A 36 esztendős védő gólt szerzett Új-Zélandnak is, tehát neki ez már a második gólja az idei világbajnokságon, úgyhogy nem Megdite Rami, hanem Ramin Rezaian, aki itt a helyi gólfelelősé válik az iráni labdarúgó válogatottban. Hihetetlen, milyen jó iramban kezdődik a mérkőzés, hogy potyognak a gólok. 15 perc alatt már két találatot is láthattunk. Ez mindenféleképpen jót tesz majd a mérkőzésnek. Támad továbbra is Irán, Megdite Rami húzza meg a szélét, közben Abdelmohamedet le kellett cserélni, Ibrahim Yasser jön a helyére, Marcinak pedig azt mondja, hogy hiába Taremi próbált egy szögletet kiharcolni, elszaladt a bal szélen, jó volt Hanitól a becsúszás, és így kirúgással folytatódik már majd a mérkőzés. Hát ez egy rövid debütálásnak nem mondható, mármint ha ezt a meccset nézzük, akkor debütálásnak mondható. Abdelmonem, mondjuk a Seattle stadionban biztosan most lépett pályára először Abdelmonem, eddig egy percet játszott a világbajnokságon, most berakták kezdőbe, és összehozott egy 11-est, ami mondjuk szerencsére kimaradt. 13. percben pedig le kellett hozni sérülés miatt, pont abban a mozdulatban sérült bele, amikor megrúgta Megdite Rami lábát. Hát nem volt egy nagy mérkőzése, és akkor még talán finoman fogalmaztam, látszik is az arckifejezésén, hogy nem ilyen találkozóra készült Abdelmonem. Egyiptomi sarokrugással folytatódik a játék, pedig egyébként Abdelmonem a Nice-ben játszik, a francia első osztályban. Mohamed Salah kis szögletet végez el, Mo Salah teszi vissza aztán csapattársához a labdát, Salah, és ő már be is rongyolt oda középre. Most jön a beadás, van egy lövés, rápörgeti a kapura Zico, azonban ez célt tévesztett, úgyhogy iráni kirúgással folytatódik a mérkőzés. A 17. percben járunk itt Seattle-ben, amikor is Egyiptom, Irán 1-1.
0: Vancouverben is elkezdődik a 17. perc, Új-Zéland, Belgium 0-0. Azzal viszont, hogy Irán egyenlített, azzal a belgák megint csak csoportharmadikak, úgyhogy nyilván ők gyanítom, hogy nem akarják Egyiptom kezébe helyezni a sorsukat, egyébként is támadnának és igyekeznek meggyerni a mérkőzést, de azért hatással lehet ez az állás, a jelenlegi állás, Seattle-i állás a belgák játékára is, akik egyébként régóta várnak már győzelemre, világbajnoki győzelemre, mert hogy 2022-ben és 2026-ban nem igazán ment nekik jól a világbajnokságokon. Egyébként 2 gólt lőttek mindössze ezen a 2 VB-n, abból az egyik ráadásul öngól volt. Most a jobb oldalon jönnek előre a belgák, teszik középre a labdát, és kivágja onnan középről Bindon, az új-zélandiak belső védője. Jöhet a mérkőzés első szöglete, egy belga szöglet jobb oldalról a mérkőzés 18. percében, amikor is Új-Zéland Belgium továbbra is gól nélküli döntetlen, legalábbis egyelőre. De Bruyne fogja majd elvégezni a szögletet, mégpedig a jobb oldalról kis szögletet láthatunk. Doku kapja, Doku visszatenni a második hullámba, Tillemanshoz azonban nem jut el a labda, mert hogy Singh remekül helyezkedett és előre vágja át az üresen tátongó belga térfélre. Courtois szaladt ki a kapujából jó 35-40 méterre, hogy begyűjtse ezt a labdát, és passzolja oda aztán De Kuypernek, ő pedig Teáthoz játsza, a belgák hátul ról építkezhetnek megint csak. Egyébként 2022-ben csoport harmadikként kiestek, akkor ugye még más lebonyolítás volt, 4 ponttal, tehát egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel. Ami pedig Új-Zélandot illeti, az óceániai csapat egyelőre nyeretlen a világbajnokságok történetében, pedig már többször szerepeltek VB-n, első győzelmükre egyelőre várnak. Ez a 9. VB mérkőzése az új-zélandi válogatottnak, 4 döntetlen és 4 vereség eddig a mérlegük. Egyedül Honduras van előttük abban a tekintetben, hogy több mérkőzést játszottak VB-n, mint Új-Zéland, és Hondurasnak sincsen még győzelme. De hát ha Új-Zéland ma nem nyer, akkor egyenlét, mert hogy Honduras 9 találkozó óta Méretlen, vagy összesen 9 találkozót játszott. 19. perc, Új-Zéland, Belgium 0-0. Courtois kirúgja az oldalvonalon túlra, de már beleért Wood is. Illetve nem Wood volt az, bocsánat, hanem Tomás, úgyhogy belga bedobás következik a jobb oldalról. Kastány fogja ezt elvégezni saját térfeléről. Új-Zéland, Belgium tehát 0-0. Egyiptom Irán, Szalai Kristóf.
1: Itt pedig 1-1, Egyiptom Irán 1-1. Két sárgalapot tudtam felírni az elmúlt percekből. Először is a bal oldalt, az egyiptomi térfél bal oldalán szinte közel a félpályához faultolt a Kanani Trezegét, az egyiptomiak csatárát, emiatt Márcsinyák felmutatott neki egy sárgalapot, tehát egy iráni védő, belső védő sárgult be. Aztán két perccel később, még mielőtt megkaptam a szót, az egyiptomiak gólszerzője Saber az ellenfél térfelén szintén a kezdőkör túloldal láról, hogyha nézzük a körévet, hogyha vesszük alapul, akkor az iráni térfél hát felénél faltolt egyet, és arra kapott egy sárgát. Úgyhogy két sárgalap, két gól egyenlőre. A 16-osan belül pedig Trezegé kavargat, most már visszaér az iráni védelemből az imént sárgalapot kapó Kanani, úgyhogy folytatódhat a mérkőzés egy újabb szöglettel. Hát egyelőre, hát hogyha két embert kellene kiemelni a mérkőzésről, egyiptomi részről, az pont Saber lenne a gólja, illetve a sárgalapja miatt, de közben megyünk Belgium mérkőzésre, Vancouverbe.
2: Egyeshez készülődik a belga válogatott, egészen pontosan. Ugye a játékvezető varrozás nélkül megadta nagyon határozottan, hiszen a lövés pillanatában a lövést megakadályozva kézzel ért hozzá az egyik új-zélandi védő.
0: Nyilván a videóbíró is ellenőrzi még, hogy meg kell-e adni a 11-est. A 21. percben járunk egyébként. Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya is kiabál a pályára, mert ugye a belgák mintha nem tudnák eldönteni, hogy ki végezze el. De Ketelára kezében volt a labda, aztán most már odaadja De Bruyne-nek, azért talán ez a, erre van a legnagyobb esély, hogy ő fogja majd elvégezni a 11-est, a Napoli középpályása. A játékvezető Mahadme kizavarja az új-zélandi játékosokat a 16-oson belülről, de megnézi a videóbíró segítségével, hogy mi is történt itt.
2: Na hát ez érdekes, mert ez nagyon határozott volt. Tehát az élő játék közben gyakorlatilag azonnal megadta a 11-est, és a belga játékosok is, a közelben lévő belga játékosok azonnal jelezték, tehát egyértelműnek tűnt az ítélet. Hát itt ez megint egy kérdéses szituáció, hiszen a érkező blokkolni készülő védőnek a könyökét érte a labda, igaz, a könyöke a teste mellett volt, tehát teljesen természetes testhelyzetben, viszont egy lövést akadályozott meg, egy kapura tartó lövést.
0: Trossard próbálkozott 12 méterről nagyjából, és az ő lövésű találta el Sörben kezét. Hát nem elképzelhetetlen egyébként, hogy ez be is ment volna az új-zélandi kapuba, mert mintha jól találta el Trossard, de nagyon közelről, nagyjából másfél méterről, két méterről találta el az új-zélandi közép hátvédet. Mahad meg megnézi kétszer-háromszor, és akkor most elsétál onnan a monitorjától, és mi pedig meghallgathatjuk, hogy mi lesz az ítélete a jordániai játékvezetőnek. Hogyha minden rendben van, akkor megtudjuk azt is, hogy mi történt. Természetes helyzetben volt Sörmán keze. Ez azt jelenti, hogy 11-eshez nem jut Belgium, szöglethez viszont igen, mert hogy a labda ettől még róla ment ki, hogy a könyökéről az is biztos. Viszont a természetes testhelyzettel indokolja Adam Mahadme, hogy nem 11-es, hanem szöglet következik. De mintha kirúgást akarna ítélni a jordániai játékvezető.
2: Ne, valószínűleg labdaejtést fog, ez esetben viszont akkor a kapusnak jár a labda, ha 16-oson belül volt a történet.
0: Ez elég érdekes szituáció, mert hogy kiment a labda ugye a szögletre, és most már szögletet is megítélhette a videózás.
2: Igen, ez érdekes, de valószínűleg így szól a szabály, hogy amennyiben felülvizsgálják a 11-es ítéletét, akkor valószínűleg labdaejtés jön, vagy igen, labdaejtés, és a 16-oson belül eseményeknél ilyenkor mindig a kapusi a labda.
0: Na hát ilyen finomságokra is sor kerül a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. 23. perc, Új-Zéland, Belgium 0-0, Szalai Kristóf.
1: Nálunk már elkezdődött a kereskedelmi szünet, úgyhogy az egyiptomiak, illetve az iráni szövetségkapitány már elkezdte instruálni játékosait a második negyedre, úgymond, tehát az első fél idő maradék 25 percére, mondjuk úgy plusz-minusz hosszabbítás. Ugye ott hagytam abba, hogy volt két sárgalapunk, Kanani, illetve Saber révén, és hogyha ki kéne emelni két játékost, akkor az egyiptomiak részéről Saber pont a gólya, illetve a lapja miatt, az irániak részéről pedig Mehdi Taremi, aki 11-est hibázott a mérkőzés 11. percébe. Mivel itt áll a játék Vancouverben, a belgium mérkőzés pedig még zajlik, ezért vissza is adom a szót, azzal, hogy Egyiptom-Irán 24 perc játék után 1-1.
0: Az Új-Zéland-Belgium találkozón pedig szintén elrendelték a 3 perces hidratációs szünetet, illetve elrendelte a jordániai játékvezető Adam Mahadmeh. 0-0 a mérkőzés állása. Jelen pillanatban Egyiptom csoport elsőként, Irán másodikként jutna tovább, Belgium pedig harmadikként jó eséllyel pályázna a legjobb 8 harmadik helyezett csapat egyikének helyére. Új-Zéland pedig 2 ponttal kiesne a világbajnokság G csoportjából. Persze van még hátra a mérkőzésből nem kevés idő, több mint 1 óra, hogyha így vesszük. Bene Ferenc viszont elárulja nekünk, hogy az első része a mérkőzésnek miről árulkodik.
2: Igen, hát alapjában a mérkőzés képe az nem okoz meglepetést. Belgium urai a találkozó dominánsan futballozik, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy De Ketelaere, De Bruyne, Trossard és Doku révén az előlévő 4 játékos nagyon kreatívan és kapura is veszélyesen futballozik. Ennyire attraktív támadójátékot eddig nem láttunk a belga válogatottól. És hogy mi ennek az oka? Hát nyilván Új-Zélandnak van egy olyan mérkőzés terve, hogy minél később kapjon gólt, de nem akarok ugye kliséket puffogtatni, de ez erre úgy lehet meccset építeni, ha mondjuk a 70. perc környékén 0-0 az állás, vagy 0-0 az állás, akkor abban az esetben biztos vagyok benne, hogy nagyobb kockázatot fognak bevállalni, hiszen akár Új-Zéland is lehet még extrém esetben a csoport második is. Viszont ha már a csoportokról beszélünk, viszont Belgium nem csak azért próbál ekkora dominanciával futballozni, mert nyilván nyerni akar, és legalább csoport második szeretne lenni, de abban az esetben, hogyha döntetlen marad az Egyiptom-Irán mérkőzés, és a belgák mondjuk itt 3 góllal vagy még többel nyernének, akkor akár még a csoport elsőség is meg lehet Belgium számára, ami pedig azért lehet csábító, mert hogyha egy picit előre nézünk, akkor ennek a csoportnak az első helyezettje 3. helyezettet fog kapni, az nyilván egy kedvezőbb lehetőség a 16 közé jutásra, viszont a 16 között az USA-Bosznia ággal találkozik, tehát vagy az Amerikai Egyesült Államok csapatával, vagy Boszniával, tehát nem lehetetlen az itteni csoport elsőnek akár a legjobb 8 közé is bejutnia. Amennyiben második helyezett lesz Belgium, akkor Ausztráliával fog játszani, és az Argentina az Zöldfoki szigetek találkozóval, győztesével fog játszani, és azért nem mindegy, hogy mondjuk Boszniával vagy USA-val játszik valaki a 8 közé jutásért, vagy az egyik esélyes argentinokkal.
0: Számolgatásra azért rá is lehet fázni, ilyet is ez igaz. Már a
2: de hát
0: történelem
2: itt minél jobban előrébb helyezkedik egy csapat, kvázi leginkább a csoport elsősége tud legjobban állni.
0: Igen, itt ez a pozitív része a számolgatásnak, hogy csúnyán mondjam, tehát itt nem leadni kell a meccset az ellenfélnek, hanem meg kell nyernie ahhoz, hogy viszonylag egyszerűbb, vagy kevésbé nehéz ágra kerüljön, mondjuk inkább így, mert nyilvánvalóan azért az Amerikai Egyesült Államok válogatottja és hazai pályán egy világbajnoki mérkőzésen az egyenes kieséses szakaszban azért nem egy egyszerű feladat. Folytatódik a mérkőzés, a 27. percben járunk, Új-Zéland-Belgium továbbra is 0-0, támadnak a belgák, de Kuiper a bal oldalról élesen lövi középre, közben nyúlott Stamenić, és az új-zélandi középpályásról ki is megy a labda, az alapvonalon túl még hozzá, úgyhogy most már tényleg szögletet kapnak a belgák, nem úgy, mint a 11-es gyanús szituáció következtében. De Bruyne végzi el a szögletet, az új-zélandi kapus Krokom irányítja ott középen a védőket, megint jött egy társ, hogy esetleg kis szögletet végezzen De Bruyne, de egyelőre ő nem passzolja le, hanem inkább most beadja középre, lepattan a labda a 16-oson belül, és megszerzi a vezetést Belgium. Trossard a gólszerző, nagyjából 1 méterről bevágta a létsz alá a labdát. Hát nem tudom, lepattanhat a labda a 16-oson belül, Feri?
2: Hát
0: védekező csapat szempontjából.
2: Hogy az 5-ösön belül pattant a labda, tehát egészen elképesztő. Egy ugyan balról jobb lábbal beadott, tehát befelé csavarodó szöglet, talán mindig veszélyesebb a kapu felé csavarodva, de hát gondoljunk bele, hogy mekkora túlbiztosítások szoktak lenni, és hát ráadásul a kapusnak is ilyenkor kezét használva minimum bele kell érni a labdába. Egészen elképesztő, hogy sem a kapus nem jött ki, sem a védők nem figyeltek, és lepattant konkrétan az 5-ösön belül a labda, és ez a lepattan labda ráadásul egy új-zélandi védőről kerül Trossard elé. Egészen elképesztő, hogy az emberfogást úgy értelmezte az új-zélandi válogatott, hogy gyakorlatilag nem is látta a labdát az új-zélandi védő, annyira az emberével volt elfoglalva, konkrétan háttal a labdának rápattan az oldalára és ezáltal pattan került Trossard elé a labda. Hát nagyon-nagyon furcsa értelmezése volt ez az emberfogásnak.
0: Payne volt az, aki Vanakére figyelt, és ennek következtében a labdát nem találta, vagy nem látta, és az oldaláról vágódik le, pont Trossard elé, aki pedig rendkívül élelmesen csapott le ott az ötösön belül labdára, és érint, vagy átvétel nélkül első érintésből felrúgta oda a létsz alá. Ezzel Belgium megszerzi a vezetést, a 29. percben járunk, Új-Zéland Belgium 0-1, ezzel visszaveszik a második helyet, a csoport második helyét átmenetileg Irántól a belgák, persze ez az átmeneti állapot, ez akár végleges is lehet, hogyha minden így marad. De mi a helyzet az Egyiptom-Irán mérkőzésen Seattle-ben? Szalai Kristóf.
1: A 30. percben 1-1-re áll Egyiptom-Iránnal, egy jó 25 méterről a bal összekötő pozíciójából megkínálta Trezegé az egyiptomiak bal szélsője egy távoli lövése beirámbandott, az irániak kapusát, azonban ez középre ment kéz közelbe, úgyhogy hárítani tudott az irániak kapusa. Azóta most már labdát birtokol Irán az ellenfél térfelén, az egyiptomiak térfelén hátul passzolgatnak Kanani, Kalizadeh és Nemati a három belső védő, ugye 5-4-1-es a hadrend, elő pedig Mehdi Taremi, akitől várják, de egyelőre nem kapják a gólt. Na nézzük, most már a belga térfél, elnézést, közben kiírták nekem is, hogy Belgium vezet Új-Zéland ellen, szóval az egyiptomi térfél felénél passzolgat Irán, meg odaadják a labdát Mohebinek, hát ő mondhatni olyan kis labda zsonglőr, az irániak irányítója, olyan nagyjából, mint Mohamed Salah az egyiptomiak oldalán. Bal oldalra egy indítás, a szöglet zászlónál pedig kigurul a labda Mohamednek, volt hosszú, Mohamedinak volt hosszú ez a kiugratás, Assur volt, aki visszamozgott vele a jobb szélső pozíciójából, és Assur kiharcolta a kirúgást, ez volt ebből a szituációból a maximum, amit ki tudott hozni. Ugye ez az állás talán Iránnak kedvez most legkevésbé, a harmadik hely milyen vannak jelenleg a kvartetben, a G csoportban, úgyhogy nekik innentől kezdve égetően fontos az, hogy szerezzenek, találjanak egy gólt, és maguk felé fordítsák ezt a, hát jelenleg mondhatni, bár később még biztosan kiderül, hogy véget ér a csoportkör hivatalos része, hogy hogy hanyadik helyen zárnak, illetve tovább tudnak-e jutni legjobb harmadikok között. Assur a jobb oldalon támad Egyiptom, ő viszi befele a labdát, Mohamed Salah van egy kicsit eltűnve most a mérkőzés ezen szakaszán, ő az, aki hát minden egyes egyiptomi akcióban részt vesz, ő építi, ő tőle indul, aztán neki kellene valahogy befejeznie, így Marmus hiányában pedig ez talán hatványozottan igaz. 32. percben járunk, Zico forgolódik saját térfeléről, most átevickél az ellenfél térfeléről, átevickél saját térfeléről, na most Salah teljes üresen légüles térbe kapja meg Mószalá labdát, 20 méterre a kaputól, Salah bepasszolja a labdát a 16-oson belülre, viszont Zico előtt tisztázni tudott. Kalizadeh visszapattan az egyiptomiakhoz a labda, Hani a jobb oldalról, jobb szélső Hani mutatja Assurnak, hogy hova mozogjon, Assur úgy is tesz, eleget tesz a kérésnek, Hani pedig kivezeti aztán a labdát, sőt, még aztán bele is lőtt egyet a játékvezető, pedig kirúgást ítél, úgyhogy az irániak játékba hozhatják a labdát majd 33. percben. Mohamed Salah egyenlőre el van tűnve, csak úgy, mint Mehdi Taremi, annyi, hogy Tareminek már van egy kimaradt 11-ese, Salahnak még csak kapura lövése sincsen. Játékba jön a labda, Salah letámadja beirámbandott az irániak kapusát, azonban ő ezt felívelte, nem zavarta meg őt, Mohamed Salah Liverpooli a korábbi legendája. Falt Marciniak sípszava állítja meg a játékot, úgyhogy a 33. perchez érve Egyiptom, Irán 1-1, van-e gól a belga Új-Zéland mérkőzésen?
0: Újabb gól nincsen, csak az a Trossard találat, ami 3 perccel, vagy most már 4 perccel ezelőtt esett, azzal vezet Belgium tehát 1-0-ra, és ezzel a csoport második helyén állnak. Singer egy keresztlabdát támad Új-Zéland, a bal oldalon pedig Tomás próbálja bentartani, sőt sikerül is, ott van végül Kakácsénél, ő adja be a bal oldalról élesen, elrúgják azonban Meheléék onnan középről, és aztán nem csak lába, hanem fejjel is tisztáz Mehele, mert ő visszakerült a labda 16-oson belülre, de ez itt Justé, a bal oldalon az új-zélandi szélső, De Bruyne-nek ad egy kötényt, és úgy kerül Singhez a labda, Singh a bal lábán van, nem tudja beadni, de most kiteszi Kakácsének oldalra, Kakácsa teszi be, középre vúdnak, ez egy picit magas volt, de Kuiper pedig roppant higgadtan leveszi a 16-oson belül, és pontosan játsza meg Dokunak. Indulhat egy belga ellentámadás, Dokut azonban felvágják az új-zélandiak, taktikai szabálytalanság, jöhet egy belga szabadrúgás. Viszont a 28. percben esett Trossard gól óta, az új-zélandiak most már talán harmadszor, negyedszer is ott vannak a belga térfélen, azelőtt talán egyszer voltak összesen.
2: Pontosan így van, biztos vagyok benne, hogy van A, B, és az is előfordult, hogy C terve is, C meccs terve is az új-zélandiaknak. Érezhetően életbe lépett a B meccs terv, hiszen nem húzódnak vissza a saját térfelükre, mert amit említettem, valószínűsíthetően az volt az A meccs terv az eredeti, hogy kihúzzák minél tovább kapott gól nélkül. Ez már bomlott. Tehát ők is tisztában vannak azzal, hogy abszolút tisztes eddig a helytállásuk a világbajnokságon, de amennyiben továbbjutási reményeket kecsegtetnek, most itt nyerniük kell, ahhoz minimum 2 gólra lesz szükség. Viszont ez érdekes új távlatokat nyithat ki a belga csapat részére. Láthatóan sokkal több területe van a belgáknak a támadások építésére, és azért ez ilyen játékosoknál, mint ahogy De Bruyne, Doku vagy Trossard, és a Deketelát, a centert még nem is említve, azért hordoz önmagában veszélyt. Tehát itt most kezd taktikai szempontból, és akár látvány szempontjából is egy nagyon érdekes mérkőzés kialakulni.
0: A labda pedig megint az új-zélandiaknál, és a belgák is egyébként visszahúzódnak saját térfelükre, tehát ennek is köszönhető az, hogy Új-Zéland átér, vagy támadás lehetőségei vannak.
2: De valamelyest ez is tudatos, hiszen ezáltal, ha labdát szereznek, több területük van az új-zélandi védekezés mögött.
0: Chris Woodot ugratnák ki a csapattársak, Kasztany azonban előnyösebb helyzetben hazateszi Courtois-nak. Courtois pedig feladja oda a középpályára, viszont ott meg labdát veszítenek a belgák, majdnem, Just volt harcias, de Trossard vissza tudta tenni a védelembe, de Kuiper aztán megjátsza Reatot, hátul adogatnak a belga védők, Wood próbál ott picit zavarni, de azért nem olyan erős a letámadása még az új-zélandi csapatnak, Mehele kiadja a jobb oldalra, ott De Bruyne kapja, aztán de Ketelare a labdával, elindul a jobb szélről befelé, Tielemans a kezdőkörben vissza a belső védőnek, Teátnak, aki pedig átfordítja a bal oldalra kihúzódó Vanakének. Aztán most már megint Trossard a labdával. Trossard előné, de el tudja piszkálni előle Thomas, és ezzel most egy új-zélandi ellentámadás indulhat. Justy veli ki a jobb oldalra, pontosan ezt át tudja venni Singh. Singh ott az oldalvonal mellett elindul fölfelé. Öten zárnak vissza a belgák közül, de öten vannak ott új-zélandiak is. Aztán picit lelassul a támadás, Just kapja meg, a 16-os sarkánál van most az új-zélandi szélső. Visszaadja Singhnek, Singh pedig még egyel hátrébb Stamenicsnek, a középpályás íveli keresztbe, a bal hátvédnek Kakace lép föl a támadással ismét, visszazár viszont a teljes belga csapat, gyors új-zélandi kontra nem jött ebből a belga labdavesztésből, viszont az új-zélandiak megtartották a labdát, és pontosan türelmesen játszanak most ott a belga térfélen, Singhnél van, visszahúzódik teljesen a védelem elé, megjátsz a Stamenicset, Stamenics hátra teszi Sermannek, aztán már Payne a labdával, Payne-re kilép Doku, és Doku labdát is szerez, úgy tűnik, aztán meg is tudja tartani ott az oldalvonal mellett, hosszan tolja meg, viszont jöhet majd egy új-zélandi bedobás a mérkőzés 37. percében. Új-Zéland-Belgium 0-1, menjünk vissza a Seattle mérkőzésre Szalai Kristófhoz.
1: Szintén 37. perc, 1-1 az egyiptomi-irán mérkőzés állása. Irán azóta rohamoz, ott tartja a labdát az egyiptomi térfélnél. Most egy beadást próbálnak eszközölni bal oldalról. Nemati volt az, aki középre küldte a labdát, Taremit keresve. Egy technikai hiba, Rezeljámtól kontrázhat vele Egyiptom. Megkapja a labdát Saber. Saber jó az első, csak átugorja az első becsúszó lábat fölötte. Kiteszi a labdát Trezegének. Trezegé bal oldalról viszi befele. Trezegé jó az első, csak jó a második. Saber, visszaérnek az iráni középpályások. Nézzünk, Gorbani volt az. Aztán egy jó nagy tapsal jutalmazza meg az iráni közönség itt Seattle-ben ezt a szerelést. Fordul Irán, azonban rossz volt ez a labda Taremi felé, elfejelte Ibrahim. Ibrahim ugye ő állt be a mérkőzés 15. percében még Abdul Monem helyére, ugye kényszerű csere volt, azóta ő folytatja az egyiptomiak egyik belső védős pozíciójában. Rami Razaiennek volt a 34. percben, pontosan 4 perccel ezelőtt egy veszélyes próbálkozása, ugye ő szerezte az első gólt az iráni csapatból a mai mérkőzésen. És a 16-oson belül kapott egy labdát pont Ibrahimtól, rosszul ért hozzá, a labdát felszabadítani szeretett volna az afrikaiak belső védője, pont oda pattant Razaian elé, viszont a gyengébbik lábára, ő pedig hát az fölé lőtte, kínosan csúnyán fölé lőtte, nagyon közelről, de már lőtt egy gólt, sőt, Új-Zélandnak is lőtt egyet, úgyhogy ő megteszi a magáit most is, nem úgy, mint jobb hátvéd társa, Kanani, Trezegé bolondította megint a 16-oson belül, őt szögletet harcol ki az egyiptomiak szélsője. Trezegé azért aktivizálja magát eléggé szépen, ugye korábban mondtam, hogy Mohamed Salah kicsit el van tűnve a szürkességben, ehhez képest Trezegé azért jól futballozik a mai meccsen. Játszott ő is az Aston Villában, Premier League-ben, Törökországban, Belgiumban, jelenleg az egyiptomi Al-Ahli játékosa, 21 meccs, 11 gól lesz Trezegének a mérlege. Szögletrugás tehát. A labda mögött Asur, bent megy a mozgolódás, Zico, Ibrahim, Salah is ott van. Jön középre a labda, ez kifejeli Mehdi Taremi, legalább ennyivel hozzájárul a csapat a sikerességéhez. Nem sikerül viszont felszabadítani az iráni a kapuját egy lövéstávolról. Ez mellé megy, aki próbálkozott, az nem más, mint 21-esen Saber, azért őt is ki kell emelni mindenféleképpen. Egyiptom csapatából kirúgás jön, tehát Beirán Band az, aki majd játékba hozza a labdát. Említettem, hogy Márcsinyák a játékvezetője ennek a mai találkozónak, a videó szobában pedig lengyel, holland, illetve ausztrál kollégák segítik az ő munkáját, de az első megadott 11-esnél, amit Taremi kiadott, ott nem kérte a VAR segítségét. Simon Márcsinyák nyilván megpróbálták ellenőrizni, visszaellenőrizni, esetleg megváltoztatni a döntését, de végül érvényben maradt az a 11-es, amit Taremi kihagyott. A 40. perchez értünk, Egyiptom hátul tartja a labdát, Irán egyelőre nem támad le, úgyhogy át is adom a szót Vancouvernek, a Belgium-Új-Zéland mérkőzése, itt 1-1 az állás.
0: Vancouverben pedig a 40. percben továbbra is Belgium vezet 1-0-ra, hosszú idő után egy újabb belga helyzet adódott itt az elmúlt percben. Doku cselezgetett a bal oldalról befelé, már a 16-oson belülre ért, és onnan lőtt jobbal, viszont elkerülte a kaput Doku próbálkozása. Wood felé jön egy ívelés, viszont előnyösebb helyzetben volt Mehele, meg is tartja a labdát, és visszateszi a jobb hátvédnek, Kastánynak. Most ő volt a leghátsó belga játékos, mezőnyjátékos, Kastán teátnak teszi, teát Courtois-nak, Courtois pedig előre vágja, de ez pontatlan volt. Említettem, hogy Courtois most a 18. világbajnoki mérkőzésén lép pályára, ez a legtöbb, ami belga játékosnak adatott a VB-k történetében. Nem kisebb játékost előzött meg most ezzel, mint Enzo Schifót, akinek 17 meccse volt a világbajnokságokon. Bal oldalon kapja az új-zélandi Kakace, visszateszi a védelembe Bindonnak, aztán Stamanić kapja, aki visszalép a belső védők közé. A szurkolók, a nézők pedig mexikói hullámzásba kezdenek, nem először ezen a világbajnokságon. Bell kiadja a bal oldalra, Kakace kapja, megint beadja középre, nem is rossz, Courtois lábbal. Ilyet is ritkán látunk, hogy egy világklasszis kapus az ötösön belülről lábbal vágja ki a labdát. Inkább amatőr szinten szoktunk ehhez hozzá, főleg egy csapatnak nincsen kapusa és egy mezőnyjátékosnak kell beállnia, de hát Courtois lábbal is kiváló, és el tudta rúgni a labdát. Singh érkezett egyébként a mélységből Kakace beadására, viszont ez hatástalanította a belgák kapusa. A labda pedig már a másik kapusnál, Krokomnál, saját térfelének közepén, balra játsza Bindonnak, Bindon felíveli, de ez nagyon pontatlan. Kastányhoz kerül, Kastány leteszi Tielemansnak, Tielemans pedig a kezdőkörből már indítaná az újabb belga akciót. De Bruynéhez passzol, De Bruyne az új-zélandi térfél közepén rágyorsít, a jobb oldalra teszi Trossardnak, visszakapja, De Bruyne fölé lövi. 8 méterről egy szép kényszerítőt követően nem találja el jól a labdát a belgák klasszisa. Ott ütközik Sörmannel az új-zélandi középhátvéddel, és meg is ölelik egymást, de ez egy nagyon szép támadás volt. Egy gyors tempóváltással, ritmusváltással, és ez most az új-zélandiaknak lehet figyelmeztető intőjel.
2: Igen, nagyon jó volt a tagozódása a belga támadóknak. De Ketelár a hosszú kapufához az ötössel párhuzamosan helyezkedett, De Bruyne pedig kérte vissza a kipasszott labdáját a második hullámban, és gyakorlatilag a 12-13 méterről lőtt, kiszorított helyzetből, pont úgy, hogy oda csúszott a védő, de azért be lehetett volna lőni.
0: Singh próbálkozik a túloldalon 30 méterről, gyenge volt a kísérlete, Courtois maga biztosan fogja. 42. perc, Új-Zéland-Belgium 0-1, Egyiptom-Irán, Szalai Kristóf.
1: 43. perc, 1-1, a mérkőzés állása, támad Egyiptom, Hani a jobb oldalt, a labda Salah, na végre egy jó testsebb, majd Salah-tól lerántják az egyiptomi 10-est, jön egy újabb sárgalap. Azért mondom, hogy újabb, hiszen a 41. percben Ibrahim sárgult be, az egyiptomiak belső védője, egy teljesen véletlen szituáció után adogattak hátul belső védő párjával, Rabiával, hosszan tolta aztán a labdát Ibrahim, és utána pedig beleszaladt ez a tolahiba, Márcsinyák pedig felmutatta neki a sárga lapot, úgyhogy már neki is van sárga kártyája. És akkor most pedig, aki besárgult, az 19-essel Nemati, az irániak játékos, az irániak belső védője. Hát nem örül az irániak szövetségi kapitány, hiszen 3-ból 2 belső védője is kapott már sárgalapot. Jó a figura Egyiptomtól, Salah oda tette a labdát Trezegének, Zikót szerették volna megjátszani egy háromszögelés után, azonban odafigyeltek az irániak hátul Muhammadi révén, felszabadítottak, és most már hátul egészen Sobernél a labda, az egyiptomi a kapusánál mélyről indíthatja újra az a következő akciót. Egyiptom Lashin Lassinak visszamozog Zico. Zico tovább teszi a labdát az első gólszerzőhez, Saberhez. A középpályán, egyiptomi középpályán forog most a labda, Mószala mozog vissza a labdáért. Szala kicsit bele is bonyolódik, majdnem elveszíti a labdát Mohamadi szorításában. Szala egészen visszakísérik a 16-os előteréhez Mohamed Szalát. Na most szabadul tőle a labdától Mohamed Szala, és akkor sétál föl, kocog föl az ellenfél térfelére. Az egyiptomiak pedig átviszik a labdát a bal oldalra. Most egyelőre nincsen más sem kapura lövés, sem sárgalap, sem helyzet, amiről be tudok számolni. Hátul a labda Ibrahimnál. Húgy de mérges volt ott Hossam Hassan, amikor Ibrahim megkapta a sárgalapját. Nem véletlen, hogy majdnem megütötte a kispadot is Hossam Hassan szövetségi kapitány. Ugye egy csere hátvéd állt be a 15. perctől, Ibrahim ugye kényszerű csere után, és ő besárgul. Hát őt már onnantól kezdve nehéz lehozni, vagy elmozdítani abból a pozícióból. Megkapja a labdát Rezegi, neki megy a 16-oson belül Rezaian, az iráni gólszerző, hát a 16-os vonalánál volt ez, vagy kívül, vagy belül. További kérdéseket is felvethetett volna ez, de végül is Marciniak nem ítélt semmit, úgyhogy a játék folyik tovább. A 45. perchez érünk, adom is át a szót, a következő kapcsolásnál pedig már azt is tudni fogjuk, hogy hány perces a jelzett hosszabbítás az első fél időben. Most Vancouver, Belgium, Új-Zéland.
0: Belgium pedig támad, de Ketelár a 16-os sarkánál Dokunak teszi tovább. Doku sarokkal játszotta volna meg De Bruyne-t, szóval nem volt jó a sarkazása. Az új-zélandiak megszerzik a labdát. Thomas Révén indulnának is előre, de kénytelen hátrafele passzolni Thomas. Aztán Just Eveli keresztbe, még pedig Payne-nek, a jobb hátvédnek. Előtte most van bőven terület, mert hogy a belgák visszazártak megint csak saját térfelükre. Most itt egy 2-3 percig nagyon beszorult az új-zélandi csapat megint a 16-osához, de a belgák most ezekben a percekben ismét átadják a területet az óceániai ellenfelüknek. A labda Justnál 6 perc a hosszabbítás Vancouverben, ennyi még van, tehát az első félidőből a szokásos 3 percen túl még 3 percet rátette a jordán játékvezető, nyilván videózásnak is köszönhetően. Kaká cserévén jönnek előre az új-zélandiak, a bal oldalon megkapja Thomas. Thomas jobbal nem adja be, inkább lepasszolja Stamenicsnek, aztán újra Kakácsa a labdával, továbbadja Bellhez, Bell a 16-os sarkához ér, és aztán visszaadja Stamenicsnek. Középen Chris Wood várja a labdát, ketten is figyelnek rá, de beadás egyelőre nem érkezik a belga 16-oson belőre. Just ott van a bal oldalon, a labda az új-zélandiaknál továbbra is, Kakácsa, aztán Bell, összejátszanak ott az új-zélandiak, Stamenics végül beadja, Woodot leütközi középen, de Kuiper, a labda pedig Courtois kezében köt ki, tanástalanul néző, hogy kérdő tekintettel néz Wood a játékvezetőre, de hát ez nem ér 11-est világ egyik pályáján sem, hiszem. Courtois pedig nagyon magabiztosan húzta le a labdát. Járunk az első félidő hosszabbításában, amely ugye 6 percből egy már eltelt, amikor De Ketelaere kap labdát a jobb szélen, és rávezetheti ott bizony Bindonra. De Ketelaere még mindig a labdával egy-két biciklicser után, már a 16-oson belülre ér, becsapja ellenfelét, Rosszárhoz vissza, Rosszár még egyel tovább, lesz lövés, de levágódik Singről. Vanake próbálkozott 16 méterről, megint csak egy viszonylag gyors belga támadás, azok után, hogy az imént még ugye Courtois-nak kellett lehúznia egy új-zélandi beadás, most vannak a került lövőhelyzetbe, de picit hosszan vette át talán, és ezért odaért Singh végül, és tudta blokkolni a próbálkozását. Jött viszont egy belga szöglet a 47. percben, és ne felejtsük el, hogy szöglet után szerezte meg a vezetést Belgium, most viszont De Bruyne nem adja be, hanem Doku kap kis szögletet, Doku betör a 16-oson belülre, ott van a labda, most ki tudják piszkálni az ötösről, de De Bruyne meg újra be tudja küldeni középre, ezt pedig kifejelik az új-zélandiak, Bell pedig elrúgja minél messzebb az új-zélandi kaputól, mi pedig a 48. percben 1-0-ás belga vezetésnél megyünk vissza Szalai Kristófhoz.
1: Itt 5 perc volt a jelzett hosszabbítás az első fél időben. Egyiptom, Irán 1-1 támad. Egyiptom tartja a labdát az elmúlt percekben magabiztosan, viszont a 45. percben néhány perccel ezelőtt volt egy iráni lehetőség. Hani közben elesik a 16-osa belül, Szalához pattan a labda, nem ítél Márcsinyák 11-es, nem is volt semmi. Hani fel is tápászkodik, viszont továbbra is támad Egyiptom, aztán befejezem az iráni gondolatot majd. Mohamed Szalá az egyiptomi jobb szélen visszakapja kényszerítőbe, háromszögelés után a labdát, azonban ez pontatlan volt, viszont Taremi nem tudja megtartani a labdát. Most az egyiptomiak szeretnék bevinni a gólt még az első félidő végén, az utolsó percekben. Assur az, aki forgolódik az egyiptomi jobb oldalon, átteszi a balra, Saber megkapja labdát Trezegé, talán ő az egyiptomi legjobb az első félidő alapján. Trezegé kiteszi balra Fatuhhoz, az ő nevét talán még nem is kellett említeni. Szalá bemozgott az irányító pozíciójába, Szalá Forgolódik, balra néz, jobbra néz, aztán bal külsővel továbbítja jobb oldalra. Hani most a jobb szélen. Az oldalvonal mellő jön a beadás, ezt köszöni szépen Nemati kifejeli csapattársához, viszont az egy nagyon kacskára sikerült felszabadítás. Hani szerzi itt vissza, Saber megint 25-ről balla, Saber lő az nagyon fölé. NFL-ben, amerikai fociban azért 3 pontot adnának, itt viszont semmit. 1 perc van hátra a jelzett hosszabbításból. Kalizadeknek volt tehát 5 perccel ezelőtt egy helyzete. Méghozzá egy beadás volt Mohammedi részéről, az iráni baloldalról. Sober pedig alászaladt a labdának, nem tudott belepaskolni. Köszönte szépen Kalizadek, és az üres kapura mellé fejelte a labdát 5 méterről, kicsit az ötös jobb oldaláról. Úgy tessék elképzelni, átfejelte a hosszút, elpattogott a labda keresztbe, nem ért még csak kapufát sem. Az irániak nagy lehetőséget puskáztak el ezzel. Itt 1/2 perc múlva véget ér az első félidő, addig még egy gyors kapcsás Vancouverbe, vagy hogy áll a Belgium-Új-Zéland mérkőzés.
0: Az 5. perc kezdődött a hosszabbításban, Belgium 1-0 vezet továbbra, és szinglabdája nem találta meg Tomást, mert hogy ott volt Teát, és elfejelte a labdát. A bal oldalon pedig indul most egy belga akció, de Ketelár gyorsítana rá, Dokunak játsza. Doku viszont hátrafele passzol, úgyhogy megyünk vissza Szalai Kristófhoz az első félidő utolsó másodperceire.
1: Irán megpróbálják ők megszerezni akkor a vezetést, Egyiptomnak nem sikerül. Bedobással záró majd a mérkőzés, Márcsinyák az órájára néz, még ezt engedni fogja, bár ebben a másodpercben letelt a jelzett 5 perces hosszabbítás. Szépen komótosan érkezik Nemati, ő egy sárgalapot már gyűjtött az első fél idő derekán. Érkezik ez a bedobáshoz, természetesen, amit a VB megszokhattunk, nagy bedobás Hassem Hosszán, az egyiptomiak szövetségi kapitány mutatja, hogy nagyjából 15 méterrel előrébb vitte a labdát Nemati, hogy jobb pozícióból dobhassa be azt. Márcsinyák jelt ad, és akkor most jöhet ez az utolsó nagy bedobás, ami az első fél időt illeti. Nekifut messziről, most jön a beadás, oda az ötös, és a kapufa találkozásához valahova Hani viszont kivágja a labdát, nem tudta Taremi megcsúsztatni. A játékszert Márcsinyák pedig akkor köszöni szépen, és az öltözőbe parancsolja a játékosokat. Az 51. percen fújta le tehát a mérkőzést, megszerezte a vezetés Saber az 5. percen Egyiptomnak, Taremi aztán büntetőt hibázott 6 perccel később, majd Rezaian révén a 14. percen egyenlíteni tudott Irán. 15 perc múlva jön a folytatás, Egyiptom-Irán 1-1, véget érte az első félidő Vancouverben.
0: Nem ért véget, és lehet, hogy itt is még rátesz a jelzett 6 percre is majd a játékvezető, mert hogy egy jó fél perccel legalább ott rendezkedik. Tielemans és Tamás között kellett békét teremtenie Mahat meg játékvezetőnek. Most folytatódik a találkozó, az 51. percben 1-0-ra vezet Belgium. Ez az első félidő hosszabbítása tehát. Kastanyi veli fel most a labdát Trossard felé. Trossard nem tud fejelni, mert hogy Sörmann legalább egy fejje magasabb nála, és ő bólintja el a labdát, de Mahat meg nem tesz rá plusz másodperceket, mert hogy ő is véget vett az első félidőnek, amely tehát 1-0-as belga vezetéssel ér véget. Itt is volt egy 11-es gyanús szituáció, nem ítélt végül a videóbíró segítségével büntetőt a belgáknak a játékvezető. 7 perccel később viszont egy szögletet követően egy elég nagy új-zélandi védelmi hibának köszönhetően Trossard révén megszerezték a vezetést a belgák. Azóta az új-zélandiaknak több lehetőségük és több támadásuk volt, igazán veszélyes kapura lövésük, helyzetük viszont még nem. Bene Ferenc, mi a tapasztalat az első fél időről?
2: Teljesen egyetértek, viszont teljesen nyílt a találkozó. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy az új-zélandi válogatott mit talál ki a második fél időre, hiszen a belgáknak egyértelmű, hogy nem magukra húzva az ellenfelet, de azért egy kontra jellegre álltak át. Biztos vagyok benne, hogy újabb gólhelyzetei lesznek a belga válogatottnak, tehát az új-zélandiaknak úgy kell átvenniük a kezdeményezést, és úgy kell támadniuk, hogy ugyanakkor a labdavesztések után ne nyíljanak ki. Tehát nehéz helyzetben Új-Zéland, viszont a belgák előtt egy újabb lehetőség, amennyiben a másik találkozó ugyanígy marad, abban az esetben még a csoport elsőség is nyitott lehet, igaz, akkor legalább 2 gólt kell szerezniük a másik fél időben.
0: Az első fél idő után tehát a G csoport állása, átmeneti állása, az első helyen Egyiptom, a második helyen Belgium, pont egyenlőséggel 5-5 ponttal, az egyiptomiak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően nyernék így a csoportot. Irán a harmadik helyen 3 ponttal és viszonylag kedvező helyzetben, ami a legjobb harmadikak rangsorát illeti, míg Új-Zéland a 4. helyen 1 ponttal, jelenleg kieső pozícióban. Hamarosan jön a folytatás itt az Új-Zéland-Belgium és az Egyiptom-Irán mérkőzésen.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A most zajló meccsek helyszínei egészen pontosan Vancouver és Seattle, tehát Kanada és az Egyesült Államok. Vancouverben Új-Zéland Belgium 0-1, míg Seattle-ben Egyiptom Irán 1-1. Egy elég szoros, izgalmas és érdekes csoport ez a G jelű négyes, mert hogy mind a négy csapatnak van még esélye tovább jutni, és Új-Zélandnak ehhez ugyan meg kéne fordítani a Belgium elleni mérkőzést, ami már csak azért is érdekes, mert sosem nyert még világbajnokságon Új-Zéland. Nem akármilyen sztori lenne, hogyha ez pont egy ilyen sorsdöntő meccsen sikerülne először.
1: Igen, érdekes, a lebonyolításnak a sajátosságából eredően van olyan csoport, ahol gyakorlatilag minden eldőlt és szintetét nélküliek a mérkőzések, de legalább a kettőből egyik az. Itt pedig mind a két mérkőzés nagyon-nagyon komoly téttel bír, és gyakorlatilag percről percre változhat a csoportban a sorrend, olyannyira, hogy itt ezen a mérkőzésen is ugye amennyiben Új-Zéland szerez két gólt és nem kap, abban az esetben megfordíthatja a találkozót, és ugye megelőzheti Iránt. Viszont a belgák amennyiben legalább három góllal nyernek, abban az esetben még akár csoportelsők is lehetnek, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz a két csapatnak a mérkőzés terve. Hát gyaníthatóan a belgák a középső harmadban megpróbálnak egy nagyon szoros zárt védekezésből kontratámadásokra építeni, ami egy nagyon-nagyon kedvező lehetőség, hiszen megfelelő sebességgel megáldott csatáraik vannak, akikben van minőség is, főleg ha hagynak nekik területet.
0: Annyi biztos, hogy Egyiptom már tovább jutott, a kérdés csak annyi, hogy hányadik helyen. Cserél Új-Zéland, érkezik Randall, és érkezik Ben Old, 19-essel Old, 21-essel pedig Randall. A két lecserélt játékos, Thomas és Singh, tehát előrefele a támadó harmadban cserél az új-zélandiak kapitánya, Darren Bazley, és akkor visszaszámolnak a vancouveri lelátókon, folytatódik az Új-Zéland-Belgium mérkőzés 1-0-ás belga vezetésnél, majd hogyha Jordánia játékvezető erre jelt ad. Chris Wood most kezdi el a mérkőzést, visszapasszolja Bennek, 1-0-ra vezet tehát Belgium, és akkor innen folytatódik a G-csoport találkozója, a G-csoport egyik találkozója, Trossard 28. percben szerzett góljával vezet a belga válogatott, amely két döntetlenen van túl eddig a VB-n. A legutóbbi európai csapat, amely három döntetlennel zárta a csoportkört, az éppen Belgium volt 1998-ban. Hát ehhez most egy új-zélandi gólt kéne látnunk legalább, hogy megtörténjen. Új-zélandi sárgalapot látunk ehelyett. Stamenić vágta föl a meginduló Tielemanst a középpályán felező környékén, a taktikai szabálytalanság pedig sárgalapot ért a játékvezetőnél, pedig a labdát is eltalálta az új-zélandi középpályás, de vitte vele együtt Tielemanst is. Úgyhogy belga szabadrúgással folytatódik majd a találkozó. A felező környékéről végezhetik el az európaiak ezt a szabadrúgást. A mérkőzésnek a 47. percében járunk. Az első félidőben egyébként az új-zélandi csapat nem lőtt kapura, tehát a várható gólok száma az kerek nulla az új-zélandiaknál, hát ennek megfelelően nem is lőttek gólt. És elkezdődött az Egyiptom-Irán találkozó is, úgyhogy Szalai Kristófi a szó.
2: Így van, a Lumenfield gyepére visszaérkezett mind a 22 játékos, a 22 főszereplő, de Simo Márcsinak bízunk benne, hogy nem lesz főszereplő ezen a mérkőzésen, és ugyanannyival megelégszik, mint amennyit neki szántak a szabályok, illetve a lehetőség adta. Na nézzük! Egyiptomnál volt kettős csere, méghozzá érkezett a pályára Atia, és az az Omar Marmus, aki meglepetésre maradt ki a kezdő 11-ből, és ami még meglepetés az, hogy Saber és Ashour jött le a pályáról. Hát Saber és Ashour, hogyha valakit ugye kiemeltem, az egyik a Saber volt pont a gólja miatt, neki volt sárgalapja, lehet, hogy az is közreműködik, abban közre játszik, hogy ő most elhagyta a játékteret. És Atia pedig Ashour helyett érkezett föl. Ashour is rendkívül jól mozgott, ő végezte el, hogyha nem száll, akkor ő végezte el a pontrugásokat is. Most két hát veszélyesen futballozó támadó játékosát hozta le, tehát Hossam Hassar, egyiptomi szövetségi kapitány, egy éles beadás középre, jó jött, nem Taremi volt az, aki ott szeretett volna gólt szerezni, Mohebi volt, még egy beadás, ott Marmus lábáról lepörög labda, 16-oson belül még egy lövés, viszont az messze-messze elkerülés Obernek a kapuját, és kis kavarodás volt, ide-oda pattogott a labda, és ezután ez a Talahi próbálkozott, viszont ez célt téveszt

0: És akkor az iráni cserével még tartozom, Kanani hagyta el a pályát, ő belső védőként játszott, ő is kapott egy sárga lapot az első félidő derekán, úgyhogy lehet, hogy ezért hozta őt le az irániak szövetség kapitánya Galenoei, az ő helyére pedig Hardani érkezett. Azért is érdekes az, hogy például Atia jött Saber helyett, Atia nem szerzett gólt az egész mögöttünk hagyott szezonban, Mikhát Saber pont ezen a mérkőzésen jutalmazta meg országát egy nagyszerű találattal az 5. percből. Úgyhogy ennyi, amit a jegyzőkönyv szerint el kellett mondanom, a cseréket, rengeteg sárgalapos szem szerint 4, azokból távoztak 2 is, úgyhogy picit szabadabb lehet a játék, kötetlenebb innentől kezdve a második félidőbe. A lényeg az az, hogy 1-1 az állás, a gólszerző ugye Saber, illetve Razeyan, az a Mehdi Taremi pedig még ott van a pályán, aki az első félidő 11. percében 11-est hibázott. Megyünk is vissza Vancouverbe, hogy esetleg Új-Zélandnak sikerült-e szépítenie.
1: A 49. percben járunk, hát szépíteni akkor tudna Új-Zéland, hogyha a Belgium már 2-0-ra vezetne, de továbbra is 1-0, úgyhogy ez az új-zélandiak az egyenlítésre mennek, de hát ez egyelőre nem sikerült, mert továbbra sincsen kapura lövése sem az óceániai válogatottnak, és a labda pedig a belgáknál, de Ketelare indítja a bal oldalon egy keresztlabdával Dokut, óriási versenyfutás, de Payne előnyösebb helyzetben, és még benne is tartja a labdát, aztán eladja, mert hogy de Kuiper veszi át a labdát még az új-zélandi térfélen, ráadásul annak is a közepén. Dokuhoz játsza, Doku a 16-os sarkánál, Just mellett elvinni, ez egyelőre nem sikerül neki, de Doku betolja oda középre és bepasszolja Vanakének. Vanake vissza a De Bruyne-nek, De Bruyne adja oda Trossardnak, Trossard a 16-oson belül egy lövés, csapattársát találja el, aztán pedig a kaput, és nem tud védeni Krokomb, úgyhogy Trossard megszerzi a második gólját, és nem csak a saját, hanem a belga válogatott második gólját is. Az 50. percben Új-Zéland Belgium 0-2, Krokomb tehetetlen volt ezzel a lövéssel szemben, talán meg is lepődött, hogy az első lövés után, amely még levágódott, talán egy csapattársról egyébként, egy belga játékosról, de visszakerült Trossardhoz, és egyből megint csak állítás nélkül lőtte a kapura, ahogy azt tette még az első fél időben is. De Bruyne a 16-os sarkától egy remek passzal találja meg Trossardt, aki ott van a 16-os mélyén, és bár az első lövése levágódik, aztán visszakerül hozzá, és 6 méterről, vagy 7 méterről rosszul mondta, mert hogy mellel átvette, és onnan a levegőből rúgta közvetlen közelről. 3 ember közül, hát lehet, hogy sokat nem is látott Krokomb itt ennél a Trossard lövésnél. 2-0-ra vezette hát Belgium, és akkor innentől már tényleg a csoport elsőség is ott foroghat a belga fejekben.
2: Igen, és Trossard góljánál nem csak az, hogy nem látta a kapus esetleg, hanem annyira váratlan volt, ahogy nagyon szűken átvette, és bravúros, már-már akrobatikus mozdulattal egyből, ugye a jobb felső sarokba lőtte Trossard a labdát. Itt két játékost említenék meg az előzmények tekintetében. Doku, aki balról befelé megcsinálta a cselt 2-szer is az ellenfelekkel szemben, ezután pedig De Bruyne elé került a labda, aki tényleg a 16-oson belül 2 védők között nagyszerű labdát adott mértani pontossággal Trossardnak. Ez a két játékos, De Bruyne és Doku azért adós a jó teljesítménnyel és a jó játékkal, de most ezen a mérkőzésen azért a gólokba tevékeny részesek voltak, tehát az ő teljesítményük is javul. Érdekes lesz, mert nagyon-nagyon két fontos kulcs szereplő a belga válogatottban, kulcsjátékos mindkettőjük, és hát a kieséses szakaszban biztos vagyok benne, hogy számít rájuk a kapitány, és kulcs szerep hárul rájuk. Ez nagyon fontos, hogy egyre jobb formában lendüljenek.
1: 52. perc, Új-Zéland Belgium, tehát 0-2. Megyünk vissza az Egyiptom-Irán találkozóra Szalai Kristófhoz.
0: Említésre méltó esemény nem történt az elmúlt percekben, 51. minutumban járunk 1-1. Mohamed Salah önmagához képest haloványabb teljesítménnyel rukolt elő az első fél időben, és változás még az ő játékában sem állt be itt az első 5 percben, ami a második játékrészt illeti. Egyiptom támad, picit erősebben, erőteljesebben, mint ahogy tette azt az első fél időben. Lehet, hogy ők is értesültek arról, hogy egyre inkább veszélyben forog az ő csoport elsőségük, ami ugye azért sem mindegy, hogy milyen ágra kerülnek, hiszen aki csoport első ebben a G csoportban, azért az egy jóval könnyebb párharcot vívhat meg majd a következő körben, mint sem az, aki amely csapat a második helyen jut majd innen a G jelű kvartettből tovább. Simon Marcsinyak sípszava állítja meg a játékot, ugyanis az irániak szélső hátvédje szabálytalankodott Ibrahimmal szemben, aki pedig ráugrott, Rezeyan volt az, aki ráugrott. Ibrahimra jöhet egy egyiptomi szabadrugás a saját térfelükről. Trezegi nagyszerűen futballozik, Szalah adott neki néhány perccel ezelőtt a bal oldalról a jobb oldalra egy nagyszerű labdát, csak úgy, mint ahogy most kap Szalah. Na Szalah Trezegének beteszi, ezt is leblokkolják a 16-osomból. Hasonló volt a figura, mint az imént, amit elkezdtem. Akkor is jobb oldalról Szalah passzolt egy, hát egy lőtt passz, lőtt átadás a 16-os túloldalára. Akkor Trezegé pedig egy ilyen hamis félolózó mozdulattal kapásból olyan 10-11 méterről a bal összekötő pozícióból jobban próbálkozott védeni, tudott bravúrral egyébként. Beirán van, most hasonló volt a szituáció, Szalah lement, egészen az alapvonalig, onnan tette vissza a második hullámba, ezt meg leblokkolták az iráni védők. Szalah szöglete, van fejes, van egyiptomi fejes, viszont egy picit lecsúszott a fejéről Ibrahimnak, az így van, Ibrahim fogja a fejét, hát lehet, hogy ütközött is a levegőbe egyet, minden esetre a próbálkozása nem volt eredményes. Még talán zavarták is egymást ott csapattársával, Lashinnel. A lényeg az az, hogy Beirán van folytathatja majd a játékot. Az 53. percben Egyiptom, Irán, 1-1, megyünk Vancouverbe.
1: Ahogy támad Új-Zéland, Jaslő kapura Kurtovának kell védeni. Az első kaput eltalált lövés, és aztán az ismétlés, ez pedig Mehele vágja ki az ötösről. Az 55. percben 2-0-ra vezet Belgium, de most egy szép új-zélandi támadást láthattunk. Just kényszerítőzött Wooddal, aztán lőtt olyan 17-18 méterről nagyjából az új-zélandiak játékosa, aki ugye duplázott az első mérkőzésen Irán ellen. Most viszont Courtois védte az ő próbálkozását, de megvan az első kaput eltaláló lövése az új-zélandi válogatottnak, amely pedig most bedobáshoz készül, mégpedig egy nagy bedobáshoz. Feljött Sörben is, aki pedig Egyiptom ellen talált be azon a vereséggel végződő mérkőzésen. Ott van Wood mellett, hát nincs egyszerű dolga most a belga védőknek. Nagyon kell figyelniük, két kiválóan fejlő játékos van ott, és Binton végzi el a bedobást, érkezik is Wood felé a labda, Mehele azonban el tudja fejelni, ráadásul pontosan Doku át tudja venni, de aztán győz az új-zélandi túlerő, és elveszik a labdát Dokutól, de csak visszakerül a belgákhoz. Trossard indult, Trossard tovább is tudja adni Dokunak, Dokutól most elveszi a labdát Kakacse, ez viszont azt jelenti, hogy a játékvezető visszafújja Just szabálytalanságát, mert hogy ő lerántotta ott Trossard, és ennek következtében bár először még előnyszabályt ítélt Mahadme, aztán végül is tekintve, hogy Doku elveszítette a labdát, visszafújta Elijah Just lerántását, amit Trossard ellen követett el. Fernandez Pardo érkezik a belga csapatba, éppen Doku helyére, tehát elől cserél Rudi Garcia is, pedig Dokuban azért volt veszély ebben a mérkőzésben, bár nem annyi, mint amennyire talán számítani lehetett.
2: Igen, Doku egy érdekes játékos, hiszen kulcsjátékosa a belga válogatottnak, de azért ezt ne felejtjük el, hogy 5 vagy 6 napig nem edzett, hiszen hazautazott a gyermeke születése miatt, úgyhogy nem tartózkodott a csapattal. Szerintem ez egy logikus és abszolút előírazatos lépés a kapitánytól, hogy lecserélte 90 perc előtt még.
1: 57. perc, a belgáknál a labda, Trossard cselezget most a középpályán, ott az új-zélandi térfélen, aztán a passza nem jó, belenyúl a csereként beállt Old, akinek a lábáról pedig visszakerül a védelembe, de ott újra labdát szereznek a belgák, nem sikerül az új-zélandi csapatnak hosszabb ideig megtartani, most egy szabálytalanság, de Ketelára vitte le a földre Kakácsét, jöhet megint az új-zélandi csapat egy szabad rúgással. Ezt gyorsan el is végzik, Stamenic kapja saját tér felén a labdát, továbbadja Sörmennek, aztán megint Stamenic a labdával, előtte Bell és Just is kérné, Stamenic inkább a jobb oldalra teszi, ahol érkezik Payne a támadással. Ő viszont megint csak visszafele tudja adni, visszakerül Stamenichez, Sörmennen keresztül, majd most kapja Just a labdát, Just tovább pöcköli Oldnak, aki nevével ellentétben mindössze 23 esztendős, és nem annyira idős, mint ahogy ezt a neve sugallja. Aztán újra Stamenic a labdával a középpályán, Trossard mellett visszafele teszi a védelembe, Sörmennek, de ott van minden mezőnyjátékos a belga térfélen, megint csak beszorul egy picit a belga csapat, vagy mondhatjuk, hogy magára húzza a belga válogatott az új-zélandiakat. A másik cserejátékos Randall indulna a bal oldalon, jön neki segíteni Kakacse, akire kilép a közép, hát hogy Mehele egészen az oldalvonali, Kakácse meg tudja játszani Stamenicet, ő is most a bal szélen, Stamenic alányul, és ez egy picit rövid volt Randallnek, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Kasztán kiválóan helyezkedett, és kicsúsztatta Randall elől a labdát az alapvonalon túlra. Jöhet egy új-zélandi szöglet, mégpedig a második új-zélandi sarokrúgás a mérkőzésen, hogyha jók az információim, Payne fogja elvégezni a bal oldalról, és a hosszú oldali kapufához gyülekeznek ott Chris Woodék, Sermannel, Bindonnal. Kíváncsi vagyok, hogy mit találnak ki az új-zélandiak erre a szögletre. Payne át is íveli a hosszú oldalra, Courtois ott van, és előközi a labdát, aztán egy lövés 17 méterről, ez borzasztó volt rendeltől, nem találta el jól a labdát a másik cserejátékos, úgyhogy a mérkőzés 59. percében Új-Zéland-Belgium 0-2, mi pedig megyünk vissza a Seattle mérkőzésre, Egyiptom Irán.
0: Itt egy-egy az állás az Egyiptom Irán mérkőzés 57. percében. Hát az Old nem öreg, hanem fiatal, még jó, hogy nincs itt Ashley Young, akinek a neve fiatal, viszont a Premier League egyik, hanem a legidősebb játékosa. Az elmúlt, illetve a következő szezonban is ugye az Ipswich Town játékosa Ashley Young. No, de visszatérve erre a mérkőzésre, lehozta Hassan Hosszár egyiptomi szövetségkapitány Mohamed Salah-t. Az 57. percben lejött a Liverpooliak korábbi legendája, a csapat kapitánya, a 10-es szám birtokosa. Nem játszott jól Salah, valószínűleg előre betervezett csere volt. Ugyanis most nem kezdett el Salah mutogatni kifele, nem úgy, mint az első meccsen, amikor lehozta őt Hassan, hanem megtapsolta a közönséget, lepacsizott a játékosokkal, majd a szövetség kapitánnyal is, úgyhogy Mohamed Salah a mai mérkőzésen sem gólt, sem gólpaszt nem jegyez. A helyén pedig Zizó a következő bő fél órában, itt Seattle-ben a Lumenfielden. Picit alább hagyott a tempó, nincsenek helyzetek, nem tudok újabb eseményről beszámolni, és ez az egyiptomi csere sem feltétlenül azt mutatná, sőt már a félidei változtatások sem azt mutatták, hogy Egyiptom, hát hogy mindenféleképpen rámenne a győzelemre. Aztán Mohamed Salah picit ápolják, a bal combján van is egy kötés, közben David Trezeguet is itt van a helyszínen, éppen elnézést, az Arsenal középpályása van, ott nem is David Trezeguet, teljesen felesleges lenne, hogyha ő itt lenne. Zidane van itt, Mohamed Zidane, nem Zinedine Zidane, illetve Elneny az Arsenal korábbi középpályása, ők figyelik az egyiptomiak mérkőzését a lelátókról. Szóval Salah nincsen, Zizó viszont van a következő bő fél órában, Mohamed Salah lehet, hogy kisebb sérülést szenvedett el, azért is ápolják a bal combját, ez még a jövő zenéje innentől kezdve. Egyiptom ugye tovább jut, és hogy kivel játszik, az szintén. Ami biztos, hogy az 59. perchez érve, sőt az 59. perc legvégén, 60. legelején Egyiptom hát támadgat, az iráni térfélen pattog a labda, és egy óriási hiba és labdavesztés, 2-1-ben támad Irán, az is egy rossz passz, rossz keresztpassz, az utolsó passzokban rendre hiba csúszik mindkét oldalt, ezért is a döntetlen állás. Most két játékos is, egy iráni és egy egyiptomi is fekszik a földön, úgyhogy adom is vissza a szót Vancouvernek, itt Egyiptom Irán 1-1.
1: A 61. percben Vancouverben Új-Zéland-Belgium 0-2, a labda pedig a belgáknál, mégpedig a szögletzászlónál, mert hogy belga sarokrúgás következik az mérkőzés harmadik fél órájának kezdetén, egy kis szöglet De Bruyne-től, Fernandes Pedrónak teszi oda, ő teszi aztán jobban a középre, ott is a helyzet, egy lövés és egy védés Krokomptól. De hát próbálkozott 14 méterről nagyjából a belga középhátvéd, viszont középre lőtte laposan, ráadásul Krokomnak le kellett ugyan érnie, de hát volt már eznél nehezebb dolga is karrierje során. Aztán elveszítik megint csak az új-zélandiak, és jön egy belga beadás, de Kuipertől levágódik De Bruyne, ez is levágódik, és jöhet egy újabb szöglet. Stamenic blokkolta De Bruyne próbálkozását, aki csalódottan tárja szét a karját, Tilmanstól kap néhány buzdító szót a belgák játékmestere, lelőtte vagy lerúgta a gyepre a labdát, onnan pattant tovább a kapu felé, de Stamenic útját állta, úgyhogy jöhet egy újabb belga szöglet. De Bruyne sétál ki, hogy elvégezze a sarokrúgást, viszont a játékvezető Mahadme még nem ad engedélyt a szöglet elvégzésére, csak most. Megint egy kis szöglet, nem is rossz ez a figura, tovább is csúszik a 16-oson belülre, de ott a 11-es pontnál csak Randall helyezkedett, aki kivágta a labdát a belga térfélre, átrúgta az új-zélandi játékos Tilmans a labdával, hazaadja Courtoisnak, Courtois Just támadja, de még csak úgy immelámmal, azért túl nagy veszélyben nincsen egyelőre a belgák kapusa, aki íveli föl De Ketelaere felé, ő tovább tudja csúsztatni, aztán végül a Bindon fejeli el, és ezzel a bal oldalon Kakácsa indulhat, Kakácsa átteszi Justnak, viszont visszaér Deketelára, és végül leszedik Kasztán segítségével a labdát az új-zélandi lábakról, aztán eladják a labdát, Just szerzi vissza, Bell a középpályán Stamenicsnek passzolja oda, Stamenics remekül találja meg a bal oldalon érkező Kakácsét, aki balla Rivelibe középre Wood felé, Wood már rá is fordult volna, rá is dőlt volna, de hát elfejelte előre a labdát. A labda viszont megint csak a fehérmezesekig jut, mégpedig ismét Stamenicsnél van a kezdőkörben. Justnak adja oda Stamenics, aztán visszakapja tőle, beveszik a játékba Bindont is, a belgák beszorulnak megint a 16-os előterébe, amikor Rendel cselezget a bal oldalon, laposan teszi középre, Mehele vágja ki az ötösön belülről, az alapvonalon túlra egy újabb új-zélandi szöglet következik a mérkőzés 64. percében, és akkor megint csak Chris Woodra kell árgus szemekkel figyelniük a belga játékosoknak. Jön majd egyébként két új-zélandi játékos, sőt most jön a csere, nem várja meg a szögletet Darren Bazily. Payne és Bell jön le a pályáról, új-zélandi részről, egy jobb hátvéd és egy középpályás. Érkezik ötössel Boxall, 20-assal pedig McCowett az új-zélandi csapatba. Két változtatás tehát, összesen ez már a negyedik, harmadik és a negyedik cseréje volt az új-zélandi válogatottnak. És akkor jöhet a szöglet, ez pedig így már nem Payne fogja beadni, érkezik a bal oldalról, ez rövidnek tűnik, ez is fejli Deketelára, de ott van még a 16-oson belül, el is lőheti, Just Trossard piszkálja el előle, ezzel pedig egy gyors belga ellentámadás indulhat, Tielemans kapja, Tielemans pedig kiszolgálja Trossard, a jobb oldalon jön fölfelé Trossard, átteszi keresztbe, ott a helyzet fölé megy, Fernandez Pedro próbálkozott visszaért zavarni Sermán, és talán ennek is köszönhető, hogy a belga játékos nem találta el jól a labdát. 65. perc, Új-Zéland-Belgium, továbbra is 0-2, Szalai Kristóf szó.
0: 63. perc, Egyiptom-Irán pedig 1-1. Hát én azt mondtam itt túlozva nagyzóval, hogy Egyiptom azért a cserék gyanánt kicsit visszarendeződik, és mivel gondolom figyelik a belga találkozót is, el kellene kezdeniük támadni, ehhez képest úgy cserélnek, hogy a jobb, legjobb támadó játékosaikat lehozzák. Hát ehhez képest azért fönt van a pályán Zizó, ők támadók, mind a ketten csatárok, Trezegé, aki rendkívül jól futballozott az első fél időben, és hát Omar Marmus is ott van természetesen, a Manchester Citynek a támadója. Érdekesik, hogy ő a cserepadról állt csak be a mai mérkőzésen. Miért mondom Marmus nevét? Hiszen most oldalsó szabadrugást harcol ki, a 16-os oldalvonala és a szögletzászló meghosszabbított vonala közül, tehát oldalról jön majd egy egyiptomi szabadrugás. Most ad engedélyt Márcsnyák, visszakészítés lövésre, most egy beadás a hosszú oldal, az jól néz ki, visszakészítés, és elpasszolják a labdát az ötösön belül. Jaj, de szép kis ugra volt, Hani érkezett ott? De végül visszaértek az irániak, Kalizadeh szépen tudott blokkolni. Mindenki arra számított, hogy jön majd a kapu elé egy éles beadás, ehhez képest nagyszerű volt a középre tett labda Atiától. Lashin volt az, aki szinte az alapvonalról, de még nem azon túlról visszakanalazta a labdát, viszont az iráni védők is észnél voltak. Lashin, ő most már a szögletet várja bent középüt, jön a labda középre, az kifejelik az irániak, és akkor ebből pedig megindulhatnának Taremiék egy kontrára. Taremi, hát ő nem a gyorsaságáról, inkább, és nem is a cselező készségéről, inkább a fejeléseiről, vagy éppen a rugó technikájáról híres, most ő indult neki. Nekiindult Taremi, viszont nekiindulunk Vancouvernek, és hát ott is történt valami.
1: Bizony történt, De Bruyne góljával 3-0-ra vezet Belgium a 67. percben. 2 perccel ezelőtt De Bruyne-t kiszolgálta Fernandez Pardo, viszont belelőtte a blokkba a belgák klasszisa, és teljesen kiborult attól, hogy nem jön össze neki a gólszerzés. Most viszont kapott egy jó paszt a 16-os előterében, és középről ballal a bal alsóba bombázott Kevin De Bruyne. Ezzel 3-0-ra vezet a belga válogatott, és átveszi a csoport első helyét Egyiptomtól, átmenetileg itt a második félidő derekán. De Bruyne-nek talán a lelkének is jót tesz ez a gól.
2: Igen, kétségtelenül így van, ugyanakkor már sablonos forgatókönyv vált elő, hogy az új-zélandi válogatott folyamatosan támad, a belga válogatott rendkívül szervezetten, tényleg európai topcsapathoz méltóan védekezik, és mivel a labdavesztések után az új-zélandiak részéről 5-6 játékos is felragad a labda előtt, a belgák most már tényleg kifejezetten rendezetlen védelemmel szemben tudnak, és nagy területen, majdhogy nem egy térfényi területen kontratámadásokat vezetni, borítékolható volt az újabb belga gól.
1: 68. percben járunk, tehát Új-Zéland pedig egyre reménytelenebb helyzetben, minden jel arra mutat, hogy nem szerzi meg első világbajnoki győzelmét, az új-zélandi válogatott és csoport negyedikként búcsúzik majd a 2026-os VB-től a Darambezli által irányított csapat. Belgium 3-0-ra vezet tehát Új-Zéland ellen, járunk a 68. percben, és nagyjából ennyi idő telhetett el az Egyiptom-Irán találkozón is. Szalai Kristóf, Jesszó.
0: 67. perc, itt nem született újabb gól, 1-1 az Egyiptom-Irán mérkőzés cseréről, viszont be tudok számolni, érkezett a pályára Goddos helyett 20-as számmal Mogánlójuk, csapattársak egyébként, mind a ketten az Ittihad Kalba csapatában futballoznak, de ez nem keverendő a szaúd-arábiai Al-Ittihad csapatával. Az Ittihad Kalba az Egyesült Arab Emírségben benevezett gárda, 31 esztendős Mogánlő csatár, kell a gól, tehát Taremi mellé érkezik még egy játékos. Mogánlő az idei szezonban 25 mérkőzésen 8 gól szerzett, szintén 8-at az előző idényben. Trezegé az ellenfél az iráni térfélen, baloldalt kavargat, Trezegé egy embert le is szed a pályáról, visszapasszolja a labdát Fatuknak, Fatuk tehát baloldalt a bal hátvédnél, most visszateszi Trezegének, Trezegé pedig, mivel nem találtását előrébb, hátra teszi Attiának a labdát. Balról átforog a labda jobb oldalra, a kezdőkörön is átgurul a labda, és akkor most el is értünk a pálya jobb oldalára Hanihoz, Hani pedig vissza, most középen a labda, az egyiptomiak továbbra is támadnak, mozgás hiány vannak ott elől, az ázsiaiak, a fáraók, picit vissza is gurul a labda a saját térfelükre, 68. percben járunk továbbra is egy-egy, de most Trezegé, most így Salah hiányában ő lett a játékmester, Marmus azért ő is szeret ott kavargatni, két emberbe vezeti bele Omar Marmus, és elviszi mind a kettőmet, sőt már hármat is kicsi lesz, négyet, Omar Marmus egy lövés a 16-oson belülről. Megvillan a Manchester City támadója, Omar Marmus négy embert is kicselezett, majd 17-18 méterről eresztett meg egy lövést, amit leblokkolt az iráni belsővédő, Kalizadeh volt megint jókor, jó helyen, és az ő válláról, leszorított karjáról pattant ki a labda, természetesen 11-es nincs, hiszen nem hosszabbította meg testrészét a karjával. Viszont szöglet van, Marmus nagyszerűen állt be a mérkőzésbe. Viszont lenne szöglet, hogyha nem szakította volna félbe Simon Marcsinyák a mérkőzést, ugyanis jön a második félidőben is a szokásos kereskedelmi szünet, úgyhogy lassan megkezdődik a mérkőzés, úgymond negyedik negyede. Addig is menjünk át Vancouverbe, hogy ott esetleg zajlik-e még a játék.
1: Hamarosan újra zajlik a játék, mert hogy itt az ivószünet már elkezdődött néhány perc, és belga cserék jönnek a mérkőzés 71. percét követően. Érkezik Onana és Salamekers, hogyha minden igaz, a belga csapatba, itt az ivószünet, a hidratációs szünet végén. Hát nagyjából 20 perc lehet, illetve szűk 20 perc van hátra a rendes játékidőből, aztán jön majd néhány perc hosszabbítás. 3-0, ez egy elég magabiztos belga vezetés. Mi lehet a cél felé szerinted itt a cserékkel? Már csak a pihentetés, frissítés, na meg az eredmény megtartása?
2: Igen, egyrésztről a középpálya stabilizálása, és ez egy érdekes kérdés, mert amennyiben középpályán a belga válogatott minél több labdát tud szerezni, nyilvánvalóan távol tartja a saját 16-asától az ellenfelét, de ugyanakkor a labdaszerzések után továbbra is benne van a gyors kontratámadásokban való veszély, és hát De Bruyne nem játszik 90 percet, az azért nem meglepő, pláne egy olyan mérkőzésen, amelyik gyakorlatilag eldőlt. Trossard is azért kulcsjátékos, megtette a magáét, ráadásul azért onnan a személyében szintén gyors játékos jött be, Salamekers is egy olyan labdarúgó, akiben van gólveszély és főleg gólpassz lehetősége. Egy picit én úgy még Lukakut hiányolom előről, de lehet, hogy pont arra szánja Rudi Garcia ezt a mérkőzést, hogy De Ketelaer talán gólt szerez, és akkor az önbizalma is jobban megjön. Tehát ilyenkor, amikor eldőlt egy mérkőzés, és várhat újabb gól, akkor talán ezt a pszichológiai fegyvert ki tudja használni, hogy hát, ha gólt szerez az első számú centere.
1: 72. perc, folytatódik a találkozó az ivószünetet követően, 3-0-ra vezet Belgium Új-Zéland ellen, a labda pedig a belgáknál, Tielemans tör előre a jobb oldalon, megjátsza az imént csereként beálló Salamekers, aztán Onana a labdával, ő visszaadja Teátnak a védelembe, Teát Mehelének passzolja, Mehele pedig hazaadja Courtois-hoz, őt Chris Wood támadja meg, Courtois le is passzolja, inkább vissza is adja Mehelének, aki előre éveli a jobb oldalon, ráadásul pontosan Salamekers elé. Salamekers az alapvonalnál gyűjti be a labdát, és rávezetheti Kakácsére. Már a 16-oson belül Salamekers visszagurítja Tielemansnak, viszont jelez az asszisztens, de sem volt a belgák imént csereként beálló játékosa, úgyhogy a 73. percben, amikor 3-0-ra vezet Belgium Új-Zéland ellen, az új-zélandiak jöhetnek szabadrúgással. saját térfelükről. Mi a helyzet az Egyiptom Irán találkozón Seattle-ben? Szalai Kristóf.
0: A Lumenfielden folytatódik a játék, Zizó a szögletrúgással még nem ad engedélyt Márcsinyák, ebben a pillanatban igen, Zizó tekeri középlabdát, át a hosszúra, nincsen fejes, nagyon mérges az egyiptomiak egyik játékosa Trezegére, hogy elfejelte előle a labdát, de csak az égben, nem a kapu irányába. Aki mérges volt, az Rabia, a belső védő. Nem sikerül felszabadítani a Iránnak, újra támad Egyiptom, Trezegé megint bal oldalról viszi befele, a 16-oson belül jönnek a biciklicselek, Trezegé, testcselek, Trezegé, ördöngős cselek voltak, de rossz volt a beadás, akit célba vett a Zikó volt középen, Trezegé tényleg nagyszerűen futballozik, minden egyes támadás veszélyes, amikor rajta keresztül átfut a labda. Attia bal oldalról jobb oldalra folyik most át a játék egyiptomi részről, Hani kiteszi oldalra a labdát Zizónak, Zizó visszapasszol Attiának, és akkor szépen lassan ugyanaz, ami eddig is jellemző a játékra, hogy a támadó harmadból egészen a saját térfele közepéig visszaviszi a labdát Egyiptom, és nem akarják bevinni valahogy azt a győztes találatot, vagy nem minden áron. Attia passzolja ki oldalra Haninak a labdát, Zizó óriásit kapott, óriásit kiabál is, viszont ez nem hagyja meg Marciákot, Zizó még a játékvezetővel, az asszisztenssel is vitatkozik, viszont hajthatatlan a lengyel játékvezető Simon Marciák azt mutatja, hogy Irán következik majd szabadrugással a saját térfelének. Feléről közben egy meccscserét is láthatunk, Ibrahim cserél szerelést, neki is van sárga lapja már, nagyon mérges volt rá a szövetségkapitánya az első fél időben, amikor is kényszerű okokból őt küldte pályára, aztán rögtön néhány perccel később besárgult. Ibrahim azóta is tartja magát, sőt, hát nagyon nehéz feladata nincsen, hiszen nem nagyon veszélyeztet Irán az egyiptomi a kapujánál. Áll a játék most, aztán majd folytatódik egy iráni szabadrugással, addig is menjünk vissza Vancouverbe, itt a 73. percben Egyiptom Irán 1-1.
1: McCovet játssza le Bindonnak, Bindon át a másik oldalra Boxálnak, Boxál pedig Kakácséhez. Ez azt jelenti, hogy az új-zélandiak járatják a labdát a 75. percben, 3-0-as belga vezetésnél. Kicsit tanácstalannak tűnik most az új-zélandi csapat, és nyilván azért a fejükben is ott motoszkál, hogy 1-0-nál még, amikor nagyobb esély volt arra nyilván, hogy egy gólos hátrányt megfordítanak az új-zélandiak, mint egy 3 gólosat, akkor azért még próbálkoztak, mentek előre, most viszont azért hitehagyottabbnak tűnik az új-zélandi válogatott, mint amilyen eddig volt. Ez a passz sem jó, Just pörgeti föl, viszont ezt Onana lefüleli, aztán Onana is eladja, és most ezzel McCovet meglódulhat. Chris Woodot játssza meg, Wood a 16-oson, belül már egy lövés Justtól, mellé megy. A 76. percben egy újabb új-zélandi helyzet, Just foghatja a fejét, aki ugye 2 gólt lőtt az első fordulóban Irán ellen, most viszont mellé lőtte, mert hogy egy belga láb még beleért és blokkolt, úgyhogy új-zélandi szöglet következik a bal oldalról, megint csak Randall végezheti el. De ez is mutatja, hogy belga labdavesztés esetén azért az új-zélandiak is tudnak gyors támadást vezetni. Randall pedig íveli át a szögletet a hosszú oldalra, visszafejelik, de ez pontatlan, ez kimegy az alapvonalon túlra. A hosszú oldalon érkező Bindan nem tudta megfelelően irányítani a fejest, viszont Just helyzete azt jelenti, hogy az új-zélandiak azért, ha, ahogy mondtam, azért hitehagyottabbnak is tűnnek, de feladni még nem adták fel a mérkőzést. Nyilván a világbajnokságon azért ritkán játszik egy-egy játékos, és magát is meg akarja mutatni, meg persze a hazájáért is tenni akar, és egy góllal is lehet örömet szerezni azoknak, akik elkísérték a válogatottat Kanadába, Brit-Kolumbiába, vagy nyilván az otthon maradottaknak is. A labda az új-zélandiaknál megint, viszont visszaszerzi Belgium, és ezzel megint jöhet egy gyors belga támadás. Salamakers gyorsít rá az új-zélandi térfél közepén, még mindig nála van a labda, a 16-oshoz ér, elesik, de nem történt szabálytalanság, Tielemans ér oda, és ezt is tisztázni tudják az új-zélandiak, de már sípol Mahadme a körívről, a 16-os előteréből belga szabadrúgás következik, mert hogy ezek szerint Salamakerssel szemben szabálytalankodott a visszaérő új-zélandi középpályás, mégpedig az nem volt más, mint Stamenic, aki valóban hátulról oda piszkált Salamakerssnek, és azért nem fújt első szándékból a játékvezető, mert a Tielemanshoz pattant a labda. Belga szabadrúgás veszélyes helyről, 19-20 méterről nagyjából, ami a kaputól való távolságot illeti, lefújja a sprayvel a játékvezető a sorfalat, ez inkább 22-23 méter, most így ránézésre. Salamakers van ott a labda mögött, Just pedig a sorfal mögött a földre, keveredik, nehogy a sorfal alatt rúgja el majd a labdát valamelyik belga játékos. Krokomb irányítja a sorfalat, amely öt tagból áll, és még ott van a sorfa mellett egy méterre old is, hogy a kapu másik oldalát is védje. De Kuiper a labda mögött, és Salamakers. De Kuiper ballábas, Salamakers pedig jobblábas, de azt hiszem ezt utóbbi fogja inkább elvégezni. Nem, De Kuiper lő, de fölé megy egy méterre. Legalább Salamakers nagyon mutatta, hogy ő szeretné elvégezni szabadrugást, miután megítélte a játékvezető, ez mégis De Kuiper élető, pedig fölé lőtte. 79. perc, 3-0-ra vezet Belgium. Jönnek újabb cserék, de ezt majd akkor árulom el, hogy kiérkezett, amikor visszajön a szó ide az Új-Zéland-Belga mérkőzésre. Most megyünk megint csak Szalai Kristófhoz, Egyiptom Irán.
0: 77. perc, 1-1 továbbra is az Egyiptom Irán. Marmus révén próbál veszélyeztetgetni az afrikai válogatott, a 16-oson belül viszont már most labdát veszített, ebből fordulhat Irán. Történt itt is csere, szép a szerelés, becsúszó szerelés a saját tér fel, és a felező vonalhoz képest 1-2 méterrel arrébb a saját tér felén az egyiptomiak jobb hátvédjenek Hani-tól, és így újra a labda a fáraóké. Szóval beállt a 76. percben az a Hamza Abdelkarim, aki a Barcelonának a legújabb üdvöskéje, 18 esztendős támadó, leigazolta a katalán sztárcsapat, és Zico helyett érkezett, az egyiptomi Al Ahly csapatát erősítette, a mögöttünk hagyott idényben egy mérkőzésen mutatkozott be, és ott nem szerzett azon a találkozón gólt, de itt a világbajnokságon eddig mind a három csoportmérkőzésen pályára lépett. Egyaránt 14-14, most fog egy 15-16 percet majd a pályán lenni Abdelkarim. Egyelőre gólja, gólpassza vagy olyan érdekes és említésre méltó megmozdulása még a világbajnokságon nem volt. Egyiptomi bedobással folytatódik a mérkőzés az iráni térfél feléről. Kicsit olyan, mintha mindkét csapat beletörődött volna már ebbe az X-be. Egyáltalán nem forognak már veszélyben a kapuk, inkább a mezőnyben zajlik a játék, és sok párharcot lehet felfedezni. Most is szépen lassan passzolgatják körülményesen ide-oda, jobbról balra, előről hátra a labdát, az egyiptomiak főként ők birtokolják a labdát. Ami érdekesség, hogyha az XG-kre pillantunk, a statisztikákat böngészjük, akkor Iránnak magasabb, jóval magasabb az XG mutatója, várható gólok száma 1,30, még Egyiptomnál 0,78-at mutat ez a szám. Na most elveszti érdekes helyen, veszélyes helyen a labdát Egyiptom, és 2-2-ben kontrázik Irán. Megdi Taremi kiugratja, kiugratná társát, de ez is egy rossz és pontatlan átadás. Pontosan ezekről a passzokról beszéltem. Adel volt az, aki hosszan kapta a labdát, nem is tudott vele kapura törni, és hát óriási meglepetésre most már az irániak a saját térfelükön passzolgatnak. Abdel Karim lop labdát, Marmushoz adja. Na talán most az egyiptomiak, Marmus egy embert lefutott, lecselezett, viszont őt aztán lerántották, úgyhogy falttal folytatódik, majd egyiptomi szabadrugással folytatódik a mérkőzés. Marciniak pedig adni fog még egy sárgalapot az irániak hatos számú játékosának, ez a Tolahinak. 80. percben járunk, Egyiptom Irán 1-1, megyünk vissza a belga Új-Zéland meccsre.
1: Amely a 81. percben jár, 3-0-ra vezet továbbra is Belgium. Az új-zélandi csere egy bal hátvéd pozícióban történt változtatás volt. Kakácsét hozta le Bézeli, a szövetségi kapitány, és De Vriest küldte a helyére. És az új-zélandiak támadnak, most fellazult a belga védekezés, hogy Cowett gyorsíthat rá, és indítana a jobb oldalon. Old kiugrott volna, de hát ki is ugrott, a labda viszont a háta mögé érkezett. Nem volt pontos a passz, és Bene Ferenc kívánsága teljesül. Romelu Lukaku érkezik a pályára, a mérkőzés hajrájára a 82. percben. Viszont ez azt jelenti, hogy Rudi Garcia, na meg De Ketelare várakozása vagy kívánsága nem teljesül, és úgy tűnik, már ha a helyére jön majd Lukaku, hogy ezúttal is elmarad a gól De Ketelarétől. És nem csak Lukaku jön majd a belgákhoz, hanem 23-assal Raskin is, de egyelőre nem jöhetnek, mert hogy zajlik a játék, és a belgák indulnak fölfelé. Salamakers azonban inkább visszafele passzol, ott van Kasztánynál, aztán Onanát is beveszi a játékba a jobb hátvéd, Kasztány feljátsza De Ketelarénak, aki egy remek kiugratása, Tielemans próbálja helyzetbe hozni, nem tudja viszont jól átvenni a belga csapatkapitány, ott Sörmen és Boxall között. Boxall egyébként, aki ugye Payne helyére jött, közép hátvéd pozícióban érkezett, és ez azt jelenti, hogy Bindon, aki eddig belső védő volt, ő játszik jobb hátvédet, és ő ugratja most ki, jött az oldalvonal a párhuzamosan Oldot, de előnyösebb helyzetben volt Oldnál, de Kuiper bejátsz a középre Tátnak, ő visszaadja Courtois-nak, Courtois pedig íveli előre, Szelfajeli Boxall, méghozzá pontosan Bindon gyűjti be, és készíti le Stamenicsnek a középpályán az új-zélandi akció, Just újrajátékban, ő a legaktívabb új-zélandi játékos egyébként, ő teszi most a bal oldalra De Vriesnek, De Vries megjátsza Randelt, aztán visszakapja De Vries, bejátsza középre Stamenicsnek, Stamenics pedig át a jobb oldalra Bindonhoz, Bindon beívelni középre, és ebbe belecsúsztat egy belga játékos, úgyhogy szöglet következik, megint csak Woodot kereste ott elől az új-zélandi válogatott, őt ugyan nem találta meg, viszont csak azért, mert hogy kicsúsztatták előle a labdát a belga védők. Randall fogja elvégezni a sarokrúgást, és egyelőre így még nem jönnek a belga cserék, nyilván védekező szöglet előtt azért nem annyira szerencsés cserét bemutatni. Randall szöglete érkezik, jön Courtois a kapujából, előti, pont Just elé, Just lő, szépít Új-Zéland! És megint Just talál be, ahogy az első mérkőzésen kétszer is, ezen a meccsen is nagyon aktív volt, hogy itt az imént említettem, a Madeira játékosa, és Courtois röviden kiütött labdáját 15 méterről középről nagy erővel a kapuba bombázta. Szép gól volt.
2: Nagyon szép gól volt, és egy szögletből kap gólt Belgium, és olyannyira, nem tudom, hogy ennyire vannak tisztában ennek a gólnak a jelentőségével, de ezzel újra csoport második Belgium, és egy sokkal, de sokkal nehezebb ágra kerülhet ezáltal. Szerintem egy óriási felelőtlenség volt a belga válogatottól, egy gyakorlatilag egy agyonnyert mérkőzésből, eleve már szöglet is elkerülhető lett volna, de az, hogy a kipattanóra egy szöglet utáni egy kimentésre a 16-os környékéről, kb. 17 méterről lőtt el az új-zélandi játékos a labdát, hát nagyon-nagyon sok múlhat ezen Belgium szempontjából. Én nem is értem, hogy védekező szögletnél ennyire hogy lehet a koncentrációt alacsony fokon tartani. Egy picit úgy érzem, hogy belealudt a belga válogatott a saját magabiztos játékába.
1: És akkor most jönnek a cserék. Tielemans és De Ketelaer a két lecserélt játékos, előre érkezik Lukaku, középre pedig Raskin. A 85. percben Új-Zéland szépít, és így a belgák már csak 3-1-re vezetnek, és jelenleg a csoport második helyén állnak. Ennek biztos örülnek az egyiptomiak, de hogy ez látszik-e rajtuk, azt Szalai Kristóf árulja el.
0: 81. percben egy távoli lövés 25 méterről 20-25-re elkerüli az iráni kaput ez a próbálkozás. Egyelőre nem látszik, Abdel Karim révén veszélyeztetett néhány másodperccel ezelőtt Egyiptom, Marmusnak dobta ki a labdát balra, ő a 16-oson belül becselezett, és aztán pedig Abdul Karim fejét, a fiatal Barcelona egyik legújabb játékosát próbálta volna helyzetbe hozni, de nem sikerült ezt kapura fejelni, kapura csúsztatni. Szóval egy-egy továbbra is a meccs állása. Egyelő, és viszont itt nincs gól, viszont lehet, hogy van valami helyzet a másik oldalt. Megyünk is vissza Vancouverbe.
1: Nem csak helyzet, hanem gól is, köszönjük szépen. Ismét Belgium a csoport első. Lukaku első labda érintése, hogyha jól gondolom. Egy jó beadás jobb oldalról, és az ötösön belülről Romelu Lukaku emelkedett a legmagasabbra, és ahogy tanítják, lefejelte a földre, és ezzel hát nem csak a földre fejelte le, hanem a kapuba be, ez azért jóval fontosabb ennél. A jobb oldalról Salamakers kapta meg a labdát, és ott a kilépő boxál mellett gurította vissza a csereként beálló Raskinnak, tehát a két egy perccel ezelőtt, vagy két perccel ezelőtt beállt játékos hozza össze ezt a gólt, és hiába ugrik Krokomb, ez pont ott a lába mellett kerül be az új-zélandi kapuba. 4-1-re vezet Belgium Új-Zéland ellen, és ismét a csoport élén. Lukakunak pedig összejön az a gól, ami ugye majdnem összejött már az első meccsen, de akkor végül öngól született abból, amikor érkezett középen egy centerezésre. Ez viszont talán még az is előfordulhat a folytatásban, hogy akkor a kezdőcsapatban is helyet biztosít Lukakunak.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Egyébként Raskin beadása tökéletes volt, pont a 16-os sarkától a hosszú oldalra, és Lukaku azért tudott annyira tisztán fejelni, mert a védők látóterén kívül két védő közötti távolságban helyezkedett, átszállt az ember gyakorlatilag a belső védő felett, és tisztán tudott fejelni. Lukaku egy nagyon-nagyon fontos láncem ebbe a belga válogatottban. Talán már a sorozat mérkőzésekre nem biztos, hogy kiégetni egy edző, és nagyon bölcsen Rudi Garcia úgy adagolja neki a játékperceket, hogy egyrésztről mindig friss állapotban van, másrésztről pedig megvan az a fajta labdaészsége és az a fajta dac. Szerintem ez is dacot szül, hogy gyakorlatilag a 82. percben áll csak be, egy ilyen mérkőzésen, de ez attól függetlenül nem lehetetlen, hogy a következő mérkőzésen akár kezdő is lehet. Egyértelműen egyrészt egy nagyon gólveszélyes, gólerős játékosról beszélünk, másrésztről egy másik játék stílusra is egy apró változtatással át lehet állni, hiszen egy teljesen más karakterisztikai játékosról beszélünk, mint De Catalán, és egy olyan Lukaku, aki minden beadásnál életveszélyes, minden felpasszott labdát meg tud tartani a fizikumánál fogva, ha nem is annyira mozgékony, mint a vetélytársa, de két nagyon komoly centerrel rendelkezik ezáltal a belga válogatott.
1: 88. perc, Új-Zéland-Belgium 1-4, a szó ismét Szalai Kristófé.
0: 87. perc, Egyiptom-Irán 1-1, hát olyan gyorsan változnak ott a dolgok, és a csoport első helyzetjének a kiléte, hogy itt, hát hogyha adnak is utasítást a kispadra a játékosoknak, hát olyan gyorsan változott ott Lukaku gólja előtt és után a helyzet, hogyha azt kiabálta volna be Hussam Hassan szövetségkapitány mondjuk a túloldalon lévő Zizónak, hogy most támadjon, aztán egy percen már védekezzen, szegény Zizó azt se tudja, hogy most akkor mit csináljon, hogy eleget tegyen a szövetségkapitányi utasításoknak, holott ő ott a túloldalt olyan egyedül van, mint Mohamed Salah Mercy partján az esti egészségügyi séta közben, de végül is összességében egyelőre jól áll Egyiptom válogatottja Irán ellen. Sajnos kicsit ellaposodott ez a mérkőzés itt a második fél időre, nagy kár érte, mert nagyszerűen indult a találkozó, az első 15 percben láttunk két gólt, és egy kimaradt 11-est is. Azóta viszont mindenki megelégszik azzal, ami van, és ami jutott neki. Omar Marmus mutatja a többieknek, hogy gyertek föl, támadjunk le. Egyre hevesebb karmozdulatokkal mutatja Marmus, most lehet éppen ez a legutóbbi, legfrissebb szövetségkapitányi utasítás, hogy most már védekezzenek, hiába a csoport elsőségért támadni kellene Egyiptomnak. Mérges Marmus a többiekre. Passzolgat Irán hátul kényelmesen, komótosan, Egyiptom pedig berendezkedett a saját térfelére. Nem tudom, meg lennék lepve, hogyha innentől kezdve még komoly helyzet lenne ezen a mérkőzésen. Taremi ezen változtatna, oda teszi a labdát csapattársához, ő pedig kidobja balra. Na nézzük, lesz-e beadás? Jó lenne mindenféleképpen iráni szempontból, hogyha bejönne a labda középre. Mit ítél Márcsinak, szöglet vagy kirúgás, szöglet? Na, csak összehoz akkor még itt magának Egyiptom egy kis rizikót. Zizó volt az, aki későn zárt vissza, és csak szögletet tudott menteni. Az iráni szurkolók pedig mutatják is az irániak, hogy nekik még kellene egy gól. De talán az egyiptomiaknak még inkább. Minden esetre a szurkolók lehet, hogy nem éppen a legfrissebb adatok szerint tájékozódnak. A lényeg, jön a szöglet középre. Át a hosszúra, és ó, felső léc, nincsen gól. 2 méterről fejelhetett. Már nézem is egy kicsoda, akkor ott a népsűrűség, hogy kommentátoroknak ez a legnehezebb, legkellemetlebb feladata ilyenkor. Taremit mutatják, ez a Talahi volt szerintem, aki 2 méterről veszélyeztetett. Sobir nem volt a helyzet magas, nem, Taremi volt mégis. Megdi Taremi felső lécet fejel. Ez a Talahit is eltolta magától, és így tudta megcsúsztatni az Olimpiákos csatára ezt a szögletet. De nincsen gól. Taremi tényleg el van átkozva ezen a világbajnokságon. Nincsen gól. Hiába lőtt egyet Belgiumnak, azt nem adták meg. A mai meccsen van egy kihagyott 11-ese, most felső lécet lő Taremi. Lehet, hogy ez volt a meccslabda Irán számára. A 89. percben lépünk egyébként Marcsinyák kifele ítélt szabadrugást kapus támadás miatt, úgyhogy ha befejelte volna Taremi, akkor ezt anulálta volna a lengyel játékvezető, ami biztos, hogy továbbra is a 90. perchez érve Egyiptom Irán 1-1. Történt azóta valami érdemleges a belga Új-Zéland mérkőzésen.
1: Érdemleges, nem, a 91. percben járunk, illetve hát az érdemleges, hogy felmutatta a negyedik játékvezetője a hosszabbítást jelző táblát. 4 perc a ráadás, ebből egy el is ment, Belgium 4-1-re vezet Új-Zéland ellen. Feri, csak egy gyors kérdés, mert erről itt beszéltünk, hogy Egyiptomnak azért ez nagy esély lenne a csoport elsőség, és nagy esély elmulasztása lenne, hogyha nem sikerülne ott gólt szerezni. Ezt ezért sem értem, hogy miért laposodott el a mérkőzés.
2: Igen, ezen én is elgondolkodtam, és én is csodálkozom rajta, hiszen egy nagy lehetőség lenne Egyiptom számára. Valószínűleg úgy gondolkodnak, hogy amennyiben kitámadnának, még baj is lehetne.
1: Közben Lukaku kap egy labdát a 16-oson belül, a bal lábáról a jobbra teszi, Lukaku vissza Salamakersnek, Salamakers egy passzal tovább gurítja, talán túl bonyolítják a belgák, de még mindig ott van náluk a labda, most jön a lövés, és egy nagy védés Krokomptól. De Kuiper próbálkozott 18 méterről balról, Krokom pedig egy látványos vetődéssel ütött neki, belga szöglet következik, és Bene Ferenc következik még gyorsan.
2: Igen, hát szerintem nem akar kockáztatni egy egyiptomi válogatott, hogy esetleg egy vereséggel csoport harmadik lesz, így viszont biztos benne, hogy Ausztráliával fog játszani, ami esélyt ad nekik akár a 16 közé jutásért is.
1: Lukaku egyébként 6. góljával utolérte Mark Wilmotsot, és most már ketten vezetik a belga örökranglistát, ami a VB gólokat illeti. Kis szöglet Salamakerstől, megkapja a labdát Fernandez Pardo, vezeti rá ott ellenfelére, két új-zéland is vele szemben, visszaadja Salamakersnek, Salamakers a 16-os sarkánál cselezget, egyik lábáról a másikra teszi, most leszi be laposan középre, ott van a labda a 16-oson belül, lövő helyzet azonban nincs, Fernandez Pardo a jobb oldalon kapja, a 16-os oldalvonalánál egybeadás, és megint Krokon boxolja ki onnan a kapu előteréből, aztán egy távoli lövés, Teától ez messze, fölé megy, borzasztó lövés, 93. perc, bő egy perc van még hátra, menjünk Szalai Kristófhoz, mert ott azért izgalmasabb lehet a mérkőzés a csoport elsőség tekintetéből.
0: Hát az lehetne, de nem az. Ugyanúgy Egyiptom hátul passzolgat, most felvált vagy Irán, vagy Egyiptom, amely csapat a labdát birtokolja, hátul a belső védők eladogatják a labdát, nem is támad le egyik vagy másik csapat sem. Egy cseréről be tudok még számolni, Jahan Baks érkezett a pályára, Ali Reza Jahan Baks, ő ugye korábban játszott a Brightonban, és egyik legnépszerűbb iráni labdarúgó, az AC Alkmaarban, a Premier League-ben szereplő Brightonban, és a Feyenoordban is futballozott, most a belga Dender csapatát erősíti, Jahan Baks 32 esztendős, és Mohébi hagyta el a pályát. Hát Teremit ütik, vágják, most ő szerzett egy labdát, de lerántották még a félpályánál. Mohanad Lashin jutalma pedig a lerántásért egy sárga lap volt. Lashinnak nem volt még kártyája, úgyhogy ő nyugodtan besárgulhatott. 93. perc, itt 6 perc volt a jelzett hosszabbítás. A félpályáról egy iráni felívelés. A 16-osra jön ki Saber, rosszul üres a kapu, és ott a gól! Irán megnyeri a mérkőzést! Nyit a dráma! A 93. percben mit csinál Saber? Hova jött ki az egyiptomiak kapusa? Az egyiptomiak mutatják, hogy kezet ért a labda, és hogy vonják vissza a gólt. Hát nem hiszem, hogy fogják. Közben gól van a belga mérkőzésen is, de hát itt talán ez érdekesebb most. Irán vezet, megszerzi a 93. percben a győztes találatot Mehdi Taremi csapata. Elképesztő dráma. Mindenki az irániak közül a pályán. Egyben az egész csapat stábtag, cserejátékos, sérült játékos mindenki. Mohamed Szalájikat pedig sokkolja ez a találat. Jön a dráma a végén, és ha minden így marad, akkor Egyiptom harmadik helyre csúszik vissza a csoportban. Marciniakot ugyanúgy megrohamozzák az egyiptomi játékosok, ahogy mondtam, Rabia vezérletével, ő most a csapatkapitány Salah hiányában. Mekkora hiba volt ez Sabertől, hogy ilyen rosszul jött ki, a félpályáról ívelték fel a labdát, Kalizadeh közben a gólszerző. A félpályáról jött a felívelés, egy hulló falevél labda előre, kapusnak 50 méterre volt, vagy lett volna kiszámítani, hogy hova jön a labda pontosan, nem sikerült. Aztán volt egy kis kavarodás ott a 16-oson belül, ide-oda pattogott a labda az iráni lábakról, de hát akkor már veszett fejszenyele volt az egész. Na nézzük, hogy mi történt Belgium mérkőzésen Vancouverben.
1: A 94. percben Salamakers is betalált 15 méterről, ezzel 5-1-re módosította az állást, és le is fújta a mérkőzést a játékvezető. Belgium tehát nyer, és minden bizonnyal csoport első, de irány vissza Seattle-ül Szalai Kristóf.
0: Köszönöm szépen, hiszen itt most azt nézik, hát itt ez most nagyon nehéz szituáció. Volt egy kezezés, elnézést, két kezezés az iráni játékosok közül a gól előtt közvetlenül, és két lesállás, passzív lesállás, de úgy passzív lesállás, hogy hiába lesen tartózkodott, kétszer is az a játékos, aki beleért a labdába, a következő labdérintés után aktívvá vált, vagy válhatott, így is veheti majd a VAR az a les helyzet, hiszen ők kapták meg a labdát, és ők továbbították aztán a kapura a labdát. Nagyon érdekes varozás következik most az elkövetkezendő néhány másodpercben. Mondom, kétszer is iráni kezet ért a labda, utána pedig volt kétszer is lesállás, ráadásul olyan les, hogy mind a kétszer az a játékos próbált veszélyeztetni, sőt kapura lőtt labdába ért, aki lesen állt. Hát nagyon érdekes innentől kezdve. Azt mondtam, hogy dráma, valóban van dráma, de hát még nagyobb dráma lenne, hogyha anulálná ezt a találatot Simon Marciniak. De érdekes percek előtt állunk. Hihetetlen. Valóban lesállás volt, egyértelmű. Kettő is. Kezezés is volt, kettő is. Marciniak most mondja. Scored the goal from offside position. Final decision, offside. Nem adja meg Simon Marciniak. Lehetett is hallani, hogy az ítéletet mondja. Azt mondja Marciniak, hogy aki a gólt szerezte, vagyis Kalizadeh les helyzetben volt a labda elrugásának pillanatában, mielőtt megkapta, és aztán továbbította a kapuba a labdát. Hát itt az újabb dráma, 2 perc leforgása alatt Irán, amelyből a pokolba jut. A lengyel játékvezető Simon Marciniak anulálja, érvényteleníti az iráni találatot. Úgyhogy ha minden így marad, és ezt a maradék fél percet lejátszák, akkor lehet, hogy 1-1-es döntetlennel mennek majd a játékosok az öltözőbe. Vissza minden, Irán akkor marad a csoport 3. helyén, Egyiptom pedig a csoport 2. helyén, bár most már semmit nem lehet kijelenteni biztosan. Hát az ájulás kerülgeti az egyiptomi szurkolókat a lelátón. Ami biztos, hogy Belgium valószínűleg megnyeri ezt a csoportot, ott már lefújták a mérkőzést, nyertek Lukakuék. Itt viszont még nem fújták le, hát hihetetlen milyen képeket látni az egyiptomi és az iráni szurkolókról, milyen mimikát, milyen arckifejezést, milyen reakciót. Heves reakció viszont Kali Zadeh kapott egy sárga lapot, miután elvették a gólját. Iráni felívelés, 16-oson belül van csúsztatás, Taremi lő, leblokkolják, ott pattog a labda, Zicser, és ott még egy blokk, egészen hihetetlen, önkívületi állapotban Egyiptom védelme. Két lövés is, két lövés nagyon kecsegtető pozícióból, és belevetődik, beledobja magát először Hani, aztán pedig Ibrahim a labda útjába, szöglet. Iráni szöglet, jön középre a labda, azt az első ember fejeli ki. Micsoda meccs lett ebből itt a végére, kedves hallgatók? Hát azt mondtam a második fél időn, hogy ellaposodott ez a meccs. Aztán micsoda produkció itt a 90. percekben, vagy az utáni minutumokban. Jön a beadás megint, a hosszúra, ott a fejes felső léc! Hát ez hihetetlen! Felső lécet fejel Irán! Ez a Tolahi volt, aki próbálkozott. Hanit ellökte két kézzel maga elől. Lehet, hogy ezt is megvarozták volna. Ez a Tolahi fejében maradt. Lehet az iráni második hely a csoportban. Hát két felső léc is Irántól. Az egyik ugye Taramitől, a másik pedig ez a Tolahitól. Mit úsznak meg most az afrikaiak? A fáraók, elképesztő. Valóban les volt, néhány centivel belógott Kali Zadeh lába, mielőtt gólt szerzett volna. Óriási szerencséje van Egyiptomnak, és lehet, hogy megérdemelték volna. Rossz májú vagyok, de azt mondom, lehet, hogy megérdemelték volna, mert nagyon visszaálltak a második félidő utolsó perceire, holott nekik kellett volna támadni a csoport elsőség megszerzése érdekében. Hát mondanom sem kell, mindkét kispad állva nézi a mérkőzés utolsó perceit, de az egyiptomi púlzusok talán magasabban vannak, mint az irániak. Jelen állás szerint 5-5 pont Belgium és Egyiptomnál. Belgium az első, Egyiptom a második, 3 ponttal, Irán pedig a harmadik, Új-Zéland 1 ponttal kiesik. De még mindig megy a mérkőzés, holott 6 perc volt a hosszabbítás, már a 99. percet ütjük. Egy felívelés még hátulra, Kali Zadeh megint előre, Taremi szeretne csúsztatni, de nem tud. Zizó gyűjti össze a labdát, Atiyah küldi előre, Abdul Karim le sem volt, ő nem avatkozik bele. Az egyiptomi kispad Hassem Hosszán vezetésével pedig már leszeretné fújni ezt a mérkőzést. Természetesen ezt Marciniak fogja majd megtenni, ha megteszi. Mindenki most már Simon Marciniakot nézi, az iráni kispad pedig kínjában mosolyog. Hosszám Hassar pedig hát mindjárt rosszul lesz, látva az arcát és a színét. Előreiveli Atiyah megint. Tényleg most már nem érti az egyiptomi kispad, hogy miért engedi még Marciniak a 99. perc végéhez érünk, lassan a 100. következik, még egy felívelés. Hani fejeli el Taremi elő, de lecsúszik a labda oldalra, jöhet még egy iráni beadás. Lesz-e beadás? Csel egyelőre, hátrafele, Mohamadi teszi vissza, Marciniak pedig megunja az egészet. Azt mondja a lengyel játékvezető, hogy ha nem akartok támadni, akkor ennyi legyen elég. Egy-egyre végződik az egyiptom-irán találkozó, a G csoport mérkőzése, hát egy egészen hihetetlen és dráma. Egyiptom-irán egy-egy drámai körülmények között végződik a G csoport találkozója. Az első félidő jól zajlott, izgalmasan kezdődött a mérkőzés. Az 5. percen Saber révén megszerezte a vezetést Egyiptom válogatottja, és úgy nézett ki, hogy Szalaék egy sima meccsen legyűrik az ázsiai csapatot. A 11. percben egy ki nem kényszerített hiba, a 16-oson belül faltolták Megdi Taremit, 11-est ítélt Simon Marciniak játékvezető, az olimpiákos csatára állt a labda mögé, azonban Taremi hibázott, és kivitte Saber kapus a labdát, maradt tehát az 1-0. De nem egész 2 perc múlva Razeyan betört a 16-oson belülre, egy lepattanó lövésre igyekezett, és nagyon éles szögből, 1 méterről, de be tudta tenni Saber feje fölött a labdát, így a 14. percben már 2 gól is született, és 1-1-re állt ekkora mérkőzés. Az első félidőben további esemény vagy gól már nem történt, viszont nagyon lassan és komótosan csordogált a mérkőzés a második félidőben. Én Azt mondtam szó szerint, hogy ellaposodott sajnos ez a találkozó, holott Egyiptomnak mennie kellett volna a győzelemért, hiszen a belga meccs alapján, hogyha Salahék betaláltak volna, akkor ők lettek volna a csoport elsők. Ha már Salah nevét említem, nem volt jó mérkőzése, nem volt kapura lövése sem a Liverpool korábbi legendájának, 57. percen le is cserélték. Viszont jött a 90. perc, és onnantól indult a show. Először is az irániak gólt szereztek. A 94. percben Kalizadeh révén megszerezte a vezetést Irán, ekkor néhány másodpercig 2-1-et mutatott az eredményjelző tábla, azonban Simon Marciniak ezt les miatt anulálta ezt a találatot, jött a dráma. Később pedig még felső létszel is veszélyeztetett Irán, Ezatollahi révén mindent megtettek az ázsiaiak, de végül nem sikerült legyőzniük Egyiptomot. Így tehát a két csoportban Egyiptom, Irán 1-1-es döntetlennel végződött. Én köszönöm szépen most a figyelmet, és mennénk vissza a Belgium-Új Zéland mérkőzésre, hiszen itt annyira izgalmas volt a vége, hogy ott elmaradt az utolsó néhány perc leközvetítése. Kapcsolunk

0: Oroszoknak, és több gyors kontrával próbálkoztak. A második félidőben az 52. percben Trossard kapott egy remek labdát De Bruyne-től, az első lövése még levágódott, aztán visszakerült hozzá, és egy átvétel után 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A 67. percben Kevin De Bruyne is betalált, 17 méterről középről ballal lőtte a bal alsóba a harmadik belga gólt, ezzel pedig már a csoport első helyén álltak a belgák átmenetileg. Viszont a túloldalon is akadtak helyzetek, Elijah Just volt a legaktívabb új-zélandi játékos, akinek voltak lehetőségei, de vagy Courtois védett, vagy blokkoltak a védők. Aztán a 84. percben már se Courtois, se a védők nem tudtak semmit se tenni. Egy szögletet röviden ütött ki a belga kapus, Just átvette és 15 méterről a kapu közepébe vágta. Ez pedig azt jelentette, hogy az új-zélandi gól, hogy gólkülönbséggel Belgium visszacsúszott a második helyre, nagyjából 2 percig, mert hogy a csereként beálló Ruskin beívelését a szintén csereként beálló Lukaku az új-zélandi kapuba fejelte, ezzel visszaállt a 3 gólos különbség, majd a 94. percben ez 4-re nőtt, mert hogy Salamakers is betalált 15 méterről, ezzel 5-1-re győzött Belgium, és csoport elsőként jutott tovább a következő körbe, ami azt jelenti, hogy egy harmadik helyezett ellen játszik majd a legjobb 32 között, míg Egyiptom Ausztráliával találkozik a következő körben, Iránnak pedig még várnia kell, hogy megvan-e a továbbjutás. Új-Zéland búcsúzott a világbajnokságtól, de roppant szimpatikusan búcsúztak, a végén még a szurkolóikkal ünnepeltek is egy picit közösen. Új-Zéland-Belgium tehát 1-5. Bene Ferenc, néhány szóban kérlek értékeld a látottakat.
1: Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a 28. percben Trossard góljával vezetés szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért 2 gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott reális kockáztatást vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzés szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre a középső harmadba, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve, hogy nagy területük volt, rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben, természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott, teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot, és várhat egy kedvező bágon a sorsolást.
0: Bene Ferencnek köszönjük szépen. Belgium tehát csoport elsőként, Egyiptom csoport másodikként jut a legjobb 32 közé. A legjobb 32 mezőnye pedig a következő éjszaka teljes lesz, hiszen a csoportkör utolsó mérkőzéseit játsszák majd. Ma este 11-től kezdődik a következő napi program, és holnap nagyjából ilyen időben, talán egy órával korábban lesz vége. Majd a következő, az azt követő éjszaka már elkezdődik a rájátszás. Bene Ferenc nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan kezdődik a Sportreggel. Viszont hallásra.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
5: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12.

0: Unanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörlden.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt vagyunk, drága hallgatók, 4:18-kor pontosan június 27-én élőben a 105.9 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli kezdőkör élő reggeli adásában. Hát és visszatértünk. Óriási visszatérünk van, ugye, 2 hét után itt a 96. adása. Itt van Andi, Károly, Andi, ciao, szia, jó reggelt.
2: Reggelt. Sziasztok.
1: És Elpap István, szia, Leo, jó reggelt.
3: Szia, Károly, bronz, Andrea.
1: De nagyon, nagyon bronz.
3: Ismét.
1: Ez a szín megint, tehát nem tudom, Andi, ezt a 2 hetet, ezt mindig meghúzod, amikor elmész színben legalábbis. Tehát múltkor is, amikor visszajöttél, akkor is mondtuk, hogy hihetetlen színed van hozzánk képest. De hát most, amikor megláttalak...
3: De az Andi, wow. Télen elmenne Grönlandra, onnan is ilyen színnel jönne.
1: De tényleg?
3: Jönne vissza. Hát nem tudom. De ha hát elmegy, ugye, mindig így jön vissza.
2: Ugye nekem alapvetően van már egy színem, mert én most már 11 éve az minden nyaramat a napon állva töltöm, ugye a 3-3, mint szabadtéri sportág. Ezt lehetővé teszi, úgyhogy nekem... Amikor nem vagyok barna, és egy kicsit barna vagyok.
3: Ugyanaz az alapszín. Jó.
2: Igen.
1: A betonozóknak.
2: Sokszor van az, hogy nyáron még szoláriumba is el kell mennem, mert össze kell hoznom a trikó meg a short színét.
1: Hol voltál most, Andi? Most merre jártál ezzel
2: most
1: a 2 hét alatt?
2: Most szépen Albufeirában, Portugáliában voltam. Egy senior Európa-bajnokságon.
1: Senior Európa-bajnokság?
2: Igen. És hát...
3: Szenyóra volt.
1: Szenyóra. Szenyor. Európa-bajnoki úr.
3: Azt mondja, és hát megnyertük.
1: Megnyertétek?
2: Igen.
1: Tényleg? Hányan voltak? Kik voltak? Mely válogatott volt a legerősebb?
2: Volt, a litvánok voltak a legerősebbek, volt lit... Érdekes,
3: mert... Vilutyitja nem volt?
2: Nem. Európa-bajnokságként van apostrofálva, de Ausztrália ellen is játszottunk, úgyhogy...
3: Európában élő ausztrálok.
2: Igen, ez nem az Eurovíziós Dalfesztivál, ott is.
1: Vagy a
2: Copa America,
1: mindig van egy vendég meghívott ország.
2: Igen, szóval nagyon extra 10 nap volt, tényleg kosárlabdáztunk is, megnyertük.
3: Barnultunk is.
2: Igen, valami egészen csodálatos apartman sikerült bérelnünk, úgyhogy tényleg fantasztikus volt.
1: De azt mondd már el, hogy mi a titka annak, hogy ilyen bronzbarnán. Tehát én Ciprusról...
2: Sokáig kell feküdni a napon.
1: De és mit kell, tehát vizet kell, napkrém,
3: kell
1: vagy...
3: Én hiába
2: hát
3: feküdni.
2: Mondjuk napkrém, igen, akkor nem égsz le.
1: Tehát akkor nem égsz le, de akkor milyen gyakran mész vízbe, mert gyúrtagege is viszonylag jó, nem olyan szép színnel, mint te, de ő is azért viszonylag barná volt, és azt mondta, hogy ő a vízben úszás közben barnul sokat, hogy...
2: Igen, hát a víz közelsége sokat dob az egészen. Én nem vagyok annyira vízbarát, nem szeretek medencében különösen, nem tengerbe is néha-néha megyek be, de...
1: Csak
2: de
1: kitérdig? Én, te az vagy?
2: Én nagyon kitartóan tudok feküdni a napon.
1: Hány órát fekszel egy nap?
2: Nagyon
1: napon?
2: Sokan.
1: Nagyon, de mi? 4-5?
2: Hát annyit, igen. De ha van idő.
1: Szól is, hogy hogy?
2: Amikor
3: mit csinálsz,
2: a hátamat naposztatom, akkor alszom, igen. Nem tudom, ez mennyire érdekli a hallgatókat.
3: Engem érdekel.
2: De hát a titok amikor...
3: És hogy lehet sokáig feküdni alvás nélkül.
1: Így van.
3: Alvás közben könnyű. Ja?
1: Hát de 5-6 órán keresztül beszélgettek.
2: Aha. Ó, hát mi rengeteget tudunk beszélgetni.
1: Mondjuk a csacsogás inkább, meg fecsegés.
3: Na jó, de az oké, de mindezt egy teljesen egy helyben merev fekvő pozícióban.
2: Nem, jövünk, megyünk.
3: Mert én ülök egy napernyő alatt egy árnyékos asztalnál nyáron, hát ott beszélgetek én 5-6 órát, ha kell, de hogy egy helyben feküdjek, mint egy darab fa.
2: Hát azért egy medencés házat sikerült bérelnünk, és jöttünk, mentünk. Én volt, hogy így körbe-körbe sétáltam a medencét.
3: Minden
2: irányból érjen a nap.
1: De hát akkor igen, tehát akkor olvasni nem olvasol közben, mert akkor a könyv az árnyékol.
2: Van, amikor igen, de
1: az veszélyes.
2: Egyébként tényleg. De
1: könyv formára nem barnulni.
2: Igen, de
3: a kultúrnők egy könyv forma elől.
2: Bár ebben az évben most már a 12. könyvemet olvasom, de ezt most már nagyon régóta olvasom, mert vannak nálam ilyen periódusok, amikor
1: de nem
2: ugyanazt nagyon...
1: olvasod, hogy már 12. neki futásra.
2: Nem.
3: Csak ugyanolyan méretű könyveket kell venni, hogy
2: igen,
3: hogy pontosan ugyanott ne érje a napa.
1: Igen.
2: Bőrödet. Igen, de most nem vagyok abban a fázisomban, amikor úgy falom a könyveket.
1: Aha. Na, tehát akkor Portugália jó volt.
2: Mm-hmm. Nagyon.
3: Malbuffet.
1: Volt, sportértéke voltam. Is volt.
2: Volt.
3: Jókat tettél? Tengeri? Vagy te nem vagy tengeri?
2: Nem, én nagyon nem. Én hát semmit, ami vízbe van, de még a kacsát
3: de
2: sem.
3: De az már nincs vízbe, hát nem a víz.
1: Azt már kivették onnan.
2: Igen.
3: Kacsát nem. Kacsa lábát, ma az van a vízben, nem?
2: Alapvetően mi főztünk otthon, mert tényleg annyira nagyon jól éreztük magunkat.
3: Jó, de
2: magunkat.
3: A friss tengeri, mert nem arról beszélek, amit idehoznak jégen, persze még az is tud jó lenni, de azért az már nem, de amikor ott, de pont a portugálok, igen. Aztán azok tényleg olyanok, hogy a fater a reggel ötös fogást azt tálalják. Körülbelül ki van írva, ma reggel fogta João, és akkor azt teszik. Én szerintem ez fantasztikus.
2: Hát, aki szereti a halat, annak hát, bizonyára fantasztikus. Kétszer ültünk be étterembe, ott voltak, akik halat ettek, és de nagyon
3: dicsérték. Bárányuk is van ezeknek, meg van más kaja is, csak a tengeri dolgaik, azok szerintem fenségesek. Halál egyszerű, de nagyon, nagyon jó.
1: VB Láz volt-e Portugáliába?
2: Néztünk meccset, igen, néztünk meccset. Öten bementek pont azon a napon bementek a buférába, és valami egészen fergeteges hangulat volt benne a városba. Rengeteg angol szurkoló.
3: Ja, tényleg azokkal tele van.
2: Igen, és de tényleg mesélték, amikor az angolok gólt lőttek, akkor nagyjából, én nem tudom hányan voltak a téren, 5000-en, de 5000 sörös pohár repült fel az égbe.
3: Szóval az már szeizmográf. Méri.
2: Nagyjából igen.
1: Azon gondolkoztam, hogy mindig az angolok ilyen sört dobáló videóitól híres a, vagy az EB, vagy a VB, de és próbáltam megfejteni, hogy miért. Tehát ezt miért ők kezdték, és miért ők csinálják csak.
3: Meg miért dobják.
1: Miért, de azért szerintem, aztán lehet, hogy nem, aztán valamelyik hallgató tudja jobbat írja meg, az az én teóriám, 06 30 55 55 605-ösre lehet írni, hogy mivel az angol meccseken, a Premier League meccseken nem lehet bevinni sört, nem árulnak bent alkoholos italt, emiatt oda a kezükben nincsen semmi. Viszont most itt EB-n, VB-n, ahol már lehet inni alkoholos terméket a meccseken, lősz egy gólt, és a kezük be van valami, és örülnének, de nem tudják belemenni, hiszen ott a sör, úgy vannak vele, hogy akkor bedobják azt is, hiszen szokatlan az érzés.
3: Azért nem? Van egy módszer.
2: Nem?
3: Gyors hörpintés, és aztán utána már lehet.
1: És akkor utána, igen. Na, drága hallgatók, természetesen az egész badás a VB-t fogja körülölelni majd, de most kellett egy kis kitekintés nyilván elkezdeni ezt a kis rendhagyó módú adást. Ugye másodjára Zsinórba kezdünk 7 órakor, 6 óra helyett, hiszen közvetítések vannak a világbajnokságról, de itt lesz természetesen Danyi Gábor 7 óra 40-től, teniszről beszélünk egy picit, Wimbledon kezdődik, Serena Williams-szel a soraiban, különleges hőmérséklet szabályozással, tehát majd ott lehet ott is ivószünetet tartani. Természetesen lesz világbajnokság Danyi Gáborral is, foci ugye. Aztán Patai Gerit hívjuk, Gergő itthon van, Gergőt próbáljuk valahogy visszahozni, visszacsábítani majd ide. Telefonon mindenféleképpen itt lesz velünk 8 óra 40 perctől, és aztán 9 órakor pedig természetesen itt van Bánki Dodi. Bánki József érkezik 9-től élőben, most itt lesz, úgyhogy mindenféleképpen a világbajnokságot kivesézzük minden szempontból. Van egy olyan üzenetünk, hogy jó reggelt, ha már nagy visszatérések, mi is visszatértünk Komóból a Serie A meccsről, üdv Bálint, a meccs után sokáig nem volt kezdőkör. Igen, köszönjük szépen, de itt vagyunk, úgyhogy itt vagyunk a szokásos felállással, úgyhogy igyekszünk mosolyt csalni ma reggel is az arcokra. Na jó, úgyhogy Danyi Gáborral folytatjuk rögtön a hírek után, úgyhogy nem is érdemes messzire menni. Maradjatok velünk, sőt, egész reggel a Nemzeti Sport Rádióval.
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a VB-n. Külképviseleti vezetőket rendel haza a külügyminiszter. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, még Spanyolország csoport elsőként került a 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. Az E csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Irak pedig kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, még a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabadedzésén. A harmadik szabadedzés ma 12 óra 30 perckor, még az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttusa világkupa döntőben, így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban. Megjelent a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. Orbán Anita hangsúlyozta, megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint a cél a gyorsabb áram- és üzemanyagellátás biztosítása. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak.
0: Közlekedés.
4: Az országos gyorsforgalmi és főúthálózatot érintő a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ. A hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp időtartama, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég. Eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Szalai Kristófnak lejárt a mikrofon engedélye, nem igaz, nem járt le neki, viszont távoznia kellett. Andi viszont, Károly Andi továbbra is itt van velünk. Szia, Andi, mikrofonnál Elpap István, és a vonalban Danyi Gábor, mert akkor Szalai helyett Danyi, 7 óra 39 perckor. Szervusz, Gábor!
2: Jó reggelt!
1: Mi a helyzet a Balatonnál? Hány fok van? Még csak 30? Vagy hát, már annál közeli. Is több?
2: Közelíti a 36, igen, szervusztok még egyszer, hát nyilván az ember nagyon-nagyon örül a nyárnak, meg a melegnek, de azt hiszem ez a része, ez egy picit most, hát hogy mondjam, kezd már így a komfortzónán kívül, hogy mondjam, elhelyezkedni.
1: Több a soknál.
2: Amikor az ember reggel is arra ébred, hogy majdnem 30 fok, és arra is alszik el este ilyen 10 óra, 11 óra körül, de hát ne panaszkodjunk, én azt mondom, próbáljuk megtalálni ebből is a legjobbat, meg a legszebbet kihozni.
1: Jobb, mint megfagyni, az biztos.
2: Ez így van.
1: Hány fok a tó? Mert az is gondolom kezd
2: hát,
1: forni.
2: Ugye a déli part az sokkal sekélyebb. Főleg. Vannak részek, amikor nagyon sokat kell bemenni, hogy legalább térdig érjen. Hát ott ilyen 30 fok körül a víz, de aztán amikor el lehet kezdeni úszni, akkor nagyon kellemes, 24-25 fokos biztos.
1: Tehát ott 30 fok feletti, ahol amúgy se tudnál benne úszni. Legalább ez az egy jó van benne.
2: Ez az egy jó, igen, ez igaz.
1: Na, mit szólsz, hogy Marozsán majdnem füves pályás ATP torna döntőbe jutott, ugye szettelőnye volt tegnap.
2: Igen, Davidovics Fokinával, igen, nagyon-nagyon jó volt látni, nézni, és azt a, főleg ahogy teniszezik, amit mutatott, de nyilván tudjuk, hogy egy füves mérkőzésen elég akár egy-két pont is, amikor az ember úgy kibillen, vagy átfordul a másik javára, nem nagyon lehet akkor javítani ellentétben a salakkal.
1: Hát itt ez történt.
2: Az ember, igen, és hát, de így van, nézzük azt, hogy majdnem döntőbe jutott.
1: Ketvanovicsot megverte, azért az is fontos.
2: Ketvanovicsot megverte, így van, meg egyáltalán mindenki ellen, aki ellen most gyűjtögeti a győzelmeket, az egy építkezés az ő számára, úgyhogy nagy reményekkel várjuk a wimbledoni kezdetet a jövő héten.
1: Ahol ugye már láttam ezt a hírt, hogy a harmadik fordulóba találkozhat Fucsovics és Marozsán, mintha ez olyan önmagától lenne, hogy majd nyernek 2-2 meccset, és aztán találkozhat. De ettől még így van, tehát persze matematikailag így van, de azért erre olyan hűde nagy esélyt ne adjunk, nem? Találkozni fognak.
2: Igen, erre ne fogadjunk nagy tétbe. Kicsibe lehet, de nagy tétben nem, mert azért igen, ez itt ennek kicsi az esélye.
1: Ettől még jó hangzik, tehát mondjuk hosszú évek lehetek el úgy, hogy miután sosem volt egy sem, de kettő biztos, hogy nem. Férfi teniszezünk egy wimbledoni főtáblán, azért ott ez kevésbé játszott volna. Hát minden esetre ugye vannak ezek a live élő ATP listák, és ott most Marozsán az 53. helyre jött megint elő, az mondjuk már egy elég szép történet. És,
2: igen.
1: Igen?
2: Bocsánat, igen, ugye ne felejtsük el, hogy ő egy elég, hát inkább talán macerás év, a szabad ilyet mondani.
1: Nyugodtan.
2: Ugye sok-sok sérülés, egy picit azt a tavaly előtti nagyon szépen fölfelő, ívelő karriert, meg fölfelé menetelést, azt egy picit ugye ott megtört, abba maradt, úgyhogy most tényleg mindennek kell örülni.
1: De ez a Mallorca, ez nagyon, nagyon jókor jött neki szerintem, hát mondjuk mindig jó elődöntőt játszani az ATP túron, de mondjuk Wimbledon előtt közvetlenül szerintem különösen. Na, ha már Wimbledon, mit szólsz Williamsékhez, Serenához? Mennyire várod?
2: Hát, nem annyira. Tehát, ugye szóba került, azt hiszem, a múlt héten vagy előtt, amikor beszéltünk reggel, így szokásosan, hogy 40 év fölött visszatérés, meg hogy hiányzik a tenisz. Ez nagyon klassz, ennek meg lehet találni én szerintem a megfelelő formáját. hetente, nem
3: tudom. Ahogy te is megtalálod.
2: Köszönöm szépen, örülök, hogy nem nekem kellett mondani.
1: Egy picit kisebb pénzdíj mellett, de sikerült.
2: Igen, de én szerintem csak visz abból az értékből, meg amit felépített a karrierje során, és az ugye nem volt kicsi. Egyik Serena, vagy bocsánat, egyik Williams testvérnek sem volt kicsi, amit ők ott elértek, felépítettek, és akkor az ember meg ilyenkor látja, hogy mit tud produkálni, ami egyébként teljesen, hát hogy mondjam, életszerű, érthető és várható, hiszen 40 fölött, tehát nem is lehet, csak nem tudom, hogy miért kell hajkurászni, vagy nem tudom én, elérni azt, ami már rég nincs. Tehát ezt nem értem, úgyhogy biztos, hogy nagy hype, meg nagy közönség várakozás lesz.
1: Arra mérget vehetünk, így van.
2: De szerintem annál nagyobb lesz a csalódás.
3: Mondjuk nem egészen értem őket, hogy mi viszi. Jó, természetesen a pénz, de szerintem egyik sem szűkölködik, és tényleg nem értem, hogy...
1: Miért a futball VB is tele van 40 éve sztárokkal?
3: Igen, de ők lendületből sztárok.
1: Jó.
2: Igen,
3: és ez teljesen más.
2: Igen, és ha már szóba került, azért van egy-két 40 év súroló sztár, aki már jobb lenne, ha nem lenne ott.
1: Ja, hát ez így van.
2: Igen, de igen, amit a Zandi mondott, hogy tényleg tehát az az egóban meglevő valami, vagy azt kell, én se gondolnám, hogy a pénz, vagy tehát nem, ezen a szinten már rég nem erről szól. Bár ugye volt már a világtörténelemben, hogy valaki azért kezdett el visszatérni, vagy teniszezni, mert nem úgy sikerültek a befektetései, vagy a pénzügyi élete, de itt valami az egóba, vagy az egyéni személyiségbe kell keresni, hogy most ez miért hajhássza valaki azt, hogy most nem, még ott szeretnék lenni, ahol már rég nem vagyok, és ezt valahol belül ő is tudja. De hát...
1: Meglátjuk, nagy tűz lesz körülötte, az biztos, mert hogy ezt valóban hype-olni fogják. Na, mit szólsz, hogy ugye Wimbledonban, ami azért nem egy ausztrál forróság elvileg, már Wimbledonban is hőségszabályt vezetnek be, meg 10 perces szünetet lehet kérni, azt hiszem a női meccseken, vagy a páros meccseken, meg a férfi meccseken, meg azt hiszem talán a harmadik játszma után. Mérik folyamatosan, mit tudom én, 30 fok, és már hőségszabály, már megáll a meccs.
2: Igen, ez abszolút egy részről érthető, hogy vannak ilyen kitételek, mert azért nyilván ez nagyon igénybe veszi az embert, és nem csak a sport teljesítményét, hanem az egészségére is nagyon komoly befolyással van. Gondoljunk csak bele, hogy egy 7 hetes Grand Slam-et így végig tolni, és a második hét hajrájára, amikor a legjobban kellene, meg már a végjáték közeledik, akkorra kellene azért fizikálisan is a toppon, vagy a top felé lenni, és ez abszolút érthető. Ugye arról nem beszélve, hogy Wimbledonban ilyenkor ilyen 18-20 fok 22 szokott lenni.
1: Hát persze, azért mondom.
2: Igen, és mit tudom én ott megtervezve 2 éve volt szerencsém élőben látni, hogy amikor jött egy felhő, vagy ott egy eső kinézett, ami azért elég gyakori, akkor ott gyakorlatilag mindenki készen állt, olyan szinten meg volt tervezve, és gyakorlatilag 3 perc alatt az összes pályát befették, és le volt takarva, és annyira profin meg volt minden pálya szervezve. Most meg, hát, hogy mondjam, tehát ennek esélye sincs, legalábbis az első héten, mert hát akkor a ő kupola van ugye egész Európa fölött, hogy ez tényleg nem normális. Hát az, aki ilyen 11 és 4 között kell pályára lépnie, hát az...
1: Mert az ember azt gondolná, azért mindent összevetve valószínű még mindig fűvön a legjobb teniszezni ilyen melegben, jobb, mint salakon, vagy valamelyik kemény pályán, mert az aztán önti vissza a meleget.
2: Ez így van, főleg a kemény pálya így van, hát az aztán önti vissza, a salak talán egy picit a locsolással, ugye minden szett végén locsolnak, meg karbantartás van.
1: Hát a fű az egy természetes közeg, talán az még a legjobb.
2: Igen, a kemény pálya az meg tolja vissza nagyon keményen.
3: Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy most azért ugye már olyan elemző cégek léteznek, vagy akik ezekkel foglalkoznak, hogy mikor fogják kihozni az első olyan tanulmányokat, hogy ezek az ivószünetek legyen az akár a világbajnokságon, vagy majd most Wimbledonban, hogy mennyit javítanak a teljesítményen esetleg.
1: Hát a teniszben, a ez, nem teniszben ez nem probléma, mert ott van, ott nem is ivószünetnek hívják, ott van szünet.
3: Hát igen, de az egy rutinszünet, az, az mindenkinek benne van a rutinjában, csak ahogy, hogyha ehhez pluszba hozzá lehet tenni szünetet, hogy ez tényleg van-e élettani hatása, vagy, vagy akár a teljesítményükre?
2: Én azt gondolom biztos, hogy van. Nyilván ennek a mérhetősége, meg a hozzáadott értékét, az, az egy külön dolog lesz ezt elemezni, de ugye van egy lélektani része is, mert ha mondjuk egy teniszező éppen egy olyan sorozatban van, hogy elbukott 3 gémet, és mit tudom én, egy negatív spirálban van, annak még lélektanilag is jól jöhet egy szünet. Nem csak azért, hogy kifújja magát, hanem hogy egy picit átgondolja, vagy stratégiát váltson, vagy bármi olyanba kezdjen, ami eddig ugye nem működött, és megpróbáljon más. Tehát ebből a szempontból is egy kicsit újra tervezés van itt egy mérkőzésen belül. Ugye most már lehet kommunikálni a stábbal, megengedett, hogy mehetik ugye 2-3 évvel ezelőtt az büntetés járt, ha valaki csak kinézett is, nem csak hogy beszélt. Ja. Úgyhogy sok minden most már közre játszik. Azért reméljük, hogy a sport ezen belül is a tenisz marad a központban, meg a fókuszban.
1: Azért, ha már hőkupola, a wimbledoni fű, az hogy fog kinézni a második hétre szerinted? Mert az még a Wimbledon 18-20 fokos, kellemesen szemerkélő esős fénykorában is egész csúnya tudott lenni már ugye az elődöntők magasságára, de ha ilyen meleg van, akkor ott nagyon észnék kell lenni.
2: Igen, akármennyire is ugye legendásan fantasztikus a fű minősége, meg a karbantartása, meg az egésznek az ápolása, meg a figyelme, de hát a meleg ellen nincs, hát ez egyszerűen nem lehet mit tenni. Ott hiába van normál időben locsolás, meg karbantartás, meg nem tudom én milyen fényhatásokkal, ilyen különféle fűtés alulról, fölülről, ilyen infrafénnyel láttam ott élőben, hogy kezelik. Tehát egyszerűen, hogyha egy nap 10 órán keresztül 30 fok, vagy 30 fok felett süt a nap, akkor hát igen, olyan furcsa barnásos, feketés, elkopott részek voltak eddig. Hát azt hiszem, most meg ez lesz a jellemző.
1: Mondjuk, amíg csak csúnya, az kisebb baj, mint hogyha a játékot is befolyásolja, úgyhogy talán azt megoldják. Na még annyi, hogy mit szólsz Vondrusova eltiltásához? Ugye 3 éve ő nyert Wimbledonban női egyest, és most 4 éves eltiltást kapott, mert mondjuk megtagadott egy dopingtesztet tavaly decemberben. Nyilván oka volt rá, hogy megtagadta azt a dopingtesztet, és nyilván ennek is szól ez a 4 éves eltiltás, de azért ez mondjuk ritka, és 2030 júniusig, hát az valami borzalmasan sokára lesz, most 26 éves, gyakorlatilag nem nagyon van vissza úgy szerintem, de mit szólsz hozzá?
2: Igen, nagyon, hát egyrésztről nyilván a szabály mindenki azért szabály, mert be kell tartani, és mindenkire vonatkozik, és ugye tudjuk, hogy a dopingvédség az nem csak azt jelenti, hogy valaki beszed olyat, amit nem szabadna, hanem hogy nem áll rendelkezésre.
1: Vagy nem produkál mintát.
2: Igen, egy nagyon szigorú protokoll van, hogy meg kell adni az elérhetőségeket előre, az edzéshelyszínt, hogy hol van a szállás. Egy nagyon komoly, hát hogy mondjam, kontroll alatt van mindenki, és hát ez is dopingvédségnek számít.
1: Hát meg az ő esetében ugye nem is arról van szó, mert ő megadta, oda is mentek, csak nem adott mintát. Tehát ott megtagadta. Igen, tehát kicsit olyan volt, igen. Mint Fazekas Róbert Athénban, hogy ott volt, csak nem volt minta, igen. és ez dopingvédségnek minősül.
2: Igen, ez dopingvédség, és ez nem jó, tehát ezt eleve azért ezt szögezzük le, hogy ez nem jó, meg ilyet nem lehet, meg mindenkire vonatkoznak a szabályok. Ugyanakkor azért láttuk, éppen talán a Sinnert lehet mondani a legutóbbi, hogy ott meg elfogadták azt a magyarázatot, hogy tehát a jó hiszeműség, hogy az ő masszőre kevert bele, tehát azért a másik oldalról, meg amikor az ember azt látja, hogy nem mindenkire vonatkozik, illetve nem úgy vonatkoznak a szabályok, akkor pedig egy picit, hát, hogy mondjam, ingatja a fejét, hogy ez hogy is van.
1: Természetesen nézegettem ilyen nemzeti sport kommenteket, amit amúgy nem feltétlenül szoktam, de most igen, és ott mondjuk mindjárt az első az volt, hogy Sinner pedig köszöni szépen, jól van.
2: Hát. Igen. Én sem szoktam olvasni, de valóban nem.
1: Ezzel együtt örülök, hogy Zinner jól van, mert azért bár nem tudom, mennyire van jól, de elvileg ő van Wimbledonban, nem? Tehát nincs ilyen.
2: Ő van, igen.
1: Nincs ilyen probléma.
2: Egyszer volt. A Gyokó körül van most egy pici bizonytalanság, hogy indul, nem indul, van egy felvezető, egy ilyen szponzori felvezető bemutató, arra nem ment el. Hát reméljük, hogy azért ott lesz, és emeli a színvonalat.
1: Igen. Az pedig főbűn nem elmenni egy szponzori felvezetőre, de majd igen. Talán Wimbledonban, igen. Dani Gábor, nagyon szépen köszönjük, megbeszéltük, hát aztán innentől, ami kifér a csövön, Wimbledon és tenisz, meg 40 fok fölött azért ne legyen Balatonon se a hőmérséklet, és akkor lehet, ahol mélyül, ott már lehet benne úszkálni is. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm, szép napot.
1: Mi meg hamarosan folytatjuk majd a sportreggelt.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Ma 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Potyognak rendesen, Bodnár Zalán jegyzete. A Catenaccio felkent papjaként számomra az 1990-es futballvilágbajnokság a legkedvesebb, amely a valaha volt leggólszegényebb VB 2,21-es meccsenkénti átlaggal, de el tudom fogadni, hogy vannak, akik a gólok miatt szeretik a labdarúgást. Ők most nem panaszkodhatnak, az idei tornán szépen termelnek a csapatok. Már most megdőlt a rekord, péntek reggelre már 177 találatnál tartottunk, az eddigi csúcs a 2022-es 172 volt. Persze a drasztikusan megnövekedett meccsszám miatt biztos volt, hogy előbb-utóbb új rekord születik, de Katarban 64 meccsen jött össze a 172, most pedig 60 mérkőzés után jártunk 177-nél. A gólátlag 2,95, ami ugyan elmarad a hőskorszaktól, amikor még 5 csatár rohamozott két vagy három tagú védelmek ellen, 1958 óta csak egyszer, 1970-ben volt ennél magasabb a gólátlag, akkor is csak hajszállal 2,97. Ha az okokat keressük, nyilván elsőként a felduzzasztott mezőny jut eszünkbe, a 32 helyett 48 csapat higulást is hozott, több a gyenge válogatott, amelyet meg lehet szórni. Nyilván ebben is van valami, sőt feltehetően ez a fő ok, amit az is bizonyít, már az öngólcsúcs is megdőlt. Még ha nem is nyelnek be feltűnően sok gombócot a kicsik, csak Curaçao kapott egy 7-est a németektől, Üzbegisztán egy 5-öst a portugáloktól, vagy Tunézia szintén egy 5-öst a svédektől. De van egy másik magyarázat is, amikor 1994-ben először rendezett VB-t az Egyesült Államok, a sportággal akkor még lényegében csak ismerkedő amerikaiak leginkább két részletet nem értettek a mi szakkerünk kapcsán. Az egyik, hogy az ördögbe végződhet egy sportesemény 0-0-ra. Megveszi a néző a jegyet, kimegy a meccsre és hazamegy úgy, hogy nem látott gólt. Az ő felfogásukban ez abszurd. Alig ha véletlen, hogy éppen a 94-es VB-re vezetett be a FIFA, két olyan korszakos szabályváltozást, amely a több gól elősegítése érdekében született. Az egyik volt, hogy két pont helyett három jár a győzelemért, így ösztönözve a csapatokat, hogy nyerni akarjanak. A másik, hogy hazaadásnál a kapus nem foghatja meg kézzel a labdát. Mindkét intézkedés növelte a gólszámot, a 90-es 2,21-ről 2,67-re kúszott fel a gólátlag. Talán nem véletlen, hogy most megint elsősorban az USA-ban zajló VB előtt születtek olyan szabálymódosítások, amelyek a játék gyorsítását szolgálják. Fetrengés megszüntetése, bedobások, szögletek, cserék gyorsítása. Bizonyos, hogy érvényesült az amerikai lobbyerő. Egyébként a másik, amit nem értettek 1994-ben az amcsik, hogy lehet 45 percen át folyamatos játékot mutatni reklám nélkül. 32 évvel később ezt is megoldották.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Antonelli volt a leggyorsabb tegnap Spielbergben. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a csoportkörből Uruguay a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodiként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely búcsúzott a tornától. A Spanyolország-Uruguay mérkőzés után a Nemzeti Sport

0: a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Baena az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosét kezd, de ez így alakult. A második félidőben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki. Igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni. Igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már kerültek a védelem mögé utolsó passzos szituációk, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első félidőben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 86. percben egy szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól.
1: Most pedig hallgassuk meg a búcsúzó uruguayi csapat szövetségi kapitányát, Marcelo Bielsát, aki a cserékről is szót ejtett.
2: Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
1: Az így csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a 4-esből megelőzve Norvégiát, a csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé, Irak pedig kiesett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps édesanyja halála miatt ezúttal nem ült le a francia válogatott kispadjára, az őt helyettesítő Guy Stéphane azonban neki ajánlotta a norvégok elleni győzelmet.
3: A mérkőzésen mindannyiunknak Didier Deschamps járt a fejében. Érte is szerettük volna megnyerni ezt a találkozót. Örömünkre szolgál, hogy ez sikerült, és hogy a következő edzésen ismét csatlakozik hozzánk. Norvégia ellen pontosan úgy játszottunk, ahogyan elvártam a játékosoktól. Nem kényelmesedtünk bele a mérkőzésbe, és nagy tempót diktáltunk. Dembélé és Doué külön dicséretet érdemel. Fantasztikusan játszottak. Néhány hiba ezen a mérkőzésen is becsúszott a játékunkba. Ezt az egyenes kieséses szakaszra feltétlenül ki kell javítanunk.
1: Franciaország, Norvégia, tehát 4-1, most pedig következzen a tartalékosan felálló norvégok védője, Leo Østigård.
4: Minden játékos megérdemelte, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami balszerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és magabiztosan várjuk a folytatást.
5: So yeah, we are still confident for the next games. Yeah.
1: A G csoportot pedig Belgium nyerte a labdarúgó világbajnokságon, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A 4-es második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, és a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. A Belgium-Új-Zéland mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
6: Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a 28. percben Trossard góljával vezetés szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért két gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott

0: Reális kockáztatást vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzés szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre a középső harmadba, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve, hogy nagy területük volt rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben, természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott, teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot.
1: Ma este és holnap hajnalban 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A Kajoli 4-esben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, míg a E csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentina találkozót rendeznek majd.
2: Nemzeti Sportkrónika.
1: Már a szezon elején csúcsformában kell lennünk, többek között ezt mondta a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének tegnapi sorsolása után Barta Csaba, a Veszprém vezérigazgatója. A férfiaknál változott a lebonyolítás, hiszen a csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL-ezüstérmes Füsse Berlinnel is összecsap, emellett a Portóval és a szerb Partizánnal került 1-4-esbe, a Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Barta Csaba, a Veszprém vezérigazgatója a sorsolást követően így nyilatkozott.
3: Amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne. Most én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füsse Berlin, Melsungen, Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füsse Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni, de azért, hogyha abban arra gondolunk, hogy idén több bevezetésre kerül a Superkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz.
1: Barta Csabát hallották. Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttusa világkupa döntőben, így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább. Guzi Blankával a döntőbe jutás után Kreisz Bálint beszélgetett.
4: Sikerült a célokat teljesíteni, amiket már kitűztem. Nem olyan régen fejeződött be a gyakorlatilag a budapesti világkupa, és arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom magamat áthangolni, hogy ez egy teljesen más verseny. Azt gondolom, hogy ezt jól abszolváltam, ezt a feladatot, és fókuszáltnak éreztem ma is magamat, bár a melegítésem volt egy-két gyenge pont, amik úgy kicsit megrezegtették a lecet, de hál' Istennek ez már nem látszódott annyira utána a verseny közben. Amit mindenki szeretné kijavítani majd, az emelkedő majomnitának a gyorsasága itt az OCR pályán, illetve azt gondolom, hogy a lövészetben is hagytam ott azért másodperceket, úgyhogy azokat nem lehet orvosolni.
5: Elég meleg van ma, hogyan viseltette a körülményeket itt a kimenetelt a 35-40 fokba, ez mennyire lehet mondjuk egy tényező a versenytáv alatt?
4: Szerintem ennyire nem örültem még annak, hogy egy belső arénában rendezik meg a futótávnak a nagy részét, mert egyébként jobban szeretek kint futni, de minden egyes alkalom, amikor kifutottunk, ugye körülbelül a harmada mondjuk kint van a pályának, akkor azért éreztem, hogy hát be kell lenne, hogyha kint lenne ez teljes egészében, de nagyon-nagyon jó érzés volt befutni, és kicsit úgy le is tudtam hűlni. Próbáljuk ezt a meleget kezelni, azon vannak már praktikák, voltak már ennél sokkal-sokkal combosabb körülmények.
1: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson, akit McLaren követte, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés ma 12:30-kor, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoportelsőként jutott tovább a VB-n. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Még Spanyolország csoportelsőként került a 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább. Miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a 4-esből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Irak pedig kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A 4-es második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, még a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabadedzésén. A harmadik szabadedzés ma 12 óra 30 perckor, még az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttusa világkupa döntőben, így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát az alaptörvény módosításhoz érkezett észrevételek 95%-a. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Megjelent a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Figyelmeztet a NAV. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, az M0-as csomópontja és Martonvásár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Távolabb a Velencei tó térségében baleset történt, az 54-es kilométernél az egyik sávot lezárták, 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég, eső sehol nem lesz, a szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Ez itt továbbra is a Sport reggel. A mikrofonnal Elpap István, Károly Jandival üdögélünk itt a stúdióban. Szalai Kristóf helyett egy órával ezelőtt Dani Gábor helyett pedig most Patai Gergely van itt velünk a vonalban. Szia, Geri!
2: Jó reggelt!
1: Hát egy bő két hete megy a futball VB, te meg azóta vagy itthon, és azóta nem Svédországban, Stockholmban, Istokholmán, ahogy a 30-as évek névmagyarosítási hulláma elnevezte. Milyen Svédországot hagytál ott, és szerinted most milyen állapotok lehetnek? Ugye a svédek utcahosszal első helyen állnak a legjobb harmadikok listáján, tehát tovább jutnak szépen a VB-n, ez menthetetlenül így fog történni, miután ugye jól megalapoztak egy nagy Tunézia veréssel, aztán kaptak egy ugyanekkorát a hollandoktól, és a japánok elleni X az mindenki épülésére szolgálta. A svédeknél gyökeressel, Iszakkal milyen állapotok uralkodnak futball VB fronton?
2: Hát valóban tovább jutnak, és ugye az is kialakult már, hogy a franciákkal találkoznak.
1: Ja, hát arra nem is beszélve.
2: Között. Sőt, ha egy bravúrral esetleg kiejtenék a VB egyik nagy esélyesét, akkor jön a másik, a német válogatott. Ja. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy örömtáncot nem lejtettek a svéd szurkolók.
1: Nem volt álomsorsolás a híradóban, mint a norvégok?
2: Hát ez igen, finoman szólva sem tekinthető annak. De önmagában az, hogy tovább jutott ebből a csoportból a svéd válogatott, bármennyire is egy erős európai csapatról beszélünk, szerintem megsüvegelendő, mert hogy ugye láttuk például a törököket bent ragadni, egyennél én azt gondolom, hogy jóval könnyebb csoportban.
1: Cseheket.
2: A csehek nekem nagyon nagy csalódás, úgyhogy összességében szerintem a svéd válogatott hozta azt, amit vártak tőle, csak elég nagy amplitúdóval. Ugye említetted te is, hogy az első mérkőzés után már sokan a legjobb 8 között látták akár a svéd barátaim közül a csapatot, de aztán kiderült, hogy az a tunéziai válogatott elég szerény játékerőt képvisel. Ugye ott volt is egy kapitányváltás, és a hollandok meg egy kicsit helyre tették a svéd csapatot, hiszen azon a mérkőzésen meg teljesen egyértelmű volt, hogy azért a két európai válogatott között nagy a különbség. És akkor jött a harmadik mérkőzés, amelyre egyébként az 1912-es olimpiára épült Ódon stockholmi stadionban rendeztek egy nagy kivetítős meccsnézést, több tízezeren összegyűltek, és ez az 1-1-es döntetlen, hát azon mérkőzések egyike volt ez a japán-svéd, ahol voltak éppen a lebonyolításból adódóan mindkét csapatnak jó volt az X, két szép góllal, úgyhogy most itt tart a svéd válogatott, és nyilván azért a papírforma az diktálja, hogy ez is lesz a végállomás. Beszéltünk már róla korábban, nekem volt szerencsém ott lenni a pótselejtező mérkőzésen, és hát azért fájt az ember szíve, amilyen úton ők kijutottak. Nem feltétlenül gondoltam, hogy ez megérdemelt, de nyilván amikor mi kapjuk ezt a második vagy harmadik esélyt, akkor nagyon tudunk neki örülni. Úgyhogy összességében viszont, ahogy említetted, ezt a két játékos csatárposzton nagyon erősek, és egyébként is nagyon masszív csapat benyomását keltik, tehát mindenképpen a játéktudásuk alapján ott a helyük a világbajnokságon.
1: Hát csak pont tegnap néztem este ugye a francia-norvég meccset, ha már svéd meg norvég, oké, hogy a norvégok tényleg a B csapatukkal álltak fel, mert pihentették a nagy embereiket, de hát ezek a franciák azt csináltak velük, amit akartak.
2: Igen, egyébként ez egy jó kis mérkőzés volt, kicsit nekem hasonlított a törökök az amerikaiak elleni találkozóra, mert jó, most itt azért volt némi tét, de mégiscsak ugyanaz a felszabadultság érződött a franciák játékán is, és nyilván a norvégoknál ez a norvég B szeretett volna bizonyítani, hogy aztán a folytatásban esetleg a kezdőcsapatban is lehetőséget kapjanak azok, akik most azért játszottak, mert a sztárok pihentek. De alapvetően nyilván az első csapata is úgymond Norvégiának eléggé fejnehéznek tűnik. Hát még így azért a védekezésben bőven voltak hiányosságok. Nagyon tetszik a francia válogatott egyenlőre. A nagy csapatok közül egyértelműen az argentinok mellett a másik, amely nekem mondjuk úgy tűnik, hogy nagyon meggyőző a csoportkör után. Nyilván itt most megosztanak a vélemények. Aki esetleg elfogult valamely irányba, az a kedvenc csapatának turkol, és már látja esetleg az utat, hiszen kirajzolódott az ágrajt. Én semlegesként egyenlőre csak ámulom a franciák játékát, mert tényleg nagyon lehengerlő volt, és ettől függetlenül azért tényleg elképesztően nehéz ágra kerültek. Tehát megint ugye azt látjuk, hogy azért az ágrajt nem feltétlenül tükrözi a csoportban nyújtott teljesítmény értékét. A franciák 3 győzelemmel ott vannak, és akkor ugye nekik is azért a svéd nem lesz egy könnyű, utána jöhetnek a németek. Míg ugye van olyan csapat, amely mondjuk akár adott esetben a belgák most éjszaka 5 ponttal nyerték meg épp hogy a csoportjukat, és az első 2 meccsen nagyon visszafogottan játszottak, és akkor kerülnek egy olyan ágra, hogy egy csoport 3. után majd vagy az amerikaiak, vagy a bosnyákok következnek.
1: De Kanada-Dél-Afrika meccs is van a 32 között, ugye?
2: Igen. És ugye, ami nagyon érdekes, hogy talán a 2 legerősebb csoportot kötötték össze, nyilván ezt nem lehetett előre tudni, de ugye emiatt lesz egy brazil-japán és egy holland-marokkói párharc, úgyhogy csemegék, az biztos, mert ahol egy kicsit gyengébb csapatok találkoznak, mint említetted ezt a kanadai-dél-afrikait, az is lehet szoros meccs, és azért a 3 házigazdát nem szabad leírni, mert tényleg bizonyították ezen a tornán, hogy eddig rendkívül meggyőzőek, megnyerték a csoportot. Úgyhogy könnyen lehet, hogy valamelyik elmegy akár a legjobb 8-ig.
1: Na de Kanada mostantól nem hazai csapat, mert több meccset nem játszik Kanadában. Idegenbe meg mondjuk azért talán nem ez a szint.
2: Igen, hát nyilván emiatt volt egy kis szomorúság a kanadaiaknál a Svájc elleni mérkőzés után, mert ugye talán ott az volt a tét, hogyha jól emlékszem, hogy ott maradhatnak, és emiatt is volt egy ilyen felfokozott várakozás. És a tervezés miatt sem mindegy, olvastam, hogy például pont a svájciak azok, akik a csapat szakácsait már 2-3 nappal korábban oda küldik a következő helyszínre.
1: Bevásárolni?
2: Hát igen, előkészülni, bevásárolni, és ha már megvan az ellenfél, vagy ha esetleg tudod azt, hogy ugyanott tudsz maradni akár 1-2 mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban, az megkönnyíti az adott csapat dolgát. Szóval itt nem is csak az ellenfeleket nézik, gondolom, abból a szempontból, hogy logisztikailag ennyi utazással, ilyen nagy távolságoknál azért ezek fontos szempontok. Csak hát azért a történelem során azt láttuk, hogy amikor valaki elkezdett gondolkodni, hogy melyik ágra lenne jó kerülni, vagy akár egy ilyen szalóremi, amire tényleg sok mérkőzés lehetőséget ad itt az utolsó fordulóban, akkor az nem alakult jól az egyenes kiesés.
1: Azok ráfaragnak, hogy ilyen finoman fogalmaznak az esetek többség. De jó, de abban egyetértünk, nem, hogy tulajdonképpen ez a VB még el se kezdődött. Nem? Bár már tart 16 napja, de mégis.
2: Igen, és már nagyon fáradt az ember, aki a hajnali mérkőzéseket végignézi. Ettől függetlenül valóban kell egy új lendület majd így az egyenes kieséses szakaszra, mert hát ugye pont ez a 16 plusz mérkőzés lesz az, amely igazából kialakítja, és akkor tartunk majd ott, ahol egyébként tartanánk a régi lebonyolítás szerint, úgyhogy izgatottan várom tényleg itt gyakorlatilag, hogyha van egy 2-3 jó meccs egy csapatnál, akkor végig lehet menni, és nem sokat számít a csoportkör. Azon kívül, hogy persze vannak olyan válogatottak, mint amit beszéltünk, ugye a török vagy a cseh, amely
1: nekik beragadt. Számított.
2: Nekik számított, igen, és ugye azért 48-ból 32-ben nem tudtak kerülni európai csapatok, az nyilván.
1: Na még a skótok is ki fognak potyogni pillanatokon belül, mert azért meg fogják előzni őket annyian a harmadikok igen. közül, úgyhogy azért még lesz európai búcsúzó. Meg hát ha valaki fejreállít ma este, még az is búcsúzhat, tehát még az abszurdum, még a horvátok is, hogyha úgy alakul.
2: Gyakorlatilag a skótok, én azt gondolom, hogy szinte kijelenthető, hogy nem lesznek ott,
1: igen,
2: említettél is, hogy ilyen gól különbséggel.
1: De hát már nem is tudnak, bocs, tehát ők már eltűntek. De még a horvát is megcsúszhat, ha nem vigyáz, ha kikap Gánától.
2: Pontosan, és ugye most hajnalban nemrég ért véget az egyiptom-irán mérkőzés, tehát egészen elképesztő végjátékkal, lesgól kapufa a végén az irániaktól. És ugye ők is 3 ponttal zártak, 3 döntetlen, a zöldfokiaknak ez elég volt a csoport második helyhez, Iránnak a harmadik hely.
1: De Irán tovább, így is tovább fog jutni. Kongónak kéne megvernie Üzbegisztánt egyfelől, hogy beelőzzön, és Algériának vagy Ausztriának az egyiknek a másikat, hogy egyáltalán Irán le tudjon csúszni. De az meg gondolom emiatt döntetlen lesz majd az osztrák-algériai meccs, mert ugye amely, ha egy döntetlen mindkét csapatnak jó, akkor az 90%-ban meg is születik ez a tapasztalat.
2: Igen,
1: lásd
2: hát
1: a svédeket.
2: Vagy Ausztrália mérkőzés, vagy a svédek, hát igen. De ez egy jó meccs volt legalább a japán-svéd, ugye a paraguayiak találkozója az meg kevésbé, úgyhogy voltak igen ilyen szempontból itt a harmadik fordulónak, vannak is, meg lesznek is anomáliái, és nyilván Hát persze az ember kritizálhatja ezt a lebonyolítást, hogy nem feltétlenül igazságos, de ha nem kettő hatványról beszélünk, akkor nagyon nehéz úgy kialakítani, hogy igazságos legyen, és alapvetően nyilván valamit választani kellett. Volt szó még régebben arról, úgy emlékszem, hogy ilyen hármas csoportok is, de hál' Istennek az hát gyorsan
1: elvezették. Az a legnagyobb agyrém lett volna.
2: Igen,
1: és
2: úgyhogy
1: hármas csoport, és abból kettő tovább jut. ugye ez volt.
2: Pontosan, úgyhogy annál jobb, azt gondolom. És hát ugye vannak olyan csapatok, amelyek már idézőjelben pihentethetnek, vagy pihentethetnének, nem mindegyik tette meg. Ez is nyilván kétélű, mert láttunk olyat, hogy visszaütött, és megtörte a lendületet, de közben pedig egy ilyen hosszú tornán sokat is érhet, mondjuk akár a norvégoknak, hogy itt a harmadik mérkőzésen nem kellett játszani.
1: De például már lehetett hallani, vagy már lehet hallani, hogy Lionel Messi is padon lesz. Az utolsó argentin csoport meccsen.
2: Igen, én is hallottam. Benne van, persze, megteheti, meg hát amilyen formában kezdte a világbajnokságot.
1: Itt csak két gólt fog lőni, mert bejön a 70. percben, frissen, fürgén, kipihenten, gondolom én valami ilyen lesz majd belőle.
2: Szeretnék konzerválni ezt a jó formát, mert hogy, ahogy említetted, tényleg az egyenes kieséses szakaszban kezdődik a tánc, úgyhogy innentől kezdve nem nagyon fog számítani, hogy mi történt eddig. Természetesen ugye, ha már említettünk olyan csapatokat, amelyek beragadtak, ugyan nem európai, de mégiscsak az urugvái válogatott.
1: Ja, hát az a legnagyobb csőd, az urugvái, de komolyan.
2: Hát, teljes,
1: a belga lett volna ilyen, ha ezt sikerült volna ezt az utolsó meccset nem megnyerni, de az urugvái az minden körülmények között, persze.
2: Hát, igen, és hát ugye lehet hallani ráadásul, hogy a játékosok idézőjelben fellázadtak Bielsa edzés módszerei ellen, ő maga kiskelt magából az interjúk során, és ugye nagyon csalódott volt, és kicsit önmarcangoló is. Nyilván ugye itt a magas letámadás került szóba a mérkőzés előtt, amit játszottak az első két meccsen, de alapvetően ugye nem is feltétlenül kontrákból kapták a gólokat, hanem rögzített helyzetekből, meg olyan hibákból, amit a harmadik találkozón ugye Spanyolország ellen is előkerült Muslera. Hát nem is tudom, tényleg le is hozta ugye aztán a szünetben a kapust, utána a csapatkapitány Valverdét is, a végén ez a Canobbio piros, tehát tényleg Uruguay házatáján óriási fejetlenség volt, és összességében, tudod, én ilyen futballromantikus vagyok, örültem a zöldfoki szigetek továbbjutásának.
1: Persze.
2: És a második helynek.
1: Hát az milyen volt az a második góljuk Uruguay ellen? Elrontja, rosszul passzol a védő, nem jön a másik védő, jön Muslera, akinek nem kéne jönnie, a zöldfoki meg köszöni szépen, maga elé teszi, berúgja. Tehát akkora teljes védelmi fejreállás, amit... És ráadásul még nem is volt egy szimpatikus vesztes Uruguay, mert még rugdosódtak, keménykedtek, pont a dél-amerikaiak közül mindig Uruguay volt egy kicsit ilyen európaibb, meg ilyen, nekem például kifejten egy kedvenc, még a mezük is nekik a legszebb talán az összes közül, de ezen a VB-n aztán semmi szeretnivaló nem volt bennük.
2: Igen, és hogy 4 év múlva meg rendeznek is meccset most ez a hatországos lebonyolítás.
1: A centenárium miatt.
2: Pontosan, tehát addig össze kell kapni ezt a válogatottat, mert ez most nagyon nem nézett ki jól.
1: A centenárium miatt a centenárióban, mert ugye azt meg 1930-ban, az 1830-as, azt hiszem akkor lettek függetlenek, annak a 100. évfordulójára építették. Tehát pont 100 év, tehát így fog kijönni, ugye ott rendezik a következő VB elejét. Na, de te kinek szurkolsz egyébként? Már még nem esett szó, tehát most a svédeket mondhatod, de a svédeknek szerintem nem nagyon kell most már majd szurkolni, most még lehet egy kicsit, de hosszú távon nem, de mondjuk ugye a menők közül mondhatod, hogy a franciák tetszenek nagyon, argentinokkal nyilván egyelőre bárki elégedett lehet, de mi a helyzet?
2: Igen,
1: spanyolokkal, portugálokkal, brazilokkal, németekkel, hollandokkal azért van egy csomó, és ezek a csapatok hadadognak, ha nem adognak, de azért tartják magukat egyelőre.
2: Divat szurkoló vagyok, ezt el kell ismerni, úgyhogy mindig éppen az a csapat, az a válogatott, amely
1: divat szurkoló vagyok.
2: Játszik.
1: Ez olyan, mint egy barátom mindig úgy mutatkozott be, hogy én diszkópatkány vagyok. Ez volt a bemutatkozás. Ezzel ugye elhelyezte magát, hogy innentől az élét a dolognak tompítjuk.
2: Hát tehát... ne kerülgessük a forrókását.
1: Én divat szurkoló vagyok.
2: Nekem csak a magyar válogatott,
1: ja, hát mondjuk az igaz.
2: Mindegy, hogy éppen ott vagyunk, vagy nem, egy nagy tornán. De nyilván minden világbajnokságon, ha az ember figyelemmel követi, mert attól, hogy nem vagyunk ott, miért ne követni figyelemmel, azért van egy-két olyan csapat, amely a stílus alapján, vagy a játékosai alapján, vagy éppen azért, mert mondjuk az ismeretlenségből tör elő, és akkor én most itt az említett nagy válogatottak csodálata mellett hadd mondjam a japánokat. mert talán a kedves hallgatók közül is sokan vannak, akik szimpatizálnak egyrészt a felfogásukkal, ugye már önmagában az öltözői kultúra, ami a csapatnál a hírek alapján kialakult az elmúlt
1: években. A krónikus takarítók, ugye? Ők is, meg a szurkolók is.
2: Pontosan, mindig patyolattiszta az öltöző és a lelátó is, és hát emellett azért elképesztően jól futballoztak a csoportkörben. Alapvetően az ázsiai csapatokra jellemző az, hogy az elmúlt években szerintem nagyot fejlődtek. Kicsit ők a horizonton túl vannak nekünk, legalábbis én személy szerint, megmondom őszintén, nem sok Ázsia kupa mérkőzést nézek, de bizony ezen a világbajnokságon, hát ugye a koreaiak nagyon jól kezdtek, aztán csalódást okoztak, viszont a japánok lendülete kitart, és hát azért a brazilok ellen is azért lehet egy szoros mérkőzés, úgyhogy már itt a 32
1: nem, között nem lennék a brazilok helyében. Hát de figyelj, hát a hollandok ellen nyomtak a japánok egy olyan 20-25 percet, hogy a hollandok azt se tudták, hol a labda, úgyhogy ha ezt a, persze nem tudom ezt a tempót mennyi, meg ezt a koncentrációt milyen hosszan lehet egy adott meccsen belül fenntartani, de azért ott lehetnek érdekes dolgok, hogyha az gólokkal is párosul. Akármilyen igen, Brazília igen. is az ellenfél, nem?
2: Igen, alapvetően én is ezt gondolom, még akkor is, hogyha azért a brazilok is hozzák magukat, és igazából az említett nagy csapatok közül nem is volt olyan válogatott, amely olyan nagy csalódást keltett volna. Egy-egy mérkőzés gyengébbre sikerült ugye a spanyoloknak is, a portugáloknak is, a németeknek is, itt a végén már. Igen, de ettől függetlenül azért főleg a nagy klasszisok, tehát akiktől a gólokat lehet várni, ők lövik is a gólokat, és pont a németeknél látszik azt talán, hogy ott azért van egy mélysége a keretnek, és vannak olyan játékosok, akiktől meg lehet, hogy kevésbé várnánk a gólokat, de ugyanúgy lövik a gólokat, úgyhogy én ott érzek még tartalékot, még akkor is, hogyha a csoportkörben meg már elefántcsontpart ellen is ugye akadozott a gépezet. A hollandok, én azt gondolom, hogy egy kicsit várakozáson felül teljesítettek, legalábbis nekem ez volt a benyomásom.
1: Na, de az a Marokkó meccs az jó lesz majd.
2: Igen, ez megítélés kérdése. Ettől függetlenül Marokkó ellen ez egy kiki mérkőzés, még azt sem mondanám, hogy feltétlenül esélyesebbek lennének, és akkor vannak olyan válogatottak, amelyek pedig egyenlőre annyit adtak ki magukból, amennyi feltétlenül kellett. De azt gondolom, hogy nem lett sokkal higabb a mezőny így a 48 csapatos lebonyolítással sem. Természetesen találkoztunk olyan országokkal, olyan válogatottakkal, amelyekkel korábban ezen a színpadon nem, vagy csak egyszer-kétszer, de ezek is helytálltak, szereztek bravúrpontokat. Én még ha nem is a legszebb játékkal, én azt gondolom, hogy mondjuk egy zöldfoki szigeteknek megengedett az, hogy mondjuk Spanyolország ellen inkább a védekezésre koncentráljon. Én tényleg nagyon örültem nekik.
1: Egy szabálytalanságuk volt egész meccsen. Hát
2: igen,
1: ami a probléma.
2: Nagyon kultúráltan futballoztak, és ugye említhetnénk ugye Lenny Joseph miatt Haitit, említhetnénk Curaçaót, tehát voltak olyan megmozdulások, olyan toros meccsek, ahogy akár bravúros pontszerzések, amelyekkel ezek a válogatottak is bizonyították, hogy nem véletlenül jutottak ki a világbajnokságra.
1: Na, csak az egész világbajnokság baromi hosszú lett, úgyhogy ha nem is a felhigulás, mert én sem érzem azt, hogy annyival higabb lenne, hanem egész egyszerűen a meccs szám, meg a VB-re fordított idő annyi, hogy most, amikor az ember már kezd abszolút elfáradni, tulajdonképpen mostantól kéne abszolút élesnek lenni, mert azért ma még nem ígérem, de a kieséses szakasztól az ember igyekszik minden meccset megnézni munka mellett is. Na hát, Patajú uram, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Itt voltál velünk, aztán persze figyeljük továbbra is a svédeket, figyeljük a kicsiket, figyeljük a nagyokat, hiszen most kezdődik még csak a világbajnokság. Mi pedig hamarosan egy újabb forró cserével folytatjuk, Patai helyett Bánki. Mondjuk ugye a 68. percben, hogyha az adás egész hosszát tekintjük. Mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, hát akkor, ahogy beharangoztuk, Csere, Patai helyett Bánki, szervusz Dodi, itt van velünk Bánki József az utolsó órában, és persze Károly Jandi is.
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Magyarország!
1: Jó reggelt Magyarország, mennyit aludtál például ma éjjel, mennyire nézed, mennyire készülsz arra, amikor már kell nézni, mert olyan is lesz majd azért olyan időszaka a VB-nek.
3: Hát ameddig bírom, azért fönt vagyok, de hát nem, én ezzel hajnali meccsek, ezek így.

0: Dél-Afrika vagy Hollandia, Marokkó.
1: Ja, hát ez így van, vagy egy brazil, japán.
0: Hú, az igen.
1: Egyre több.
2: Hollandia, Marokkó, jel 3.
0: Na, hát az szép lesz.
2: A francia, svéd, az 11. Este 11.
1: Hát arra még, ugye a régebbi amerikai VB-ken abszolút arra figyeltek, hogy az európai nézők ki legyenek szolgálva. Most ez már messze nem így van, de arra még úgy, ahogy figyelnek, hogy az európai csapatok nagy meccsei azok inkább jussanak ilyen este 9-10-11-es kezdésre, de hát ilyen 9-es kezdések már nem nagyon lesznek.
2: 1978... Brazil, Japán 7 óra, este 7.
1: Ja, igen, az tényleg.
0: A 1978 argentinai VB, arra emlékszem, azok is késő este kezdődtek.
1: Na jó, de nem hajnalban.
0: De nem hajnal 3, meg 6.
1: Hát ilyen 17, meg 23, valahogy így voltak ott. Mi argentinok a 23 óra után játszottunk. Aha, igen. Az biztos. Na és ki tetszik, hogy tetszik? Legjobban ki tetszik?
0: Na, a franciák nagyon jól játszanak, de nem jelent semmit.
1: Végig lehet-e vinni egy ilyen formát? Na, inkább innen tegyük fel a kérdést.
0: Így van. Hát most hiába tetszik most Franciaország, nem biztos, hogy ott lesznek mondjuk a négybe.
1: Hát innentől egyet se lehet hibázni, ugye?
0: Nem, hát és innentől kezdődik a világbajnokság.
1: Nekik majd.
0: Innentől kezdődik a világbajnokság, és majd meglátjuk, hogy mennyire tudják prolongálni ezt a formát. Nagyon jól néznek ki, és ami nagy kérdés itt a szakvezetőknél, hogy ki az, aki rotál, pihentet, lásd norvégok, ki az, akik nem annyira, lásd
1: franciák. Messi ma padon lesz. Az argentinoknál.
0: Azt látjuk, igen, valószínűleg.
1: Azt mondták, egy logikusan, hát tovább jutottak, az öreg pihenjen, nem?
0: Igen, tehát itt a folytatásban nagyon-nagyon kemény meccsek lesznek, és egy-egy hiba, egy-egy rossz labdaátvétel nagyon sokat jelentett. Egy példát hagyhozzak erre, ha megengeditek. Németország elefántcsontpart. 1-1, 88. perc, hatalmas helyzet a elefántok előtt, Adingra rosszul veszi át a labdát Manuel Neuerrel szembe.
1: 100%-os helyzetben.
0: És Adingra egy Premier League játékos, egy 24-25 éves, teljesen jó korban lévő játékos, játszott a Brightonba, most Sunderlandben játszik, és ekkora hibát elkövet. És a németeknél egy N-mecsapaszt Undáv úgy vesz át, hogy elsapat a második mozolatával beveri. Na, ilyenek döntenek. A mai futballban nem lehet hibázni.
1: Igen.
0: Lehet taktikailag fölkészülni, de technikailag ilyen hibákat azonnal megbüntetnek a csapatok, és nem is nagyon szokott ilyen hiba előfordulni, de ez nagyon markáns jelenet volt, és ezek dönthetnek majd az egyenes kieséses szakaszban is. Amit nagyon fájlalok, az Uruguay kiesése. Az de. Nagyon. Én nagyon szimpatizálok az urukkal, mert egy 10 milliós kis ország olyan.
1: De Dodi, ezek most megérdemelték.
0: Hát meg randán estek ki. Tehát ütöttek, hát, vágtak, rúgtak, így nem lehet kiesni.
1: Ez pont a Pataival itt beszélgettünk, mondta neki, nekem mindig Uruguay volt a dél-amerikai kedvencem. Nem csak azért, mert szép a mezük, meg jóképű európai fiúk, hanem azért is, mert szimpatikusak is voltak, és tudtak is futballozni. Most ebből nem volt meg. Hát a mezük megmaradt. Hát
0: én még
1: érzelmének
0: hagyd tegyek hozzá annyit, hogy a Fradi megverte a világbajnok Uruguayt.
1: Ez így van. Mindig nem tudtam feldolgozni, de azért estek ki most.
0: De Marcelo Bielsa rengeteg edzőnek, többek között a világ legjobb edzőinek is az atya, a atyai mestere. Szenzációs forradalmár, futball forradalmár, de egyszerűen nem tud bánni a játékosokkal. És itt most fellázadtak Valverdéjék.
1: És ha egy VB-n lázadnak,
0: és ott amikor 15 játékos fellázad az edző ellen, ott már lehetsz forradalmár, lehetsz a világ legjobb edzője, Guardiolától kezdve Artetának, bárkinek az atyai mestere, akkor vége is. És ki is estek, óriási meglepetés, és nagyon, nagyon fognak hiányozni, de ez a viselkedés nem volt méltó hozzájuk.
1: De Dél-Amerikában, mondjuk Uruguay, Dél-Amerika, Svájca, ugye szokták mondani, ezzel együtt egy ilyen szereplés után egy kapitány nem biztos, hogy Uruguay felé veszi az irányt, úgyhogy nem biztos, hogy Bielszának az most a legkomfortosabb úti cél.
2: Visszatérve egy pillanatra a pihentetésre, hogy mi szükség van egy ilyen világbajnokságon, ahol 3-4-5-6 naponta játszanak a csapatok arra, hogy bárkit pihentes.
0: Hú, hát ilyen szezon után, Andi.
2: De
0: hát
2: nem játszanak sok. Figyelj, most utána néztem, 55-56 meccseket játszanak eddig a VB-ig. Én is játszottam ennyit egy szezonban. Oké, hogy a foci meccs az 120 perc, de senkit nem ér váratlanul, hogy ez 120 perc.
0: Az még keményebb, mert tele van sprintekkel, a kézilabda meg még keményebb, igen, mert még több sprint van, tehát nem szerencsés összehasonlítani, de nagyon kemény a tietek is, de egy ilyen szezon 55 meccs, azt mondják az orvosok meg a rehabilitációs szakemberek, akik értenek hozzá, hogy 55 meccs az érzelmi határ, azon túl már kőkemény, az már idegen légió, tehát az egy kiképzéssel ér fel, az már nagyon nehéz. és itt most az edzőknek, kapitányoknak igenis a

0: pihentetés, regeneráció, rotálás nagyon fontos. Teljesítményre is rámehet, egészségre is rámehet. Nem lehet. Egyszerűen a...
1: Jó, itt talán azt mondom, hogy a meleg...
2: Meg a futball, most mindent lehet mondani, de a futball igényvételére jellemző, hogy ugye 72 órán belül nem is játszhatsz, tehát nem is engednek pályára lépni. Mert...
0: Meg van egy tűrés határ, tehát az egészségednek is, meg a teljesítménynek is.
2: A baseball, csak ezt nem vagyok egy baseball szakértő, de azt véletlenül tudom, hogy a starter, tehát a fő dobója a csapatnak, az például egy adott meccsen olyan igénybevételnek van kitéve a váll, a könnyék és a csukló, a dobókéz váll, könnyék, csukló, izület, hogy azt hiszem egy hétig nem léphet pályára. Tehát ezért sok startere van egy csapatnak, mert a baseballban aztán tényleg két naponta játszanak egész évben, vagy három, ott van talán legtöbb meccs. Ezért aki a startered, az a legközelebb majd öt meccs múlva játszhat, mert egész egyszer orvosilag nem engedik.
0: A legfontosabb a taktika mellett ez, hogy egy ilyen kimerített szezon, és főleg aki a Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga-ba játszott, hogy pihentetni, nem véletlenül viszik ki a családokat, hogy komfortosan érezzék magukat.
2: Ezt a németnek találták ki 2014-ben.
0: Igen.
2: Elő fölépítettek egy falut, tele gyerekkel, asszony, a meccsek után kinyitották a kaput, akkor átmentek a srácok.
0: Nem, a németeknél még ott is van gáz, de az angoloknál ott a vegek, az nagyon meleg, amikor kiszabadulnak egy áruházba, ilyen centrum áruházas szatyorra, meg visszajönnek bőrön, de...
2: Mondjuk az 78-ban Magyarországnak se tett jót, amikor a Herodsban a mi vegeink kiszabadultak.
0: Hát, igen.
1: 98-as világbajnokságon, ahol voltunk Berlinben, ott már az amerikai csapat úgy érkezett, az amerikai női válogatott, hogy családtagokkal mindenki egyedül, de egyébként az amerikaiaknál szokás, nem tudom, hogy a fociban ez
0: nem,
1: benne van.
0: Igen, nem volt szokás a futballban.
1: Egyenként vannak szobákban is.
2: Ja.
1: A játékosok, hogy nem hajlandóak mással összeköltözni, hogy
0: hát itt megbolondulnék. Itt se wellness szálokat alakítanak ki, hanem kint van, külön más szállásokon vannak a családtagok, mert a keretek nyilván edzőtáborban vannak, de ott vannak mégis a gyerekek, ott vannak, hát sőt a hollandok külön gyereknapot tartottak. De ez jó, ez teljesen
2: családok,
0: jó, mert
2: a családok, ezek közösségben vannak, tehát nem az, hogy az egyik család itt, a másik család ott, hanem ezek ugye...
0: Meg a kapitánynak is fontos, hát nyugodtabb a játékos, nyugodtabb az asszony, hogy mindenki nyugodtabb egymást.
2: Valami azt sugja, az urugvaiak nem vitték a családot, mert ott minden volt, csak nyugalom, nem?
0: De visszatérve a pihentetésre, ez a legfontosabb, tehát egy ilyen szezon után, mert akkor így látod, ott van előtted, és fantasztikus stábok vannak minden válogatottnál, minden egyes játékosra jut egy olyan személyzet, akár orvosi, akár rehabilitációs, regenerált.
2: Szakács, aki két nappal a csapat előtt érkezik a helyszínre bevásárolni, mond pont Patai.
0: Hát a magyar válogatottnál is volt Tóni bácsi, az
2: Kuruc Tóni bácsi. Ő volt a magyar sport szakácsa.
1: De igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szakács akkor bemegy a szálloda konyhájára, és ott mindenkit utasítgat, hogy innentől
2: szerintem
1: x napig
2: szerintem
1: az van,
2: nem a szálloda konyhájára megy be, hanem szerintem előbb piacra megy, mondjuk, vagy boltba, megnézi.
1: Vagy viszi magával,
2: amit visz, azt Norvégok. Visz, ami meg nincs, de van, amit ugye nem tudsz vinni feltétlenül, mert csak frissen jó, és akkor utána, én szerintem ez előre meg van beszélve ott egy.
0: Ja, igen, a Norvégok viszik a vadászatot, meg a barna sajtot, igen.
1: Úgy,
2: nem bíznak az amerikaiak.
0: Hát főleg itt nálunk a 86-os VB, ugye Mexikóban itt jönnek ezzel a étel, meg tészta. A tészta, meg nem, hát annak megvan a higiéniai előírásai is, hát nyilván ott a válogatott szakácsa mondja meg, hogy mi lesz a kockázat. Persze a válogatott orvosával egyeztetve.
2: Ahogy nem. De hát ma már főleg, mert ma már ez is egyfajta résztudománya nyilván a sportnak, nem is csak a futballnak.
0: Hogyne. De már lassan eljutunk oda, hogy a szakácsnak is testőre lesz.
2: De azért el tudom képzelni, tehát mondjuk főleg egy csúcsválogatott mondjuk lefoglal egy szállodát magának, mert lefoglalja. Ugye most ráadásul egy ilyen kieséses szakasznál ezt vissza a snellbe kell csinálni, mert lehet, hogy a franciák bíztak abba, hogy majd megnyerik a csoportot, de azért B-opcióbról is kellett gondoskodni.
0: Igen.
2: De mindegy, tehát lefoglalják, hát tuti, hogy megy a szakács, és már csúcstárgyalás van a szállodai konyha és a csapat szakács között.
0: Így van, igen. Minden apróságra ügyelni kell, de itt a legfontosabb a taktika mellett mondom azt, hogy mennyire lesznek fittek a játékosok, mert hát azért ez 6 hétig tart. Tehát, szóval
2: de az, hogy mit reggelizik, az is legalább fontos a meccs napján. Hát ne, hogy...
0: meg a kikapcsolódás, tehát ki kell engedni a családhoz, menjenek egy kicsit szabadidős programokat is, és csak jobban tud koncentrálni az edzésre, meg a meccsre.
2: kicsik közül, ki tetszik a legjobban, miért? Ugye az ötfoki szigetek simán tovább jutott, például.
0: Az a világ hetedik
2: csodája. Stopira és Duarte a kieséses szakaszban, hogy az, lefordítsuk hogy az, magyarra.
0: Az, hogy az ötfoki szigetek tovább jutott, és úgy, hogy nem is harmadik helyen, hanem második helyen.
2: Nem felsz.
0: Le a kalappal, szóval ez hihetetlen számomra, és három döntetlen.
2: Egyik a spanyolokkal.
0: A másik meg a...
2: Egy darab szabálytalanságot követtek el a spanyolok ellen. Úgy védekezték ki 0-0-ra. Jó, hát a spanyolok sem voltak túlélesek, de azzal együtt.
0: Hihetetlen. Tényleg. Kalapemelést érdemel. Meg nekem a kis csapat, nem tudom, hogy mennyire lehet kis csapatnak tekinteni Japánt, de nekem...
2: Egyáltalán nem, szerintem.
0: De nekem nagyon tetszik, és ők pedig azt az árszpolitikát követik, hogy 4 évvel ezelőtti csapatuk, tehát nem változtatnak. Tehát ugyanazzal a csapattal vannak, és ez az egység, meg az a sebesség, amivel játszanak, az imponáló. Az
2: hát a kor nem ment a sebesség rovására, mert benne van, hogy 4 évvel korábbi, akkor 4 évvel idősebbek.
0: Nem baj, attól nem esethet, persze a játéka is, meg a jelleme is, de egy hihetetlen kultúrát hoznak létre, összeszedik a szemetet a szurkolóik a meccsek után az öltözőben. Tehát egy példamutató nemzet, és nagyon jó futballt játszanak. A mai futballban a sebesség rendkívül fontos, és ők szerintem az egyik leggyorsabban játszó csapat.
2: Brazilok ellen van sanszuk, szerinted?
0: Van sanszuk, de a brazilokon múlik. Ha a brazilok hozzák magukat, és főleg hátul, és a középpályán, akkor nincs esélyük a japánoknak, mert elől Viniciusék meg megoldják. Nem tudom elképzelni, hogy ne lőjenek gólt. De a nagy kérdés, hogy mennyire tudják megfutni a japánok a brazilokat. Ha le tudják védekezni, akkor Brazília tovább jut.
2: Hát nézd meg Marokkó ellen az első meccsen, ott azért amikor a marokkóiak magas tempót mentek, azt a japánok bármikor hozzák, akkor bajban voltak a brazilok. Abba a periódusában a meccsnek.
0: Már pedig
2: Japán hozzá ezt a tempót.
0: Már pedig tempó lesz. Tehát az 100%.
2: És ezt a meccset a japánok is megnézték, tehát nyilván nem hülyék, tehát természetesen ezt a verziót fogják
0: sebességben
2: előtetni.
0: Is, mennyiségben is a japánok többet futnak, de a braziloknál meg olyan egyéni képességek vannak, persze, hogy ott az dönthet.
1: Hogyha egy pillanatra visszacsatolunk még a pihentetésre, de nem feltétlenül arra, hogy azért a csoportkörben a pihentetések által is az energiabefektetése a csapatoknak jóval alacsonyabb. Van-e olyan ország, akitől várod azt, hogy az egyenes kieséses szakaszra nagyon nagyot változik a játéka azzal, hogy sokkal fókuszáltabb lesz, a sztárjait sokkal többet játszhatja?
0: Hát meg a portugálok nagyon nehézkesen kezdtek, de kezdenek belelendülni, tehát ők így kezdenek fokozatosan. A franciák az első pillanatok kezdve pörögnek az argentinokkal együtt, a brazilok is nehezebben lendültek bele. Ami nekem úgy kezd kiöregedő válogatott lenni, az a belga, meg a cseh. A cseh már otthon van, már is a Starop ráment a fél csapat. Ők már idősebbek, tehát a belgáktól nem várok csodát. Viszont a francia, portugál, spanyol, hármas és a németeket soha nem szabad kijönni. Tehát itt most a németek elég magabiztosan játszottak. Mondjuk ez az Ecuador elleni meccs, ez csodaszámba ment, megint egy kis országot ünnepelt.
2: De láttad te azt a meccset a németek vadat?
0: Hogyne.
2: Na, nem az volt az érzésed? Nekem a kezdetről az volt az érzésem, hogy jó, nem pihentetett a Nagelsmann, vagy hát Raumi.
0: Várjál,
2: a mondatot.
0: Stillert, meg Pascal Gross nem biztos, hogy becserélni.
2: Igen, így van, a cserék, a Kimiken biztos nem viszi le. Persze, tehát ott voltak olyan cserék.
0: De az Andinak a kérdésére ez a válasz.
2: Csak azt akartam mondani, hogy nem volt olyan érzésed ezen a meccsen, hogy bár Raum játszott, nem Brown, de leszámítva ezt egyébként az a kezdő, amelyik minden meccsen, de hogy ezek egyetlen párharcba se léptek bele. Tehát valahogy, mintha szándékosan csinálták volna, hogy mi most nem sérülünk meg, mi itt vagyunk a pályán, miközben Ecuador meg az életér játszott, teljes sikerrel egyébként. De hogy a németek, mintha olyan végutazták volna ezt a meccset, nekik ugye tök mindegy volt, hogy mi az eredmény, maximum az önbecsülésük szenvedett
0: ez
2: csorbát.
0: Ez így van, ahogy mondod, én is ezt éreztem, de nem szándékosan.
2: A tudat alatt, tehát az is egyfajta magyarázat, persze.
0: És ebben Nagelsmann taktikája és a cseréje, a kezdőcsapat ugyanígy benne van, hogy ez most belefért, mert így is úgyis csoport első.
2: Amikor Kimmichet vitte le, akkor mondtam, na jó, hát akkor ezt így kezelik. Ezt
0: meg amikor Pascalról hozta be, meg Stiller. Mind a mellett, hogy Stiller a Stuttgart egyik legjobb.
2: Meg Beyert, maximum Beyert.
0: Maxi Beyert, igen.
1: Ebben a játékban egyébként nincs benne az a veszély, hogyha visszafogod a csapatodat, vagy legalábbis nem azt, hogy mondom, hogy mondod nekik azt, hogy na akkor csak 80%-on játszunk, de azért érezteted, hogy még nem abban a szakaszban vagyunk, hogy feleslegesen leülteted, és utána már nem tudnak ugyanabban a, vagy nem ugyanabban, hanem egy magasabb hőfokon játszani.
0: Igen, ez a lényeg. Tehát itt a rotációnál az összeszokottság hiánya, tehát összeszokatlan a csapat. Tehát attól függ, hogy hány helyen változtatsz, és ebben vacilál mindig a szakvezetés meg a kapitányok, hogy 3-4 helyen, annál többször nem nagyon szoktak, mert az már akkor megzavarja a csapategységet.
2: Az már a feladása a meccsnek gyakorlatilag, az meg nem szerencsés.
0: De már így is, és ez a lényeg, hogy a pihentetés meg az összeszokottság, ez a kettőt arányosítva megmaradjon az egység, és a egyenes kiesése szakaszban ez már el fog tűnni, mert ott totál élesbe kell.
1: Tehát hát meg hogyha egyébként...
2: Ott nem rotálgatunk.
0: Ott nincs.
1: Ha ugye Amerikáról beszélünk, vagy hát az amerikai kontinensről, az üzlet mindenek felett.
0: Úgy van.
1: És az, hogy van egy mondjuk egy szurkoló, aki egyetlen egy mérkőzésre tud jegyet venni, hogy általa istenített sztárt lássa játszani, mondjuk még a csoportkör alatt. De az edző úgy döntött.
2: Mondjuk a mai argentin meccsre Messi miatt.
1: Hát, vagy tegnap Holland. És akkor ott van... Megvette, nem tudom mennyit elköltött erre a mérkőzésre, átutazta a félvilágot, majd nem játszik.
2: Ezért szokták azt az ilyen távolkereti zsíroskenyértúráknál, amik persze nem zsíroskenyértúrák, mert orbitális pénzeket keresnek velük az európai sztárcsapatok, ott ugye a szerződésbe kiszokták kötni, hogy mondjuk Cristiano Ronaldónak játszania kell. Ott beleveszik a szerződésbe, mert az a hihetetlen mennyiségű ember, aki ott van és kimegy és jegyet vesz, az természetesen nem a csere jobb hátvéd miatt veszi hát meg igen. Jegyet, hanem a sztárokat.
0: De látjátok, ti is ezekről beszéltek.
2: De azok bemutató meccsek, az
0: én
2: más.
0: Én értem, mindenki, akár merre, mindig Ronaldóról, Messiről,
2: hát Mbappéről. Azért mondtam, mert ez...
0: De én nekem meg, láttátok azt a skót kisfiút, aki énekelte a himnuszt? Átszellemülten. A hazája, a nemzete iránti rajongás.
2: Ők a hősök.
0: És az ekvádori szurkolók, ahogy sírtak. Hát micsoda érzelmek. Ezek nekem többet jelentenek, mint Messi, Ronaldo, Mbappé.
2: Meg nálam a válogatott futball eleve megelőzi a klubfutballt, pont az ilyen emóciók miatt. Ez klubszinten kevésbé
0: van. Erről van szó, a nemzeti egységet, az erőt, az összetartozás érzést mutatja, és ezek olyan jelenetek, ami megemeli ennek a világbajnokságnak a minőségét, meg az emócióját, mert itt tényleg minden az üzletről szól, már az ivószünettől kezdve a bármi.
2: Nem ivó, hidratációs.
0: Jó, nem. Én nálam Fischer Pali barátom, csapattársam, ő az innovátor, ő találta ki az ivószünetet a 80-as években, meg a Lilák Centere, Bácsi Sanyi. Nagyon kedvelem mindkettőt, poénkodunk is ezen, de sajnos ez már nem
2: a hidratáció atya.
0: Ez csak elbújtatják itt az egészség mögé, mert ez a reklám időről szól.
1: Tegnap egyébként pont a francia-norvég meccs előtt, amikor a gyerekek kísérték be a játékosokat, és olyan tekintettel nézték őket, azon gondolkodtam, hogy tegyük föl, hogy minden mérkőzésen, vagy hát minden gyerek egyszer kerül sorra ilyen kísérőként, hogy hány gyereknek adnak élményt ezzel, hogy oda a stadionba bevonulhat.
2: Nem tudom hány gyerek, mert ugye a kezdők, vagy mindenkinél van gyerek, mert ugye most már nem a kezdők, csak van, hanem most már teljes, az 52 az per meccs, tehát akkor 104x52 számolt ki.
0: Nálunk a Fradinál ez már régóta több hagyomány.
2: Több mint 5000.
0: Hagyomány, és gondoljátok el, Szent Gotthárdról voltak legutóbb gyerekek, és azoknak egy életre szóló élmény, hogy a dibusszal kimenni, sőt, még amikor
1: a Varga Bani... És valakit ez indít el.
2: Miért az milyen fotó, amikor a Szoboszlai még gyerekként...
0: Szoboszlai még a portugálok ellen
2: meg a Ronaldo már akkor játszott. Igen. Tehát ő már ott áll a csapat szélén, a Szobi meg ekkor.
0: Na, de ez egy csodálatos dolog, és ezt minden klubnak ajánlja az ember, hogy ezek a bekísérések nagyon fontosak.
2: De ezt az MLS a váltottaknál is nagyon szépen csinálja. Tehát igen, ott is rotálja az iskolákat.
0: Gyönyörűen. Ez az MLS
2: játékos kísérő, meg a labdaszedő. Mert az meg az egy kicsit nagyobbak ugye általában, de ott is ez megvan. De, na jó,
0: mindjárt, az a lényeg, hogy a végvárokból jöjjenek, tehát az egész országot lefedjék. Persze, csak a kerületi iskolák. Persze.
2: Na jó, akkor elmegyünk hírekre, aztán folytatjuk, még egy kicsit vébézünk, de fradizunk is, ha már itt ül velünk szemben, talpig zöldben. Bánki Dodi.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kimi Antonelli volt a leggyorsabb az osztrák nagydíj szabad edzésein. Ismét földrengés rázta meg Venezuela partjait. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Irak pedig kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, míg a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabadedzésén. A harmadik szabadedzés ma 12 óra 30 perckor, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttusa világkupa döntőben, így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán 2 földrengés is érte, egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a 7 közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, a 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet. Drágul a taxizás Budapesten. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák 2023 óta nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést, megemelkedett költségeikre hivatkozva. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az Opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni.
0: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, az M0-es csomópontja és Martonvásár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég, eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt! Az utolsó óra a Sportreggelben, a mikrofonnal Elpap István és Károlyi Andi. Szia, Andi!
2: Jó reggelt!
1: Bronzbarnán egyenesen Portugáliából, Bánki Dodi, talpig zöldben. Szia, Dodi!
3: Egyenesen a grupamából.
1: 16 tonna fekete szén, cipő mozgalmi dalát hallottuk, 16-tól még messze vagyunk, de 32 már mindjárt kialakul. Csak annyit fussunk végig a VB-n, ugye? Az már eldőlt, hogy rendeznek egy Németország-Paraguay meccset. Papírformáról nem tudom, ezen a VB-n érdemese beszélni, de azért mindent összevetve ez a, gondolom én, a németeknek áll, viszont utána francia-svéd, ami meg a franciáknak, na és akkor a két győztes találkozik. Tehát a 16 között rendeznének egy német-francia meccset, arra már iszik a kuncsafta, hogy szokták mondani. Aztán Dél-Afrika-Kanada, ez egyfajta álomsorsolás már most Kanadának, aki nem játszhat már otthon, mert nem lett csoport első, és ennek a győztese játszik a Holland-Marokkóban, az jósolható meccse, mert az egy kőkemény csata lesz, Holland-Marokkó a 16 közé jutásért.
3: Pontosan, és valószínűleg Kanadával fog játszani a győztes, szemben a német-franciával. Azért más kategória.
1: Ebből a 16 csapatból lesz majd egy elődöntősünk a legesleg végén. Akkor itt ugye nem nagyon lehet még tudni a dolgokat, de a spanyolok már ott vannak a következő negyedbe, és az is biztos, hogy a mai osztrák-algériai meccsnek a győztese, vagy amelyik előbbre végez, az a spanyolokkal játszik majd a szintén a 16 közé jutásért, mert ez a J2. Na és akkor itt van egy amerikai bosnyák, azért az USA, nem?
3: Ott soha játszanak. Nem volt ilyen jó
1: flóba vannak, amúgy is flóba vannak.
3: De jók is.
1: És a belgák vannak ott, akiknél aztán ebben legyen a talpán, aki kiigazodik, mert már játszottak már botrányosan, ma például egész jól, amennyire. De az ellenfél is olyan volt. Viszont az fogalmunk sincs, kivel játszanak, mert ott valamelyik csoport harmadikat kapják, az meg ugye majd madör elő, hogy egyáltalán kik közül lehet variálni. Na, és akkor jön a harmadik negyed, Brazília-Japán, hát arról már volt szó, az egyébként egy slágermeccs lesz ennek a körnek. Ennek a győztese játszik elefántcsontpat Norvégia, ugye ott hollandék elvileg megint teljes fegyverzetben.
3: Így van.
1: És azért egy brazil-norvég, az
3: igen, finom.
1: Ha így alakul, az már finom, és akkor Mexikó van itt a következőben, de ott megint olyanok vannak, hogy fogalmunk sincs kik, tehát ott még a mai meccsektől függ, hogy jön a vége. Azt hiszem, talán az angolok landolhatnak itt, ha minden igaz. És akkor van Argentina, az Ötfoki szigetek, hát az szerintem azért az egy súlyosabb balesetnek néz ki így a csoportkő bravúrjai után. És ennek a győztese még Ausztrália, Egyiptom. Tehát az argentinok azok most persze maguknak ágyaztak meg, hogy ilyen jól néznek ki, de ebből azért messzire lehet jutni.
3: Igen, de várjuk ki a végét. A Holland-Marokkó az mindenféleképp nagyon...
1: Brazil-Japán.
3: Meg a Brazil-Japán, ez a kettő a két legélesebb.
1: Meg azért még egy-kettő.
3: Meg még kialakul, hát várjuk.
1: És akkor van még Svájc ott alul, meg hát a maiakból még azért oda jutnak, mert egy pillanatra se felejtsük el, ugye este 11-kor kezdődik magyar idő szerint a mai program, és az este 11-es menet az lesz azt hiszem az angol csoport, tehát ott a Horváth-Gána mondjuk az egy kiki meccs.
3: A Horváth-Gána az nagyon kemény, igen.
1: És pillanat nézem, hogy és Panama-Anglia persze ezzel egy időben, hát azt mondjuk felejtsük el, az nem érdekes annyira. És akkor jön a portugál csoport, Kolumbia-Portugália van, és Kongó-Üzbegisztán, hajnali 13:30-kor, és 16:00-kor zárul egy Argentina-Jordánia, ahol Messi a padon ül, és egy nagyon fontos tétre menő osztrák-algériai meccsel. Kíváncsian várom, hogy az osztrákjaim mire mennek, mert Jordánia ellen sem néztek ki túl jól, de legalább nyertek. Argentina ellen különösebb esélyük meg nem volt, úgyhogy, de szerintem ezt ők is így számolták, hogy ezen a mai meccsen már valamit meg kéne villantani. Na, fradizzunk egy kicsit, ha már talpig zöldbe a grupamából.
3: Én mindig talpig zöldbe vagyok.
1: Tudom, én azt még nem láttalak máshogy. Pizsamád is otthon zöld.
3: Nincs pizsamám.
1: Ja jó, hát úgy a legegyszerűbb, igen.
3: Svédbe.
1: Na jó, ne menjünk bele a részletekbe. Mi újság a Ferencváros házatája? Mesélj, Dodi. Most Ausztriában edzőtáboroznak.
3: Most Ausztriában edzőtáboroznak, és nagyon kemény edzések vannak, ahogy hallom.
1: Vagy bocsánat, minusz Joseph.
3: Joseph,
1: aki most utazik haza a VB-ről éppen.
3: Nagyon, a szurkolók nagyon várják, mert tehát akárkivel beszélek, VB ide vagy oda, mi lesz a Fradinkkal, mi lesz a klubbal, mi lesz a csapattal, és már a B-közép, azt se tudjuk, mi lesz a Újvidéken a Vojvodina elleni első meccs július 9-én, de már elment 16 ezer jegy, és abból a B-közép...
1: A visszavágóra.
3: A visszavágóra, 16-ára. Mm. És abból elment már a... Körülbelül 7000 ember fér be a B-középbe, és abból 6000 már elment. Tehát 16000 jegyet elkelt, és úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mi lesz.
1: Bérletek, szezonbérletek?
3: Azok is nagyon szépen fogynak. Már több ezer, azt hiszem 6000-en már túl is van a klub, lesz megint körülbelül 7000. De ami nagyon fontos, hogy most ugyanazt az időszakot éljük, mint 2006 környékén, amikor jogtalanul kizártak bennünket, nem ugyanaz a helyzet, tehát igazságtalan, piszkos munka volt, tehát most nem az, de nehezebb helyzetben van a klub, mint volt. És itt nem csak a futball szakosztály, hanem például a többi szakosztálynál is problémák vannak, pedig a Fradiból nagyon sok üzletember nagyon jól jött ki, meg cégek, oligarchák, de most, mintha nem nagyon mozdulnának meg, éppen ezért...
1: Női Kézi az például, az kifejezetten egy jó példa most.
3: És micsoda, és pontosan Kovács Péter, aki eddig is támogatta
1: a női... Kovács.
3: Igen, és most már FTC Toyota Kovács néven fog a női kézilabda csapat szerepelni, és a legnagyobb bajba állt ki a Fradi mellett, és támogatja a női szakosztályt, meg egyáltalán a klubot. Egyébként ismerem jól Kovács Pétert, remek ember ebben a szférában, kevés ilyen kitűnő ember van, jár ő futballmeccsekre is, és ez a lényeg a fradizmusban, hogy amikor baj van, akkor kell ott lenni. Mert azt láttuk, hogy a fényre még a bogarak is jöttek az elmúlt években, de itt van a probléma, és itt jön az emberi
1: minőség. Mondjuk, ha kevesebb bogár lesz, abból nem lesz.
3: Önmagában nem lesz probléma. De ezt nem szabad elfelejteni. Tehát amikor a bajban kiáll, és ugyanez volt 2006, 2007, 2008-ban, emlékszem rá, jártunk Tuzsér, Baktalórántháza, Jászberény, Jászkísér, olyan helyekre, hogy ajaj.
1: Már nem bemutató meccsekre, hanem rendes bajnokikra.
3: Jó, de az egy más idő, mert ott mocskos módon kizárták a Fradit, de most nehezebb gazdasági helyzet van, és ilyen kóke, és Kovács Péter, a Toyota Kovács tulajdonosa kiállt a klub mellett, és most támogatja, és ez a nagyon nagy dolog, és ez a fradizmus, és a fradi szurkolók nem felejtenek. Ők pontosan tudják, és ugyanígy összefognak, nem véletlenül 16 ezer jegy elment már Vojvodina ellen, és ez a fradizmus lényege, az összetartozás érzés, az összeborulás és a bajban. És ez az egész országunkra jellemző. Tehát amikor baj van, akkor összeborulunk, összefogunk, és azt mondjuk, hogy jó van, kijövünk, és újra a régiek leszünk.
1: Hát végül is a teltház van uzamosabb ideig, akkor annál biztosabb, és piaci bevétel nincs a földön. Csak az mondjuk önmagában abból egy klub se él meg.
3: Persze, na de a szellemiséget, a tradíciót és a fradinál, ez nagyon-nagyon fontos. Persze. Tehát Ez a három E betű nálunk nem a bankjegyek sorszámát jelzi, hanem az életünket, erkölcs, erő, egyetértés, és ennek szellemében kell. Aki picit másként gondolkodik, akkor egy erős közösség az visszarántja őt, és ebben hiszünk, és nem véletlenül van egy nagy egység, pedig a fradi szurkoló nagyon nehéz közeg, tehát maga a klub nehéz közeg, a szakosztályok, ott sportolni, a szurkolóknál is. Nem mindenki ugyanazt a világnézetet vallja magáénak, de nem is baj, ne, persze, abszolút nem probléma. Járnak oda a DK-ból is, bárhonnan a MSZP-sek is. Tehát a Fradi nem csak egy oldalnak, vagy egy politikai pártnak a klubja, hanem az egész nemzeté. Tehát nem véletlenül nem mondom, hogy az ország, hanem a nemzeté. És ez az, ami bennünket összefog, összetart, mind a mellett, hogy a legnagyobb tisztelettel vagyunk más klubok szimpatizánsai iránt is, és pontosan azért, mert így ez a versenyszellem emeli meg a magyar sportot, a magyar futballt, a magyar kézilabdát, mert csak tisztességes versenyben van értéke. És már pedig mi mindig tisztességes versenyt szeretnénk, meg az, hogy összeboruljunk és összetartozzunk, mert ez a Fradi mindig is jellemezte, én legalábbis gyerekkorom óta ebbe élek.
1: Hogy fog kinézni a Fradi? Azt, mert a távozókról tudunk, most már az érkezőkről is lehet tudogatni, de hát gondolom én, hogy a keret még alakulgat, miközben egyébként valamivel több mint két hét múlva már ugye Európai Kupa selejtezőt játszik a csapat az Európa Ligában, ugye magyar kupa győztesként.
3: Nem tudom, amit olvasok, nem...
1: Botka Endrével hosszabbítottak, azt tudom.
3: De én annak örülök is, 10. éve van Endi.
1: Igen, de abból az utolsó 1-2-ben nem volt szinte.
3: Hát ő perifériára tették, de kitartottál.
1: Illetve
3: de...
1: kölcsön volt adva Kecskemétre, ugye? Jól emlékszem.
3: Igen, meg nem játszott, kikerült a csapatból, kispad volt, amikor a keretben se volt, de ez jelenti azt, a hűséggel szolgálta továbbra is.
1: A fiatal szabálynak kevésbé felel meg, de a magyar ajánlásnak viszont maximálisan.
3: Hát azt a fiatal szabály, pont elment a Fradinak a bajnoki címe.
1: Igen.
3: De most már borítsunk fájtlat rá, inkább az, hogy a jövőben mi lesz. Tehát itt még elég sok a bizonytalanság. Én nem szeretek ott sündörögni a csapat közelében, mert nem szeretem a bennfentességet. Én a konkrétumokat, amikor aláír valaki...
1: Ja, nem is azt kérdeztem, hogy kit láttál feltűnni a klubházba, hanem hogy a megérzéseid milyenek inkább az,
3: nem tudom. Például azt sem tudom, hogy Nabi Keitával mi lesz, mert ő...
1: Tudtommal ő van.
3: Persze, hát találkoztunk is vele, sőt, beszéltünk vele, és azt mondta, hogy ő marad. Rákérdeztem,
1: de néha, néha játszhatna is azért, ha már ennyire marad.
3: Igen, és ne tűnjön el a mezőnyben se, meg sehol. Tehát számítsunk rá, mert nagyon-nagyon fontos játékos.
1: Játszon úgy, mint Karabakban, ahol a mezőny legjobbja van.
3: Vagy mint az Anfield-en.
1: Ja. Hát,
3: nem Karabakban játszott ő, nem Isztambulban, a Fenerbahce ellen.
1: Nem, a BL selejtezőben, az Karabak volt ott a kinti meccsen, ahol majdnem megfogyott a Fradi az itthoni buktát.
3: Igen, a Fenerbahce ellen Isztambulban még jobb.
1: Igen. Na, de és hát körülbelül ez a két meccse volt.
3: És nem véletlen, hogy őt említem, mert Kanikovszkit is lehetne említeni, vagy Mariano Gomez hátul, vagy Rémékers, tehát
1: ők jó vételek voltak.
3: Igen, és nem véletlen, mert ők nagy erősségei, de hát a magyarok is. Tehát a magyar játékosokban ebbe volt jobb a Győr egyébként, de ott azért, mert 5-6 éve kinevelték.
1: Hát meg ugye Varga Tóth elment, Ötvös meg megsérült, tehát azért ez három válogatott játékost vesztett el tavaszra, ezt mondjuk.
3: Egy biztos, hogy nagyon kemény, és egy olyan csapat lesz, amely tud egymásig küzdeni, abban biztos vagyok, és ebben Borbély Balázs a garancia. Egy remek ember, egy remek edző. A nagy kérdés, hogy a Fradi az más kávéház, mint a Győr. Tehát az Etónál nem volt olyan feszültség, olyan nyomás, olyan győzelmi kényszer, mint a Fradinál. A Fradinál állandó. Az más történet, de ő már volt nálunk, tehát sőt, nem csak hát gyerekkora óta szimpatizál a...
1: De azért a nagy csapat kispadja az természetesen más, egy kicsit
3: igen,
1: más.
3: Igen.
1: Legfontosabb gondolom én, hogy az Európai Kupába kell egy-két kört menni, hogy utána már kicsit nyugodtabban lehessen körülnézni, mert abból már az alapszakasz már látszik.
3: Nagyon kemény lesz.
1: Tudom.
3: Pont a végére maradt a szlovén rivális, meg a Vojvodina, és hát persze nem a szlovént kaptuk, mert az sima ügy lett volna szerintem.
1: A Vojvodina is legyen az, hogyha akar valamit a Ferencváros, utána még jön
3: a Twente,
1: akar.
3: A Twente, amely ugye a gőgös hollandok már mondták, nem is tudják, hogy ki mi a Ferencváros, majd ha jó Isten megadja, meg tovább jutunk a Vojvodina ellen.
1: Kicsit komolyabb múltú és jelenű csapat, mint a Twente, úgyhogy ezt...
3: A Fradi? Igen.
1: Hát persze, úgyhogy ezt azért igen. Kicsit szerényebben kéne. Twentét egyébként azt hiszem a magyarok nagyjából kiszokták verni még ilyen 90-es években is, úgy emlékszem, hogy volt egy-két találkozónk, pedig aztán annál lejjebb sose volt a magyar futball, mint akkor. Na jó van, hát olyan gyönyörűen elfutott itt az időnk, hogy öröm nézni, mindenki menjen aludni, vágd meg a svédbe, Dodikám.
3: Megyünk a Fladiőre, fiúk a Dunavarsányba.
1: Na jó van, hát nincs is annál szebb, hány fok lesz, 40?
3: 40 körülbelül, két
1: hát
3: a kispadok mellett.
1: Napon nyilván több. Tehát,
3: hát igen, na itt van, nem szükség az ivószünetre.
1: Én is úgy érzem, hogy nem egy, hanem inkább egy 3-4 hidratációs szünettel.
3: Tegnap reggeli adásban mondtam is mindenkinek, hogy mindenki igyon sok folyadékot. Vizet is.
1: és még vizet is, meg jeget a tarkóra, meg a homlokra. Na jó van, hát nagyon szépen köszönjük. Még Kristófnak is, aki valamikor hajnalán itt volt velünk.
2: Reméljük épségben odaért.
3: Még úton van, akkor a forgalomban, most beszéltem vele olyan forgalomban, hogy még mindig...
1: Köszönjük Danyi Gábornak, Patai Gergelynek, Károly Andinak, Bronzbarnán, Portugáliából, és Talpig Zöldben, Bánki Józsefnek, Elpap István voltam, viszont hallásra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
4: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, gán van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
3: És ami, klubváltás együtt, tehát Honvéd
4: hát
3: BHS-ében
4: nem,
3: MTK?
4: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
3: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
4: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított. És neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell. De azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás. Nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
3: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
4: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
3: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
4: Hát ha a tavaly 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
3: a döntőbe jutáshoz.
4: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12, az biztos továbbjutás lehet.
3: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bencé a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
5: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából így a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
3: Most a foci VB?
5: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
3: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de

0: mivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy így ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
1: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember? Tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, hogy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
2: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhet, vagy én is belekerült, hogy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel, Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
2: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
2: Igen,
1: a szokásos
2: 14-én.
1: Gyulai Memorial és július
2: és
1: végén.
2: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
2: Lehetséges, hogy elég is.
1: Bence bólogat, azért ezt elárulom a hallgatóknak.
2: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
2: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
2: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentetted az első

0: Úr, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
1: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
0: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
1: még a megengedett.
0: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
1: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet? Mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
0: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
1: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
0: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
1: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, az egy pillanatnyi állapot volt? Nem itt rosszul lét?
0: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
1: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
2: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
1: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
0: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
2: engedélyem
0: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
1: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
0: Vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
2: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
0: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni erre, a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
1: A szákolás az mit jelent?
0: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
2: Parthoz közel?
0: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
0: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
0: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
2: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
2: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
2: ez
1: most már sokat
2: nem, ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb.
1: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
0: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
1: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
0: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
0: Hát...
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
0: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
2: hát
0: így rakosgattam.
2: De
0: igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
0: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszer annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra, csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni, akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van, szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
0: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
0: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg, most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
0: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekében szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
0: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
0: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
1: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
0: Marad 8.
1: Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott, távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
3: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Ma 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoportelsőként jutott tovább a VB-n. Belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi baleset miatt. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott, Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, még a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A harmadik szabad edzés ma 12 óra 30 perckor, még az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttusa világkupa döntőben. Így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hőség miatt azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hőséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának és katasztrófavédelmi intézetének tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ezt közösségi oldalán jelentette be a tárca vezető. Rosszín Szendi Romulus bejegyzésében azt írta, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Ma van a Nemzetközi Parlag főnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. Magyarországon a parlag fűírtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé. Az M0-es csomópontja és Martonvásár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés. Legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég. Eső sehol sem lesz. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a pontos idő 10 óra 38 perc, és ma, illetve holnap egészen különleges módon jelentkezik a Sporthely című műsor itt a Nemzeti Sport Rádióban 10 óra 30 perctől, hiszen nem a budapesti stúdióból, hanem a Bokcsarnokból helyszíni kitelepüléssel számolunk be önöknek a budapesti ötöse világkupa döntő eseményeiről, ahol tegnap a hölgyeknél rendezték az elődöntőket. Ugye ez a három állomásos világkupa sorozat után a lezáró, mindent eldöntő és a legfontosabb pozíciókat meghatározó világkupa döntő, ahova csak az a 36 versenyző juthatott be, aki a három állomáson a legtöbb pontot gyűjtötte. Voltak visszalépések olyan versenyzők részéről, akik mondjuk a világbajnokságra, Európa-bajnokságra készülnek, és úgy érezték, hogy nem illik bele a programjukba ez a verseny. Magyar részről ilyen volt mondjuk Böhm Csaba vagy Kolesszár Mihály a férfiaknál. A hölgyeknél pedig ugyan Mészáros Emma tegnap az bejutott a döntőbe, de holnap délelőtt már utazik a Junior Európa bajnoksága, így nem lesz ott a fináléban. Ennek ellenére szép számmal szurkolhatunk honfitársainknak. Tegnap Erdős Rita és Guzi Blanka is már sikerrel vett az akadályt. Most pedig elkezdődött az első elődöntő, nagyjából 3-4 perccel ezelőtt, ahol Tárkányi Zsombornak szurkolhatunk. De 14.30-tól is lesz majd egy 18 fős csoportja az uraknak, a B elődöntő, ahol pedig szép Balázs lesz érdekelt. Lesz időnk bőven beszélni róluk, hiszen elég hosszúak az ötusa versenyek, bár már jóval rövidebbek, mint régen voltak, akik esetleg a sportágat követik, azok pontosan tudhatják, hogy régen azért egésznapos vagy akár többnapos küzdelmek voltak. Most nagyjából egy másfél-két órás küzdelem, amikor az öt sportág négy versenyszámában megküzdenek. Nagyon-nagyon sok változás volt ugye itt az elmúlt években. A 2024-es Párizsi olimpia után kikerült a lovaglás, ami sok öttusázónak a mai napig egy fájó dolog, de azért látva a számokat, hogy minden világkupa állomáson idén rekord született, úgy tűnik, hogy ez egy jó irány volt, és egyébként szokták mutatni, hogy milyen impozáns tervek vannak a Los Angeles-i vagy a Brisbane-i olimpiára az öttusával kapcsolatban. A World Coast-on akarják 2032-ben megtartani a számot, hogyha továbbra is az ötös a program része marad, és ne felejtsük el, hogy két héttel ezelőtt a világkupa döntő, világkupának a női döntőversenyét itt Budapesten Körszi Kaventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is megtekintette. Így élőben látható, hogy Guzi Blanka szakítja át elsőként a célvonalat és aranyérmet szerez. Természetesen Guzi Blankának holnap 10 óra 30 perccel is szurkolhatunk majd. Volt időm ezt elmondani, mert a férfiaknál elkezdődtek a egyenes kieséses vívó küzdelmek, de Tárkányi Zsombor egyelőre még várni kell, nem kellett rögtön fásra lépnie, hiszen kellően jó volt a vívó helyezése. Tág és Lee van a B-pástán, ide érkezik majd Tárkányi Zsombor, aki egy fiatal versenyző, tehetséges, és azért neki is az egyik erőssége az akadályverseny, ami az új szám volt a párizsi olimpia után. Ez váltotta a lovaglást. Elképesztő gyors, látványos, ha mondjuk valaki televízión keresztül nézi, de akár hallgatva is, ahogyan 20-22 másodperc alatt 8 akadályon szaladnak végig a versenyzők. Ez lett majd sorozatban a második szám, ahogyan említettem, a vívással kezdtek, és amennyiben Lee és Doug 2 másodpercen belül befejezi a saját asszóját, akkor következik majd Tárkányi Zsombor, ha minden igaz. Egy perces asszókat vívnak a versenyzők egymással, 5 találatig kell eljutni, és minden asszó elején van egy kedvezményezett, aki az összesített rangsorban jobb helyezést foglal el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben döntetlen az állás az egy perc végén, akkor nem arany tusra vívnak, mint a rendes versenyzők, akik csak vívást űzik az olimpián vagy bármilyen versenyen, hanem a kedvezményezett jut tovább. És Tárkányi Zsombor már érkezik föl a pástra. Nem ő lesz a kiemelt, úgyhogy küzdenie kell majd azért, hogy megnyerje a saját asszonyát, csak akkor juthat tovább, ha több pontja van az egy perc végén, mint az ellenfelének, aki egy korai versenyző lesz. Tárkányi Zsombornak egyébként, ha jól kijön a nap, akkor azt a vívással már meg tudja mutatni. Sokszor van olyan, hogy egy jó vívással alapozza meg aztán a további versenyszámokat, utána már lehet arra készülni, hogy az akadálypályán is nagyon jól fog teljesíteni. Szép számmal vannak egyébként nézők a mai nap is, nincs teltház, mint mondjuk a női világkupa döntőn volt két héttel ezelőtt, de azért fiatalok és öttusázók kijöttek, Tárkányi Zsombor elkezdte az asszonyát, a Pást bal oldalán áll, ellenfele a korai Szeó. Tárkányinak kell támadnia, és ennek megfelelően kicsit agresszívebben lép föl, de egyelőre még csak keresgetik a rést egymáson, és próbálnak találati felületet szúrni, de egyelőre még senkinek nem sikerül. Picit szorítja le a Pástról Szeót Tárkányi, már az utolsó lépéseket teszi hátrafel, ennél tovább nem nagyon hátrálhat a koreai. Most egy kicsit ő is megpróbál agresszívebb lenni, elfutnak egymás mellett, és ugyan megszúrja Tárkányi Szeót, de ez már akkor volt, mikor a mérkőzés vezető ájt mutatott, úgyhogy sajnos ez a találat nem érvényes. 0-0, 27 másodperc van még hátra. Tárkányinak érvényes találatot kell szereznie ahhoz, hogy tovább menjen a következő körbe. Most a legjobb 16 között vannak, a legjobb 8-ba juthatna be vele. Itt a pontok szempontjában nagyon fontos, hogy valaki a negyedik helyen végez. Szeó az első érvényes találat. Tárkányi megpróbál támadni, és jól vette észre a lehetőséget egy közbeszúrásra. A korai versenyző így egy lámpás találatot adott. 12 másodperc Tárkányinak, kétszer kéne érvényes tust szereznie, és ez sem sikerül. Megpróbál megint támadni, ugyanaz volt, mint néhány másodperccel ezelőtt. Szeó ismételten közbeszúr, Tárkányi nem érte el az ellenfelét a megfelelő időn belül. 7 másodperc, 3 találat kell, előre kell menni. Tárkányi rohan előre, próbálja leszorítani a Pástról Szeót. Szeó azonban nagyon leleményes és jó vívó, 3 másodperccel a vége előtt már 3-0-ra vezet, ez a szaszó eldőlt. Úgyhogy Tárkányi Zsombor a 16 között fejezi be a szereplését a vívásban, ami nehézség lesz olyan szempontból, hogy egyrészt viszonylag korán kell majd kezdeni az akadálypályát, hiszen azt a vívásnak fordított sorrendjében csinálják, tehát a 18 versenyzőből a 18. és a 17. van az akadálypálya első versenyében, és így tovább haladnak visszafele. Tárkányi Zsombor legjobb esetben is csak a 9. lehet, de mivel így sem volt kiemelt, ezért véletlenül inkább a 13.-14. hely környékén lesz, de ez attól is függ, hogy a többi versenyző hogyan szerepel a legjobb 16 között. Tárkányi számára tehát sajnos véget ért a vívás. Innen nagyjából még egy 10 perc, amíg a versenyzők befejezik a vívóasszókat, 10-15, úgyhogy azt mondom, hogy eddig menjünk vissza a budapesti stúdióba, utána még bőven lesz időnk beszélgetni, de Batai Gabriellával készült egy beszélgetés, amit Virányi Zsolt kollégán készített, úgyhogy hallgassuk meg ezt, hogy mit mondott a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
3: A telefonban a túlsó végén Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban 7-szer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga legjobb 4 csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első 4-be kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-es siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb 4-ben is így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés. 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembócki Zórát. Tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy, Pampu Grét, 18 éves több is.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
3: Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a 4 közé. De még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
4: Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutin szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat a latba, kedvezően várhattuk ezt a sorozatot. És hát sportban nehéz azt mondani, hogy kötelező győzelem, mert azokat mindig nehéz behúzni, de gyakorlatilag a horvát mérkőzés kivételével az összes többire azt lehetett mondani előzetesen, hogy ez egy kötelező győzelem. Viszont azt én nem gondoltam, nem mertem remélni se előzetesen, hogy egyetlen egy szettet veszítünk ebben a sorozatban, úgyhogy ez egy igen szép teljesítmény a csapattól.
3: A kecskeméti mérkőzésen például a legeredményesebb játékosunk a legmagasabb bajnokságban jegyzett német Anetta feladó átló nem is villogott, ennek ellenére sok pontot szerzett, és a csapat titka szerinted miben rejlik a fiatalság mellett?
4: Én azt gondolom, hogy elképesztő jó a hangulat, összetartóak a lányok, és pont ebből a fiatalságból fakadóan ez a kellőképp pimasz játékszellem ez benne van a csapatban. Úgyhogy én ennek tulajdonítom, illetve hát nem utolsó sorban a szakvezető Alessandro Chiappininek az elképesztő tapasztalata, az szerintem a kettő együtt, tehát a lányok fiatalsága és a Alessandronak a tapasztalata egy nagyon jó kombináció.
3: Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra augusztus második felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát öt kemény meccs. Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
4: Igen, a minimális cél az egy győzelem. Ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni, úgyhogy semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző két szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor még lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a négy finalista csapatnak az egyike. Meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
3: Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszma is 25-22. Német Anett, akit mondtam, hogy a kiéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekelne, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, hogy balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
4: Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülések elkísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy. Tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
3: Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszük, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
4: 82.
3: Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re?
4: Azzal a rendszer módosítással, amit az FIV bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, így minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozícióra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadalmoz zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kikimeccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán, de én azt gondolom, hogy most már ott kellőképpen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
3: Vatai Gabriának köszönöm szépen, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották.
2: Virányi Zsolt készítette ezt az interjút, 10 óra 54 perc a pontos idő, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és ismételten itt vagyunk a budapesti bokcsarnokban, ahol zajlik a férfiak első elődöntője, a budapesti öttusa világkupa döntőn. Három világkupa állomáson már túl vannak ennek a sportágnak a versenyzője, és most eldől, hogy ki nyeri az összetett világkupát. Itt csak a legjobb 36 kapott lehetőséget. A vívásnál tartunk továbbra is. 25 perccel ezelőtt kezdődtek az események, és Tárkányi Zsombor az egyetlen magyar ebben az elődöntőben az első asszonyában kiesett a legjobb 16 között. A koreai Seo ellen kapott ki, és egyébként Seo a következő fordulóban Marvin Dag ellen, egy német versenyző ellen, aki két héttel ezelőtt a budapesti világkupa fordulót az élen zárta, és az első pozícióban zárta. Ő győzte le 4-2-re tehát, és most zajlik az alsó ágon a másik negyeddöntő, a cseh Tuma és az olasz Malán között, amit végül Malán fog megnyerni 4-2 arányban, úgyhogy Malán és Dag lesz az egyik elődöntőben. Dag nagyon nagy favorit egyébként most is, hiszen nagyon-nagyon jó formában van. Itt, ami fontos, hogy az elődöntőben még csak kvalifikálni kell a holnapi fináléba, itt nem számít, hogy ki hány ponttal jut be, mert holnap nulláról indulnak majd a versenyzők a 14 óra 30 perckor kezdődő döntőben. A lényeg az, hogy a mai első és második elődöntőben is a 18 versenyző közül az, aki szeretne holnap is visszatérni, az legyen az első 90. Ehhez kell tehát gyűjteni a fontos pontokat. A vívással kezdődik a program, ahogy az öttusában lenni szokott, utána jön majd az akadályverseny, ami tehát a 2024-es párizsi olimpia után került be a programba a felnőtteknél, majd jön az úszás, ami itt kicsit messzebb lesz a csarnoktól, hiszen nem a bokcsarnokban, hanem a KSI úszodában méretik meg magukat a versenyzők, busszal viszik át őket, emiatt az úszás programja egy kicsit hosszabb, mint az szokott lenni, utána jönnek vissza ide a bokcsarnokba, ahol a kombinált számmal zárul a program, 3000 métert kell futni, 5 kör, mindegyik 600 méter, és 5 darab lövészet, tehát már rögtön az elmi lövészettel kezdenek, aztán minden 600 méter végén jön egy újabb lövősorozat, ahol a lézerpisztolyokkal 5-ször kell eltalálni a céltáblát, 5 zöld lámpa, ami a legjobbaknak 8, 9 vagy 10 másodperc alatt megvan, tehát aki 20-25 másodpercig benne ragad a lőállásban, az nagyon-nagyon sok időt elveszít, amit a futással nagyon nehéz kompenzálni, főleg ilyen időjárási körülmények között. Nem tudom, hogy a hallgatók éppen hol hallgatják a műsorunkat, de azok, akik jártak kint az elmúlt órákban az utcákon, azok talán pontosan tudják, hogy milyen borzasztó meleg van, és már most 10 óra 57 perckor 30-35 fok körüli a hőmérséklet, ami nagyon megterhelő a szervezetnek, főleg, hogy előtte itt a kicsit hűtött légkondicionált 20-25 fokos bokcsarnokban kezdik a távot, aztán a 600 méterben nagyjából 200-250-et kint a tűző napsütésben kell teljesíteniük, néha van árnyék, amit a fák szolgáltatnak, de azért ez a fajta ilyen nagyon gyors hőmérséklet változás, ráadásul egy körön belül kétszer, ez nagyon nem lehet könnyű, úgyhogy ezzel is számolnia kell az összes versenyzőnek, nem szabad túlhajtani magukat. Tegnap a nőknél is sokkal lassabb idők voltak a kombinált szám összesített eredményeit tekintve, mint az szokott lenni. de ez nem csoda, hiszen tényleg a körülmények nem sportoló barátok, nem ilyen sportoló barátok. Marvin Dagg és Malán hamarosan végez az elődöntőjével, 6 másodperc van hátra, és Dagg 3-1-re vezet, úgyhogy úgy tűnik, hogy a papírformának megfelelően bejut ismételten a döntőbe, és ezzel megkezdi az útját a döntő felé. Nagyon meglepetés lenne, hogyha innen neki ezt nem sikerülne teljesíteni. 4-1-re vezet, még 2,8 másodperc van hátra az asszonyukból, és tart egyébként a másik elődöntés, ahol Gutkowski és Boris harcol egymással, egy lengyel és egy francia versenyzőt. 1-0-ra vezet a francia, Marvin Dagg időközben bejutott a döntőbe, és a másik elődöntő 2-1-2-0-ás állásnál tart, 34 másodperccel a vége előtt Boris vezet Gutkowski ellen. Úgyhogy úgy tűnik, hogy közelítünk egy német-francia döntőhöz, de 34 másodperc azért még sok idő, de Boris a kedvezményezett, és már 3-0-ra vezet, nagyon-nagyon szépen harcol a lengyel ellen, minden támadását semlegesíti, aztán gyorsan fürgén visszaszúr, és esélyt sem ad mondjuk az együttes találatokra se. Nagyon meggyőző, 4-0, ismételten próbál támadni Gutkowski, akinek már mindegy-mindegy alapon lehetett előre menni, de ezeket az apró megingásokat és a lassabb kis kézmozdulatokat Boris nagyon jól kihasználja. 24 másodperc hátra van, de ebben a pillanatban beadja az utolsó túst is Boris, úgyhogy 5-0-ra nyeri a saját asszóját, és két nagyon erős vívó küzd majd meg egymással itt a döntőben, Boris és Dagg, egy francia és egy német öttusázó. Összességében Dagg győzelme lenne azért az, ami inkább a papírforma lenne, de hogyha azt nézzük, hogy Bori az, aki első helyen zárta a vívást és az első kiemelt, akkor tényleg nagyon-nagyon szoros asszóra lehet számítani. A vívó kiemelések első és második helyzetje találkozik egymással, tehát a legerősebbek jutottak be a döntőbe. Nagyon-nagyon szoros tud lenni egyébként a férfi és a női mezőny is. Ez minden egyes ötus állomáson kiderül, hogy egy-egy rosszabb számmal könnyen ki lehet csúszni a döntőt vagy továbbítást érő helyek közül. Fontos az, hogy az a versenyző, aki szeretne minél tovább menni, az legyen kiegyensúlyozott. Néha nem kell túl nagy kockázatot vállalni, mondjuk az akadálypályán elég csak célba érni egy jó idővel, mert a túl nagy kockázat az nagyon-nagyon sokba kerülhet, amennyiben nem jön be az adott sportolónak. Megkezdődik a döntő a vívásnál, Dagg a pást bal oldalán, és Bori a jobb oldalon, hiszen ő a kedvezményezett, ő a legmagasabban jegyzett vívó az ás elődöntőből. 48 másodpercetig nincs érvényes találat, Dagg hátrál. Érdekes, hogy ő választja a védekező taktikát, majd ezt váltania kell, hiszen neki a 0-0 nem jó eredmény, a döntetlen neki nem kedvező. A francia kicsit próbál előre sasszézni, aztán megadja a lehetőséget Daggnak, hogy előre jöjjön, de ezt nem teszi meg, úgyhogy Bori előre lép és érvényes találatot szerez, szúr egyet a felső testére a németnek, amire nem tudott válaszolni Dagg, úgyhogy 1-0. Ismételten próbál támadni a francia, úgy tűnik, hogy belelkesedett és érzi azt, hogy mehet tovább, azonban ez a találat nem volt jó. Kicsit lemaradt, egy picit félre szúrt, és Dagg pedig kihasznált ezt a lehetőséget. 1-1, 30 másodperccel a vége előtt az asszó fele eltelt, ismételten úgy állnak föl, mint, és úgy taktikáznak, mint ahogy az elején. Dagg egy picit hátrál, engedi Borit magára, aztán előre jön, és érvényesen szúr a hónajába a francia versenyzőnek. Itt volt most egy apró figyelem kihagyása a franciának, de még 22 másodperc hátra van, és a döntetlen az neki kedvező eredmény. Most ő az, aki hátra szorítja egészen a pást hátuljára a németet, kicsit legugol, berogyaszt, és érvényes találatot ér el az ellenfele vádliára, úgyhogy 15 másodperccel a vége előtt ismételten döntetlen az állás, és az a franciának kedvező eredmény. Kicsit meg kellett igazítani a tört Dagnak, ezt megtette a mérkőzés vezető. 14 másodperc, újra vívnak a felek, újra küzdenek egymással. Dagg az, aki agresszívabb az eredménynek megfelelő módon, hiszen neki kell a tús, neki kell a pont. 3 másodperccel a vége előtt, és hiába próbál előre támadni, kicsit ugrik és nyújtja előre a tőrét, de Bori az, aki ismételten érvényes találatot él el. 3-2-re vezet, 3,5 másodperccel a vége előtt, úgyhogy szinte biztosan kijelenthető, hogy francia győztese lesz a vívásnak itt az A elődöntőben. lepörög az óra, 3-2-re nyer Bori, aki ezzel megelőzi Tágot, aki a budapesti világkupa állomásnak a győztese volt két héttel ezelőtt. Hamarosan kiírják az összes vívónak az eredményét, úgyhogy megtudjuk azt, hogy Tárkányi Zsombor hányadik helyen zárta a vívást, az ő esetében a 9 és a 16. hely között lesz valahol az a pozíció, reméljük, hogy közelebb a 9-hez, hiszen ugye, ahogy mondtam, 9 versenyző jut majd tovább a holnapi döntőbe, szóval fontos lenne minél több ponttal kezdeni már a vívás végén. Utána pedig jön majd az akadályverseny, néhány percnyi szünet lesz majd, és abból tudjuk kiszámolni, hogyha megtudjuk, hogy Tárkányi Zsombor hányadik helyen van a vívás után, hogy hányadik futamban lesz honfitársunk. Egyelőre még a táblá született eredményeket írják ki, Bori egyébként nagyon-nagyon simán vívta meg néhány asszóját volt, amit 5-0-ra nyert meg, 5-1-re, és ennek megfelelően ő vezet, 250 pontot szerzett, a vívás győztese ennyit ér el, a második helyzet 244-et, a harmadik 238-at, a negyedik 236-at, ezek egyébként másodpercben is átláthatóak, tehát Kenyi Zsombor pedig a 11. lett 214 ponttal, ami azt jelenti, hogy most a 9. helyhez képest van 4 pont, vagyis 4 másodperc hátránya, az első helyhez képest pedig 36. Úgyhogy ez nem behozhatatlan, 11 óra 7 perckor kezdődik majd az OCR szám, azaz néhány perc múlva. Addig azt mondom, hogy zenéljünk egy rövidet, utána pedig jövünk vissza ide a budapesti bokcsarnokba.
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 11 óra 7 perc a pontos idő, ismételten köszöntünk mindenkit a budapesti bokcsarnokból, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Zajlik a budapesti öttusa világkupa döntő, annak is a férfi első elődöntője, és elkezdődött az akadálypálya, ahol a versenyzők nagyjából 30 másodperc alatt szaladnak végig a 8 akadályon. Az első futam zajlik jelenleg, két versenyző van minden egyes futamban, és Tárkányi Zsombor a negyedikben lesz, úgyhogy van egy pici időnk elmesélni, hogy mi is ez az akadályverseny, azon hallgatók kedvéért, akik esetleg az ötösát csak olimpiai szinten követik. Ez került be tehát a lovaglás helyére 2024-ben a párizsi olimpia után, és 8 akadály van, ebből 2-t sorsolnak, 6 pedig állandó.

mondjuk kihagy egyet, annak nagyobb esélye van arra, hogy gyorsabb idővel zárja, de természetesen az nagyobb kockázatnak is számít. Utána jön egy felette, alatta, közötte akadály, ahol előtte egy, ahol először egy falon kell átugrani, aztán egy másik fal alatt kell átmenni, és végül egy fal és egy léc között. Ez is rendkívül gyors és látványos egyébként. Utána jön az egyik sorsolt akadály, ami lehet mondjuk az úgynevezett UFO, ami hasonlít ilyen rombuszokra, és nagyon nehéz fogásuk van, de itt most a billegő majom létrákat sorsolták, ahol egyre magasabban vannak a fogások, és nagyjából így felfele kell mennie, ahogy fogóckodnak a versenyzőknek. Kicsit emlékeztet ez az egész akadályverseny, hogy Ninja Warrior-ra, hogyha valaki azt ismeri a formátumot, akkor talán el tudja képzelni, hogy mi ez az akadály. Nagyon látványos és gyors, de ebben is sok kockázat van, hogy elrontja a versenyző. Utána jönnek 45 fokos taposó lépcsők, ebből kell 5-öt teljesíteni, utána pedig egy újabb sorsolt akadály, ami ezúttal a falmászó, ahol falmászó nehézségek vannak, és azokon kell karral végigoldalazni. Összesen 6 darabon, ez 3-2 részes szekcióban van felosztva, utána pedig fel kell futni egy 3 méteres falra és megnyomni a gombot. Mindezt nagyjából 30 másodperc alatt, ennél jóval hosszabb ideig mondtam el, de most véget ért a harmadik futam, úgyhogy következik hamarosan Tárkányi Zsombor. Ő lesz a B pályán. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne esel az akadályokról, mert ha valaki egyszer elront egy akadályt, akkor újra kezdhet ide, ez rengeteg időveszteség, meg kell kerülni az akadályt, viszont ha ugyanazon a próbatételen második alkalommal is ront, akkor számára ez a versenyszám 0 pont, ami hatalmas veszteség, onnan szinte semmi esély tovább jutni. Tárkányi Zsombornak 23,3 másodperc a legjobb ideje. Egy német lesz a másik oldalon, Fernand Mitterrand, akinek 26,37 az egyéni legjobbja, tehát Tárkányi Zsombornak kéne nyerni ezt a futamot, de majd az összesített időeredmény számít. Tárkányi Zsombor kihagyja az első létrát, ő azt a taktikát választja, hogy minél gyorsabban a középső létrára ugrik, már a felett alatt a közötte akadálynál van, elképesztő gyors, a majom létráknál van, itt is kettesével veszi a fokokat. Hihetetlen az a dinamika, amivel Tárkányi Zsombor teljesíti ezt az akadályt, tényleg nagyon jó ebben a számban. 19 másodpercen jár az óra, és már a falmászó fal végén van, és fut fel 3 méteres nagy falon. 25,59 század másodperc, ez nem új egyéni rekord, de a négy futam alapján az eddigi legjobb, és ezzel Tárkányi Zsombor átveszi a vezetést, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, az már biztos, hogy fog javítani legalább egy pozíciót a versenyszám végén. Még egy néhány futamot érdemes megvárni, hogy kicsit körvonalazódjon az, hogy Tárkányi Zsombornak az eredménye mire lehet elég, de itt nyilván az úszáson majd sok fog múlni, de addig lesz majd a Sporthely című műsorunk, amit meg fogunk mutatni önöknek, hiszen ez egy állandó hétvégi rovat a rádiónak, és az úszás, mivel a Kási úszodában van, ezért jóval hosszabb idő, mint szokott lenni, úgyhogy ez tökéletes alkalom lesz. Mutász Mohamed és Jean-Baptiste Murcia a következő versenyben, és az egyiptomi elrontotta az akadályt, ami meglepő, mert az egyiptomiak kifejezetten jók női és férfi vonalon is ebben az akadályversenyes formátumban. Mohamed most rontott, a második kísérlete jó volt ugyanarra az akadályra, de rengeteg időt veszített. Murcia már az utolsó előtti falnál van, és teljesített a falmászó részt, most pedig felfutott a falra. 28,89 század másodperces időeredmény, tehát rosszabb, mint Tárkányi Zsomboré 3 másodperccel, itt 1 másodperc 3 pontot ér, és Mohamed is, Mutász Mohamed is beér, de nagyon ideges, látható, hogy mennyire csalódott amiatt, hogy elrontotta az akadályt, konkrétan majdnem szétütötte a gombot. Kis túlzással, ha biztonsági őrök lettek volna, akkor le kellett volna fogni őt és levezetni, de szerencsére nem lett kár a piros gombon, úgyhogy ezt a következő futamnál is lehet használni, hiszen még hátra van 4 versenyző, vagy 8 versenyző 4 futamba. Svájci és francia páros következik, Vital Müller és Pau Salomó. Salomónak nagyon nagy egyéni csúcsa van, 21,4 másodperc. Ez az eddig érkező induló versenyzők közül messze a legjobb. Müller nála 5 másodperccel lassabb, ami az egyéni legjobbat illeti. Úgyhogy Salomó valószínűleg azért nagyon-nagyon magabiztosan fogja hozni ezt a távot. Elképesztő az a dinamika, hogyan Salomó teljesíti, ő is a második és a harmadik létrára ugrott rá, a majom létráknál is kettesével veszi a fokozatokat, de hihetetlen, kb. Nem tudok gyorsabban beszélni, mint ahogyan ő ugri. A falmászónál is vannak olyan fokok, amiket kihagy. 20 másodpercnél járunk, és már az utolsó akadály teljesíti, felrohant.

0: 2,89 század másodperc, a nap eddig legjobb ideját. Hihetetlen, amit ez a spanyol versenyző tud az akadálypályán, Vitál Müller pedig 28,9 másodperccel zárt. Természetesen Salomo ezzel megelőzte Tárkányi Zsombort és a svájci is, úgyhogy Zsombor jelenleg a harmadik pozícióban van. De ez nagyon szép, mert biztosan előre jön, és az is biztos, hogy a legjobb 9-ben lesz majd az akadályverseny végén. Szóval az úszásra úgy mehet oda, hogy a bejutó helyek szélén áll, egy jó úszással meg tudja alapozni azt, hogy ne kelljen túl teljesíteni magát a kombinált számban. Changban Seo és Matus Tuma a következő versenyzők az akadálypályán. Changban Seo az, aki legyőzte Tárkányi Zsombort a vívásban, és elrontotta a billegő létrák akadályt, úgyhogy nagyon beragadt. Nem kellett újra kezdenie, de az egyensúlya kicsit kibillent, úgyhogy elég sok időt vesztett vele. 20 másodpercnél jár az óra, és a Cseh Tuma már fut föl. 23.89 az ő ideje. Most fut fel a koreai is, 28-74 pontokat veszít Tárkányi Zsomborhoz képest, ami olyan szempontból nem rossz, hogy nagyon-nagyon szoros lesz a verseny, de mind a ketten megelőzték az egyetlen magyart az A-elődöntőben, aki tehát azért küzd, hogy ott lehessen a holnap 14 óra 30 perckor kezdődő döntőben, amit magyar érdekeltség esetén élőben közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban, csak úgy, mint a 10 óra 30 perckor kezdődő női döntőt, ami Kuzi Blanka és Erdős Rita részvételével indul majd, rajtuk kívül még 16-an állnak oda a rajthoz. A 8. futam jön a férfiaknál az akadályversenyben, Lukasz Butkowski és Giorgio Malan. Malan nagyon-nagyon jól szerepelt a vívásban, csak Dáktól kapott ki, aki ugye a budapesti világkupa fordulót nyerte 2 hete. Most is ő az, aki jobban teljesíti és gyorsabban teljesíti az akadályokat. Már a majomlétránál van, nem ront, nem billen ki az egyensúlya a lengyellel ellentétben, aki kicsit beragad. Már a mászófalnál van, és ezt is nagyon könnyedén veszi, hihetetlen az, ahogyan az egyensúlyát mozgatja balról jobbra. 25,2 másodperces időeredmény, Lukasz Butkowskinak pedig 27,9 másodperces idő. Látszik az, hogy nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz a versenyzők ebben a számban. Ugye ez már kicsit több, vagy hát közel 2 éve a program része, 2024. szeptemberétől kezdve a felnőtt versenyeket akadályversenyen rendezik, akadálypályában rendezik, és nagyon-nagyon közel kerültek egymáshoz a legjobbak. Az elején azért voltak sokkal nagyobb időkülönbségek, de ezek eltűntek. Robstállal, amikor beszélgettem 2 hete a budapesti világkupa előtt, akkor mondta, hogy azért könnyen elképzelhető, hogy a kongresszus még nehezíteni fog az akadályokon év végén. Ilyen az utolsó előfutam, ahol a francia és a német versenyző küzd egymással, és a francia a felette alatta között akadályon elesett, leesett a felette akadályról, ami hát bevallom őszintén még nem láttam ötös a versenyen, de így sem veszített sok időt Boris, és vezet Dag előtt. Dag viszont nagyon gyors a falmászás részénél, futnak föl az utolsó falra, és Dag itt fog előzni 29,64 század másodperc, úgyhogy a francia szinte végig vezetett, de volt ott egy esés, ami érezhetően kibillentette őt, és picit meg is zavart a fejbe, de nagyon-nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz időben, úgyhogy Dag visszavágott a vívásban elszenvedett vereségért, de ennek ellenére a francia az, aki az élen marad. Hamarosan kiírják, hogy hogy állnak a versenyzők. Malan vezet 608 ponttal mögötte, Bori 606 ponttal, Tuma a harmadik 604 ponttal, és mindjárt vált a tábla az első hatban, nincs a Tárkányi Zsombor, de ez nem is baj, hiszen a 9. pozíciót kell majd megcsípni. 608 pontja van, tehát az elsőnek, ez fontos viszonyítási pont, hogy mennyi a hátránya a legelső versenyzőhöz képest. Nagyon-nagyon szoros egyébként a mezőny, az első hat az 10 ponton belül van jelenleg. Ha most kezdődne a kombinált szám, ez 10 másodpercen belüli indulást jelentene az érintetteknél. 18-an indulnak, ugye? Hamarosan indulnak a versenyzők át a KSI út úszodába, és Tárkányi Zsombor a 8. pozícióban van 583 ponttal, ami azt jelenti, hogy 25 pont a hátrány az első helyhez képest, és a kilencedik vele holt versenyben van, a tizedik pozíció előtt pedig az előnyük 6-7 másodperc, úgyhogy ez egyelőre megnyugtató, de reméljük, hogy az úszással még sikerül hozzátenni minél többet. Most itt a bokcsarnokban szünetelni fog a program, hiszen az úszást a KSU úszodában rendezik, utána pedig kezdődik majd a bemelegítés a kombinált szám előtt. De ez a tökéletes alkalom arra, hogy a Sporthely mai adását meghallgassák, amit Jágvi Gergely készített.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a híres városba Kecskemétre látogatunk, házigazdánk pedig a KTSU emelő szakosztálya. A sportág maga jelenleg nem az aranybetűs oldalakat írja a történelemkönyvekben, hol vannak már Földi Imre, Bacakó Péter, de akár Feri Attila, Messzi István vagy Márkus Erzsévet olimpiai érmei. A súlyemelés azonban talán újjászületett Nagy Péter elnökségével, az egykori háromszoros olimpikon immár az Országos Szövetség vezetőjeként igyekszik megtalálni a kátyúba ragadt szekérnek a kivezető utat. A Széktói stadion bejáratánál aztán nagy a nyüzsgés, meg annyi fiatal érkezik a kora délutáni időpontban a labdarúgó, atlétikai vagy éppen súlyemelő edzésekre. Vessük is be magunkat az edzőcsarnokba, melyet a város olimpiai bajnokáról a 48-as londoni olimpián szabadfogásban a nehéz súlyú birkózók aranyérmét megszerző Bóbis Gyuláról neveztek el. Ez itt a Sporthely, és Kecskeméten vagyunk a KTS súlyemelő szakosztályon, és beszélgető partnerem Bálint Csaba, a súlyemelő szakosztály vezetője és a vezetőedző is egyben. Nem titok, azért jöttünk Kecskemétre is bemutatni a súlyemelést, mert Nagy Péter elnök azt mondta, hogy ha magyar súlyemelő klubot és egy vidéki fellegvárat szeretnénk bemutatni, akkor Kecskemétre jöjjünk. Azt hiszem, ezek elismerő szavak.
3: Igen, nagyon elismerők, és köszönjük szépen ezt a megtiszteltetést, hogy minket gondoltak, hogy mutatkozzunk be. Hosszú évtizedekre tekint vissza, azt mondtam, a Kecskeméti súlyemelés, még egy Vályogbiskóba kezdődött nálunk, és ott mutatkozott be, meg ott próbálgatta szárnyait Messzi István, aki olimpiai érmes volt Szőlóban, és onnantól kezdve úgymond folyamatos ez a fejlődés. Akkor még Kassa György volt a vezetőedző, és ő intézett mindent, most már rám hárul ez a feladat.
2: És ugye, ha egy Vályog konyhában indult, azért most már sokkal jobbak a körülmények, hiszen ugye itt vagyunk a Bóbis Gyula edzőközpontban, és ugye azért, ahogy olvastam, itt azért egy jó 50-60 ember tartozik a súlyemelőkhöz.
3: Körülbelül 55-60 fős a létszámunk. Ez a létszám megoszlik, mert vannak versenyzőik, akik nem is készülnek, mivel annyira jó a súlyemelés Kecskeméten, hogy hívogató, és van, aki Moson-Magyaróváron készül a mi színeinkben, Horváth Laurát említeném, hogy Budapesten készül, aki crossfit világbajnok, illetve vannak Nagyvenyimben master versenyzőik, akik Nagyvenyimben készülnek.
2: És ugye ne felejtsük el, azért hallható a háttérben, hogy jelenleg is zajlik az edzés, és ugye most, hogyha körülnézünk, nagyjából egy jó 20 különböző korú nemű versenyző van itt, és hát készülnek a hétvégi országos bajnokságra.
3: Igen, most a U15 és U10-es országos bajnokságra készülnek a fiataljaink. Ennek különlegessége, hogy itt helyszínen lesz Messzi István sportcsarnokban. Azért kaptuk ezt a pályázatot, mert hogy sikeresen rendeztünk korábban is versenyeket, és most 10 fővel fogjuk képviselni Kecskemét várost ezen a versenyen.
2: Aztán nem sokára itt van előttünk a világbajnokság is, ahol egy kecskeméti verseny, egy kecskeméti ifjú hölgy is ott lesz.
3: Igen, nagyon sűrű a programunk, ezt pláne Árva Szintia tudja elmondani, aki most készül a felnőtt világbajnokságra, két súlycsoporttal lejjebb, 48 kilós súlycsoportban fog indulni, itt változtak is a súlycsoportok, annak is megfelelően, valamint utána következik 3 hét után neki az utánpótlás U23-as Európa bajnokság.
2: Ugye a KTS sporttelepén vagyunk, nagyon nagy volt most a jövésmenés, hiszen ugye 5 órakor a gyerekek jöttek focizni, atletizálni, tehát nagyon-nagyon sokan mozognak, sokan sportolnak a Kecskeméti Egylet keretein belül. Milyen most a súlyemelő szakosztály helyzete? Szerintem a magyar súlyemelés nem egy olyan sport, ami nagyon nagy támogatást kap. Hogy vannak Önök így ezzel, és mennyire életképes most a Kecskeméti Súlyemelő Egyesület?
3: Szerencsére, hogy a városban elismerik eredményeinket, minden évben megfelelően támogat minket, illetve a kompresszumban is ingyen tudunk edzeni, ami azt jelenti, hogy nincsen rezsiköltség, ez nagyon megkönnyíti a helyzetünket. Egyre több helyen tartunk bemutatókat, így népszerűek is vagyunk a városban, illetve a social médiának köszönhetően ismerik az eredményeinket nagyon sokan.
2: És az eredmények bizony nem hazudnak, a Kecskeméti Klub az utóbbi évek, évtizedek egyik legsikeresebbje hazai viszonylatban, és versenyzői javában készülnek az utánpótlás országos bajnokságra. Egy ifjú versenyző, Árva Szintia számára pedig még nagyobb a tét, közeledik a világbajnokság.
4: Túl vagy az edzésen, vagy még a kellős közepén rabolom az idődet?
5: A közepén vagyunk, de most erőgyakorlatok vannak, úgyhogy tudok szünetet tartani.
4: Körülnézek, csupa mosolygós fiatal, meg néhány szenior versenyző tapasztaltabbak is vannak. Egy valamit áruljál nekem, kérlek, hogy egy, már bocsánat, nem akarok tolakodni, egy fiatal, csinos lány, hogy az ördögbe jutott a súlyemeléshez?
5: Én ugye 10 évesen kezdtem, és a bátyám által kezdtem el a súlyemelést. Az ő edzésére jöttem be így megnézni, és akkor így magával ragadt az egész, és benne ragadtam igazából.
4: Azt hiszem, hogy nem baj, hiszen egyre jobb eredményeket érsz el. Csehországban nemzetközi versenyt nyertél, és ugye most a két magyar hölgy egyikeként te mész a világbajnokságra októberben.
5: Igen, pontosan. Szakításban, lökésben és összetettben is országos csúcstartó vagyok, 53 kilóba, illetve ugye most súlycsoportváltás miatt 48 kilóba fogok indulni, és az a célom, hogy ott is országos csúcsokat döntsek.
4: Egy picit akkor segítsünk a hallgatóknak, és köszönöm, hogy a súlycsoportokról beszéltél. A VB-n is 48 kilóban indulsz?
5: Igen, a VB-n is 48 kilóban indulok. Igazándiból az volt az első verseny célnak kitűzve, ahol 48 kilóban indulok, mert eddig 53-as voltam. Igazándiból már csak ilyen pár deka van rajtam, ezek folyamatosan, és reménykedem abban, hogy egy jó eredményt tudok majd hozni.
4: Mik a célok, hiszen ahogy mondtad is, még nagyon fiatal vagy. A hétvégén most ugye a fiatalabbaknak lesz országos bajnokságuk, nyilván ez téged nem érint, de hát október elején mindjárt itt van, és itt a VB. Milyen célokkal mész majd ki a világbajnokságra?
5: Most elsősorban 48 kilóba az országos csúcsokat meg tudjam dönteni, illetve meg tudjam állni a helyemet, illetve ugye mert most lesz az első indulásom 48 kilóban, nyilván azért a fogyás valamilyen szinten megvisel, de én azt érzem, hogy egész jól meg sikerült tartani nagyjából így az erőszintemet, remélem ez ki fog jönni a versenyen. Illetve a fő célom az az U23-as EB-n való szereplés lesz. Meglátjuk, hogy milyen esélyekkel tudok majd ott indulni, de nagyon remélem, hogy tudok küzdeni esetleg egy éremért.
4: Egyébként mindenki ilyen vidám és jókedvű itt a Kecskeméti csarnokban, hiszen ha igen, akkor egy nagyon jó közösség és egy nagyon jó jövő áll az egyébként nagyon szép múltra rendelkező Kecskemét is új emelés előtt.
5: Igen, itt amúgy nagyon jó a közösség, mindenki szeret mindenkit, tök jó, el vagyunk, át tudunk beszélgetni, mindenki szurkol mindenkinek. Egy ilyen vidám hangulat van a teremben mindig.
4: Most már két fiatalemberrel beszélgetek, akik készülnek a hétvégi országos bajnokságra. Kérek szépen két nevet.
6: Ország Botond.
7: Újfalvi Martin.
4: Ugye beszéltünk arról, hogy a hétvégén itt lesz majd Kecskeméten az országos bajnokság. Milyen célokkal indultok neki?
6: Céloknak szeretnék majd 101-et szakítani az OB-n. Az lenne IFI 79-ben az országos csúcs, és ezt nagyon szeretném. Szeretnék mindenképpen ennyi csúcsot lökni. A mostani egyéni csúcson verseny a 114 kiló, és ezen mindegy mennyivel, de szeretnék javítani.
4: És veled mi a helyzet?
7: Először is az lenne a cél, hogy az országos csúcstartói címemet megvédjem, csak most 65 kilóba, az 90 kiló, és a lökésbe a 100 kg-os határt átlépni.
4: Mióta sportotok, mióta súlyemeltek, és meddig tervezitek, hiszen, hogy megint csak körülnézünk, sok-sok fiatal, sok-sok boldog fiatal, és azért tudjuk, hogy a magyar súlyemelés jelenleg nem a legsikeresebb sportok egyike, de pontosan ilyen fiatal versenyzőkre van ahhoz szükség, hogy mondjuk a jövőben egy egész ország megtanulja neveteket.
6: Én 4 éve üzem a sportágat, és nagyon sokáig szeretnék fordulni, nagyon szeretem ezt a sportágat. Ez egyetlen sportágon megtaláltam azt, hogy ez itt tényleg nagyon szeretem, és ez tényleg így én vagyok, ezt semmilyen más sportágban nem találtam még meg.
4: Vannak-e olyan példaképek, akikre szeretnétek majd hasonlítani a jövőben?
7: Régebben volt itt Kecskeméten Messzi István, ő egy nagyon tehetséges, fiatal súlyemelő volt, aki ugye sajnos elhunyt még 91-ben, és ő így a példakép.
4: Akivel egyébként ugye emlékversenyt is neveztek le és rendeznek, ez mekkora előny nektek, hogy hazai pályán vagy hazai szőnyegen lesz majd az OB?
6: Szerintem eléggé nagy előny, hogy hazai pályán tudunk versenyezni. Egy az utazás az nem veszett tőlünk energiát. Kicsit tovább is aludhatunk, ugye, mert nem kell utazni. Szóval szerintem ez egészen nagy előny. Meg a bemelegítőbe is a saját súlyunkat tudjuk használni, szóval szerintem ez is egy kis előny nekünk.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kecskeméten vagyunk, és a kecskeméti súlyemelést, és egy picit a magyar súlyemelést járjuk körbe, és a Bóbis Gyula edzőközpontban vagyunk, és Laci Katalinnal beszélgetek most már szeniorkorú versenyző, edző is itt az Egyesületnél, Európa-bajnoki helyezések, profi versenyző voltál korábban. Úgy látszik, ez egy örök szerelem, hiszen nem tudsz elszakadni a szeretett sportáktól.
1: Igen, ez így van. Aki valaha megízleli, hogy megszereti a súlyemelést, az utána nagyon nehezen tud róla lemondani. Úgyhogy én is a gyerekszülések után visszatértem, és akkor emelgetek egy kicsit, ez már csak a szerelem szintjén. Bíráskodom, edzősködöm, illetve segítek, amennyire tudok a szakosztálynak a támogatásába.
0: Jó ezt hallani, hiszen ugye nagyon régóta és nagyon hosszú ideje a magyar súlyemelésről nem a jó hírek és nem a szép és a jó került a napvilágra, vagy a hallgatók és a nézők elé. És azért azt hiszem, hogy igenis érdemes és kell róla beszélni, hiszen igen értékes emberek dolgoznak a sportban. Körülnézve nagyon sok a fiatal, és ők biztosan felnéznek rád.
1: Ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Valóban nagyon sok fiatal emel. Jó lenne, hogyha egy kicsit több figyelmet kapna a magyar súlyemelés, és több támogatottságot is, ezt mind anyagilag, mind pedig reklámban is, hiszen ez egy nagyon jó sport. Nagyon sokan félnek tőle, nagyon sok a tévhit ezzel kapcsolatban, de igyekezzünk majd ezeket az új vezetésen megcáfolni.
0: És ha már az új vezetésről beszéltünk, fogunk beszélgetni Nagy Péter elnök úrral is, ugye, aki egy kicsit megkavarta a magyar súlyemelés állóvizét. Ugye jó 10-15 éve a magyar súlyemelést Nagy Péterre tették egyenlővé, hiszen ő képviselte hazánkat a legmagasabb szinten, és most úgy tűnik, hogy megint csak neki köszönhető, hogy itt van és lesz súlyemelés. Mennyire érzitek a változást azóta, hogy tényleg itt azért egy nagyszabású változás állt be a sportág vezetésében az év elején?
1: Nyilván érezhető ez a változás. Azt is én, mint úgymond egy picit tapasztaltabb versenyző, érzem azt is, hogy nagyon apró lépésekkel tudunk csak haladni. Nyilván vannak olyan akadályok, amelyeket először el kell hárítani, de elindultunk egy úton, egy jó úton, és azt gondolom, hogy ez majd csak jobb lesz.
0: Hogyan tovább itt Kecskemét, vagy akár ugye szenior versenyzőként, mik a következő lépések számodra?
1: Én most szeretnék egy Alpok Adria Masters versenyen indulni, én oda készülök, de ez már csak tényleg egy kis ilyen magam szórakoztatására van. Általában inkább ez ilyen családi program már nálunk. A többi pedig én azon tevékenykedem, hogy megpróbáljunk támogatókat szerezni az Egyesületnek, és hogy a kis fiataloknak is tudjunk egy életmodellt ezzel a sporttal felmutatni, vagy segíteni nekik is egy választást ezzel kapcsolatban.
0: És azt hiszem, a legfontosabb talán maga az üzenet, hogy lehet az ember bármilyen korú, bármilyen nemű, bármilyen fizikumú, a legfontosabb, hogy tanuljon és mellette sportoljon és egészséges életet éljen.
1: Igen, az nagyon fontos, hogy a sportot, illetve az izmainkat arra kaptuk, hogy használjuk, ezért bármilyen sportot mindig is folyamatosan kellene sportolnunk.
0: Kassa Adrián neve nagyon-nagyon jól cseng a kecskeméti súlyemelést illetően, meg talán az egész országban, hiszen Kassa György, aki megalakította egyébként az egész kecskeméti súlyemelés alapjait, ugye a lánya. Amikor azt kérdeztem, hogy hogyan tudnának téged bemutatni, akkor azt mondtad, hogy az életed.
2: Igen. Hát lánykoromban válogatott versenyzőként szerepeltem, aztán utána jött a család, kihagytam 18 évet, és újra visszatértem, mint versenyző, de aztán elvégeztem a bírói vizsgát és az edzőit is, és nem mint konkrét edző, de besegített, hogyha szükséges, mint edző.
0: Egy mindenesnek mivel telnek itt a hétköznapjai?
2: Hát azért annyira nem vagyok én mindenest, annyira sűrű nem tudok járni, de annyi, hogy mivel nagyon sokan vannak edzésen, és azért egy ember nem tud úgy figyelni rájuk, hogyha arról van szó, akkor egy odafigyelek, és úgy segítem a többieket.
0: Egyébként tényleg, ha nem is mondom azt, hogy meglepően, de számomra szokatlanul vagy kellemes meglepetés, és sokan vannak, és főleg sok fiatal. Hogyan lehet a mai napokban, amikor tudjuk, hogy van már Z, meg minden generáció, meg ugye minden arról szól, hogy nem lehet a gyerekeket, a fiatalokat elrángatni a képernyő elől, hogyan lehet mégis ennyi fiatalt ilyen sikeresen bevonni ide, és tényleg mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, itt egy igazi nagy családsportol.
2: Igen, mert ez a szakosztályra jellemző is a kecskemétiekre, hogy egy családként működünk, hiába egyéni sportág, akkor is mindig egymásnak szurkolnak, meg segítenek, edzésen is. Odafigyelünk a másikra, segítjük. Van azért versenyszellem persze, mert vannak egymással ellenfelek is, de elsősorban az, hogy pozitívan élik meg az edzéseket, a felkészüléseket és a versenyeket is.
0: És ugye ez azért egyfajta üzenet is kell, hogy legyen, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek, a fiatalok sportoljanak, jó közösségben legyenek, és tényleg ezáltal egy jobb emberré váljanak.
2: Igen. Itt azért azon felül, hogy sporteredményeket érnek el, szocializálódnak is, és támogatják egymást. Itt nem nincs úgy, hogy ha bárki bármilyen hátránnyal érkezik, hogy azért bántanák, elfogadják, és beéleszkedik ugyanúgy a csapatban.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy Masters versenyző vagy, és hát nagyon-nagyon sikeres. Erről beszélj egy kicsit nekünk, kérlek.
2: 18 kihagyása után újra kezdtem el edzeni és versenyezni, és úgy alakult, hogy háromszoros világbajnok és ötszörös Európa bajnok lettem, meg hát többszörös magyar bajnok is. Tehát amit különleges, hogy Masters koruként, hogy hát teljesen más. El kell fogadni azt, hogy a testünk másképp reagál mindenre, a regenerálódás is sokkal nehezebb. Tehát elég küzdelmes, de aki ebbe beleszerelmesedik, az nem tudja abba hagyni.
0: Az egykori sikeres súlyemelőkből tehát szeniorok lettek, és persze edzők, és egyben példaképek. Ők adják át a stafétát a fiatalabb generációnak. Akárcsak Bencsik Mihály.
3: Én már nem az a kis fiatal srác vagyok. 1968-ban kezdtem a súlyemelést, kis kamasz létemre, nagyon gyenge kisfiú voltam. Hát most már 70-et taposom, de még itt mindig itt vagyok a stábnál segítőként. Tehát mint segédedző minőségben a fiatalok följövő tehetségek, őket segítem. Részemről nagy dolgok nem voltak, nagyon sok, nagyon jó sportolóval együtt súlyt emeltem valamikor, most már csak saját magamnak csinálom, amennyire van időm. Elhivatottja vagyok itt a súlyemelésnek, és csak ebbe tudok gondolkozni a súlyemelésbe.
0: Azt hiszem a kulcs az elhivatottság volt, és ugye a legfontosabb üzenetem az, hogy vékony, gyenge kamaszként kezdte, még mindig a szeretett sportágban segíti, és azt hiszem, hogy példaképén segíti a fiatalokat. Azért jó ezt látni, és sok ilyen példakép, sok ilyen életút kellene a magyar súlyemelésben, hogy ismét felemelkedhessen.
3: Hát igen, megpróbáljuk úgy intézni ezeket a dolgokat, hogy ahol tudjuk, segítsük a feltörekvő tehetségeket. Nagyon jó feltörekvő tehetségeink vannak, mint itt látszik is. És örülünk neki, mert ők, ugye ez a 16-17-18 éves korosztály most kezd majd beérni. Reméljük, hogy kitartanak ők is. Nem is 57 évig, de ameddig csak lehet, hozzák az eredményeket, és úgy látom, hogy nagyon szeretik a súlyemelést ők is.
0: Bálint Csaba, a súlyemelő szakosztály elnöke és a vezető, ez már elmondta tényleg azt is, hogy azért nem kell félteni a gyerekeket, és talán lehet, hogy a szülők féltenék a gyerekeket, de ugye itt egy jó példa, hogy egy, megint csak visszatérve, egy vékony, gyenge kisfiúból ugye egy jól megtermett úriember lett, és azt hiszem, hogy a súlyemelésnek is, illetve minden sportnak nagyon jó élettani hatásai vannak, akkor egy kicsit csináljunk kedvet. Miért sportoljon súlyemelőként bármelyik fiatal manapság?
3: Mindenképpen én azt mondom, hogy az akaraterő jellemnek az erősítése, ez a sportág abszolút kihozza itt. Nincs az, hogy most például, mint birkózás vagy cselgánsot mondhatnám gyakorlati példának, hogy akármilyen fölkészült vagyok, és egy rossz mozdulatot beleszorítanak, és akkor nem én vagyok a nyerő. Itt ezt a tárgyat, ezt a vasat, ezt kell győzni örökösen. Ő az egyedül ellenfél, ez csak rajtunk múlik. Magában ez hozza az eredményt, ez motiválja az embert.
0: Az ember legnagyobb ellenfelő maga.
3: Igen. Saját magunkat kell egyezni ahhoz, agyban dől el, és ahhoz képest rengeteg munkát bele kell ölni, és ki fog jönni. A megtermelt munka az biztos, hogy ki fog jönni egyszer sem.
0: Ugye agyban dől el, de kell hozzá a munka, a feltételek megvannak Kecskeméten?
3: Kecskeméten most már azt mondhatom, hogy nagyon jók a feltételek. Néhány éve alakult meg ez a rész, ami ki lett bővítve, mert valamikor itt a fele volt a miénk, itt fotófolyosó volt, távolugrópálya, stb. Most ugye az atlétáknak meg alakult kint az új edzőterem, azóta itt nagyon sokan tudnak jönni műkedvelők is, és olyanok is, akik elszántak a sportág iránt, és jó látni azt, hogy ilyen sokan vannak, és rendkívül sok munkával jár számunkra is, hogy ezt karban tudjuk, és motiválni tudjuk a srácokat, lányokat, nagyon sok kislány is emel, szeretik, és egyre jobb a kecskeméti súlyemelés, úgy látom, hogy azért az országon belül is ott van a spiccel.
0: Ahol pedig a példakép egyben édesapa is, ott a hagyomány kötelez. Mégsem mindennapos az a sztori, hogy apa-fia egyazon OB-n bajnoki címet szerezzen. Ez történt 2015-ben Tatabányán, ahol idősebb Nagy Noel a 77, míg fia Nagy Noel a 62 kilósok között állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Ugye erre mondják azt, hogy nem esik messze az alma fájától.
4: Igen, ez így pontosan igaz. Apukám már nagyon-nagyon régen emelt, de ő még a felnőtt korában is, meg Masters korában is nagyon ott volt a versenyeken, tehát még olyan 2017-ig 45-6 évesen is még a felnőtt mezőnybe sikeresen ott volt a dobogó legfelső fokán sokáig, és próbáltam is ezt már tizenpár éves korom óta továbbvinni, és egyébként egész jól sikerült nekem is. Ilyen 20 magyar bajnoki cím környékén van az aranyérmek, amik ugye a szobában ott van a falon, tehát egész jól sikerült ez, és nem is hagytam abba, mert ugye amikor az ember egyetemista korba lép, általában ott egy kicsikét ez a sport így háttérbe szorul, de nekem ott is úgy volt, hogy ezt akarom csinálni, tovább, sport, stb., és akkor ugyanúgy folytattam a egyetemes országos bajnokságokon, ugyanúgy, ahogy apukám is, őt 10-szer is tudott nyerni, mert 3 diplomája van, és ugye ez az kell. Én is már 7-szer meg tudtam nyerni ezt, tehát már nekem csak 3 kell, de még szerencsére lesz annyi a jogviszonyomból, hogy ez sikerüljön. Tehát csinálom, és próbálom minél tovább vinni ezt a hagyományt.
0: És egyébként hosszú távon a sport és a súlyemelés mennyire lehet, vagy lesz része az életednek?
4: Szerintem úgy, ahogy apukámnak, ez egész életem végig ki fog tartani, amíg tudom megfelelő szinten és erőbedobással csinálni. Jelenleg is mindent is csinálok, mindig ezt szoktam mondani. Dolgozok is, ez épp Pesten, tanulok Szegeden, meg ugye Kecskeméten edzek, tehát igazából így minden is egybe van. Nagyon nehéz összehozni, hogy az időbe ez mind beleférjen. Szerencsére a munkám megengedi, mivel többnyire home office-ba vagyok, tehát szerencsére nem kell följárnom. Ezáltal akár ebédszünetbe is tudok egyet googolni, vagy elemelni, vagy valamiféle súlyemelő specifikusabb gyakorlatot csinálni. De úgyhogy szerintem mindenképpen az lesz.
0: De ugye azért ehhez kell egy jókora elhivatottság, hiszen ugye azért azt mondják, hogy mindenkinek arra van ide, amire szakít.
4: Ez pontosan egy nagy elhivatottság kérdés az egész. Én úgy voltam vele már a fiatal koromban is, amikor első kupámat megnyertem, hogy ez egyszerűen nagyon csillog, villog, nagyon szerettem, nagyon jó volt a maximum fölött próbálni teljesíteni mindig az ellenfeleket, hogy na most ő mit tud, stb. És akkor ebből többet és többet kihozni a saját magam eredményéből, és fejlődni, és egyszerűen mindig van egyfajta ilyen mi a következő lépés gondolat, és akkor ez mindig ugyanígy volt az egyetemmel is, hogy nem hagytam abba, jött a következő, és akkor jött a következő.
0: Mi a legjobb dolog a súlyemelésben? A csillogó érmek a falon és jó ránézni, vagy pedig az, hogy az ember próbálja legyőzni saját magát, és túlszárnyal mindig a saját teljesítő képességét?
4: Erre elég nehéz így egyébként felelni. Mindenképpen az érmek az egyértelműen nekem nagyon tetszik, viszont az, hogy többek tudunk lenni, hogy még többet tudunk emelni, hogy tovább tudjunk jutni, az nagyon sokat számít. Plusz, amit mindenképp megemlítenék, az itt a közösség, itt a Kecskeméti TL-ben, itt rendkívül jó a közösség. Igaz, hogy amikor én kezdtem, azóta már nem sok ember van itt abból a branchból, de mindig újak és újak jönnek, és nagyon jó megismerni új embereket, új emberekkel edzeni, tovább menni, és egyszerűen mindig mi is itt a például meg kell említeni Kocsis Bálint, az egyik nagy barátom itt a súlyemelésnél, és mindig összecsapunk minden edzésen, amikor itt vagyunk. Néha ő nyer, néha én nyerek.
0: Tehetségből és versenyszellemből tehát nincs hiány, ám ahhoz, hogy egy sportág sikeres legyen, kell egy erős szövetségi háttér és egy olyan vezető, aki megteremti a sikeres szereplés feltételeit. Elnök úr, megkavarta egy kicsit a magyar súlyemelés állóvizét, és ezért erre az állóvízre rossz indulat nélkül sokkal inkább volt ez pocsolya, mint tó. Nagyon ráfért ez a keverés. Hogy áll most így jó pár hónappal a hivatalba lépése után ön és a Magyar Súlyemelő Szövetség?
5: Hát a Magyar Súlyemelő Szövetség azért tényleg eléggé mély ponton van. Tehát egy fél éve, körülbelül fél éve ezelőtt vettük át a vezetést. Én azt gondolom, hogy elég jó úton haladunk, de még azért egyelőre nem látszódnak annyira azok a részeredmények, nem annyira látványosak, amiket elértünk tényleg így a háttérmunkálatok során az elmúlt fél évben. Nagyon sokat küzdöttünk az előző rendszernek a hiányosságaival. Lásd az is, hogy az utánpótlás bázisunk mennyire lecsökkent, és folytathatnám ezt tényleg nagyon sokáig sajnos, de nem ezen rágódunk, tényleg mi megoldásokat akarunk keresni, és tényleg a súlyemelésen akarunk segíteni és javítani, ahogy tesszük is a munkákat is az elmúlt fél évben. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk most éppen. Mindenki, aki tényleg így mellettem van, az beleteszi keményen a melót, és ennek tényleg meg is van az eredménye. Szóval pozitívumokat nagyon sok mindent tudnánk kiemelni. Amit mondtam, hogy még nem olyan látványos, de megvannak a terveink a jövőre nézve, hogy ezt az utánpótlásbázist is hogyan lehetne akár feljebb hozni, tehát tenni akarunk érte, hogy legyen utánpótlásbázis, és az is, hogy a versenyzőinek minél több mindent meg tudjunk adni, hogy minél jobb körülmények között tudjanak felkészülni a különböző világversenyekre.
0: Ugye most közeleg október elején a világbajnokság, ahol két versenyzővel képviseli magát Magyarország. Éppen az egyik itteni verseny, az egyik ifjú hölgy, ugye Árva Szintia lesz majd ott a VB-n, és azért azt se titkoljuk, hogy amikor én ugye megkerestem elnök urat, hogy a sporthelyben egy kicsit súlyemelnénk, és egy olyan vidéki fellegvárat vagy bázis keresnénk, amit érdemes a bemutatásra, akkor ugye ön ajánlotta Kecskemétet, és az első hívószóra jött. Tehát látható, hogy tényleg egy olyan elnök van most a sportágon, aki rögtön az első hívószóra jön, és ott van, ahol kell.
5: Így van, és úgy alakítottam a programot, hogy tudjak jönni, mert a mai napom is elég zsúfolt volt, de ahol tudok, ott megjelenek, és tényleg teszek a sportágért, akár ennyivel is, hogy megjelenni. De tényleg Kecskemét is egy nagyon jó bázis a súlyemelésnek az elmúlt tényleg 20-30 évet is, ha nézzük, de az elmúlt években nagyon sok jó versenyzőt kineveltek. Köztük ugye a Szintiát is, volt ifjú olimpián is, és most ugye a felnőtt válogatott kerettagja, és még utánpótlás, az 23-as kerettagja is. Ő most éppen visszafogyott egy súlycsoportot, úgyhogy tőle nagyon jó eredményt várunk, úgyhogy ez egy nagyon kemény munka volt neki az elmúlt időszak, mert azért amúgy is kevés súlyából kellett még neki leadni, úgyhogy az egyik tápkiek cég szponzorunk az is ebben nagy segítségére volt, úgyhogy amit mondtam, az, hogy mindenki beleteszi a maga kis munkáját, akár a versenyzők, akár a háttérmunkások, és ennek reméljük meg lesz majd az eredménye.
0: Várhatunk-e bármit akár Szintiától is, hiszen ugye vele is beszélgetünk majd, és ő is elmondta, hogy érzi magában az erőt, és azért ez általában talán jobb előjel, ha valaki lefelé megy, mert ha az ereje megmarad, akkor talán nagyobb esélyen indulhat.
5: Hát, hogyha már előre ilyen jók a megérzése, és ő is ilyen pozitívan áll hozzá, az már csak jó jel lehet, de hogy minden verseny más és más, de mi bízunk a versenyzőinkben. Ugye jelenleg csak sajnos két versenyző megy ki, de a helyezésben az, hogy mit várunk el tőlük, tehát tényleg azt mondom, a 15. hely környékén, ha tudnak szerepelni, akkor az most jelenleg nagyon jó. Mondhatnák sokkal nagyobb számot is, de nem szoktam az a levegőbe beszélős lenni, inkább szeretem reálisra látni a dolgokat. Ha most ez a realitás, akkor nekünk ezzel kell most éppen gazdálkodnunk, és bízva abban, hogy a jövőben ugye ezek még kisebb számok lesznek, és előrébb tudnak végezni, vagy előrébb várhatjuk őket. Ugye ez már mind csak a verseny végén dől el.
0: Ugye Szintia azt mondta, hogy szeretné megdönteni az országos csúcsokat 48 kg-ban is. Azért azt hiszem, hogy ugye beszélt arról is elnök úr, hogy kis lépésenként ugyan, de azért halad a jó irányba a sportág. Ez itt a lényeg, nem, hogy mindenki egy kicsit fejlődjön, dőljenek a csúcsok, legyen minél több sportoló, és talán ezáltal egy kicsit több támogatás is jön a magyar súlyemelésbe.
5: Így van, ez szerintem is így van. Tehát a sportolók érezzék azt, hogy meg vannak becsülve, tényleg, hogy megkapnak mindenféle támogatást, megkapják a bizalmat. Tehát már szerintem az, hogy már kedvesebben szól hozzá a vezetés, a szakvezetés, mint ahogy korábban ez volt, amiben tudjuk segítjük őket, próbálunk majd jövőben, tényleg, mert most megkaptunk egy idei évet, és akkor ezekkel gazdálkodunk, de a jövőben akár több edzőtábor, több táplálék kiegészítő, több orvosi segítség, dietetikában még több. Tehát, hogy vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amiket eddig nem használtunk, de most ugye ezeket a legális teljesítményfokozásokat kell használnunk, mert elhaladt mellettünk a világ, és nekünk utol kell érni most őket, de ez ugye lépésről lépésre halad, és nem megy egyik napról a másikra. Lassan építkezünk, és ennek a lassú építkezésnek meg lesznek az eredményei, én úgy gondolom.
0: Ha már Kecskeméten vagyunk, és beszélgettünk a vidéki és az egyéb fellegvárakról, magyar súlyemest illetően mi az, amit illik és érdemes megemlíteni, illetve elnökként vannak-e most már olyan junior vagy utánpótláskorú versenyzők, akiket esetleg a hallgatóknak érdemes úgy mondjuk elraktározni, hogy esetleg évek múltán velük még találkozhatunk?
5: Igazából nem is nagyon szeretnék kiemelni senkit. Most ámblok szüksége van a magyar súlyemelésnek mindenkire. Az összes klubra szükségünk van. Tényleg most mindenkinek bele kell tenni a munkáját, próbálunk új klubokat is behozni, ez idén már meg is valósult, mert már két klub már csatlakozott a súlyemelő szövetséghez, további három klub még várat magára, próbáljuk így is bővíteni a létszámot, de hogyha most minden áron tényleg ki kéne emelni egy versenyzőt, akkor a Békés Csabának, Gulyás Milánnek vétőn mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a tavalyi évben serdülő Európa bajnok volt, most első éves ifiként indul a junioron is. Az ifi Európa bajnokságon, amikor indult ott is, ugye nem úgy jött ki neki a lépés, de egy aránylag jó helyen szerepelt volna egy első éves ifiként, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő a jövő egyik nagy tehetséges reménysége.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a kecskeméti súlyemelőknél vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Érdemes hallgatni a Sporthely című műsort itt a Nemzeti Sportrádióban, amely minden szombaton és vasárnap 12 órától hallgatható. Most ezen a hétvégén egy kicsit ez az ütemterv felborult itt a budapesti ötös, a világkupa döntő miatt. Azonban jövő héttől minden visszatér a normális kerékvágásba, és Nyágói Gergely, illetve Berámese igazán színvonalas műsorokat készít, bemutatják Magyarország különböző sportműhelyeit, igazi kis utazás térben és időben. 11 óra 48 perc a pontos idő, ismételten a bokcsarnokból köszönti önöket Kreisz Bálint. Véget ért az úszó versenyszám a férfiak első elődöntőjében. Tárkányi Zsombor a középmezőnyben zárta ezt a számot 57,68 százados időeredménnyel, ami azt jelenti, hogy egy pozíciót visszacsúszott, a tizedik helyről várhatja majd a rajtját az utolsó kombinált számnak, viszont nagyon-nagyon szoros a mezőny. Az élen Giorgio Malan az, aki eléggé ellépett a többiektől, itt ugye az eddig gyűjtött pontok alapján indulnak majd a versenyzők. Minden egyes pont, amivel valakinek több vagy kevesebb van, az egy másodpercet jelent előnybe vagy hátrányba. Giorgio Malan 939 pontot gyűjtött, mögötte a lengyel Lukasz Gutkowski 919-et. Ez azt jelenti, hogy az olasz 20 másodperccel a lengyel sportoló előtt indulhat, és utána nagyon-nagyon szoros a versenyzők listája. Marvin Dagg 7 másodperc hátránnyal lesz a lengyelhez képest, aztán Toma egyel, utána még hárommal Bori, utána Seo. Ők is mind 15 másodpercen belül indulnak egymáshoz. De ami magyar szempontból fontosabb, hogy a 9. helyen Juan Ochoa van, egy guatemalai öttusázó, 896 ponttal, ami azt jelenti, hogy 43 másodperc hátránya Malanhoz képest. Mögötte egy másodperccel indul majd Tárkányi Zsombor, aki jelenleg a 10., tehát nem áll továbbjutást érő helyen, de csak egy másodperc a hátránya. Nagyjából 13 olyan versenyző van, akinek reális esélye lehet arra, hogy kiharcolja a továbbjutást. Az első 9-nek sikerülni fog, a második 9 pedig búcsúzik a hétvégén további küzdelmeitől. 3 perc múlva kezdődik a verseny, úgyhogy a zene után jövünk az elődöntő legizgalmasabb részével.
0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: 11 óra 54 perc a pontos idő, a budapesti bokcsarnokból köszönti Önöket Kreisz Bálint. Ebben a másodpercben indult el az öttusa verseny, budapesti öttusa világkupa döntő, férfi elődöntő A csoportjának az utolsó versenyszáma a kombinált szám. Jojo Malán az, aki első helyen kezdi meg a kombinált számot, ami 3000 méter futást jelent 5x600 méteres körökben, illetve 5 lövészetet már bent van a lőállásban. 20 másodperc az előnye, most indult el a mögötte lévő Gutkowski, mire Malán már két jó zöld találattal rendelkezik. Itt nagyjából egy 800 grammos fegyvert kell elképzelni a hallgatóknak, amit mindig le kell érinteniük az asztalhoz, aztán felemelniük a kezükbe, célozni a táblára, az egy lézerpisztoly, és 5-ször eltalálni az egyébként elég kicsi találati felületet. Ha jó a lövés, akkor zöld lámpa villan fel, ha nem, akkor piros, és maximum 50 másodperce van teljesíteni a versenyzőknek. Ha valaki ez idő alatt nem teszi meg, akkor tovább mehet, ám az olyan súlyos időveszteség, ami nem nagyon fér bele. Tárkányi Zsombor a lőállásban a 10. pozícióból kezdte, az első lövése jó volt, a második és a harmadik viszont nem, a negyedik sem, nagyon sok idő marad ebben a lövészetben, eddig megvan a második zöld lámpa, újabb rontás, harmadik zöld lámpa kellene, most még kettő jó, újabb rontás. Nagyon-nagyon rossz ez a lövészet, eddig 20 másodperc fölött jár már Tárkányi Zsombor, és a végén azért kettő jó sikerült találni, de azért ezzel sok idő ott maradt a mögötte lévő Camuzzo és Murcia, utolérte őt, úgyhogy most már nem az lehet mondani, hogy közelített a 9. helyhez, amitől egy másodperc hátrányba indult, hanem igazából hátrafele kell nézni a 11. 12. pozícióval együtt fut, de hát tudják egy kicsit egymást segíteni ezek a sportolók, hiszen mindenkinek az a célja, hogy felzárkózzon a legjobb 9-be, és ott lehessen a holnapi döntőben. A körülményekről már beszéltem, most lett igazán aktuális, hiszen kifutottak a versenyzők a nagyjából 200-250 méteres szabadtéri részre, amelyben a 35, közel 40 fokos hőmérsékletben kifejezetten rossz lehet. Tegnap Erdősita és Buzi Blanka, illetve Mészáros Emma is beszélt arról, hogy nehéz volt ezekkel megbirkózni. Most a férfiaknak talán még mostohábbak azok a körülmények, amikkel dolgozniuk kell. Érkeznek vissza az elsők az arénában. Malán nem tartozik a legjobb kombinált számosok közé, már nagyon sokat elvesztett az előnyéből Gutkowskival szemben, 20 másodpercből 4 lett. Ez azért mutatja, hogy neki jó az, hogy ennyire sikeresen teljesítette a korábbi számokat, mert így azért nagyobb eséllyel jut be a döntőbe. Ő már beállt a lőállásba, Tárkányi Zsombor pedig az utolsó kanyarnál jár. 11. pozícióban van jelenleg, nagyjából 7 másodperc lemaradásban a döntőt jelentő 9. pozícióhoz képest. Sok maradt ebben a lövészetben itt az elején. Ez nem nagyon fog beleférni hosszú távon. Futásban vissza tudott hozni valamennyit, de azért amennyire jó ebben a kombinált számban, azt jó lenne megmutatni. Állnak be a lőállásba a versenyzők, Tárkányi Zsombor ismételten elfoglalja a 10. pozíciót, a 10-es rajtszámú pozíciót. Az első lövése jó, a második rontott, a harmadik kísérlet jó, két zöld lámpa felvillant, ismételten egy rontás, ismételten egy jó, ez egy sormintának tűnik eddig, rontás, ismételten ismét jó, reméljük most nem rontás jön, de rontás jött, és akkor jönni fog a jó találat? Most nem jött, két rontás egymás után, de a harmadik jó, megvan, a második lövősorozat sokkal gyorsabb volt, mint az előző, azonban veszített ismételten pozíciókat. 36 másodperc hátrányban a 13. helyen áll, és a 9-hez képest legalább egy 10 másodperc, most kicsit távolodik az a döntő, de hát ha ebben a 600 méterben ismételten sikerül annyit visszahozni, hogy amikor visszafutnak a csarnokba, akkor lőtávolon belül legyen. Itt a körülmények is fontos szempont, mert a 5 kört kell lefutni, 5-ször kell kimenni a 30-35 fokos hőmérsékletbe, és teljesíteni ezt a 200-250 métert néhol a tűzőnapsütésben, ami fizikailag rendkívül megpróbáló, és könnyen lehet, hogy valakinek ez sok lesz az 5. kör végére, már csak azért is, mert amikor jöttek vissza az úszással a versenyzők, akkor volt, aki orvosi segítséget kért. Nem lehet tudni, hogy pontosan ki volt ez a versenyző, az biztos, hogy nem Tárkányi Zsombor, mert őt folyamatosan lehetett látni, és jó volt a mozgása, nem beszélgetett az orvosokkal, de valakinek szüksége volt valamilyen fajta segítségre. Ez mutatja azt, hogy ezek a körülmények megpróbálják a versenyző tűrőképességét és fizikai határait. Malán időközben elveszítette az előnyét, Gutkowski vezet most már, de együtt fut az első két versenyző, akik amennyiben, ha jól lőnek, nyernek, akkor nagy lépést tehetnek a
2: döntős pozíció felé. Gutkowski nagyon szépen kezdi a lövészetet három jó találattal,
1: aztán megvan a negyedik zöld lámpa is, most az ötödikre egy picit beragad, Malán viszont eddig borzasztó a lövészetnél. Tárkányi Zsombor visszatért a csarnokba, és futott a célvonalon, nem annyira tűnik jónak a mozgása, haladnak el mellette a versenyzők, a 14. pozícióban van. Lehet, hogy a körülmények rá is picit rossz hatással vannak, de mindjárt visszatér a lőállásban, meglátjuk, hogy mennyire van esélye arra, hogy a döntős pozíciókat megcsípje, de itt azért nagyon gyorsan lőnek azok, akik mögüle indultak. Két piros lámpával kezd Tárkányi Zsombor, meg van két zöld most egymás után. Egy harmadik jó kísérlet még kellene mellé, még kettő, már csak egy, és megvan öt jó lövés egymás után. Tárkányi Zsombor hiába lő gyorsan, még ezzel is pozíciókat veszik. Hihetetlen az, amit a férfiaknál most a lövészetnél látunk. Elképesztő az a teljesítmény, amit a hátulról induló versenyzők nyújtanak. Tárkányi Zsombor a 15. és egyre távolodik a továbbjutás, a döntőbe jutás. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Szép Balázs lehet az egyetlen, hiszen ő 14.30-kor kezdi a saját elődöntőjét. De azért még ne érjük le Tárkányi Zsombor, de innen nagyon-nagyon nehéz dolga van, és most már a futása sem volt annyira magabiztos, mint mondjuk az első kör végén, ahol amikor visszatért a hűtött csarnokba, akkor tudott versenyzők mellett elmenni, közelíteni, kicsit faragni a távolságból. Érkeznek vissza a csarnokba az élenállók, továbbra is Gutkowski vezet, akit most már Dák követ, Malán egyre inkább csúszik vissza, most már a harmadik pozícióban van, de továbbra is biztonságban van azért a döntős helye. Van egy hármas boly a negyediktől hatodik helyig, aztán a hetedik és a nyolcadik is egymás mellett fut, a kilencedik és a tizedik is. Mohamed és Bori harcol egymással az utolsó döntőt érő pozícióért. Tárkányi Zsombor még nem ért vissza a csarnokba, ebben a pillanatban történik meg. 16. helyen van már csak a magyar versenyző. Úgy tűnik, hogy neki itt azért most komolyabb fizikai problémái vannak, mert tőle szokatlan ez a fajta visszaesés, hogy ennyire mennek el mellette a versenyzők. Ugye 15-ként jött ki a lőállásból, és nem nagyon tudja tartani a lépést az előtte lévőkkel. Valószínű ez tényleg nehezen leírható és megtapasztalható fizikai körülmény, amit a hőmérséklet jelent, az valószínű kicsit kikészíti őt. Hamarosan érkezik az utolsó előtti lövészetéhez, a negyedik körét fogja megkezdeni állva a lőállásba, de az első 9 az már most elment, úgyhogy ha nagyon gyorsan lő, akkor is hajráznia kell, kis túlzással a világcsúcsot kéne futnia. Az első kísérlet nem volt jó, a második igen, most még egy zöld lámpa, három zöld lámpa sorozatban, négy zöld lámpa, és egy rontás az ötödik előtt, de most megvan az ötödik, futhat tovább, fel tudott jönni egy pozíciót, most már 15. De messze van az első 9, sajnos ezt kell mondani, mert egy jó 20-25 másodperc a hátrány, amit másfél kör alatt ledolgozni, úgyhogy inkább visszafele esett a magyar sportoló, nagyon-nagyon nehéz lesz. De jönnek a kritikus utolsó körök, ami kicsit közhelyes, de mindenkinek fájni fog, mert nem valószínű, hogy nagyon gyakran futnak hasonló időjárásban a sportolók. Gutkowski úgy tűnik, hogy megbirkózik ezzel a helyzettel, hiszen kicsit megint növelni tudta az előnyét Dággal szemben, azzal a Dággal szemben, aki két héttel ezelőtt a budapesti világkupát az élen zárta, most egyelőre a második pozícióban halad, de ez csak az elődöntője ennek a mostani hétvégének. Gutkowskinak csengetnek, ami azt jelenti, hogy megkezdi az utolsó 600 méterét, még egy lövészet, 5 zöld lámpa, és utána nagyjából 580 méternyi futás választja attól, hogy bejusson a döntőbe. Szépen sorban haladnak át az élenálló versenyzők a célvonalon, és kezdik meg az utolsó kör. Tárkányi Zsombor még mindig nincs benne a csarnokban, ez elég reménytelennek tűnik, ami a döntőbe jutást illeti, hiszen a 9. már áthaladt,
2: és ő meg még most kanyarodik be az akadálypálya egyik akadálynál, innen még jó 15 másodperc az, hogy bejusson a célvonalba, és lássuk azt, hogy mekkora a hátránya. Egy 30 másodpercre tippelném a 9. helyhez képest. Továbbra is a 15. pozícióban van, most nem esett vissza. Rutkowski és Tak egyébként már kijött a lövészetről, ahogy a mögötte lévők is. A 9. most hagyta el a lövészetet, Tárkányi Zsombor pedig ebben a pillanatban tért át a célvonalat, tehát ez pontosan mutatja, hogy mennyire messze van a döntős pozíció. De elég nagy itt az átrendeződés amúgy a kombinált számban. Tassiarán a török versenyző 11 pozíciót jött előre, és úgy áll a 4. helyen, Murcia, a francia pedig 10 helyet javított, és a 13. pozícióból már 3. Elképesztő az, hogy milyen szépen lő. Tárkányi Zsombor most rakta össze a legjobb lövészetet, 11 másodperc alatt befejezte, 5-ből 5-tel zárt. Ez legalább egy szép zárás. Továbbra is a 15. helyen áll, és már csak a csoda segíthet, de valószínűleg ez azért nem fog megtörténni. Érkeznek szépen lassan vissza a csarnokba az élenállók. Dák átvette a vezetést, úgyhogy stílusosan a budapesti világkupa győztese lesz az, aki elsőként bejut majd a döntőbe, a férfiaknál a világkupa döntőjében. Mögötte egy nagyobb boly halad együtt, már mindenki tartalékol, akinek biztos a helye a döntőben. Dák befordul az utolsó kanyarba, és már megtesz az utolsó 30 méterét, ebben a pillanatban áthalad a célvonalon, jönnek a versenyzők, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik hely is elkelt, és végül Salomo a 9. pozícióban magabiztosan egyedül fut be, megelőzve a kínai Lee-t, aki csak tartalékként készülhet a holnapi versenyre, tehát bíznia kell abban, hogy ugyanúgy a nőknél Mészáros Emma, valaki úgy dönt, hogy visszalép, elindul a junior versenyen, és megpróbálja ott a szerencsét, és akkor felszabadul egy pozíció, amin ő elindulhat, de alanyi jogon nem jutott be a döntőbe. Tárkányi Zsombor visszatért a csarnokba, az utolsó előtti kanyarját teljesíti. A magyar közönség nagyon sportszerűen megtapsolja őt, hiszen egy hazai sportolóról beszélünk, aki azért mégiscsak két világkupa állomáson is döntős volt. A budapesti nem sikerült neki jól ott a selejtezőben, búcsúzott, és a világkupa döntőjében sem jut be a döntőbe. Ebben a pillanatban a 15. helyen ért célba. Tárkányi Zsombornak tehát véget ért ez a hétvége, és legközelebb majd a kontinens tornákon, illetve az egyéb versenyeken találkozhatunk. A világkupa számára befejeződött, nagyon elfáradt, egyből le is feküdt a földre, és kért is egy kis vizet, amit még nem kapott meg, de véletlenül ez hamarosan megtörténik. Tényleg látszik a sportolókon az, hogy embert próbálok a körülmények, ez a legjobb szó, amit lehet erre használni. Szép lassan mindenki befut a célba. Talán még egyetlen futó van kint a pályán, az észt, Kalászt, de ő is hatalmas tapsot fog kapni, amint megérkezik. Ő lemaradt a többiektől, mindenki más rajta kívül már célba ért. Ő ebben a pillanatban lép be az arénába. Még nagyjából egy fél perc lesz, amíg teljesíti a távot. Úgyhogy addig el lehet mondani, hogy Szép Balázsnak szurkoltunk majd 14 óra 30 perctől a második elődöntőben a férfiaknál. Azt fogja eldönteni, hogy lesz a magyar érdekeltsége a holnap 14 óra 30 perckor kezdődő férfi világkupa döntőnek. Ha már Orwellnél volt a dupla gondol, akkor itt az ötösában a dupla döntő az, amit a világkupán lehet használni. Kalászt ebben a pillanatban átszeri a célvonalat, ami azt jelenti, hogy 13 perc 39 másodperc alatt véget ért a 3000 méternyi kombinált szám. 5 lövészet, 5x600 méter. Az első 9 bejutott a döntőbe, köztük a budapesti világkupát megnyerő Dág, vagy a spanyol Salomo, de Giorgio Malán is, aki nagyon nagy előnnyel kezdte a kombinált számot, de végül csak 5. helyen zárt. Ellenben Tárkányi Zsombor a 15. pozícióban zárt, ami azt jelenti, hogy számára a hétvége véget ért, nem jutott be a holnapi döntőbe. Szép Balázsnak 14 óra 30 perccel lesz lehetőség arra, hogy másik magyarként megpróbáljon bejutni a hazai világkupa döntőbe. Reméljük, ő nagyobb sikere jár majd. Ezzel búcsúzik a budapesti bobcsarnok. Helyes Bálintot hallották az elmúlt közel 2 órában, 12 óra, 8 perc a pontos idő. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, a viszonthallásra.
0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: A Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Oda nézek a pont.
2: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
3: Katonailag nem komoly el.
2: Az utolsó hős.
4: Száz aranyat ér a fejed.
5: A meg a dicsőség.
6: Élve van, ahova te el kell foglunk!
2: Akit az ellenség fenyeget.
6: Meghalsz, rebelis kutya!
7: Engedelmével egy kicsit késő.
2: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
8: Megölhetném, de nem teszem.
6: A császár nevében gyönyéltem!
2: Zente Ferenc.
9: Hogy írja Balázst az üzenetet?
10: A tenger kapitánya.
2: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
12: Ez itt a Sporttörténelem, mikrofonnál Epa István, Turi Gáborral fogok beszélgetni a Sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
13: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa-bajnokság második volt a korosztály történetében a részt.

0: 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz, az elsőséghez az is kell ez, hogy a görögök Athénban 2-0-ra legyőzik a jugoszlávokat.
1: A negyeddöntőt 74 tavaszán rendezték, ott a miénk Hollandiától idegenbe 2-1-re kikaptak, de Békés Csabán 3-1-re nyertek. Magyarország mellett a Szovjetunió, az NDK és a Lengyelország jutott a legjobb négy közé, ahol a szovjetek a magyarokkal, a keletnémetek a lengyelekkel mérkőztek. Milyen volt ennek a tornának az erőssége?
0: Most a lengyeleknél Bulgária idegenbeli 2-0-ás legyőzése során Andrzej Sármák és Gregor Szlátó szerezte a gólokat, ugyanők a nyári NSK-beli világbajnokság felfedezettjei lettek. Az elődöntőben az NDK Cvikauban 0-0-ás döntetlent játszott, a visszavágón Lucsban 2-2-t ért el a lengyelek ellen, és idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
1: De Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A Népsport ezzel engedte útjára a fiúkat. Szoros eredményt várunk.
0: A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáne a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burjak Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipiáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai, megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást, rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a Népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura az első valamire való kísérletre, a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is, idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyeddöntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapott, ám Békés Csabán 3-1-re győzött és tovább jutott.
1: A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
0: A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg, 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, ám a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7-es perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem talált a hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak. Meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
1: Ugye Ilovszky Rudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagy válogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
0: Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között, Krizsán József az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőinek. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adj emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc, plusz még egy, az a 180 perc.
1: A döntő első mérkőzése az NDK ellen idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
0: Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Drezdában nem kapunk ki. A Népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kegyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagy válogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos előnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
1: Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horvát góljával a fél időben a miénk 2-1-re vezettek, igaz a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A Népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
0: Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A Népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím, ezt hozta a címlapom.
1: Aztán utánpótlásunk legjobbjai parádés játékkal nyertek.
0: A győztesek boldogok voltak, Horváth így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a 2 aranyérem mellett. Kell lennél szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre, ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható. Idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
1: Csak rendkedvére ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk 2 évet, 1976-ban, ekkor az U23-as labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
0: Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán 2 résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
1: Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a miénk Szabó Ferenc 2 és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. Negyed döntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
0: Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki 2 világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára, Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Ilovszky Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere, arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős is kocsival jár. Mi lesz később? Ölben hozzák majd?
1: Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből merítenie a honi szakmának.
0: Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az ülőúton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien a válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszotta a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
1: A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
0: Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videóton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, és kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gudár Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve, úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is, kizár dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
1: És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
0: A szovjetek szakvezetője Valentin Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot a Dinamo Kijev 1975-ben kekgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem, Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derülátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszkva középpályása Minájev a csapattal tartott.
1: Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
0: A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovics Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gújdár volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem, bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, s az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem, fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
1: Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-as vezetést szereztek.
0: Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott, az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést. Az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa bajnoki címet. Nikolajev reálisan értékelt, az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket. 2-0 után azt hittem, biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem, az ezüstérem nem kudarc.
1: És hát rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
2: Sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoportelsőként jutott tovább a VB-n. Vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Még Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben, Uruguay vereségének is köszönhetően, a története első világbajnokságán szereplő zöld fokikosztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöld fokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott. Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, még a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Volt Barcelona játékost igazolt a DVS szélabdarúgó csapata. A debreceni klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert. A 31 éves spanyol középpályás 13 mérkőzésen szerepelt a katalán sztárcsapatban, amellyel bajnokok ligáját, spanyol bajnokságot és kupát is nyert. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabadedzésén. A harmadik szabadedzés ezekben a percekben kezdődött, és az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csaknem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónrakétákat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krimben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. Erről írt a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban, valamint Veresegyházán. Szerdától Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termék kategóriánként kell fizetni. Tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termék kategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik majd.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya környékén 3-4 kilométeres torlódás alakul ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap. 34-39, késő este 22-30 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Ma rendezik a budapesti öttus a világkupa döntő férfi elődöntőjét. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a csoportkörből Uruguay a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat, így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg a spanyolok csoport elsőként kerültek a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodiként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A Spanyolország-Uruguay mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
2: Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum 1 pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg, de hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen föladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. A spanyolok többször oda kerültek, de igazi helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A 42. percben megszerezték, mint kiderült utólag, az egyetlen gólját a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Baena, az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosét kezd. De ez így alakult. A második félidőben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki. Igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni. Igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már kerültek a védelem mögé utolsó passzos szituációk, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első félidőben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben egy szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitás, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól.
1: Most hallgassuk meg a búcsúzó uruguayi csapat szövetségi kapitányát, Marcelo Bielsát, aki a cserékről is szót ejtett.
3: Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadójátékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
1: Uruguay tehát búcsúzott a zöldfokiak, viszont tovább jutottak a H-csoportból. A VB újonca címédő argentinok ellen folytatja a VB-t. Most Bubistát, a zöldfokiak büszke szövetségi kapitányát hallják.
3: A torna kezdete után már ott volt a fejünkben a továbbjutás gondolata. Az egész világnak szerették volna megmutatni a játékosaim, hogy mire képesek. Büszkék vagyunk arra, amit eddig véghez vittünk. Egy kis országként elértük a célunkat. Számunkra semmi sem lehetetlen.
1: Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott Irak viszont kiesett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps édesanyja halála miatt ezúttal nem ült a francia válogatott kispadjára, így az őt helyettesítő Guy Stéphane nyilatkozott a norvégok elleni győztes mérkőzést követően.
4: C'est gentil, grosse pensée pour Didier. A mérkőzésen mindannyiunknak Didier Deschamps járt a fejében. Érte is szerettük volna megnyerni ezt a találkozót. Örömünkre szolgál, hogy ez sikerült, és hogy a következő edzésen ismét csatlakozik hozzánk. Norvégia ellen pontosan úgy játszottunk, ahogyan elvártam a játékosoktól. Nem kényelmesedtünk bele a mérkőzésbe, és nagy tempót diktáltunk. Dembélé és Doué külön dicséretet érdemel. Fantasztikusan játszottak. Néhány hiba ezen a mérkőzésen is becsúszott a játékunkba. Ezt az egyenes kieséses szakaszra feltétlenül ki kell javítanunk.
1: Franciaország, Norvégia tehát 4-1, most következzen a végül csoport második, tegnap tartalékosan felálló norvégok védője, Leo Østigård.
5: Minden játékos megérdemelte, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást.
1: A G csoportot pedig Belgium nyerte a labdarúgó világbajnokságon, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. Két gólt szerzett a találkozón Leandro Trossard, az Arsenal szélsője, tehát kulcs szerepet játszott a belga továbbjutásban. Most ő összegez.
3: A kétkedő hangok elsősorban kívülről jöttek, mi mindig is hittünk magunkban és magabiztosak vagyunk. Az ezúttal is látszott, hogy mennyire fontosak a cserejátékosaink, a padról beszállva szereztek gólokat. Az pedig, hogy Seattle-ben játszhatunk majd, jó dolog, hiszen nem kell annyit utaznunk.
1: A G csoportban a belgák mögött a második helyen Egyiptom végzett, amely egy-egyes döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, és a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. A kihagyott helyzetek miatt bosszankodott az Egyiptom elleni meccs után az irániak támadója, Mehdi Taremi.
5: Nem értem, miért kerül el minket ennyire a szerencse. Négyszer vagy ötször is olyan helyzeteink voltak, amelyekből szinte mindig gól születik. Rengetegszer találtuk el a felső lécet. Tovább juthattunk volna a csoportból helyezés alapján is. A szurkolóink igazán megérdemelték volna. Mindent megtettünk a sikerért. Készen álltunk arra, hogy meghalljunk a pályán, boldoggá akartuk tenni Irán népét. Az elmúlt 3 hónapban mindent feláldoztunk a sikerek szereplésért. Azt gondolom, rengeteget dolgoztunk. Gólt kellett volna lőnünk, nagyon szépen játszottunk. Mi tényleg megpróbáltuk, és nagyon sajnáljuk, hogy így alakult.
1: Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A KLU 4-esben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, míg a E csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentina találkozót rendeznek majd. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoport mérkőzésén. Ezt Lionel Scaloni árult el a meccs előtti sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány elmondta, hogy a Jordánia ellen pihentetni fogja a góllövő listát, 5 találattal vezető klasszist.
4: Azt elárulom, hogy Lionel Messi a padon kezd, de ami a kezdőcsapatot illeti, azt inkább megtartom magamnak. Messi csereként áll majd be. Azok a játékosok, akik pályára lépnek, megérdemlik a helyüket, részei a csapatnak. Nagy szerepet vállaltak abban, hogy eljutottunk idáig. Nagyszerű játékosok. Bízom benne, hogy ettől függetlenül a csapat ugyanolyan jól szerepel majd, mint korábban. Az összeállítás talán más lesz, de az a célunk, hogy ugyanúgy játszunk, ahogy szoktunk.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma rendezik a budapesti öttusa világkupa döntő férfi elődöntőjét. Az A csoport küzdelmeiről a bokcsarnokból Kreisz Bálint jelentkezik.
6: Köszöntöm a hallgatókat innen a budapesti bokcsarnokból, ami tegnap sikerült a hölgyeknek, az egyelőre az uraknak nem sikerül, hiszen itt még nincsen magyar finalista. Az első csoportban, az első 18-as csoportban Tárkányi Zsombor volt érdekelt. Ez egyébként a világkupa három állomásának a 36 legjobb versenyzője, aki eljuthatott ide. Ők küzdenek meg egymással elődöntő döntőrendszerben. 18-ból az első elődöntőben 9-en mentek tovább a fináléba. A magyar versenyző a vívást a 11. helyen zárta, az első asszóját elveszítette 3-0-ra a koreai Seo ellen, és hagyományosan jó akadály versenyzőnek számít, amit most is bizonyított, hiszen azt a számot 5-ként zárta, az úszásban szintén a középmezőnyben teljesített. 11. lett, hogyha az időeredményeket nézzük, így a kombinált számnak úgy vághatott neki, hogy a 10. pozícióból 1 másodpercre a továbbítást érő 9. helytől. Nagyon jól kezdte az első métereket, aztán a lövészetnél viszont beragadt, és sajnos ez túl nagy hibának bizonyult, amikor kiment a lőállásból, akkor már csak 13. pozícióban volt, ezt követően az első körben még tudott néhány helyet fogni, de utána elfáradt, és saját elmondása szerint is a fizikai körülményekkel, a nagy meleggel meg kellett küzdenie, így végül 15. pozícióban zárt, ez azt jelenti, hogy számára véget ért a budapesti világkupa döntő hétvégéje. Azonban van még esély arra, hogy legyen magyar szereplője a férfiaknál is a döntőnek, hiszen Szép Balázs érdekelt lesz a 14 óra 30 perctől kezdődő második elődöntőben, neki is az első 9-ben kéne zárni ahhoz, hogy ott lehessen a holnapi fináléban. A hölgyeknél biztosan lesz magyar részvevő, ráadásul 2 is, hiszen Guzi Blanka és Erdős Rita is ott lesz a holnap 10 óra 30 perckor kezdődő női döntőben, és egyébként ingyenesen ki lehet látogatni a helyszínre. Ma is remek hangulat volt, illetve tegnap is, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy holnap is sokan fogják biztatni a hölgyeket, és remélhetőleg Szép Balást is. Az, hogy bejut a döntőbe, az 14 óra 30 perctől kiderül a Szór stúdióé.
1: Köszönjük szépen, Kressz Bálintot hallották. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson a két McLaren követte, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés fél egykor már el is kezdődött, tehát javában tart, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztő Olasz Gergővel és velem Gergely Istvánnal. Mai vendégünk Danyi Gábor, mesteredző. Szia Gábor, hogy vagy?
2: Szerbusz, üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat, remekül.
1: Igen, mert már szórakoztunk a műsor előtt, egy kicsit bemutatót.
2: Igen, kiváló volt, így van.
1: Viszont azt olvastam rólad, hogy a humor egy nagyon fontos eleme a munkádnak. Jól olvastam, jól
2: értettem? Abszolút, így van, és... Főleg akkor, amikor nehéz pillanatok vannak, mert könnyű akkor humorosnak lenni, meg maradni, amikor minden happy, de főleg akkor, amikor egy picit nehezebb a szituáció, és mindjárt az elején hozzáteszem, hogy saját magammal szemben is nagyon komolyan humoros tudok lenni. Tehát az önirónia, meg az, hogy az ember saját magán is tudjon nevetni, ez ugyanúgy hozzátartozik.
1: Azok, ez megvan benned, hogy azért meg tudod magad viccesen kritizálni mások előtt is?
2: Abszolút, abszolút, és a csapaton belüli, hogy mondjam, hát ironikus viselkedés és utánzásnak az egyik legfontosabb eleme volt, hogy én sem maradjak ki belőle. És az, aki ezen megsértődik, hát az sértődjön is meg.
1: Tehát, hogy mások utánoztak téged, és azon nem sértődtem.
2: Abszolút.
1: Azért nem. Ez nagyon ritka ám az edzőknél.
2: Igen, de én azt gondolom, hogy aki ezt fontosnak tartja, az az egésznek része kell, hogy legyen, hogy ő maga is ennek a részese legyen. Tehát az nem ér, én azt gondolom, hogy én figurázok, meg nevetek mindenkin, meg minden szituáción próbálok, és akkor én meg kimaradok belőle. Nyilván egy bizonyos határt nem szabad átlépni, de főleg férfi csapatnál ez, én azt gondolom, ez nagyon, nagyon komolyan ismérve, hogyha egy jó közösség, akkor az edző ugyanígy benne kell, hogy legyen ebbe.
1: Hát kiemelted a férfiakat, de férfiaknál, nőknél is voltál, és az egyik kérdésemet egy majdnem félig előttük, de talán így, hogy ezt említetted, ezt a humort, meg mennyire benne vagy így a csapat életében.

0: ki. Tehát,
1: hogy ez úgy kerek szerintem egy edzői szakma, de én nem vagyok edző, de kívülről azt gondolom, úgyhogy ismerek jó pár edzőt, meg egy picit talán belekóstoltam az edző létbe, hogy látod az elejétől egészen a végig a férfi nőit, a problémákat, az előnyöket, a hátrányokat, mindent, hogy meg tudod azt fogalmazni, mi az, amivel őket egységessé tudod, tehát mi a legfontosabb edzői képesség, ami ahhoz kell, hogy a csapat működjön?
2: Hát egy nagyon nehezet kérdeztél, és valóban az egész vertikumot végigjártam, utánpótlástól férfi, valóban női utánpótlás, felnőtt csapatok, válogatott, Eto női csapata egy külön része volt nyilván, de semmivel sem különb egyébként, mint az összes többi, és ezt nagyon őszintén mondom, a világsztárokkal dolgozni, mint akár az utánpótlással. Minden csapatnál én azt gondolom a legfontosabb a hitelesség, hogy az edző hiteles legyen, és hiteles maradjon. Hogy mutassa önmagát, legyen őszinte. Mutassa meg a kvalitásait szakmába, hogy milyen, és mutassa meg az emberi értékeit, mutassa meg az erényeit, és nagyon fontos, hogy mutassa meg a gyengeségeit is. Az az edző, aki csak a tökéletességre törekszik, az előbb-utóbb a saját maga problémáival szembesül, és a saját maga, hát hogy mondjam, hibáiba esik, mert nincs tökéletes. Én nekem rengeteg tanárom példaképen volt, de senki sem akartam úgy követni, hogy én olyan akarok lenni. Én magam akartam lenni, nagyon sokat tanultam emberektől, de az az igazi testnevelő tanár, aki elindult Pécsről annak idején, az annak a fővonalait próbáltam tartani, legyen az bárhol. Női ifjúsági válogatott, felnőtt válogatott, férfi csapatok, női csapatok, és mindenhol próbáltam nem szerepet játszani, hanem az lenni, aki vagyok. Nyilván mindig fölnőni a feladathoz, szakmailag, ez az elsődleges, de azt mutatni, hogy én milyen vagyok, az nagyon fontos. Nagyon fontos volt az egész életemben az, hogy amit kitűztem célokat magamnak, hogy jó edző legyek, jó testnevelő tanár maradjak. Maradjak az az ember, aki 35-40 évvel indult otthonról, és ahova eljutottam, az nagyon fontos, de maga az az út, és ahogy eljutottam, az még fontosabb, az a legfontosabb.
1: A Pécsi Tudományi Egyetemen vagy még előadó. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy valaki elméleti síkon is ott maradjon a sportág mellett, vagy a sport mellett, ne csak gyakorlati, tehát ne csak a pálya mellett foglalkozzon, mert nagyon ösztönző lehet az, amikor van egy olyan tudományos háttered, ami nem stagnál, hanem mindig kapsz új információkat, vagy ha tanítasz, véleményem szerint az egy borzasztóan fontos tanulási folyamat, hanem a legerősebb, amikor tanítasz, mert ugye többféleképpen lehet tanulni. A legnehezebb, vagy a leghatékonyabb az, hogy tanítasz, mert akkor hitelesen kell elmondanod azt, amit gondolsz, és úgy kell adni, a többiek megértsék, ha nem értik, visszakérdeznek, és gyorsan becsapdázhatod saját magadat ilyen téren. Az edzői szakma az automatikusan jött a sportolásod után, vagy már szerettél volna már közben is, úgy érezted, hogy szeretnél majd egyszer edző lenni, vagy ez ilyen organikus folyamat volt, vagy csak úgy jött az egész, mert nagyon sokféle edzői pálya van, hogy belecsöppen valamiben, és akkor rájön, hogy ez ő, és ez az ő útja van, aki megtervezi, és aztán mégsem biztos, hogy az övé, de van olyan is, akinek minden összeáll, és végül jó edző lesz úgy, hogy meg is tervezi.
2: Igen, az első részére, a gondolatmenetedre ott kezdeném, a mai napig imádok tanítani. Tehát nagyon-nagyon szeretek valamit elmagyarázni, nagyon szeretem látni azt, hogy az a magyarázat sikerült-e, valóban milyen visszajelzések vannak, és ez egy, hát főleg az utánpótlásban, ez egy nagyon őszinte szakma, tehát amit az ember megtanít, azt kapja vissza, vagy még azt se. Ilyen vagy olyan oknál fogva.
1: Mert mármint ezt a kézilabdásokra
2: mondod? A kézilabdában, de akár a másik szakom egyébként földrajz. Imádtam a földrajzot világéletemben, de ott is, amit az ember elmond, lead anyagot, az a minimum, hogy azt tudja. De nem biztos, hogy egyérthetően mondja el, nem biztos, hogy az adott közegbe, hát hogy mondjam, fogékonyak rá a gyerekek, és hát ugye azt senki ne gondolja, ha mondjuk visszamegyünk a kézilabdába, hogy én a felugrásos kapura lövést gyakoroltatom, elmondom, gyakoroltatom, és az úgy lesz. Hát akkor ez a legkönnyebb lenne.
1: Akkor ott én jön... is tudnám csinálni bármelyik sportágban.
2: Ugye utána ott a hibát javítani. és a hibából

0: megfelelő utat találni, hogy mi vezet ahhoz, hogy ez legközelebb ne legyen hibás, vagy kevésbé legyen hibás. És megtalálni azokat a gyakorlatokat, azokat a módszereket elméletbe, gyakorlatba, hogy mik vezetnek ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
1: Úgy jól mondtad a hibát, amúgy erre majd térjünk
0: igen,
1: vissza.
0: Igen, ugye egyébként egy nagy problémája a magyar oktatásnak, hogy mi hibát keresünk, és arra próbálunk fókuszálni. Tehát ugye a magyar oktatásban az irdatlan lexikális tudás megkövetelése mellett talán a legnagyobb problémák egyike, pedig kiváló tanáraink és kiváló egyetemeink vannak, hogy azt keresik a tanárok, hogy a gyerekek mit nem tudnak.
1: Ebbe szerettem volna belekérdezni, mert hogy említetted a hibát, és erről van egy elméletem, hogy szerinted mi a hiba amúgy? Mit jelent az, hogy valaki hibázik? Megmondom, mire gondolok igen. Körülbelül, hogy maradjunk a vízabdánál, aztán picit jobban értek, mint a többi sportákhoz, hogy vannak olyan mozdulatok, amik gyerekkorban hibásnak tűnnek. Úgy lő, úgy véd, úgy úszik, úgy ugrik. Viszont idővel lehet, hogy az erőssége, mert hogy nem hiba, az csak másképp csinál. Tehát a végeredmény tud ugyanaz lenni, tehát eltalálja ott, ahova, amit megcéloz, odaugrik, ahova a labda jön. És mondjuk ezért vannak különböző stílusok is, úszás is, lövés is, védés is. Nagyon-nagyon nehéz lehet a hibát úgy azonosítani, hogy az valóban egy olyan hiba, amit valamilyen szinten korrigálni kell, és nem pedig egy adottsága vagy egyénisége annak az adott sportolónak.
0: Ez abszolút így van, és a maga a hiba az soha nem probléma. Ha egy edző hibát lát, azt megfelelően kell kezelni. Azt el kell tudni mondani a gyereknek, hogy ezért és ezért hibáztál. Vagy azért, mert még nem vagy azon a szinten, vagy azért, mert abban a szituációban rosszul döntöttél, rosszul alkalmaztál. És utána a hibajavítás ott kezdődik igazából egy tanárnak vagy egy edzőnek a munkája és maga az egész szerepe ebbe a folyamatba, hogy hagyja ezt a úgymond hibás folyamatot egy bizonyos szintig, vagy rájön, hogy hol kell, hol tud belenyúlni, és hol tud ezen alakítani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy soha ne féljenek a gyerekek a hibától, vagy az, hogy hibázás, hibázni fogok. A probléma akkor van, ha kétszer-háromszor ugyanazt a hibát követik el, azért, mert nem figyelnek, mert figyelem miatt, vagy nem megfelelő motiváció miatt hibáznak. De ugye hát az a dolgunk, főleg aki az utánpótlásban dolgozik, hogy ezeket a hibákat egy észrevegye, kettő pedig adjon egy olyan utat, olyan opciót, olyan mankót, hogy ez a hiba lehetőség legközelebb minimálisra redukálódjon. De ha azt nézzük, hogy a mai modern sportban egy bizonyos mozdulat végrehajtása minél rövid időn belül, minél hatékonyabban menjen, ez a siker egyik titka, akkor a döntésképesség, hogy bizonyos szituációkban melyik gyereket állítom oda, aki képes dönteni. És az az edző feladata, hogyha azt a gyereket rakja oda döntésszituációba, aki a három opcióból egyet se vesz észre, az az edző hibája, nem a gyerek hibája. Ugye csapaton belül, nyilván csapatsportágról beszélünk, mindenkinek megvan a szerepe. Ne akarjon se többet, se kevesebbet. De ott, azon a poszton, az ott az övé legyen. Ez az edző feladata. És ugye számtalanszor látjuk, halljuk az edzőktől, testnevelőktől mérkőzéseken, hogy hát én megmondtam, miért nem csinálod. Hát az a világ legegyszerűbb dolga lenne, hogy nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert én egy középszintű kézilabdázó voltam, NB1-be. Szóval se észrevenni nem lehetett, ha ilyen ott voltam, ha nem, és elég hamar rájöttem, hogy a tanulás...
1: Ezt magadon érezted?
0: Ezt én magamon éreztem, igen. Pécsen olyan közeg kritika. Volt, igen. Nagyon, nagyon inspirált a testnevelő
1: hozzáteszem,
0: tanárom. Igen.
1: Ez nem baj.
0: Persze.
1: Azért már az nem baj, hogyha olyan vagy, hogy és ne érts félre, hogyha nem veszik észre, hogy ott vagy, vagy nem, az nem baj, mert sok olyan, akit osztasz
0: neki,
1: bárcsak ne lenne
0: ott. Bárcsak ne lenne ott, igen. És az, hogy kell, úgy mindig azon gondolkodtam, hogy most volt ez a helyzet, ezt most azért nem tudtam megcsinálni, mert nem voltam elég ügyes, vagy nem voltam elég erős, vagy gyors, de úgy megvolt a fejemben, hogy kellett volna, csak nem tudtam megcsinálni, és akkor kézenfekvő volt Pécsen egy földrajz testnevelés szak, meg ott az edzői szak, és akkor már is én 16-17 éves koromban elhatároztam, hogy hát, meg akkor még nem is nagyon díjazták, hogy az élsport mellett valaki egyetemre járjon, És akkor az nekem nagyon komolyan megadott. A Pécsi Sportiskolába ott elkezdtem tanítani bele a mély vízbe, és akkor ott hát lubickoltam ott az utánpótlás csapatokba, úgy értve a lubickolást, hogy dolgozni, tanítani, egyetemen is ott, mikor végeztem, megtisztelő volt, hogy szóltak, hogy óraadónak ott maradhatok. Tehát ebbe lubickoltam, úgyhogy ez a közeg nagyon-nagyon vonzott, és akkor én azt gondolom, ez a mai napig tart nekem.
1: És említetted, hogy már a kezdetek kezdetén utánpótláskorról akkor kezdtél el dolgozni, és adja a kérdés magát, ugye most a nekem vagy.
0: Igen.
1: Most is utánpótláskorról akar dolgozni, de ők már azért tudnak kézilabdázni, mikor oda kerülnek hozzátok. Mi a különbség, amit látsz, mert most már azért néhány évtized alatt össze tud gyűlni egy óriási tapasztalati egység. Mi a különbség az akkori felvevő, befogadó, akik elkezdtek vagy tanultak kézilabdázni, és a mostaniak között, ami esetleg markánsabb és nagyobb kihívást jelent, mint akkor, vagy teljesen máshogy kecsen, mint akkor?
0: Teljesen más út vezet a mai gyerekekhez, mint 1987-ben, amikor elkezdtem dolgozni. Ugye a mai technika, a mai sport, a mai világ minden 2-3-4-szeresére felgyorsult, a lehetőségek is. Ugye akkor egy testnevelő tanár edző volt minden. Ő volt a kapusedző, az erőléti edző, a gyúró, most nyilván idézőjelben mondom, és maga...
1: Pszichológus, pedagógus.
0: Minden ő volt. Most van minden, hála Istennek egyébként, mindenre van lehetőség egy-egy csoportnál, hogy külön területekre szakemberek, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én ezt Győrbe tanultam meg, hogy hála Istennek azok az emberek, akik a kollégáim voltak, az erőléti edző, a videóelemző, a másodedzőm, azok bizonyos területeken jobbak voltak, mint én. És én erre elég hamar rájöttem, hogy erre nem féltékenynek kell lenni, hanem büszkének, és behívni arra a csapatba, ahol én dolgozom, és amit vezetek, és akkor így sokkal több leszek, meg az egész teljesítmény összeadódik. Viszont elment afelé is ma a világ, hogy maga a szakma, és maga a tanítás, a tudás átadás, az egy picit úgy lejjebb került, úgy ezen a létrán, úgy a fontossági sorrendben. Mert a kézilabdának, a vízilabdának, a kosárlabdának, az edzésnek dominánsan 80-90%-ba a szakmáról kellene szólni. De azáltal, hogy ennyi úgymond terület bejött, még egyszer nagyon helyesen, a különféle mérésektől kezdve a különféle területek szakembereinek, egy-két edző egy picit oda menekül, hogyha elfogy valami tanácsa, nincs hozzá türelme, nincs hozzá tudása. Nagyon komolyan kellene, én azt gondolom, a magyar sportban mentor edzők szerepét egy kicsit, hát hogy mondjam, jobban képbe helyezni, hogy az utánpótlás edzőknek is lehessen kérdezni, hogyha elfogy a tudományuk, vagy a kezdő edzőknek lehessen olyan tapasztalt edzőkhöz, mint nekem annak idején mondjuk volt a Mocsai Lajoshoz szerencsém, de azért, mert összeszedtem a bátorságomat, fölvettem a vonalas telefont, és fölhívtam, aki ott Lemgóba akkor kint edzősködött, és megkérdeztem, hogy hát lenne itt Pécsen 3-4 ilyen teljesen, hogy mondjam, elmebeteg edző, aki kimenne Lemgóba az 1002-es ladával edzést látogatni. Aztán csönd volt a vonal végén, és mondom most izé, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hála Istennek, hogy valakinek eszébe jutott. Ez akkor így működött, most pedig egy picit úgy átalakult minden, és ezek a természetes dolgok, meg ezek a nagyon ilyen naturális dolgok hiányoznak. Egy mai gyereket, visszatérve az alapkérdésre, teljesen másképp kell ma megközelíteni. Ha el akarom nála érni azt, hogy védekezzen agresszíven, vagy mondjuk lőjön úgy kapura, ahogy én szeretném, mint ahogy a 80-as évek végén kellett. Sokkal másképpen kell a személyiségéhez menni, mert teljesen más hatások érik a gyereket egyébként a kézilabdaedzésen vagy a sportban, és főleg a sporton kívül.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Danyi Gábor, kézilabda mesteredző a vendégünk. Gábor, két vonalon indultunk el. Egyik a az edzőket hoztad elő, hogy egyrészt az a rengeteg segítség, amit kapnak más szakágaktól, a technika változásával mennyiben erősítheti, és mennyiben gyengíti az edzőket egyben, másrészt ugye a gyerekeknek a bevonása. De picit maradjunk még akkor az edzőknél, hogy erre amúgy egyáltalán nem gondoltam, hogy az, amit kapnak az edzők segítségként, akár a technikától, akár más szakterületektől, hogy ez egy picit kiemeli őket, tehát kiveszi őket, magukat az egész folyamatból, tehát sokkal kevesebbet tudnak ezáltal saját magukból adni a csapatnak, a gyereke, nem gyerekeknek, a versenyzőknek, a játékosoknak. Mi veszi ki így el? Tehát, ugye említetted, hogy egy edző ide menekül, akár lehet, hogy statisztikára gondoltál, vagy elküldi őt pszichológushoz, vagy elküldi őt máshoz.
2: Abszolút, erre gondoltam.
1: Hogy így viszont nagyon-nagyon nehéz szerintem edzőként csapatot építeni, hogyha, tehát nem olyan, én, nekem most az az érzésem így, hogy ez kevésbé építi egyfajta edzői személyi kultuszt, ami jó értelembe véve, tehát amikor kinézel a partra, és már minden kötél szakad, és már nem bízol magadba, és már nem úgy megy a meccs, és érzed, de kinézel a partra, ott áll az az edző, aki neked az édesapád,
2: a mindened,
1: igen. Példaképed, igen. És lehet, hogy nem okvetlen, de abban a sportágban biztos, hogy ő az atya úristen, hogy ez akkor nekem így úgy tűnik, mint egy picit elveszne. Tudod, hogy kinézel, és nem azt látod, hogy nem látod azt a segítséget, hogy ránézel, és na, ő itt van, és ő hisz benne, akkor mi ezt fogjuk csinálni, és meg fogjuk nyerni.
2: Ez teljesen jól látod, tehát ha csak vegyük egy nagyon egyszerű példát, van egy másfél órás edzés, mondjuk kézilabdában, abból az első 20 percet az erőléti edző tartja. Utána mondjuk jön egy kapusedző, aki ott még egy 15-20 percet dolgozik, és akkor marad az edzőnek 45-50 perce effektíve, amikor ő beszáll. Nyilván az edző akkor is ott van, és ott nyilván ott felügyel, vagy néz, vagy segít, vagy egyáltalán csak ott próbál inspirálni, de az edző szerepe az ugye nem csak ott kezdődik, amikor elkezdődik az edzés, nyilván meg amikor véget ér. De ezáltal úgymond a fő műsoridőbe is lecsökken a szerepe és a lehetősége. Mondok egy másik példát. Amikor Győrben voltam, ugye 16 játékosból 15 világsztár volt, és mindenki válogatott volt, a hazai válogatott.
1: Ezt azért mondjuk el, hogy mindent megnyertél velük. Magyar kupát, magyar bajnokságot többször, magyar kupát többször, bajnokok ligáját többször, csak hogy nem úgy voltál Győr, vagy ott voltál egy picit, hanem lényegem, hogy mindent megnyertél, amit meg lehetett nyerni.
2: De nem ez a lényeg.
1: De fontos.
2: Nem lényeg, igen. Mondjuk igen. Azt. És visszajöttek a világversenyről a játékosaim, akkor az a nagyon profán helyzet állt elő, hogy 5 napra rá bajnoki mérkőzésünk volt, és a 10 akárhány évből 8-szor vagy 9-szer biztos, hogy Fradi Győr volt, vagy Győr Fradi, ami az év meccse volt. Így van, az aztán a harakír, nem élet-halál, annál egy kicsit több. És a skandináv blokk, hogy úgy mondjam, az 5-6 fő, a skandináv, azok végigmentek, mert a kézilabdában norvég, dán, az mindig ott van végig. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 2 hét alatt játszott 8-9 meccset. Érzelmileg teljesen full motiváltak, és fizikailag pedig leharcoltak. Volt egy 2-3 fős csoport, ebben franciák, németek voltak, akik ugye a feléig mentek, dobogó közelébe, olyan se ilyen, se olyan állapotban nem voltak, volt még, egy-kettő csalódott volt, egy-kettő ilyen félig motivált, mert többet szeret, tehát nyilván dobogon szerettek volna. Volt egy grupp, aki teljesen csalódott volt, mert ugye hülye az edző, miért nem játszott, a szövetségkapitán nem játszotta, ráadásul leépül fizikálisan, te nagyon jól tudod, azért egy 2 hetes világversenyen, ott gyakorlatilag van egy edzésidő, jönnek a csapatok, tehát ott igazából edzeni nem nagyon lehet. Ráadásul terű asztalkám, hát volt rá példa, hogy egy picivel több súllyal jöttek vissza. És volt egy negyedik csoport, akik otthon maradtak, 2-3 fő, hát azok meg aztán szétdolgozták az agyukat, alig várták, hogy kezdődjön. Na most 5 napom volt arra, hogy ezt a 4 csoportot egy hullámhosszra hozzam. És akkor szóltam az erőléti edzőnek, hogy figyelj, most te vagy a főnök. Mérjél, külön, differenciálva, ennek ennyi munka kell, annak annyi munka kell, én csak a taktikai részben, és ők dolgoztak, és ő szentül elhittem, vakon megbíztam bennük, és így voltunk kiváló csapat. Tehát van a stábmunkának nyilván egy ilyen része is, de nyilván ez a felnőtt inkább a profi, a profinak is a legtetejére vonatkozik, de utánpótlásba, utánpótlás csapatoknál azért azt gondolom az edző dominanciája sajnos nem megkérdőjeleződik, de kezd egyre egy picit úgy a háttérbe szorulni.
1: Pontosan ezt akartam mondani amúgy, amit most ilyen szépen kifejtettél, hogy az a fajta hozzáállás, hogy körülveszed magad jó hiszeműen a legjobb szakemberekkel a lehető legtöbb szakterületről, azért, hogy a versenyzők megértsék, hogy mi miért történik náluk lelkileg és fizikálisan, ahhoz egy mindenki részéről nagyon profi hozzáállás kell. Tehát mindenki föl tudja azt mérni, hogy ez azért van, hogy majd a következő meccset, a következő edzést, meg az követő edzés, és utána lépésről lépésre, hogyan jutunk el a bajnoki cím, meg a kupa döntőig, a nemzetközi, vagy a válogatottsági, teljesen mindegy. De ezt egy felnőtt szerintem megérti, mármint egy felnőtt versenyző, és nem vagyok benne biztos, biztos vagyok benne, hogy ezt meg az utánpótláskorok nem értik meg. És ugye az, amit említettél előbb, hogy ez a vezetőedzői dominancia nem jön ki. Tehát szerintem a gyerekek, ami nagyon kell, az egyszemélyes vezetés, hogy ők egyszemélyhez kötődjenek, és ezt a fajta profi szemléletet valahogy meg kell velük tanítani, de ahhoz bent kell, hogy maradjanak addig a sportágban, hogy eljussanak a felnőtt korig, amikor már igazán ezt gyakorolni is kell, mert addig, hogy valaki azt csinálja a pályán, amit mond neki az edző, meg ügyes, meg tehetség, ez egy dolog. Szerintem ez még a játék része mindig. Ez még a profizmushoz nálam még nincs annyira köze. Ez még csak, hogy szereti azt csinálni, amit csinál, és nem gondol arra, hogy ő nem tudom, mennyit akar ezzel keresni, vagy hogy csak azt csinál, ami az ő feladata, hanem ők még játszanak. És ebbe belerakni nagyon sok szakembert, lehet, hogy ők még nem is értik, csak így kóstolgatják a pszichológiát, a nem tudom, az élettant, a magyarázzák nekik, hogy hogyan kell különböző táplálékkiegészítőket szedni, fehérje, szénhidrát, akármi. Őket még mindig a játék érdekli, és mindig az érdekli, hogy a vezér mit mond. Aztán, hogy ez így egyre halad előre, ott már ugye van egy olyan taktika, ott már érzik ennek a súlyát, ott már felnőttek, ott már pénzt akarnak keresni, ott már jobban értik talán annak a lényegét, hogy ez egy óriási csapat, rengeteg jó szakemberrel, és mindenki csinálja azt, amit csinál, és tanít már kevesebb az érzelem is benne. Tehát, hogy így, ahogy így elején nagyon sok az érzelem, én úgy érzékelem, és a végén ez így kopik ki, ott már csak feladat kiosztása, meg feladatrendszer. Legalábbis így, amit elmondtál.
2: Teljesen jó vezetted le. Tehát azért nagyon-nagyon fontos ugye egy utánpótlás edző, az a minden, az edzésen, amit ő mond, megkérdőjelezhetőség nélkül megcsinálom, feltétel nélkül. Ha gondom van, mert rossz egyet kaptam, elmondhatom neki. Ha nem úgy tanulok, mert ugye ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az egész utánpótlás nevelésnek, hogy ne csak a sport, hanem a tanulás, és ez az egész egységet képviseljen, az a fajta nevelés, aminek a tanulás, és az a fajta összhang, hogy legyen sport, és legyen tanulás, mert legyen egy karrier utáni életpálya modell kép is, amit egy 10 éves gyerek nem fog föl. Hogy erre majd csak 10-15 év múlva jössz rá, hogy miért papolt neked az edző, hogy nem leszel csapatba, hogyha lesz kettesed, vagy hármasod, vagy mindegy, milyen szabályokat állítunk föl, de ha azt nem csinálod meg, és akkor nagyon haragszanak rá. Én nagyon büszke vagyok Győrre is, de legalább olyan büszke vagyok, hogy Pécsen volt olyan egyetemi csapat, NB1-be játszottunk, fiúkkal, lányokkal, mindenki diplomát szerzett. És a mai napig olyan hálásak nekem ez miatt, jog, közgazdász volt, tanul, TTK, BTK, mind, még orvosi, pedig aztán az nem gyenge volt, aki az orvosi mellett is tudott úgy sportolni, hogy ez legyen. Na most az edzőnek ezeket a edzésgyakorlatok mellett az összes többi részt, ami néha fontosabb, mint a szakma, ezt képviselni kell. Na ez nincs meg ma. Hogy elmondja, hogy hogyan étkezzél, hogyan, miért húzzál sapkát novemberbe, edzés előtt, meg edzés után, miért fontos, hogy edzés előtt ott legyél már 10 perc, miért fontos az, hogy 10 perccel edzés után még nyújtsál, mert ez most lehet, hogy nem most, de 20 éves korodra, meg 30 éves korodra pláne, 1-2-3 sérülés után meg elengedhetetlen lesz, hogy hozd magad olyan állapotba, hogy legközelebbre. Tehát ha ezt nem tanítjuk, nem mondjuk meg, nem mutatunk példát, nekem fix a ideálom, hogy, hogy az edzőnek, hogyha 10 kilóval több fölöslege van, az baj. Most nyilván a korral, meg hát nyilván senkinek nem kell kockás hassal oda menni, de egy edző, egy testnevelő tanárnak példát kell mutatni. Hogy mutat példát? Hát a megjelenésével. Én ezeket az alapértékeket hiányolom talán a mai világból a legjobban, és azt az őszinte személyes bizalmat, kapcsolatot, ami volt úgy a 80-as, 90-es években, és abból sokkal kevesebb lehetőségünk volt a tudomány, a technikával, a korral haladni nyilván, és nem lehet a kettőt összehasonlítani, de ez a mostani világ, ez sajnos e felé megy. Vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de biztos, hogy ez ebben nagyon komoly különbség van.
1: Danyi Gábor, kézilabdamester edző a vendégem. Most lényegében arról beszélgetünk, ha jól értem, azt hiszem, hogy jól értem, hogy...
2: Remélem én is.
1: Igen, hogy mindent meg akarunk adni már a legelső pillanattól minden területen a gyerekeknek. Hogy akkor ez most nem jó?
2: Az aránya nem jó. Hogy eltűnnek azok a dolgok, hogy meg kell valamiért küzdeni, meg kell valamit érdemelni, ki kell érdemelni. Nagyon sok minden természetes a mai gyerekeknek, a mai világban, a mai sportban. Nagyon sokáig próbáljuk őket a komfortzónájukon belül tartani. Holott a sport nem arról szól. Holott elérkezünk nagyon korán oda, hogy ki kell lépjél a komfortzónádból. És nem csak azért, mert nem kapsz levegőt, vagy mert nem bírod kinyomni a súlyzót, hanem azért, mert olyan állapotba kerülsz, ami nem a tiéd, hanem a sajátod. És ott is meg kell, hogy felelj. Na most ez egyik oldalon mi ezt elvárjuk, a másik oldalon megadunk nekik mindent.
1: Hogy ne kerüljenek ki a komfortzónájukba.
2: Igen. Tehát valahol ugye a rendszer egy picit ilyen kontraproduktív.
1: Hát akkor viszont itt a nagyon nagy varázslat, hogy ezt kell valahogy nagyon jól összerakni, hogy valóban ezeket az arányokat hogy állítsd össze most, hogy említetted. Ugye, hogyha valaki zavar a vereség, nagyon nehezen dolgozza fel, az szerinte, de szerintem egy gyerekkor vagy vereséget, főleg, hogyha egy gyerek ilyen kompetitív beállítottságú, nagyon nehezen dolgoznak fel alapból, de hát az csak úgy tudja gyakorolni, hogyha jó sokat elszenvedi, jó sokszor elszenvedi a vereséget, és ezt úgy megtanulja. Tehát a gyerek nehezen tudja kezelni a vereséget, akkor egyből elviszük egy szakemberhez, hogy megtanítsa vele lelkileg ezt valahogy kezelni, vagy mentálisan ezen túl tudja magát tenni. De akkor lényegében arról, amiről beszéltünk, az van, hogy visszatesszük őt a komfortzónába minél gyorsabban. Tehát nem hagyjuk kívül rajta, tehát a komfortzónáján kívül, hogy küzdjön meg azzal az érzéssel, hogy a következőre merjen odaállni, legyen okosabb, tanuljon az előző vereségből, és már, hogyha újra vereség jön, akkor elfogadja azt, hogy vagy már kevésbé hasonl rá, de ha nyer, akkor se vesse el a súlykot, tehát hogy akkor is valahogy próbáljon egyensúlyba kerülni. De ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert én erre szerintem eddig nem gondoltam, hogy ebben az esetben a kevesebb sokkal több lehet. Tehát úgy értem, hogy a minél kevesebb szakmát tolunk a gyerekekre.
2: Igen. Ugye itt most egy olyan, hála Istennek, olyan vizekre vesztünk, stílszerűen a víznél maradva, hogy mondjuk jön egy kudarc helyzet, egy vereség vagy győzelem, és azt hogyan értékeljük? Az rajtunk, szakemberek, meg a sportvezetésen múlik. Tehát az, hogy van vereség, az egy teljesen normális és elfogadottnak kellene, hogy legyen. De mi sem a vereséget, sem a győzelmet nem tudjuk megfelelően kezelni.
1: Mármint a mi az, kik vagyunk.
2: Én azt gondolom, most nyilván én a kézilabdát...
1: Edzőtársadalom,
2: igen. Tehát csak most mondok egy példát. Hála Istennek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és büszkeség, hogy mondjuk lány szinten rommá verjük a világot utánpótlás szinten. Tehát nem is érti a világ, hogy lehet, hogy a ifi junior korba csak magyar aranyérmek voltak világéletét elmúlt 10 évben. Viszont amikor a felnőtt korba lépünk, akkor mindenki azt várja el ezáltal, hogy mindent megnyerünk, hogy ez az átmenet, ez teljesen zökkenőmentes lesz, holott tudva levő, hogy a 19 éves korból belépve a felnőtt korba, az egy teljesen más világ minden szempontból. A biológiai, a sportszakmába, életkorba, az életmód, amilyen ingerek érik a fiatalokat, férfiakat, nőket, bárkit, és evidenciával 16 éves korában megnyerte, 18-ban még megnyerte, még nagyobb arányal, holott nem ez a lényeg. Ha mi kikapunk, és a vereség mögé olyan címkét rakunk, mi edzők, sportvezetők, vagy aki az utánpótlásban dolgozik, de akár a felnőttben is, hogy annak túlzott súlyt adunk, túlzottan megnyomjuk a ceruzánkat, ugyanígy a győzelemnek is, teljesen mögé bújunk, holott nem ez a lényege. Mondok még egy példát. Volt évekkel ezelőtt egy versenysorozat a kézilabdába, ahol az után U12-ben nem számolták az eredményt.
1: Most is így van. Úgy tudom, az utánpótlásban.
2: Akkor...
1: Kivéve a szülőket, ők számolják.
2: Itt mindenki számolja. Tehát az a sportrendezvény, ahol nem számoljuk az eredményeket, és nincs tét, az nem ér. Tehát az rossz. Mi azt keressük, hogy bizonyos helyzetekben mutatkozzon meg, hogy melyik gyereknek mi az erénye, és mi a hátránya. Utána tudjunk rá reakciókat adni, tudjunk mankót, segítséget adni. Na de úgy, hogy nem teszünk mögé célt, hogy na most a győztes, a vesztes, aki többet dob, az a győztes, aki kevesebbet, az a vesztes. Csak az nem mindegy, hogy utána ezt hogy értékeljük. Hogy na hát ez az edző, vagy ez a gyerek alkalmatlan, mert kikapott, vagy mert ebből világbajnok lesz, mert győzött. Tehát itt nálunk ebben van a probléma, holott a győzelem, meg a vereség, az néha nagyon-nagyon pici választja el, néha nagyon sok választja el, de azt tudni kell értékelni, és tudni kell reagálni rá, és soha nem szabad. Hát azt gondolom, te is nagyon, nem tudom hány számtalanszor, hogy világversenyeken, olimpiákon tudtad egészen más oda menni valahova úgy, hogy úristen, csak ne kapja ki, vagy ma győzni fogunk. A kettő közt óriási különbség.
1: Hát, ha csak ne kapja ki, általában akkor kikapsz.
2: Akkor kikapunk, persze, akkor kikapunk.
1: De én azt figyeltem meg amúgy, és saját magamon, hogy ha játszani akarok, akkor nagy baj nem érhet. Uh-huh. Mert akkor benne van az is, hogy nyerünk, az is, hogy kikapunk. De úgy is ki lehet kapni, hogy utána jól érzem magam. Oh, tehát van ez a vereség, amikor azt mondta, hogy hát figyelj, ez, hát kikaptunk, gratulálok.
2: Világos.
1: De hogy ez így, hát ugye, ez így rendben van.
2: Ugye erős a sport. Én ma megtettem mindent, ennyire volt elég, ma beleadtam, kész. Ő ma jobb volt nálam, hát erről szól a sport.
1: De az utánpótlásban nem ez kéne, hogy legyen? Tehát ott még nem a játék a lényege az egésznek.
2: Annak kéne legyen 100%-ban a játék, és az a fajta tehetség, gondozás, fejlesztés, hogy a játékba, ahol minden megmutatkozik egy gyereken. Tehát az igazi énje, személyisége, tudása, reakciói, örömre, bánatra, minden megmutatkozik. Tehát a legjobb képet adja az edzőnek, testnevelőnek. Az egy dolog, a 8. helyen van, hogy most ez 52-24 lett, vagy 17-17 lett, tehát az eredmény, hanem az, hogy hol tart abba a folyamatba, amit maga az edző szeretne. És bizony, néha kell azt mondani egy győzelem után is, hogy figyelj, ez nem volt jó. Hidd el, most az, hogy mi nyertünk, de ez nem jó. És bizony nagyon sokszor van olyan mondva, figyelj, most kikaptunk, de jól csináltad. De adott esetben az ellenfél most még jobb volt, legközelebb is így kell csinálni, csak gyorsabban, pontosabban, és esetleg védekezésbe kell egész más csinálni. Tehát ez egy nagyon bonyolult, és itt ráhúzunk mindent a vereségre, és ráhúzunk mindent a győzelemre.
1: Ez nagyon rövid távú gondolkodás ilyen szempontból, mert ugye a következő meccset nyerjük meg, és csak ebbe gondolkozni, és a fejlődés odáig tart, hogy azt az egy meccset nyerjük meg, nem azon túlmutatóan, és amit említettél előbb, hogy utánpótlás korosztályban tarol a női válogatott szinte minden korosztályban, és a felnőttben azért ez megakad. Hozzáteszem, a felnőttben arra átlépés tényleg éges föld a kettő között, tehát lehet ott a világ legjobb játékosa sokszorosan az utánpótlás válogatottba, ahogy bekerül a felnőttek közé, más a fizika, tehát sokkal erősebbek, rutinosabbak, más a lövőerő, más a védekezés erő, máshogy fogják meg őket. És az a pszichikai terror idézőjelben, amit megkap ő a pályán az ellenféltől, vagy akár a saját csapatától is, azt is azért ki kell bírni, meg hozzá kell szokni, hogy egyrészt tudja, hogy ő kisebb és fiatalabb, és ott vannak a nagy nevek, a nagy rutinos játékosok, akik azért tudnak egy olyan fölényességgel mérkőzést elkezdeni, hogy a kis fiatal tehetség az már abban megtörik.
2: Ez így van.
1: És még csak labdához se kell, hogy érjen. Akkor mit csinálnak jobban külföldön, hogy ők az utánpótlásban nem, gondolom nem engedik el, mert ott is azért valamilyen fontos, hogy bentartsák a gyerekeket, és valahogy motiválniuk kell a gyerekeket. Mi az, amivel bentartják őket szerinted, vagy tudomásod szerint, aminek köszönhetően ők jobbá válnak felnőtt korukra?
2: Nem raknak olyan címkét például egy-egy utánpótlás világverseny mögé vagy rá, mint például mi. Tehát magyarul nem értékelik se túl, se le, se föl, se le az ott elért eredményeket. Hanem azt nézik, hogy korosztályonként hány gyerek tud följebb lépni, és tagja lenni majd a felnőtt válogatottnak. Egyébként az egész utánpótlásnak, én azt gondolom, nevelésnek a legfontosabb ismérve. Hány tehetséget tud produkálni az adott utánpótlás bázis, majd az adott első csapatnak, vagy válogatottnak. Az, hogy mellette milyen eredményeket ér el, az az úton egy jó visszajelzés lehet. De nem ez a döntő, nem ez a legfontosabb. Ezen kívül ugye nagyon sok skandinávval dolgoztam együtt, a szakmába nagyon-nagyon sok mindenben nem voltak olyan szinten, mint a magyar gyerekek, vagy a magyar utánpótlás, vagy a magyar felnőttek. Viszont gondolkodásba, életmódba, szemléletbe, mondok egy példát. Van egy edzésgyakorlat, hogy indításos gyakorlat, előre dobják a labdát, megkapja, aki kihagyja, mondtam, az fut egy sprintet büntetésből oda-vissza. Ez egy ilyen tipikus alapgyakorlat, hát hogy is mondjam, még az a porosz vonal, amiben én nőttem ismerős föl, igen, és akkor elkezdtük ezt a gyakorlatot, és akkor mellém jött az egyik norvég játékos, nem titok, a Stine Oftedal, és mondta nagyon kultúráltan, hogy Gábor, értjük, hogy motiválni akarsz, inspirálni bennünket, hogy figyeljünk oda, hogy lőjük be a labdát, és legyen gól pontosan, mert ha nem, akkor futni kell, de nálunk Skandináviában a futás nem büntetés. Tehát mi úgy nőttünk föl az óvodába, az iskolába, hogyha szóba jött a futás, akkor nem negatív kontextusba. Mert ha kimentünk futni, az egészséges, kettő pedig elmagyarázták az utánpótlás edzőink, hogy futás nélkül nincs kézilabda, meg nincs sport. Tehát, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor még csak az alapokat csináltuk meg. Utána jön a többi. Tehát egész más, és egy picit ilyen, nyilván nem akarom ezt teljesen kibontani ilyen társadalmi dolgokba, de amit az ember otthon hall, az iskolába hall, azok a legfontosabbak. Utána lemegy még az edzésre, apa, anya otthon, az iskolába a nevelő, az edző, a testnevelő, és a szakágiba ezek szerint fogja élni az életét, ezek az alapelvek szerint fogja élni az életét. Most az egyik helyen megbillen ez, akkor már nem, és azért a skandinávok mondjuk, és nyilván nem misztifikáljuk őket, mert ez Skandináviában működik. Meg abba, hogy mondjam, abba az életmódba, abba a szociális hálóba, ami ott van. Nekem például a meccs utáni értékeléseknél, egy bajnokok ligája mérkőzés után azt mondták a skandinávok, hogy Gábor, légy szíves, rosszat ne mondjál. Nyíltan, ne, ott mindenki előtt rosszat ránk ne mondjál. Hát mondom, gyerekek, hogy értékeljelek benneteket? Hát csak meg kell mutatni, tehát nem abba a kontextusba fogom rakni, hogy hú, hát ez milyen dolog, meg hülyék vagytok, vagy mit tudom, hanem hogy mondták, hogy nem. A francia maggal ott egy taktikánál, mikor elmondtam, hogy mi lesz, ha nem kérdeztem meg a véleményüket, megsértődtek. Mert ők meg úgy nőttek föl, hogy hát főnök, hát nem, meg se kérdezett, hogy mi a véleményünk, hogy hát ez milyen dolog. Ugye a magyarok pedig aztán a Görbic-Anitánál tehetségesebb, szuperebb játékosan nem dolgoztam. Az Anita meg úgy nőtte, azt mondja, Gábor, hát amit mondasz, azt csinálom. Azt mondja, hát nekem ezt mondták itthon is, meg mit tudom én, meg hát belevitte a zseniét, nyilvánvaló. Szóval azért tudod, az, hogy az adott környezetben mi működik, az nagyon fontos, és nem szabad nekünk a skandináv stílust idehoznunk Magyarországra, mert mi itt élünk Magyarországon. Az itteni iskolarendszerben, az itteni családi, szociális hálóban növünk fel. Ehhez kell megtalálnunk a legjobbat. A skandináv stílus, a skandináv utánpótlás képzésből, ami a legjobb átvehető, hogy én azt gondolom, és ebből kell is tanulnunk, hogy nagyon sok csoportos foglalkozás van a páros 1-1-2-2-3-3-as kapcsolatokra, és az alap, a passzolások, a maximálisan jó fizikális, nekik ez az iskolájuk. Férfiak, nőknél ott is vannak 20 év a világ élvonalába. Nem tudnak 16 passzos taktikai elemeket, meg ilyen csiribú-csiribákat, de amit tudnak, azt hétfő reggel 8-kor, meg vasárnap délután 4-kor is tudják.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Danyi Gábor, kézilabda mesteredző vendégem, nagyon érdekes dolgokat mondasz, és nagyon visszacseng nekem még a sportolói múltamból, mert ott is tök érdekes, mert az igazán jó játékosoknak nem volt óriási a repertoárjuk. De ami az az 1-2-3, ami volt, azt mindig tudták hozni. És ezt tudták váltogatni, hogy nem volt az, hogy ez mindent tudott lőni, meg mindent tudott blokkolni, mindenhonnan el tudta lőni, mindenhova tudott passzolni, ez nem volt. Ott az volt, hogy tudtad, hogy ezt fogja lőni. A kérdés az, hogy hogy időzíti azt, tehát mikor fog az, mikor látja meg a lehetőséget, és valahogy mindig azt a lehetőséget, azt a részt találta meg, amikor ezt meg tudta valósítani.
2: Na azért volt ő világklasszis. Így van.
1: Igen, tehát, és ezért tűnik olyan rémegyszerűnek a jó játékosnak a játéka, mert ő semmit nem csinál, csak lövje a jobb laposat. Meg ő semmit nem csinál, csak pont beugrik oda.
2: Csak pont, igen.
1: De hogy ő mindig akkor csinálja meg, és mindig úgy csinálja meg, és amúgy nem nagyon hibázik ebbe.
2: Így.
1: Hát ez viszont csak gyakorlás kérdése ilyen szempontból. Viszont nálunk azért a legtöbb sportágban, ugye utánpótlás szinten, ott azt tanítják, hogy mindenki játszon még mindent, tehát mindenki csinálja meg mindent. Szerintem ez nem rossz irány, mert nem mondom megint, csak nem edzői szempontból mondom ezt, de az jó, hogyha belátják a pályát a játékosok ilyen szempontból, és érzik, hogy kinek mi a feladata, aztán majd később ez tisztul, és mondjuk mire hozzátok kerülnek, akkor azért már ott gondolom, hogy ott már azért mindenkinek megvan a saját pozíciója.
2: Megvan a saját pozíció, így van, és próbálunk, de nagyon jól mondod, tehát ott is, tehát 2-3 posztot el kell tudni játszani, készségszinten mindenkinek. Na most ezt, hogyha nem ismertetjük meg általános iskolába a gyerekekkel, egyébként egy nagyon komoly és egy nagyon nagy szelete, én azt gondolom a magyar sportnak jelen pillanatban az általános iskolás testnevelés, az ott levő testnevelő tanárok hiánya, és a főleg alsó tagozatban senkit nem megbántva, de az a fajta, hát hogy mondjam, rend, stabilitás, és az a fajta szemlélet, az én azt gondolom nagyon-nagyon hiányzik. Én, ha visszagondolok, mi azt választottuk Pécsen, a pécsi sportiskolába, hogy 12 éves korba választottak a gyerekek sportágat. A 12 éves korig mindenkinek kötelező volt atletizálni, úszni, mert bocsánat, az úszást kellett volna legelső, tehát úszni mindenkinek.
1: De nem miattam, mert...
2: Nem. Ez a szülők felé egy óriási nagy biztonságérzetet adott, kettő pedig a keringésnek a legjobb megalapozása. Atletizálni, tornázni kellett, és a kézi kosár focit mindenkinek kötelező volt kipróbálni. És mire eljutottak 12 éves korig a gyerekek, addigra jött az, hogy a testnevelőnek volt egy véleménye, hogy te fiam, te vagy lányom, te ebbe vagy a legalkalmasabb, a legtehetségesebb. Nagyon fontos volt nyilván, hogy a gyerek mit akar, meg a szülő mit akar. Ez legtöbbször azért találkozott, és 13 éves korba kezdődött el a sportági szakosodás. Én megmondom őszintén, ennél jobban nem találkoztam. Manapság, hogy lejjebb megyünk, óvis, nem tudom én mi, vannak az úszás és a torna nyilván kivétel, mert ott nagyon korán kell specializálódni, különben nem lehet odaérni. De hogy minél több inger, minél több hatás érje egy fejlődő gyerek szervezetét, koordinációra, a különféle fizikai hatásokra, a legjobb az, hogy minél több mindent próbál ki.
1: Olyannyira adok igazat neked ebben, hogy még annyival kiegészíteném ezt, hogy egyrészt, hogyha ilyen multisport jellegű múltja van valakinek, tehát a versenyzőknek, vagy akár a gyerekeknek, ne beszéljünk versenyzőkről, csak sportolókról, utánpótláskorú sportolóktól, kevésbé lesz sérülékeny, mert ugye nem csak egy izomcsoport edzés, az nem csak ilyen rutinszerűen ugyanazokat a mozgásokat csinálja. Ha visszaemlékszem még a felnőtt koromra, és már akkor azt gondoltam, hogy már mondható vagyok profi sportolónak, de ha kitöréseket kellett csinálni, akkor azért az nagyon nem jól esett másnap. Tehát akkor tudott izomlázam lenni, vagy húzóckodni. Tehát, hogy teljesen más
2: teljesen mozgást csinálni. Teljesen beállt egy specifikus.
1: Igen. Saját magamon nevettem a végén, hogy nem hiszem, hogy állítólag én profi sportoló, vagyok egy élsportoló, és egyszerű gyakorlatoktól izomlázam lesz. A másik, ennek a multisport tevékenységnek a lényege szerintem, hogy ha egy gyereket agyon terhelünk egy sportággal, sokkal hamarabb kiégetjük őt. Tehát, hogy már olyan mennyiségű munkaórát teszünk bele, hogy

0: a különbség? Tehát a külföldi utánpótlás nevelés, külföldi akadémiákon ők szándékosan beraknak a petanktól, a teniszen át, az összes többi olyan mozgásforma, ami más izomcsoportokat mozgat, teljesen más a figyelem, a koncentráció, elveszi attól, amiért ott van. Nálunk heti 8-9-10 edzés plusz mérkőzés, és mire 17-18 éves korra odaérnek, ahol a legmotiváltabb, a legnyitottabbnak kéne lenni, nagyon-nagyon sok gyerek kiég. És jön az a gondolat, hogy megyek edzésre, és nem hogy fölcsillan a szem, hanem rossz kedve lesz. És jönnek azok a félelmei, hogy úristen, ma mi lesz, ma meg... Tehát itt ebbe biztos, hogy változtatnunk kell. Ugye évek során bejött a TAO, ami egy óriási segítség a magyar sportnak, és hála Istennek, hogy van, és egy óriási mankó, de én azt gondolom, és nyilván ez az én véleményem, hogy egy pár éve egy picit nem abba az irányba megy a TAO és annak a felhasználása, ami ezt az irányt segítene, most amiről beszélünk. És sokkal több minden más ingert be lehetne vonni a gyerekek életébe, ezáltal kinyitni és még jobban vonzóvá tenni, hiszen a beszélgetés elején beszéltünk arról, illetve kérdezted, hogy mennyiben másabb akkor is a mostani. A mostani gyerek szabadideje arról szól, hogy a műszaki kütyük, a számítógép, a telefon, az egymással való kommunikálás csak és kizárólag telefonon vagy elektromos úton történik, vagy elektronikusan, bocsánat, holott volt régen, hogy lement az ember a grundra, elment focizni, elment fáramászni, vagy mit tudom én mit csinálni, cseresznyét lopni, ahol olyan dolgokat csinált, amit észre se vett, és mennyivel több lett tőle. Most bejön az akadémiára egy fiatal fiú, egy leány, és nem tud elesni. Nem, mert egy...
1: Egyszer.
0: Igen. És ez nem a gyerek hibája.
1: Így van.
0: Tehát ez nem a gyerek hibája.
1: Abszolút egyetértek ezzel. Erről meg az jut eszembe, amit mondtál, hogy ugye nekik sokkal több lehetőség van a kommunikációra. Tehát, hogy nem kell ahhoz találkozzanak, hogy ők beszélgessenek, vagy úgymond üzenetet váltsanak. De nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy ebből őket kivegyük. Tehát nem ugyanazok a lehetőségei vannak az edzőnek, nem ugyanazok a létesítmények vannak, nem ugyanazok az eszközök vannak, és nem ugyanaz a sporttudományi háttér áll rendelkezésünkre, mint mondjuk 1986-ban, mert ott azért lényegesen ilyen szempontból könnyebb volt, mert nem volt választási lehetőség a gyereknek.
0: Így van, nem volt opció.
1: Mész, vagy ide, vagy oda, vagy iskolába, vagy edzeni, de ez az összes, mert hétfőn nincs adás, este tévémacsi az csak hétkor jön, addig viszont el kell tölteni az időt, vagy még egyszerűbb, ha sötétedik, gyere haza. Ma már nem ez van. Ma már nagyon-nagyon széles a palettája a gyerekeknek, vagy a fiataloknak arra, hogy ők bármilyen interakcióba kerülnek másokkal, hogy ők úgy érezzék, hogy ők folyamatosan csinálnak valamit. Mert ugye csináljuk a sportot, csináljuk a nem tudom, most csináljuk a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, a Messenger, a csetelés oldalok, bármi. De nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy őket ebből kiszakítsuk. Tehát sokkal több minden áll szerintem egy edző, vagy egy klub, vagy egy iskola rendelkezésére, hogy őket valahogy kimozdítsa ebből bármilyen motivációs eszközökkel. Tehát, hogy mi is tudunk számítógépeket adni nekik. Mi is tudunk olyan platformokat biztosítani. Mi is tudunk szép tornatermet adni nekik. És szerintem annyira demagóg az, és annyira zavar, amikor azt mondják, hogy bezzeg a mikorunkban még lementek foszlizni, de ti meg ezt csináltok. A gyereknek ebből mi a tanulság? Hogy nem érti. Hát jó, ti azt csináltátok, mi ezt csináljuk.
0: Nem tudja, hogy miről beszélsz.
1: Igen.
0: Nem tudja. Nincs összeesetes alap. Semmi. Nem tudja elképzelni.
1: De
0: így van.
1: Nekünk is megvannak azok az eszközei, sportvezetőknek, edzőknek. Csak használjuk azt, hogy máshogy kell fordítani a gyerekekre, hogy őket kimozdítsuk abba, hogy egyáltalán kedvet kapjanak ahhoz a sportolnak. Nem lehet az egy büntetés, hogy azzal megbüntetlek, hogy te sportolsz, mert amúgy meg, bocsánat, hülye vagy, hogy nyomkodod a telefonod. Tehát ha nincs neki jobb,
0: így van.
1: Mert nem tudunk olyan alternatívát
0: nem
1: neki
0: tud.
1: Adni.
0: Ez így van.
1: Úgy, hogy közben minden rendelkezésünkre áll. Tehát ki tudnánk őket mozdítani szerintem ebből, és vannak olyan jó példák, akik kimozdítják, és időben mozdítják ki, mert ugye nagyon fontos az első behatás, hogy Mit szerettetsz meg a gyerekkel? Ha már kicsi kölyök, korábban adod neki a tabletet, a telefont, a bármit, még a sportolás előtt, neki adasz az elsődleges kikapcsolódás. Ha már a sporttal, és mondjuk a sport ad neki egy olyan első élményt, hogy

0: hogy de jó, hát itt a haverom, a barátnőm, tök jó együtt, jól éreztem magam, este elfáradtam, ő ezeket meg nem tudja összerakni így a apró kockákból, hogy a nap végén azért fáradt, azért őzi magát jól, azért kevésbé beteg, azért tud jobban tanulni, azért van több barátja, már nem, hogy lejár sportolni, de már találkozik először ezzel az élménnyel.
1: Igen, és most amit mondtál, ez egy fontos aspektusa lenne például a utánpótlás meg az edzőképzésnek, hogy ezt elmagyarázni az edzőknek, hogy tehát nem fekete-fehér. Tehát az valóban az nem hivatkozási alap, hogy bezzeg a mi időnkbe. Azt nem tudják elképzelni a gyerekek. Azt mi tudjuk, hogy nekünk milyen lehetőségünk volt, és tudjuk, hogy ma mi van, mert ugye mi átéltük az egészet. És az ne legyen hivatkozási alap, hanem alkalmazkodni kell ehhez a mostani, és úgy megkeresni a gyerekekhez azt az utat. Nyilván, aki 10-15 éve otthon használ dolgokat, annak, ha egyből azt mondod, hogy ez hülyeségé, akkor az nem az... Abból kell mutatni, hogy van egy másik út is, van egy másik lehetőség is. Adj egy pici teret abból, ami eddig volt, próbáld ki ezt is. Ha ez nem megy, próbálj ki mást is. És ez a fajta inkább pedagógia és empátia készség, ami legalább annyira fontos, mint a szakmai ismeret a mai világban nagyon-nagyon komolyan kell, vagy kellene az edzőknek, testnevelőknek.
0: És akkor most talán erre rákapcsolódva, lehet, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy ez legyen a fő cél, az elsőleges cél minden olyan kiegészítő szakma irányából, akár pszichológus, akár mentáltréner, akár coach, bárki, mentor, teljesen mindegy, hogy ne a vereséget próbálják, a vereség érzetét próbálják csökkenteni a gyerekben, mert az megoldja majd ezeket, tehát neki ezt ki kell idézőjelben szenvednie, hanem hogy irányba tartsák a gyereket a sporton belül. Tehát szerintem egy vereség nem minden esetben tántorít el egy gyereket a sporttól, mert lehet, hogy motiválja is, hogy a következőt megnyerje. De mindenképpen az egy jó és fontos dolog, hogy érzelmeket vált ki belőle, hogy ő reagál arra, hogy ő kikapott. Az rosszabb, hogy nem reagál rá, mert nem
1: is érdekli. Nem.
0: Akkor rossz helyen van. De ha reagál rá, az jó, mert akkor ott valami dolga van neki még azzal. De hogy ezek a kiegészítő szakágak, tehát a sportágat kiegészítő mentál, tehát amit előbb említettem, hogy a sport felé irányítsa őket, ne pedig abból próbálja meg megmenteni őket azok a kudarcokkal szem, amit neki meg kell, hogy én is meg át kell, hogy dolgozza saját magától. Tehát, hogy egységesen a más irányból, tehát az a fajta, hát mentálisan, se fizikálisan sem segítő foglalkozások, mint hogy nézem a képernyőt, és szándékosan mondom, ezt pedig nem szeretem, mikor ezt meg, mert a képernyőn sok minden van, tehát azon lehet tanulni is. Hogy annak a hasznosságát próbálják egyrészt növelni ezek a szakemberek, másrészt próbálják őket elmozdítani a sport felé, hogy hát érted, hogy ne a sportágban mentsék meg, mert hogy nyersz, igen, meg megizzadsz, meg megsérülsz, mert hát oké, hát az élet is erről szól, hogy amúgy mindenre lefordíthatjuk azt, hogy mind a érhet vereség, mindenhol izzadhatsz meg, és mindenhol kell komfortzónán kívül létezni, egy párkapcsolatban, egy munkahelyen, egy közlekedésben, tehát hogy senki nem butha. Ezért nagyjából kimozunk a komfortzónából.
1: Igen, és mindenhol van vereség az abszolút. Élet minden napjaiban, igen, minden órájában, hogy lekésed a buszt, hogy nem találtad el, hogy mi legyen a vacsora, vagy mit kell venni a boltba, vagy bármi. Ehhez kell az a fajta, hát hogy mondjam, kompromisszumkészség, ami az egész életnek egyébként szerintem a mozgatórugója, az észszerű kompromisszumkészség, és megtalálni azokat az utakat, amik segítenek ennek a feloldásába, de te mondtad a vereség, de ugyanez igaz a győzelemre is.
0: Abszolút.
1: Hogy a győzelemnek az értékét is helyén kezelni, mert számtalanszor láttuk, hogy egy-egy győzelem az milyen irányba viszi, nem jó irányba viszi el azt, aki nem megfelelően kezeli ezt, vagy nem megfelelően címkézi, hogy oké, ma győztünk, de azért ez gyerekek, maradjunk a talajon, holnap egy ugyanez, hogy holnap is győzünk, legalább ennyi kell. De ugye mi ennél többet szeretnénk, nem csak ami ma volt, hanem még szeretnénk. Tehát ahhoz, hogy jobban győzünk, mint tegnap, ahhoz még többet kell teljesíteni. Én nekem a Bajnokok Ligája győzelem egy fantasztikus siker volt az életembe, de nincs benne az első három fontosabb dologba. Pedig a sportról szól az életem, meg remélem még sokáig arról is fog szólni, de nem, nincs benne. Tehát én nekem körülbelül 3 napig tartott az a fajta eufória, utána teljes kiürülés, teljes megyünk előről, csináljuk, kezdjük új dolgot, bármit.
2: a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Rövidített ügyfélfogadás lesz egyes NAV ügyfélszolgálatokon. Marad a forróság, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
9: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mester hármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát. Így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott. Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, míg a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Délelőtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van.
0: Közlekedés.
9: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Komárom csomópont és Biatorbágy között helyenként a külső sávban csak arra szólnak a járművek. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben.
0: Időjárás.
9: Napos idő várható, csak kevés gomoly felhővel. Holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15 és 21 fok közé hüll a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Danyi Gábor, kézöld mesteredző vendégem. Annyira megkérdezem, hogy mi volt az a három évben, ez nem fér bele, mert azért, ha valaki elkezdi az edzősködést, az minimum ilyenre vágyik, hogy egy B-et nyerjen, vagy válogatott, vagy szövetségkapitán legyen, és ott érmet érjen, de hogy ezt így mindet végig próbálgattad már.
2: Lehet, hogy bocsáss meg, szabadba vágok, és nyilván nem akarok kibújni, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, úgy összegészében nem a sportra gondoltam, hanem az életem. Igen, rosszul fogalmaztam akkor, azért elnézést, de nyilván a bajnokok, mert mindenki azt hiszi, de nem, nyilván az első az a családom, a gyerekeim, az unokáim, és nekem a Bajnokok Ligája győzelemnél fontosabb, hogy a körülöttem levők, a nekem fontos emberek azt mondják, hogy az maradtam, aki voltam 87-ben, amikor vagy csoporttalálkozó, osztálytalálkozó, most már 40 évesre járok, úristen. azok mondják, hogy nem változtam, és hogy az maradtam, aki voltam. Ez nekem nagyon fontos.
1: Ezt így már értem.
2: Igen.
1: És ugyanez az olimpiai győzelem is.
2: Igen.
1: Hát, hogyha valaki azt hiszi, hogy az olimpia aranyére, mert bármi megváltozik, az óriási téved.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt így kontextusba hoztad, mert erre gondoltam, csak rosszul fejeztem ki magam. Tehát nagyon fontos volt meg minden, és akkor még rá is szoktak kérdezni, hogy a 2019-es, amikor ráadásul veretlenül nyertük meg azt a szezont, mondtam, gyerekek, higgyétek el, hogy egy szezont veretlenül lehozni, az nem normális. Ilyet ne akarjon
1: hát
2: senki. Igen, tehát gyerekek, tehát ez nem, nem, oké, szép volt, jó volt, nagyon komoly csapatmunka, nagyon sok embernek volt benne szerepe, és a legprofánabb, amikor a BL döntő után az ember óra alá rakják a mikrofonokat, hát sok okosságot nem lehet mondani, és azt tudtam mondani az egyik riporternek, hogy a győzelem titka az a krumpli leves volt, amit a feleségem főzött.
1: És akkor mindenki elkezdett krumpli leves csinálni.
2: És olyan teóriák kezdtek el terjengeni, meg így.
1: De ezek kellenek amúgy. Igen. Tehát, hogy kell, hogy kizökenjenek az újságírók is, meg az emberek. De ez azért jó szerintem nagyon, mert hogy mindenki a titkot keresi. De nincs.
2: De nincs titok. Hát nincs titok.
1: Nem,
2: hát.
1: Mindenki lát mindent, anélkül, hogy nem dolgozol, vagy nem gyakorolsz, vagy nem teszed azt, amit kell a győzelemért tenni, anélkül nagyon nehéz.
2: Nincs, így van, és össze kell jön egy olyan stáb, egy klub, egy környezet, a szerencsének, mindennek, és beleraksz mindent, és gondoljunk bele, hányan voltak ilyen helyzetben, meg lettek volna, és nem sikerült nekik, és az ember ott volt, ez összejött, ezt értékelni tudja, de amikor az embertől azt kérdezik, hogy mondjam meg, hogy mi a sikertitka, mondom, én nem.
1: Na igen, hogy...
2: Én nem tudom.
1: Nem sikerült, de ha megnézed a másiknak, a tulajdonos sikerült.
2: Igen.
1: Tehát érted, igen, hogy valakinek mindig sikerült. És neked azért nem sikerült, mert neki sikerült, és ő valami más tett hozzá. Nem az van, hogy a senki ellen küzdesz,
2: persze,
1: hogy sikerült.
2: Pontosan.
1: Tehát ez nem egy ilyen objektív mérce, hogy te végigmész, és hogyha csinálok 100 fekvőtámaszt, akkor pont 100 fekvőtámaszt csináltam, mert hogy te csinálod a dolgot, de más is közben csinálja a dolgát.
2: Ez így van.
1: Úgyhogy valakinek van. Mindig sikerült, tehát nem az, hogy nem sikerült soha senkinek, mert hogy hát most nem neked sikerült, hanem neki, és azt kell megnézni, neki viszont miért.
2: Igen.
1: Nem az, hogy nekem az nem sikerült, mert neki igen.
2: Igen. Még egy titkot hadd áruljak el, mert nyilván nem titok, hogy ez a krumplileves téma, ez én azon kevés férfi emberek közé tartozok, akiket az autók és az evés nem érdekel.
1: Ajjaj.
2: Tehát nem érdekelnek. Nem. Illetve nem, ez se jó megfogalmazás, elnézést, nincsenek a fontossági sorrendben ott az elején. És az étkezésbe is, tehát a krumplilevest nagyon szeretem. Tehát semmi extra, semmi ilyen, olyan krumplileves, meg rántott hús, meg mit, tehát nem, semmi extra. És a Bajnokok Ligája előtt, meg a mérkőzések előtt valóban krumplilevest szokott az Ági csinálni, a feleségem, bocsánat, mert tudja, hogy azt szeretem. És az egyik Bajnokok Ligája döntőre, ugye itt voltunk fönt az Aquingumban, mindig fölköltöztünk 3-4 nappal előbb, és kabalából, pedig abszolút nem vagyok babonás, meg mondta, hogy itt egy ilyen dunszos üvegbe, és főzött egy krumplit, és elfelejtettem belőle enni, mert sok minden el voltam foglalkozva, de hogy mi van a hűtőbe, ott az nem. És fölhívott a mérkőzés előtt, és megkérdezte, hogy ettem a krumplilevesből. És akkor esett le, hogy nem, de mondom, ez milyen dolog, meg hát ilyen nem maradhatok így, meg ilyen szégyenbe, nyilván az ember nem mond olyat, hogy ettem mégis, és fölrohantam a szobába, és a dunsztos üveget lecsavartam, és ettem három hideg kanállal, ott vagy ilyen hideggel, három kanállal.
1: De nem vagy babonás amúgy.
2: De nem vagy.
1: Még ez a szerencse.
2: Igen. És akkor mindenki boldog volt.
1: És akkor mindenki nyertetek is.
2: És nyertünk is. Így
1: van. Csak van összefüggés, látod?
2: Csak van összefüggés.
1: És csak van titok. Nagyon aktív vagy, és tényleg óriási tapasztalatot szereztél már az eddigi edzői pályafutásod során. Hol szeretnéd ezt még kamatoztatni? Ugye nekem vagy most, de azt is olvastam rólad, hogy azért te készen állsz arra, hogyha esetleg egy olyan feladatot kapna, amit elválasz, és testhez áll, és látsz benne értelmet, kihívást. Hol van a helyed, ahol te látod magad a következő 5-10 évben, vagy szeretnéd magad látni a következő 5-10 évben, mert nagyon sok mindenről beszélgettünk, rengeteg kérdésem lenne még. Ugye azt is mondtad, hogy neked egy férfi BL csapat még azért az úgy még beférne a portfóliódba, hogy azt nagyon-nagyon szeretnéd. Hogy mi az, amire Danyi Gábor vágyik még a következő mondjuk 5-10 év alatt, nem mondjuk nagy időtávot. Nem kicsi esze, de azért
2: igen, igen,
1: ennyi kell.
2: Igen, először is ugye nagyon-nagyon jól érzem magam a mindennapokban és a bőrömben a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Egy fantasztikus hely, olyan felszereltséggel, hogy sokfele jártam a világba, Ázsiától kezdve nagyon sokfelé volt szerencsém. Ilyen létesítményt és ilyen lehetőségeket, ami ott a Boglári Akadémiában nem láttam sehol. És ez nem a hazabeszélés, meg mert jól hangzik, ez tényleg így van. Ráadásul ugye Balatonföldváron élünk, 5 éve vettünk ott egy házat, oda letelepettünk. Csodálatos az a balatoni élet, meg az a feeling ott a vízpart mellett, hát ha tudom, még előbb is oda költözünk, szoktam is mondani, tehát nagyon-nagyon jól érzem magam, viszont úgymond öregnek se érzem magam, hogy ha jön egy lehetőség, de nyilván, ahogy mondtad, annyi felé dolgoztam, és annyi mindent kipróbáltam, úgymond volt lehetőségem, nem a kipróbálás a jó szó, hogy nyilván az életemnek ebbe a szakaszába most már komoly prioritás az, hogy mondjuk ne menjek el külföldre, mint tavaly is volt egy lehetőség, mert hála Istennek 3 unokám van már, akik nagyon komoly szerepet játszanak az életembe, és volt olyan időszak, nagyon kevés az életemben, amit visszacsinálnék, vagy másképpen csinálnék. Egyet biztosan, amikor 3 és 5 éves kora között a lányomat nem láttam ébren. Annyit voltam távol. És most már így 61 évesen ezt nem szeretném az unokáimmal. Tehát tudom, hogy ez nem kívánságműsor, de a külföldre nem akarok menni, mert évente 2-3 hazajönni, ezt már nem szeretném. Pontosan az elmondottak miatt. Ha itthon megtalál egy olyan feladat, ahol értelmes célok vannak, olyan lehetőségek, abban nagyon szívesen készen állnék és belevágnék, viszont ha ez nem jön el, az égvilágon semmi olyan törést vagy hiányérzet nem lesz az életembe, mert tényleg teljes úgy olyan szempontból az életem, hogy edzést tartok, tanítok, ott vagyok, ahol nagyon jól érzem magam, nagyon komoly és előkelő helyet foglal az életembe a teniszezés.
1: És a biliárd.
2: A biliárd, és ezeknek tudatosan hagyok helyet és időt az életembe. Nem vagyok az az edző, soha nem is voltam, ez az életem, de aki 24 órába akar ebben foglalkozni, mert láttam példákat, hogy mennek el az erdőbe azok az emberek, akik állandóan ebben foglalkoznak. Tehát én a BL döntő napján is futottam 2 kört a Margit szigeten, BL elődöntő napján is teniszeztem, tehát ezeket szándékosan meghagyom magamnak, mert így egész. Úgyhogy ha van egy ilyen lehetőség, és nyilván elsősorban ez a férfi csapat, mert igazából nem megbántva a hölgyek és a férfiak közti különbséget, nem akarom itt felerősíteni, de azért jelentős különbség van a férfi és a női kézilabda sport, meg egyáltalán a sport között, de az a szakma csúcsa, tehát ez tény és való, akkor ha egy ilyen lehetőség megtalál, nagyon nagy örömmel venném, de ha nem, akkor sem fogok a kerti ház végébe menni, a telek végébe, már csak azért is, mert nincs kertes házam.
1: Hát köszönöm szépen Nagy Gábor kézad a mesteredzőnek, hogy elfogadta a meghívást, és én jót beszélgethettünk, és hát nagyon ritkán van az, amikor azt úgy érzem, és azt tudom mondani, hogy ennél rosszabb tényleg sose legyen.
2: Igen.
1: Nálad,
2: igen.
1: Mert akkor minden rendben lesz.
2: Én is nagyon örülök, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon jó volt beszélgetni. Ugye az interjúk, beszélgetések számomra egyik fő ismérve, hogyha az ember azt látja, vagy azt érzi, hogy nagyon hamar vége volt, már is vége, mert akkor...
1: Sajnos, igen.
2: Igen, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel volt, amit megtisztelő volt.
1: Köszönöm, vigyázz magadra, sok sikert, jó egészséget neked.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Oda nézek a pompom.
2: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
3: Katonailag nem komoly.
2: Az utolsó hős.
1: Száz aranyat ér a fejed.
4: A meg a dicsőség.
1: Élve van, ahova te el kell foglunk.
2: Akit az ellenség fenyeget.
1: Meghalsz, rebelis kutya!
5: Engedelmével egy kicsit késő.
2: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
6: Megölhetném, de nem teszem.
1: A császár nevében gyönyörtön!
2: Zente Ferenc.
7: Hogy írja Balázs az üzenetet?
8: A szentes kapitánya.
2: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: A futballvilág elitje késő este sem pihen, a tét pedig nem kevesebb, mint a legjobb 32 közé kerülés. Az angolok Panamával néznek farkas szemet. A Thomas Tuchel vezette csapat kicserélődhet az előző meccsekhez képest. Az eljelű négyes másik párosításán a tét a csoport második helye. Anglia, Panama és Gána, Horvátország labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzések 23 órától élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
11: A pontos idő 15 óra, köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, méghozzá munkatársaim, Balogh Balázs, Bredák József, Antal Rihár, Szabó Bence és Balogh Bence nevében is. Hosszú körkapcsolás, hiszen 23 óráig nem játszanak mérkőzést a labdarúgó világbajnokságon, utána az a műszak is megkezdődik. Igaz, hogy egy darabig az utolsó, itt az egyenes kieséses szakaszban az utolsó olyan játéknap, amikor összesen három csoport hat mérkőzésen eldől, hogy hogy néz ki majd az ágrajz a labdarúgó VB-n a tengeren túlon. Az első órában a körkapcsolásban Barát Botond lesz a vendégünk, Szabó Bencével beszélgetünk, természetesen a Vasas és az NB1 az első témakör, aztán meg a labdarúgó világbajnokság, amit csak belefér. Botti, köszi, hogy itt vagy a stúdióban, már előre üdvözöllek téged, hiszen te játszottál 2019 és 20 között a tengeren túlon is, tehát vannak élményeid bőségesen.
12: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
11: De rögtön egy élő kapcsolás, mert hogy ezen a forró nyári napon, bizonyít június 27-én szombaton a Bokcsarnokban zajlik egy öttusa verseny, nem is akármilyen, két hete világkupa volt a nőknél magyar sikerrel, és a férfiak selejtezője lenne, de ez valójában a világkupa döntő, annak az elődöntő, a második csoportról és a mai nap történéseiről, a helyszínről, a Bokcsarnokból Kreisz Bálint számol be. Szia Bálint!
13: Szia Zsolt, és igen, így van, ahogy te is mondod, ide a három világkupa állomás 36 legjobb versenyzője kvalifikált, tehát ide tényleg csak azok juthatnak el, akik az egész szezonban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak. Vannak olyanok, akik ennek ellenére visszaléptek a versenytől, ilyen például a magyar részről Böhm Csaba és Koleszár Mihály, azonban a férfiaknál így is ketten érdekeltek, Tárkányi Zsombor a délelőtti elődöntőben volt, és a 15. helyen zárt, így ő már búcsúzott, hiszen mind a két elődöntőből csak a 9 legjobb jut be holnap 14 óra 30 perckor kezdődő döntőbe. Most pedig a férfiaknál a B elődöntőben, a vívásnál tartunk, annak is a döntőjénél, és jelentem, Szép Balázs nagyon sokáig menetelt, egészen az elődöntőig jutott, nagyon-nagyon szépen kezdte a napot, Dallenbach ellen előbb egyenlítenie kellett, aztán két másodperccel a vége előtt 5-4-re módosította az állást. Izgalmas csata volt. A második asszonya sem volt kevésbé eseménytelen. Vicc ellen kellett küzdenie nem kiemeltként, tehát mindenképpen több pontot kellett, hogy szerezzen. A 60 másodperc végén 4-2-ről jött vissza a cseh sportoló, de 4/10 másodperccel a vége előtt Szép Balázs beadta az utolsó túst. Az elődöntőben Lee Yong-hyeon ellen is fantasztikusan kezdett, folyamatosan viszont egy idő után a korai átvette a kezdeményezést, és onnantól Szép Balázsnak kellett egyenlítenie, ami kicsit megtörte őt, és egyre többet hibázott, így 5-3-ra kikapott, de korai ellenfele most éppen a döntőben is vezet, és nagyon közel jár ahhoz, hogy megnyerje az egész vívást, de Szép Balázs így is a harmadik vagy a negyedik helyen lesz az első szám végén, ami nagyon-nagyon szép teljesítmény, és ne felejtsük el, ahhoz, hogy valaki bejusson a döntőbe, a kombinált szám végén a legjobb 9-be kell célba érnie. A következő másfél órában kiderül, hogy szerepel majd a Szól stúdiója.
11: Krejsz Bálintot hallották, méghozzá az ötös a világkupa döntő helyszínéről, a budapesti bokcsarnokból, és kollégánkat természetesen kapcsoljuk, de itt az első órában Barát Botondé, a korábbi 11-szeres válogatott labdarúgója a főszerep, és ővel beszélgettünk a labdarúgó világbajnokságról, valamint a Vasasról. Szabó Bence kollégám egy kicsit vezeti majd még ezt a beszélgetést, terelgeti, de van miről beszélgetni. Barát Botond, tehát itt a korábbi 11-szeres válogatott labdarúgó a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ezen a forró napon jól esett bejönni ide a klimatizált stúdióba? Hogy beengedtek? Mármint nem ide beengedtek, hanem hogy elengedtek egyáltalán?
12: Hát most ugye délelőtt volt egy edzésünk, az sikerült túlélnünk ebbe a nagy melegbe, volt egy egymás közti játék, aztán onnan még volt időm egy kicsit hazaugrani, kicsit beugrani a medencébe, és akkor onnan jöttem ide hozzátok a klimatizált helységbe, szóval egész jól tűröm most ezt a meleget.
11: A labdarúgó világbajnokságot is jól bírod? Most már azért lassacskán, ugye a 104 meccsből holnap reggelre 72-n túl leszünk, tehát a csoportmérkőzéseken.
12: Igen, szoktam követni a mérkőzéseket. Igaz, hogy a hajnali mérkőzéseket azt úgy nagyjából vagy másnap reggel szoktuk megnézni esetleg az összefoglalókat, vagy ha van időnk, akkor a délelőtti ismétlést is megnézzük a tévébe. Szóval szoktuk azért követni a csapatokat, hogy milyen mérkőzéseket játszanak.
11: 2017-ben a Honvéddal voltál bajnok, aztán most ugye legutóbb a Vasassal bajnok csapata az NB2-ben. Hát kezdjük is ezzel a beszélgetésre, hogy ígértem. A sorsolás megvan már, azt már tudjuk, hogy az OTP Bank Ligában, most már megint így hívják ugye a bajnokságot, bizony-bizony nem akárhogy kezd a Vasas, az NB2 bajnoka, az NB1-ben, az Eto FC-t fogadja majd a Ferencváros otthonába, a Grupamába megy. Gondolom, hogy így szerettetek volna kezdeni az NB1-ben rögtön két kemény meccse.
12: Igen, hát nem adatott meg nekünk az, hogy szépen lépésről lépésre megszokjuk a légkört itt az NB1-be újra. Megkaptuk rögtön az első két helyzetet a tavalyi idényből. Meglátjuk, hogy mennyire jutunk, próbáljuk felkészülni erre a két mérkőzésre, próbálunk olyan edzéseket megtenni, hogy bírjuk a tempót majd, és felvegyük velük a harcot. Kíváncsian várom majd, hogy milyen lesz újra NB1-be játszani.
3: És ugye a Honvéddel játszottál NB1-es mérkőzéseket, a Honvéd is feljutott ugye az első osztályba. Nézem a felkészüléseteket, azért elég sok találkozótok van, ugye találkoztok MTK-val, a Komárommal, mi az, amit a felkészülési programról lehet tudni, ami a Vasast érinti?
12: Hát igazából igen, nagyon sok meccset fogunk játszani, próbálunk minden játékosnak ugyanannyi játék lehetőséget adni, a mester ugye megpróbálja azokat a taktikai elemeket beépíteni, és hogy mindenki tudja gyakorolni olyan csapatok ellen, akikkel ugye fogunk játszani, és akik erős csapatok, és fel tudunk készülni a jövőre, vagyis hát a következő szezonra. Bízom benne, hogy nagyon jó felkészülésünk lesz, és nagyon jól fogjuk majd kezdeni az NB1-es szezonunkat.
3: Te egyébként milyen lehetőségekre számítasz, hogy az előző bajnokságban játszottál 10 meccset, megkaptad a bizalmat a későbbiekben, ugye a szezon nem úgy indul, de a későbbiekben megkaptad a bizalmat a vezetőedzőtől. Most az NB1-re vonatkozóan mennyire számítasz majd szerinted akár kezdőjátékosnak? Nyilván gondolom ez lenne a célod.
12: Hát ez lenne a célom, igen, de hát ugye majd az edző összerakja, ő majd megpróbálja felrakni a legjobb kezdő 11-et, ő szereti is forgatni a csapatot, tehát neki ez is a játékstílusa, hogy nem ugyanazzal a kezdő 11-el áll föl minden egyes mérkőzésen, hanem megpróbálja minden héten azt a kezdőt felrakni, aki a legjobban teljesített mondjuk az edzésen, és a legjobb formában van. Tehát az ő meglátása szerint az a legjobb, hogyha forgatja a csapatot, és mindenkinek ugyanannyi játék lehetőséget ad. Így lehetséges, hogy én is majd sorra kerülök a szezon folyamán.
11: Sokat forgatott a keretem? Most hol tart épp az átalakulás a csapat? Erősödött, gyengült, hol gyengült, hol erősödött?
12: Hát ugye vannak új igazolásaink, ugye júniusban azért már az elején ugye megvoltak a pár igazolásaink, szerintem lehet, hogy majd érkezik még játékos, nem tudom, hogy esetleg a stáb miben gondolkodik, de egyelőre úgy néz ki, hogy a támadósort erősítették meg, de ugye a védelembe és a kapuba is jött új játékos. Meglátjuk, hogy a felkészülésben hogyan tudnak majd a csapatba beilleszkedni, és megnézzük azt, hogy kikkel tudunk majd az első mérkőzésen kezdőben profitálni.
3: Eléggé képlékeny nyilván az, hogy a magyar futballnak a sorsa, a bajnokság hogyan fog majd folytatódni, ugye még azt sem lehet pontosan tudni, hogy a közvetítési jogok hova kerülnek, illetve a csapatoknak az anyagi bázisa is több esetben kérdéses lehet. Egy ilyen változó helyzetben a Vasas szerinted mire tud majd menni? Mert ugye nálatok, ezt talán el lehet mondani, hogy akkora nagy felfordulás nem volt, ami a Keletet illeti.
12: Nem is volt nagy felfordulás, és minket nem is nagyon érintett, ahogy ugye a sportigazgatónk és a tulajdonosi kör is elmondta, hogy mi rendben vagyunk, tehát nálunk nem lesz olyan nagy változás, mint esetleg a többi csapatoknál. Valószínű, hogy ezt a magot meg is fogják tartani, tehát számítunk arra, hogy azt, amit NB2-ben véghez vittünk, azt valószínű, hogy NB1-be is folytatni fogjuk. Ugye más csapatoknál látszott az, hogy ez a váltás, ez a változás, ez eléggé megterhelte őket pénzügyileg, de azért látom, hogy vannak olyan csapatok is, ugye, akik sikeresen átváltottak külföldi tulajdonosi körre, ők viszont kezdenek egész jól igazolni, kezdenek beigazolni, és megerősítik a tavalyi keretüket, tehát azért itt lehet, hogy ebben a szezonban eléggé változás lesz, nem tudni azt, hogy egyelőre ki lesz az elős, ki lesz a gyengébb, ki lehet rá az, hogy majd megindul az elején, tehát itt teljesen kiszámíthatatlan lesz majd szerintem ez az első pár hónap itt az NB1-be.
11: A te rutinod ebben azért nagy jelentőséggel bírhat, meg akár több játékosé is, szóval nyilván egy ilyen bizonytalan időszakban elkezdeni, ugyanakkor, ha mondjuk egy hónapig egy csapat nem nyer, akkor óriási hátrányba tud kerülni. Mire lehet jó mégis a, mondjuk nem a bajnokság végét nézzük, hát el se kezdődött még, de és tudom, hogy nagyon sok a bizonytalansági tényező több egyesületen, hanem is a Vasasnál, de mi a cél? Valahol csak megfogalmaztátok már, hogy most miért kezdtetek el a következő szezonra készülni. A bennmaradás, vagy inkább feljebb néztek?
12: Hát az első számú célunk az a bennmaradás. Tehát mivel változtak a szabályok ugyanúgy, hogy csak az utolsó helyezett esik ki egyenesen, a 11. helyezett ugye rájátszást fog játszani a második helyezettel az NB2-ből, tehát nekünk az

0: célokért tud majd küzdeni, mint a bennmaradás.
1: Ez mennyire lesz nehéz folyamat megszokniuk? Ugye nyilván NB2-ben játszottál, azt a bajnokságot jól ismerheted, de azért az NB1-et is biztosan követted. Mennyire nehéz ilyenkor hozzászokni egy feljutás után a ligának a színvonalához?
0: Hát más lesz, ugye, mert mi ugye NB2-ben teljesen más futballt játszottunk, mint mondjuk esetleg lehet, hogy majd az NB1-ben, tehát míg az NB2-ben többet volt nálunk a labda, tehát ugye nagyjából mi voltunk azok, akik játszották a focit, és az ellenünk lévő csapatok pedig inkább a védekezésre fókuszáltak. Most itt NB1-ben lehet, hogy nem lesz annyit nálunk a labda, de ugye a játékstílusunk nem biztos, hogy annyit változni fog, hanem csak abban kell többet odafigyelni, hogy a labda nélküli mozgások, vagy a labda nélküli időt, amit majd töltünk, az hasznosan és pozitívan tudjuk majd eltölteni.
1: Neked egyébként így a labdarúgó pályafutásod kapcsán milyen személyes ambícióid vannak még? Ugye most visszakerültél mondjuk úgy, mint rutinos játékos az első osztályba, de mit szeretnél még elérni?
0: Hát az én célom az, hogy minél jobb szezont fussak, és minél többet még ki tudjak húzni, ameddig csak bírom a karrierem során, hogy ameddig az egészségem és az erőm megvan, addig húzzam, és minél tovább tudjak majd játszani, ez az elsődleges célom, és hogy a Vasassal most egyelőre minél jobb eredményt érjünk el, és hogy bennmaradjunk most az NB1-be, vagy ha már megszoktuk a légkört, akkor minél jobb eredményt, és minél előbb végezzünk majd a tabellán.
2: Említettem a beszélgetés elején, hogy a tengeren túlon is profiskodtál, 19-2020, ez egy szezon volt, utána Honvéd ismét, majd 22 óta Vasas. Jó döntés volt ez? Hiszen NB1, NB2, most újra NB1, hullámzó a teljesítmény, de mondjuk a teljesítményed inkább lehet a stabilnak nevezhető a rutinod miatt is.
0: Hát igen, inkább mondanám stabilnak. Az, hogy most játszottam, ugye Amerikában játszottam NB1-be, NB2-be, igazából az én szempontomból ez igazából tök mindegy, mert nekem az a lényeg, hogy ha pályára lépek, akkor stabilan tudjam hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőlem. Legyen az az MLS, legyen az az NB1, NB2, bármilyen bajnokság. Nekem, amit elvárnak tőlem, azt hozni kell, és próbálom minél jobban ezt teljesíteni az edzők számára.
2: És ha visszatekintesz, akkor jó, hogy a Fáy utcába szerződtél?
0: Szerintem jó, mivel megkaptam azt a lehetőséget, hogy itt is tudja futballozni, ugye lejárt a szerződésem a Honvédnál, és nem újították meg a szerződésemet, de a Vasas megadta nekem azt a lehetőséget, hogy még NB1-ben játszhassak. Ugye én az NB1-es feljutó csapathoz kerültem oda, és sajnos ugye kiestünk abban az évben, és ugye 3 évet húztunk le az NB2-be, mindig az első 2 évben éppen, hogy lecsúsztunk mindig a feljutó pozícióból, de aztán a 3. évre sikerült, és most újra NB1-be tudunk játszani, és most próbáljuk magunkat úgy felkészíteni a felkészülési időszakba, hogy majd még jó sokáig itt maradhassunk NB1-be.
2: És amit Bence kérdezett, tehát akkor látsz magadban még 2-3 évet simán, bőven, hiszen korábbi 11-szeres válogatott vagy, és igen, hát azért a te rutinodra biztos, hogy szüksége van a Vasasnak.
0: Igen, hát én úgy érzem most, hogy erőteljemben vagyok, és bízom benne abban, hogy elkerülnek a sérülések, és akkor minél tovább tudok még menetelni.
1: Térjünk át szerintem a labdarúgó világbajnokságra. Ugye azzal kezdtük, hogy azért mennyire tudod követed ezeket a mérkőzéseket. Milyen benyomásaid vannak összegészében a tornáról? Ugye voltál kint Amerikában, most is a legtöbb mérkőzést ott rendezik, majd a döntőt is New Yorkban rendezik majd. Mi az, ami elsőként megfogalmazódik benned lassan most már a csoportkör lezártával?
0: Hát így a meccsek szépen lassan bemelegedtek a csapatok, mert így mondhatni, hogy az első kör az elég unalmasnak mondanám, mivel nem úgy játszottak a csapatok, hogy ez egy világbajnokság lenne, tehát mindenki inkább ilyen visszafogott tempóba játszott, mindenki tapogatózott, mindenki próbálta kerülgetni a konfliktusokat, vagy esetleg a párharcokat, ilyen nem is tudom, ilyen lagymatag tempóba kezdtek a csapatok. De aztán a vége felé már kezdtek fölpörögni, ahogy látták azt, hogy igenis oda kell tenni magukat, mert különben nem fognak tovább jutni a csoportba. Ez látszott is ugye, hogy a kisebb csapatok ellen a nagyobb csapatok megszenvedtek, nem úgy jött a játék, ahogy azt gondolták, mivel a kisebb csapatok harciasan léptek föl minden egyes mérkőzésre. De ahogy látom, a szurkolók meg ugyanúgy oda teszik magukat, nem legyen szó bármilyen mérkőzésről, az országoknál a szurkolók

0: azok mindent beleadnak ahhoz, hogy jó hangulatot teremtsenek, és ez látszik is a mérkőzéseken, hogy mindig hatalmas zajjal, hatalmas szurkolással buzdítják a csapataikat.
1: Téged nem lep meg, ugye, Sporting Kansasben ezt, vagy Kansasben a Sporting Kansas játékosaként átélhetted, hogy ott hozzátartozik minden. Egyesült Államok, Mexikó, Kanada, három házigazda. Most már azért ki lehet jelenteni, és meg lehet kérdezni, hogy akkor ez a 48 csapatos világbajnokság egy jó ötlet volt, és így a tengeren túlom, mert nyilván, ha ez egy európai országban lenne, sokkal kisebb körítéssel, akkor egész más lenne a lányzó fekvése.
0: Igen, hát most ha azt nézem, hogy Amerikában azért van embertömeg, tehát őket ki kell szolgálni, abból a szempontból jó az, hogy kibővítették a csapatokkal, de maga a színvonal szerintem ebben a csoportkörben nem biztos, hogy megüti azt, ami eddig volt ugye a világbajnokságokon, mert vannak olyan meccsek, amiken elég, hogyha esetleg, mint ahogy látjuk most tegnap is, hogy a francia Norvégon, a norvégok körülbelül a B csapattal játszottak a franciák ellen, mert így is úgy is tovább jutottak, akkor megadja azoknak is a lehetőségeket, hogy mondjuk esetleg az egyen és kiesésben nem tudnak játszani. Tehát ezt évekkel ezelőtt nem hiszem, hogy bevállalta volna bármelyik edző is, hogy berakja a B csapatot, és nem azokkal játszik, akik mondjuk a fényes, mint mondjuk a franciák, akik nem teszik meg azt a lehetőséget, hogy nem a fényessel állnak ki minden egyes mérkőzésre. Tehát ebből a szempontból, a nézők szempontjából lehet, hogy jobb a bővítés, mivel ugye Amerikából ki kell szolgálni mindenkit. Nézők szeretik a futballt, nézők bármilyen sportot szeretnek, kimennek, rájuk szurkolnak. A nézők szempontjából ez szerintem tökéletes.
2: Érvelve még egyébként a 48 csapat mellett, természetesen vannak ilyenek, amiket te is mondtál, hogy adott esetben érdektelenebb mérkőzések is lezajlanak, mint mondjuk például egy Paraguay Ausztrália, amikor mind a két csapat úgy gondolta, hogy jó neki a döntetlen, és ezért hajnal 4-kor játszottak egy kiváló 0-0-át.
1: Legalábbis itt közép-európai
2: igen. Ehhez volt például nekem is szerencsém. De azt akartam kihozni ebből, hogy ha viszont a nagy válogatottakat nézzük, akik úgyis ők maradnak a legvégére. Nekik szerintem jó lehet az, hogy vannak olyan bizonyos felhozó mérkőzések, ahol tudnak a sztárok villogni. Például Mbappéban volt egy görcsösség az Irak elleni meccsen, vagyis az első mérkőzésüket a Szenegál elleni meccsen, amikor még nem tudott betalálni, és amikor betalált, onnan én személy szerint láttam benne egy felszabadultságot, onnan az a francia válogatott az elindult, meg Mbappé elindult, és nem csak róla kell, hogy beszéljünk, hanem akár Messiről, Ronaldóról is, akik ugye szereztek gólokat itt a VB-n, tehát ilyen szempontból, hogyha egy hosszabb távot nézünk, akkor egy nagy csapatnak ez jó lehet?
0: Hát hosszabb távon lehet, hogy ez a nagy csapatoknak jó, mert nekik is akkor úgymond egy ilyen felkészülési mérkőzésként fogják föl ezeket a kisebb csapatokkal való
2: párharcolást. Igen, de azt mi is elveszhetjük, nem? Hogy a franciák kitömik Irakot.
0: Hát például azt igen, de mondjuk amikor a Portugália játszott a Kongóval, azt annyira nézőszemmel nem hiszem, hogy csalogató volt, mert nem volt olyan jó a színvonal. Tehát az, hogy esetleg lehet jól kijönni ebből a mérkőzésből, mert mondjuk a németek is egy hetest rúgtak Curaçaónak, tehát voltak
1: vagy az
0: azért
1: angol
0: olyanok,
1: horvát, hogy... Milyen jó volt utána az angolok második meccsén már mintha szóltak volna az angoloknak, hogy nem itt kell villogni, mert utána nem is játszottak jól, de majd most jön az utolsó meccsük, így aztán van, meglátjuk, tehát... hogy mire jutnak. De egyébként a korábbi VB-ken is, akár a legutóbbi tengeren túli, már mint amerikai VB-ben 94-ben is, de mindig belefutunk, akárhány fős a mezőn, mindig belefutunk azért kevésbé szakmailag jó meccs. Mert tehát én nagyon inkább azt mondom, hogy jó volt ez a 48, majd talán a következő beszélgetés második felében még szóba hozhatjuk, hogy a 2038-ra már 64 csapatot is akarnak, hát ez egy másik történet, de a 48 szerintem jobb, mint amire gondoltunk. Persze, ha valaki csak a szakmát nézni, akkor 16 is elég lenne.
2: Ellenben egyébként, bocsánat, érvelhetünk ellene is, mert nekem van egy olyan, amit még az adás előtt is beszéltünk Zsoltal, hogy engem például nagyon zavar az, hogy ugye szintén ez a lebonyolítás, mint ami volt nálunk az Európa-bajnokságon, hogy gyakorlatilag mi azért estünk ki, mert a portugálok és a grúzok kiszúrtak velünk. Na most, hogyha megnézzük ezen a világbajnokságon, akár szegény skótok, akik harmadik helyen végeztek, és -3-as a gólkülönbségük, ők azért kerültek ilyen szituációba, mert a csoportmérkőzések záró találkozói, hogy a többi csoportot nézzük, nem a B-jelű csoportot például, amelyet Bosznia szerepelt benne, mondjuk speciálok pont jól jártak, mert lett 4 pontjuk, de a skótok a C-csoportban szerepeltek, -3-as gólkülönbsége 3 ponttal, biztosan kiestek, míg hogyha adott esetben ők egy időben játsszák az összes mérkőzést, akkor lehet, hogy Skócia tovább jut története során először egy csoportból.
0: Így van, tehát az, hogy most már lehet, ki lehet számítani nagyjából, hogy, hogy akik mondjuk az elején játszik, és nem olyan eredményt ér el, de viszont ott lebeg a szeme előtt az, hogy tovább juthat vagy nem, és de viszont akik mögötte játszanak, később játszanak, azok már tudnak számolni esetleg azzal, hogy milyen ágra kerüljenek oda, vagy hogy hogy játszanak, vagy hogy elég nekik az X, tehát ott már lehet játszani azzal, hogy, hogy milyen eredményt érjenek el.
1: Igen, ez kulcs, hogy nem csak a továbbjutást lehet kiszámolniuk, hanem még az ágat is. Hát ne felejtsük el, hogy pont amit előttünk áll egy Portugál-Kolumbia meccs, ugye Kolumbia eddig mind a két meccset megnyerte 6 pontos, a döntetlen esetén a kolumbiaiak elsők lesznek, és a portugálok második.
0: Így van, és ugye az Algéria meccsen is, ugye ott is eldőlhet az, hogy ki lesz a második, vagy esetleg a harmadik, és kikerül a Spanyolországhoz, hogy ki lesz majd az, aki majd a spanyolokkal fog esetleg játszani. Tehát ott is lehet, ki lehet számolni, hogy melyik csapat fog oda jutni például.
1: És a portugáloknak ez 2016-ban már egyszer pont ellenünk kvázi bejött, amikor nekik jó volt az, hogy döntetlen volt, és csak úgy besurrantak a 16 közé, aztán utána megnyerték az Európa-bajnokságot egy hosszabbításban szerzett góllal.
0: Így van, így van. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire osztja meg a csapatokat, de szerintem az én véleményem szerint az, hogy most rendben, hogy az első kettő automatikusan tovább jut, de ez most a legjobb harmadikként, ugye 12 csoportból 8 csapat még, ugye, ha jól tudom, tovább jut.
1: Hát ugye itt 24 meccs van az utolsó fordulóban, és 12 csoport esetén, és ezt beszéltük Bencével még adás előtt, hogy az viszont kivitelezhetetlen, hogy 24 meccs egyszerre egy időben legyen, igen, még igen. A tengeren túlon sem,
0: mert az 24 meccs,
1: 24 stadion, tehát az olyan nincs.
0: Hát igen, meg ugye a közvetítések miatt így is, van. Tehát nem tudják sehol azt megoldani, hogy 24 meccset egyszerre lejátszanak.
1: Csomó pénztől elesnének ugye a tévés igen, közvetítések hát miatt is.
0: Így is az, hogy a csoportokban az, hogy most a csoportban játszott, ugye, mit nem tudom, valamikor vasárnap, és akkor a következő csoport, a K csoportban pedig már meg tudja nézni azt, hogy akkor kik az a továbbjutók, és akkor tudunk számolni azzal, azzal, hogy melyik ágra szeretnénk odajutni, és melyik ágból tudunk könnyebben eljutni akár a döntőig.
1: Azt néztük, Svájcnak több mint egy hete lesz például az utolsó csoportmeccse és a 16 közé jutásért lejátszandó meccs között, ami meg hát azért már egy hét az ő, nem egy edzőtábor, tehát az...
0: Így van, az már nagyon sok idő ebben.
1: Azt inkább nem mondd el, és legyen az egy kérdés, hogy azt vajon, hát most ilyen tapasztalattal kevés embernek van, de tényleg azt ott mit lehet csinálni? Nyilván a svájciak biztos készültek rá, volt egy ilyen forgatókönyv, hogy beleeshetnek ebbe, hogy egy hétig fel kell tartani.
2: Sőt, nem hogy erre, ezt szerették volna kifejezetten, azt kell...
1: Hát akkor biztos, hogy készültek.
2: Igen, azt kell ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ugye ők Vancouverben játszottak, és Vancouverben is maradnak a következő két találkozójukon, amennyiben tovább jutnak. Hogyha nem jutottak volna tovább az első helyen, és a második helyen kerültek volna tovább, akkor utazniuk kellett volna Los Angelesbe, majd az után még egy másik amerikai városba, és hát pont ugye ez vetődött fel, hogy egyfelől van ennek egy anyagi vonzata is, mert ugye a cuccokat és a stábot azt költöztetni kell, de hogyha Vancouverben maradsz, és van egy hetet felkészülni a következő találkozóra, az eléggé ideális lehet. És azt se felejtsük el, hogy az első egyenes kieséses mérkőzés majd pont, hogy a második helyzet játsza Kanada, tehát gyakorlatilag egy héttel több pihenő idejük van, mint hogyha csak másodikként jutottak volna tovább, ezért is érte meg megverni Kanadát Svájcnak.
0: Igen, igen. Tehát a csapatok ugye ezzel is tudnak számolni, ezzel is tudnak kalkulálni. Ugye nekik Svájcnak abból a szempontból teljesen megéri az, hogy ugye az utolsó mérkőzésen is győzelemmel zártak, mert hogy nekik ezzel már nem kell foglalkozni, hogy pakolni kell, utazni kell, egy héttel rövidebb időd van, tehát ilyeneken is lehet nyerni akár nagyon sokat. Tehát az, hogy mondjuk neked 2-3 nap pluszod van még, azzal ki tud pihenni azokat akár sérüléseket, kisebb-nagyobb sérüléseket, amik mondjuk esetleg egy olyan játékosnak van, aki húzó embere a csapatnak. Tehát ezekkel a 2-3 napokkal, vagy 4-5 nappal, vagy akár most egy héttel több, időd van pihenni, ezekkel óriási előnyöket lehet majd kiharcolni, ugye most a világbajnokságon.
1: Ugye óriási csapatok vannak már, mint stábok, tulajdonképpen még egy 20 fős stábot van a válogatott mellett a szakáccsal együtt, tehát tényleg ki lehet használni azt, hogy milyen étkezési szokásokat, mit esznek, mit ebédelnek, figyelnek erre, és azt hiszem, hogy ez persze pontosan ki is van számít, főleg egy svájci csapatnál.
0: Így van, így van, de elsősorban ez a regeneráció a legfontosabb most ugye a csapatnál, mert ebben a szűk időzónákban nem nagyon edzenek a csapatok, tehát mindenki arra figyel, hogy a mérkőzés után meglegyen a regeneráció, és a következő mérkőzésre való felkészülés abból a szempontból, hogy ugyanazt a teljesítményt le tud hozni, mint az előző mérkőzésen. És ha most egy heted van felkészülni azon a mérkőzésen, óriási alkat lehet nyerni, mint mondjuk az ellenfélnek, nem is tudom, kivel játszik majd a Svájc,
2: hát vagy valószínűleg nem is tudom tudni.
1: Irán tippelik, aztán meg ugye, tehát valamelyik harmadikkal
0: játszanak. A harmadik helyezette játszanak, tehát óriási előnyük lehet nekik ahhoz, hogy tovább isanak még egy
2: harmadikként kört. Kapnak majd ellenfelet, úgyhogy.
1: És ugye a lényeg, amit Bence mondott meg, amit most te itt kifejtettél, Barát Botondal beszélgetünk a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá az, hogy ugye nem kell utazni, mindenki számítható, és ha hozzák azt a meccset, akkor, ha nem is újabb hetet nyernek, de minden esetre továbbra sem kell utazni, tehát nagyon ideálisan játszhatnak, ott már a 8 közé jutásért, de azért, mivel fociról beszélünk, itt azért 3 pont, mert mint tudjuk, egy mérkőzésen bármi megtörténhet, és lehet, hogy ez lesz majd a varázsa, lehet ennek a VB-nek is, hiszen 16-tal több egyenes kieséses szakaszbéli meccs lesz, ilyen még nem volt. Na majd innen folytatjuk a híreket követően, de most egy villanásra megpróbáljuk Krejsz Bálintot ismét becserkészni, de a bokcsarnokból az öttusa világkupa döntő helyszínéről, hogy éppen hol tart a második férfi elődöntő. Halló Bálint!
3: Szia Zsolt, két számon már túl vannak a versenyzők, ez az akadálypályát és a vívást jelenti. A vívást ugye harmadikként fejezte be Szép Balázs, aki az elődöntőig jutott az akadálypályán 29,28 idő eredménnyel zárt. Ez nagyjából a középmezőnyt jelenti, úgyhogy két szám után az ötödik pozícióban van, és hamarosan kezdődik az úszás, amit nem itt a bokcsarnokban, hanem a kási úszodájában rendeznek, úgyhogy ezt mi is csak kivetítőn tudjuk követni, de Szép Balázs csak a harmadik futamban lesz, most pedig az első kezdődik majd 1-2 percen belül, úgyhogy az még jó néhány perc, hogyha visszaadom a szót a stúdiónak azzal, hogy Szép Balázs egyelőre az ötödik, és ugye 9-ben kell majd zárni a napot ahhoz, hogy döntőbe jusson.
1: Köszönjük szépen Krejsz Bálintot, kapcsoljuk majd még hozzá egy olyan fél óra múlva, addigra Barát Botondal is befejezzük a beszélgetést, hiszen a korábbi 11-szeres válogatott labdarúgó a Vasas jelenlegi játékosa a vendégünk. Vele folytatjuk, de csak a hírek után.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Spanyolország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
7: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlen játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, míg a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A debreceni klub bejelentette, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert, a 31 éves spanyol középpályás 13 mérkőzésen szerepelt a katalán sztárcsapatban, amellyel bajnokok ligáját, spanyol bajnokságot és kupát is nyert. Samper a lengyel élvonalban szereplő Motor Lublintól, az új debreceni vezetőedző Gert Remmel előző csapatától érkezik az NB1-be, első olyan játékosként, aki spanyol bajnoknak mondhatja magát. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ra kikapott a házigazda és színvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság szombati negyed döntőjében. A mieink az 5-től 8. helyért folytatják szereplésüket.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a médiatanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről. Addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. A médiatanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kéri, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, valamint fokozatton figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállítottak ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölte azt is, kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van.
4: Közlekedés.
7: A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben.
4: Időjárás.
7: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15 és 21 fok közé hüll a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 36 és 40 fok között alakul.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban folytatjuk a beszélgetést, méghozzá Barát Boton korábbi 11-szeres válogatott labdarúgóval, a Vasas NB1-es játékosával, Szabó Bencével kérdezzük, Virány Zsolt vagyok. Egyébként 5 perccel múlt délután 3:30. Itt szombaton ezen a forró napon ott fejeztük be valahol a hírek előtt, hogy például akár a létszám emelés is egy érdekes téma, amit még nem boncolgattunk. 2026-ot írunk, de 12 év múlva 64 csapatos foci VB-t el tudsz képzelni, vagy annak szakmailag mi értelme lehet?
0: Egyelőre nem tudok elképzelni, hogy 64 csapat legyen egy világbajnokságon. Nem tudom, hogy az hogy fogják a menetrendbe majd beilleszteni.
2: Andrew Giuliani nyilatkozott egyébként erről, a Fehérházi munkacsoport vezetője. Ő egészen pontosan, mert itt már előttem a cikk, úgyhogy idézem is. Hogy
1: és nem semmi, tehát az, hogy már van egy munkacsoport, tehát nem csak van, amelyik hírügynökségbe dobta ezt a hírt, ennél durvább a helyzet.
2: Azt nyilatkozta, hogy beszéltem erről Donald Trump elnökkel és számos kabinettagunkkal. Úgy vélem, hogy nincs alkalmasabb ország egy világbajnokság megrendezésére, mint az Egyesült Államok. Hát nyilván azért valószínűleg Donald Trump már 2038-ban nem lesz elnök, de az ilyen döntéseket azért későbbiekben szokták úgy is alkalmazni, de ugye te voltál kint Amerikában, el tudja kapni az embereket a fociláz ott?
0: Persze, tehát az a sport iránti szeretetük az szerintem európai szemmel felfoghatatlan, tehát ők imádják a sportot, a sportolókat főleg, tehát a helyi sztárokat abban a városban, akik ugye ott sztárok és sportolnak, azokat felismerik az utcán, oda mennek hozzájuk, beszélgetnek, imádják őket, tehát nagyszerű érzés lehet ott sportolónak lenni kint Amerikában.
1: Erről még akkor mesélj egy kicsit, így feldobtad a magas labdát, hogy Kansasben milyen volt 2019 és 20 között neked, milyen emlékek ugranak be?
0: Nagyon jó volt, mert ugye a Sportingnál köztudott, hogy a szurkolók az nagyon közel állnak a csapathoz, nagyon szeretik a csapatot és a játékosokat, legyen szó labdarúgásról, NFL-ről, amerikai fociról, egyetemi kosárlabdáról, vagy esetleg baseballról, tehát ők folyamatosan teltház előtt játszanak a sportolóik. Tehát az, hogy a csapatok azok ugye egy média közösségbe tartoznak, és látszik is ez, hogy folyamatosan vonzák be az embereket mindenféle programokkal, tehát nem elég az, hogy csak ugye kimennek egy mérkőzésre, és akkor megnézik a mérkőzést, hanem utána hazamennek, hanem ellentétben azzal, hogy egy egész napos programot kiszerveznek az embereknek ahhoz, hogy az egész családot kihozzák, gyerekek rohangálnak a stadion körül, mindenféle sütögetést csinálnak, tehát olyan programokat tudnak biztosítani az emberek számára, nem csak a mérkőzések, hanem az azon túli dolgok is, tehát a mérkőzés előtt, mérkőzés után folyamatosan találkozhatnak akár játékosokkal, lemehetnek a pályára, ha olyan jegyet vásárolnak, akkor vagy mérkőzés után is ugyanúgy lemehetnek a pályára, pacsizhatnak a játékosokkal, vagy esetleg aláírásokat kaphatnak, tehát próbálják a klubok ezt úgy menedzselni, hogy az embereket bevonzák a stadionba, és érezzék azt, hogy ők is tagjai ennek a közösségnek, és ebből látszik az is, hogy a játékosokat szeretik.
1: Egy nagy ugrás lesz, de most szintén eszembe jutott, hogy a Vasas család, hogy ezt hogy lehet átültetni Magyarországra, mert gondolom ott is, mint akár Nyugat-Európában, vagy Európa profi klubjainál szerződésben is benne van, most nem az összegre vagyok nyilván kíváncsi, hogy mennyi volt neked, hanem arra, hogy például azt kötelezővé teszik, hogy neked ott szerepelni kell, amikor egy ilyen családi program van Kansasnél. Nem mondhatod azt, hogy most fáj a jobb nagy lábújjam, vagy nincs kedvem elmenni.
0: Ez itt ugyanígy megvan, csak nincs meg annak a története ennek, vagy nem nincs meg a kultúrája ennek itthon. Tehát az, hogy itthon megvan az, hogy kimennek a mérkőzésre, és csak a mérkőzést megnézik, kijönnek, megnézik, és utána hazamennek. Tehát kint Amerikában ez egy egész napos program. Tehát úgy van ott felépítve az egész mérkőzés, hogy előtte, utána, közben folyamatosan programok vannak.
2: Egyébként ehhez kapcsolódva viszont egy sztereotípiát is felvethetek, vagy mondhatok, hogyha már ugye minden program, és ugye például egy baseball mérkőzés is gyakorlatilag szinte ez a sztereotípia, hogy azért mennek ki az emberek, hogy ott egyenek, igyanak, szórakozzanak, és a meccs csak egy háttéresemény, hogy viszont a meccsre mennyire értően nézik az amerikaiak a labdarúgást?
0: Hát a labdarúgást annyira nem, tehát azért a szabályokkal még nincsenek tisztában kint Amerikával, a labdarúgás szabályaival, már úgy próbálnak egy kicsit közelíteni hozzá, meg próbálják megérteni, mert ugye azért az MLS is kinövi magát már ott, ugye próbálták ugye a kiöregedő európai nagy nevekkel teletűzdeni azt a bajnokságot, de már kinőtte magát, és már fiatalabbak is, nagyobb nevek is akár kimennek Amerikába játszani, mert megérezték azt a milliót, amit ott fogadja őket. De ugye az amerikai sportoknál nagyon sok szünet van, tehát az náluk köztudott az, hogy ők fókuszálni azt, hogy leüljenek és 90 percen keresztül egy helyben maradjanak, az nekik lehetetlen. Tehát nekik kell az, hogy mozogjanak, menjenek, vásároljanak, egyenek, igyanak. Tehát nekik kell egy kis szünet ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Ugye ezt próbálták most a labdarúgó VB-n is ugye behozni ezzel a hidratációs szünettel, hogy ugye egy kicsit lassítsák a játékot, és tudjanak az emberek egy kicsit pihenni, kimenni, enni, inni, visszajönni, és nem maradjanak le akár bármilyen programról, bármilyen eseményről.
1: És közben a 3 perc alatt ugye remek reklámokat lehet eladni, reklámidő is természetesen, meg kiírhatnánk, hogy kereskedelmi szünet, de így jobban hangzik, hogy hidratációs.
0: Így van, így még a hidratációs, aki ugye adja az üdítőket, még ő is jól jár ezzel.
2: Nem emlékszem, hogy melyik meccs volt, amikor szakadó esőben és 10 pár fokban is megtartották.
0: Így van, meg hát ugye stadionokba, légkondi stadionokba is beszoktak adni ilyen szüneteket, tehát
2: az mit a baj, hozzá, nem lehetne. Mit szólnál hozzá, amikor mentek Kisvárdára, van -5 fok, és a negyedekre van osztva a mérkőzésen, ki kell mennetek inni.
0: Hát igen, az egy kicsit vicces lenne, de mondjuk a -5 fokban lehet, hogy egy ilyen meleg takaróval beborítanak minket, az lehet jó lesne.
1: Plusz ott van a szakmai rész, mert azt lehet észrevenni egyértelműen, hogy erre, aki reagálni tud vezetőedzőként, abból mindig profitálni lehet, mert megváltozott a játékképe nagyon sokszor.
0: Igen, sokszor van az, hogy ugye úgymond, ha most azt nézhetjük azt, hogy az első negyed, ugye, az eléggé álmoskán szokott kezdődni, de utána vannak olyan csapatok, akik mondjuk esetleg a hidratációs szünet után fel tudják venni a fonalat, és meg tudják változtatni a mérkőzés kimenetelét.
1: A létszámról még azért felmerül bennem egy kérdés, ahhoz mit szólsz, hogy például 48 csapatnál maradva, mert az első csoportkör után, de talán előtte is kapásból mondtam, hogy egy afrikait, egy ázsiait, és most már hozzáteszem, hogy egy dél-amerikait is ki lehetne venni, és akkor 3 európait betenni. Mondom ezt úgy, hogy azért a csehek, a törökök megégtek, csúnyán leszerepeltek, Skócia is valószínűleg hozza a formáját, tehát nem alkot maradandót. Ez mennyire tűnik reálisnak a te olvasatodban, hogy egy afrikait, egy ázsiait és egy dél-amerikait kivenni. Ha csak 48 csapat, ugye a következő 2030-as, talán még a 34-es VB is bizonyosan 48 csapatos lesz.
0: Hát ha azt nézzük, hogy az ázsiaiak viszont nem nagyon szerepeltek olyan jól, mert talán, ha minden igaz, Japánnak biztos a helye ugye a továbbjutottak között.
1: Hát a legnagyobb csalódást ők okoztak. Szaúd-Arábia is simán kiesik,
0: így
1: Irak
0: van,
1: is.
0: Így van, Üzbegisztán is.
1: Üzbegisztán is még az életért küzd.
0: Tehát ha azt nézzük, hogy...
1: Dél-Korea egy nagy csalódás a csehek legyőzése után.
0: Igen, tehát ha azt nézzük, hogy abból a régióból esetleg ki lehetne venni tőlük csapatokat, mert valószínű ugye az európaiból meg hozzá lehetne adni olyan csapatokat is, mint például Olaszország is. Tehát ők biztos, hogy jobb színvonal tudnának nyújtani, mint akár az ázsiai régióból ezek a csapatok, akik most kiestek. De akár mondhatnánk a magyarokat is, tehát mi is jobb
1: akartunk
0: színvonal tudnánk nyújtani, mint mondjuk akár Kongó, vagy Katar, vagy nem tudom, hogy melyik most országokra vagyunk kíváncsiak. Hát de ez azt az, nézzük, amit, viszont amit az ötfogi szigetek viszont egész jó eredményt értek el a csoportjukban.
1: Én még Kongót se írnám le teljesen, még ott is lehet meglepetés, de még azt nem tudjuk hivatalosan, de hát igen, az üzbégek ugye biztos nem juthatnak tovább, aztán a jordán csapat sem ért el komoly eredményt, tehát Szaúd-Arábia kifejezem betlizett, tehát Uruguayról nem is beszélve a dél-amerikaiak közül.
0: Így van.
1: Az egyik legnagyobb szenzáció.
0: Uruguay meg viszont jó csapat, tehát nekik valahogy most nem jött ki a lépés ezen a világban.
2: Legnagyobb csalódásnak kinevezhető Uruguay?
0: Hát a törökök után szerintem ők az a csapat, akik hatalmas csalódást nyújtottak az országuknak, mert nem azt az eredményt érték el, amit mondjuk esetleg
1: másodszor egymás után a 2022-es VB-n sem jutottak tovább a csoportból. Egy kicsit ez durva egy többszörös világbajnoktól.
0: Így van, igen.
2: Hát egyébként meg is fordíthatjuk, hogy számodra eddig melyik válogatott a pozitív csalódás?
0: Hát nekem még mondhatni egy picit a negatívra, most hirtelen akartam mondani, de a spanyol válogatott, mert ugye nagyon sok ott a sérült, ugye most Uruguay ellen is, ugye ahogy idefele olvastam a kocsiba, hogy azért még mindig sikerült 2 sérültet összeszedniük, tehát volt
2: hát
0: egy másik.
2: Az uruguayiak mindent megtettek érte.
0: Tehát igen, nekik
1: több
0: ez a...
1: Több favágó is játszott az uruguayiak.
0: Így van, tehát csoda, hogy mindenki a pálya maradt az uruguayiaknál.
2: De... Hát Calabio nem maradt, de nagyon úgy nézett ki az egész mérkőzés során, hogy ő végül is ott marad, és a végén egyet odarúgott Kubarsinak, és utána küldte a játékot.
0: Igen, ő letette a védjegyét most így, ha úgy volt vele, hogy ha kiesünk, akkor viszek magammal pár játékost. De szerintem csalódásként még én még mondanám a brazilokat, hogy valahogy hiába nyerték meg ugye a csoportjukat, de valahogy nem azt a játékot játsszák, amit elvárnak tőlük. Tehát inkább egy kicsit a szerencse faktor játszik most.
1: Viszont most kezdődik számukra az egyenes kiesés. Tehát ugye sokszor mondtuk, hogy a brazilok milyen jók, aztán pont a szépségbe belehaltak. Hát lehet, hogy most...
2: Én mondok egy merészet, hogy szerintem Japán kiejti Brazíliát.
1: Benne van.
0: Viszont Japán is nagyon jó focit játszik. Tehát,
2: ők viszont lehetnek a pozitív meglepetések.
0: Folyamatosan minden egyes világbajnokságon tudtak valami újat mutatni, és most is valami újjal próbálkoznak, és nagyon egyben van az a csapat. Látszik az, hogy taktikailag és technikailag nagyon összerakták.
1: Milyen gólt rúgott a japán játékos a svédeknek? Az egy milyen figura volt?
0: Szép figura. De az összes támadásuk, ahogy felépítik a támadásaikat, látszik az, mintha edzésen a labdás koordinációt csinálnák. Ide passz, oda passz, a harmadik már tudja, hova fut, és már fel se néznek, már passzolják be oda a labdát, mert tudják jó, hogy ott fog megérkezni a játékos. Ez látszik is a mérkőzéseiken, hogy teljesen fel van építve, és mindenki tudja a dolgát, és szenzációs futballt játszanak.
2: Emeljük még ki csapatokat. Én úgy tudom, hogy te szimpatizálsz az argentinokkal, ők azért jól néznek ki.
0: Hát Argentina szerintem most nagy esélyese lehet ennek a világbajnokságnak, mert nagyon jól néznek ki, teljesen a előző világbajnokságon nem néztek ki ilyen jól, mint a mostani.
2: Beszélgettünk erről adáson kívül, de szerintem érdekes lenne erről így adásban is felvetni ezt a témát, hogy ugye ez a válogatott, hogyha nézzük, eddig 5 gólt szerzett a világbajnokságon, mind az 5 gólt Messi lőtte, de én azt mondtam neked, és ebben egyetértettünk, hogy Messi nélkül is működne talán ez az argentin csapat.
0: Szerintem simán működne, mert látszott az egész csapaton, hogy ez jól fel van építve, az edző az teljesen olyan taktikát talált ki erre a csapatra, hogyha esetleg Messi kiesné egy akár egy sérülés során, akkor nem rendítené meg a csapatot, de hát ha meg Messi játszik, akkor látszik az, hogy ugye nagyon Messi orientált a csapat, tehát látszik az, hogy ugye a védekezésben nem teszi annyira oda magát a Messi, viszont támadásban, hogyha hozzá kerül a labda, akkor olyan sprintet tud még kivágni, hogy álom nézni azt, ahogy még mindig 3-4 embert kicselez, és utána olyan passzokat, vagy olyan lövéseket ereszt el, hogy nem látunk más játékostól ilyet.
1: Viszont remek az águk, tehát az argentinok a 8-ba azért majdnem azt mondom, hogy besétálhatnak. Először majd Zöldfoki-szigetek jön, míg a másik ágon, ott aztán már a 32-től kezdve tulajdonképpen gyilkolják egymást a csapatok, mert egy holland-marokkó is azért a marokkóiak nem rosszak, BL győztes játékossal, kétszeres BL győztessel, Hakimivel, VB negyedikek legutóbb, a németek ugye a franciákkal játszhatnak a 8 közékerülésért, ha minden összejön, még lehet egy portugál-horvát, azaz teljesen reménytelen, tehát hogy csak nagy csapaton keresztül lehet a 4-be eljutni.
0: Így van, tehát az argentinok nagyon jó ágat tudtak szerezni maguknak, viszont a második ágon, ott aki tovább jut, az annak eléggé meg kell szenvednie ahhoz, hogy a következő körbe jusson, mert azt a körtől, ha túlélik, akkor minden egyes körbe oda kell tenniük magukat, és nem lesz semmilyen olyan mérkőzés, ami mondjuk esetleg pihennének, hanem folyamatosan kőkemény mérkőzést fognak játszani.
2: Ha már Amerika, én még maradnék kicsit ennél a Messi sztorinál, és mellé raknám a Ronaldót, hogy ez egy olyan dolog, amit biztos, hogy Amerikában is élvez mindenki, hogy ezt a két játékost hasonlítgatja. Te hogyan viszonyulsz most ehhez? Ugye már az előző VB-n is azt mondtuk, hogy az utolsó mind a két játékos számára, de hát még mindig itt vannak, és hát Messire szerintem lassan elfogynak a jelzők.
1: Bocsánat, hát mielőtt válaszolsz, Messi ugye nem lesz ott, ahogy említettük, Jordáni ellen a kezdőben, ennyi a friss hír.
0: Hát igen, rá elfogynak a szavak lassan, mert nem tudom, hogy mikor tud még újat mutatni magából, mert az, hogy csúcsokat döngetnek mind a ketten, és folyamatosan újabb és újabb csúcsokat teremtenek itt a világnak, az elképesztő dolog, de hát ezt Amerikában meg imádják az ilyen sztorikat, azt, hogy amiket el lehet adni, amiről lehet beszélni, amiből lehet pénzt csinálni, ezeket teljesen imádják. Tehát azt, amit mi európaiak már nagyjából a elmúlt 10-20 évben hozzászoktunk, az most jutott el nagyjából Amerikába, hogy ez a két óriási világsztár, miket tesz le az asztalra, azt most ők élőben tapasztalják, és megtudják azt, hogy igazából tényleg milyen ez a két játékos.
1: Zárásul pedig akkor legyen egy tipp, most mit tippelsz, mit érzel, ki lehet a világbajnokság legnagyobb sztárja, gólkirály, és ki lehet a világbajnok?
0: Hát szerintem a legnagyobb sztár az ugye Messi, szerintem a góllövő listát azt valószínű lehet, hogy Mbappé fogja majd behúzni, de úgy néz ki, hogy Dembélé is feliratkozott mellé. Ugye a tegnapi mérkőzésen nagyon jól játszott, De szerintem a győzelmet azt Argentína fogja behúzni.
1: Köszönjük szépen, Boti. Barát Botond korábbi 11-szeres válogatott labdarúgó, a Vasas NB1-es játékosa volt itt a vendég, a Nemzeti Sportrádióban Szabó Bencével kérdeztük, és hamarosan folytatjuk Öttusával, és ahogy ígértem, a zene után Kreisz Bálinthoz kapcsolunk az Öttusa Világkupa döntő helyszínére.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A pontos idő 15 óra 54 perc, itt a Nemzeti Sportrádióban folytatódik a körkapcsolás, és benne egy rövid hír. A magyar férfi strandkézilabda válogatott szoros meccsen, de végül mindkét játszmában kikapott. 2-0-ra kapott ki a házigazda és címvédő Horvátországtól Zágrában a világbajnokság mai negyed döntőjében. Így a miénk majd az 5-től a 8. helyért folytathatják szereplésüket. Egyébként este 9-kor Spanyolország a következő ellenfél. Hamarosan a zárószám következik a lézerrán, vagyis hogy lőnek és futnak egyszerre kombináltan 3000 méteren keresztül. Kreisz Bálint mondja el a részleteket, a férfi öttusa világkupa döntő helyszínéről. Azt már többször elmondtuk, hogy a döntő az majd holnap 10:30-kor kezdődik a bokcsarnokban a nőkkel, két magyarral, hogy 14:30-tól a férfiaknál hány magyar lesz, ezt is elmondja Kreisz Bálint.
2: Most jelenállás szerint jó úton haladunk afelé, hogy legyen egy magyar versenyző a holnapi döntőben a férfiaknál. Gyülekeznek már a kombinált számhoz a versenyzők a rajt előtt. Szép Balázs az 5. pozícióból fogja megkezdeni a futást és aztán a lövészetet. Ugye 3000 métert kell teljesíteni a versenyzőknek. 6 kör, 6x 5 kör, 5x 600 méter és 5 lövészet. Az elején mennek 30 métert, aztán utána beállnak a lőállásba. Szép Balázs mindig az 5. pozícióban lesz majd. Az úszást a 8. helyen fejezte be, de mivel a vívó eredménye nagyon jó volt, ott 3.-ként zárt, ezért összességében nagyon-nagyon kedvező ez a pozíció. Mohamed El Ashkan indul majd az élről, az egyiptomi versenyző, aki az akadálypályán a világrekordot tartja, és most is egészen elképesztő űridőt ment, viszont róla azt kell tudni, hogy nagyon nem jó ebben a versenyszámban, nem igazán tudja 3000 métert lefutni, az elején még tűrhető lesz, aztán szép lassan várhatóan vissza fog esni. A körülmények is nagyon-nagyon sokat fognak számítani. Ebben a pillanatban elindult egyébként El Ashkan. Tárkányi Zsombor úgy fogalmazott az előző elődöntő után, amely 15. pozícióban zárt, hogy amikor a 40 fokból visszatért a klimatizált 25 fokos csarnokba, akkor majdnem meghalt. Egészen pontosan ezt a kifejezést használta. Ez szerintem tökéletesen leírja azt, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a versenyzőknek itt a közel 40 fokban, amit szabad téren kell teljesíteniük, mert a 600 méteres távon 200-250 métert a szabadban tesznek meg. Indulnak a versenyzők, ebben a pillanatban már Szép Balázs és a lőállás az közelít, akinek 23 másodperc hátránya volt El Ashkanhoz képest, ami pedig a még döntőbejutást jelentő 9. pozíciót jelenti, azaz szemben 20 másodperc az előnye. Két sikeres lövészeten már túl van, megvan a 3. zöld lámpa és a 4. is a lézer pisztolyát, mindig le kell érinteni az asztalra és utána felemelni. Szép, megvan az 5. találat is, ez egy viszonylag gyors lövészet volt Szép Balázstól, aki az 5. pozícióban érkezett a lőálláshoz, és abban is hagyja el, mögötte Ladislau Nesterstau van, egy fehéroros sportoló, és a 9. helyen lévő versenyző még nem hagyta el a lőállást, ebben a pillanatban történik meg, úgyhogy egy 10-12-3 másodperc előnye azért biztosan megmaradt a magyar versenyzőnek, aki tehát az első körét teljesíti, most kint vannak a szabadban a sportolók, a 40 fokos hőmérsékletben, ugye néhány fa ad árnyékot a táv egy részén, de itt azért erősen változik a napsütés, az árnyék, kavicsos részen is teljesítenek métereket fűvön, tehát elképesztő az a hőség, amivel a versenyzőknek meg kell küzdenie. Mohamed El Ashkan visszatér a csarnokba, még őriz valamennyit az előnyéből, de azért, ahogyan említettük, neki nem erőssége ez a szám, és csak időkérdése valószínűleg, hogy utolérjék a többiek. Mögötte a koreai Yongyeon Lee és Mohamed Hassan, két egyiptomi az első háromban, érkezik a 4. helyen a cseh Gritz, és ebben a pillanatban Szép Balázs is visszatért a csarnokba, amit a bokcsarnok nem telt házas, de annál lelkesebb közönsége üdvivalgással fogad. Az élen lévőtől egy 20 másodperces hátrányban van Szép Balázs, de úgy tűnik, hogy a 9. helyzethez képest növelni tudta az előnyét, hiszen a 9. pozícióban lévő versenyző még nem tért vissza a csarnokba, befordul a célegyenesbe, és hamarosan pillanatokon belül megkezdi a 2. körét a magyar versenyző. Még ezzel együtt 4-et kell teljesíteni. El Ashkan már a lőállásban van, de nem igazán jó neki ez a sorozat, eddig egy zöld találata van, az összes többi piros már 4-et vagy 5-öt rontott, és újabbakat ront. Akár még előzni is lehet, hogyha a Szép Balázsnak jól kijön a lövészet, ebben a pillanatban emeli fel először a fegyverét, ott az első zöld lámpa, hibátlan eddig a lövészete, két jó találata van már, most egy rontás, következik még egy jó kísérlet, a negyedik is jó, eddig egy rontásnál áll, és ott az ötödik találati szép Balázs, nagyon szépen lőtt, 10 másodperc alatt befejezte ezt a sorozatot, és a harmadik pozícióban hagyja el a lőállást, ezzel egyre jobban közelít a felé, a holnapi döntő felé, ami hatalmas dolog lenne, hiszen neki sem volt könnyű, az előző szezonja meg kellett küzdeni egészségügyi problémákkal, és nyilván ő is olyan versenyző, aki mondhatjuk azt talán, hogy az idősebb korosztályba tartozik, aki még a lovaglással fémjelzett ötusában érte el az első sikereit, és abban a világban versenyzett, és talán mondhatjuk azt is, hogy azt a világot szerette meg igazán. Neki is alkalmazkodnia kellett azokhoz a változásokhoz, amik közel 2 évvel ezelőtt történtek, de most nagyon szépen versenyez itt a világkupa szezon lezárásánál, a budapesti világkupa döntőn, ahol a tét a döntőbe jutás, és Szép Balázs ehhez nagyon jó úton halad. A korai időközben Lee már megelőzte Mohamed Eláskárt, aki szépen lassan azért itt a gyengébb lövészetének is köszönhetően elkezdi a visszazuhanását, ami az ő formáját ismerve azért valahol várható. Ellenben most azért nagyon szépen fut, és Lee-vel tudja tartani a lépést. Talán neki egyiptomiként ezek a 40 fok körüli körülmények kedveznek. Szép Balázs is a csarnokban már harmadik pozícióban, egyértelmű az előnye a már kiesést jelentő 10. pozícióval szemben. Nincs mitől tartani, ez eddig egy nagyon szépen kontrollált versenyzés. Minden úgy történik, ahogyan azt ő szeretné. A lövészete egy nagyon jó. Előtte van szemtávolságban az első 2 pozíció, Lee és Mohamed Eláskár egymás előtt 10 másodperces előnyben Szép Balázzsal szemben, úgyhogy még akár egy jó lövészettel őket is utol lehet érni, és az aztán tényleg csak a havatortán lenne, mert itt nem számít, hogy valaki első vagy 9. pozícióba jut ebbe a döntőbe. A lényeg az, hogy a legjobb 9-ben legyen, és a mezőny első felében Mohamed Eláskárék a lövészet. Lee nagyon szépen teljesítette. Szép Balázsnak megvan az első zöld lámpa, most egy rontás, a második kísérlet is megvan, a harmadik zöld lámpa is felvillant, a negyedik zöld lámpa is felvillant, és az ötödik zöld lámpa is felvillant, újabb szép lövészet 11 másodperc alatt egy hibával. Szép Balázs továbbra is a harmadik helyen folytatja a versenyt, és megy a harmadik körére, ismételten elhagyja a csarnokot, és tesz 200-250 métert a baráti 40 fokos hőmérsékletben, ami még sétálva is borzasztó, alig lehet levegőt kapni. El nem tudom képzelni, hogy milyen lehet ezt futni, lefutni, úgyhogy előtte meg utána lőnie kell az embernek, tehát fontos a koncentráció is. Néhány versenyzőn lehet látni, hogy egyértelműen fárad, és kamalapot kell emelni minden olyan versenyző előtt, aki ezt a távot teljesíteni tudja, és célba ér, mert aki járt makint a szabadba Magyarországon, az pontosan tudja, hogy embertelenek ezek a körülmények, nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni. Lee vezet, Eláskár mögötte a második, és Szép Balázs szépen lassan közelít ehhez a csoporthoz. Ha visszajönnek a csarnokba, akkor meglátjuk, hogy mekkora a távolság a versenyzők között. Lee már újra a csarnokban ellépett Mohamed Eláskártól, akihez közelít Szép Balázs. A második és a harmadik helyen van az egyiptomi és a magyar versenyző. Mögöttük Hassan és Gritz a negyedik és az ötödik pozícióban. 2 kanyar van még hátra ebből a körből. Mohamed Eláskár húzza Szép Balázst, akinek látszik, hogy már kezdenek fáradni a lábai. Itt az egyiptomiról beszélek természetesen. Szép Balázs nagyon gyönyörűen mozog, és fejezi be a harmadik körét. Ebben a pillanatban átlépi a célvonalat, már csak 2 köre van hátra, 2 jó lövészet, aztán 2x600 méter. Ennyi választja el a magyar versenyzőt attól, hogy bejusson a döntőbe az ötusa világkupa budapesti döntőjében. Lee beáll a lőállásba, ő vezeti a versenyt, és ezt rontással kezd Mohamed Eláskár is már a lőállásnál, és Szép Balázs is, 2, most már 3 zöld lámpája van a korainak, de Szép Balázs is nagyon jól kezd, 2 zöld lámpa, aztán egy rontás, a harmadik zöld lámpa is megvan, ott a negyedik, és ott az ötödik, a második helyen Eláskár elindul, de Szép Balázs utol fog érni, mert sokkal jobban mozog nála, az első 3 nagyon együtt van, Lee, Eláskár és Szép Balázs gyönyörűen teljesítette ezt a lövősorozatot is, a többiek még csak most fejezik be, illetve sokan most kezdik el a negyedik sorozatukat, úgyhogy egyre biztatóbban néz ki, és egyre biztosabbnak tűnik az a tovább jutó hely, aminek a kapujában van Szép Balázs, ismételten a szabadban fut, még 2-szer kell a kinti körülményekkel megküzdenie. teljesíti ezt a 200-250 métert, és hamarosan újra beér majd a csarnokban. A 11. most hagyja el a lőállást, tehát fél perc előnye van a döntőt érő pozíciókhoz képest. Semmi nem veszélyezteti az ő döntő szereplését. Ugye tegnap a hölgyeknél Erdős Rita és Guzi Blanka kiharcolta már azt, hogy ott legyen a holnapi fináléban, és itt tett Mészáros Emma is, aki viszont a Junior Európa bajnokságra utazik Spanyolországba, így nem vállalta a szereplést, tehát hármójuk közül csak ketten lesznek ott a holnapi döntőben. A férfiaknál Tárkányi Zsombor az előző futamban 15. lett, így ő búcsúzott, és Szép Balázs viszont nagyon jól menetel afelé, hogy döntőbe jusson. Visszaértek a csarnokba a versenyzők, Mohamed Eláskár vezet, Lia második, Szép Balázs a harmadik, de már a három versenyző egy csoportban van, 3 másodperc választja el önök őket. Kanyarodik be Eláskár a célegyenesbe, hamarosan csengetni fognak, ami azt jelenti, hogy már csak 600 méter van hátra ebből a versenyből. Mohamed Eláskár ebben a pillanatban lépj át a célvonalat, mögötte Lee és Szép Balázs. Egy jó lövészettel meg lehet az első hely, de ennek lényegi jelentősége nincs, hiszen holnap a döntőben mindenki nulláról indul, de azért gyönyörű lenne azt kimondani, hogy Szép Balázs az első helyen jut be a budapesti világkupa döntőjébe. Hárman egyszer állnak be a lőállásba, Lee, Eláskár és Szép Balázs. Lee-nek és Eláskárnak megvan már 2 zöld lámpa, Szép Balázsnak 1, most ront 2-t, Eláskárnak 3 zöld lámpája van, Lee-nek is 3 zöld lámpája van, de Szép Balázsnak is, Eláskár befejezte a saját lövészetét, Szép Balázsnak 4 zöld lámpája van, ott az 5., a második helyen áll Szép Balázs, a második helyen hagyja el a lőállást, és nagyjából egy 20 méter hátrányban van Eláskárhoz képest, ezt még akár utol is lehet érni, hogyha szeretné első helyen befejezni a távot, de erre nem feltétlen van szüksége, hiszen hangsúlyozom, a lényeg, hogy az első 9-ben zárjon az adott versenyző, és lehet érdemesebb tartalékolni a holnap 14 óra 30 perckor kezdődő döntőre, mert itt nagyon nagy balszerencse kéne ahhoz, hogy Szép Balázs ne legyen ott a legjobb 18 között. 5 másodperc a hátránya Eláskárhoz képest, még 400 méter van hátra, 400 méter választja el a magyar versenyzőt attól, hogy bejusson a legjobb 18 közé, és ott legyen a holnapi fináléban. Kint futnak a szabadtéren utoljára, itt a Puskás Aréna szoborparkja szélén, és a bokcsarnok között alakították ki azt a néhány 100 méteres kinti részt, ami a csarnokból kimenve várja őket, és aztán visszatérnek a csarnokba az utolsó 200 méterre. Eláskár már szépen lassan ráfordul arra az egyenesre, ami aztán a csarnokba visszavezeti őket. Ebben a pillanatban lépett be Mohamed Eláskár a csarnokba, és Szép Balázs most teszi ezt meg, úgyhogy nem nagyon üldözte az egyiptomi, de erre nincs is szükség, hiszen nagyon magabiztosan a második pozícióban érkezik a magyar versenyző, akit még a fehér orosz Nesveu próbál elkapni, de igazából egymás mellett futnak be. Az lesz a kérdés, hogy hányadik helyen fejezi be Szép Balázs a második elődöntőt, mert ebben a pillanatban ráfordul az utolsó egyenesre, és Mohamed Eláskár átlépi a célvonalat, megnyeri az második elődöntőt a férfiaknál, de ami még fontosabb, hogy Szép Balázs a második helyen ér be, és ezzel kiharcolja a helyét a holnapi világkupa döntőben. Végül harmadik lett, mert Nesveu az utolsó métereken lehajrázta őt, de ez legyen a legnagyobb boldogsága, és reméljük, hogy ezzel elérte a céljait, mert Szép Balázs harmadik helyen ugyanúgy döntőbe jutott, nagyszerű versenyzéssel, gyönyörű lövészetekkel, minden úgy történt, ahogyan azt a magyar versenyző előzetesen elképzelte. Úgyhogy a hölgyeknél 2 magyarral találkozhatunk holnap, 10 óra 30 perctől Erdős Ritának és Guzi Blankának szoríthatunk, 14 óra 30 perctől pedig Szép Balázs ott lesz a idei világkupa 18 legjobb férfi versenyzője között. Mind a két eseményt élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Érdemes lesz tehát velünk tartani, hiszen magyar érdekeltségből nem lesz hiány egyik versenyszámban sem, és versenyszámban sem a Szóval Stúdiói.
1: Köszönjük szépen Kreisz Bálintnak, hiszen a budapesti 5-ös a világkupa döntőjéről remek hírrel jelentkezett a közvetítés végén. Megtudhattuk tehát azt, hogy holnap, ahogy mondta Bálint, lesz kiért szorítani bőven magyar versenyzőknek is, lehet 10:30-tól a nőknek, a bokcsarnokban majd 14:30-tól Szép Balázsnak a férfiak 18-as döntőjében, mert hogy feleződött a 36 fős világkupa döntő. 5-ösát követően pedig mi mással folytatnánk, mint labdarúgással, de nem foci VB, hanem az NB1 a témája Szabó Bencének.
3: A stúdióban a vendégünk Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sportnak a szakírója, és vele beszélgetünk arról, hogy a labdarúgó NB1 egy hónap múlva kezdődik, így a labdarúgó világbajnokság közepette nyilván kicsit indokolatlan témának tűnik, de nagyon sok változás van most ugye a magyar futballban. Téged mennyire hoz lázba az a gondolat, hogy hamarosan majd magyar bajnoki mérkőzéseket nézhetünk, mennyire figyeled az átigazolásokat így, hogy zajlik a világbajnokság?
4: Szia! Az igazság az, hogy azért a világbajnokság abszolút elviszi a fókuszt, futball kedvelőként is, és mondjuk a nemzeti sport dolgozójaként is, abszolút a Egyesült Államok, Kanada, Mexikóra figyel mindenki, ugye vasárnap este már elkezdődik az egyenes kiesés, és utána igaz, hogy vannak ezek a hajnali meccsek, de napi három mérkőzéssel már ez tényleg egyenes kiesés, és eddig is szerintem azért a legtöbb mérkőzés jó volt, de most aztán még élesebbek lesznek a meccsek. Lehet, hogy óvatosabbak lesznek a csapatok, hogy most már nincs hibázási lehetőség, de a lényeg az, hogy a VB-re figyelünk. Persze, nagyon-nagyon koncentrálunk a magyar futballra, számunkra mindig az a legfontosabb, és azt nézzük, és én azt gondolom, hogy hosszú évek után egy nagyon különleges és sok szempontból furcsa nyár, és egy nagyon érdekes bajnokság, amire várunk, és ugye még a bajnokság előtt már elkezdődnek a nemzetközi kupa mérkőzések, úgyhogy azokra is figyelünk. Ugye itt volt a napokban, hogy a Győr játszott a Bajnokok Ligás rejtezőjében, érdekelt Eto'o FC, játszott a Vojvodinával a Ferencváros kupa ellenfelével, úgyhogy már vannak érdekességek. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. A kérdésed az volt, hogy lázba hozzá, hogy egy hónap múlva első forduló, azért azt talán még, de nem mondanám, de azért én várom, és nagyon kíváncsi vagyok.
3: Ne hallgassuk el, volt nyilván egy politikai változás az országban, ez szerinted mennyire fogja rányomni a bélyegét a következő szezonra?
4: Hát szerintem nagyon, és ezért is mondtam az előbb, hogy nagyon különleges és nagyon érdekes szezon elé nézünk, hiszen az elmúlt években, ezt ugye mindenki tudja, sokszor elhangzott, a csapatok költségvetésének a jelentős részét ugye a televíziós közvetítési jogdíj értékesítéséből befolyt összegből az MLS garantálta, a másik pedig ugye a Szerencsejáték ZRT-vel kötött szerződéssel, ami ugye a sportfogadás kapcsán annak volt is indokoltsága, legalábbis én emlékszem, hogy amikor már fogadni lehetett

0: másik, nagyon másik időszak volt, és ott mindennapos volt a legtöbb klubnál, hogy hónapokon keresztül nem kaptak a játékosok fizetést, ami szerintem egy szörnyű helyzet. Ugye az M4-ből jól ismert Csimek Péter szokta mondogatni, hogy neki a mai napig még 4 klub tartozik. Nem számol már ezzel a pénzzel. És azok a játékosok, akik mondjuk ma 25 évesek, és ebben a rendszerben nőttek föl, ezt nem is tudják elképzelni. Hogy volt olyan időszak, hogy a játékosoknak az volt a természetes, hogy nem kaptak fizetést. Ha meg kaptak, akkor azt nagyon be kell osztani, mert nem tudtad, hogy mikor kapsz legközelebb, és mondjuk egy vidéki játékos Budapestre költözött, és játszott egy fővárosi klubba, és mondjuk albérletet fizetett, és mondjuk családja volt, akkor azért ez egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet volt, és nem is lehetett elvárni, hogy minőségi futball legyen, de mégis a legtöbb játékos próbál tisztességesen dolgozni, és legalább úgy futballozni, hogy eladhassa magát egy tőkeerős klubnak. Úgyhogy nagyon más volt a rendszer, és emlékszem erre, amikor még az volt a téma, hogy a szerencsejáték ZRT-nek támogatnia kellene a labdarúgást, hiszen bevétele van a labdarúgás, a magyar labdarúgás által is. Most ez a helyzet megfordult, a cég nagyon, nagyon bőkezően támogatta a sportot, és azon belül a labdarúgást is, de mivel a politikai helyzet változik, és a televíziós közvetítési jogokért futott zajló versenyben is vannak, ugye a köztévével kapcsolatban állami fenntartású érdeklődők, és a szerencsejáték ZRT is az, ugye megváltozott politikai környezetben az egy kérdés, hogy az új politikai vezetésnek mik az elképzelése, hogy milyen összeggel támogassák mondjuk a labdarúgó NB1-et, vagy az NB2-t, vagy akár az utánpótlást.
1: Hát arról ugye emelesz szinte már lehetett hallani, hogy megfelezik a támogatásokat az NB2-ben.
0: Lehetett hallani arról is, hogy az NB1-es költségvetésben mire lehet számítani. Ezt egyelőre nem lehet látni. Én úgy gondolom, én legalábbis a klubokban dolgozókkal beszélgetve, vagy akár az MLS-ben is próbáltam erről információkat szerezni, akár nem hivatalos úton is, hogy szerintem nagyon bizakodó a szövetségnek a számítása. Én azt gondolom, hogy a legtöbb helyen jelentősen kisebb költségvetéssel tudnak kalkulálni. Én azt látom, hogy sokkal óvatosabban igazolnak a csapatok, hiszen nem tudják, hogy mire vállalhatnak garanciát. Nem egyértelmű, hogy kinek milyen tartaléka van, félretett pénze, miből tud gazdálkodni. Ugye ez volt a rendszer, hogy két helyről a költségvetésnek a jelentős része megérkezett, és akkor azt el lehetett költeni. Befektetni talán kevesen akarták, vagy én azt érzékelem, hogy kevés klub gondolkozott úgy, hogy mi van akkor, hogyha ez a politikai környezet megváltozik.
1: Ennek függvényében szerintem egy teljesen jogos kérdés, hogy akkor viszont az erőviszonyok hogyan alakulhatnak át?
0: Szerintem ez teljesen kiszámíthatatlan. Én azt gondolom, hogy míg a politikai vezetés ugye a kormányváltás után elkezdi a munkát, én attól azt gondolom, nem is talán mondhatom azt is, hogy attól tartok, de talán lehet, hogy ez a normális, hogy amint láttuk, hogy a kórházakban a légkondicionáló berendezéseket most ugye 38 fokos melegben, hogy azokat rendezni kell, hogy emellett számtalan olyan dolog van, amit a kormány azonnal megpróbál megoldani, vagy elkezdeni megoldani. Ugye az oktatásról, az egészségügyről, a közlekedésről, a MÁV-ról rengeteg szó esik. Nyilván a sport nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy ebben a fontossági sorrendben egyelőre nincsen elől, és ezért azt, hogy nagyjából látni lehessen, hogy magyar futball mire számíthat, az egyes klubok mire számíthatnak, és az egyes klubokon belül is melyek azok, amelyek nagyon, nagyon erősen kötöttek az előző állami vezetéshez, azoknak mi lehet a jövőképük, ez szerintem a bajnokság kezdetére még nem rajzolódik ki. Én ezt jósolom. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon átmeneti bajnokság lehet, tehát ez szerintem a következő szezon elejére tisztázódik majd le igazán. El tudom képzelni, és van, hallottam ilyet félfüllel, de azért mondom, hogy ez nem biztos

0: információ, hogy az MLS próbálja segíteni a klubokat majd, hogy ezt áthidalják a ideiglenes nehézségeket, de hogy más struktúrájú költségvetése és bevétel keresésre kényszerülnek majd a klubok, ez szerintem szinte bizonyos, de hogy ez majd a gyakorlatban hogy néz ki, ezt nem lehet tudni. Ez döntően befolyásolja majd az erőviszonyokat, én azt gondolom, és ezért talán emiatt van a legtöbb kíváncsisága a legtöbb emberben.
1: Ami egyfajta tendenciát mutat, az ránéztem a kluboknak az addigi átigazolásaira, inkább az eladások oldalról van több távozó játékos azért itt. Győrből is például Pistyúr elment közel 1 millió euróért, Fradiból Abufani igazolt el nagyobb összegért, és ahogy lejjebb görgettek, akár Szűzs Tamás említendő a Debrecenből, tehát számos olyan játékos van, akit próbáltak értékesíteni, de vannak olyan klubok, mint például adott esetben az Újpest vagy a Debrecen, akik ettől függetlenül pénzért is tudnak igazolni. Ugye Debrecenben van egy külföldi tulajdonos, egy angol tulajdonos. Nyilván, mint te is említetted, eléggé képlékenyek a viszonyok, de egy ilyen helyzetben egy külső szereplő az egy biztosabb hátteret jelenthet egy csapatnak?
0: Adott esetben igen, hogyha a költségvetés mértékének megfelelően tudja támogatni a klubot. De ez egy nagyon messzire vezető vita, mert hogyha a Paris Saint-Germain-re vagy a Manchester City-re gondolunk, amelyek óriási bevételt generálnak a televíziós közvetítési jogból, Premier League élcsapatként mondjuk a City, a jegyeladás, a mezeladás, a merchandising, rengeteg bevétele van, de olyan kiadásai vannak, hogy nem tud nyereséges lenni, azért kell egy olyan tőkeerős tulajdonos, mint például a Sheik, Paris Saint-Germain, talán ugyanez. Mert ezeket a kiadásokat nem lehet, teljesen más dimenzióban vannak, tehát nagyon nagy bevételek vannak, de olyan nagyok a kiadások, hogy azt nem tudják kitermelni. Azt ki kell pótolni, és ahhoz kell a gazdag tulajdonos, akinek ez belefér, és neki presztízs okokból, hogy a City vagy a PSG tulajdonos, és megnyeri a BL-t mindig. Tehát ez más szinten is így van. Nálunk sokkal kisebbek a számok, de magyar léptékkel természetesen nagyon meghatározóak, tehát hogy kisebbek a bevételek, viszont nagyon jelentősek a kiadások. Ezért abszolút természetesnek tartom, hogy az volt az első, hogy akit el lehet adni pénzért, azt most el kell adni, mert muszáj bevételre szert tenni. A tőkeerős külföldi tulajdonos az szerintem előny lehet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zalaegerszegen mi lesz, hiszen ott is egy klubmodell volt. Ugye Újpesten a MOL beszállt, és elkezdte építeni a lilafehéreket.
1: És igen, határozottan maradt ez az irány a kormányváltás után is.
0: Igen, de azért a cégben is van állami szerepvállalás, úgyhogy szerintem előbb-utóbb oda is eljut majd hogyha esetleg új vezetés lenne, vagy új gondolkodásmód. Más kérdés, hogy az információk szerint a MOL költségvetéséhez képest az, ami az Újpesthez szükséges, az egészen minimális, tehát az 1%, a bevételek 1%-ánál is kevesebbet kell fordítani a klubra, vagy a vállalás esetleg az volt, de nyilván ezek üzleti titkokat, ezt pontosan nem lehet tudni, de nem fenyegeti az Újpest a MOL cégnek a gazdasági helyzetét, nem fogja megrengetni. Úgyhogy ha marad a MOL szerepvállalása, amire én látok esélyt, akkor lehet ennek a kormányváltásnak az Újpest az egyik nagy nyertese.
1: Mit szólsz azokhoz, az eddigi átigazolásokhoz, akik érkeztek? Mely futbolisták tűnnek neked úgy elsőre pozitív igazolásnak? Kik tetszenek eddig?
0: Hát az Újpestnél maradunk, ugye Szappanos Péter szerintem egy nyerő lépés, egy nagyon tapasztalt, magyar szinten egyértelműen a legjobbak közé tartozik a nemzeti sportnál, mert nem először volt az ősz, vagy a tavasz, vagy az év játékosa, kiemelkedően teljesít, tavaly, ami emlékszem, a, például a Ferencváros Puskás Akadémia mérkőzésen ott egészen magas szinten védett, és ugye főszerepe volt abban, hogy a Ferencváros nem is tudta megverni.
1: Valahogy mindig a Fradi ellen nyújtsa életemecsét éppen.
0: Igen?
1: Hát nekem ez szokott feltűnni, hogy de azért sok játékos van így, azt gondolom, hogy akik a Fradi pályára megérkeznek, hogy akkor ott valami nagyot kell produkálni, és hát Szapponos ebbe kifejezetten jó.
0: Hát igen, mert nagyobb a figyelem, azt a meccset sokan nézik, mindenkinek presztízs, ebben nincsen szerintem semmi rossz, de amikor a kupadöntőn valaki ezzel szembesítette, akkor Szapponos azt mondta, hogy mások ellen is védtem már jól, de lehet benne igazság, ezt nem vitatom. Én azt gondolom, hogy ő egy jó igazolás volt. Más kérdés, hogy Piscitelli és ugye Banai volt, aki eddig védtek, és Mezőkövesden ugye az olasz kapus jó teljesítmény nyújtott, tehát ő is jó igazolásnak tűnt, de ne olyan magas színvonalon folyamatosan, mint Szappanos, biztos, hogy nem teljesített, és talán ezért is, amikor a új vezetőedző, ugye Szélesi Zoltán megérkezett, végül is Banai kapta meg a bizalmat, most nyilván ez a magyar szabályban lehet, hogy ennek szerepe volt, de úgy gondolom, hogy azt lehet akceptálni, azt az elképzelést, hogy az újpesti klubvezetés szerint mind a kettejüknél megbízhatóbb, és folyamatosan magas szintű teljesítménnyel tudja segíteni a csapatnak a védekezését.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy Szapponos eddig szerinted a idei átigazolási szezonnak a legjobb igazolása?
0: Szerintem igen. Én szerintem ezt lehet mondani. Én azt gondolom, hogy jó igazolás Margráf Ákos is, aki ugye a Puskás Akadémia színeiben élvonalbeli tapasztalatra tett szert, és ugye a szezon legvégén ugye a magyar nemzeti válogatottban is bemutatkozott. Egy nagyon ígéretes fiatal játékos, aki a védelmet stabilizálja, szintén magyar játékos, tehát a szabályoknak való megfelelésben is tud segíteni. Szerintem ez egy jó irány, ahogy már a télen ugye jó, Zalaegerszegről ugye Bodnárt megszerezték, tehát voltak Újpesten fiatal magyar játékosok, akikre ugye Dárdai Pál megérkezés előtt az volt ugye a kommunikáció, hogy nem kellenek a magyar játékosok, és mi légiósokkal akarunk elérni, és aztán nem jöttek egyáltalán az eredmények, és magyar játékosok se voltak. Most aztán jöttek a magyar játékosok, és ugye akik télen jöttek, akiket említettem, most Szappanos és Margráf is csatlakozott, úgyhogy én azt gondolom, hogy az Újpest most ettől a korábbi kijelentéstől, vagy ideológiától, hogy nem szükségesek a magyar játékosok, most ettől eltért, és most az a én számomra szimpatikusan az a jelsz, hogy igenis fontosak a magyar játékosok, keresik a magyar tehetségeket, akár saját nevelésű játékosoknak is megpróbálnak talán egyre nagyobb teret biztosítani, úgyhogy, és most jött még két magyar, ugye Szappanos és Margráf személyben, úgyhogy én azt gondolom, hogy az Újpest jó irányba tart, és egy jó rajtal, én azt gondolom, hogy ők az élmezőnyben lehetnek.
1: Vannak még az Újpesten kívül elég izgalmas klubok, de nyilván szerintem ami szintén nagy érdeklődésre számot tart, az a Ferencváros. Beszéljünk egy kicsit róluk, őket hogyan látod? Ugye eddig egy átigazolás érkezett, aki újonnan jött, a francia másodosztályból érkezett egy labdarúgók, egy középhátvéd, illetve ők nemzetközi kupába is mennek. Mi az, amit lehet várni a Fraditól, amely természetesen még elég sok a kérdőjel?
0: Hát nagyon sok a kérdőjel, hiszen azért azt lehet tudni, hogy az előző politikai rendszerben azért a Ferencvárosnak a működési lehetőségei azért jók voltak. Más kérdés, vagy nem is, hanem abszolút ide tartozik, hogy a Ferencváros ezzel abszolút élni tudott, és nem csak a futballcsapat volt, ugye sorozatban 7-szer bajnok, hanem nagy eredményeket értek el a női kézilabdázók, vagy vízilabdázók. A férfi vízilabdázók, tehát hogy ez nem úgy volt, hogy a Ferencváros elköltött egy csomó pénzt a semmire, hanem nagyon-nagyon komoly nemzetközi eredményeket érte. Hát ugye a futballcsapat most már rendszeresen a csoportkörben szerepelt az Európa Ligában, és tovább is tudott jutni, és tavasszal is érdekelve volt. Tehát ez azt gondolom, hogy ezek kiemelkedő eredmények, de ezek sokba kerültek, ezek ehhez investálni kellett drága játékosokba, ez a keret összértéke nagyon magas volt, és ehhez szükség, tehát ennek megfelelően el is volt valamilyen szinten várható a jó szereplés. Nyilván az edzők is a költségvetésnek egy fontos részét képezték. Én úgy gondolom, és szerintem ez egyértelműen látszik, hogy a Ferencvárosnál arra számítanak, hogy sokkal vékonyabbak lesznek a lehetőségek, ezért most nem költenek. A kivárás van. Én azt gondolom, hogy az edzőváltást magas szinten meg tudták oldani, és ugye a bajnok csapat edzőjét a klub által jól ismert Borbély Balázst tudták szerződtetni. Zajlik a munka. A keret eddig is erős volt. Más kérdés, hogy azok a játékosok, akiknek meglehetősen magas a fizetésük, hogy azokkal mi a klub szándéka, megpróbálnak-e esetleg megszabadulni tőlük. Azért volt már egy-két távozó is. Szóval a Fradi az egyik nagy kérdőjel. Nyilván azért vannak még ilyenek, ez teljesen egyértelmű. Az mondjuk a Puskás Akadémiát is ide lehet sorolni, hogy nagy kérdőjel, hogy milyen idény erre számíthatnak.
1: És ember azért van egy kereterősség, ami még így is szerintem kiemeli a csapatot.
0: Persze, ez igen, az egy kérdés, hogy ugye a bevételeknél a Nemzetközi Kupában megszerzett pénz.
1: Ezt is akartam kérdezni, hogy szerinted milyen? Akár a Fradi, akár a Győr mire mehet a Nemzetközi Kupában, mert azért, hogyha reálisak vagyunk, nyilván a Pakstól és a Debrecentől nem lehet elvárni, hogy csoportkörbe jusson a jelen helyzetbe, de fog olyan két magyar csapat szerepelni a csoportkörben?
0: Hát az óriási lenne, ezt évek óta várjuk. Itt az a kérdés talán, hogy a költségvetésben olyan tételként szerepel a csoportkörös szereplésért járó összeg, amit úgy beterveztek, hogy része a költségvetésnek, vagy a költségvetés enélkül is működőképe, és az csak egy plusz, amit majd jövőre vissza lehet forgatni, vagy lehet investálni esetleg mondjuk minőségi játékosok megszerzésébe. Ezt nem tudom, mert ugye, hogyha a költségvetés része, de aztán mégse jutsz el oda, és az a pénz nem jön, akkor azért az nagy bajt okozhat. De ez egy gazdasági kérdés, itt ezt nem tudjuk természetesen, vagy nincs pontos információ, hogy pontosan hogy terveznek ezek a klubok, és hogy tervezik a költségvetésüket. Szóval ez egy érdekes kérdés. Csodálatos lenne, hogyha két csapat lenne a csoportkörben, azért ezt már a környező országok közül a legtöbben meg tudták ugrani. Nyilván a Bajnokok Ligája az egy nagyon-nagyon szép álom, és azt nem tudom elvárni az Etótól, hogy Bajnokok Ligája csoportkörbe szerepeljen, de ugye azt tudjuk, hogy a BL-ből lehet úgy haladni, hogy egyet visszalépve.
1: Két pár harcot kell megnyerni egy konferenciálig a csoportkörhöz.
0: Azt el tudom képzelni. És három a Európa Liga.
1: Igen.
0: Hát az már ugye azért a második, harmadik az már egy nehezebb diónak ígérkezik, de az is elképzelhető. Úgyhogy én nagyon-nagyon szurkolok a kluboknak abban a tekintetben is, hogy vészeljék át ezt a úgymond nehezebb időszakot, vagy kísérleti, átmeneti időszakot, amíg nem tisztul a kép, és nem realizálódik pontosan, hogy mire lehet számítani. Lehet, hogy össze kell húzni amit össze lehet, és nagy levegőt venni, és túl kell élni valahogy ezt az időszakot. Persze a szurkolók közben várja az eredményeket is, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre is, nagyon kíváncsi vagyok a két tradicionális fővárosi klubra, amely ugye a másodosztályból érkezve újra megmutathatja magát az élvonalban. Még nem is mondanám azt, hogy újonc, bár papíron az, de láttam a közösségi oldalon, hogy mennyire rossz néven vették mondjuk Kispesten, hogy a
1: Kisvár... Igen, 14-szeres bajnokcsapat.
0: A kisvárdai honlapon az volt, hogy az újonccal kezdünk, és a Honvéd ezt rossz néven veszi, mondjuk a Kisvárdától. Pedig igaz van a Kisvárdának jogilag, vagy a megfogalmazás szerint, hiszen másodosztályból érkező csapat, de tradicionális NB1-es klubok, tehát nem senkit nem megbántva, a Kispest Honvéd, Budapest Honvéd, a Vasas, nem olyan, mint a Kazincbarcika, nem olyan klub, mint a Gyirmót, nem olyan, mint a Kozár Misleny, vagy a Szent Lőrinc, amely adott esetben, ha feljutna, ők is, ezek is nagyon komoly klubok, és minden tiszteletet megérdemelnek, és nagyszerűen működnek, de azért a Honvéd teljesen más a magyar futball történetében, a Vasas is teljesen más, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül melyik csapat lesz, amelyiket mind a 11 meg tudja előzni, és melyik lesz az, amelyik majd osztályozón próbál jövő májusban bemaradni, úgyhogy rengeteg izgalmas kérdés van. Most, hogy így beszélünk róla, most már egyre jobban várjuk a bajnokságot, de rengeteg a kérdőjel, úgyhogy emiatt is izgalmas lesz szerintem.
1: Nem lesz túl korrekt kérdés így a legvégére, de szerinted melyik csapat lehet, vagy melyik csapat küzdhet bajnoki címért?
0: Tehát valóban nehéz kérdés, de igazából azt gondolom, hogy ebben azért nagy változást nem várok, tehát a Ferencváros, az Eto, Debrecen, a Paks egy stabil háttérrel mindig képes kiemelkedő teljesítményre.
1: És oda kerülhet az Újpest? Oda mondjuk?
0: Én azt gondolom, a Dárdai Pál sportigazgató, akinek azért a szavára azt gondolom, hogy a szurkolók is adnak, ő azt mondta, amikor megérkezett és megismerkedett a saját csapatával, hogy 2026 tavasza bennmaradás, 26-27 stabil középcsapat, és 27-28 a dobogó. És akkor se bajnoki cím. De én azt gondolom, hogy dobogó közelben lehet az Újpest.
1: Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Somogyi Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. Elindult a 31. Budapest Pride. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
5: Egy nóra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Még Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoportmásodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A G csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik, a K-jelű négyesben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, míg a J csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentina találkozót rendeznek. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoportmérkőzésén. A szövetségi kapitány elmondta, hogy Jordánia ellen pihentetni fogja a góllövő listát, 5 találattal vezető klasszist. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ra kikapott a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság szombati negyed döntőjében.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a médiatanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről. Addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az Opera előtt volt, a résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Európa szerte több mint 190 millió embert érint a rendkívüli hőség az AFP francia hírügynökség számításai szerint. Több országban 35-40 Celsius fok közötti hőmérséklet várható. Németország egyes részein pedig akár 42 fok is lehet. Franciaországban és Németországban a hőség miatt több szabadtéri rendezvényt is lemondtak. Romániában pedig hétfőtől vörös riasztás bevezetésére készülnek. A hőhullám Görögországtól és Olaszországtól egészen Dánia és Svédország déli részéig érezteti hatását.
2: Közlekedés.
5: A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben.
2: Időjárás.
5: Tovább fokozódik a hőség, a szél mérsékelt marad, éjszaka 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Az ötös a világkupa döntőn Budapesten, ahogy közvetítésünkből is megtudhatták, Szép Balázs bejutott a legjobb 18 közé, vagyis holnap délután 14:30-kor ott lesz a világkupa döntő fináléjában, ahogy a hölgyeknél 10:30-től szintén a bokcsarnokban Guzi Blankáért és Erdős Ritáért is szoríthatunk, érdemes lesz kimenni. Egyébként az ötös a világkupa döntő mindkét záró versenyét közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban holnap, tehát 10:30-kor kezdés elsőként a sport délelőttben. Most pedig labdarúgó világbajnoksággal folytatjuk, hiszen újabb három csoporttal befejeződik a csoportkör, aztán jön az egyenes kieséses szakasz. A 16. játéknap összefoglalója Krejcz Bálinttól következik.
3: Spanyolország és Franciaország is csoport első lett. Tovább íródott a tündérmese. Uruguay a legjobb 32 közé sem jutott be, a belgák megszerezték első győzelmüket. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 16. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 6 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. Tizenöt nappal ezelőtt kezdődött el az észak-amerikai kontinensen a labdarúgó világbajnokság, és hamarosan véget ér a csoportkör. A játéknap az ijjelű 4-es két mérkőzésével kezdődött, az első helyről döntő találkozón két európai együttes küzdött meg egymással. A Franciaország-Norvégia találkozóról Németh Kornél tudósít.
4: Csoportgyőztes a francia válogatott, Norvégia-Franciaország 1-4. A Paris Saint-Germain aranylabdás kiválósága nyitotta a gólok sorát, Mbappé zseniális labdájából a 7. percben Dembélé góljával került előnybe a francia válogatott, de ekkora már Mbappé szétforgácsolta a felső lécet, hiszen a 24. másodpercben Kylian Mbappé eltalálta a norvég kapufát. Aztán Dembélé duplázott, megint csak Mbappé átadásából a 20. percben, 0-2 állt ekkor az eredményjelzőn a bostoni stadionban. A középkezdésből 5 érintésből végigvitték viszont a norvégok, és Télo Åsgård góljával hamar jött a szépítés. Ez azonban nem zavarta meg a franciákat, és Tchouaméni asszisztjából Dembélé a 32. percben megszerezte saját maga harmadik, csapata harmadik találtát. Elképesztően zseniális mesterhármas volt. Egyben ez volt a félidei eredmény is. Jól kezdte, mi több zseniálisan kezdte a második játékrészt. A norvég, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy B csapat, hiszen például a legnagyobb sztárjuk Haaland a kispadról nézte végig ezt az összecsapást, és olyan játékosok kaptak lehetőséget Solbakken mestertől, akik eddig a világbajnokságon egyáltalán nem, vagy éppen hogy csak pályára léptek. Az egyik ilyen Jürgen Larsen a támadó volt, aki az 50. percben 11-est hibázott, mennyien óriásit védett, sőt a francia kapusnak volt még egy nagyon nagy védés, a 72. percben Bob próbálkozását hárította. A végén a franciák nagyon takarékos üzemmódra kapcsoltak, a norvégok nem tudtak velük mit kezdeni. A kegyelemdöfés a 94. percben érkezett, amikor Désiré Doué állította be a végeredményt. Norvégia, Franciaország 1-4, Franciaország tehát csoportgyőztes, Norvégia pedig másodikként jutott tovább.
3: A francia közszolgálati rádió így közvetítette a Dembélé harmadik gólját.
5: Dembélé qui va essayer de temporiser, il est dans la surface de réparation, il frappe! Le triplé! Le triplé oh là là. Pour Ousmane Dembélé! Oh il est injouable! Il est intenable! 3-0!
3: Ousmane Dembélé 3 góllal járult hozzá a franciák 4-1-es sikeréhez, és a VB-k történetének második leggyorsabb mesterhármasát szerezte. A lefújás után így nyilatkozott a csatár.
6: Ousmane, mennyire jó látni azt, hogy ilyen jól sikerült felszabadulva játszani, focizni, megmutatni azt, amit egy aranylabdás tud, amit te tudsz, tényleg hihetetlen mesterhármas volt. Nem látom a mosolyt, hol van? Továbbra is koncentráltak maradunk, ez egy fontos mérkőzés volt azért, hogy elsők legyünk a csoportban, minden meccset meg akarunk nyerni, de továbbra is koncentráltak maradunk, mert ami következik, az még fontosabb. Nagyon-nagyon jól értitek meg egymást a támadó szekcióban, mindenki segíti a másikat, nagyon jól kommunikáltok, megtaláltok egymást. Te is ezt érzed? Hogyan alakul ez? Igen, ez fontos. Nyilván a kommunikáció meghatározó, minőségi játékosok vannak a pályán, még a kispadon is egyébként, a kommunikáció igazán meghatározó, de itt nagyon könnyű, jól megértjük egymást, kell folytatnunk is. Bravo, Ousmane! Még egy pici mosoly azért a mester 3-asért. Köszönöm!
3: Norvég részről Leo Ösztigor értékelt. Sokan görcsel küzdöttek, ennek ellenére mindenki jól edzett és korábban is jól teljesített. Minden játékos megérdemelte, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást. A találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.
1: A meccs előtt tudtuk, hogy mind a két csapat tovább jut a csoportból, az volt a kérdése, a norvégoknak győzni kellett a csoportelsőséghez, de amikor az összeállításokat megláttuk, akkor láttuk, hogy a franciák a legerősebb csapattal, míg a norvégok a B csapatukkal kezdték a mérkőzést. Ebből egyértelműen látszott, hogy ők már a 32 közötti egyenes kiesésre, és ezen belül Argentinára fókuszálnak. Ugye Holland egy percet sem játszott, a kezdőjátékosok közül a nagy része kimaradt. A franciák úgy kezdték a mérkőzést, hogy esélyesnek kell. Az első 10 percben három óriási helyzetet alakítottak ki. Az elsőben már Mbappé kapufát rúgott, Dembélén érződött, hogy nagyon élvezi a játékot. A 7. percben meg is szerezte a vezetést, és a franciák nem adták alább, a norvégok pedig ekkor csak asszisztáltak a franciák játékához, és Dembélé, aki a jobb szélről indult befelé tükörszélsőként, a 20. percben megrúgta saját maga második gólját 2-0. Ekkor úgy nézett ki, hogy itt nagyon sok gólos francia győzelem születik, de amíg a franciák ünnepelték a második góljukat, addig Osgaard 5 passz után gyönyörű, szép találatot szerzett, szépített Norvégia, újra éles lett a mérkőzés. Az a mérkőzés, amit az első 20-21 percben látottak alapján, 4 góllal is vezetett volna Franciaország, de aztán helyreálltak a dolgok, mert Dembélé újra villant, Mbappé az ellenfél térfél közepén szerzett egy labdát, nem hagyta, hogy lerántsák, gyönyörűen kitette a jobb szélre. A hátvéd tudta, hogy mit fog csinálni Dembélé, hogy tükörszélsőként hozza befelé, de ekkor is megcsinálta, gyönyörűen elrúgta megint a jobb alsó zsarokba, 3-1, és a félidő vége előtt egy rövid hazadás, Dué elcsípett a kapus előtt, el akarta húzni, de óriásit védett a norvég kapus, itt lezárhatta volna a mérkőzést Franciaország. Az első félidő alapján a 3-4 góllal vezetnek a franciák, egy szót sem szólattak volna a norvégok. A második félidőbe kijöttek a csapatok, és a franciák tulajdonképpen csak túl akartak lenni az egészen, hogy megvan az eredmény, nagyon jól játszottunk az első félidőbe, óriási különbség volt a két csapat között. Menjen le ez a 45 perc, megvan az előny, megnyertük a mérkőzést. A norvégok nem így gondolták. Oscar Bob, a Fulham 22 éves játékosa, gyönyörű két csel csinált az 50. percben, és Hernández buktatta, 11-es, felcsillant a norvégok előtt a remény, hogy újra egy góra szárkozhatnak, de Larsen megtorpant a 11-es előtt, Manyán balra vetődött, és oda rúgta a labdát, Manyán szépen kivédte. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt, a 72. percben pedig megint tudtak szerezni labdát Bob, óriási helyzetben a jobb összekötő helyen, ugyanúgy, mint Dembélé próbálkozott, de Manyán ezt is fogta. Tehát a norvégok elszalasztották ezt a két lehetőséget, amivel közelebb zárkozhattak volna, vagy ha összeadjuk a kettőt, akkor egalizálhattak is volna, mert a franciák nagyon visszaestek ebbe a második félidőbe. Tehát úgy értsék a kedves hallgatók, hogy egyáltalán nem akartak futballozni, csak letudni ezt a második félidőt, teljenek a percek. A norvégokban pedig a második kiadott helyzet után, tehát a 11-es Bob helyzete után már nem volt bennük több. Ők is akkor már úgy voltak vele, hogy rendben van, tovább jutunk, Argentina, és a megengedhették maguknak a franciák, hogy lecseréljék a legjobb játékosaikat. Mondjuk olyan sokat nem gyengültek, mert bejött Cherki, a City játékosa, és Barcola, PSG, Bihe győztes játékos, akinek szintén olyan sebessége van, meg olyan futballista, amit be is bizonyított a végén, lefutotta a védőjét, visszavette a balszéről, beszélek, visszavette a jobblábára, gyönyörűen centerezett csapattársához, Duéhoz, aki a 90 plusz 3. percben befejelte, 4-1. A franciák az egész mérkőzés alapján megérdemelten nyertek 3 góllal is, de a második fél időben a futball majdnem megbüntette őket, de azért a két csapat összeállítását, játékerejét, az egész meccset nézzük, akkor teljesen megérdemelten nyert Franciaország is lett csoportgyőztes.
3: Franciaország megnyerte a csoportját, és a legjobb 32 között Svédországgal találkozik, Norvégia pedig második helyen zárt, és Elefántcsontpart ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt. Térjünk rá a 4-es másik mérkőzésére, ahol Irak és Szenegál a túlélésért lépett pályára. A forduló előtt mindkét fél 0 pontos volt, így a csoport harmadikok összevetéséhez is szükség volt egy lehetőleg nagy arányú győzelemre. Hogy ez sikerült-e? Ez kiderül Jó András tudósításából.
7: Korán eldőlt a mérkőzés sorsa, a végére gála lett. Szenegál, Irak 5-0. A mérkőzés legelején a negyedik percben második szögletét rúghatta Szenegál, Kamara másodjára is veszélyesen tekerte be a labdát, és most társat is talált. Szek ugrott fel, erős fejese pedig megpattan csapattársa Diarra lábán, a labda pedig a kapuban kötött ki. A tizedik percben pedig jött az, ami nem tett jót a mérkőzésnek. Sadio Mané megverve védőjét törhetett volna a kapura, de az iraki védő Redin Sulaka visszarántotta a mezőnél fogva. Hosszas videóbíros vizsgát után Anthony Taylor a mérkőzés játékvezetője is szemügyre vett az esetet, majd a 14. percben megszületett az ítélet, piros lapot adott az iraki védőnek. Sadio Mané többször komoly lehetőséget alakított ki, a 40. percben nagyon önzetlen volt és szeretett tovább passzolni a labdát a 16-oson belül érkező Szárnak, de a labda pontatlan volt, a 45+5. percben pedig két szét cser után a kapu mellé durrantott. A második fél időben egy újabb kényszerű iraki csere, a sokat ápolt Ahmed Basil kapusa a második etapra már nem tudott kijönni, így Jalal Hassan váltott őt a kapuban, hát ezt szerintem megbánta utólag. Az 56. percben egy védelmi hiba elég volt, Kamara labdát szerzett, a 16-oson belül pedig a jobban érkező Szárnak adta a labdát, ő pedig 6 méterről nem hibázott, így ő az egyetlen szenegári játékos, aki első 10 VB fellépésén 4 gólt tudott szerezni, ezzel beérte, sőt, megelőzte Papa Buba Diopot, akinek 3 gólja van. Majd az 59. percben jött a csodacsere, Diarra helyére Papa Gay első osztályú labdát kapott, szépen fellőtt a jobb felső sarokba a labdát, 3-0. És ha már csodacsere, Jacobs megindult a pálya bal oldalán, Jalal Hassan védett, a kipaton labda azonban Papa Gay elé gurult, ő pedig dropból 11 méterről hatalmas bombát engedett el, a labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki, 4-0. És hát K.O. a 82. percben Iliman Ndiaye labdát szerzett az ellenfél térfelén, tolt 2-3-at a labdán, és nagyjából 18-19 méterről a felső sarokba rúgta a labdát, az pedig a kapuba kötött ki, Jalal Hassan ismét nem tudott hárítani. Szenegál Irak tehát 5-0, Szenegál a harmadik helyen zárt a csoportjában, és ott lesz a folytatásban, hiszen a legjobb harmadikként tovább jutott, az iraki válogatott pedig az utolsó helyen végzett, számukra véget ért a VB.
3: Szenegál 5-0-ra kiütötte a szinte végig ember hátrányban futballozó Irakot, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Amikor lefújták a találkozót, akkor még nem lehetett tudni azt, amit most már a játéknap végére igen. Szenegál biztosan ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik között, így a legjobb 32 között is folytathatja szereplését. A mérkőzésen nagy gólok is születtek, Papa Gay második és egyben a találkozó negyedik találatát így közvetítették a francia rádiós kollégák.
8: La passe d'Iliman Ndiaye, la frappe, le but sénégalais! Et Papa Gay qui double la mise! Une frappe du gauche puissante sur cette remise, hyper intelligente d'Iliman Ndiaye! Et là y a rien à faire!
3: Most hallgassuk meg a főszereplőket, a szenegáliakat irányító Papa Tiou így értékelt. Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a csapatomnak, amiért pontosan azt a játékot nyújtotta, amire szükségünk volt. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, és életben tartottuk a továbbjutási reményeinket. Az pedig különösen nagy teljesítmény, hogy 5 gólt szereztünk. Egy olyan iraki csapattal lejátszottunk, amely az első fél időben komoly nehézségeket okozott nekünk, még úgy is, hogy egy rögzített helyzetből sikerült megszereznünk a vezetést. A szünetben változtattunk néhány dolgon, ezek a módosítások pedig láthatóan meghozták az eredményüket, hiszen a második fél időben négyszer is eredményesek voltunk. Mi a magunk feladatát ezzel elvégeztük. A sorsunk azonban már nincs a saját kezünkben. Meg kell várnunk a többi mérkőzés eredményét, és meglátjuk, hogy nekünk kedvező lesz a végkifejlet. A tornától búcsúzó irakiak mestere Graham Arnold következik.
9: Obviously mentally for the players that you know it was very tough obviously getting a red card.
3: Mentálisan rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a játékosok, hiszen már a mérkőzés elején piros lapot kaptunk. Ráadásul a világranglista 15. helyen álló Szenegál ellen játszottunk, és ha ilyen hibákat követsz el, azt egy ilyen szintű ellenfél könyörtelenül megbünteti. Ahogy a játékosoknak is elmondtam, az ezen a világbajnokságon kapott 11 gólunkból 9 egyén hibából született. Nem azért, mert az ellenfél extrát nyújtott, hanem mert mi hibáztunk. A második fél időre úgy éreztem, hogy a fiúk teljesen elfáradtak. Olyan cseréket hajtottam végre, amelyeket talán nem tettem volna meg, ha csak 2 vagy 3 gólos hátrányban vagyunk. Azért döntöttem így, mert ezek a játékosok rengeteget dolgoztak azért, hogy kijussanak a világbajnokságra. És szerettem volna, ha mindannyian pályára léphetnek, és elmondhatják, hogy képviselték Irakot a legnagyobb tornán. Ezért a döntésért vállalom a felelősséget. Rendkívül nehéz csoportba kerültünk, ezt már az első naptól kezdve mondtam. Szenegál az aktuális afrikai bajnok, már ami a pályán elért eredményt illeti, és Franciaország, illetve Norvégia is a csoportunkban volt. Ahogy már korábban is hangsúlyoztam, Irakban mindenkinek büszkének kell lenni arra, hogy kijutottunk erre a világbajnokságra. A három mérkőzésből kettőn nagyon jól teljesítettünk. Számomra a mai találkozó sorsát egyértelműen a piros lap pecsételte meg. Ez volt az, ami döntően befolyásolta a mérkőzést, és ilyen súlyos vereséghez vezetett. Véget ért az I csoport, a végeredmény még egyszer, első Franciaország 9 ponttal, második Norvégia 6 ponttal, a harmadik Szenegál 3 ponttal és plusz 2-es gólkülönbséggel, negyedik Irak, amely pont nélkül zárt. Ebből a csoportból a harmadik helyezett is már biztos továbbjutó. A H-csoportról előre tudni lehetett, hogy izgalmas lesz, hiszen mindegyik csapat a továbbjutásért küzdött. Spanyolország Uruguay ellen, az egyik üdeszínfornak számító zöldfoki köztársaság pedig Szaúd-Arábia ellen lépett pályára. Először hallgassuk meg a Spanyolország Uruguay mérkőzés tudósítását, a kommentátor Erdély Márk.
10: Megvan az első igazán komoly kiesője a világbajnokságnak Törökország után, Uruguay is búcsúzik. Spanyolország Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Llorente középre közelította azt, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzel, a pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, vagy éppen kiöklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetéssel, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult, és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső lécről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobbio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira. Ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van, tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbionak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a 6. vagy a 7. szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még egy percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0.
3: A spanyol rádió így közvetítette a mérkőzés egyetlen gólját, amelyet Muslera segítségével Alex Baena szerzett.
11: A ver, Marcos Llorente va al centro, al interior del área. El balón de Baena.
12: Muslera. Vamos Muslera, qué bueno eres, qué grande eres.
13: Madre mía. Joder, Muslera.
12: Gracias, Muslera.
3: Az ötfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így harmadik mérkőzésén is veretlen maradt. Sőt, 3 pontjával megerőzte a 2 egységgel rendelkező Uruguayt, és csoport másodikként továbbjutott. A spanyolok Uruguay elleni találkozóját így látta Vukovics László.
1: Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum 1 pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg. Hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen föladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. Az első félidőben egy Valverde labdaszerzés volt, amit be tudott adni a jobb szélről, és Núñez nem tudta ráhúzni a lába mögött, ez lehetett volna az egyetlen uruguayi helyzet az első félidőben. A spanyolok többször oda kerültek, de igazi helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A 42. percben megszerezték, mint kiderült utólag, az egyetlen gólját a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Baena, az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki. Igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni. Igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már voltak több szögletrugásuk, kerültek a védelem mögé, utolsó passzos szituációk, amiben benne magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, az uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól, tehát Spanyolország Uruguay 1-0.
3: A győztes gólt szerző Alex Baena így nyilatkozott. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az Uruguayt irányító Marcelo Bielsa önkritikusan értékelte a lefújás követően.
13: Nem beszéltem külön Muslérával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
3: Az Zöldfoki Köztársaság történelmet írt. Első VB részvételük tökéletesen alakul eddig, három mérkőzés után veretlenek, és bejutottak az egyenes kieséses szakaszba. Így kommentálták ezt a sikert Európa különböző rádióiban. A szurkolóknak sokat jelent ez az eredmény. A következő néhány másodpercben a stadion melletti ünneplés hangulatát mutatjuk be.

0: Hallgassuk meg a mérkőzés legjobbjának választott Zöldfoki Leroy Duarte-t, aki nem mellesleg a Puskás Akadémia játékosa.
1: Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest.
0: Egy álomban élek, hogy őszinte legyek. Kisgyerekként arról álmodtam, hogy egy világbajnoksággal játszak, és a mérkőzés legjobbja legyek. Hihetetlen, hogy ez most sikerült. Történelmet írtunk, amit néhány hete még nem gondoltunk volna. Most itt az idő ünnepelni, majd elkezdünk készülni az argentinok elleni mérkőzésre. Azt hiszem, már bizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek lehetünk meglepetést okozni. A H-csoport végeredménye: első Spanyolország 7 ponttal, a második a Zöldfoki Köztársaság 3 ponttal, harmadik Uruguay 2 ponttal, és negyedik Szaúd-Arábia szintén 2 ponttal. Biztos, hogy ebből a csoportból nem jut tovább a harmadik helyezett. Spanyolország a J-csoport második helyezettje ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt, míg a Zöldfoki Köztársaság Argentin ellen folytathatja menetelését. A játéknap zárásaként a G-csoport utolsó két mérkőzését is lejátszották, Új-Zéland Belgium ellen, míg Egyiptom Irán ellen lépett pályára. Az Óceánia és az európai csapat találkozójáról Regős László Pál tudósít.
2: Csoport elsőséget ért az első belga győzelem, Új-Zéland Belgium 1-5. Belga fölénnyel kezdődött a mérkőzés. A 12. percben Trossard a kapufát találta el, majd néhány perccel később Doku került helyzetbe, az ő lövését Krokom védte. Aztán a 28. percben egy szögletet követően megszerezte a vezetést Belgium, az ötösön belül lepattant a labda. Kevin De Bruyne szögletét követően arra lecsapott Trossard, és közvetlen közelről bevágta a belga vezető gólt. Az első félidő hajrájában még De Ketelaere közeli lövését is Krokomnak kellett védenie. A belgák kicsit átadták a területet az új-zélandiaknak, és több gyors kontrával próbálkoztak. A második félidőben az 52. percben Trossard kapott egy remek labdát De Bruyne-től. Az első lövése még levágódott, aztán visszakerült hozzá, és egy átvétel után 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A 67. percben Kevin De Bruyne is betalált 17 méterről középről, ballal lőtte a bal alsóba a harmadik belga gólt, ezzel pedig már a csoport első helyén álltak a belgák átmenetileg. Viszont a túloldalon is akadtak helyzetek, Elijah Just volt a legaktívabb új-zélandi játékos, akinek voltak lehetőségei, de vagy Courtois védett, vagy blokkoltak a védők. Aztán a 84. percben már se Courtois, se a védők nem tudtak semmit se tenni. Egy szögletet röviden ütött ki a belga kapus, Just átvette és 15 méterről a kapu közepébe vágta. Ez pedig azt jelentette, hogy az új-zélandi gól, hogy gólkülönbséggel Belgium visszacsúszott a második helyre, nagyjából 2 percig, mert hogy a csereként beálló Raskin beívelését a szintén csereként beálló Lukaku az új-zélandi kapuba fejelte, ezzel visszaállt a 3 gólos különbség, majd a 94. percben ez 4-re nőtt, mert hogy Salamakers is betalált 15 méterről, ezzel 5-1-re győzött Belgium, és csoport elsőként jutott tovább a következő körbe, ami azt jelenti, hogy egy harmadik helyezett ellen játszik majd a legjobb 32 között, míg Egyiptom Ausztráliával találkozik a következő körben, Iránnak pedig még várnia kell, hogy megvan-e a továbbjutás. Új-Zéland búcsúzott a világbajnokságtól, de roppant szimpatikusan búcsúztak, a végén még a szurkolóikkal ünnepeltek is egy picit közösen. Új-Zéland Belgium tehát 1-5.
0: A belgák szövetségi kaptánya Rudi Garcia így nyilatkozott az 5-1-es siker után.
3: Gratulálom, Garcia úr! Sikerült megnyerni a mérkőzést, a csoportot. Hogy érzi magát? Nagy az öröm? Hát nyertünk, épp majd leütöttünk a legjobb 32 közé. Erre koncentrálunk jelen pillanatban, egy újabb ellenfél. Meg kellett nyerni ma ezt a mérkőzést. Megnyertük, ráadásul szépen. Ez számít, több gólt is tudtunk szerezni. Jobb lett volna, hogyha nem kapunk, de ahogy látható volt, Irán legyőzte Egyiptot, nekem is akkor még így tűnt, úgyhogy minden eredmény nagyon nehéz, amit itt el lehet érni. Egy olyan meccset játszottunk, amit vártam a játékosaimtól, bíztam benne, minden rendben van. Nagyon sok pozitívumot lehet ebből a mérkőzésből levonni, mire a legbüszkébb. Hát itt a hatékonyságra ez a nagy különbség az előző meccshez képest. Most kezdődik a torna, ezt mondhatjuk? Nem, hát ez a torna megkezdődött már 3 mérkőzéssel ezelőtt. Visszafogottabban kezdtünk, éreztük azt, hogy tudunk gyorsítani, nyugodtnak kell lennünk, egész egyszerűen csak tovább jutottuk a csoportba, más nem történt.
0: Az új-zélandiakat irányító Darren Beasley következik.
3: Hogy érzitek magatokat? Majd kicsivel azért különösebb volt. Hát igen, az eredmény az fáj. A munkára teljesen büszke vagyok. Egy nagyon jó csapattal játszottuk és tartottuk egész jól a meccsben sokáig magunkat. Idegesítő az első gól. Rögzött helyzet szöglet után kaptuk. Hogyha ott jobban ment volna, hogy kellett volna a szünetben 0-0 a meccsben, vagyunk még jobban. Amikor kaptunk egy gólt, akkor kikeltjöttünk a játékunkat, sokat változtattunk. A lehető legtöbb támadott a pályára küldtük, hogy valahogy visszajönk a mérkőzésbe, de hát amikor kinyílsz egy ilyen csapattal szemben, amelyik ennyire minőségi, akkor azért nehéz. Kaptunk még két késői gólt is. Ez csalódást keltő, de a srácok nagyon keményen dolgoztak, mindent megtettek. Tényleg megpróbáltak visszajönni, megmutatták, hogy kik is valójában. De hát ez nem volt a mi esténk, de hogyha visszanézzünk, tudjuk, hogy eléggé jól teljesítettünk Irán ellen, és vezetünk Egyiptommal szemben. Tudom, hogy nehéz pozitívokat találni egy ilyen este során, de az a csapat 16 év után tért vissza a világbajnokságra. Mekkora motivációt ad ez a következő 4 évre? Nagyon sokat. Ezek közül a srácok közül nagyon sokan térhetnek vissza. A tapasztalat ennek a VB-nek pedig csak jobbá tesz bennünket azokban a pillanatokban, amelyeket most nem tudtunk jól megoldani. A következő tornán szerintem sokkal, de sokkal keményebbek leszünk. Sokkal megértjük a történéseket, ezeket a pillanatokat, hogy mennyire meghatározóak, és jobbak leszünk. Ez egy elég hosszú út lesz haza, és fáj is, mert szerettük volna tovább a csoportból, nem sikerült, pedig volt rá esélyünk.
0: A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Új-Zéland-Belgium mérkőzést.
4: Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a 28. percben Trossard góljával vezetés szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért 2 gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott reális kockázat vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzés szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre a középső harmadban, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve, hogy nagy területük volt rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben, természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott, teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot, és várhat egy kedvező bágon a sorsolást.
0: Az Egyiptom-Irán összecsapás ennél sokkal izgalmasabb volt. Most Szalai Kristóf tudósítását hallják.
5: Egyiptom-Irán egy-egy drámai körülmények között végződik a G csoport találkozója. Az

0: Fölött a labdát. Így a 14. percben már két gól is született és egy-egyre állt ekkora mérkőzés. Az első félidőben további esemény vagy gól már nem történt. Viszont nagyon lassan és komótosan csordogált a mérkőzés a második félidőben. Én azt mondtam szó szerint, hogy ellaposodott sajnos ez a találkozó, holott Egyiptomnak mennie kellett volna a győzelemért, hiszen a belga meccs alapján, hogyha Salahék betaláltak volna, akkor ők lettek volna a csoport elsők. Ha már Salah nevét említem, nem volt jó mérkőzése, nem volt kapura lövése sem a Liverpool korábbi legendájának, 57. percen le is cserélték. Viszont jött a 90. perc, és onnantól indult a show. Először is az irániak gólt szereztek. A 94. percben Kalizadeh révén megszerezte a vezetést Irán, ekkor néhány másodpercig 2-1-et mutatott az eredményjelző tábla, azonban Simon Marciniak ezt les miatt anulálta ezt a találatot, jött a dráma. Később pedig még felső létszer is veszélyeztetett Irán, ez a Tolahi révén mindent megtettek az ázsiaiak, de végül nem sikerült legyőzniük Egyiptomot. Így tehát a két csoportban Egyiptom, Irán egy-egyes döntetlennel végződött.
1: Az egy-egyes döntetlen után így értékelt az egyiptomi kapusa Mustafa Sobir.
2: First of all, alhamdulillah, it was a tough game against a tough opponent.
3: Először is ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de történelmet írtunk, és erre nagyon büszke vagyok. Sikerült egy 11-est is kivédenem, amire elég sokat szoktam gyakorolni, és ez most kifizetődött. Egyiptom még soha nem járt az egyenes kieséses szakaszban, és ez most megváltozik. Minden játékos 100%-ot nyújtott, és most büszkék lehetünk arra, amit elértünk.
2: I'm tired, you know, I don't know what to say, but all the players, they put 100%, we are super proud, alhamdulillah.
3: Az irániak csapatkapitánya Mehdi Taremi a könnyeivel küzdve állt a kamerák elé a lefújás követően. Nem értem, miért kerül el minket ennyire a szerencse. Négyszer vagy ötször is olyan helyzeteink voltak, amelyekből szinte mindig gól születik. Rengetegszer találtuk el a felső lécet. Tovább juthattunk volna a csoportból helyezés alapján is. A szurkolóink igazán megérdemelték volna. Mindent megtettünk a sikerért. Készen álltunk arra, hogy meghalljunk a pályán, boldoggá akartuk tenni Irán népét. Az elmúlt 3 hónapban mindent feláldoztunk a sikerek szereplésért. Azt gondolom, rengeteget dolgoztunk. Gólt kellett volna lőnünk, nagyon szépen játszottunk. Kedves irániak, kérlek, bocsássatok meg nekünk. Mi tényleg megpróbáltuk, és nagyon sajnáljuk, hogy így alakult. Remélem, mindannyian eléritek azt, amit szeretnétek az életben. A G csoport végeredménye: első Belgium 5 ponttal, második Egyiptom szintén 5 ponttal, harmadik Irán 3 ponttal és 0-as gól különbséggel, negyedik Új-Zéland 1 ponttal. Az első két helyezett természetesen biztos továbbjutó, a belgák ellenfele egyelőre még nem ismert, az A, az I vagy a J csoport harmadikával találkoznak, míg Egyiptom Ausztrália ellen lép majd pályára a legjobb 32 között. Irán helyzete még kérdéses, de egyelőre 8 legjobb csoport harmadik között szerepel az ázsiai ország. Néhány órán belül elkezdődik az utolsó olyan nap, amikor még csoportmérkőzéseket játszanak. 23 órától Horvátország, Gána és Panama, Anglia, vasárnap éjjel 1:30-től Kolumbia, Portugália és Kongói Demokratikus Köztársaság, Üzbegisztán mérkőzéseket rendeznek, míg hajnal 4-től Algéria, Ausztria ellen, míg Argentina, Jordánia ellen lép pályára.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs, világkupa döntős Budapesten. Antal Rihár nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoportmásodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely csapat így búcsúzott a tornától, mármint Szaúd-Arábia. A G csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így kieső Új-Zélandot. A négyes második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a tengeren túlon, tehát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajlik a foci VB, ezzel be is fejeződtek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország pedig Gánával mérkőzik. A K-jelű négyesben hajnali 1:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig Üzbegisztánnal csap össze. Míg a J-jelű négyesben holnap hajnali 4 órától Algéria Ausztriával, Jordánia pedig Argentinával mérkőzik. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoportelső argentinok utolsó összecsapásán. Ezt Lionel Scaloni árulta el, tehát az argentinok szövetségkapitánya a sajtótájékoztatón. Most térjünk vissza a 23 órakor kezdődő Anglia-Panama mérkőzéshez, hiszen ezzel kapcsolatban mondta el az érzéseit, a gondolatait a korábbi 22-szeres magyar válogatott Lackó Zsolt, aki a Leicester Cityben is focizott. Szóval az esélyekről kérdezte őt Balogh Bence a Nemzeti Sport Rádióban, valamint itt a Kossuth Rádióban is.
3: A horvátok ellen azt gondolom, hogy egyértelmű volt a fölény, tehát hogy az angoloknak a játék az egyértelmű kijött, amit szerettek volna azon a meccsen. A Gánának maga a védekezése, a szervezettsége, a fizikalitása, az agresszivitása, a gyorsasága azért az egyetlen egy válogatottnak sem könnyű ellenük játszani. Én így látom az első 2 mérkőzést, nem gondolom, hogy probléma lenne az angol csapatjátékkal, hanem itt azért látni kell, hogy az ellenfelek is milyen haditervet választanak. Az angolok ellen nem biztos, hogy a legjobb haditerv, vagy stratégia, hogy nagy területet adni nekik, hiszen nagyon sok olyan játékos van, akik a játék gyorsításában felelősek, akár egyéni megoldásokkal, akár összjátékkal. Szóval ebből a szempontból a Gána jó taktikát választott. Nyilván itt az ellenfelektől is majd függ. Nem egyszerű egyébként föltörni ilyen szervezet, rendezett védekezést, mint a gánai. Itt azért több csapatnál lehet látni a világbajnokságon, hogy sok csapat nagyon közel a kapujához védekezik, és főleg van pár csapat, aki ebben agresszív is. Tehát itt például Gánánál ugye azt lehetett látni, hogy persze szervezettek, visszaálltak, de agresszívak is. És talán az angoloknak ez sem fekszik, ez a fajta labdavesztés utáni visszatámadás, ez az agresszivitás, ez a fizikális játék, ez a gyors játék, amire mondjuk a Gánában fölismerhető jegyek voltak. Tehát az, hogy visszaáll egy ellenfél, az eleve nehéz feltörni, de azt mondom, hogy itt azért ez párosult olyan stílus jellemzőkkel, hogy fizikalitás, erősség, gyorsaság, visszatámadás, ami az afrikaiaknak megvan. Talán ezt érzem az angolokon, hogy így lehet elvenni a kedvüket mert ugye próbálnak játszani, próbálnak előre játszani, próbálják birtokolni a labdát a jó játékosaikkal, de ezeket a jó játékosokat, ha ki vannak billentve egy kőkemény párharccal, egy jó agresszivitásra, akkor nehezebben tudnak felpörögni, én ezt vettem észre. Valószínűleg most tudott erre készülni az angol csapat. Tehát, hogy ugye a Gána ellen találkoztak egyfajta játékkal, most a Panama is hasonló játékot fog látni. Valószínűleg a Panama is tanult abból, hogy a Gána hogy volt, hogy szerzett pontot az angolok ellen, de viszont az angoloknak most több idejük volt gyakorolni erre, hiszen várhatóan ez a fajta meccster várható, ami ilyenkor elő szokott fordulni, hogy ha most többet tud gyakorolni a egyik csapat erre a fajta játékra, akkor már könnyebben mehet. Nyilván nem tudjuk, hogy Panama hogy fog védekezni, hogy fognak játszani, de a Panamának is egy érdekes minta, hogy az előző meccsen a Gána mit csinálta az angolok ellen, és az angoloknak is egy minta, hogy egyfajta betömörülő, agresszív védekezést nem tudtak föltörni, majd most lehet még könnyebb lesz, mert valószínűleg hasonló mester várható.
2: Szintén az elcsoportban 23 órakor Horvátország-Gána a párosítás. Luka Modricék formájáról a Horvátországban élő Lovrencsics Gergő osztotta meg gondolatait, továbbra is Balogh Bence a riporter.
4: Még azt mondom, hogy nincsenek úgy egybe, mint ahogy voltak a selejtező során is. Még nem éreztem 100%-osnak ezt a csapatot, de egyre jobb formát mutatnak. Szerintem nagyon jól játszottak az angolok ellen, de hát az angolok azért látszik, hogy a cserepadon is tehát olyan világklasszisok ülnek, akik meccseket tudnak eldönteni. Egy nagyon jó meccs volt, de az angolok azok most ugye bizonyították a papírformát és beúzták. Hát Panama ellen meg igazából nyerni kellett. Tehát lehet ez a kis nyomás, ez érezhető volt a játékosokon, de ugye azt nyerni kellett, megnyerték 1-0, úgyhogy én bízom benne, hogy ma Gána ellen azért jobb játék lesz és győzelem. Gána egy erős csapat, én azt mondom, hogy nagyon nehéz meccs lesz a horvátoknak, de szerintem nem fognak kikapni. Tehát ismerve Modricot meg a többieket, tehát biztos vagyok benne, hogy 100%-ba onnan fogják rakni magukat, és fejben fizikálisan is rendben lesznek, és szerintem nem fognak kikapni. Nem szabad őket egyáltalán leírni. Tehát ugye addig, amíg a Luka, ugye Modric, Perisic, tehát ezek a játékosok, ezek ott vannak. Tehát egyáltalán nem szabad őket leírni. Tehát az utóbbi két világbajnokságon is bizonyították. Sokan leírták őket. Nem lehet, már meg a horvátok, nem, meg így, meg úgy. Van bennük nagyon sok. Azt nem tudom megmondani, hogy ez most idén, ezen a világbajnokságon mire lesz elég, de az biztos, hogy senkinek nem szabad félváról venni őket, hiszen megvan az a kvalitásuk minden egyes poszton, amivel el tudják a saját javukra dönteni a mérkőzést, és mondom, tehát oda a maestro ott van, ugye Luka személyében, aki tényleg tudja azt, hogy hogyan kell győzni. Kis kulisszatitok ugye innen kintről, itt megáll az élet, amikor a horvátok játszanak. Tehát itt most nyár van, itt nagyon sok kültéri futszál tornát szerveznek, tehát öreg fiúknak, fiataloknak egyaránt. Tehát itt igazából Splitbe is van 5-6 ilyen torna, meg itt a környező falvakba, városokba, és ilyenkor megáll az élet. Tehát hiába, hogy napi szinten mennek a mérkőzések, itt Horvátországban olyankor mindenki a meccset nézi. Tehát eufória van, és tényleg mindenki szurkol a válogatottnak. Amiket barátokkal beszélgetek, amiket hallok, tehát túl nagy elvárásaik nincsenek, szeretnék, hogy minél tovább jussanak, de azért ők is látják, hogy ugye Luka már nem a fiatalabbak közé tartozik, ugye Perisicse. Nem mondják azt, hogy biztos megint négybe fogunk jutni, vagy döntőt fogunk játszani, vagy harmadik helyért, vagy nem tudom. Mérkőzésre gondolkodnak, és tényleg, amikor meccs van, akkor itt mindenki kim van az utcákon, kávézókba, sörözőkbe is, és tényleg torkaszakadtából szurkolnak a csapatnak.
2: Lovrencsics Gergőt hallották, a horvát Hajduk Split korábbi magyar válogatott játékosát. A folytatásban Öttusa, ugyanis a világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. A bokcsarnokban Kreisz Bálint kérdezte Szép Balást.
5: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, úgyhogy fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
6: a jó ívás alapozta meg ezt az egész napot? Adott egyfajta extra magabiztosságot?
5: Igen, az nagyon sokat számít, hogy indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszot, utána már felszabadultabban vívtam, úgyhogy nagyon örülök tényleg minden számnak.
6: Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
5: Igazából edzésem, mert ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk azért melegben is futni, úgyhogy nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
6: Mi az, amit kitűzöl holnapra? Hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
5: Igazából nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számban milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot, úgy, mint ma, és nyilván lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
2: Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen két Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 35 perc van, köszönti önöket a Körkapcsolásban Balogh Balázs. És akkor egy gyors tempóra váltunk, mert hogy Formula 1-ről fogunk beszélgetni, megérkezett hozzánk Zsoldos Barna. Hát azt hiszem, hogy azért sok befolyásoló tényező lesz ezen a hétvégén, amivel mi is küszködünk itthon, ugye ezzel a hőkupolával, ezzel a meleggel. Nem tudom, hogy ez most az időmérőt mennyire határozta meg. Milyen izgalmak voltak ma ezen az időmérőn?
2: Hát igen, a hőség az rányomja a bélyegét gyakorlatilag egész Európára, meg a sporteseményekre is. Itt az osztrák nagydíj helyszínén is 32 fok volt, és az aszfalt hőmérséklete pedig több mint 50. És azért erre nagyon oda kell figyelni a versenyzőknek, még időmérős körülmények között is. Viszont összességében a drámát az nem ez okozta, hanem Max Verstappen kicsúszása a döntő etapban. Érdekes módon a Red Bull egy elég döcögős hétvége kezdett után itt a Q3-ra elkezdett szárnyalni. Az első kísérletek során Verstappen egy nagyon-nagyon jó kört rakott össze, és a második kísérleténél valószínűleg úgy volt, hogy mindent egy lapra feltesz, mindent vagy semmit próbált a pole pozíciót küzdeni, és a 9-es kanyarban kicsit túllőtt a célon, kicsúszott a holland versenyző, és érdekes módon a mögötte érkező Russell szerezte meg a pole pozíciót úgy, hogy a szabályoknak megfelelően valóban a sárgazászlós szakaszon jelentősen lassított, elvette a lábát a gázról, viszont nyilvánvalóan ez az ellenfelekben szülhet rossz érzéseket, hogy hogyan szerezhet pole pozíciót valaki úgy, hogy egyébként előtte balesetet szenvedtek, de hát egyelőre a sportfelügyelők lezárták ezt az ügyet, és így Russellnek a pole pozíciója legfeljebb akkor foroghat veszélyben, hogyha valamelyik rivális csapat esetleg megóvja.
1: Fognak szerinted óvni?
2: Hát benne van a pakliban, mert a szabályok sem fogalmaznak egyértelműen, nincsen meghatározva egészen pontosan, hogy hány kilométer per órával kell lassítani, pontosan milyen szektoridőt kell teljesíteni az adott szakaszon, egyszerűen csak azt várják el a sportfelügyelők, hogy jelentősen lassítson az adott versenyző, és úgy tűnik, hogy Russell esetében ezt elfogadták.
1: Pedig hát azért a Formula 1-ben minden centire, sőt milliméterre meg van határozva, hogy mit lehet csinálni, pont ez nincs.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, ez újra meg újra bizonyos helyzetekben, ilyen kritikus helyzetekben felvetődik. Például Russell csapattársa Antonelli pórul járt, mert ő annyira lassított, hogy már nem is tudott javítani a kör idején, emiatt ő csak negyedik lett 3/10-es hátrányban. Hát igen, ez egy nehéz és érzékeny egyensúly, vagy érzékeny helyzet. Itt most jelenállás szerint, amikor most beszélgetünk fél hat után néhány perccel, úgy tűnik, hogy rászeli a pole pozíció, aztán majd meglátjuk, hogy milyen utóélete lesz ennek.
1: Viszont a Ferrari-k azok jól teljesítenek most az elmúlt hétvégén is, most is, talán nem is vártad te sem ezt.
2: Igen, a barcelonai fejlesztési csomaggal úgy tűnik, hogy nagyon nagyot léptek előre, azért a győzelem a hétvége előtt tényleg nem volt benne a pakliban, Lewis Hamilton mégis győzött a katalán nagydíjon, és most azra számítottunk, hogy itt is harcolhatnak majd a győzelemért, és én azt gondolom, hogy a második, harmadik helyről indulva, ezzel a 2/3-tizedes időmérős lemaradással egyelőre él a remény, mert ebben az óriási forróságban nagyon fontos lesz a gumikezelés, nagyon fontos lesz a versenytempó, ami azért nem mindig ugyanolyan, vagy nem mindig rezonál az időmérős tempóra. Úgyhogy egyelőre, annak ellenére, hogy a pole pozícióról lemaradt a Ferrari, még mindenképp reménykedhet a holnapi győzelemmel.
1: És mit tehet a Mercedes, hogy visszavegye mondjuk az uralkodást?
2: Hát olyan nagy veszélyben nincsenek, mert például ezen a hétvégén is folyamatosan Antonelli és Russell futott a legjobb köridőket, és hogyha nincs ez a Verstappen kicsúszás, ez az incidens a végén, azért én jó esélyt látok rá, hogy kisajátították volna az első sort Antonelli és Russell, Most nyilvánvalóan az is egy érdekes kérdés, hogy a házon belüli helyzetet hogyan kezelik, a versenyzők rivalizálását. Például a barcelonai vereségben egyértelműen szerepet játszott az, hogy harcoltak a pályán, és ezzel értékes időt vesztettek. Ez nem tudom, hogy kialakul-e majd holnap ilyen versenyhelyzet. Hát, egyébként benne van a pakliban, mert a negyedik helyről induló Antonellinek is lehet keresni valója, úgyhogy ez is egy olyan érdekes kérdés, amit kíváncsian várunk, hogy holnap választ kapunk rá.
1: Ugye Antonelliről azt mondtuk már egy időszakban, hogy szinte verhetetlen, hát már meg sikerült megverni, de ha most is, akkor oda a Nimbus?
2: Hát nem feltétlenül, ugye még mindig egy nagyon tapasztalatlan 19 éves versenyzőről beszélünk, még csak ez a második idénye, abszolút túl teljesít, senki sem gondolta volna az idény előtt, hogy ennyire uralja majd a helyzetet, és hogy konstansan gyorsabb tud lenni Russellnél, vagy legalább fölvennél vele a versenyt. Azért a legutóbbi futamon is Barcelonában azt láttuk, hogy hiába nullázott kiesés miatt, előtte fair küzdelemben megelőzte a csapattársát, úgyhogy a holnapi versenyen is adódhat még ilyen szituáció. Én azt gondolom, hogy Antonelli eddigi teljesítménye abszolút kalapemelést érdemel.
1: Nézzük egy kicsit a holnapi versenyt. Ugye vannak pályák, amik unalmasak, vannak, ahol lehet előzni, milyen lesz az osztrák nagydíj?
2: Ez egy nagyon jó pálya ebből a szempontból, főleg, hogyha szoros a küzdelem az élmezőny autói között, mert nagyon jó előzési pontok vannak rajta, sőt olyan előzési pontok, amelyek az elmúlt években sok-sok vitás szituációt szültek, mert azért arra csábítja a támadó versenyzőt, hogy gyakorlatilag bevetődjön a másik mellé, és úgymond kiszorítsa. Ezt a sportfelügyelők is gyakran szokták vizsgálni. És gumiszkopás szempontjából is jó a helyzet, mert nagy a forróság, érdes az aszfalt, és ezért nem ezeket a szokásos, egykiállásos, viszonylag unalmas futamokat szoktuk látni, hanem legalább kétszer kereket kell cserélni. Ugye ez is növeli a stratégiai változatosságot, egy esetleges biztonsági autó, az ennek az időzítése valakinek szerencsésen, valakinek pekhesen jöhet ki. Úgyhogy az elmúlt években itt mindig akciódús és érdekes versenyt láthattunk, és a rajtrács összetétele szempontjából és az eddigi mutatott tempó alapján a hétvégén. Én azt gondolom, hogy itt a Mercedes és Ferrari között megint egy érdekes versenyt láthatunk.
1: Ugye beszéltük a kollégákkal, vannak már bizonyos ilyen hűtőmellények, ha már azzal kezdtük, hogy milyen meleg van, bár azért jobban járnak most, hogy nem itt Magyarországon vannak, mert itt egy tízessel több volt a hőfoka, hogy vizsgáltuk ma, hogy használják ezeket a hűtőmellényeket, mert lehet, hogy engem is érdekelne, egy ilyen vennék egyet gyorsan.
2: Igen, használják. A szabály úgy szól, hogyha 31 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, akkor elrendelik a hőségveszélyt, és ekkor megvan a lehetőség arra, hogy mindenki hordja ezeket a hűtőmellényeket. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy az autóban van egy eszköz, egy ilyen mini légkondicionáló, de nem úgy működik, mint otthon, tehát nem hideg levegőt fúj a versenyzőre, hanem egy folyadékot tart folyamatosan hidegen, és ez a hideg folyadék kering a mellénybe vezetett műanyag csővezetékrendszerben. Ez egy ilyen nagyon vékony és nagyon hosszú csővezetékrendszer. Nem minden versenyző használja, mert valaki kényelmetlennek érzi, valaki feleslegesnek érzi, és vannak, akik pedig attól tartanak, hogyha menet közben elromlik ez a rendszer, ez a hőcserélő rendszer, akkor viszont a forró vízet keringeti, és az még annál is rosszabb, mintha nem lenne. Tehát egyelőre ez még nem egy tökéletesen kiforrott rendszer, ezért nem is kötelező a használata, de most már szép lassan eljutunk odáig, hogy lehet, hogy jövőre bevezetik kötelezően.
1: Ugye lesz ez a futam, de hát azért a labdarúgó válogatott is szerepel most ugye a világbajnokságon, éppen néztem, hajnal 4-kor játszanak Algériával. Melyik köti le most jobban Ausztriába szerinted a figyelmet?
2: Hát jó kérdés. Szerintem olyan szempontból optimális az F1 és a foci szempontjából, hogy most a tengeren túlon van a VB, hogy nincsen ütközés. Tehát aki nagy sportrajongó és fanatikus, az ugye megnézi hajnalban a meccset, utána pedig alszik egyet, és akkor utána délután kényelmesen megnézheti a versenyt is.
1: Köszönjük szépen. Zsoldos Barnát hallottuk, az F1-es szakértőnket.
2: Szerintem.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 17 óra 48 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, és Öttusával folytatjuk, kiegyensúlyozott versenyzéssel és jó vívással, valamint a kombinált számban harmadikként befutással. A férfi elődöntő B csoportjában Szép Balázs, a budapesti Öttus a világkupa döntőn a harmadik helyen végzett, tehát így a férfiaknál is lesz magyar résztvevő a vasárnapi fináléban. A harmadik helyen záró Szép Balázzsal Kreisz Bálint beszélgetett.
6: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, úgyhogy fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
7: A jó vívás alapozta meg ezt az egész napot? Adott egyfajta extra magabiztosságot?
6: Igen, az nagyon sokat számít, hogy hogy indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszót, utána már felszabadultabban vívtam, úgyhogy nagyon örülök tényleg minden számnak.
7: Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted, azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
6: Igazából edzésen, mert ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk azért melegben is futni, úgyhogy nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
7: Mi az, amit kitűzöl holnapra? Hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
6: Igazából nincsenek konkrét terveim, hogy melyik száma milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot, úgy, mint ma, és nyilván lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
5: Szép Balást hallottuk, tehát majd a holnapi fináléban pedig láthatjuk, hogy hogyan versenyez. A két középső számban jól teljesített, ám végül nem sikerült kiharcolnia a finálét Tárkányi Zsombornak az Öttusa világkupa döntő mai A csoportjában, az elődöntőben. Vele is beszélt Kreisz Bálint.
8: Összességében voltak pozitív dolgok is, nyilván elégedetlen vagyok, a döntőbe jutás volt a cél. Nem tudom, hogy meleg volt az oka, vagy mi. Egyszerűen nagyon-nagyon elfogytam a kombira. Már az első kör is nagyon rossz volt, onnantól pedig azt éreztem, hogy meg fog halni. Hála az égnek nem ez volt a fő verseny idén, úgyhogy az Európa-bajnokságon majd lehet javítani. Arra készülünk, hát sajnos már ebben ennyi volt.
7: Lehetett bármit tenni azért, hogy egy picit jobban felkészüljön az ember szervezete erre a 35-40 fokos hőségre?
8: Igazából személy szerint engem nem a 35-40 fokos hőség zavart, mert nyilván próbáltam kint edzeni napon, a meleggel úgy általánosságban nem volt bajom. Az volt minden körben, az eset rosszul, és azt hittem, hogy elájulok, amikor ki kellett menni innen bentről kintre, és az a hőmérséklet különbség az elképesztően betett a szervezetemnek valószínűleg.
7: Nagyon jól indult a szezonod. A két budapesti világkupának szerinted mi a tanulsága a főversenyek előtt?
8: Talán a legnagyobb tanulság az, hogy fejben ott kell lenni végig ezekre. Mindenkinek, tehát keresetek kifogásokat, hogy meleg, meg nem meleg, mindenkinek ugyanazok az a körülmények vannak adottak. Ebből kell a legtöbbet kihozni, és az Európa-bajnoksági pedig minél többet napon edzeni, minél melegebben, és megtenni mindent annak érdekében, hogy a meleg tehet tudja viselni az ember, mert Törökországban se lesz hidegebb.
7: Hogy néznek ki a heteid addig?
8: Hát most valószínűleg akkor van egy pár nap pihenő, úgy van, hát a holnappal még számoltunk, de így a holnap is már pihenő, aztán jövő hét közepétől meg van 3,5 hét, abból valószínűleg 2,5 hét erősebb, egy fél hét könnyebb, meg egy fél hét gyorsítás, aztán ott kell csúcsformában lenni. Azt gondolom, hogy ez abszolút megoldható, a körülmények adottak, úgyhogy én mindent meg fogok tenni, amit tőlem telik.
5: Öttusázunk, tehát Tárkányi Zsombor nem jutott be a fináléba, ellenben bejutott Szép Balázs. Holnap majd a férfiak számát 14 óra 30 perckor kezdik, olyan igazi jó hőségben, de a hölgyek sem panaszkodhatnak, náluk 10 óra 30-kor kezdődik majd a döntő, szintén magyar résztvevőkkel.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 17 óra 58 perc van, 18 órakor kezdődik majd az Európa Liga elődöntő első mérkőzése. A hölgyeknél röplabdáról van szó, és hát a röplabda nagy barátja Virányi Zsolt kollégánk, de elsősorban a női röplabdái. Most ő következik majd, hiszen a magyar csapat nem sokára kezdi a mérkőzést Kecskeméten, de most éppen himnuszokat hallgatnak, úgyhogy addig azért elmondom a kedves hallgatóknak, hogy a labdarúgó világbajnokságon ugye zajlanak javában az események, erről már hallhattak összefoglalót is, és hát a mai mérkőzések is érdekesek lesznek mindenképpen. 23 órától majd közvetítjük a Horvátország-Gána találkozót, még ugyanebben a csoportban Panama majd Angliával mérkőzik, de a horvát-gána mérkőzés ígérkezik igazán fontosnak a továbbjutás szempontjából. Aztán majd hajnalban is lesznek természetesen mérkőzések, 13:30-kor majd Kolumbia Portugáliával és Kongó Üzbegisztánnal játszik. Itt a Portugál-Kolumbia meccsre lesz érdemes figyelni, mert hogy a portugálok, ha könnyebb ágra akarnak kerülni, akkor nyerniük kellene ezen a mérkőzésen. Aztán 4 órakor Algéria-Ausztria és Jordánia-Argentina mérkőzést rendeznek. Hát a hírek szerint a két nagy sztár a portugál csapatban, Ronaldo, valamint Messi az argentinoknál nem biztos, hogy pályára lép. Hát aki kíváncsi rá, mindenképpen keljen föl, majd maradjon fönt és nézze meg ezeket a találkozókat, illetve hallgassa meg itt nálunk a Nemzeti Sportrádióban. És akkor közben itt véget értek a himnuszok Kecskeméten, ugye akkor női röplabda, Virány Zsolt.
2: Buzóki Szednák Réka, Német Anett, Kumpalisz, Cserekje Zsófia, Petrenko Brigitta és Kis Lilla, ez a kezdő hatosa Alexandro Kiapinnek, az olasz szövetségkapitányunknak köszöntöm a hallgatókat. Hamarosan kezdődik a Magyarország-Svédország Európa Liga női röplabda mérkőzés elődöntő. Két összecsapás, hiszen július 1-én jövő szerdán lesz a visszavágó Svédországban, és az új lebonyolítás értelmében elég mind a két csapatnak egy-egy meccset nyerni, ha bonyolítani akarja az életét, és utána Svédországban egy arany játszmában 15 pontig két különbséggel, amelyik csapat nyer, az jut a döntőbe. Persze, ha valamelyik csapat mind a két meccset megnyeri, a svédek erre készülnek, a magyarok szintén, akkor könnyebb a történet aranyjátszma. Nem kell Brink, Hingren, Helvig, Anna Hang, Andersson és Jule Vika másik csapat a svédeknél. A kezdő összeállítás és Anna Hang a csapatkapitány, Lorenzo Michelli egy szintén olasz szövetségkapitány a svédeknél, hiába az olaszok annyira magas színvonalat képviselnek az olasz női röplabda bajnokság is a világ egyik, hanem a legjobb bajnoksága, hogy az olasz szakemberek könnyedén kapnak állást Európában és Európán kívül is a világ minden pontján női röplabdában. Szóval a magyar csapat egy remek lehetőség előtt áll. Tavaly még volt arany, illetve ezüst Európa Liga, idén már nincsen, és ne felejtsük el, hogy a magyar válogatott azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, egyben kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra, az már sorozatban a 7. lesz, de hát azért nem ugorjunk ennyire előre, mert hogy lesz majd sorozatban a 6. Európa-bajnokság számunkra idén Törökországban, Isztambulban, és ott is ott lesz a magyar női röplabda válogatott. A svéd majd a göteborgi csoportban hazai pályán, és akár ugorhatunk oda is, hogy például a svédek augusztus 21-én Göteborgban Montenegróval kezdenek, Szlovákia, Olaszország, Horvátország és Franciaország még az EB csoport ellenfelek. Azt kell mondanom, hogy jóval könnyebb csoportban van a svéd, mint a magyar, mert hogy a magyar válogatottnak két könnyebb ellenfele van, majd a két utolsó csoportmércsen Lettország, valamint Szlovénia, de előtte azért igencsak fel kell kötni az alsó neműt a magyar csapatnak, nem csak a házigazda Törökország ellen, hanem például a lengyel válogatott vagy a német válogatott ellen sem a magyarok lesznek az esélyesek, és ezt követi majd a 3 meccs után a lett, illetve a szlovén együttes. A szlovének ellen az elmúlt években nem nyertünk, tehát nem jó a statisztikánk. A svédek ellen, hogy visszatérjünk erre az Európa Liga elődöntőre, ahol a svéd nyitással kezdődik a mérkőzés Kecskeméten, a Veszprém István sportcsarnokban, ahol legutóbb a horvátokat 3-1-re vertük szintén Európa Liga mérkőzésen, és az első ütés Buzóki Szednák Réka kezéről autra megy, kimegy, a csapatkapitányunk ütése nem volt sikeres, így a svédek szerzik az első pontot a mérkőzésen. A svédek egy kicsit esélyesebb, előbbre vannak minden ranglistán, a világranglistán és az európai is, de a magyar csapat is remekül küzd, hiszen a világranglistán is szerzi a pontokat, az nagyon fontos, mert hogy a jövő évi világbajnokságra is ki lehet jutni. Most a másik oldalról a hálónál Német Anett, ami feladó átlónk, jeleskedett volna, ha nem a svédek ellen a ponton is kiütötte a labdát, ugyanúgy, mint előbb a bal oldalról a háromnál Bozóki Szedmák Réka. Tehát 2-0-as svéd kezdés, és a svédek nyithatnak továbbra is, méghozzá a 16-os számú csapatkapitányuk Anna Haak, aki 96 és születési, és most is a nyitás fogadás nem rossz. Na jó, végre Német Anett ütés a blokkról kivágódik, és ezzel megszerzi a magyar csapat az első pontját Kecskeméten, ahol Petrenko Brigitta a feladónk, ő készített elő. Német Anett előbb ugyanebből a pozícióból hosszúra ütött most a blokkoló kezekre, és így lett meg a magyarok első, a miénk első pontja. Kumpaliz speciális nyitása, hogy előre dől nyitás közben, más kérdésben is bele is ütötte a hálóba, ez nem jött bejönni, sokkal jobban szokott nyitni, és hát sokszor elmondtuk már, hogy amelyik csapat a mérkőzés során, vagy akár csak a játszmákat, ha nézzük, és a játszmákon belüli részeket is a nyitásban, a nyitásfogadásban és a mezőny munkában, valamint a blokkolásban, centerjátékban, ezekben a játékelemekben egyszerre nagyon keveset ront, és jól játszik, akkor nem lehet gond. Egyelőre még a mérkőzés elején vagyunk. Az újabb svéd nyitást jól fogadjuk, aztán a magyar csapat játékosai közül Bozóki Szedmák Réka megint kiüti a labdát, nem tudom, hogy lesz egy challenge, szerintem lesz, ebből a hangból már tudjuk, hogy lesz, meg nézi Alessandro Chiappini, a két olasz szövetségi kapitány közül a miénk szövetségi kapitánya. Igazából ez a lehetőség adott, és ez a nevezük mondjuk tenisznyelven sasszemnek, ez a videózás sokszor, hát egyrészt egyértelmű, nincs kérdés és nincs kétség, de jelen pillanatban érintette a blokkot az ütés, Bozóki Szedmák Réka ütése vagy sem, és a blokk érintésre nemleges válasz, egyértelmű döntés, gyors döntés a videózás alapján marad a svédeknél a pont, így 4-1-re vezetnek, miközben most kis Lilla is ott van, a csapat szintén fiatal játékos, hiszen a magyar válogatott átlag életkora 21 év, kifejezetten fiatal, és svédek rutinosabbak, Anna Haak nyitását még megvárjuk, hogy a mérkőzés elején. Hát annál is inkább, mert sajnos nem sikerült Bozóki Szednek a Rékának ezt a nyitást fogadni, Helvik nyitását. Így már 5-1-re léptek meg a svédek rögtön a mérkőzés elején az első játszmában, amikor Alessandro Chiappini időt is kér.
1: Köszönjük szépen, természetesen majd még kapcsolunk a helyszínre. De most úszunk tovább, egy év múlva kezdődik a hazai rendezésű vizes világbajnokság. Ennek kapcsán a hazafutás vendége volt Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív igazgatója, akit tegnap a sportért felelős államtitkárnak nevezett ki, Kálnoki Satilla. Elpap István beszélgetett vele.
3: Az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
4: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
3: Hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik? Hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik? Mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig megint egy külön kaszt. Hány szurkoló érkezik? Ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy melyik sportágról beszélgetünk, sőt még az is mindegy, hogy elitről vagy seniorról, Hány turistát, hány vendéget várhatunk? Mert gondolom nem keveset.
4: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Mastert jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
3: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak igen, hogy magyarul
4: öreg
3: fogalmazom.
4: Öreg, magyarul Masters.
3: Igen.
4: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több mint 2 hét az Elite VB, utána van 1 hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság, így az egész az valamivel több, mint egy hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést, úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Mastersre legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
5: Az egy nyári olimpiának a
4: igen. Azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpián mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még egyszer 1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
5: És a szurkoló, aki nem master.
4: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg-rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
5: Jó, ezt most nem fog utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Domba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Domba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vízes VB-k történetének, már csak az ésemmel 22. januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon. Ez pontosan hogy is néz ki? Azt az rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
4: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
5: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, meg költözött Budapestre.
4: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni. Többszörös. Másrészt meg időben. Egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 ezres lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Milák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000 kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük fel a jegyárakat az egekbe. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
5: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb, ez tény.
4: Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-re tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdtünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt teltházzal

0: és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
1: Na, Dunaréna, mert nem marad versenyek nélkül a Dunaréna sem.
0: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás, meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
1: A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
0: A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
1: Na, óriási látványhelyszínek voltak elsőbb a 17-es VB-n, azért ne felejtjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje. Hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szemben, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye ha jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
0: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, ország marketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták...
1: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
0: Igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül. És bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal. Szerintem butaság. Épp ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
1: Az országban, az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
0: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
1: Ők is tudják.
0: Igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
1: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is fölvetődött valamikor. Hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
0: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de... Akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig, amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta, most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni, többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be. A lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen, azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy...
1: Hát,

0: Mindenesetre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet.
1: Ez biztos, igen.
0: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó téma, Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
1: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéjék beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setúbában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
0: valami volt, az biztos.
1: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.

0: Röplabdázni Kecskemétre Virányi Zsolthoz.
1: Röplabdázunk bizony, hiszen most már lassacskán 20 perce tart a mérkőzés, és 20-16-ra a svédek vezetnek, ebben a pillanatban szépítünk, és 20-17. 5-1-re ugye elhúztak a svédek a rossz rajtunknak köszönhetően, akkor időt kért kiakíni az olasz szövetségkapitányunk, de 11-7, 12-8 is volt oda, aztán Kis Lilla, a fiatal, az egyik fiatal játékosunk, a Vasas kiválósága nyitásával ásszal szépített, aztán megint elléptek 18-13-ra, Cserekje Zsófia, a szintén fiatal, egész pontosan 18 éves centerünk, az, aki amikor visszaállt centerként, nyitott, jól nyitott, Kumpaliz meg remekül blokkolt, és 18-16, nagyon kicsi volt a különbség, sokáig a legkisebb, 2 pont, és most is ez lehet, hiszen megcsináljuk, 20-18-ra zárkózik fel a magyar válogatott, mert hogy 18-16-ról megint elment újabb 2 ponttal az ellenfél, a svéd 20-16-nál, időt is kellett kérni Kiappininek, és jól tette, mert most egymás után 2 magyar pont, Németh Anett a jobb oldalról keresztbe ütött, a feladó átlónk, omberős játékos, aki a kiéri légiósa és a legértékesebb játékos a válogatott. Petrenko Brigitta a feladón nyit, nem a legjobb fogadás a svédektől, Isabel Haak az ő klasszisuk, csak átteszi, álló besegít a svédeknek, most előkészítünk, de nem tudunk ütni, csak áttette a térfélre Kis Lilla, hátsó sorból egy ejtéssel a svédek próbálkoznak, Kertész Petra a libero nagyot mentett, Szentmár Kréka csak átteszi a svéd térfélre, Isabel Haak ütését, mert nem tudjuk igazából felszedni, jól előkészített pontos befejezés, szép támadás, és hát akkor is szép, ha a svédek szerzik a pontot, az első játszma végéhez közeledve, pedig felcsillant a remény, hogy ahogy 18-16-nál, úgy 20-18-nál is csak 2 ponttal vezettek a svédek, és hát kellett volna egyenlíteni, egyre csökkenteni a különbséget, ehelyett Isabel Haak a csapat egyik legjobbja, illetve a legerősebb, legponterősebb svéd játékosa, beütötte a zitszert, neki a zitszer volt, svéd nyitás következik, hülye, nehezen fogadja Kertész Petra a liberon, a megkülönböztető játékos Kis Lilla viszont bepüfölte most baloldalról kegyetlenül a svéd térfelre a labdát, ezzel megint 21-19, és Lilla mehet nyitni, gyerünk egy ász, ez kellene, mert ugye volt már ilyen, utaltam rá, mondtam is, és akkor meg lehetne az, hogy 1 pont lenne a 2 csapat között a különbség, itt olyan pontos és erős ütése volt, hogy csak néztek a svédek. 21-19 az első játszmában, és akkor a Kis Lilla az, aki egy kicsit ott a nyitás előtt pattogtatja a labdát, ahogy ezt szokás. A Vasas 20 éves játékosa nyitását Brink fogadja, és svédek most ott centerből kiütik a labdát egyértelműen. Jól van. Bizony, kiütötték, kifejezetten rossz megoldás volt a center. Azt nézem, hogy Hindgren, aki ott volt a kezdőhatosban is, pedig megnézhette, hogy hova teszi, hát jó, megnézte és kiütötte az oldalvonal mellé. Jó van, pályán kívülre Kis Lilla megint nyithat, 21-20, csak 1 pont, nem jó a fogadás a Brinknek. Isabel Haak a hátsó sorból, a fene vigye el, nagyon szép ejtéssel, nem tudunk már erre reagálni, és ismét nincs egyenlítés, illetve hát most már volt 1 pont a különbség, de ismét 2. Azaz feljöttünk 21-20-ra, de ezzel a Haak ejtéssel 22-20 ismét 2 ponttal a svédek vezetnek, de azért még reménykedjünk, és nagyon kellene, hogy a svédek ellen az első játszmát megnyerik bravúrral, mert ha ők nyerik meg, akkor nagyon könnyen elhihetik, hogy ővék ez a meccs. Persze, ha nagyképűek lennének, de hát nem szoktak azok lenni, szóval sok minden kellene, de leginkább az, hogy az első játszmát megnyerjük. A svédek nem fognak elszállni attól, ha megnyerik az első játszmát. Elvik nyitása. Nem jó nyitás fogadás, sajnos hát annyira nem, hogy oda visszaszállt a hálóhoz, már nem lehetett megjátszani. Ezt a rossz nyitás fogadás Petrenko Brigitta a feladó sem tudta már megmenteni. Így azt figyelhetjük, hogy 21-20 után sajnos növekszik a svédek előnye, és közeledik a játszmalapdáig. Most 23-20 ismét nyithat. Ott a svédek játékos, ez már jobb nyitás fogadás Németh Anettnek a előkészítés, és aztán a befejezés, az ütés, szerencsére a háló nem tud segíteni a svédeknek, a blokkoló kezekről kivágódik, Helvig kezére a labda pályán kívül, nagyot vetődik még a csere libero, a második számú liberói Ottosson, de ő se tudta ezt megmenteni, Kumpaliz azért nyithat 23-21-nél, hogy szépítsünk megint 1 pontra, jó a nyitás, de a fogadással sincs gond, aztán jön Isabel Haak, kegyetlenül beüti, ez neki zicser, amikor ilyen magasan, pontosan a nyitásfogadást előkészítik, hogy csak be kelljen püfölni, akkor nincs mese. Játszmalabdához jutnak a svédek, itt a Kecskemét összecsapáson a női röplabda Európa Liga elődöntőjében, 25 perc után, akkor nézzük, hogy mi történik a folytatásban. Hellevék a szélsőütő nyithat, az első játszmalabdájuk, erős nyitás, és benézzük. Ász 25-21-re ezzel az elnézett nyitásfogadással megnyerik az első játszmát 25-21-re a svédek. 1-0, 3 perc szünet következik. A második játszmában mindenképp nyernünk kell, ha szeretnénk valami bravúrt bemutatni a svédek ellen. Ha ezt a meccset pedig ugye elveszítjük, akkor július 1-én a visszavágón csodára lenne szükség, hogy döntőbe jusson a csapat az Európa Ligában, de ami biztos, hogy a 28-as EB részvétel megvan, meg hogy idén augusztusban a 26-os EB-n is ott lesz a válogatott, a Szó a stúdiója.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoport körküzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A K jelű négyesben hajnali 1:30-től Kolumbia Portugáliával. A Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze. Még a J csoportban 4 órától Algéria-Ausztria, valamint Jordánia-Argentína találkozót rendeznek. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoportmérkőzésén. Ezt Lionel Scaloni szövetségi kapitány árult el a meccs előtti sajtótájékoztatón. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. George Russell a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon holnap délután. A brit mögött a két Ferrari következett Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben, míg a WBL lovas Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli a negyedik lett. Az első ötöst Max Verstappen zárta, aki a végén falnak ütközött a Red Bull-lal. A magyar férfi strandkézilabda válogatott 2-0-ra kikapott a házigazda és színvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság szombati negyed döntőjében.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ma hatályba lépett a médiatörvény módosítása, mellyel azonnal megszűnik az MTV-ja és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést, amely a nyilvános pályázaton kiválasztott vezetők beiktatásáig látja el a feladatokat. A média tanács új tagjait az Országgyűlés jelöli majd. A vezetőt szintén nyilvános pályázaton választják ki. A tárcavezető közölte, hogy társadalmi, szakmai párbeszéd dönt majd arról, milyen legyen a közmédia, ami nem a politikusoké, hanem az embereké. Ma van a Magyar Szabadság napja, amelyet 2001 óta minden évben június utolsó szombatján ünneplünk. Bár az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el hazánkat, az előző évben Moszkvában megkötött magyar-szovjet kormányközi egyezmény június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. A megemlékezés 35. fordulójához kapcsolódva holnap Gödöllőn hagyományosan ünnepi műsort tartanak, de országszerte szerveznek rendezvényeket. A hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen, erről írt a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban, Veresegyházán. Kiemelik, Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését. Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvíz hálózatról, egyebek mellett a járdák, utak mosása, úszómedencék feltöltése. Mintegy 35 hektáron ég a gabona és a tarló acsát külterületén. A tűz egy akácos ajnövényzetére is átterjedt. A lángok megfékezésén hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak helyi civilek segítségével. A tűz tovább terjedését pedig védőszántással próbálják megakadályozni. Közben a kormány közölte, az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak ki erdőt és vegetációt érintő tűzesethez a katasztrófa védelem egységei. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
0: Közlekedés.
4: Pest vármegyében a Biatorbágy Páty bekötő utat az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt. Kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, a szél mérsékelt marad, éjszaka 15 és 21 fok közé hüll a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 39 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Már is kapcsolunk a röplabda mérkőzés helyszínére, Kecskemétre, Virányi Zsolthoz.
2: Ha rossz májú akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy addig jó, amíg nem beszélünk erről a mérkőzésről élőben, mert most 11-6-nál a svédeknek előbb időt kellett kérni a második játszmában. Ugye bő 25 perc alatt az elsőt a svédek 25-21-re megnyerték, mert végig jobban játszottak. Kevés fellángolásunk volt. 11-6 után, svéd időkérés után svéd pont, tehát jó volt az időkérés, röplabdás nyelven újabb svéd nyitás, nem a legjobb fogadás, de aztán most egy keresztütés a Cserekje Zsófiától a centerünktől, és aztán hozzá pattan alap, de egy nagy mentés, és a svédek most csak átteszik, hogy ütni is vannak. A hátsó sorban Isabel Hák jön, és ha ő üt, akkor az egy olyan bomba, amit az egész magyar csapat, ha együttesen ott megpróbálna valahogy rávetődni a labda irányába, a labdára akkor sem tudja összeszedni. Szóval a mi támadásunkat megmentették a svédek, és a hátsó sorból jött Isabel Hák, a pont királynő, az Európa Ligában is a legeredményesebb játékos, és így sajnos most mondom, amikor beszélni kell erről a mérkőzésről, akkor általában a magyaroknak nem megy, tehát hamarosan, ha így folytatjuk, visszaadom majd a szót. Most azt figyeljük, hogy 11-8-as magyar vezetésnél a második játszámon újabb svéd nyitás, németen ütését összeszedik, jól blokkolnak a svédek, és megint Isabel Hák bombázhat. Kertész Petra ezt most megmentette, németen ez balkezes ütése, az pontot ér úgy bizony keresztbe, talán még hozzáérte a blokkoló svéd játékos is, de a lényeg, hogy a magyar ponttal folytatódik méghozzá, ez már a 11. pont. Német Anett neve mellé a mérkőzés második játszmában 12-8-ra vezetünk, és Kumpalit nyithat. Ez a nyitás jó, de azért nem lepi meg nagyon a svédeket, akik közül most leblokkoljuk, Bozóki, Szedmák Réka, vagy pedig Cserekje Zsófia. Cserekje Zsófia, magas center, ő a 18 éves Újpestről a Vasashoz igazolt az előző szezonban, és ott is folytatja most már a második évadot a piros kékeknél. Cserekje Zsófia remek blokkolását, ez az, amiben például gyengebbek voltunk az első játszámban, több pontot szereztek blokkolásban is a svédek. Nem tudják befejezni, 13-8-as magyar vezetés a második játszámban, amikor ugye német Anett, és most sajnos addig lelkesedek a blokkolásnál, hogy a svédek is megmutatják Helvig, ott a kettes svéd blokknál sajnos pontot szereznek. Most 13-9 a magyar csapat javára, de legalább vezettünk már 8-3-ra is, 9-6-ra, 11-6-nál a svédek időt kértek. Most 13-9 ide a szó a stúdióé.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 18 óra 46 perc van. Vezetnek-e még a magyar hölgyek Kecskeméten a horvátok ellen? Röplabda Virányi Zsolt.
2: A második játszmában vezetnek 16-12-re, és ahogy szoktam mondani, amikor beszélünk róla, akkor általában svéd pontnak örülhetnek a svédek, még kevésbé. 15-11-nél a meccs eddig legszebb jelenete, labdamenete az volt, amikor német Anett hátulról már a reklámtáblától nem messze attól pár centire kellett, hogy visszakanalazza a labdát, át tudta tenni a svédek térfelére. Most időnként egyébként Alessandro Chiappini, a magyarokkal a szövetségkapitánya, 16-13-as vezetésnél. Szóval 15-11-nél egy remek pont, mert hogy Csereki Zsófia megint blokkolni tudott, hogy felugrott a két magyar, és az ő kezéről a svéd térfélre pattant a labda. Egyébként ugye 4-0-6-3, 8-3, 9-6, 13, 8, 11-6-nál is volt egy időkérés, akkor a svédek kértek időt, és 15-11 után most 16-13-nál mi kértünk időt, mert felzárkózott 3 pontra a svéd a csapat. Az első játszmát 25 ponttal és bő 25 perc alatt a svédek megnyerték, 25-21-re, ha már a 25-ös szám bűveletében vagyunk, és ugye a svéd női röplabda válogatott ott volt a tavalyi világbajnokságon, először 32 fős mezőny volt. A világranglistáról a magyar csapatnak is van esélye, hogy a jövő évi világbajnokságra kijusson, 44 év szünet után, nagy bravó lenne. Folytatódik az időkérés után a mérkőzés, ott itt figyeltünk, Kis Lilla ütése, de sajnos nincs még magyar pont, aztán csak átteszik jelvét a mi térfelünkre. Előkészítés német Anettnek, megmentik, felszedik ott a libero Brink, nagy mentés a svédektől. Megint most Petrenko Brigitta, Kis Lilla, és a blokkról magyar pont kivágolik, illetve visszavágolik a saját térfélre a labda. Kis Lillát is dicsérni kell, Csereke Zsófiát, a sok magyar fiatal röplabdázó hölgyet itt a válogatottban. Egy-két rutinosabb is, mint Petrenko Brigitta. Petrenko ugye külföldön a légióskodik és feladó, aztán német Anett a feladó által az olasz bajnokságból, ez most mint egy falat kenyér, úgy kellett, hogy ne zárkózzanak 16-14-re, 17-13 a második játszmában, amikor Petrenko Brigitta nyithat, és az a nyitás, hogy a Brinkre, a liberóra megkülönböztetőm, ez ő svéd játékos, csak áttenni tudják a mi térfelünkre. Petrenko német Anett figura, ez most a sáncról vágódik hátrafelé, de vissza fogják kanalazni, és át fogja Isabel Haag futni a mi térfelünkre a labdát, megtörténik. Megint csak német Anettre elég kiszámítható azért a játék a magyar válogatottnak. Brink, Isabel Haag, és az ő ütése vonalon belül vagy kívül, ez magyar pontot ér. Hát nagy csapel, német Anett és Isabel Haag, a két feladó átló, a két bombázó, pontgyáros, gólfelelős, hát minket pontfelelős, pontkirálynő, de hogy ki lesz a pontkirálynő a meccs végén, azt még nehéz megmondani, és nem is szeretném megjósolni. Egy biztos, hogy német Anett, amikor nem játszik túl jól, akkor is a magyar csapat legeredményesebbje szokott lenni. Volt ilyen például a Koszovó elleni idegenbeli Európa Liga mérkőzésen is. Most nem ő, hanem a magyar csapatból 18-13-as vezetésnél továbbra is Petrenko Brigitta nyithat. Most a sorozatban a harmadik nyitás, Brink nem a legjobban fogadja. Isabel Haag ütésénél álló érintés. Át nyúlt a mi térfelünkre a svéd játékos, egész pontosan, ez meg szabálytalan. Így aztán 19-13 ennél a technikai hibánál, és Petrenko Brigitta ismét nyithat. Na jól van, technikai hiba is jellemzi a svéd csapatot, sokkal jobb nyitás-nyitásfogadás itt a második játszmában, vannak blokkjaink, és nem meglepő módon így vezetünk 19-13-ra, és ahogy már korábban is mondtam, ezt a meccset meg kellene nyerni, bárhogy akár 3-2-re is, mert akkor az Európa Liga elődöntőjének visszavágná. Jól van, rossz a nyitásfogadás, Andersson elnézte a svéd szőke, a svédek szőke centere, és ez egy újabb pont. Most már az ötödik vagy hatodik nyitása egymás követően Petrenko Brigittának. Jól van, 20-13-ra meglépünk, és ez döntő kell, hogy legyen a második játszmában. Az más kérdés, hogy még mindig nem nyertük meg a második játszmát, tehát az örömünk még azért messze nem felhőtlen. És most ez a nyitás a hálóban köt ki, bele üti sajnos, és ad egy ingyen pontot, egy könnyű pontot a svédeknek. 20-13-ról így jönnek fel 20-14-re. Ez az 5-6 nyitás egymás után Petrenko Brigittától jól volt. Egyik Haag a testvérpár közül, nem Isabel, hanem a csapatkapitány Anna Haag szélső ütő felugrik, nyit. Nem jó a fogadás Csereke Zsófiától, aki egy pillanatra, meg a magyar csapat is azt nézte, hogy nem lesz-e hosszú a nyitás. Addig nézegettük, amíg elfelejtettünk jól fogadni. Meglepte Anna Haag ezen a nyitással most Csereke Zsófiát, ha jól mondom. Így van, és egyébként még Pampuk Gréta és itt van, akkor nem Csereke Zsófia volt, hanem egy még fiatalabb, a Nyíregyháza 16 éves válogatott játékosa, ő volt és nem Csereke, hasonlítanak egymásra, könnyű összekeverni őket. Ez például Kis Lilla, aki belevágja a hálóba a labdát, két pont egymás után a svédeknek, 20-13 után jól lesz észbe kapni. Pampu Gréta a mezőny és a magyar csapat legfiatalabbja, és újabb magyar időkérés 20-16-os magyar vezetésnél, de jól lesz oda figyelni. Pampu Gréta német Anettet váltotta, ahogy szokta egyébként a feladó átló poszton. Ez a befejező poszt, az a játékos, akinek a legtöbb figura a végén ott van, és be kell ütni a labdát az ellenfél térfelére. Kérpéni az olasz szövetségkapitány értelemszerűen angolul szokta elmondani, mit kér a csapattól. Ott volt már a legutóbbi Európa-bajnokságon 2023-ban is a válogatottal, és hát ugye tulajdonképpen az Európa Liga sorozatokban is tavaly egészen a döntőig menetelt a csapat az Arany Európa Ligában, akkor még volt Arany és Ezüst Európa Liga. A románokat legyőztük az elődöntőben, a döntőben az ukránoktól kikaptunk. Itt most az elődöntőben az Európa Liga sorozatban a svédeket kellene két meccs alapján legyőzni, és ahogy mondtam, ha az első meccset mondjuk megnyerjük, a másodikon kikapunk, akkor a második meccsen rögtön utána egy 15 pontig tartó aranyjátszma két pont különbséggel, mert a röplabda sajátosság, a német Anett visszajött, és német Anett ütése pontot ért. Egyébként azt figyelem, hogy Pampu Gréta is még a pályán marad, akkor most két feladó átlanak is van egyszerre. Petrenko Brigitta készített elő német Anettnek, aki rá püfölte a labdát a svédek blokkoló kezére. Kis Lilla pedig nyithat 21-16-nál, nyerjük meg ezt az első játszma után, illetve a második játszmát nyerjük meg mindenképp, hogy egy-egyről folytassák. Ajjaj, rossz nyitás, fogadás, mégis svéd pontot most Malm. Tejfelszőke svéd az, aki örülhet. Nem volt egy jó nyitásfogadás, de ott a háló közepén a center könnyedén áttolta a mitérfelünkre a labdát, és ez pontot ér. Kár volt ezért, mert 21-17-nél a svédek nyithatnak. A 8-as számú játékosuk próbálkozhat, és reméljük, hogy Olofsson nem okoz semmilyen meglepetés. Kemény, nagyon kemény nyitásra. Pampu Grétára, Kertész Petra, libero, aki visszateszi. Német Anett ütését meg összeszedik mezőnyben a svédek, és most ők fejezhetik be. Ott Helvig ütése a blokkoló kezünkről levágódik. Német Anett rá a blokkra, és jól van, magyar pont. 22-17. Küzdünk, nagyon, nagyon keményen küzdünk azért, hogy ki tudjunk egyenlíteni. Hingren, a svédek centere, most tehetetlen volt ott a magyar ütéssel szemben. Petrenko, Brigitta, meg hogy is mondjam, csak szakadatlanul és lendülettel folyamatosan belead, előkészít, és ebből német Anett azért elég sok pontot tud csinálni. Más kérdés, hogy sokszor kiszámítható játékunk. Viszont Mikelli, a svédek olasz szövetség kapitánya most kikérte a challenge-et. Előbb aztán sasszemnek mondtam, ami súlyom szem, de a lényeg az, hogy itt hivatalosan challenge-nek hívják, és a videózás, ez a magyarra lefordítható része, eldönti, hogy kinek van igaza, tehát most videózást kérte a svédek olasz szövetség kapitánya. Hingren a center a haját igazítja, ízadságát törül le a másik svéd, ott Anna Háka csapatkapitány, és akkor nézzük, hogy hozzáérte a magyar blokk a hálóhoz, vagy sem. Nem, ez pedig azt jelenti, hogy magyar blokk és magyar pont, nagyszerű, pontosabban magyar pont, mert hogy hiába kért időt, illetve hiába kért videózást a svédek olasz szövetség kapitánya. Pontot nem ők kapnak, hanem mi, és ez nem mindegy, mert így 22-17-nél van 5 pont előnyünk a második játszma végén, amikor a balkezes játékos német Hüca a pályán, a Békés Csaba kiválósága, hát ő is még csak 18 éves. Jó, a nyitásfogadás, és akkor most be kellene fejeznünk, ott Kis Lilla, Petrenko csak átteszi Csereke, így felszedik a svédek, aztán Mám átteszi a mitérfelünkre, Petrenko Csereke kiüti, center pont lehetett volna, könnyedén csináltuk, de hosszúra ütötte Csereke Zsófi. Ez azt jelenti, hogy most egyel közelebb kerülnek a svédek 22-18-nál. Egyébként, ha kiegyenlítünk, akkor ahogy szoktam mondani, kezdődik előről minden, és ki tudja, hogy hány órán keresztül tart ez a mérkőzés, de meg kell csinálni, meg kell szerezni az újabb pontokat, és ki kell egyenlíteni. A női röplabda Európa Liga elődöntőjében Csereke Zsófia figyel, Pampu Gréterre nyitnak, Petrenko német Anettnek, és az ő ütése magyar pont lesz? Magyar pont lesz. Hol van? Hozzáért a blokkoló svéd, így ment ki a pályán kívülre a labda, és német Anett ütése így pontot ér a Magyarországnak. A kiéri balkezes játékosa, annyira rutinos, hogy ott volt már a 21-es, sőt a 19-es Európa-bajnokságon is, nagyon fiatalon volt, komoly keresztalak szakadása és sérülése. Jó van, most centerből viszont befejezte ott Cserekje Zsófia. Könnyű pont volt, a rossz nyitásfogadás a háló közepénél, a háló Cserekjének centerben csak át kellett úgy tenni a térfélre, hogy oda hátra menjen. Ingrén a center is hiába ugrott fel, ez egy zicser, könnyű potya pont volt, be is fejeztük. 24-18-nál játszva labda, német a net nyit, keményen, gyönyörű! Fantasztikus ásszal 25-18-ra megnyerjük a második játszmát. Most már a Csere liberónk, a Vasas játékos, a Szalai Anna is a pályán volt egy pillanatra. 25-18, azaz 1-1, innen folytatódik a mérkőzés. Három játszmát kell nyerni, két különbséggel, a szó a stúdiói.
1: Köszönjük szépen, labdarúgással folytatjuk. Mint ismert, az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte Uruguayt a világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában. Ezzel első helyen jutott be a legjobb 32 közé, míg dél-amerikai ellenfele búcsúzott a tornától. Erről beszélgetett Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport helyszínen tartózkodó szakújságírójával, Szabó Bence.
3: Magyar idő szerint ma hajnalban játszották az Uruguay-Spanyolország mérkőzést, ahol eldőlt, hogy a kétszeres világbajnok Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól. Hát talán lehet mondani, hogy a törökök mellett az egyik legnagyobb csalódás az uruguayi válogatottnak a teljesítménye. Te ugye ott voltál a helyszínen, ott vagy Mexikóban. Miképpen láttad te ezt a találkozót? Milyenek a vízhangok?
4: Az első visszhang az ez volt a lefújás pillanataiban, illetve azt megelőzve, hogy a spanyol közönség, ami nagyjából a befogadó képességnek a 80%-át tette ki ebbe a 45 ezres Guadalajara-i stadionba, azt kántálta folyamatosan, hogy Cabo Verde, tehát hogy zöldfogi szigetek, így fricskázták a kétszeres világbajnok Uruguayt, amely egy olyan csoportból pattyan most ki, amelyben egy abszolút újonc szerepel zöldfogi szigetek személyében, és míg a zöldfogi szigetek egy több kultúrált, látványos, őszinte futballt játszanak, addig Uruguayra szerintem ez egyáltalán nem volt jellemző, tehát az mindig is egy ismérve volt az uruguayoknak, hogy óriás jelennel küzdöttek, de játékban én semmi olyat nem láttam most ettől az uruguayi csapattól, ami miatt azt mondanám, hogy ők hiányoznak majd a kieséses szakaszból. Hiába vannak sztárjátékosaik, hiába lehet azt mondani, hogy ez egy viszonylag jó keret, egyáltalán nem ütötték meg a szintet, ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük. Nem volt egy olyan meccsük sem, amelyikre azt lehetett volna mondani, hogy abszolút megérdemelték volna a győzelmet, hiába mondta azt a szakmai stáb, és mi ez a szövetségi kapitány, hogy 7 pontért jöttek, hát 2 lett belőle, és igazából ezt a 2-t is megköszönhetik.
3: És ugye, hogyha már Bielszát mondod, az ő helyzete eléggé, szerintem ezután a világbajnokság után kérdésessé válik. 23 óta irányítja az uruguayi válogatottat, és most ott voltak a VB-n, de a csoportból nem sikerült tovább menniük, és ráadásul az előző világbajnokságon is hasonló forgatókönyv játszódott le Uruguaynál, és arra is lehetett olvasni, hogy a csapaton belül komoly feszültségek vannak. Nem valószínű, hogy ezek után a kapitány marad, nem?
4: A sajtótájékoztatón is eléggé lemondóan nyilatkozott, tehát az alapján, ami ott elhangzott, vállalta tulajdonképpen a felelősséget, nagyon önkritikusan azt mondta, hogy nem tudta semmit sem hozzáadni az uruguayi labdarúgáshoz, ami persze igaz, hogyha azt veszük, hogy a világbajnokságon az ő csapata megbukott, de a selejtező sorozatban azért negyedikként végzett, a Copa Americánben a harmadikként végzett Uruguay, tehát azért voltak úgymond részsikerek, de a kicsúcsosodása teljesítménynek az nyilván a világbajnokság volt, és hát ott elbukott a csapat, ez kétségtelen, ráadásul az öltöző is a legjobb játékosokkal, Valverdével az élen ellene fordult, ezt lehetett legalábbis a mérkőzés napján olvasni, a helyi lapok erről tudósítottak, ami hát nyilván nem vetít előre sok jót, ott Bielsa azt mondta, hogy már korábban is egyébként őt meg akarták fúrni, elvileg ez hangzott el az öltözőbe, hogy ezt ott közölte is a játékosokkal, hogy tulajdonképpen lebuktak, illetve nem tetszett a keret tagjainak, a zömének a taktika, amit vele akar csinálni hogy majd amit velük akart csinálni a szövetségi kapitány. Egyébként ez érdekes, mert még a játékosok döntő többsége azt szerette volna, hogy egy kontratámadásra épülő defenzív játékot alkalmazzanak a spanyolok ellen, addig Bielzának az volt az ötlete, hogy tükrözze a spanyoloknak a taktikáját, és ugyanazzal a játékkal próbálja majd kihozni az ellenfélnek a méregfogát. Ez alapján én arra következtetek egyébként, hogy a szövetségi kapitány jobban bízott a játékosaiban, mint ők saját magukban, és egyébként a pályán is kijött az, hogy amikor lett volna Uruguaynak lehetősége egyébként kontrázni, akkor is azt lehetett látni, hogy kb. 2-6-ba mentek, és próbáltak támadást vezetni, illetve épp ez az, hogy sok esetben nem is próbáltak támadást vezetni, hanem a labdát egyből visszapasszolták a saját térfelükre, így pedig esélyük nem volt arra, hogy veszélyeztessenek. Nagyon beszédes adat, hogy a 83. percben jött az első kaput eltaláló uruguayi lövés.
3: És egyébként másik oldalról megközelítve mondhatjuk azt, hogy majdnem bejött ez legalábbis egy fél időn keresztül ez az Uruguay oldaláról, még ha nem is nézett ki jól a meccs, viszonylag rendben volt, mert 0-0-ás döntetlennel még akár tovább is lehetett volna jutni. Azonban jött egy óriási kapushiba Muslerának, hát mondhatjuk, hogy mellé nyúlt a labdának, és ezt követően bekerült a labda a hálóba. Szerintem ő ettől sokkal jobb kapus, mint hogy egy ilyen momentummal zárja le a világbajnoki pályafutását, már pedig valószínűleg ez történik. És gyakorlatilag most láttuk valószínűleg Fernando Muslert utoljára, akkor uruguayi mezben is.
4: Igen, hiszen 40 éves, lehúzott a Galatasarayban 14 évet, és bennem is az a benyomás alakult ki, hogy ő egy nagyon jó kapus, nem véletlen akarta évről évre szerződtetni, nagyon sok nagy csapat, de ő kitartott, és Isztambulban maradt, egészen tavaly nyárig akkor Argentínában az Estudianteshez szerződött, viszont az egész világbajnokságon rendkívül bizonytalannak tűnt, ráadásul két kapusi még vártott a bevetésre rajta kívül, már az előző meccseken is potyázott, úgyhogy ilyen szempontból Bielszának ez egy érthetetlen döntése volt, hogy ott hagyta a kapuba. Ráadásul az, hogy mentálisan milyen szinten lehetett most, vagy milyen állapotban, azt azért szerintem jól tükrözi, hogy azután, hogy a 42. percben kapott ismét egy potyát, mert ahogy fogalmaztál, mellé nyúlt a labdának, nem az volt, hogy összeszedte magát, hanem konkrétan kérte a lecserélését. És azért, hát hogyha egy játékos idáig eljut, akkor az már feltételezi, hogy az nem csak annak az egy pillanatnak szól, hanem valószínűleg alapvetően sem volt különösen jó állapotban. Úgyhogy valószínűleg az ő szerepeltetése az önmagában nagy hiba volt, és többek között erre is fizethetett rá Uruguay.
3: Beszéljünk a spanyolokról is, akikkel kapcsolatban lehetett látni így a mérkőzés folyamán is, hogy azért voltak odarugdosások az uruguayi játékosok részéről, és azt lehetett olvasni, hogy van két sérültje is a spanyol válogatottnak. Hát nyilván, hogy ők az egyenes kieséses szakaszban folytatják még a világbajnokságot, és hát a végső győzelemre esélyes együttesről van szó, de mit lehet tudni majd a folytatásról, ami őket illeti?
4: Hát Nico Williamsről, Jeremy Pinyonról van szó, és egyelőre nem lehet tudni azt, hogy nekik most véget ért a világbajnokság, vagy sem. Minden esetre azért két olyan játékosról beszélünk, akik, hogyha nem is kezdőként, mert majd Nico Williamsről akár kezdőként is szóba jöhetne, de hogy azért ők rájuk mindenképpen számított Luis de la Fuente szövetségi kapitány, és az, hogy két ilyen játékos kiesik, annak még azért a folytatásban lehet különösebb jelentősége. Hozzáteszem, hogy ennek a spanyol válogatottnak pont az az ereje, nem feltétlenül az egyénekre fókuszál, hanem csapatként nagyon erős, és az a játékstílus, amelyet képvisel azt a keret, mind a 26, vagy ha most már van két kiesője, akkor 24 játékosa pontosan tud. Ilyen szempontból viszont meg nem féltem a csapatot, tehát függetlenül attól, hogy van két kiesője, attól még a játék az egyáltalán nem fog változni. És hogy a végső esélyesként esélyes lehet, vagy a végső győzelemre esélyes lehet-e Spanyolország. Most azért azt látjuk, az Opta elemző rendszere is azt mondja, hogy harmadik legerősebb válogatott per pillanat a különböző szimulációk alapján Spanyolország. Én ezzel egyetértek, meg nyilván a franciák és az argentinok azok, akik még oda lehet sorolni a legnagyobb favoritokként, de persze azért Németországot sem lehet leírni, meg ki tudja, meg akár Brazília is megmutathatja magát. Úgyhogy ez egy jó kérdés, hogy meddig juthatnak a spanyolok. Tegnap azt hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon sokat azért ők sem adtak ki magukból. Én nehezményeztem azt, hogy sok esetben ők is, hogyha megszerezték Uruguaytól a labdát, akkor inkább visszafelé próbálták terelni a labdát, és nagyon sokszor előfordult, hogy Unai Simonig visszakerült egészen a kapusig, úgyhogy éreztem egy kis tartalékolást a csapatom. Ugyanakkor meg azt is, hogy hiába volt ez egy rendkívül feszült meccs, tényleg az Uruguayok nagyon rugdosták a spanyolokat, ezt kár lenne tagadni. Végig kontrollálni tudták, és uralták a játékot a spanyolok, ami olyan szempontból meggyőző, hogy egy olyan ellenfélelem, amelyik tényleg arra játszik, hogy folyamatosan apró rugdosásokkal, nagyobb rugdosásokkal, könyöklésekkel, lögdösődésekkel idegesítsen téged, az ellen sem zökkent ki, és szerintem ez egy nagy erény.
3: Beszéljünk akkor a folytatásról, meg a veled kapcsolatos dolgokról, mert hogy Mexikóban lejátszották azokat a mérkőzéseket, amelyeken te is ott voltál. Hova utazol majd, mi lesz a következő számodra, milyen programok vannak még előtted?
4: Ha minden jól megy, akkor 3 meccsre kapok akkreditációt, ez már csak a FIFA-n múlik. Legközelebb Monterreybe utazom Hollandia-Marokkó mérkőzésre, amit nagyon várok, mert őszinte legyek, most ez az Uruguay-spanyol meccs, ez futball szempontjából nem adott olyan nagyon sokat, én nagyobb izgalmakra számítottam, meg egy valamelyest erősebb uruguayi válogatottra, amit úgy látszik, hogy túlbecsültem, illetve hangulat szempontjából is meg kell hagyni, hogy a korábbi meccsekhez képest, amin voltam, valamelyes csalódás volt ez a tegnapi meccs, mert a spanyol szurkolókat rendkívül kényelmesnek ítélem meg, tehát nem egy aktív szurkolói bázissal rendelkező válogatott az övék. Ellenben az uruguayok egyébként tök jó hangulatot csináltak és kitettek magukért, de hát sokkal kevesebben voltak, mint a spanyolok. Úgyhogy abban bízom, hogy a hollandokat ismerve, illetve azért a marokkóiaknak is a szenvedélyességét, a Monterreyben azért lényegesebb, jobb lesz majd a légkör. És a játék is, mert két olyan csapat mérkőzik majd meg, amely szerintem azért joggal pályázik arra, hogy akár a negyeddöntőben, elődöntőben is ott legyen. Mind a két csapatot esélyesnek tartom arra, hogy odaérjön a legjobb négybe, úgyhogy támadó futball jellemzi őket. Persze a hollandokat is azért érhették kritikát, főleg a japán elleni mutatott teljesítményüket illetően, de azt hiszem, hogy azóta már két meccsen is megmutatták azt, hogy azért lehet velük számolni ott a végén is.
1: A Spanyolország-Uruguay mérkőzésről beszélgetett Szabó Bence kollégánk, Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport szakújságírójával. Most pedig ismét röplabda, Virányi Zsolt.
2: A harmadik játszmát is meg kellene nyerni, hiszen 1-1 a Magyarország-Svédország női röplabda Európa Liga mérkőzés itt az elődöntőben Kecskeméten a Messi István sportcsarnokban. Messi István ugye olimpiai ezüstérmes, még a szóli olimpián szerezte ezt súlyemelőként, és nagyon fiatalon 30 éves korában hunyt el. Egy szép ütés, méghozzá német Anett bal kezéről. Oda csapódik a labda a svéd térfélre, és 10 hét után 11 hét, nem olyan régen, még 9 hét volt, amikor Balogh Balázs felkonferált, azóta 11 hét, és ez azt jelenti, hogy rögtön időt is kér Michelli mester, az olasz szövetségkapitánya az ellenfélnek, a svédeknél, akik ott voltak a tavalyi VB-n, ők is a rutinos EB részvevőknek számítanak, és egy picikét, egy fél polccal azért talán magasabban vannak, mint a magyar női röplabdasport, mert például, ha az előző Európa bajnokságokat megnézzük, hogy milyen eredményeket értek el. Mi sajnos 23-ban 5 vereséggel zártuk az EB-t. A 21-es Európa bajnokságon is csak egy győzelmünk volt. Az más kérdés, hogy a 6-os csoportból így is 4. helyen tovább jutottunk, és játszottunk a szerbekkel, a világklasszis szerbekkel Belgrádban a 16 között. Emlékezetes meccs volt, de azért mondjuk a fehér orosz és a svájciak elleni vereség fájdalmas volt, és mondom 23-ban 5 vereség. Ehhez képest 23-ban a svédek például az azérieket és a németeket is 3-1-re verték, a csehektől, a törököktől és a görögöktől, ez utóbbi meglepetés, kikaptak. 21-ben az EB-n a hollandoktól, a törököktől és az ukránoktól kikaptak 3-0-ra, a Romániát ugyanilyen arányban legyőzték, és a finneket is 3-2-re, tehát náluk azért az 1-2 győzelem a csoportban az az átlag, amikor ott vannak az Európa-bajnokságon. Sajnos most német Anett az előző remek pontja után a nyitás követően beleüti a labdát a hálóba, de hát igen, előfordul, ebben benne van, és 11 hét után így egy svéd pontnak örülhetnek. Hingren acsizik ott a csapattársakkal, ő a svédek csinos centere, de időközben most nem ő, hanem Helvig a szélső ütő, aki nyithat, sajnos nem a hálóba, ezt épp hogy csak fogadjuk ott Kislilla jó voltával, aztán német Anett ütését blokkolják, hát Hingrent előbb megdicsértem a külalakja miatt, most pedig a technikai tudása és a röplabda tudása miatt, mert hiába készítette elő Petrenko Brigitta szokásosan, tökéletes volt a blokk, és így Hinter nevéhez egy újabb pontot beírhatunk. 11-9-re vezet a magyar válogatott, de itt is hullámzó a játék. 9-7 után, 11-7, majd most 11-9 időt kértek a svédek, és ez jót tett nekik. Hát megszerzik egymás után a harmadik pontjukat, Isabel Haak Ingren és a másik Haak, Anna Haak is ott mosolyoghatnak. Petrenko Brigitta feladása után ott Cserek és Zsófia centerből nem tudott újjárni a két blokkoló svéd hölgyön, így aztán visszapattant a térfelünkre a labda, és 11-10-nél most meg ezt megvárjuk, mert nagyon elkapta a fonalat Helvig nyitásaival a svéd csapat, jó lenne megállítani őket, és ebből a pozícióból kijönni, hát nem tudunk elforogni, mert sajnos Pampung Rétára nyit a szélső ütőnkre, feladó átlő ugye a nagy befejező ember, de a szélső ütőkre is sok feladat hárul, hol a bal, hol a jobb oldalon, amikor 11-11-nél nincs mese, időt kér Alessandro Chiappini, és hát ha bejön az a recept, amit Balogh Balázsral már itt megbeszéltünk, meg a hallgatóknak is elmondtam, amikor nincs nálunk a szó, zenélünk vagy anyagban, akkor magyar pontokat termelünk, és erre most szükség van, hiszen egy svéd időkérés után, 11-7 után 4 pontot szereznek a svédek, magyar időkérés 11-11-nél összesítésben 1-1, nagyon fontos a harmadik játszmás, a folytatás, mi is nem sokára folytatjuk.
1: Mi pedig akkor zenéljünk, hogy bejöjjön Virányi Zsolt igaza.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 15 perc van, ha a hagyomány folytatódik, akkor a magyar csapat ismét vezet, hiszen zenéltünk Virányi Zsolt.
2: Pontosan, 15-13-nál Petrenko Brigitta nyithatott, 7 pontos magyar vezetés, a harmadik játszom az összesítésben 1-1 a mérkőzés állása, a németenet ütése, jó van, magyar pont, nagyon kellett, 16-13, mert itt most már azért közelítünk a harmadik játszma hajrájához, és minél nagyobb előnnyel kellene ide belemenni ebbe. Alakul ez, németenet ütése, blokkról is még kimegy, de lehet, hogy lesz challenge, lehet, hogy nem lesz challenge, egyelőre csak csere van, az legalább egy magyar szó. Nincs videózás, 3 pontos magyar előnynél Petrenko Brigitta nagyon-nagyon jó, meghatározó játékosa a válogatottnak, és már utolsó 18-20 éves között már-már német Anettelő túlkönyvónak számítanak. Most épp Petrenko Brigitta nagyot ment, aztán Anderson a center, Anna Háknak az ütését megmenti ott hátulról a 16 éves Pampu Gréta, vissza a svéd térfélre a labda, Isabel Hák ütése, ezt meg... Megint mi mentjük meg, Petrenko Brigitta kertész, a libero német a lettek, és magyar pont kellene, hogy legyen, és én azt látom, hogy magyar örömtánc, pedig még csak 4-17-13-ra vezetünk, de legalább a magyar pont már megvan, Taps Alessandro Chiappintől, a szövetségkapitánytól, a mérkőzés eddigi talán legszebb magyar pontja, itt nagy mentések is voltak, pedig Isabel Hák is bombázott, ütött keresztbe, de német Anett keresztütése lehet a svédek keresztje, mert hogy időt is kell kérni. Most mi kell jönnek az ottani olasz, a svédek olasz szövetségkapitájának. Nem ideges, nem csapkod. Ő is angolul kommunikál, beszél a játékosaihoz, a svédekhez, mint Chiappini a magyarokhoz, és egyelőre arra hívja fel a figyelmet, hogy mit kell változtatni majd ott a hálónál, mert amikor jól blokkolnak a svédek, akkor ugye mi gondban vagyunk, de hát az első játszmában volt ebből több a probléma, és ne legyen ilyen folytatás, de hát a svédek nyilván másképp gondolják. Második időkérése a svédeknek, 17-13 magyar vezetés, német a nem keresztütése után, és akkor az azt jelenti, hogy majd magyar nyitással folytatódik a mérkőzés itt a harmadik játszmában. Az elsőt 25-21-re a svédek megnyerték, a másodikat 25-18-ra mi, német Anett ászával fejeződött be az a játszma. Figyel Isabel Hák, Petrenko Brigitta nyitására. Nagyon koncentrálnak a svédek. Felugrás után egy jó nyitás, Brink fogadja, a libero, a kék-sárga mezes, aztán Isabel Hák ütése a magyar blokkról levágódik, de még meg tudjuk menteni, német Anett ütése Isabel Hákra, a két pont királynő csatája, ők is ütnek, de ezt is jól blokkoljuk, Petrenko kinek Anettnek, Anett pedig megszerzi a magyar pontot, mert Anderson a center kezéről lepattan a háló segítségével az ő térfelükre, visszapattant, nem blokkolt jól, volt rés, német Anett pedig kiválóan játszik ezen a mérkőzésen. Tehát ilyen szárnyaljon is, mert a magyar szárnyaláshoz az kell, hogy az ő pontjai szépen termelődjenek, egyre csak több és több pont legyen. 25 percig tartott az első játszma a svédek győzelmével, a második az mi 27 perc alatt nyertük meg 18-13-nál. Isabel Hák kegyetlen kemény, ütése is pontos, védhetetlen. Erre nincs ellenszer, és nem is tudom mit tenni. A zene az csak egy cserének szól, nem videózásnak. Egyébként a 16-as számú Julevik, a első számú feladójuk készített úgy elő pontosan, hogy a 3 méteres vonalon túlról érkező Isabel Hák pontosan üthetett könnyedén. Centerpont, Kumpaniz, jaj de jó ez is! Ez is ilyenek kellenek, minél nagyobb, szélesebb legyen a repertoár, választékosan, ne csak választékosan beszéljenek a riporterek, hanem a játékosok is minél több mindent mutassanak be. Gyönyörűen ütött el Kumpaniz, Anderson a center blokkoló kezei mellett, szeretett volna blokkolni, de nem volt esélye. Kis Lilla nyithat 19-14-es magyar vezetésnél. És akkor figyeljünk, volt nekünk nagy sikerünk mondjuk 2015-ben a görögök ellen az Európa Ligában. Tavaly is döntőt játszottunk az Arany Európa Ligában. Svéd blokk, visszajön a magyar térfélre, Petrenko, kertész, kinek? Most egyelőre úgy látom, hogy Pampu Grétának, aki hát 16 éves kora ellenére minden meghazudtolva, szemtelenül még meg is nézte, hogy hova kell tenni a labdát, nem ütött,

0: olyan arány esett ennek a labdának, oda csavarodott és nem tudott az üres pozícióba betűkre se odaérkezni és menteni a svédek 14-es számú játékosa Hanna Helvig. Bravo! Pampu Gréta! Kezdjük élvezni is a játékot. Ez 20-14-es magyar vezetés jelent, kis Lilla pedig nyithat. Azon gondolkodom, hogy a görögök mellett ki voltak még a törökök, mondjuk a C csapat, akiket legyőzve nyertünk Európa Ligát. 2015-ben Brink nyitása majdnem rossz. Hát vissza tudják tenni a svédek. Fejezzük be, ha már ilyen bénán, de hatékonyan csinálták a svédek. Jól van, Németh Anett befejezi, beüti a labdát úgy, hogy nem tudnak blokkolni a svédek. Ez azt jelenti, hogy növekszik az előnyünk már 21-14, 7 pont. Ráüti még Helvig kezére, és onnan megy ki a labda. Jól van. 21-14-nél kis lillát. Ez a koncentráció most a magyar csapat játékosain látszik, hogy nem feszült koncentráció, nem tudjuk, hogy mit akarunk. És akkor ugye, ha meg lenne ez a mérkőzés, akkor a visszavágón is még be lehetne fejezni a döntőbe jutáshoz azt, amit be kell fejezni, de hát erről még ne beszéljünk, amíg nem nyertük meg ezt a meccset. Egy a harmadik játszma ma 21-14, és akkor a cserék, a svéd cserék után kis Lilla megint nyithat másodszor egymás után. A rutinos VB-t járt játékosok a svédek, és mit mutatnak? Azt mutatják, hogy ott egy technikai helyezkedési hiba. Ebbe a rádióban nem megyek bele, hogy ez pontosan mit jelent, de kötött helyek vannak, és rossz helyre állt az egyik svéd játékos, talán Andersson. Ezt észrevette a második számú játékvezető, akinek ez az egyik dolga, és ez 22-14-es magyar vezetés jelent. Jól van, hát egyre simább ez a második, illetve ez a harmadik játszmat. 3-3-ig szoros volt, 7-4, 11-7 ide, és azt kért először időt a svédek edzője. 11-11-nél meg nekünk kellett, mert kiegyenlítettek. De most 22-14-nél svéd ütés lesz, nagy mentés Kertész Petrától, a mezőnyel nekünk is fantasztikusan feljavult. Pampuk ütése talán rá a blokkoló kezekre, bizony, és onnan vágódik ki. És azt kell mondanom, hogy minden sikerül, minden ül, minden fantasztikus, mert nem tudnak hibázni a hölgyek, de ne is hibázzunk, mert 23-14-ről már ne tegyük szorosra ezt a harmadik játszmát, legyen egy rövidebb játszma és egy szűk 25 perc, vagy bő 20 perces. Meg lehet, mert csak egy pontra vagyunk a játszmalabdától, és kis Lilla most ott ragadt a nyitó helyen. Ragadjon is inkább ott, mint a cseresarokban. Jó a nyitás, rossz a nyitás fogadásuk. Na, kumpaliz. Gyorsan be akarja fejezni, és megcsinálja. Petrenko előkészít, Kump pedig oda pumpálja a labdát, ha már itt a nevekbe belegabajolik az ember. Kumpaliz gyönyörűen. Ilyen tyúkütés volt, ahogy befejezte, és talán a svéd, blokkoló svéd játékos válláról pattan hosszúra. Játszvalabda 24-14-nél nem lehet itt semmiféle gond. 10 játszvalabdánk van, labda a 3, illetve a 2-1-hez. Ez is jó kis Lilla nyitástól. Mám fogadása rossz, és megvan. 25-14 kis Lilla állsz, a teljes zavarodottság és rövidzárlat a svédeknél. 2-1-re vezetünk még hozzá, 1 óra 22 percnyi játék után, mert 25-14-re megnyeri a magyar női röplabda válogatott a harmadik játszmát. Ez mindenképpen jó hír, egy játszmára vagyunk az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésének a megnyerésétől. A Szóra stúdiója.
1: Kedves hallgatóink, közeledünk a nap végéhez, így következik nálunk a Nemzeti Sport lapszemle Estóth Jánossal.
2: Szép estét kívánok, hát természetesen a vasárnapi Nemzeti Sport is nagy terjedelemben részletesen foglalkozik a labdarúgó világbajnokság történéseivel. Mexikóban van kollégánk Borsos László, aki ez alkalommal egy mexikói klub, a klub Necaxa edzőjével, Martin Varinivel beszélgetett, egy uruguayi fiatalemberről van szó, joggal mondhatom, hogy fiatalember, hiszen mindössze 34 éves, de már tapasztalt trénernek számít. Mesél a mexikói labdarúgás rejtelmeiről, arról, hogy a sok nemzetiségű keretek dolgozó szakmai stáboknak pontos, nem csak a szakmai tudás, de az alkalmazkodás képessége is. Természetesen szóba kerül az is, hogy van most már, vagy lesz legalábbis magyar bajnokságban is mexikói edző, mégpedig Efraín Juárez, aki a Győrhöz jött, róla is elmondja a tapasztalatait, hiszen játszottak egymás ellen az idény folyamán. Ha már edzők, akkor váltsunk kézilabdára, 11. idényét kezdi a Dabas férfi kézilabda csapatának kispadján Tomori Győző. 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását, rögtön feljutottak vele az élvonalba, az előző idény végén azonban 8 év után búcsúztak az NB1-től, de a szakember és kulcsem játékosai maradtak, és sikerült visszajutni, hogy milyen terveket szőnek, erről is szó lesz. De visszaugorva még egy gondolat erejéig a futballra, idehaza javában zajlanak az edzőmérkőzés, a felkészülési mérkőzés, ott voltunk Pakson is, a Paks megnyerte 3. nyári felkészülési meccsét is, Tóth Barna duplájával, illetve Pető Milán szabadrúgás góljával. Ez utóbbi gól sokaknak Bognár Györgyet, a csapat edzőjét tiszte, aki ugye köztudomáson nagyszerű szabadrúgás lövő volt. Zombori András kollégám beszámol arról, hogy is áll a csapat felkészülése, kik azok, akik érkeztek, kik azok, akikre lehet számítani a következőkben majd. Egy kis kosárlabda meglepő átigazolást jelentett be a múlt héten a másodosztályba visszazuhanó Zalaegerszeg, a korábbi magyar válogatott Pongó Máté folytatja a Zetinél a pályafutását. Elég jól érzékelhető, hogy a kékfehérek a csapatkapitány Tóth Ádám mellé igyekeznek egy erős magot fölépíteni, és nyilvánvalóan az a cél, hogy minél előbb a lehet már egy idény alatt visszakerüljenek az élvonalba. Pongó Máté maga is hosszú távra tervez a dél-nyugati megyeszékhelyen, és végezetül még egy gyors ajánlat, vasárnap tölti be 75. életévét az 1975-ös Ludwigshafeni kötött fogású birkozó Európa bajnokságon aranyérmet nyerő Rovnyai János. Ő azon kevés birkózók egyike, akinek mindkét fogásnemben sikerült dobogóra állnia az Európa bajnokságon. Felidéző pályafutását, illetve természetesen arról is kérdezzük, hogy hogy él manapság a 75 esztendős Rovnyai János.
1: Estot Jánosnak köszönjük szépen, mi pedig megyünk röplabdázni, hiszen már folytatódik a mérkőzés Kecskeméten. Virányi Zsolthoz kapcsolunk.
0: Ahol ugye 2-1-re vezetünk összesítésben, a játszmákat tekintve Alessandro Chiappini, a magyar szövetségi kapitány, az olasz párbajt is nyeri egyelőre, hiszen a svédeknél Lorenzo Michelli szemében olasz szövetségi kapitány, de nem mondtam, hogy Szabó Dávid ugye a második edző Chiappini mellett, miközben Tóth Gábor az utánpótlásért felelős szakmai vezető a Magyar Röplabda Szövetségben. Addig Békés Csabáról, ő a svéd válogatott másodedzői pozíciójába ment még tavaly, 2025 nyarán, tehát Tóth Gábor is ott van a svéd kispadon, mint másodedző. 2-1-re vezetünk a negyedik játszmában, Valkedes Német Anett nagy játékkedben remekül nyit erősen, a svédek azért fogadják jól a blokkolóját, és a Petrenko ugrott a cserekével, cserekje kezéről, és Petrenko, a svédek nem készítik elő ezt a támadást, oda jön, oda pattan, Petrenko Brigita a feladónk rájön arra, hogy nincs más dolga, amit felugrik, és akkor ezt a zicser beüti a svéd térfélre. Hatalmas mosolyalbum most a magyar női röplabda válogatott a negyedik játszma elején, 3-1-es magyar vezetésnél. Itt a hírek előtt a Nemzeti Sporterdőben ez mindenképpen jó hír. Anett most egy kicsit azért nagyobbat nyitott, mint kellett volna, magyarán hosszúra ütötte a labdát. Visszább az agarakkal, 3-2. És közben csere itt, csere ott, ha jól látom, mind a két csapatnál a libero poszton cserélnek, a svédeknél biztos állunk, Kertész Petra lement és bejött. Nem, de igen, a libero Kertész Petra ott maradt, akkor nem cseréltünk, csak a svédek. Ezt a nyitásfogadást megoldjuk, és Német Anett pedig bebombázza. Szokás szerint 4-2-re módosítva az állást, Csereke Zsófia centerben, Petrenko Brigitte a feladó, ő készített Német Anettnek ez a játék kapcsolat. Most azt kell mondanom, hogy meghatározó a magyar játékot illetően, és Pampu Gréta, 16 éves nyíregyházi válogatott, nyithat 4-2-es magyar vezetésnél. Nagy erőnk, erősen jobb kézzel Brinkre, a liberóra, aztán Gyülevék, majd érkezik ott Anna Haak, az ő ütése, ez keményen oda csattant, ami térfelünkre. 4-3-as magyar vezetésnél a svédek az egyenlítésért támadnak a negyedik játszamban, összesítésben viszont 2-1 ide a Szóval stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Egy nóra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Még Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A G csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A K-jelű négyesben hajnali 1:30-től Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze. Míg a J csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentina találkozót rendeznek. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoportmérkőzésén. Ezt Lionel Scaloni szövetségi kapitányáról tál a meccs előtti sajtótájékoztatón. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. George Russell a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon holnap délután. A brit mögött a két Ferrari következett Charles Leclerc-Lewis Hamilton sorrendben, míg a VB-n lovas Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli a negyedik lett. Az első ötöst Max Verstappen zárta, aki a végén falnak ütközött a Red Bull-lal. A magyar férfi strandkézilabda válogatott 2-0-ra kikapott a házigazdai címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság szombati negyed döntőjében.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energia árak csökkentéséhez. A háromoldalú megállapodásban a tagállamokon kívül uniós intézmények és iparági szereplők vesznek részt. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és partról ismérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyors hajtó jazzkisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme.
3: Közlekedés.
6: Pest vármegyében a Biatorbágy Págy bekötő utat az M1-es autópálya alatti aluljárónál a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon lezárták. Az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt várhatóan nyár közepéig kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet.
3: Időjárás.
6: Tovább fokozódik a hőség, a szél mérsékelt marad, éjszaka 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 19 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs és a magyar női röplabda válogatott. Reméljük, hogy egyenes úton halad a győzelem felé. Kecskeméten kapcsolunk Virágy Zsolthoz.
0: Előbb még 9-6 volt, azaz 3 ponttal vezetett a magyar csapat, de ezt követően most egy svéd van, mert egy kifejezetten hosszú labdamenetet Isabel Haag keresztütése befejez. Ez most Petrenko Brigitának lehetetlen volt, hogy onnan még valahogy megmentse vetődéssel, viszont Helvig sokat tett azért, hogy újabb svéd pont legyen, tehát 9-6 után 9-7-re szépítenek, Helvig meg nyithat erősen, kis Lilla nem a legtökéletesebben fogad, Pampuk Gréta, német Anett, jó van, a blokkoló közekről levágódik. Pampuk Gréta szintén kiválóan játszik ezen a mérkőzésen, Bozóki Szedmák Réka helyett, aki ott volt a kezdőben, de aztán Pampuk Gréta beállt, és bent ragadt, mint szélsőütő, négyesütő pozícióban. Német Anett a feladó átló pozíciában pedig annyira villog, hogy gyorsan még, amit nem mondtam, pontokat. Ez már 22. pontja Német Anettnek, az kimagaslik a mezőnyből, Isabel Haagnak is csak 17 pontja van. Mondtam, hogy többször említettem, hogy ki lesz a pontkirály, mert most például Csereké Zsófia blokkolt volna, de a kezéről kivágolik a labda, Anne Haag ráütötte, a másik Haag testvér, svédek csapatkapitánya, nem zártunk kellőképpen össze, Német Anett és Csereké Zsófia, pedig mind a ketten magasak, Német Anett például 188 centi, de ha már Isabel Haagkal mindig összehasonlítom, akkor Haag Isabel 196 centi, majdnem 2 méteres, újabb svéd nyitás, 10-7-ről, 10-8 most per pillanat, 2-vel még vezetünk. Anett, Német Anett ejtését kifülelik, vagy észrevették a svédek, aztán blokkolunk Csereké és Német, de megint befejezhetik Isabel Haag. Jól van, Anett megmenti, Kertész Petra, oda bejátszás a hálóz keresztbe, óriási betődött. Anna Haag zavarják egymást, de Isabel Haag sajnos be tudja fejezni. Az újabb pontjával egy pontra megközelítenek, 9-6 után 10-9, és lehet, hogy időkérés lesz. Nagy csata volt, Anderson a center mellett, el tudtunk ütni, de Isabel Haag azért, hogy is mondjam, minden harmadik ütése pontot ér, és ebben lehet, hogy nincs is túlzás. Nem tudtuk megfogni. 10-9-nél az AC/DC slágere is felharsan itt a Kecskeméti Mesztély István sportcsarnokban. Hát legyen egy mennydörgésszerű változás, hogy 10-6-ról vagy 9-6-ról 10-9-re felzárkóznak. A svédek ne egyenlítsenek a negyedik játszmában. 2-1-re vezetünk összesítésben. Ez most keresztbe Pampuk Gréta megcsinálja, már megint megcsinálja a fiatal nyíregyházi válogatott játékos. Azt mondja, hogy hány pontja volt eddig neki. Gyorsan a statisztikai lapra pillantok, mert hogy ez is fontos része a mérkőzésnek. Pampuk Grétának is a 7. pontja. Mindegyik nagyon fontos pont volt, nem talált pontok ezek. 11-9-re vezetünk, tehát ismét 2. A különbség a svéd nyitás fogadása stabil. Isabel Haag rá a blokkra. Jól van, ott a hátsó sorban Kis Lilla is összeszedi Német Anett ütését, viszont a svédek nem tudják megmenteni. A két játékos közé csak hozzá szólni tudnak, szagolni, de ennél többet nem. A második játszában 12-9-re vezet a magyar női röplabda válogatott, de olyan második játszában. A negyedik játszában 12-9-re vezet, 2-1-re összesítésben, és ezt a játszmát meg kellene nyerni, mert akkor a meccset is megnyerni a magyar női röplabda válogatott. Itt meg Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első meccsén, amikor 12-9-nél időt is kér a svédek olasz szövetségi kapitánya, a szóval stúdiói.
1: Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, ugye javában zajlik a világbajnokság, sok kérdés már eldőlt, hogy kik jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba, de vannak, akik még reménykednek, bizakodnak és szeretnének odajutni. Ma este 23 órakor két mérkőzés kezdődik, a Horvátország-Gána, valamint a Panama-Anglia találkozó, és hát még itt sem dőlt el minden kérdés, Anglia vezet 4 ponttal a 4 pontos Gána előtt, Horvátországnak 3 pontja van, míg Panama már nem juthat tovább, gólt sem szerzett és 0 ponttal rendelkezik jelenleg, de hát azért nem mindegy, hogy a következő szakaszban ki milyen ellenfelet kap. Ez is kiderül majd a következő beszélgetésből, amelyet Balogh Bence készített Lackó Zsolttal.
7: A Gána ellen egy nehéz mérkőzés volt, hiszen nagyon jól védekeztek az afrikaiak, és nehéz volt ellenük. A horvátok ellen azt gondolom, hogy egyértelmű volt a fölény, tehát hogy az angoloknak a játék az egyértelmű kijött, amit szerettek volna azon a meccsen. A Gánának maga a védekezése, a szervezettsége, a fizikalitása, az agresszivitása, a gyorsasága azért az egyetlen egy válogatottnak sem könnyű ellenük játszani. Szóval nem volt egyszerű játszani, nem volt egyszerű mérkőzés. Én így látom az első két mérkőzést. Nem gondolom, hogy probléma lenne az angol csapatjátékkal, hanem itt azért látni kell, hogy az ellenfelek is milyen haditervet választanak.
8: Nem jelent jót a jövőre nézve, hogyha ennyire nem tudnak mit kezdeni egy ennyire betömörülő csapatta, és ez most nem csak a Gána meccsre gondolok, hanem korábban is volt már az angoloknak ezzel problémája, még mondjuk ugye egy nyílt sisakos játékot felvállaló Horvátország ellen nyilván könnyebben megy.
7: Ez így van. Az angolok ellen nem biztos, hogy a legjobb haditerv, vagy stratégia, hogy nagy területet adni nekik, hiszen nagyon sok olyan játékosok van, akik a játék gyorsításában felelősek, akár egyéni megoldásokkal, akár összjátékkal. Szóval ebből a szempontból a Gána jó taktikát választott. Nyilván itt az ellenfelektől is majd függ. Nem egyszerű egyébként föltörni ilyen szervezet, rendezett védekezést, mint a gánai. Itt azért több csapatnál lehet látni a világbajnokságon, hogy sok csapat nagyon közel a kapujához védekezik, és főleg van pár csapat, aki ebben agresszív is. Tehát itt például Gánánál ugye azt lehetett látni, hogy persze szervezettek, visszaálltak, de agresszívak is. És talán az angoloknak ez sem fekszik, ez a fajta labdavesztés utáni visszatámadás, ez az agresszivitás, ez a fizikális játék, ez a gyors játék, amire mondjuk a Gánában fölismerhető jegyek voltak. Tehát az, hogy visszaáll egy ellenfél, az eleve nehéz feltörni, de azt mondom, hogy itt azért ez párosult olyan stílus jellemzőkkel, hogy fizikalitás, erősség, gyorsaság, visszatámadás, ami az afrikaiaknak megvan. Talán ezt érzem az angolokon, hogy így lehet elvenni a kedvüket. Mert ugye próbálnak játszani, próbálnak előre játszani, próbálják birtokolni a labdát a jó játékosaikkal, de ezeket a jó játékosokat, ha ki vannak billentve egy kőkemény párharccal, egy jó agresszivitással, akkor nehezebben tudnak felpörögni, én ezt vettem észre, és mint ahogy te is mondtad, hogy egy nyílt sisakosabb csapat ellen, ott azért több helyük, több területük, több idejük vannak, és nem tudnak olyan közel lenni hozzájuk, ott pedig könnyebben tudnak előre játszani.
8: Na már most az utolsó csoportmérkőzésen Panama ellen sem a nyílt sisak lesz majd a jellemző a panamai részről, hanem valószínűleg a betömörülő védekezés. És hát Panamát is 1-0-ra legyőzte Horvátország, illetve Gána is, de hát azért ezek sem voltak könnyű szülések.
7: Valószínűleg most tudott erre készülni az angol csapat. Tehát, hogy ugye a Gána ellen találkoztak egyfajta játékkal, most a Panama is hasonló játékot fog látni. Valószínűleg a Panama is tanult abból, hogy a Gána hogy volt, hogy szerzett pontot az angolok ellen. De viszont az angoloknak most több ideig volt gyakorolni erre, hiszen várhatóan ez a fajta meccster várható, ami ilyenkor elő szokott fordulni, hogy ha most többet tud gyakorolni a egyik csapat erre a fajta játékra, akkor már könnyebben mehet. Nyilván nem tudjuk, hogy Panama hogy fog védekezni, hogy fognak játszani, de a Panamának is egy érdekes minta, hogy az előző meccsen a Gána mit csinálta az angolok ellen, és az angoloknak is egy minta, hogy egyfajta betömörülő, agresszív védekezést nem tudtak föltörni, majd most lehet még könnyebb lesz, mert valószínűleg hasonló mester várható.
8: Angliának egyébként hogy látod most a világbajnoki esélyeit?
7: Nehéz ezt megmondani, majd a sorsolástól is függ, hogy kit fognak kapni, vagy kivel tudnak majd játszani. Én azt gondolom, hogy a kiemelkedő válogatottak között van, ez egyértelmű, hiszen nagyon jó játékosaik vannak. Az intenzitás is megvan a játékukba. A végső győzelemre nem esélyesek, de ez az én szubjektív véleményem. Nem érzem annyira kiemelkedőnek a védelmüket, ami azért nagyon fontos lesz, hiszen azért több erős kiemelkedő válogatott van, ahol a támadók és középpályás játékosok nagyszerűek. Nem érzem a védekezésükben azt, de cáfoljanak meg. Én nem érzem azt, hogy ők a világbajnoki cím esélyesek lennének. Biztos, hogy tovább fognak jutni, és biztos, hogy tudnak még köröket menni, de ez majd nyilván egy jó sorsolással szerencséjük is lehet, de ez nyilván ez csak az én szubjektív véleményem.
8: Egyébként az angolokon te nem érzel egyfajta fáradtságot, hiszen például vannak játékosok a Bajnokok Ligája döntős Arzenából is, de az összes többi játékos is hát csapágyasra lett azért hajtva itt a szezonban, és hát a világbajnokságon is már több mérkőzés van.
7: Ez nagyon jó pont, amit mondasz, mert ez biztos ez látszódik rajtuk egyébként, és azok a játékosok, akár az Arzenál, vagy a Premier League játékosok többet játszanak. Az biztos, hogy több mérkőzés játszanak egy év alatt. Eleve a Premier League egy intenzívebb bajnokság, több mérkőzés van, kevesebb pihenőidő van a mérkőzések között. Ugye a téli időszak is nagyon intenzív, nagyon sok meccsel. Tehát eleve a Premier League játékosok, akik válogatottakban szerepelnek, valószínűleg fáradtabbak, mert több mérkőzés van a lábukban. Ez biztos, hogy befolyásolja, hiszen a mentális meg a fizikális fáradtságot egyetlen egy válogatott sem tudja most felgyorsítani, hanem valahol a játékosok rotálásával, cseréjével tud milyenkor játszani a válogatott edző, hogy tudja őket pihentetni, meg kizökkenteni, meg olyan programot kell nekik kialakítani, hogy valahogy megtartva a koncentrációt kiengedjenek fejbe, ami nem olyan egyszerű a VB közben, de abszolút ez is befolyásolja. Tehát az angol csapatban azért sok olyan játékos van, aki itt nagyon sokat játszott, és ez bele fog számítani, ebben biztos vagyok. Szerintem az angoloknak mindig megvolt ez a maguk felé, ez a kicsit nagyobb elvárás, amit ők saját maguktól várnak. Volt olyan válogatottuk, amikor ez azért abszolút reális volt. Volt, amikor szerintem nem. Nyilván a Tuchel egy maximalista edző, egy vérprofi edző, egy kiemelkedő edző, aki ezek az edzők csak így tudnak kommunikálni, hogy szeretnének mindent megnyerni, ami szinte normális, hiszen ezért van ott ő, tehát ezért ilyen edző, ezért van azon a szinten, mert ezek az edzők győzni akarnak mindig, és mindent megtesznek azért. Ettől függetlenül az angol közeg, ez, tehát szerintem tud kapcsolódni ehhez, de mindig van egyfajta nyomás rajtuk. Ez így van, ami nem biztos, hogy segíti. De ez már attól függ, hogy ott milyen karakterek vannak a csapaton belül, és ezt ők hogy tudják kezelni. Ezt ott a csapaton belüli, ezt le lehet rendezni, de attól függ, hogy ott mondom, milyen karakterek vannak a csapaton belül.
8: Még egy játékosról kérdeznélek, nem is Harry Kane-ről vagy Jude Bellingham-ről, akik abszolút alapemberei az angol válogatottnak, hanem Anthony Gordonról, igen, a Newcastle United korábbi játékosáról, aki kisebb meglepetésre elképesztő összegért a Barcelonához igazolt.
7: Beleillik abban a rendszerben, ahova megy. Tehát azért az a Gordonnak a félvész gyorsasága, a mélységi beindulása, vagy az egyenleni játéka azért beleillik abba a játék stílusba, ahogyan szeretne játszani a Barcelona. Tehát engem nem ért meglepetés, nyilván itt az összegek lehet vitatkozni. A játékba beleillik oda Barcelonához.
1: Lackó Zsoltot hallottuk, Balogh Bence beszélgetett vele. A kajakos Csépe Panna ezüst, a Kenus Matkovics Lili Sára pedig bronzérmet nyert a hosszú távon szombaton a romániai Pitestiben zajló maratoni Európa-bajnokságon. És akkor most ismét röplabda, Virányi Zsolt Kecskemét.
0: Kecskeméten szépen haladunk előre, egy csere a svédeknél, és Ingren nyithat. 19-14-re is vezetett már a magyar csapat a negyedik játszában, ugye összesítésben 2-1. 19-14 után, vagy éppen 16-12 is volt ide. 12-9-nél ugye a svédek időt kértek. 16-12, 19-14, de most sajnos 19-16, azaz 3 pont, és Hindgren szépen gyűjtögeti a pontját, lecsorgott a nyitás a hálóról, úgy felfogta, most malacca volt a svédeknek, és ez időkérést eredményez, azaz magyar időkérés 19-16-nál. Elmondhatom addig, hogy német Anett túl a 20 ponton, ugye a mérkőzés első három játszában 21 pontot szerzett, a mezőny legeredményesebbje, de már azóta újabb pontokat szerzett túl a 25 ponton, és Izabel Haak a svédek legjobb játékosa, aki egyébként 2023 óta az olasz sztárcsapat, a Conan Jánó játékosak előtte a Vakifban Isztambul török sztár együttesnél volt, a Skandicsi szintén egy olasz csapat azt megelőzően 2017-ben láthattuk először talán a magyar röplabda sport iránt érdeklődők, a Béziers csapata jött Békés Csabára, és akkor 2017-ben ott volt a roppant fiatal Izabel Haak, pontosan lehetett tudni, hogy elég egy komoly pályafutás áll előtte, de nálunk itt van német Anett, és a mi pont királynőnk az olasz Kijériben szintén egy komoly együttesben, mert a Conan Jánó azért a világ egyik legjobbja, a Kijéri még nem annyira tökéletes, viszont német Anett ütése most ott a hálónál bal kézzel tökéletesen vágódik a svéd nem csak térfélre, hanem a svéd kézre, és onnan nincs visszaút a labdának. Ez meg azt jelenti, hogy magyar pont 20-16, a 14-es számú svéd játékos Helvig a szélső ütő kezéről vágódott ki. Amikor most visszajön a csapatkapitányunk, Bozóki Szedmák Réka, aki helyett Pampuk Gréta nagyon sokáig a pályán, volt, sőt újabb csere, Kis Nóra is bejön nyitásnál, nyitáshoz. Ez is egy bevált recept, meglátjuk, hogy hozzá pontot 20-16-nál 2-1 ugye a játszmákat tekintve a javunkra is 20-16 a negyedik játszáma, jó lenne a nyitásfogadás rendben. Anna Haak, hát nem ér hozzá, de lehet, hogy hozzáér Bozóki Szedmák Réka, a svéd pont, ez egy jó pontos befejezés volt, egészen a svédek 17-es számú csapatkapitánya, oda belekapni tudott az egyik magyar játékos, de az kevés volt, hogy meg tudjuk menteni, és hogy labdát még ott játékban tartsuk. 20-17-nél német Anett, ott van Cserekje Zsófia, Petrenko Brigita, igen, most ez a két játékos, aki bejött, gyorsan visszamegy, azot lecserélte, és a visszacserék jönnek, Bozóki Szedmák Réka, valami, akit mondtam előbb, jól van. Nem jön, nincs jól, sajnos nem a vonalon kívül, hanem a pályán belül. Izabel Haak bombaerős ásza, nyitása, hogy felugrik, ez már nagyon férfias nyitás volt. Még a lassításban is a szívem azt látja, hogy inkább ez a vonalat nem érte, de hát belül volt, teljesen egyértelmű pont, bármennyire kiszugerálnám. Most megint hű, de feldobja, megint bőrösen erősen, ezt Pampuk Gréta összeszedi, és most akkor német Anett ütés a blokkról kivágódik, blockout, nagyon kellett, jól van. Azt nézem, hogy Pampuk Gréta, fiatal, 16 éves játékos, jól fogadott egy bődületesen erős Izabel Haak nyitást, és aztán Petrenko feladását német Anett úgy üti a blokkoló kezekre, hogy az kivágódik, de most természetesen jön egy kis videózás is, hogy vajon például, lehet, hogy azt nézik, még azt innen meg nem mondom, hogy a blokk hozzáérte a hálóhoz, de folyamatban van ez a videózás, 21-18-nál holland-lengyel játékvezetői kettős, a második számú játékvezető Lengyelországból jött, és azt nézik, hogy vonalat érte az egyik játékos támadónál, sajnos igen, német Anett, ahogy ütött, előtte rálép, a cipő orra, a hegye érte a vonalat, a 3 méteres vonalat, és így sajnos nem magyar pont, ez nagyon nem mindegy, hogy 21-18 vagy pedig 20-19, de azt jelenti, hogy szeretné időt kérni Piappini, az olasz követségi kapitányunk, de mutatja a lengyel játékvezető, hogy most nem lehet. Rendezzük a sorokat, mert 20-19-re vezetünk, nincs semmi baj, egy időkérése van még Piappininek, de Izabel Haakot most valahogy meg kellene csikizni, ki kellene lendíteni a magabiztosságában, megint fel fogja dobni a labdát, jó magas, és jó, megperdíti a szalabat, és üdvületesen erősen üti, de hosszúra! Hát tulajdonképpen azért mondtam ilyen részletesen, nem csak azért, mert rádióban vagyunk, hanem azért, mert szerettem volna, hogy ez történjen. 21-19 a negyedik játszmában kiütött, és akkor jöhet a fiatal szemtelen Pampuk Gréta. Izabel Haak, de jó, hogy kiütött a labdát, így elforog a csapat is ezekből a pozíciókból, ahol kicsit beragadtunk Haak nyitásainál. Pampuk Gréta jó nyit, Brink fogadja, aztán most a feladó még megmenti, és Anna Haak a bal oldalról jobbal keresztbe üti védhetetlenül. Megyünk tovább, és egyre szorosabb lesz ez a negyedik játszma is. A svédek tudják, hogy az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak, mert ha ezt a játszmát elveszítik, akkor a meccset is. Anna Haak mehet a csapatkapitány, a svédek játékosa, a rutinos svéd nyitni, aki azért az első három játszmában is termelte a pontokat. partnerem úgy, mint Isabel Haag. A nyitásfogadás után a svédek most csak átteszik a mi térfelünkre, készítsük elő, egy kis zavar látszik, aztán most Kertész Német Anettnek. Hát ez sajnos hosszú. Figyelt Anett az előző hibából tanulva, hogy ne lépjen le a vonalra, viszont az ütése az a vonalon kívülre ment, tehát a pályán kívülre. Hosszúra ment az ütése, és 21-21. Előbb is azt mondtam, hogy kapjuk össze magunkat, most is azt kell tenni. Mint egy picit most ez az időkérés, az még lehetőség kiepíni előtt Kertész Petra a nyitásfogadásnál. Petrenko jön Német Anett, és most elfáradni látszik, mert hogy a 3 méteres vonalon túlról ugrik, de beleüti a hálóba, és ezzel most 22-21-re átveszi a vezetést a svéd csapat. Hát kérem szépen, 5 perc hiány, 2 órája tart az összecsapás, 2-1-re vezetünk, és most jöhet az a bizonyos időkérés Alessandro Chiappinitől. Nagyon-nagyon szükséges, mert sajnos átvették a vezetést. Hát azt nézem, hogy 3-1, 4-2, 5-5, 6-5 volt ide, 8-6, 9-6, 12-9-nek kellett a svéd edzőnek, szövetségkapitánynak időt kérni. Volt 16-12, 19-16, és hát kulcsfontosságú volt, hogy nem lett 21-18, hanem 20-19, amikor Anett ugye az ütésnél, a felugrásnál, az ütés előtt rálépett, belépett a vonalra, és a szabálytalan, és ezt meg videózta a svédek olasz kapitánya, és jól tette. És aztán 20-19-re, 22-21-re fordítottak. Nem állunk jól, de semmi nincs veszve. Pici a különbség, a svédek nyithatnak. Anna Haag, a csapatkapitány, egy pontos svéd vezetésnél ők egyenlíteni szeretnének, és az ötödik játszmában küzdeni. Mi ezt nagyon nem szeretnénk. Jó nyitás Kertész Petrára, be oda Kertész után Petrenko, és aztán Német Anett érkezik, és most már aztán mondom meg, hogy mit mondott Anett, egy nagy csatakiáltás örömében, de inkább a feszültség, ami benne volt, hogy most ez az ütés nagyon-nagyon kellett, ugyanaz a koreográfia, onnan a 3 méteres vonalon túlról érkezik, beúrik és beüti, a blokkról meg kivágódik a labda. 22-22, Cserekje Zsófia nyitva. Ez olyan kicsit alibi, nem vágódott le kellőképpen, de svédek ezzel se tudtak mit csinálni, majd aztán Isabel Haag, a bombázó, csak ejt egyet, és ezzel teljesen megzavar bennünket. Ezzel a kosár érintéssel, ahogy áttette a labdát a mi térfelünkre, ez meglepett bizony. Mindenki arra számított, hogy majd ütni fog a svédek legponterősebb játékos, a nem tett egy kis pontot szerzett, 23-22. A svédek vezetnek, ők nyitnak, Német, nem, ez Pampu Gréta. Pampu Gréta volt, aki egy hosszú hajú, de Pampu Gréta rosszul fogadott, és ezzel most játszmalabdáz juthatja a svédeket, ezt lenyelte, ez rossz nyitásfogadás volt, nincs mese. Hát pont a legrosszabbkor, a negyedik játszma legvégére, több hiba, most Pampu Grétától volt Német Anettől is, de hát ez is csak egy ilyen játék, hogy sajnos hullámvölgyek vannak. Még ki lehetne jönni ebből? Két pontos svéd előny, az első játszmalabdájuk. Kis lőbe fogadja Petrenko Német Anettnek, és nagy mentés Isabel Haagnak, nem tudjuk befejezni. Az ő bejátszásuk rossz, azt meg lehetne csinálni, nem figyelünk oda, és a svédek nyerik. Hát ott volt egy lehetőség, hogy csak a centernek le kellett volna esetleg ütni, nem észleltünk eléggé, nem voltunk gyorsak. Hildgren, a svédek és Helvig igen, 25-22-re megnyerik a negyedik játszmát, következik az ötödik játszma, majd hamarosan 3 perc szünetet követően Magyarország, Svédország, női röplabda, Európa Liga elődöntő 2-2 Kecskeméten, majdnem 2 óra játék után.
1: Most pedig következzék egy kicsit a horvát válogatott elemzése, Lovrencsics Gergő, korábbi válogatott játékos, aki maga is játszott Horvátországban. A riporter Balog Bence.
9: Még azt mondom, hogy nem nincsenek úgy egybe, mint ahogy voltak a selejtezők során is. Még nem éreztem 100%-osnak ezt a csapatot, de egyre jobb formát mutatnak. Szerintem nagyon jól játszottak az angolok ellen, de hát az angolok azért látszik, hogy a cserepadon is tehát olyan világklasszisok ülnek, akik meccseket tudnak eldönteni. Egy nagyon jó meccs volt, de az angolok azok most ugye bizonyították a papírformát és beúzták. Hát Panama ellen meg igazából nyerni kellett. Tehát lehet ez a kis nyomás, ez érezhető volt a játékosokon, de ugye azt nyerni kellett, megnyerték 1-0, úgyhogy én bízom benne, hogy ma Gána ellen azért jobb játék lesz és győzelem.
8: Mire számítasz a Gána elleni meccsen, hiszen ez egy nagyon fontos találkozó több szempontból is, de Gána például Angliát megtréfálta.
9: Így van. Tehát itt világeseményről beszélünk, tehát egy világbajnokságról beszélünk, itt nincsen gyenge csapat, tehát ezt látjuk ugye a többi csoportban is, hogy például az Ötfoki Szigetek ugye nem kapott ki három mérkőzésen, és tovább is jutott, Uruguay pedig kiesett abból a csoportból, tehát semmi nem lehetetlen, és tényleg jó csapatok vannak. Gána egy erős csapat, én azt mondom, hogy nagyon nehéz meccs lesz a horvátoknak, de szerintem nem fognak kikapni. Tehát ismerve Modricot meg a többieket, tehát biztos vagyok benne, hogy 100%-ba onna fogják rakni magukat, és fejben fizikálisan is rendben lesznek, és szerintem nem fognak kikapni.
8: És mit gondolsz egyébként Luka Modricról most? A Panama elleni meccsen ugye a 200. válogatottságát ünnepelhette, 40 éves, elképesztően rutinos labdarúgó, de hogy látod így őt az első két meccs után? Még mindig ő az egyértelmű vezér? Ő a legjobb játékos ebben a horvát csapatban?
9: Én azt mondom, igen. Most ez, hogy ez jó-e, hogy egy 40 éves játékos a legjobb játékosod, vagy pedig nem, ezt nem tudom megmondani. Azért emelem a kalapom előtte, hiszen azért 40 évesen top szinten játszani, és tényleg egy erős horvát válogatottba meghatározó lenni, és folyamatosan kezdő lenni és játszani, meccseket végig játszva. Tehát ez tényleg emelem a kalapom előtte. Vérprofi, és hát nélküle egyelőre nem tudom én elképzelni a válogatottat, de szerintem nagyon sokan nem tudják, nagyon sok barátom nem tudja itt elképzelni. Ugye horvátok, megvan a fiatal tehetségeknek ugye a beépítése. Most, hogyha azt nézem, hogy egy Baturina, illetve egy Sucsics ott van mellette, akik én azt mondom, hogy elvégzik a piszkos melót, és akkor ugye ott van Luka, aki pedig szervezi az egész játékot. Én azt mondom, hogy őt még nem szabadna kivenni, meg nem is szabad kivenni ebből a horvát válogatottból. Tény, hogy meddig fogja bírni, ugye egy-két évig, vagy lehet, hogy nem tudom, befejezi a világbajnokság után, ezt ő érzi, ezt ő tudja, de én azt mondom, hogy ő a kulcsember a horvát válogatottnak.
8: Ott vannak ugye Modric mellett még a nagyöregek, Perisic, Ante Budimir, vagy Kramaric, igen. Ők azok, akik még mindig viszik ezt a válogatottat, ugye például Budimir rúgta a gólt Panamának, vagy azért látod már a generáció váltás után azokat a fiatalokat, akik meg fogják tudni ugrani majd ezt a szintet, át tudják venni a stafétabotot, kiemeltél egy-két játékost, akik azért tényleg nem játszanak amúgy rossz csapatokban.
9: Igen, itt ugye Perisicet is említve, tehát ő is egy olyan kulcs játékos, úgy személyiség. Inkább személyiségnek mondom, mert ez a horvát csapat, amit az utóbbi években fölépített, ez megsüvegelendő, és tényleg tehát egy Perisic, Modric nélkül nem hiszem, hogy ilyen eredményeket tudnának elérni, de ugye, hogyha meg azt nézzük, hogy ugye kik vannak a kispadon, és itt a stábra gondolok, ugye a Dalicsnak ugye a segítőit, például Szubasics a kapus edző. Tehát azért a tapasztalat, azok a játékosok, akik ugye az előző világbajnokságokon még játszottak, azok aktív tagjai a stábnak, tehát egy Mandzukic is ugye ott van a stábban, ugye a Szuba is. Ez egy olyan dolog, hogy tényleg ez egy család. És így ezeknek a fiataloknak, akik tehetségesek, és ott vannak a válogatottban, sokkal könnyebb átvenni ezt a mentalitást, sokkal könnyebb, sokkal többet tudnak tanulni ezektől a világsztároktól, tehát volt világsztároktól, ugye, hogyha a stábtagokról beszélek, akik tényleg nagyon komoly eredményeket értek el, és ez szerintem egy nagyon jó lépés a horvát szövetség részéről, és tényleg ezeknek a fiataloknak nagyon könnyű így beilleszkedni, és mivel jó csapatokba is játszanak, ezáltal könnyebb nekik jó teljesítményt is nyújtani.
8: Horvátok amúgy meddig juthatnak? 2018-ban sokan lesajnálták őket, VB-döntőt játszottak, 2022-ben azt mondták, ezt nem lehet megismételni, bronzérmes lett Horvátország, és pont most is ugye erről beszélnek, hogy hát nem fognak olyan sokáig menni.
9: Nem szabad őket egyáltalán leírni. Tehát ugye addig, amíg a Luka, ugye Modric, Perisic, tehát ezek a játékosok, ezek ott vannak. Tehát egyáltalán nem szabad őket leírni. Tehát az utóbbi két világbajnokságon is bizonyították. Tehát ugye, mint mondtad, sokan leírták őket. Nem lehet, meg a horvátok, nem, meg így, meg úgy. Van bennük nagyon sok. Van bennük nagyon sok. Azt nem tudom megmondani, hogy ez most idén, ezen a világbajnokságon mire lesz elég. de az biztos, hogy senkinek nem szabad félváról venni őket, hiszen megvan az a kvalitásuk minden egyes poszton, amivel el tudják a saját javukra dönteni a mérkőzést, és mondom, látod, a Maestro ott van, ugye Luka személyében, aki tényleg tudja azt, hogy hogyan kell győzni.
8: Mekkora most a lelkesedés a válogatott iránt? Azt megszokhattuk azért az elmúlt években, hogy nagyon szeretik a horvátok a labdarúgást, de ilyen előjelek után a horvátok mondjuk mégis mit várnak a saját válogatottjuktól?
9: Megmondom őszintén, kis kulisszatitok ugye innen kintről, itt megáll az élet, amikor a horvátok játszanak. Tehát itt most nyár van, itt nagyon sok, hogy mondjam, kültéri futszál tornát szerveznek, tehát öreg fiúknak, fiataloknak egyaránt. Tehát itt igazából Splitben is van 5-6 ilyen torna, meg itt a környező falvakba, városokba, és ilyenkor megáll az élet. Tehát hiába, hogy napi szinten mennek a mérkőzések, itt Horvátországban olyankor mindenki a meccset nézi. Tehát eufória van, és tényleg mindenki szurkol a válogatottnak. Amiket barátokkal beszélgetek, amiket hallok, tehát túl nagy elvárásaik nincsenek, szeretnék, hogy minél tovább jussanak, de azért ők is látják, hogy ugye Luka már nem a fiatalabbak közé tartozik, ugye Perisicse. Nem mondják azt, hogy biztos megint négybe fogunk jutni, vagy döntőt fogunk játszani, vagy harmadik helyért, vagy nem tudom. Mérkőzésre gondolkodnak, és tényleg, amikor meccs van, akkor itt mindenki kim van az utcákon, kávézókba, sörözőkbe is, és tényleg torkaszakadtából szurkolnak a csapatnak.
1: Balogh Bence beszélgetett Lovrencsics Gergővel a horvát válogatottról, amely majd ma éjszaka lép pályára. 20 óra 5 perc van, döntőjátszma Kecskeméten, női röplabda Virányi Zsolt.
0: 4-4 a mindent eldöntő 5. játszmában, 25-21 az első játszmában a svédeknek, 25-18, 25-14 ide, 1 óra 22 perc alatt a negyedik játszma, több mint fél óránál tartott, 25-22 a svédeknek, ezzel 2-2, és most 4-4 az 5. játszmában, amíg Korsár is leblokkolnak, ott egy pillanatra megálltunk, hogy Csereke Zsóf és Pampuk Grétát összenézett, igazából Pampuk Grétának a 16 éves támadónak, szélső ütőnek egész pontosan kellett befejezni a támadást, ő fogadott egyébként, és ráment a támadás befejezése, amikor a Csereke Zsófia volt az átmeneti feladó. Időt kell kérnünk, mert hiába vezettünk 4-2-re, innen most fordítottak a svédek 5-4-re, és ez a rövidített játszma az 5., ahol ugye 15 pontot kell két különbséggel elérni, de a két különbség fontos. Német Anett 30 pontot termelt a 4 játszma során, az rengeteg, 30 pont, tehát a másik oldalon a svéd pontkirálynő Isabel Haak 24-nél tart, és a tesó, a csapatkapitány Anna Haak is 11-nél, ők ketten kiemelkednek, 35 pontot szereztek, de hát mondom, Anett, Német Anett egymaga 30-at, Kis Lilla 14-jel, a második legeredményesebb a magyar, Csereke Zsófiának is van 8 pontja, Petrenko Brigitta a feladónak 5, és kit hagytam még ki, Pampuk Gréta végül is, jelen pillanatban 6 pontnál tartott 4 játszma után. 5-4-re a svédek vezetnek, ők nyitnak, jól, nem jó nyitásfogadás, most azt nem tudom, hogy tudjuk, hát nem, sehogy nem tudjuk befejezni, ez már sok érintés, 4-nél is több, de nem tudjuk visszatenni, a rossz nyitásfogadás megpecsételi a sorsunkat, ezt nem lehet másképp mondani, csűrhetem, csavarhatom, de a nyitásfogadás rossz, akkor 6-4 a svédeknek, és azt hiszem, hogy most cserélni is fogunk, Bozóki Szedmák Réka beáll, hát hogy kicsit sok volt Pampuk Grétának, aki ugye nem kezdett, hanem csere volt, és aztán bent ragadta a csapatban, nagyon sok jó megoldás fűződik a nevéhez, de most a döntő pillanatban 6-4 a svédeknek, Bozóki Szedmák Rékát nem lehet csak úgy megtréfálni a szervánál, viszont megtréfálnak a blokknál, Német Anett ütését, olvassák Andersenék, úgy mint mi az Andersen féle meséket, és leblokkolnak. Hát most ugye rossz nyitásfogadás, jobb blokk egyébként is a játszmákban, amikor valamelyik csapat megnyerte a játszmát, értelemszerűen kétszer mi kétszer a svédek eddig ezen a meccsen, több mint 2 órája tart az összecsapás, az mindig döntő volt, hogy az a csapat nyerte a játszmát, amelyik többet is jobban blokkolt. 7-4-re meglépnek a svédek, még mindig nincs veszve semmi, de azért most már nem nagyon hibázható. 12 pontnál jár Anna Haak. Nem a legtökéletesebb nyitásfogadás, Petrenko még ott kiszed is, sőt most már Kis Nóra második számú feladónk, és aztán befejezi Isabel Haak, mert gyenge a magyar támadás, pontos a svéd ütés, Hindgren hatalmas mosollyal ugrik fel a levegőbe, ő a svédek centere, mert ezt most szépen összehozták, nincs mese, jobban összpontosítanak a svédek, és ez azt jelenti, hogy most ugye elérik a 8-at, 8-4-nél pedig térfelet is cserél a két csapat a szabályok szerint, Azt nézem, hogy még ki jött ott a svédeknél. Andersson, egész pontosan, mert ugye nem norvég, hanem svéd válogatottról beszélünk. Andersson, svédek centere ott, és a két háttestvér is. 8-4, nem tudom, hogy lehetne megállítani, hát nyilván ilyenkor kellene a ki nem kényszerített hiba. És a másik center, Hindgren nyithat, Gunn Hindgren, aki szintén elkapta itt a fonalat a döntő ötödik játszmában, mert hogy aki ezt a meccset 3-2-re megnyeri, azért Göteborgban nagy lépéselőről folytathatja. Hindgren nyit, 8-4-re vezetnek, 2-2, ejjjj, Bozóki Szedmák Réka kezéről is elpattan a labda, most viszont minden sikerül a svédeknek, mintha egy pillanat alatt összeestünk volna. 4-2-es vezetésünkről rossz nyitásfogadások, blokkban is sokkal jobbak a svédek, és hát nincs mese, mert hogy időt kell kérni, a második időkérés sor kerül 4-9-nél, sorozatban 7 pontot csináltak a svédek, és ez nagyon rossz, így a negyedik játszma után, az ötödik játszmában is, és csak egy szót hallok, hogy Alessandro Chiappino, hogy freedom, hát igen, egy kicsit felszabadultabban kellene játszani, mert nagyon begörcsöltünk, mintha mindent elfelejtettünk volna, ott kis Nórát nézem, aki ugye feladó poszton jött be, ő mosolyog, még nem tudom mennyire őszinte ez a mosoly, kellene. A testvér kis Lilla is ott, Német Anett is egy picit, hiába 30 pont az első 4 játszmában, most az 5. játszmára ő is már egy kicsit elfárad, és hát azért, amit többször említettem, nyilván ki is ismerhető a mi játékunk is, nem mintha a svédek ki annyira változatos lenne, Isabel Haak is egymaga viszi a hátán a csapatot sokszor, Hindgren a centerük, továbbra is nyithat most már korozatban vagy harmadszor. Jó nyitás kis Lilla, nem olyan legjobb foglalás kis Nóra, és aztán egy centerpont cserekétől, hát megvan ez is, a két kis Nóra és Lilla, jó fogadás, előkészítés cserekének centerből, meg ott középen bepüföli a labdát, hát oda hátra, ahol nincs svéd, nem volt ez olyan egyszerű, de annál szebb volt. És minden szép lesz, amit mi csinálunk 9-4-nél, ha fel tudunk zárkózni, ha fel tudunk innen jönni, hát egyelőre 9-5, nem lesz könnyű vigasztalni a játékosainkat, ha elveszítjük a játszmát. Sajnos ezt a nyitást kiszugerálták vonalon kívülre, jól érezték a svédek, Isabel Haak elsősorban nem ért hozzá, Bozóki Szedmák Réka nyitásában, ami oda jobb oldali vonal mellé szállt, de mellé is ki. 10-5, nem állunk továbbra sem jól, több időkérésünk nincs, most már csak a csodában bízhatunk. Egy újabb visszacsere, Bozóki Szedmák Réka le, Pampuk Gréta be. Kis Nóra a második számú feladónk, az aki most ugye Petrenko Brigitát a kezdőt váltotta. Na nézzük, Isabel Haak bődületes nyitása bele a hálóba, ez is kellhet. Hát ha mondjuk majd összeírjuk, hogy 10-10 hogy alakult ki, senki nem bánja, hogy azzal indult, hogy beleütötte Isabel Haak a labdát a hálóba. 10-6-nál pedig Cserekje Zsófia mehet, mondom én, de érkezik most a nyitás miatt a másik feladó átló, is Német Luca, aki szélső ütőként és feladó átlóként is bevethető. A Békés Csaba balkezese, a 18 éves Német Luca jön nyitni, hát nagyon-nagyon fontos pillanatban. 10-5-nél, ugye szereztünk egy pontot, és 10-6-nál. 10-6-nál Német Luca püfölje egy kicsit a labdát, aztán megkezdi ezt a nyitást. Jó, nem lett hosszú, viszont fogadják a svédek rá, a blokkoló kezünkre rá, ütötte Helvég, és ez svéd pontot eredményez. 11-7. Tudják, Anna Haak volt végül, nem Helvig, aki onnan bal oldalról rá püfölte a mi blokkoló játékosaink kezére, és ez pontot ért a svédeknek. 11-6-nál Anna Haak most mehet nyitni is. Még mindig ne hagyjuk fel, pár 5 pont, nem a legjobb fogadás, de megcsinálja kis Lilla, kis Nóra, és a végén ott Kumpalisz készít elő, és kis Lilla beüti a labdát. 11-7, megint csak 4 a különbség, de még mindig ez nagyon sok, hiszen 15-öt kell 2-vel elérni, Andersonról csorog le, a blokkoló játékos testéről kezére a labda. Gyerünk, a 12-es számú kis Nóra, aki a Vasasból a Békés Csabához igazol, 20 éves feladó. Gyerünk, Nóra, jó a nyitás. Anna Haak el is esik a fenekére, csücsült, aztán az ütésüket blokkoljuk, és most ezt megmenthetjük. Kis Lilla rá a blokkra, az egy szabálytalan érintés, jól van! Talán nem volt szabálytalan Anna Haak, csak én szerettem volna, de aztán Brinka, libero, a megkülönböztetett mező is hiába próbál hátra vetődve menteni, nem tud. Két érintés után a földre pattan a labda, Kis Lilla remek ütése, hátra játszik. Hát ha felszabadultan játszunk, akkor jobban jönnek a pontok. 10-5 után 11-8-ra zárkozunk, és természetesen svéd időkérés. Michelli, az olaszok edzőját. Mondtam többször az este 6-kor kezdődött mérkőzés alatt, hogy A svédek azért a világbajnokságon is ott voltak tavaly. Mi szeretnénk kijutni a következő évi BB-re, 44 év után jó lenne. Mi sorozatban a 6. EB-nkre készülünk, de már a 28-asra is kijutottunk, ahogy a svédek is az Európa Liga elődöntőbe jutásával, hiszen nincsenek EB-selejtezők, hanem az Európa Ligában, aki a legjobb négy közé kerül, a másikágon szlovén-szlovák párharc, ezt még nem mondtam, szóval az a négy csapat már automatikusan ott lesz a 28-as EB-n. Hát ne ugorjunk ennyire előre. 11-8-2-2-nél, és akkor lehet egy újabb kisnóra nyitás, ami jó. Háló, besegít egy kicsit, de a svédek azért összeszedik. Jaj, érkezik Izabel Hák rá a blokkolunkra, és onnan a két kis Lilla és Nóra már nem tudja felszedni, de lehet, hogy Pampu Gréta is próbál segíteni. Elpattan a kezünkről a labda hátra a reklámtáblákhoz. Ez pedig azt jelenti, hogy 11-8 után 12-8.

játékos duó, ez nekünk most pont 12-9, hova lehet még ezt húzni, most már 2 óra 15 perce tart a mérkőzés, 4-9 van. 12-9, 2-2-nél, de a svédek 3-mal vezetnek. Kisnóra ismét nyithatott, aztán most megszerveztük a labdát, a lehetőséget, egy ejtés, nem ütés következik ott Pampu Grétától. A svédek ütése, a blokkról vissza a svéd térfélbe, Brink átteszi hozzánk, jó lenne befejezni most egy pontos feladás, németenet ütésre a blokkról, mit mutatnak? Sajnos, nincs sajnos, átlépett a svéd, akkor nekünk pont, 12-10, jövünk fel, mint a talajvíz. Németenet ütése, de közben ott a vonalat is érte, bal lábával, a cipőjével a svéd, nincs videózás remélem. Kis, most már Lilla kinyit, kis Nóra után kis Lilla a tesó. 12-10-nél is Lullának ez a második nyitása egymás után. Brink fogadja, előkészítik, Julevik jön, Isabel Haag, nagy mentés, megcsináljuk, Pampu Gréta, a két svédet át, hát üti, de most még a svédek befejezhetik. Helvig ütését jól blokkoljuk, Julevik, Brink, Isabel Haagra játsszák, két blokk, blokkoljuk ezt is, na gyerünk, gyerünk, valahogy tegyük át az ő térfelükre. És Németanett ütése pontot ér, 12-11. 11-8-ról svéd időkérést követően 12-11-re zárkózunk fel. Még egy időkérése van a svédeknek, hát kutya legyek, ha nem most fognak időt kérni, de bármi lennék, csak nyerjen a magyar válogatott, és fordítson itt a döntő játszmában. Nem leszek kutya, mert időt kért. A második utolsó lehetőségével is él. A svédek olasz szövetségi kapitánya 2-2-nél 12-11 az ötödik játszmában. Hát nagy csatákhoz szokott a svédek közül Isabel Haag, de nálunk Német Anett is. 25-21 volt az első játszma a svédeknek, azért kár volt, aztán 25-18 és egy még simább 25-14 nekünk, majdnem másfél óráját tartott a meccs, aztán 32 perc alatt 25-22-re elveszítettük a negyedik játszmát úgy, hogy a negyedik játszma 3/4-ében mi voltunk a jobbak, csak a legfontosabb pillanatban, a hajrában előjöttek a hibáink a nyitásfogadásnál, és a blokkok is jobban ültek a svédeknél. Most per pillanat azért küzdünk, hogy meglegyen egy újabb jó nyitás kis Lillától, és akkor 12-12 is lehetne. Kis Lilla és vele szemben Isabel Haag, aki azért látszik, hogy kellően nehéz szezon után van, és fáradt már ezen a meccsen, ki nem fáradt. Most talán nem kertész, igen, most Szalai Anna a liberónk még a pályán. Kis Lilla nyitása megint jó, ez egy jó nyitásfogadás a svédektől, aztán Isabel Haagra egy ejtés, óriási mentés Szalai Annától. Ezt a net befejezheti, befejezi! Kiegyenlít. A svédek egy kicsit nagyképűen, egy kicsit könnyelműen ejtettek, hogy a babis hús. Szalai Anna, hogy honnan jött, azt nem tudom, de zseniálisan valakizzel betűlbe mentett. Lehet, hogy lesz videózás, hát a szalmaszálba belekapaszkodnak a svédek, csak ne legyen igazuk. Hú, 12-12, nem mindegy, hogy mi lesz a videózás végeredménye. 12-11-es svéd vezetés után. Most már idegekkel is nehéz bírni ezt a két óra lassacskán. Majdnem 140 percet tart az összecsapás. A Rózsaszín Párduc zenéje. És akkor nézzük, hogy mit reklamál, vagy mit szeretne a svéd szövetségi kapitány, az olasz mester. Szalai Anna, hogy a labda lent volt-e? Floor touch, vagyis hogy érte? Érte, hát sajnos a videó alapján, ó, Szalai Anna csodája, az nem volt tökéletes, mert sajnos már a földet érte a labda, amikor a bal kezével ott mentett. Nincs pont, nincs magyar pont, 13-11 a svédeknek. De most egy magyar, most Alessandro Chiappini is megpróbálja a lehetetlent, hogy ha már igaza volt honfitársának a svéd challenge-nél, a videózásnál, akkor hát mit tud megnézni majd, hogy rálépette a támadó a vonalra, hát nem, szerintem nem, nincs bizony, ezt csak azért minden veszett fejszennyeleként próbálta meg kiapírni, hát ha bejön, hát ha ki tudjuk zökkenteni most ott a nyitóhelyen Juleviket, a feladót, Pampu Gréta, angyali nyugalommal figyeli. Azt mondja, a svéd nyitás, hosszú, hozzá ne éljél Lilla, kis Lilla egy pillanatra. Nekem is tele lett a gatya, mert azt hittem, hogy hozzáér, az nagy baj lett volna, mert akkor egy autóba beleért volna egy rossz nyitásba. 13-12. Nehéz ezt már követni, ülve is vagy állva, 13-12-nek Kumpaliz nyithat. Neki nagyon jó sorozatai szoktak lenni, hát most kellene. Megvan a nyitás, a fogadás az nem volt olyan bonyolult, Isabel Haag meg aztán kegyetlenül beüti keresztbe, és most akkor sajnos játszma és mérkőzés labdáig van a svédeknek. Ideig bírtuk, 14-12.

0: 2-2-nél Isabel keresztje, Julevic feladása után előkészített pontos támadás, ott kis Nóra lábát érte ez, de mindegy is, hogy hol találta, nem tudtuk visszaadni, nem lehetett menteni. Jön viszont Helwig nyitása. Első játszma és mérkőzés labda, nem a legtökéletesebb fogadás. Most Pampuk Grétának kell befejezni a blokkról, a svédek még visszaszerzik a labdát és a támadás lehetőséget. Isabel Haak egy nagy mentés a liberónktól, Szalaitól, német arát megpróbálja, de ez most megint ott a svédeknél Julevic. Isabel Haak ejtése, Szalai, nem, Kertész Petra van már, bocsánat, a libero pozíciában, nagy mentés, és Németanett kiütötte a labdát. Ez meg azt jelenti, hogy az első játszma és mérkőzés labdát értékesíti a svéd válogatott. Németanett kiütötte, 15-12-re megnyeri az ötödik játszmát végül, és így a mérkőzést 3-2-re Svédország egy 140 perces óriási drámai mérkőzésen. Viszont a csalódottságon túl azt megjegyezhetjük még, miközben egy videókérés, egy utolsó utáni challenge szerintem. Na, érte a blokkot Németanett ütése? Szerintem nem, még a haját sem, így bizony. Ez tényleg csak megint egy ilyen utolsó utáni szalmaszál. Vége, tehát a mérkőzésnek 3-2-re Kecskeméten a svédek nyernek a női röplabda Európa Liga elődöntő első mérkőzésen, és ez azt jelenti, hogy a július 1-i szerdai visszavágó Svédországban Örebróban nagyon nehéz lesz, mert valahogy nyernünk kellene, különben nincs miről beszélni, akkor a svédek jutnak a legjobb kettőbe, a döntőbe, ahol vagy Szlovéniával, de véletlenül velük, vagy a szlovákokkal mérkőzhetnek majd. Köszönjük a figyelmüket, eddig tartott a női röplabda mérkőzés, Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Akik hajnalban is szoktak meccset nézni, azoknak izgalmak azért lesznek ott is. 4 órakor Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentína mérkőzést rendeznek. A világbajnoki címvédő argentinok eddig kétszer is nagyon simán nyertek, és szeretnének most is, bár nem biztos, hogy Messi például pályára lép. Barát Botond beszélt erről, hogy mit vár Argentinától.
3: Argentina szerintem most nagy esélyese lehet ennek a világbajnokságnak, mert nagyon jól néznek ki teljesen. A előző világbajnokságon nem néztek ki ilyen jól, mint a mostani.
4: Beszélgettünk erről adáson kívül, de szerintem érdekes lenne erről így adásban is felvetni ezt a témát, hogy ugye ez a válogatott, hogyha nézzük, eddig 5 gólt szerzett a világbajnokságon, mind az 5 gólt Messi lőtte, de én azt mondtam neked, és ebben egyetértettünk, hogy Messi nélkül is működne talán ez az argentin csapat.
3: Szerintem simán működne, mert látszott az egész csapaton, hogy ez jól fel van építve, az edző az teljesen olyan taktikát talált ki erre a csapatra, hogyha esetleg Messi kiesne egy akár egy sérülés során, akkor nem rendítené meg a csapatot, de hát ha meg Messi játszik, akkor látszik az, hogy ugye nagyon Messi orientált a csapat, tehát látszik az, hogy ugye a védekezésben nem teszi annyira oda magát a Messi, viszont támadásban, hogyha hozzá kerül a labda, akkor olyan sprintet tud még kivágni, hogy álom nézni azt, ahogy még mindig 3-4 embert kicselez, és utána olyan passzokat, vagy olyan lövéseket ereszt el, hogy nem látunk más játékostól ilyet.
5: Viszont remek az águk, tehát az argentinok a 8-ba azért majdnem azt mondom, hogy besétálhatnak. Először majd Zöldfok-szigetek jön, míg a másik ágon ott aztán már a 32-től kezdve tulajdonképpen gyilkolják egymást a csapatok, mert egy holland-marokkó is azért a marokkóiak nem rosszak. BL győztes játékossal, kétszeres BL győztessel, Hakimivel, VB negyedikek legutóbb. A németek ugye a franciákkal játszhatnak a 8 közékerülésért, ha minden összejön, meg lehet egy portugál-horvát. Az teljesen reménytelen, tehát hogy csak nagy csapaton keresztül lehet a 4-be eljutni.
3: Így van, tehát az argentinok nagyon jó ágat tudtak szerezni maguknak, viszont a második ágon, ott aki tovább jut, az annak elég meg kell szenvednie ahhoz, hogy a következő körbe jusson, mert azt a kört, ha túlélik, akkor minden egyes körbe oda kell tenniük magukat, és nem lesz semmilyen olyan mérkőzés, amin mondjuk esetleg pihennének, hanem folyamatosan kőkemény mérkőzést fognak játszani.
4: Ha már Amerika, én még maradnék kicsit ennél a Messi sztorinál, és mellé raknám a Ronaldót, hogy ez egy olyan dolog, amit biztos, hogy Amerikában is élvez mindenki, hogy ezt a két játékost hasonlítgatja. Te hogyan viszonyulsz most ehhez? Ugye már az előző évben is azt mondtuk, hogy az utolsó mind a két játékos számára, de hát még mindig itt vannak, és hát Messire szerintem lassan elfogynak a jelzők.
5: Bocsánat, még... mielőtt válaszolsz, Messi ugye nem lesz ott, hogy említettük Jordáni ellen a kezdőben, ennyi a friss hír.
3: Hát igen, rá elfogynak a szavak lassan, mert nem tudom, hogy mikor tud még újat mutatni magából, mert az, hogy csúcsokat döngetnek mind a ketten, és folyamatosan újabb és újabb csúcsokat teremtenek itt a világnak, az elképesztő dolog, de hát ezt Amerikában meg imádják az ilyen sztorikat, azt, hogy amiket el lehet adni, amiről lehet beszélni, amiből lehet pénzt csinálni, ezeket teljesen imádják. Tehát azt, amit mi európaiak már nagyjából a elmúlt 10-20 évben hozzászoktunk, az most jutott el nagyjából Amerikába, hogy ez a két óriási világsztár, miket tesz le az asztalra, azt most ők élőben tapasztalják, és megtudják azt, hogy igazából tényleg milyen ez a két játékos.
5: Zárásul pedig akkor legyen egy tipp, most mit tippelsz, mit érzel, ki lehet a világbajnokság legnagyobb sztárja, gólkirály, és ki lehet a világbajnok?
3: Hát szerintem a legnagyobb sztár az ugye Messi, szerintem a góllövő listát azt valószínű lehet, hogy Mbappé fogja majd behúzni, de úgy néz ki, hogy Dembélé is feliratkozott mellé, ugye a tegnapi mérkőzésen nagyon jól játszott, de szerintem a győzelmet azt Argentína fogja behúzni.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
7: A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztalóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. Hárman tűntek el a Dunában ma, egy fiatal holttestét megtalálták. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
7: Sporthírek.
8: Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A K jelű négyesben hajnali 1:30-től Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze. Még a J csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentína találkozót rendeznek. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoportmérkőzésén. Ezt Lionel Scaloni szövetségi kapitányáról áll a meccs előtti sajtótájékoztatón. Magyarország, Svédország 2-3 a női röplabda Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén Kecskeméten. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. George Russell a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon holnap délután. A brit mögött a két Ferrari következett Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben, míg a WBL lovas Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli a negyedik lett. Az első ötöst Max Verstappen zárta, aki a végén falnak ütközött a Red Bull-lal. A magyar férfi strandkézilabda válogatott 2-0-ra kikapott a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság szombati negyed döntőjében.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Hárman tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedéseket. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a szápp és a kajak volt.
7: Közlekedés.
8: A hőségriadó miatt a hétvégi kamion stop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben.
7: Időjárás.
8: Tovább fokozódik a hőség, a szél mérsékelt marad, éjszaka 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A portugál csapat is pályára lép, és hát nem mindegy, hogy milyen eredményt ér el hajnalban, hiszen a portugál válogatott könnyebb ágra is kerülhet a továbbjutást illetően, hogyha nyerni tud a hajnali mérkőzésen, és Kolumbiával fog megmérkőzni, majd az a találkozó 13:30 kezdődik, csak úgy, mint a Kongó-Üzbegisztán mérkőzés, hogy milyen esélyekkel vág ennek a küzdelemnek, illetve a csoportelsőség megszerzésének a portugál válogatott. Balogh Bence erről kérdezte Gyenge Balást.
10: Ha csak leszűkítjük arra, hogy Roberto Martínez alatt is mindig ezt a kétarcúságát lehetett látni a csapatnak, akkor egyáltalán nem meglepő ez a teljesítmény, amivel a VB-n kezdett a portugál válogatott. Éppen ezért a kétarcúság miatt én úgy érzem, hogy bőven-bőven benne van az a pakliban, hogy amikor egy nagyon, vagy az előzőekhez mérten egy sokkal komolyabb ellenfél ellen kell játszani, akkor hajlamosabb, és nem azt mondom, hogy így lesz, hanem hogy hajlamosabb a rosszabbik, vagy a csúnyábbik arcát mutatni a portugál válogatott, mert igazából nincsen meg az a kohézió a csapaton belül, ami ahhoz szükséges, hogy konzisztensen tudjon jó teljesítményt nyújtani a válogatott. Inkább valószínűbb az, hogy a csapat kevésbé játszik majd jól, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne tudná összekapni magát, és adott esetben megint egy jó játékot, egy olyan felszabadult játékot produkáljon, mint amilyet Üzbegisztán ellen.
11: Legnagyobb kérdés Portugáliával kapcsolatban természetesen Cristiano Ronaldo. Neki helye van még ebben a portugál válogatottban, akár kezdőként is, hiszen erről nagyon nagy vita van.
10: Az az én félelmem vele kapcsolatban, hogy ugye 41 éves már, és ugyan elképesztően jó fizikumban van, de végig játszott két meccset, és most vár rá a legkomolyabb próbatétel. Ráadásul ez a próbatétel, a legkomolyabb próbatétel még csak a bemelegítés ahhoz képest, ami az elkövetkező időszakban jön. Márpedig a portugálok úgy indultak el erre a VB-re, kimondva, kimondatlanul, hogy a végső cél az a torna megnyerése. Na most ez ugye minden idők leghosszabb világbajnoksága, és hát finoman szólva is jól kell beosztani az erejét annak a csapatnak, amelyik meg akarja nyerni a tornát. Na most ezen a ponton viszont felvetődik az a valóban nehéz kérdés, hogy akkor taktikailag megfelelte az, hogy Ronaldo 180 percet legyen a pályán az első két meccsen, mert egyébként meggyőződésem, hogy a második mérkőzésen azért nem vette le Roberto Martínez, hogy meglegyen a Mester 3-as, ami egy picit, főleg az eredménynek mutatott játék fényében talán igazságtalan azt mondani, de nem biztos, hogy jó húzás volt a szövetségi kapitány részéről, mert megint csak azt látni, hogy ez a válogatott túlságosan, illetve az, ahogy gardírozzák a válogatottat, még mindig továbbra is túlságosan függ Ronaldótól, de nem szabadna ennyire függenie egyetlen játékostól, főleg úgy, hogy az első meccsen valóban harmad gyenge volt az egész csapat, de hogyha a csapatnak nem megy, nem tudja áttörni azt a mondjuk úgy lelki korlátot, amit ilyenkor át kell törnie ahhoz, hogy felszabadultan játszon, akkor nem szabad egy ilyen pajsúlyú játékosra, és a pajsúlyút azt most arra értem, hogy azért itt az elmúlt két és fél évtizedben egyértelműen kiderült, vagy megmutatta, hogy ő a világ egyik legjobbja, de ez az idő elmúlt. Na most, hogyha ehhez a múlthoz ragaszkodik görcsösen a csapat, és köti magát egyetlen ilyen fajsúlyos játékoshoz, azaz én meglátásom szerint inkább ballaszt, mint sem előny, mert sokan érvelnek azzal, hogy Ronaldónak a puszta jelenléte megtélemlíti az ellenfelet, és erőt ad a sajátjainak, de én már nem érzek egyik állításban sem annyit, mint amennyit mások belegondolnak.
11: Na de hát, ha jelen, hát akkor viszont Cristiano Ronaldo után a két legnagyobb név, Bernardo Silva és Bruno Fernandes. Hát egyikük sem remekelt, sőt annyira nem remekelt az első meccs után vagy az első meccsen Bernardo Silva, hogy ki is került az Üzbegisztán elleni kezdőcsapatból. Ha valakik, akkor ők is adósak maradtak a jó teljesítménnyel.
10: Ez így van. Bernardo esetében úgy még nem tudom eldönteni, hogy ez most egy formahanyatlás, amit látunk, egyfajta szabad esés, mert ugye ő most egy ilyen komoly váltásban van a karrierében, megpróbál egy utolsó nagy etapnak nekivágni most, hogy ott hagyta a Manchester City-t és a Real Madridhoz szerződött, de hát azért már ő is benne van a korban, Bruno Fernandes szintén, csak ne felejtsük el, hogy például Bruno Fernandes azért mégiscsak a Premier League legjobb játékosának választották az idényben, tehát igazából őnála nem kéne, hogy a klub szinten mutatott játékhoz mérten ennyire halovány teljesítményt nyújtson a válogatottban. Viszont azért ezen a ponton megint csak előtérbe kerülhet a szövetségi kapitány felelőssége, mert például az, hogy Bernardo Silvát egyszerűen kilöki a szélre, és viszonylag kevés teret enged neki ahhoz, hogy a belső területekre is behúzódjon, betörjön. Azért az olyan, mintha egy kicsit úgy kifogná a szelet a vitorlából, egy olyan játékos vitorlájából, aki szeret és tud is jól improvizálni. Bruno Fernandes esetében is egy kicsit úgy érzem, és a Manchester United középpályásának vagy támadójának az attitűdjéből már egyébként régóta azt vélem felfedezni, hogy ő az, aki talán a legkevésbé szimpatizál azzal az elképzeléssel, hogy mindent Ronaldóra kell játszani. Tehát ő azért már nem egyszer hisztizett korábban is, és egyébként a Kongó elleni mérkőzésen is volt, hogy látható a testbeszédéből, a mimikájából ezek a kifakadások. Na most, hogyha ezeket az apróságokat így egymás mellé tesszük, tehát hogy nem feltétlen abban a szerepkörben játszhatja őket, meg vannak kötve kezdők abban a tekintetben, hogy nem játszhatják feltétlen azt a játékot abban a szabadságban, ahogy a klubjukban. Hát ez olyan picit, mint amikor egy madárnak visszavágják a szárnyait, egy repképes madárnak visszavágják a szárnyait, csak azért, hogy ne zárják kalitkába. Én nem érzem túl jó megoldásnak. Roberto Martíneznek egyébként az a halatlan nagy szerencséje, hogy ilyen kvalitású játékosok mellett is tud olyanokhoz nyúlni, akik azért majdhogy nem tudják hozni a szintet, amit ugye Portugáliában elvárnak. Azt azért viszont megjegyezném, hogy mennyivel másabb lehetne Portugáliának, főleg a támadó játéka, hogyha Bernardo Silva és Bruno Fernandes is teljesen felszabadultan és önfeledten játszhatna.
11: Menjünk tovább, hiszen Portugáliára az első igazi rangadó vár majd, méghozzá Kolumbia ellen.
10: Ugye Richard Dias az egyik, aki a Benficában játszik, védekező középpályás. Ebben a kolumbiai válogatottban egyelőre kevesebb szerepet kap, mint amennyit egyébként a Benficában, de hát azt mondanom sem kell, hogy azok a játékosok Portugáliában, akik főszereplők a Benficában, gyakorlatilag olyan, mintha egy mindenki által követett szappanopera főszereplői lennének, tehát alapvetően másra sem kíváncsiak a portugálok. És akkor ugye ott van még a Sporting csatára Luis Suárez, aki viszont nagyon is ott van a kezdőben, a kolumbiai kezdőben, igaz, válsérülést szenvedett most legutóbb a Kongó elleni mérkőzésen, de a hírek szerint ez nem befolyásolja a szereplését Portugáliával szemben. Na most azért őtőle finoman szólva is tartanak a portugálok, mert ugyan egy-két góllal elmaradt a nagy elődje Gyökeres Viktor számaitól, ugye ő váltotta az Arzenálhoz igazoló svéd-magyar csatárt a Sporting előre tolt jégpozíciójában, de elképesztően jó számokat produkált. Hogy más nem mondja, Biogokosta kapuját is bevette a Sporting Porto meccsen, tehát egy tisztelettel vegyes félsz van a portugálokban vele szemben, de egyébként pont ma olvastam az Abolán egy ilyen igen hosszú cikk arról, ami azt taglalja, hogy noha ez a két válogatott most találkozik hivatalos szinten először egymással, a játékosok oda-vissza keresztbe kasul ismerik egymást, és most nem akarom végigvenni, és tényleg nagyon hosszú, de hogy csak más nem megyek ki, ugye, mert itt most, ha azt nézzük, hogy ez a két játékos, akikről az előbb szót ejtettem, kiket ismernek a portugál keretből csak azért, mert egy csapatba vagy egymás ellen játszottak Portugáliában, de hogy más ne emeljek ki, Ronaldo és James Rodriguez a Real Madrid a két BL-t nyert, amikor ugye osztoztak az öltözön. Vagy például Luis Diaz is játszott Diogo Costával és Vitinhával a Portóban, és akkor ezt még lehetne sorolni. Itt egy olyan csatát láthatunk majd, ahol szegről végről, vagy talán nem is annyira szegről végről, mindenki ismer mindenkit, és ebben azért a portugálok úgy el is ismerik maguk között, hogy azért tekintélyt parancsoló a kolumbiaiak népsora is. Korán sincs arról szó, hogy túl nagy mellénnyel mennének neki ennek a mérkőzésnek, ami egyébként számukra sokkal nehezebb lesz, ugye, mert itt botlott Portugália Kongó ellen, tehát a döntetlen már nem lenne elegendő az európaiak számára a csoportelsőséghez.
12: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, Újra töltve című műsorunkat hallgathatják meg, amelynek szerkesztői Szűcs Miklós és Kreisz Bálint.
12: Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
14: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, amely az Isten adta tehetséget, egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
15: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Erőt kell születni, a csapattársa is mondták néha, hogy rá se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben, csak hogy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
14: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVRC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Lasszib Gábor, az újpestiek történésze, érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
16: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán Serdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpest vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
14: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
17: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalékcsapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan, nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
18: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
17: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesz előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb. Stb.
14: Törőcsik 1974 nyarától az Újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmeccsen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszotta pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
19: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázza pöccintette a bal sarokba a labdát.
14: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
20: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
14: A Név Sport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfutós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
21: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
14: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
16: Szóval azt gondolom az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatban, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozott volt az ő beépítése, de hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Törőcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől. Viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
14: Az 1976. május 15-én lejátszott, és az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
19: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőle, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
14: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadást sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoltörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről a Szép Gábor klubtörténész kérdeztük.
16: Maga a rigmus, ami a táncoltörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában. Ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog. Törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoltörő, és utána ez a táncoltörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után. És ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongott, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, az 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát adnak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy amit ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, és nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárugott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 11. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribart is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát, futás közben felnézett, látta, hogy Iribar kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribar fölött a hosszú sarokba a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És ha voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballisták. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni, megint egy-két pohár fröccsöt.
6: A lehetőségek nem nagyon tetszett, hogy mi így élünk, ráadásul a belügyminiszterünk csapatába játszunk. játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályát.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leitatták, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a Újpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
6: Hát ez egy kis népmese benne van.
7: Van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21, még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, volt benne igazság, de azt ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadd igyon még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatt, a másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpest és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Népsport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
3: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolta tehetségét, ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
4: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
4: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágón Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: van türelmünk a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas halász. Törőcsik, Törőcsik, a hivatosok belül gólt! Nagyszerű volt! Fazekas halász, Törőcsik, ragadt a labda a lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Bújtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre széltévesztettek Bújtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kipicsülje a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon elfut, vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor vialon szinte felelte, Törőcsikette, az újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott a alapon alig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Törőcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás szelep volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
10: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, Törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Törőcsik András! Törőcsik, Törőcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Törőcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Törőcsik Marival.
11: Én nem, bármikor először játszottam a vádodba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
10: Gondolom, azóta azért ez kiderült.

0: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
1: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
0: Na most egy rázós kérdés. Van-e Törőcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
1: Van. Én a Dózsában játszom, a patron pedig a Fradi nagy drukkor.
0: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
1: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
0: Na és az obligált kérdés, mit hallgat legszívesebben?
1: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bajéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
2: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő. Tan

0: daran gendold.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol bulvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltüzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyre utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentinába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját, és egyszer csak odajött a

0: Kutas István MLSZ elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen kell olvasni.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
2: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
1: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
3: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban berhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A Sportlap természetesen kikerte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
4: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárgalapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
5: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Pár ne lennék ilyen jó-jót, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet, végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott, igaz magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzó állapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztika írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában ford, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Háromedének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy világsztár lesz olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban. Ha az a VB éppen úgy sikerül, aztán hát, hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüstípus Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rugdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot is adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része. Tehát, hogyha nem őt veti oda a sors, ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában, tehát az Andrist számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára ez egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labbahagyta, lőtte a gólokat az Újpestben, adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szóló gólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában is, szóval sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatottbeli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkihez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárülőket, vagy hogy a természetének megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra a világeseményre, rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélyesen volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kimentő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, akkor a Leeds United volt. Mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna, akár szívesen Beneferire gondolok, vagy Göröstitre, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korú, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg kell, hogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk Beneferiék, kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmet nem volt, nem várta ki azt, azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességű játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondja Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyar okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni, őt talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli. Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil. Kroll, holland. Kalc, Enes Kabeli. Peccei, osztrák. Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil. Neeskens, holland. Bonhof, Enes Kabeli. Asensi, spanyol. Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz. Bettega, olasz. Törőcsik, magyar.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott. És a TV híradóba tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíj jár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgy, hogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy ő most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a magyar távirati iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos, személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: Az zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
1: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejlesztő szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy szeretne külön fölmenni, de hát ugye mi apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzá teszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as Fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó. És ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjüknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Zalacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
10: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt, és akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló, vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es Fiattal, polski Fiattal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapat busza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balatonlelei BM üdülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csondarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Népsport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
11: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmotoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
12: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
8: A szélvédőből vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
12: Talaptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
8: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal bokámnál, hogy ne forogjak.
12: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
8: Ők könnyebben sérültek, mert mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
12: De elől ültél a vezető mellett?
8: Igen, elől.
12: Milyen kocsi volt ez?
8: Fiat 500-as.
12: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
8: Elefordult már ilyen máskor, és nem sűrűn, de elfordul, és akkor...
12: Siettetek valahova?
8: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
12: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
8: Igen, szerdán. 3 nap múlva indultunk volna.
12: Be volt már minden csomagolva?
8: Még nem. Még nem volt.
12: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
8: Elég egy sikúan telnek el, mert pihenéssel és türelmesen kell feküdni, olvasok tévét, nézek rá.
12: Mit olvasom most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
8: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
12: Haverok közül ki jött be először?
8: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Volt Nyilasi Tibi is, ben volt Lukács Sanyi, Honvédban, szóval tényleg nagyon sokan.
12: A tévét ki hozta be?
8: Ezt is a Zoli hozta be.
12: Tebedli?
8: Igen.
12: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
8: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jó eset, és biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés sem állt, de hát türelmesen ki kell várni az időt, amíg rendeljük teljesen.
12: Mi az, amiről álmodsz?
8: Hát egyenre semmiről.
0: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
13: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípő ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
0: A baleset után Törőcsikéva a kórházban a bizakodó, optimista ínyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őkét egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
0: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
14: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredj el, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
0: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
4: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha azt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb akár az újságírók, akár a reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát és akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
0: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattár szerint nem is volt zökkenőmentes.
1: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
3: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
1: Hát, mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Nép stadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyög és a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
6: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
0: Az MLS szigorúsága a Svájc elleni tavaszi VB selejtezőre elillant, Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcs szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István arra jön önöknek.
11: Törőcsik szerepelt az utóbbi három edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de két hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
0: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
15: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel, vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
16: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
15: Különben a zenét szereted, nem?
16: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
15: Ki a kedvenc együttesed?
16: Magyarországon az Omegát és a Hobo Blues Bandet szeretem.
15: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
8: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítettük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
15: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
16: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
15: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz? Hányadik helyen szerinted, András?
8: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
0: Belehallgatva a kislemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetjét el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. De ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végülis a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság az már nem volt benne. És sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig az egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejet a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja Nés stadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-esen nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Nés stadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittosan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, és balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl. Figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került. Majd a legendás Mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályánál leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi az ellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújdrica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
6: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Utánpótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére 2 gólt is lőtt, valamint 3 gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
7: Nagy visszanézek, 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, már jó 8 év. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök, ezek váltják egymást.
8: És hogy állt most ebben a harcban?
7: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen kétszer tűznapos hajlás, most megint indul a tiszta, remélem ez már. Úgy érzem, most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen 3-szoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
7: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, vagy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
9: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később, mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Azt, hogy a kupaségerek meg a vágy nem csinálják, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
0: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
10: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
11: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
10: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzsere, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozóintézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
2: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következetéseket le van egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy ilyen építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságban keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban az a közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát ő szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, mikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatában befért volna. 79-ben, amikor a világválogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Ő ott az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, akkor nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
0: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál. Ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
12: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profibb mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül kívül is olyan volt a teljesítménye, mint aki, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologban lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
0: A korábbi szövetségi kapitányt, Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
13: A mosoly. Állandó mosolygott. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
11: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
13: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játékfelfogás, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájföldtörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt a Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkoló is sokat jártak át a Megyeri útra azért, hogy lássák játszott.
0: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball.

0: Györgyőcsik András. Hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az Újpesti Klub történelem legnagyobbai közé soron.
1: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Györgyőcsik Andrást.
2: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Göröcs Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmű vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Göröcs Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
1: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
3: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
4: És mit gondol, mit szólt volna?
3: Hát valószínűleg flagmán fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
4: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának. Nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni neki, mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztára valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
4: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
3: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
1: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
5: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petite Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
1: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban aligha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre

0: megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
1: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor min változtatnak?
2: Talán abban, hogy most már mostani
1: érett fejjel,
2: ami azért hülyessége így visszagondolni, mert mindig mondták, hogy valami néz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutó munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Kedves hallgatók, labdarúgással folytatjuk. Egy korábbi válogatott játékos elmondja, hogy hogyan is alakult a pályafutása, illetve hogy nézi a mostani világbajnoki mérkőzéseket, és mit vár a folytatásban.
3: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: Szomomnyi Tomasz, aki a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet szerzett, de 2010-ben ezüstérmes is lett a gárdával, valamint a Vasassal is kétszer volt bronzérmes, és magyar kupa győztesnek, szuperkupa győztesnek mondhatja magát, és természetesen válogatott is volt. Kezdjük azzal, amivel a te pályád azért nem volt egy ilyen átlagos, hanem azért tartogatott különlegességeket. Gondolok itt például arra, hogy te ugye nem Magyarországon születtél.
7: Üdvözlök mindenkit, tény és való, és nem labdarúgással kezdtem el foglalkozni. Ugye kint születtem Nigériába, majd hazaköltöztünk, és én röplabdázni kezdtem. És hát így 13 évesen kezdtem el a focival is foglalkozni, a röplabda és az atlétika mellett, és végül lemorzsolódtak a többi sportágak, és maradt a labdarúgás.
6: Ugye azt mondtad, hogy kiköltöztetek, tehát édesanyád ment ki Nigériába, és akkor te már ott születtél meg?
7: Igen, anyu kiköltözött apuhoz, vagy hát a házasság után együtt kimentek, én kint születtem, kint is tanultam, majd hazajöttünk Magyarországra.
6: Magyarul megtanultál akkor beszélni, vagy csak itt, mert ha jól olvastam, akkor 1990 után jöttél Magyarországra?
7: 89-ben jöttünk Magyarországra, de apuval is magyarul beszéltünk kint is, tehát a mai napig apuval is magyarul beszélünk. Írni, olvasni azért annyira nem tanultam kint, de mikor hazajöttünk, akkor volt egy nyaran megtanulni írni, olvasni.
6: De hát azért ott a foci az nagyon menő volt, hogy nem focival kezdted?
7: Mivel az unokabátyám röplabdázott, és pont szembe volt a házukkal, így nem volt nehéz elmenni, és csatlakoztam az edzéshez, és így csatlakoztam a Dunavárosi csapathoz.
6: Tehát az röplabda az itt kezdődött Magyarországon?
7: Itt kezdődött, 11 éves voltam, tehát a sportra rendszeres járás az itt kezdődött Magyarországon.
6: Meg ugye volt még az atlétika is.
7: Az általános iskolában a Lipták tanár úr részéről kezdődött, és akkor így maradt mind a három.
6: Ilyen jók voltak mindig a fizikai adottságaid, vagy úgy kialakult sport közben?
7: Nagyon vékony, törékeny fiúnak tart. tartottam magamat, de a sok meló megkifizetődött, tehát ami a röplabdában a ruganyosság, az atlétikában az erős dinamika, az segítette a focipályafutásomat is.
5: De hát a röplabdában ott kézzel bánnak a labdával, hogyan lett ebből labdarúgás?
7: A focit mindig is szerettem, hisz Nigériában nőttem föl, ott meg a nemzeti sport, mint itthon a labdarúgás, és a családban mindenki szereti a focit.
5: És akkor focisztál iskolában megláttak, vagy hogy fedeztek föl?
7: A városi iskolabajnokságban hívtak át. Először két kedve fogadtam, nem nagyon akartam váltani, hisz hozzászoktam a röplabdához, de engedtem a csábításnak, és mindig szerettem focizni, és elkezdtem párhuzamosan, hát igazából háromhuzamosan focizni a másik két sporttal.
5: És ez nem okozott nehézséget mondjuk a tanulásban, vagy a nap mindennapjaidban?
7: Lehet, hogy fáradt voltam, mert azért napi három edzés, akárhogy nézzük, általános iskolában sok, de mindig odafigyeltem iskolába, tehát sokat nem kellett otthon tanulni.
5: Mit szóltak hozzá az edzők, hogy te párhuzamosan sportolsz, bár öttusában ugye öt sportág volt, itt meg csak három?
7: Nem szóltak semmit, de sose kérdezték meg, hogy fáradt vagyok-e, vagy mi a helyzet, ugyanazt kellett nyújtani, mint a többiek.
5: De akkor már bajnokságban is játszottál?
7: A második évtől igen, amikor elkezdtem focizni, a röplabda ugye kevesebb bajnoki mérkőzések vannak, ott inkább tornák voltak, a atlétiká meg ugye az nem rendszeres hétvégi, így meg tudtuk oldani.
5: Mennyi idő múlva kellett döntened, hogy melyik marad?
7: Hát igazából ott 15 évesen befejeztem a röplabdát, és a atlétika maradt még, 16 évesen meg nagyjából már csak a foci volt, így akkor már fenn voltam a felnőtt csapatban.
5: Ez minek köszönhető, hogy ilyen korán felkerültél a felnőtt csapatba, az adottságaidnak?
7: Nem, régen rendszeres volt, hogy kaptak lehetőséget a fiatalok, ugye Dunajvárosban mindig is szokás volt a saját nevelőseket játszatni, Torma Gabi volt előttem, tehát 15-16 évesen elkezdtünk följárni a felnőtt csapat edzéseire, aki megfelelt, meg megállt a helyet, az ott maradt, nem mindenki kapott lehetőséget, aki élt vele. Sajnos nem mindenki kapott lehetőséget, így nem mindenki tudott élni a lehetőséggel.
5: Te tudtál?
7: Úgy néz ki, hogy igen.
5: Hogy kezdődött ott a karriered?
7: Hát eleinte úgy kerültünk föl, hogy edzőmérkőzésen az ifi csapatunkkal megvertük a felnőtt csapatunkat, és akkor következő héten azt hiszem már 9-en megjelentünk az edzésen, és felváltva a 7B-héttel mentünk, és egyre szűkült a csapat, majd ott ragadtunk, megkaptam az első mérkőzésemet, ha jól emlékszem, pont Dorog ellen léptem pályára, amikor Tajti mester azt kérdezte, hogy elfáradtam-e abba a 10 percbe. Hát erre nem tudom, mi a jó válasz, mert azt mondom, hogy igen, akkor miért, ha azt mondom, hogy nem, akkor miért nem fáradtam el. Majd fokozatosan egyre több lehetőséget kaptam, és a csapattársak is segítettek.
5: Amikor Tajti József volt ugye az edző, aki dolgozott a válogatott mellett is, akkor milyen osztályban szerepeltetek?
7: A Dunaváros másodosztályi csapat volt akkor. Nem voltunk az élmezőny közelében, de tény, hogy a 90% a csapatnak dunavárosi volt, fokozatosan fejlődtünk, és hát egy pár év múlva 97-ben fel is jutott a csapat NB1-be.
5: Te rád mikor hárult már nagyobb feladat, hogy sikerült ezt a 10 percet meghosszabbítani?
7: Hát már a tavaszi szezonban már a Balázs Imre már jelezte a vezetőségnek, hogy döntsük el, hogy most az ifiben vagyok, vagy a felnőttben, mert az, hogy szombaton és vasárnap is játszok, az már sok. És végül is úgy alakult, hogy akkor a felnőttnél voltam állományban, és végig kezdős voltam már. Innentől kezdve a következő két évünk már úgy nézek, hogy kezdő stabil játékos voltam, és ahogy említettem, a 97-98-as bajnokságban másodiként feljutottunk az NB1-be.
5: Góllövő csatár voltál?
7: Voltam góllövő is, szélső is, játszottam mindent, de azt kell mondjam, hogy jó támadók voltak, a Tökörli Attila, a Lengyel Feri, többnyire a szélére kerültem ezáltal ki. A 7 gól az általában megvolt, csapattársak mindig segítettek, de nekem teljesen mindegy volt, hogy én rúgom vagy a csapattársam, nekem ott a fontos, hogy közösen nyerünk.
5: Amikor feljutottatok, akkor Varga Zoltán volt az edző?
7: Akkor a Gálhidi Varga Zoltán párossal kezdtük a bajnokságot, Varga Zoltánnal jutottunk föl, és a feljutás után elváltak útjaink, mint többeknek, és akkor kerültem át a Vasashoz.
5: Miért váltak el, miért hagytad ott az anya egyesületet?
7: Ezt Varga Zoltánt kellene megkérdezni, nem tudom, igen. Ezt ő tudja, megkérdezte, hogy el kell dönteni, mit akarok, én meg jeleztem, hogy akkor vele nem szeretnék tovább dolgozni, kimentem az öltözőbe, hazamentem, és két nap múlva a Vasas játékosa voltam.
6: Tehát akkor hiába kerültetek fel az NB1-be, nem itt volt az első NB1-es meccsed?
7: A Fáj utcában volt, a Vasas nem mutatkoztam be, és pont a Dunajvárosán léptem pályára, ahol hát hátrányból álltam be, és viszont adtam két gólpasszt, amivel megfordítottuk a mérkőzést.
6: Akkor ez egy kis elégtétel volt?
7: Mondhatjuk azt, hogy a Varga Zolival szemben egy kis elégtétel volt számomra.
6: Persze, hát azt tudjuk, hogy ő nem volt azért egy könnyű személyiség, volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon nem szerette, de akkor ezek szerint neked az ő munkamódszere nem jött be.
7: Mint edző, le a kalappal, tehát csodálatos edzéseket csinált. Ugye tudjuk, hogy volt ez az üldözési mániája. Megsérültem válogatott mérkőzésen, és az volt az ő meglátása, hogy szándékosan sérültem meg. Nem tudom, hogy ez kinek lett volna jó, ezeket nem tudtam elfogadni, de maga az edzésmódszere, meg ahogy tanított, meg foglalkozott velünk, az top kategóriában mondható.
6: Tehát a válogatottba akkor Dunaújvárosból kerültél be, még NB2-ből?
7: Nem, a korosztályos válogatottban, meg az U21-ben is ott onnan mutatkoztam be. Behívtak. Ugye előbb mutatkoztam be úgymond tétmérkőzésen a két korosztályú idősebbeknél, 75-ös korosztályban, mint a sajátomban. Amikor kikerültünk a VB-re, én nem mentem ki, hogy érettségiztem, és úgy voltam vele, hogy ha eddig nem számoltak velem, akkor most már végében nem számoljanak velem, játszanak azok, akik kikerültek.
6: Ez nem volt nagy áldozat, így utólag hogy látod?
7: Hát így utólag, hogy 0 pontot szereztünk, vagy hát kiestünk élből, így nem volt nagy áldozat, hisz kim voltam közben a Boavistánál. Nekem az a része is kellemes volt, tehát tapasztaltam mást előtt, hogy a Olimpiákosznál voltam kint próbajátékon, ahol nem tudtak megegyezni a klubok, a Boavistánnál ugyanez, tehát más lehetőségek voltak akkor.
6: Ez még a Dunajvárosból volt?
7: Dunajvárosból, másodosztályból, igen.
6: És a Vasas megkeresett, amikor tudta, hogy te onnan jönni akarsz, vagy már akkor megvolt ez az ajánlat?
7: A Vasas azután keresett meg, hogy meghallották, hogy eljöttem a Dunajvárosból.
6: Mit kínáltak neked?
7: Rudi bácsi megkeresett, szeretnének látni. Igazából kevesebb volt a fizetésem a Vasasban, mint a NB2-es Dunajvárosban.
6: De hát akkor azért beáldoztad, hogy meglegyen az NB1, és ugye jött ez a két gólpassz a Dunajváros ellen, ilyen jól ment utána is?
7: Hát fokozatosan fejlődtem, igaz, eleinte még csereként játszottam, egyre többet, végül is stabil meghatározó játékosa lettem a klubnak, és ennek örülök.
6: Kicsit irigykedem rád, azért mondasz olyan neveket, akikkel együtt dolgoztál már ott fiatal korodban. Milyen volt Iloszki Rudolfal dolgozni?
7: Rudi bácsi karakán személyiség volt, keveset beszélt, viszont az ütős volt, és néha egyszerű egy-két mondatos segédjei, meg információ nagyon sokat segítettek a játékunkban. Tehát célra törő egyszerű információkat adott át.
6: Neked miket mondott?
7: Néha annyit mondott, hogy előre-hátulra tegyek sípcsontvédőt, mert volt egy időszak, amikor mindig beletérdeltek a vádlíban, ne semmi szándékosság, és ne, hogy megsérüljek, majd ezáltal életemben nem tettem oda a sípcsontvédőt, de rendben jött a lábam, nem sérültem, soha nem jött utána a sérülés, vagy azt mondta, hogy milyen szögbe fussak neki a labdának, ha oda akarom rúgni. Tehát ilyen minimális technikai millióket adott elő, Varga Zoli megmutatta, Rudi bácsi elmagyarázta, tehát mind a kettő szakember saját maga módján segített.
6: Neked mi volt az erősséged, a gyorsaságod?
7: A gyorsaságom, az akaraterőm, a küzdőszellemem.
6: A Vasas azért egy nagy múltú csapatot. Milyen karriered volt?
7: Hát mondhatom azt, hogy Vasas legenda lettem, tehát elég jó karrierem lett. Lehetünk volna sikeresek, hisz a 98-as bajnokságban, 97-98-as bajnokságban, ahogy alakult a csapatnak, ahhoz képest 2001-ben elértük a harmadik helyet. Szezon első felében a tabella második végén lettünk, és majdnem bajnokok lettünk Csikó csapattal. Majd azért jöttünk el sokan, mert mondhatni azt is, hogy nem akarták ott tartani Bozsik Péter edzőnket, és vele együtt 11 játékos távozott.
6: Mert hogy kiálltatok mellette?
7: Hát egyrészt, amikor egy majdnem kieső csapatból dobogó vagy bajnok esélyes csapatot csinál egy fiatal edző, és az az első, hogy már próbálják a helyettesét keresni, nem éreztük azt a bizalmat, hogy elismerjék sem őt, sem a csapat munkáját. Innentől kezdve elmentünk Kabát Péter, Rósa, nagyon sokan eljöttünk akkor.
6: De akkor volt esetleg arról szó, hogy közösen mentek valahova?
7: Átjöttünk néhányan Dunajvárosba, de volt arról szó, hogy Zalaegerszeg is megkeresett, hogy a Péterrel menjünk, de úgy voltam vele, hogy egy évre inkább hazajövök Dunajvárosba, meg volt a terv, hogy utána külföldre szeretnék menni.
6: Zalaegerszeged, azt nem bánod, hogy nem mentél? Hát akkor volt ez a bajnoki cím, meg a Manchester legyőzése, a csoda.
7: Így utólag igen, de ugyanúgy nem mentem Újpest, és abban az évben lett Újpest bajnok. Végül is háromszor hívott az Újpest, egyszer sem kötöttem ott ki. Ennek így kellett lennie.
6: És akkor visszajöttél Dunai városba, mert akkor már más volt az edző.
7: Akkor már a Egervár és anyjék voltak az edzők. Igaz, majd korábban is hívtak, amikor az első évem lejárt a Vasasnál, akkor ugye kölcsön voltam, más rendszer volt, de pont azelőtt egyeztem meg a Vasassal, mielőtt hívott a Sanyi bácsi, hogy menjek vissza, az is egy jó brigád volt, ott is szép eredményeket érhettünk volna el, ha rend van a klub hátterében, bár azt kell mondjam, hogy Johnny Mester mindent megpróbál, de az egy olyan időszak volt.
6: És a Dunajváros akkor volt ebben a sikerszériában?
7: Akkor még ilyen, akkor az egész város sikerszériában volt, előtte voltak ugye a BL-be a csapat, amikor átmentünk, akkor már másodikak voltunk, de akkor elkezdtek a kisebb gondok lenni szokás szerint a magyar futballban azokban az időkben.
6: Most azért, ha így hallgatlak, akkor azt látom, hogy azért többször voltál ilyen helyzetben, hogy az anyagiak miatt kellett váltani.
7: Én ahogy fogalmazni szoktam a fiataloknak, én az a korosztály, aki már nem volt pénz, még nem volt pénz. Tehát mi megszoktuk azt, hogy megnyertük a bajnokságot a Fradival, és utána rohangáltunk a fizetésekért, meg lejárt a szerzés, két év múlva kaptuk meg a fizetést, tehát volt ilyen időszak. A mai fiatalok ezt sajnos nem tudják, mert ott percre pontosan csippan a bankszámlán a pénz manapság régen, meg hónapokat vártunk, meg kapjuk az egy havi üssünket.
6: És akkor a Dunajvárosban mennyi időt töltöttél? Egy évet csak?
7: Nem, visszamentem, akkor két évet voltam, és akkor eligazoltam külföldre, majd visszajöttem.
6: Ez melyik ország volt?
7: Kimentem Franciaországban, Ajaccióba, ahol a Walid Regragui volt a csapattársam, a korábbi marokkói szövetségi edző. Csak sajnos elvitték a Roland Courbis mestert a rendőrök sikkasztás gyanújával. Ekkor eljöttünk 10, visszajöttem Magyarországra, és úgy alakult, hogy a Rolandot felmentették, és közben átigazoltam a Ferencvárosba, ahol szezon végén ugye sípcsontörésen vettem, mert neki csúsztam a korlátnak. Másnap reggel a műtét után jött be a akkori menedzserem Balla György, és éppen Kurbisszal beszélt, aki kérdezte, hogy csatlakoznék el hozzá a Vladivostokba, mert akkor oda került. Hát mondtam, hogy sajnos itt tört lábban nem tudok csatlakozni, de hát mindennek oka van.
6: És hogy történt az a sérülés?
7: A pálya szélén becsúsztam a labdát, benne akartam tartani, és azt hiszem 60 vagy 50 centire volt a korlát még, és nem tudtam a pályamra, és ahogy kicsúsztam sípcsonta, nekicsúsztam a korlátnak.
6: Tehát nem volt kontakt más játékossal?
7: Nem, korlát erősebb volt, viszont akkori masszörünknek lett vége kerítése abban a csövből, amiket levágtak.
6: Ugye mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosban mindenki szeretne játszani, neked sikerült, ők hogyan kerestek meg?
7: Hát igazából Józsi bácsi szerette volna a menjek, ugye választhattam volna az MTK és a Ferencváros.
6: Melyik Józsi bácsi?
7: Garam Józsi bácsi. És akkor olyan helyzetbe állítottak, hogy választhatok, hogy vagy a Fradi, vagy nem az MTK, és ma választottam a Fradit, bár a családom amúgy is fradista volt. Jó játékosok, Garami mestertől is sokat tanultam, ugye Sanyi bácsival korábban dolgoztam Egervárjékkal, tehát ott meg volt már a kontakt. Végül is Kis Gyuri, Zovát és a Rósával mi a Ferencvárosba kötöttünk ki.
6: De hát azért megértem, mert így van bajnoki címed.
7: Van bajnoki címem, van kupagyőzelmem, jól éreztem magam, labdarúgónak éreztem magam, és a mai napig szívesen járok vissza.
6: Milyen volt akkor a Fradi mostani viszonyokhoz képest?
7: Nehéz anyagi helyzetben lévő klub, viszont mindig volt tényleg mögöttünk egy 13. játékos, 12. akárhogy 12-10-ben a szurkoló az két játékos kitett, tehát a legrosszabb helyzetben is ott voltak mögöttünk, viszont tény és való, hogy nem fogadták el a küzdelem nélküli vereséget.
6: És ott is sikerült klublegendának lenned, mint a Vasasnál?
7: Mondhatjuk azt, annak számítok, hogy bajnoki címet elértem, elismerik sokan, amikor találkozunk, hát kinek mi a fontos, én jól éreztem ott magam, ha néhány embert boldoggá tettem, az ma nekem megérte.
6: Melyik volt a legeredményesebb időszakod, ha már támadókról beszélünk, hogy ezt muszáj tisztázni?
7: Ez talán Ajkán volt, amikor másodosztályban játszottam, akkor végkivételesen centert játszottam, iszkarjelen többsége, inkább széléről játszottam.
5: De ez még a Fradi időszak után volt?
7: A Fradi időszak után volt, igen. Tehát a Fradiba is szélsőt játszottam, és volt bent egy Gera Tököli, akit kiszolgáltunk, tehát mindig volt a gól, tehát nekem, mint mondtam, mindig a győzelem volt a fontosabb, nem a gólszerzés.
5: De ezt az időszakot ott tekinted a legsikeresebbnek, te is ezt a Fradist?
7: Ez volt a legeredményesebb kupa bajnoki cím szempontjából. Az összes többi maga módján a Vasasba is, hogy berobbaltam, ott is jól éreztem magam, ott is rugdostam a gólokat, de eredmény szempontjából a bajnoki cím és a kupa győzelem az mindenképpen a Fradihoz köthető. Vasasnál sajnos a kupa döntőben rossz döntés hoztam, nem rúgtam be, lehet, hogy le kellett már passzolni, de hát majd egy lesgóllal kikaptunk.
5: Voltak ilyen rossz döntések, ha így visszagondolsz, utólag is voltak jók is nyilván.
7: Hát voltak rossz meg jó döntések klubválasztásnál is, mérkőzésben is. Tehát nem mentem ki a kódbuszba, mert én vártam egy évet, hogy kimessek a Ajaccióba, lehet, hogy kiket van nekem is mennem kódbuszba. Csak úgy voltam vele, hogy annyi magyar játékos van már kint, meg nem biztos, hogy nekem ott a helyem.
5: Akkor voltak mérőcáik?
7: Mérőcáik, igen, Vince Ottoék, Feriék, tehát sokan voltam, tehát jó lett volna. Végig is úgy döntöttem, hogy nem.
5: És rólad nem neveztek el szektort még a Vasasnál, ugye?
7: Nem, de nem is fognak már.
5: Nem?
7: Nem, mert megvannak a nagy legendáink előtte. Tehát többen vannak előttem, mint utánam, hogy akikről szektort tudnak elnevezni.
5: Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert hát ha valaki ennyit játszik az NB1-ben és jól teljesít, akkor előbb-utóbb úgyis megkeresik neked, mikor adatott meg?
7: Hát én a Vasasból lettem felnőtt válogatott. 10-szer léptem pályára, majd meglettem büntetve egy olyan mérkőzés veresége után, ahol keretben sem voltam, és ezt nem nagyon tudtam elfogadni.
5: Ez mit jelent, hogy meglettél büntetve?
7: Hát kikapott a csapat egy kis csapattól, a nevet nem mondok, és pont annyira büntetett meg az MLS, mint amivel pénzzel tartoztak, vagy prémiumba tartoztak nekünk, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
5: Tehát ez egy ilyen bunda meccsnek titulálták, vagy nem értem egészen?
7: Hát nem, kikapunk Máltától, San Marinótól, tehát nem néz ki jól, és a teljes válogatott keretet, akinek tartozású, mindenkit megbüntettek. Tehát kollektívan azokat is, akik keretben sem voltak, és nem voltak az utazó keretben sem.
5: Azért valószínűleg akkor ezért volt ez a 10 meccset csak?
7: Egyrészről igen, másrészről meg úgy érzem, hogy voltak akkor jobb formában, még jobb helyen játszó játékosok. Tehát ahogy nézem, Magyarországon nem mindig az alapján kerültek be a játékosok, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy ki hol játszik. Most van egy szabály, iratlan szabály nálunk, hogy NB2-ből nem hívunk be játékos, pedig látjuk, hogy Angliából, 5. osztályból is behívják valakit, ha jól játszik. Tény, hogy ez a magyar NB2 nem az, de nálunk alapvetően iratlan szabály, hogy NB2-ből nem hívunk be játékosokat.
5: De azért voltál a Vasasban, a Fradiban, azért ők jól feküdtek ebben a tekintetben, nem?
7: Persze, de akkor is voltak mindig jobb csapatok akkor. Én nem panaszkodom, sok magyar játékos játszott kint. Örültem, hogy játszhattam a magyar válogatottba, felvettem a címeres mezt, ez nekem elég tétel.
5: Gólod volt a válogatottban?
7: Egy gólom volt, egyszer játszottam center, többnyire szélén játszottam, meg védőt.
5: Ki ellen volt, és milyen volt ez a gól?
7: Azerbajdzsán kaptam egy paszt, és 16-osom, hogy 20 méterről egy érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
5: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban, vannak emlékezetes góljai. Na menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
7: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt, Lengyel Feri passzolta be jobbról, rosszul vettem át a labdát, így mögén pörgött, viszont be tudtam ollozni a kijövő kapus fölött. Innentől kezdve ólógóllal nyitottam egy rossz áltechnikai átvétel után. Az első válogatott gólomat, azt ugye az előbb beszéltük meg, az egyetlen, tehát az jó. Azon kívül sok gól van, most melyik a legsikeresebb? Hát mindig az, amikor nyer az ember, tehát kupa döntőmbe álltam, ott rúgtam a Honvédnak egy gólt, tehát ezek mindig emlékezetesek.
5: És volt olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ha ezt most nem hagyom ki, akkor nyerünk?
7: Hát volt ilyen többször is, tehát csatár vagyok, hibázok. Viszont volt olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, és mégis úgy jöttem le a pályára, hogy megtapsolt a portugál válogatottnak a szurkolótáborra, és olyan érzésem volt, mintha én lettem volna a hazai csapat játékosa, és a győzelemről sétálok le.
6: Na hát akkor menjünk egy kicsit külföld irányába, arról még nem beszéltünk, pedig több helyen is voltál.
7: Hát voltam Korzikán, voltam Skóciában, Cipruson, Csehországban. Mindegyiknek megvan a maga milliója, maga szépsége. Cipruson ott megtanul az ember türelmesnek lenni, meg félváról venni a dolgot, élvezi az életét. A franciáknak egy kicsit a profizmus jött szembe. Skóciából úgy éreztem, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert valakinek van egy jó passza, jó bedobása, azt megtapsolják, tehát ha kirúgja valaki a stadionból, azt is megtapsolják, mert a szándékot akarják. Csehországban meg az élmény volt, hogy két magyar volt a csapatban, és a szurkoló táborunk Ria-Ria hungáriázott rendszerűt.
6: Kivel voltál ott együtt?
7: Roth Ferivel, az szintén fehérvári nevelésű.
6: De hogy kerültél Csehországba? Azt értem, hogy mondjuk kimész Ciprusra, Franciaországba.
7: Hát úgy kerültem, hogy eleve én Szlávia Prahánál voltam próbajátékon, le is akartak igazolni, majd az akkori menedzsereim valamit nem értettek, vagy nem jól fogtak föl, majd megkeresett Molnár László keresztül egy ügynök, az ügynökséget, hogy kivinne, ugye László volt Magyarországon is edző, és akkor így kerültem ki a Szlovácskóhoz, kerültünk ki a Szlovácskóhoz, és már rögtön az első meccsen pedig úgy estünk be a FEC egy hét, tehát edzettünk a csapata, és már kezdők voltunk az első mérkőzésünk, a Sparta Praha ellen győztes gólt is szereztem, és mondtam a 70. perc környéken, hogy mester, én elfáradtam, hát nem volt edzőmeccse a lábamba, és mondta, nem baj, maradjál fönn, szenvedjél. De lehoztuk a mérkőzés győzelemmel.
6: Említetted, hogy a pályafutásod elején voltak különböző kisebb sérülések, ez hogy alakult később?
7: Kisebb sérüléseim voltak, sípcsontörés leszámítva. Az volt az egy, amit ki kellett hagynom több mint fél évet, de lekopogom, sok kis sérülés, az beleférett kontaktsport a labdarúgás.
6: Nem tudom, szoktál statisztikákat figyelni, vezetni, visszanézni régi gólokat, hogy hány meccsed volt összesen első osztályban külföldön?
7: Nem szoktam, azt szoktam nézni, hogy most visszanézem magam, és milyen döntéseket hoztam a pályán, ha rögögölcsöt kapok, hogy egyszerűen megoldhattam volna. Volt olyan gól, amire azt hittem, hogy közel vagyok a kapuhoz, közben távolabb voltam, volt, amire azt hittem, az alapon voltam, közben tízeson kívül voltam, tehát voltak nagy góljam, amit én abban a pillanatban vagy másképp emlékeztem, mint valójában megtörtént.
6: Te ilyen ösztönfutbalista voltál egyébként?
7: Bennem volt az ösztönfoci, igen. Tehát grundfocista voltam, mondhatjuk úgy is.
6: És ezt nem próbálták belőled kiölni?
7: Próbálták, de én azért jártam ki focizni, hogy cselezzek és hogy élvezzem. Most az, hogy amit most kimegyek az utánpótlás, és azt látom, de hát passzod le, unalmasak a mérkőzések. Majd elvárjuk a játékostól 17-18 évesen, hogy cselezzen, amikor 11 éven keresztül nem eddig a játékos cselezni, akkor én minek menjek ki? Tehát most kimegyek akadémiára, sokszor azzal az álláspontom, inkább elmegyek egy falusi mérkőzésem, ott meg a gyerekek tiszta szívbe fociznak.
6: Azért elég hosszúra nyúlt a pályafutásod.
7: Hát 38 éves koromban vonultam vissza NB2-ből, és 42 évesen játszottam NB3-ba.
6: Ilyen jók az adottságaid, vagy ennyire gyöngült a magyar foci színvonal, hogy még így tudtál játszani, már mozsás meg 42 évesen is?
7: Hát a rutin az megvan, fizikálisan jó állapotban voltam akkor is, bár sokat nem edzettem. Nem mondom azt, hogy romlott volna a színvonal, technikásabbak, gyorsabbak a játékosok, viszont sokan nem tudják, hogy hogy kell helyezkedni kapu előtt, hova kell érkezni, hova jöhet a labda, tehát alapvető dolgokat nem tudnak sokszor a mai fiatalok.
6: Különböző edzőkkel dolgoztál, és aztán te is edző lettél. Mit tudtál ebből hasznosítani?
7: Hát, amit tudtam, a legtöbb játékosnak átadtam. Én nem fogadtam el a kényelmes focit, tehát nyerhettünk, de ha félváról vettük, én az nekem nem volt megfelelő, tehát minden áron be kellett darálni az ellenfelet. Hál' Isten, azt mondom, hogy 2004-es, 2001-es korosztályomból sok játékosom elkerült NB1-ben, van, aki külföldre is. Örülök neki.
6: Ez a Videótomból?
7: Videótomból, igen. Tehát most kezdhetjük a Dalától, a Baboson keresztül, Szabó Bálint, tehát voltak játékosok. Majd felajánlották nekem a U16-os lánycsapat edzői posztját, és azt visszautasítottam, mert nem tartom magamnak készen, vagy olyan lelki állapotúnak, hogy lányokat ott nyugodtan tudjak edzeni. Kicsit temperamentumosabb edző vagyok.
6: De most nem edzőként dolgozol, hanem menedzserként.
7: Igen, játékos ügynök vagyok már egy jó pár éve, FIFA licences, és mondhatjuk azt, hogy a saját magam főnöke.
6: És sikerül külföldre vinni játékosokat, vagy onnan hozol inkább, milyen osztályban mozogsz?
7: jobban szeretem a magyar fiatalokat kivinni, ugye kivittük a Szalai Attilát Ciprusra, aki Fenerbahçére, Schön Szabit Amerikába, Szalai Attilát Svájcba, így Dénes Villit is kivittük Belgiumba, van Törökországban is játékosunk, tehát Amerikától Kínáig mindenhol.
6: Eladhatóak a magyar játékosok?
7: Újra van egy trend, hogy eladhatóak, a reális értéken tudjuk őket értékesíteni.
6: És ezt a játékosok elfogadják? Mármint ezt a reális értéket.
7: A játékosok elfogadják, a klubokkal voltak eddig nehézségeink. Most meglátjuk, hogy a későbbi tisztelt a kivételnek. Voltak a klubok, akivel első blikre meg lehetett egyezni, voltak klubok, akiket természetesen megértettem a piaci alapokon való működés véget, hogy még több pénzt szerettek volna kapni. Hát most meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul.
6: Nem tudom, mennyire követed a világbajnokság eseményeit, azért megoszlanak a vélemények, hogy ennyi csapat van, ez jó, nem jó, unalmas az eleje, nem unalmas, vannak ezek a reklámszünetek, szóval beszéljünk egy picit erről, hogy látod ezt a világbajnokságot.
7: Hát nekem ez az amerikai stílus, hogy mindenhol reklámot nyomjunk be, és az a prioritás, és ez a pénzről szól minden, már nem a fociról, ez annyira nem jön be. És ez a 3 perces ivószünet, hogy reklámok legyenek, az a része viszont tetszik, hogy a játékvezető szemszögéből is látjuk, illetve elmagyarázza, hogy mit lát, hogy milyen ítéletet hozott, ezek pozitívumok. Összességében viszont nem érzem azt a amerikai helyzet miatt, hogy most felőtlenül boldogok a szurkolók, és mindenki ott van, aki szeretne.
6: Még az a szerencsé, hogy mi nem látjuk ezeket a reklámokat, bár ennek is majd eljön az ideje. Minden esetre az szomorú tény, hogy ugye mi még mindig nem vagyunk ott a világbajnokságon, miközben jönnek a meglepetés csapatok. Neked is meglepetés, hogy ezek a csapatok tudnak ilyen teljesítményt nyújtani? Gondolok itt akár Zöldfoki szigetekre, Curaçaóra.
7: Ez kellemes meglepetés. Stopirának szurkolok, hisz sokat beszélgettünk itt is Fejéváron. Örülök neki, hogy ott van, viszont itt van egy példát mutatnak, hogy hiába írjuk le őket, ők megtesznek mindent, hogy az utolsó másodpercig ne kapjanak gólt, vagy szerezzenek egy pontot, és le a kalappal, tehát látjuk, hogy honnan jöttek és hova tartanak.
6: Nyilván tudjuk, hogy ez a létszámemelés nem Európának kedvezett, de te hogy látod, a válogatottunk itthon nagyon népszerű, voltak sikereink, de nem jutottunk ki, ott lenne a helyünk?
7: Hát... Szeretném kint látni végre a válogatottat a VB-n, jól játszanak a fiúk. A labdarúgás ilyen néha befele pattani, a kifele. Most, ha a íreket megvertük volna, lehet, hogy úgy alakul a sorsunk, hogy kint vagyunk. Most ez dobta a sors, majd a következő szalmaszába kell kapaszkodni, és ki kell jutnunk.
6: Hogy látod a foci trend alakulását? Tetszik neked az irány, amelyik irányba megy a futball?
7: Hát kicsit dinamikusabb. Magyarországon, vagy a nemzetközi trendet nézem, akkor tetszik. A magyar fociba hiányolom az, hogy tisztelte a kivételek egy-két edzőnél, azért látom, hogy próbálják ezt a dinamikusabb focit játszani. De maga a labdarúgás része hiányzik nekem, a cselezés az nagyon hiányzik.
6: Mondtad ugye, hogy a ti időtökben fiatalokat kipróbáltak, hát azért most is volt egy szabály a bajnokságban, hogy kellett fiatalt játszatni, és ez néhány helyen úgy láttam, hogy zűrzavart okozott.
7: Hát jó, csak most nálunk 20 éves játékos fiatal, külföldön meg 15-16 évesen bedobálják őket az első osztályba, tehát ha most azt nézzük, a Yami Yamal a spanyol válogatott volt, nálunk még fel se került volna a felnőtt csapatba, tehát most lehetőségeket nézve, amíg nem adjuk meg a lehetőséget a játékosnak, nem tudjuk, hogy mire képes. Paksnál láttam azt a trendet, hogy mindig bedobálják a fiatalokat elég fiatalon, és aki a lehetőséget, kap még több lehetőséget, illetve a külföldi edzőknél. Tehát igazából nem értem, hogy a többi csapatnál miért nem lehet. Oké, megértem, Ferencvárosnak kell az eredmény, de egy-egy játékost ők is bedobnak, de a nagy összességében hiányolom ezt a trendet Magyarországon.
5: Kedves hallgatók, ennyi fért a Körkapcsolás mai műsorába. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Antal Ricsi, a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Virányi Zsolttal.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
8: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző horvát válogatott nem veszíthet Gána ellen, különben jó eséllyel búcsúzik a tornától. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Tóth Béla vagyok. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének küzdelmei zárulnak ezen a játéknapon, és az EL csoport nyitja ezt a mai eseménysort, ugyanis Horvátország Gánával, Anglia pedig Panamával mérkőzik meg az EL csoport utolsó fordulójában. Tiszta a helyzet abból a szempontból, hogy Anglia 4 pontjával csoport első, és hogyha megveri Panamát a papírforma szerint, csak úgy, mint tette azt 2018-ban az oroszországi világbajnokságon, amikor 6-1-re tarolta le ellenfelét, akkor csoportgyőztesek az angolok. Gána a második pozícióban áll 4 ponttal, plusz 1-es gólkülönbséggel, mindössze 1 rugott, viszont 0 kapott góllal. És hogyha Gána akár ha veszít is ezen a mérkőzésen Horvátország ellen, akkor csoport harmadikként tovább jut az egyenes kieséses szakaszba. Horvátország viszont nem veszíthet. Hogyha 3 pontos is marad a horvát együttes és csoport harmadikként végez, akkor bizony a rosszabb gólkülönbségének köszönhetően már nem lenne ott a legjobb 8 csoport harmadik között, tehát a horvátoknak legalább egy döntetlen mindenképpen szükséges a mai ellenfélel Gánával szemben. Panama az már 0 pontjával és 0 rugott góljával eldőlt a fordulót megelőzően, hogy nem fog tovább jutni ebből a csoportból. Horvátország-Gána mérkőzés tehát Philadelphiában, ahol hát én irigykedve figyelem a képeket, mert hogy mindössze 21 fok, némiképp esős az időjárás, most éppen nem esik, de a mérkőzést megelőző órákban zuhogott az eső. A horvátoknál Zlatko Dalic szövetségi kapitány 3-at változtatott az előző mérkőzés kezdő 11-éhez képest. Bekerült a kezdőbe Ante Budimir, aki Panama ellen a győztes gólt jegyezte. Vlasic és Sucic szintén ott van a kezdő felállásban. Kimaradt viszont Guardiol, hogy miért, arról majd később beszélünk. Livakovic a kapuban, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic a védelemben, tehát Perisic zárkózott vissza a bal hátvéd pozíciójába. Luka Modric és Mateo Kovacic a középpályán. Sucic, Vlasic, Baturina és Budimir a támadó sorban. A túloldalon Carlos Queiroz szövetségi kapitány szintén 3-at cserélt. Bekerült a csapatba, többi között Sulemana Iñaki Williams helyére, Lucassen a védelembe, Jerome Opoku helyett, és szintén ott van a csapatban Owusu Jirencsi helyett. Most egy gyászszünet, úgyhogy egy pillanatra elcsendesedünk. Philadelphiában a helyszínen a venezuelai földrengés áldozataira emlékeznek. Néma csönd a Philadelphiai stadionban egészen eddig. A gánaiak kezdő 11 a következő, a kapuban Assar, aki már az első csoportmérkőzésen kapott egy fél időt, ugyanis Atizigi megsérült. Senaya, Adjeti, Lukassen és Mensah a védelem felállása. A középpályán Parti, Owusu és Cibó. Itt érdekesség, hogy Irencsi kimaradt, pedig ő szerezte a gánai csapat eddigi egyetlen találatát a VB-n. Sulemena váltotta a jobb szélső pozíciójában Iñaki Williams-et, a középcsatár Jordan Ayew. 9. világbajnoki mérkőzése ez, és Antoine Semenyo a bal szélső. Megkezdődik a mérkőzés hamarosan, a horvát csapat indítja útjára labdát, a kanadai játékvezető Drew Fisher sípszavár ebben a pillanatban. Mi itt a Nemzeti Sportrádióban az L csoport mérkőzései közül a nagyobb tételbíró Horvátország-Gána találkozót közvetítjük, de folyamatosan beszámolunk majd az Anglia-Panama találkozó alakulásáról is. Állandó szakértünk Fukovics László, vele figyeljük ezt a találkozót. Laci, mit vársz ettől az összecsapástól? Nagy a tét és nagy a nyomás a horvát vállakon.
10: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Azt gondolom, hogy Horvátország nem fogja vesztesen elhagyni a pályát, tehát tovább fog jutni. Gána már megtette ezt a mérkőzés előtt. Egy jó nyílt meccset várok, de olyat, hogy Gána látjuk, hogy több helyen pihentett. A horvátoknak győzelemre kell játszani, a döntetlen is jó. Én azt várom, hogy mind a két csapat bátran játszik.
9: A mérkőzés első akcióját próbálja szövögetni még a saját térfeléről a horvát válogatott Luka Modricnál a labda. 5. világbajnoksága ez Luka Modricnak, 40 esztendősen szerepel ugye a mundiálon, és pályafutása során 22. alkalommal játszik világbajnoki mérkőzést. Perisic a bal szélen, Kovacsics kéri el a labdát, majd emeli át a jobb oldalra a felzárkózó sutálóhoz. Nem nyertek oly könnyedén Panamával szemben sem a horvátok, mint azt sokan várták. A közép-amerikai ország sokáig jól tartotta magát, a második félidő elején a csereként pályára lépett Budimir szerezte meg a győztes gólt Horvátország számára azon a találkozón. Gána pedig egy 0-0-ás döntetlent játszott Angliával az előző csoportfordulóban. Egy hosszú indítás horvát részről kicsorog a labda bedobására, úgyhogy jöhet majd a jobb oldalról a gánai alakulat, amely eddig története során kétszer jutott túl a csoportkörön a világbajnokságokon, 2006-ban és 2010-ben. Emlékezhetünk, hogy a dél-afrikai tornán a negyed döntőben állította meg a későbbi bronzérmes Uruguay a gánai válogatottat. Bedobással jön majd a horvát együttes méghozzá a bal oldalról, és annyiban helyesbitek, hogy azon a tornán, ha jól rémlik, akkor így belegondolva Uruguay végül is nem lett bronzérmes. Előre vágják a labdát a gánaiak, úgyhogy kénytelen sutáló levenni már a saját térfelén is az a Emeli Livákovicshoz, akinek a helye a kapuban egyáltalán nem megkérdőjelezhető. Gána helyzete tehát kényelmes, mert hogyha veszít is, akkor csoport harmadikként 4 pontjával biztosan tovább jut az egyenes kieséses szakaszba, de azért nem lehet mindegy, hogy mely csapat lesz az ellenfele majd a legjobb 32 között. A második helyezett Torontóban vagy Portugáliával, vagy Kolumbiával mérkőzik majd, tehát a K csoportnak a második helyezettjével. Még a harmadik helyen tovább jutó együttesre a K csoport első helyezettje vár, az is vagy Portugália, vagy Kolumbia, azt a mérkőzést, illetve egész pontosan azt a Kolumbia-Portugália mérkőzést majd ezután rendezik meg, egész pontosan magyar idő szerint hajnal 2:30-kor Miami-ban közvetítjük azt a találkozót élőben itt a Nemzeti Sportrádióban. Ott dől el, hogy melyik együttes lesz tehát a K csoport győztese. A középpályán passzolgat most a gánai alakulat. Egyelőre Parti az, aki elkéri a labdát a kezdőkörben, majd gurítja be a védelem tengelyébe. A fixó pedig azt hiszem, hogy itt a horvát szurkolók részéről érkezik. Egy indítás előre Ayew felé. Ayew tovább bólintotta a labdát Cibónak, de nem tudta megkaparintani a csapattárs, sőt mi több, feldöntött egy horvátot egész pontosan. Középpályán Sucic melkasába könyökölt bele. Jöhet majd egy szabadrúgással, tehát a mérkőzés 5. percében Horvátország, amit már gyorsan el is végeztek. A túloldalon Anglia-Panama egyelőre a 4. percben járva 0-0, azt a találkozót New Yorkban, New Jerseyben rendezik hasonló időjárási körülmények közepette, mint ezt a találkozót. Horvát akció bontakozna ki, elpattan a labda végül is Baturinától, így aztán a gánai kapuban már Assar gyűjti be a labdát. Mindösszesen a 14. válogatottsága ez Benjamin Assarnak. Hazájában a gánai élvonalban játszik, méghozzá a jó nevű Hearts of Oak csapatában. Laci biztos tudna róla órákat mesélni. Gánai akció. A bal oldalon Mensah, még mindig a fél pályán jár csupán az aranymezes afrikai válogatott. Egy jó indítási kísérlet Sulemana felé, Sulemana viszont nem tudja kicselezni a rárontó Vlasicot, úgyhogy most már a horvátok a labdával. Livakovic, őt meg megzavarja, Ayu közelebb lépett a gánai középcsatára kapushoz, aki hát lányos zavarában inkább úgy döntött, hogy a biztosat választja és kibombázza a labdát bedobásra. Jöhet tehát a jobb oldalról Semenyo. Ő indította azt az akciót, amely gólhoz vezetett az első csoportmérkőzésen Panama ellen. Ugye Panama annak ellenére késztette óriási feladatra mind Gánát, mind Horvátországot, hogy a világbajnokságon még nem szerzett gólt a panamai együttes. 6. perc a mérkőzésen, és megint csak a fél pályán jár a labda, ezúttal gánai részről Parti. Közelebb lép a horvát Szibóhoz, Szucsicsról pattant fel a levegőbe, úgyhogy most már a kapuban Assar, és itt a bal szélen Lukaszen mozog kifelé, fél pályára átfordítaná a bal oldalra, most már Mensahhoz a labdát Sulemana, és be a védelem tengelyébe, ahhoz a Thomas Partyhoz, aki egyrészt kapja a fügyszót folyamatosan, azért, mert neki volt bírósági ügye, méghozzá az erőszak vádjával, és ezt az Egyesült Államokban nem igazán méltányolják, erre emlékeznek a szurkolók, ezért a fügyszó Thomas Partey irányába, ő pedig egyébként rendszeresen visszamozog támadás építésnél a két belső védő közé. Megint egy visszakalandozó Jordan Ayew, aki megszerzi a labdát, és a félpályán tovább játsza azt Szibó felé. Szibó Spanyolországban az Oviedóban játszik, itt a válogatottban azért most ő ott a középpályán a rutint képviseli. Parti kitolja a labdát a balszélre, Lukaszen, én csak ott Mensah, Sulemana visszafelé, Lukaszen, hollandiai születésű, egyébként holland utánpótlás válogatottakban pallérozódott, és mindössze a második válogatottsága ez Gánában Lukaszennek, aki márciusban mutatkozott be az afrikai válogatottban. Nála a labda, mármint Lukaszennél. Egy váltás aztán Owusuval, ő kerül be Irencsi helyére, tehát a középpályára. És hát a mérkőzés 8. percében járva én elkezdtem aggódni, Laci, mert hogyha ez a mérkőzés ilyen játékképet mutat a folytatásban, és akkor hosszú este elé nézünk.
10: Azt játssza mind a két csapat, hogy Gána, már említettük, hogy független a mérkőzés eredményéből továbbjutó, viszont a döntetlen mind a két csapatnak jó, mert a Portugál-Kolumbián nem tudjuk, hogy ki lesz az első, tehát nem lehet kalkulálni, hogy kivel szeretne játszani, vagy kivel nem. Tehát ameddig nem esik gól, addig nincs nagyobb erőbedobásra késztetve Horvátország sem, pláne akkor nem, ha nem, mondjuk a Gána megszerezni a vezetést, akkor nagyon jó lenne a mérkőzés a semleges nézőknek, mert a horvátoknak nagyon kéne támadni.
9: Perisic szaladt el a bal szélen, emelte be a kapu elé, és 5 méteren nagyjából Assar lehúzta azt a gánai kapus. Én itt arra értettem az előbbi gondolatomat, hogy hát az elmúlt 8 perc alatt nemhogy a 16-os környékén zajlott volna a játék, tehát a helyzetek az már túlzó elvárás, de hogy a középpályán bármiféle ellenállás nélkül passzolgattak a csapatok, vagy Gána, vagy Horvátország. És itt azért az alapján, amit elmondtam a tabellát illetően, illetve a lehetséges forgatókönyveket illetően, a döntetlen mind a két együttesnek kiválóan megfelel.
10: Pontosan így van, és ezért említettem azt, hogy ameddig nem szerzi meg a vezetés, főleg ha Gána szerezné meg, akkor a horvátoknak mindent egy lapra feltéve jönni kéne előre, az nagyon jót tenne a mérkőzésnek.
9: A labda most a horvát válogatottnál Sutálo hozta át a térfél közepére. Kovacsics bokából tovább passzolja a belső védőnek, most már Pongrácsics ér labdához. Pongrácsics a védelemben tehát, Fiorentina játékos, Olaszországban játszik tehát, már az előző mérkőzésén is kezdő volt, emlékezhetünk rá, hogy még a legelső csoportmérkőzésen a horvátoknál a nagyon fiatal Vuskovics játszott belső védőt, az ő teljesítményével nem volt elégedett ezek szerint Zlatko Dalic. A jobb szélen most egy pörgetésbe a 16-oson belülre horvát részről, de jól védekeznek a gánaiak, Mensa nem lehet utolérni, sőt a tisztán álló Ajuhoz tudta továbbítani a labdát, igaz, hogy sutáló közbelépett, Modric hossz helyre pöcköli Mensahoz, és végül kihozzák onnan a sűrűből a gánaiak, most már a jobb szélen jönne előre Senaya, de hát ott inkább hiába van előtte üres tér, úgy dönt, hogy a biztosat választja, és Partyhoz továbbította a labdát. Most már a bal szélen futna előre a gánai akció, Mensa, az Auxerre játékos, a francia élvonalbeli csapatnak a tagja, tehát egyébként az Auxerre három játékost ad a jelenlegi gánai csapatba. Mensán kívül a középpályás Owusut és a jobb hátvéd Senayát, úgyhogy itt most a francia Auxerre képviselői azt hiszem, hogy kiemelt figyelemben részesítik ezt a találkozót. Labdával Lukaszen, a bal szélen most a gánaiak, már a horvát térfélen külsővel emelte be a labdát Mensa Ayu felé. Ayut meg megelőzték a horvát védők a mérkőzés 11. percében. Horvátország, Gána 0-0 jelen pillanatban, ez a döntetlen mind a két együttesnek kedvező lenne abból a szempontból, hogy ezzel Gána csoport másodikként tovább jutna, és Horvátország biztos továbbjutó csoport harmadikként is. De hát még sok van hátra. Igaz, hogy helyzetekben nem dúskál a mérkőzés, most egy kósza indítás előre a horvát 16-os környékére, ezt pedig elhárítják a horvát védők. Nem is kell igazából beavatkozni a játékba, azon az oldalon Perisicsnek, valamint Pongrácsicsnak. A kisporokon rutinos szakvezetők, Zlatko Dalic harmadik világbajnokságán vezeti hazája válogatottját. Ugye 2018-ban ezüstérmes lett Horvátország, 2022-ben Katarban pedig a bronzot szerezték meg. Ez azért a horvát válogatott történetében csúcs teljesítmény. Emlékezhetünk rá, hogy 1998-ban első világbajnoki részvétele során szintén a dobogó legalsó fokán végeztek Davor Šukerék, tehát három érem a világbajnokságokról a horvát éremtermés, de érdekesség, hogy a többi világbajnokságon, amelyen szerepelt a horvát válogatott, ugye egyedül a 2010-esről maradt le önállóként, akkor mindig a csoportkörben ért véget a csapat története. 2014-ben legutóbb, amikor nem tudtak tovább jutni a csoportkörből a horvátok. Šušić a labdával be a 16-os környékére, Baturinát nem tudják szerelni, a jobb szélen Stanisic szépen továbbadja a labdát és kiharcol. Végül is egy szögletet Petar Šušić, jöhet tehát a mérkőzés első sarokrúgása a jobb oldalról? Nem, bedobás lesz csupán. Stanisic hajthatja be. Úgyhogy még a szöglet zászló másik oldalán ment ki a labda, nem az alapvonalon. Panama, Anglia közben 0-0, ott a 14. perc kezdődik meg. Horvát akció. Visszakapja Vlasic-tól a labdát, Sutalo. Modric megindul a kezdőkörből előre. Baturinával egy rövid passzos játék, aztán itt a jobb oldalon ismételten Stanisic. Elkérje a labdát Petar Šušić, Pongrácsics, a bal szélen Perisic, hát körbe passzolgatja a gánai felállt védelmet a horvát válogatott. Intenzív letámadást nem mutat be ezen a mérkőzésen Gána. Sutalo, Kovácsics kér labdát a kezdőkörben. Modric kiíveli a labdát a bal oldalra pontosan. Perisic még fejjel is megtáncoltatta a labdát, aztán Baturina, ballal a beadás a 16-os vonalához, a Sparti elhárította, igaz, aztán majdnem bajba kerül Owusu, aki szép csellel lerázza magáról Modricot, aztán viszont nem tör előre. Megáll Owusu és visszapasszolja. Na ez nekem nem tetszik, mert ez megint csak aggodalmat kell bennem, hogy van egy kósza gánai akció, amely ott megakadt, hogy nehogy átlépjenek a horvát térfélre. Pedig aztán augusztus előtt a Modriccsal szemben bemutatott sikeres cselt követően volt bizony üres tér. Egy indítás előre, most Adjeti emeli ki a labdát a horvát 16-os környékére, Stanisic bólintotta el. Aztán hosszan ívelnek előre a horvátok, Budimir ugrott a labdáért, de nem tudta megjátszani azt. Šušić pedig lekészíti a belső védőnek, Pongracsicsnak. Kovacsics, Modric, megint Kovacsics, négyszeres bajnokok ligája győzte.

0: nem Rocco Baturináról, de a két játékosnak van köze egymáshoz, mert hogy testvérek Rocco és Martin, ugye Rocco volt a Ferencváros játékosa is, Martin Baturina a Comóban szerepel, tehát az olasz élvonalban, egy 23 éves játékos ő, és a bátyja Baturina 26 mérkőzésen erősítette az FTC-t. Gánai labdaeladás, és ebből most Budimir meglódulhat, a balján érkezik a társ Baturina, már a 16-os környékén a horvátok, beközépre egy lövés, és kapufa! Na az első valamire való helyzet horvát részről adódik, és Nikola Vlasic találja el a jobboldali kapufát. Elszórták a labdát a horvátok tér felén a gánaiak, erre a felezővonal közelében Budimir csap le, aki először a baloldali csapattársához, Baturinához játsz a labdát, majd aztán Vlasic kapja meg, 20 méteren lő laposan, és a labda a jobb oldali kapufán, annak is a tövén csattan. Onnan pedig a kirúgás után már a gánaiak jöhetnek előre, hát egy gánai hiba az, ami az első horvát helyzetet eredményezte.
1: Igen, egy gyönyörű kontrát vittek végig a horvátok 4 érintésből, 20 méteres gyönyörű lövés volt. Hát ebből lehet helyzet, de senki nem kockáztat, mindenki a biztonságra játszik. Amíg nem lesz gól, addig szerintem ezt a játékot fogjuk látni.
0: 18. perc a mérkőzésen, Horvátország, Gána tehát 0-0 a labdarúgó világbajnokság elcsoportjában. Ennek a kvartetnek a másik találkozóján Anglia-Panama hasonló szakaszában a mérkőzésnek szintén gól nélkül. Owusu 20 méterre a horvát kaputól keverget, kavargat, viszont kénytelen visszafelé passzolni Tomás Partey. Ki a jobb oldalra a labda, most már ott Senaya. Aztán a védelem közepében ismételten a labdajáratás, őt visszaszorulnak a saját térfelükre a gánaiak, amely csapatnak a szövetségi kapitánya Carlos Queiroz, egy 73 éves portugál szakvezető. Ayu 25 méteren megkapja a labdát, Sulemana, Mensa kivár, még mindig a bal szélen játszanak a gánaiak, ott azért sok a horvát játékos, létszámban megvannak tehát a horvátok, de nem is tudnak előre törni, vagy rést találni ott a horvát pajzson a gánaiak. Visszaemelték a középpályára, aztán pedig a bal szélen cselezgető Mensa nem talál társat. Sucsics közbelépett, jöhet majd berobással Gána. Erre várunk egyelőre, sőt Drew Fischer, a játékvezető, odaítélte a labdát a horvátok javára. De lehet hajítani tehát a labdát touchból, ezt meg is valósította Stanisic. Josip Stanisic, a Bayern München horvát légiósa, ez a 34. válogatottsága Stanisicnek, második világbajnoki részvétele a tornán. Marokkó ellen mutatkozott be Katarban a bronzmérkőzésen, egyébként müncheni születésű Stanisic német utánpótlás válogatott is volt. Hatszoros német bajnok, a Bayern mellett nyert a Leverkusennel is akkor, amikor kölcsön játékosa volt a Bayernnek. A félpályán a horvát labdajáratás, de hát oly nagy rösssel nem jönnek előre a horvátok a mérkőzés első 20 percének végén. Kovacic jobb oldalra Vlasichoz, Csutaló a kezdőkörben Pongracic, játszott ő a Wolfsburgban is, mármint Pongracic. Most már az olasz élvonalban, a Fiorentinában játszik hétről hétre, már amikor nem világbajnokságon szerepel. Vlasic beközépre, Sucsics a földre kerül, Partey rántotta őt le, illetve Szibó volt az, nem is Partey. Szibó pedig hát elfogadja ezt az ítéletet a kanadai játékvezetőtől. Jöhet tehát szabadrúgással a gánai térféről majd a horvát együttes. A mérkőzésnek a 21. percében közelítünk tehát az ivószünethez, bár hát itt azt már recserelgettem, hogy milyen időjárási körülmények vannak Philadelphiában, hogyha az ivószünet nem adekvát egy világbajnoki mérkőzésen, akkor az ez. Mert hogy 21 fok, borús időjárás esett. Jöhet most egy horvát szabadrúgás messze a kaputól, a gánai térfélnek a közepén, picit a jobb oldalról ívelhet majd a büntető területen belőlre Modric. Ballábas opcióként ott marad azért még egy játékos. Egy beadás után a fejes fölé száll.

0: A védelemből előre húzódó Pongracsics tudott bólintani, túlugrotta ugyanis a gánai védőket, de ő a kapu felé már nem tudta terelni a labdát. Két horvát lehetőség, egy kapufa ugye, annál a lövésnél Vlasics részéről, és ez a beadás, amiből a fejes az legalább egy 3 méterrel elkerülte a kaput. Megint egy gánai labdaeladást követően most már a horvátok építik a saját akciójukat a jobb szélen, a felező vonal közelében. Vlasics gurítja vissza. Megjáratják a labdát a hátvédek, Pongracsics, mellette Modric. 22. perc a találkozó, 0-0 itt is, valamint New York, New Jersey-ben is, az angol-panamai összecsapáson. Jó a csel, most a bal szélen a lefordulás horvát részről, Baturina, mellette Perisic húzogat, illetve Modric keveredett oda, Modric cselét követően pedig ezek szerint nem volt szabálytalan Senaya, bár Modric a földre került. A játékvezető engedi a keményebb összecsapásokat. Szemenyót lehagyta Modric, aztán amikor visszavenni a labdát a jobb lábára, akkor közbe szúr Senaya, de ezek szerint a labdát pöckölte el. Egy beadás Stanisic-től lehúzza a kapus, a gánai Asar. Stanisic Bodimir fejét kereste, elnézést kér, a Bayern München jobb hátvédje, túl magas volt a labda a Bodimirnek. Bodimir csereként szállt be az előző csoportmérkőzésen Panamával szemben, akkor a második félidő első negyed órájában szerezte meg a győztes gólt friss erőként. Ott ugye a középcsatár pozíciójában Muszát is próbálgatta Zlatko Dalic. Musza igazából szégyet nem vallott, de eredményese volt a játék a horvátoknak a panamai második félidőben, mint a világbajnok korábbi szakaszai, a világbajnokság korábbi szakaszaiban. Gánai labdajáratás saját térfelén Parti a kezdőkörben. Most már Lukaszen ki a balszérre, átveszi a labdát Mensa. Szulemánával megjáratják, aztán viszont megint vissza a hátvédsorba. Gánai együttes 2022-es katari tornán is ott volt. Újabb elveszített labda gánai részről. Owusu adta el, Modric előle meg mentenek, egy remek becsúszó szerelés. Na hova keveredik a labda? Szemenyú harcolt érte, megint elszórják a gánaiak. Ajándék labdának ne nézd a fogát, mondják a horvátok, már a 16-oson belül rávetődik a labdára a kapus. Budimir akadt össze a védőjével, Lukaszennel. A játékvezetőnek méltatlankodik Ante Budimir, mert szerint ez szabálytalanság volt ott a 16-oson belül. Hallhatjuk, hogy a lelátón a horvát többség szintén Budimir álláspontján van, viszont a játékvezető egy ellentétes véleményt fogalmazott meg, az pedig azt jelentette, hogy a játékot tessék folytatni. Gánai labdajáratás. Szemenyó válik el most a kezdőkörben a horvátoktól, aztán ballal gurítja ki a labdát a jobb szélre, Senaya. Előtte most nincsen folyosó, Parti. Megkapja a labdát a belső védő Adjeti-től. Parti, megint Adjeti. 25. perc a találkozón, Horvátország Gána. A labdarúgó világbajnokság L csoportjának zárókörében 0-0. És Panama, Anglia 25. percben már az ivószünetben szintén gól nélkül. Hát ez egyelőre nem a labdarúgás ünnepe. Már csak azért sem, mert Adjeti-től semmi nyomás nem volt rajta, egy nagyon rossz passz, túl hosszan tette ki a jobb szélre, Senaya felé. Bedobása jön majd az ivó szünetet követően a horvát válogatott, mert hogy itt Drew Fischer elrendeli a mérkőzés első negyedének a végét, a kötelező időkérés, mert itt ivó szünetről nem érdemes beszélni. Na Laci, valami reményt csepegtes belénk, mert egyelőre ez a mérkőzés nem az izgalmakról szól.
1: Nem tudok, azt is megmondom, hogy miért, mert ez a mérkőzés, ameddig nem esik gól, nem fog kizökkenni ebből a mederből. Nem tett jót a mérkőzésnek, hogy mind a két csapatnak jó a döntetlen, és amíg ez az állás, addig senki sem kockáztat. A horvátoknak nagyon nagy biztonság lenne, ha egy góllal vezetnének, mert akkor a döntetlennel ők még tovább jutnának. A Gánának mindegy olyan szempontból, hogy ők vereséggel is már mindenképp tovább jutnak, legrosszabb esetben a harmadikok között. De a mérkőzésen azt látjuk, hogy a középpályán helyzetekig nem nagyon juttak a csapatok. Gána egyszer sem jutott el a horvát 16-oson belülre, a horvátok két gánai labdavesztésnél kontráztak, ebből sikerült egy kapufát lőniük 20 méterről, és egy utolsó passzos szituációt kialakítani, amikor Ante Budimir összeakadta a gánai belső védővel, a játékvezető nem ítél 11-est, de tényleg egy unalmas mérkőzést láttunk, eddig az Anglia-Gána volt az, ami 0-0 lett, ahol Gána szintén ott volt a pályán, ami egy elég nézhetetlen mérkőzés volt. Érdekesség, hogy Gána eddig egy gólt szerzett a VB-n, és van már 4 pontja. Ha ne adj Isten, ez 0-0 lenne, nem akarom az ördögöt a falra festeni. De akkor egy rugott góllal, 5 ponttal a második helyen tovább jutna Gána. Azért az elég furcsa lenne.
0: Olaszos, nem?
1: Hát nagyon olaszos. Nagyon-nagyon jót tenne a mérkőzések, minden mérkőzések jót tesz a gól, de itt, ahol tudjuk, hogy mindenkinek milyen eredmény jó, ki kéne, hogy zökkenjen valahogy. Ehhez pedig lehet találni is gólt, lehet egy tényleg egy ilyen eladott labda, ami volt kétszer a gánaiaknál, vagy egy szöglet utáni lepattanó, bármilyen kavarodás, de az tény, hogy egyik csapat sem kockáztat addig, ameddig 0-0 az eredmény.
0: Tart még az ivószünet. A horvát válogatottnál ugye elsősorban arra hívták fel a figyelmet szakértők, szakírók a világbajnokságot megelőzően, hogy öregszik ki egy generáció, az a generáció, amelynek a legnevesebb játékosa Modric. Ugye Modric már 40 esztendős, de rajta kívül 30 fölött például Ivan Perisic, aki 37 esztendős, bár ebben az idényben a PSV-vel Hollandiában bajnok lett. Elmúlt már 30 bőven Mateo Kovacic, 2 évvel idősebb, mint a 30 éves emberek. Andrej Kramaric 34 esztendős, és Mario Pašalić, az Atalanta játékosa, szintén 30 fölött, igaz, ő 31 csupán, benne még mindenképpen benne lehet egy világbajnokság, csak úgy, mint Livakovicsban a 31 esztendős hálóőrben. Az biztos, hogy Luka Modricnak ez az utolsó világbajnoksága, Perisicnek is valószínű, de látod-e azokat a horvát fiatalokat, akik újabb aranygenerációt hozhatnak majd a horvát futballba?
1: A horvát foci mindig arról volt híres, hogy özönlöttek a tehetségek, de azért egy Modric szintet elérni nehéz. Jönni fognak, lesznek nagyon jó eredményeik, de lesz egy átmenet a futballjukban szerintem.
0: Várható tőlük visszaesés a következő időszakban?
1: Hát ilyen VB eredmények, amiket felsoroltál az elmúlt időszakban, bronz és jezüstérem, szerintem az most az elkövetkező időkben most nem lesz egy darabig.
0: Véget ért az ivószünet, folytatódik a mérkőzés. Horvátország Gána 0-0, 29. perc. Ez a döntetlen most mind a két együttesnek kiváló. Jelen helyzetben ugyanis a horvát csapat csoport harmadikként a maga 4 pontjával biztosan folytathatná a legjobb 32 között. Gána pedig a csoport második helyén végezne 5 ponttal Anglia mögött. Anglia-Panama továbbra is 0-0 New Yorkban. Előreívelés horvát részről a bal oldalra emelte Sutalo, elhozná onnan Semenyo, a gánai játékost szendvicsbe fogják a horvátok, Baturina szép csellel, lerázná magáról a védőt, aztán a földre kerül Martin Baturina, jöhet majd a szabadrúgás a horvátoktól. Zlatko Dalic dől hátra maga székében a horvát kispadon, az a 0-0. Még akkor is, hogyha horvát további jutást érne, alig ha ad önbizalom növelést mondjuk a horvát válogatottnak, mert valljuk be, eddig ez a világbajnokság nem a horvát csapat sikerességéről szól, ugye a nyitókörben 4-2-re kaptak ki Angliától, Panama ellen pedig izzadságos győzelmet arattak. Modric emeli a labdát a kapu elé, és egy fejes, amit már védenie kell a kapusnak. Assar ráfekszik a labdára, miután átölelte azt szorosan. Jó volt ez a bólintás, de távolról, 14 méterről érkezett. Megint csak Pongracic fejét keresték. Luka Modric varázsolt oda a labdát. Eltelik fél óra találkozóból, Horvátország Gána tehát 0-0, és változatlanul Panama-Anglia gól nélküli állás fél óra leteltével. Thomas Partey a kezdőkörben a védelem tengelyébe visszahúzódva. Acetti közelebb lépnek hozzá a horvátok. Na most, mintha egy picit intenzívebb lenne a letámadása a horvát együttesnek. Budimir zavarja Partit. Ez majdnem hiba, de megmenti Acetti. Igaz, hogy aztán Perisicet találja meg a labdával. Baturina a bal szélen, a gánai térfélen, megint Perisic. Kovacsics lép mellé és kér labdát, Modric csalaváltás, majd a bal szélen a vonal mellett Perisic. Kovacsics forgatja be a tengelybe, akár lehet lőni, és ott a gól! Megszerzi a vezetést egy távoli átlövéssel a horvát válogatott. Méghozzá az a Petar Sucsics, aki az előző mérkőzésen nem a kezdőcsapatban kapott helyet, itt viszont él a bizalommal. Petar Sucsics találatával vezet, tehát Horvátország. Ünnepelnek a horvátok, megvan a vezetés, Gána ezzel még oly nagy bajba nem kerül, de mindenképpen azt lehet elmondani erről a találatról, hogy ilyen talajon érdemes, vizes, felázott talajon érdemes távolról próbálkozni, és hogyha célba veszi valaki a kaput, mint olyan lövőképessége bíró játékos, mint Petar Sucsics, akkor bizony jó 25 méterről is be lehet találni.
1: Az ivószünet nagyon jól jött a horvátoknak, ami egyben időkérés is. Megbeszélték, hogy támadják le Gánát, megvannak erre a jelek, a visszapassz, oldalpassz vagy gyenge passz. Remekül látszott, te is jelezted volt, hogy most akkor a horvátok elindították a letámadást. Abból zavarba jött a gánai védelem, eladták a labdát, de abból még közvetlen nem kaptak gólt, mert még a bal szélen Baturina cselezgetett, volt még három passz előtte, de kijött a játék Sucsicsra, aki nagyon messziről gyönyörű lövést eresztett meg laposan a fű alatt, ahogy Tóth Béla kollégám mondja, csúszós füvön, nagyon megcsúszott a labda, és hiába volt messziről, nagyon nagy gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Hát ezt vártuk az elején, de most az időkérés óta reméljük, hogy felpörögnek az események.
0: Megvan tehát a horvát vezetés, a mérkőzés 31. percében volt eredményes Petar Sucsics, aki Anglia ellen egy gólpasszal járult hozzá Baturina találatához. Itt a világbajnokságon Petar Sucsicsnak ez az első találata. No, hát így azért most már némiképp más a leányzó fekvése, mert hogy Gána jelen pillanatban a csoport harmadikja, és ott a nyomás Anglián is, mert jelen pillanatban a csoport élén Horvátország áll, ugye 6 pontos ezzel a jelenlegi virtuális tabellán a horvát együttes, 5 ponttal Anglia és 4-jel csupán Gána, de mind a három említett csapat tovább jutna a legjobb 32 közé. És azt már korábban mondtam, hogy nem feltétlen mindegy, hogy mely együttessel találkozik majd a következő körben, akár Horvátország, akár Gána. Most a horvát 16-os környékén esemény sorozat, úgyhogy érdemes inkább azzal foglalkozni. Igaz, Perisic aztán előre bikázza azt, és a gánai térfélre püföli a labdát, ahol aztán Mensah gyűjti be. Tehát a csoportgyőztes az kapná a legkönnyebb riválist az elcsoportból tovább jutva, ugyanis a K, a J, valamint az I csoport harmadikjával mérkőzne. Itt azért több tényezős, megint csak a valószínűség számítás. A bal szélen jönnének előre most a horvátok. Egy hiba, igaz, hogy megmenti aztán a labdát. Hát úgy Kovacsics, hogy még ütközik is vele egy gánai játékos. Szemenyó rúgta talán térden. Baturina az, aki a földön maradt. És hiába reklamál ott Modric, hogy ez akár sárgalapot is megérhetne. A kanadai játékvezető nem mutat fel semmilyen sárga kártyát Szibónak, mert Szibó rúgta meg a horvát játékos Martin Baturina térdét. Tehát az L4-es csoport győztese az vagy Kongóval, vagy Algériával, akár Ausztriával, vagy pedig Szenegállal mérkőzne Atlantában, tehát a keleti parton maradva. A második helyezettre vagy Portugália, vagy Kolumbia vár, és szintén a harmadik helyezett az vagy Portugáliával, vagy Kolumbiával mérkőzik majd. Torontóban, valamint Kansas Cityben, tehát a távolságok is nőnek, utazni kell, és egyáltalán nem mellékes az a dolog, hogy a portugál-kolumbiai ellenfél bármelyik legyen a K csoportnak a győztese, az ellen a továbbjutás az nem életbiztosítás. Most már az első félidő rendes játék idejéből 10 perc van hátra. Horvátország Gána 1-0. Most egy újabb üvöltés, ezt végül is szabadrúgás nem követi, mert Drew Fisher jelezte, hogy bedobás következik. Na, hogy pontosan mi történt, Mensah rúgta meg Vlasic, Mensa mutatott be végül is egy esést, és üvöltött bele a mikrofonba. A játékvezető viszont intette, hogy tessék felkelni, és jöhet a horvát berobás, mert hogy Mensáról pattant ki a labda. Stanisic a jobb szélen visszavenni a másik lábára, a jobbról a balra, viszont közbeszúr az odazáró szélsővédő Mensa. Visszapasszolják a védelem tengelyébe most már a horvátok. Elkéri onnan Modric, és van előtte terület, úgyhogy lehet előre törni. Igaz, hogy aztán Vlasicshoz érve megáll, Vlasics pedig visszaemeli megint a félpályára. A gólszerző Petr Sučić cipeli. Kovacic a kezdőkörben, Modric, majd Sutelo. Sutelót sem támadják meg a gánaiak, tényleg nagyon minimális az az energia befektetés, amivel eddig a mérkőzésen működik a gánai válogatott. Bal szélen most Perisic, egy csel megindul befelé, aztán lágyanével a 16-os környékére, Budimirnek nem jó, kifejelik onnan a gánaiak, Szibó volt az, de megint a horvátoké. Kovacic és a horvátok is nagyjából fialgőzzel játszanak, így vezetnek. Perisic megcsinálja a cselt visszafelé, a bal szélen nincsen beadás jobbal, Kovacic, Modric megindul, aztán ott Párti szereli, igaz, hogy nem tudja megkaparintani a labdát, egy átlövés Kovacsics-tól, ez lepattan a blokkról, belelépett Szulemáná. Kíváncsi lennék nagyon Jordan Ayew labdaérintéseinek számára, a gánai középcsatár, hát talán ha kétszer beleért. Horvát középkezdésen indult a mérkőzés maga, hát akkor nem érhetett bele Ayew, viszont a horvát gól után igen a középkezdésnél. Úgyhogy talán megvan az egy labdaérintés biztosan. Horvát akció, megint a jobb szélen futnak a horvátok. Visszajátszva Vlasic Sutelohoz, Kovacic, Modric. Messze még azért a gánai kaputól. Visszalép a gólszerző Sučić, majd aztán Sutelo. Kicsiben az összjáték Sučićcsal. Pongracic a védelemben. Próbálják kijebb csalogatni a horvátok a gánaiakat, majd aztán a keresztlabda, Perisic fejeli tovább, Baturina 16-os csücskénél jó a csel, Baturina visszaveszi a jobb lábára, nincsen beadás, Perisic most beemeli, átszáll mindenki feje fölött. Ebben most volt elképzelés, ott volt a büntető területen belül Budimir is, Perisic inkább a hosszú kapufához emelte, ott pedig nem tornyosult egyetlen egy horvát játékos sem, sőt, mi több gánai sem. Jöhet tehát egy kirúgással az afrikai együttes, amit már gyorsan el is végeztek. Horvátország Gána 1-0 Sučić átlövés góljával 39. perc a találkozón, és Panama Anglia 0-0. Ott is 5 perc, bő 5 perc van még hátra az első félidő rendes játék idejéből. Hát ez is meglepetés, hogy Anglia egyelőre Panama ellen hatástalannak bizonyul. Sutelo emeli ki a labdát bedobásra, mert hogy ott volt mellette Semenyo, nem akart ott most hibát elkövetni, véletlenül sem. Sutelo a horvátok belső védője. Dobhat tehát Mensa révén a gánai válogatott, 16-ossal egy magasságban a horvát térfélen. Lukaszen, Párti már a félpályán, Acheti. Ez jó, Semenyo veszi át. Három horvát körülötte már a 16-oson belül. Illeszögből a lövés, elsurran a kapufa mellett. Antoine Semenyo, az első gánai villanás a találkozón a 40. percben. Három horvát játékos között vette át a labdát Semenyo, aztán a büntető területen belülre érve jobbról lőtt jobbal. Livakovic kapus nyújtózkodott, de nem tudott beleérni a labdába, és a hosszú oldali kapufa tövénél talán egy 20-30 méterrel suhant el a labda. Megvan az első gánai lehetőség, Laci.
1: Igen, egy váratlan húzott Párti, mindenki arra számított, hogy jobb oldalra játsza ki a labdát, de a jobb összekötő helyén följövő Semenyohoz játszott, aki gyönyörűen tört be két ember között a 16-oson belülre, és nagyon éles szögből lőtt a hosszú sarok felé. Véleményem szerint, ha kaput talál, akkor Livakovic ezt védte volna, mert nagyon éles volt a szök, és Livakovic jó helyezkedett, de valóban az első gánai lehetőség.
0: Modric emeli át a bal oldalra, a felezővonal mellett állva simította le a keresztlabdát Perisic. Kovacic 5 horvát kapura lövés, szemben az egy gánaival. A horvátok kétszer is eltalálták a kaput, a gánaiak viszont egyszer sem. Jobb oldalon most ez a horvát akció, vissza Sutelóhoz. Modric a két belső védő között, már a saját tér felén bevonják Livakovicot is. Zlatko Dalic, a horvát szövetségi kapitány elmondta a mérkőzés megelőzően, hogy tisztában vannak azzal, hogy ez egy kulcsfontosságú mérkőzés a válogatott számára. Továbbjutást ki kell harcolni és nem szabad kikapni, de hozzátette Dalic, hogy közel sem úgy állnak hozzá ehhez a mérkőzéshez, hogy jaj, csak ne veszítsünk. A cél az, hogy egy győzelemmel Gánát mindenképpen megerőzzék, és jelen pillanatban ugye a csoport élén állnak azzal, hogy Panama, Anglia továbbra is 0-0. Kihagyta viszont Josko Gvardiolt a kezdőcsapatból Zlatko Dalic, aki mindezt azzal indokolta, hogy Gvardiolnak, a Manchester City hátvégének volt egy sérülése még januárban, amiből nem teljesen épült fel. Gánai előreivel és aztán a keresztlabda a 16-oson belülre, tisztáznak onnan. Senaya próbált centerezni Semenyo irányába. A horvátok mindezt meghiúsították. Történt ugyanis, hogy a bal szélről a felező vonal közeléből jött Mensa keresztlabdája, ami jónak bizonyult. Most a bal szélen a meglódulás Szulemanától, rettenetes beadás, hosszan, magas ívben. A túloldalon még be lehetett ezt futni, igaz, hogy aztán viszont nem sikerül már bent tartani a Senájának. Jöhet majd egy horvát kirúgás Livakovic jó voltából. Tehát Gvardiol egy lábtöréssel bajlódott januárban, abból felépült, tavasszal már természetesen játék lehetőséget kapott a Manchester Cityben is, viszont Dalic értékelése szerint egyrészt az a forma, amit ő nyújtott az első két világbajnoki mérkőzésen, hagyott kívánnivalót maga után, másrészt pedig hosszú tornára számítanak a horvátok, és szeretnék Gvardiolt pihentetni, nem kockáztatják az ő játékát. Földre került a gánaiaktól Mensa, a szabadrúgás megítélte Drew Fisher. Közelítünk az első félidő végéhez, Horvátország Gána 1-0, Sucic átlövés találatával, 44. perc. Horvát labdaszerzés, Vlasic gurítja tovább, aztán a centerezés, Sucic labdáját követően már Budimir gyalogol a 16-oson belőre, Budimir mögötte Partival megtartja a labdát, aztán tovább játsza Vlasic, ballal nyesi át a bal oldalra, kifejelte onnan a védő, Kovacichoz kerül. Pedig aztán elsőre úgy tűnt, hogy Senaya a legrosszabb helyre bólintja. Megint a bal szélen a horvát akció. Perisic laposan centerezett, kivágják Budimir elől. Hát először nevezhető óriási nyomásnak az, amit a horvát csapat gyakorol a gánai védelemre, de az afrikaiak most ebben nem hibáznak bele. Sőt, mi több, Lukaszen gurítját a jobb oldalra. Rendeződik a gánai védelem, a horvátok pedig most már a saját térfelükre szorulnak vissza, az afrikaiak hoznák előre Szibó, ki a balszélre Szulemánához. Szulemáná is Olaszországban az Atalanta együttesében játszik, a földre került Vlasic mellett, a játékvezető megint csak azt mutatja, hogy hát a síp az néma maradt, tehát nem maradt, illetve nem volt szabálytalanság. Kovacic, Szulemána már talpon, észlelve azt, hogy nem harsant a síp, és a horvátok jönnek előre. A bal szélen Perisic, továbbra is távol a kaputól azért Horvátország, Modric körülnéz, megurítja aztán Sutelóhoz, Sutelo ki a jobb szélre, Vlasic, na most a földön, aztán gyorsan fel is pattan. Mensa taszajtott egyébként egyet horvát ellenfelén. Stanisic, Sutelo, Pongracic, ez a labda útvonal, és akik a horvát futballban járatosak, azok tudják, hogy itt most egymás után a hátvédek nevét mondtam, tehát ezért sem kell emelni ennél magasabbra a hangszintemet, és most sem, mert a horvátok labdát veszítenek, Semenyo megy előre, aztán egy borzalmas átadás, Ayu nem értett most egyet Semenyoval, Semenyo a háta mögé adta Ayunak. Ez így a horvátok, és letelt az első játékrész rendes játék ideje, a hosszabbítás 4 perc, mutatja a játékvezető, hogy hát az ivó szünet miatt még a 3 percet mindenképpen rá kell tenni. és amellett, hogy állt a játék például a gólnál, amiatt ez a 4 perces ráadás. A horvátok pedig, hát lehet, hogy nem igazán akarnak már semmit, a szünet előtt kérdezem én, de aztán egy mélységi indítás, az Sucsicsnak tökéletes volt, Párti viszont kibillentette őt az egyensúlyából. Kedvező pozícióból következik majd ez a horvát pontrúgás a gánai kaputól, olyan jó 25 méterre, onnan szerezte a gólt Petar Sucsics.
1: Igen, ez újra lehetőséget kínál, minden pontrugásban veszély van, ahol Modric ott van, ott azért ott a veszély. Ez szerintem az első félidő utolsó eseménye lesz, rá is készülnek a horvátok. A Gána nyilván szeretné kivédekezni, de azért ahhoz, hogy rálője, egy kicsit messzinek érzem, hogy olyan 25, ahogy te mondtad, 25-27 méter a jobb összekötő helyéről.
0: Rendezgetés a csapattársakat a gánai kapus Assar. A távolság tehát nagy. Modric ível inkább, kifejelik a gánai védők. Lukaszen volt jókor jó helyen. Berabásra következik majd a horvát futballcsapat. 47. perc vége az első félidőben. Elkezdett esni a helyszínen, ha jól látom. De azért ez még csak szemerkélő eső, nem pedig zuhé. Felező vonal közelében most a horvát gurigázgatás. Nagyon higgadts el a belső védőtől, Sutelótól. Két gánai játékos, Semenyo és Eju volt egyébként a környékén. A bal szélen most már a horvát csapat, Baturina beadása. Budimir beletette a fejét, de háttal volt a kapunak. Elsurrant a labda a kapu előtt keresztbe, kirúgással jön majd Assar. A bal szélen, hogyha Baturinának van hely, vagy neki, vagy Perisicsnek, akkor nem sokat hezitálnak azt illetően, hogy a beadást válasszák-e.
1: Nekem nagyon tetszik Baturina játéka. Egy az egyben remekül veszi le az embert, nem tudják, hogy a bal lábára cserezve a jobb lábára. Most is visszavette a labát, és tudatosan Budimir elvitte az embert, és a mögötte érkező társ gólt szerezhetett volna. Ez egy nagy lehetőség volt.
0: És teszem hozzá, hogy Budimir azért el tud szakadni a gánai belső védőktől. Igaz, hogy most itt ez a beadás, ez a háta mögé érkezett. Még egy horvát labdaszerzés belefér itt a szünet előtt, aztán viszont egy test a test elleni ütközet, Kovácsics a földön, széttárja karjait Mateo Kovácsics. Drew Fisher pedig, a kanadai játékvezető mondja Kovácsicsnak, hogy tessék felkelni, de azért, mert véget ért az első félidő, úgyhogy érdemes bevonulni az öltözőbe. Horvátország Gána tehát egy játékrészt követően 1-0, Petar Sucsics átlövés góljával, ezt a 31. percben érte el a horvát együttes. A második kaput eltalált próbálkozása volt ez egyébként a horvátoknak, és a túloldalon, hát nem csal a szemem, Panama-Anglia 0-0. Jelenállás szerint tehát Horvátország csoport első, második Anglia és harmadik Gána, mind a három csapat továbbjutó pozícióban. Van mit értékelni, egyrészt a tabella jelenlegi állását, Laci, másrészt pedig ezt az első félidőt, mert hát a gánaiak támadóitól sok mindent nem láttunk, a horvátok pedig, én azt mondom, hogy energiatartalékosan tudnak vezetni.
1: Jól összefoglaltad, a másik meccset nem látjuk, az eredményt tudjuk. Azt gondolom, hogy bármilyen formában Anglia meg fogja nyerni ezt a mérkőzést, és a csoport élén fog végezni. Ez a mérkőzés eredményben tükrözi a látottakat, mert Gána valóban semmilyen veszélyt nem jelentett a horvát kapura. A horvátok az első valamire való támadásukból gólt szereztek, amit nem is nevezhetünk helyzetnek, mert egy 25 méteres lövés volt. Utána Baturina révén többször veszélyeztettek a balszérről, jöttek beadások. Volt Budimirnek egy ütközése a 16-oson belül, ami olyan véleményes lehetett volna, de a VAR sem vizsgálta, tehát nem lett belőle 11-es. Utána szintén voltak átlövései a horvát csapatnak. A horvátok az első 20 perc az nagyon lassan indult, tehát ott benne volt a mérkőzésben, hogy mindenkinek jó az X, nem kell kockáztatni. Az ivószünet, ugye most már tudjuk, hogy a futball 4/4-ről szól, az nagyon jót tett, ez időkérésnek is megfelel. Ahogy visszajöttek a horvátok, 2-3 percen belül gólt szereztek, letámadták az ellenfelet gyönyörű lövéssel, és utána lendületbe is maradtak. Gána azért a időkérés után, a kapott gól után egy kicsit jobban pörgette a játékot, de egyelőre a horvátok teljesen megérdemelten vezetnek.
0: Néhány gánai név, Antoine Semenyo, a Manchester City játékosa, 26 esztendős, 72 millió fontot fizetett érte a Manchester City a Bournemouthnak. Kerkez Milos csapattársa is volt a Bournemouth együttesében természetesen Antoine Semenyo, aki nagyon gólveszélyes játékos, hogy más nem mondjak, ebben az idényben 17-szer talált be az angol lélvonalban. Jordan Ayew, bár kiesett a klubcsapatával, a Leicester Cityvel az angol másodosztályból is, őt jól ismerjük, tudjuk, hogy gólerős játékos. Kamaldin Sulemana, az Atalanta játékosa, az olasz élvonalban azért ő a bergámóiakkal rendre azon csapatok közé tartozik, amely igencsak a támadó futballt preferálja. Ebben az idényben 25 mérkőzésen kétszer volt eredmény és egyszer adott gólpasszt, azért ennél el tudunk képzelni jobb statisztikai mutatókat is. És ott vannak a gánaiaknál a padon olyan játékosok, mint Prince Adu. A ferencvárosiak biztosan ismerik, mert a Cseh Viktória Pilsennyel megfordult a Grupom Arénában Adu. Iñaki Williams, aki ugye a spanyol válogatott Williamsnek a testvére, és hogy egy jól csengő nevű játékost kiemeljek, ugye az a Jirincsi, aki könnyen lehet a VB felfedezettje, ő döntötte el a gánaiak Panama elleni mérkőzését. Hol marad a gánai együttestől az a támadójáték, amit mondjuk ez a névsor predesztinálna, és amit mondjuk megszokhattunk néhány afrikai együttestől?
1: Minden összefügg mindennel. A gánaiak tudták mérkőzés előtt, hogy függetlenül az eredménytől tovább jutnak. Nyilván nem mindegy, hogy a második vagy a harmadik helyen, de ez tudatalatt ott van a játékosokba, és a csatárok ki vannak szolgáltatva az egész csapatnak.
0: De Panama és Anglia ellen sem láttunk olyan hű de nagy gánai támadó játékot.
1: Ez igaz, a Panama ellen azért voltak lehetőségeik, ott uralták a mérkőzést, de...
0: De nem játszanak látványosan.
1: Ahhoz képest, amit felolvastál, egyetértek, hogy nincs arányban valamilyen támadójátékot nyújtanak. Ez a mai meccsen, ez ebben magyarázható, hogy itt most biztos tovább jutok. Itt az egyenes kieséses szakaszban lesz kérdés az, hogy tudnak-e váltani ebből is egy komolyabb csapat ellen, ott már egy oda-vissza játéknál, mert ez most nem a kontrára berendezkedés, ez most biztonsági játék, amit ma játszanak. De úgy kezdtem a gondolatot, hogy a csatárok ki vannak téve a középpályásoknak, az, hogy mennyire támadnak le, mennyire jönnek mögéjük, mennyire segítik az ő játékukat, mert a hátulról előre vett labdákkal nem tud mit kezdeni Ayew, tehát így ki van szolgáltatva
0: a csapatnak. Azért egy másik névsort is. Jude Bellingham, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Harry Kane, na hát ezek a támadók viszont Panama kapujában nem tudtak betalálni. Hogy hogyan alakul majd ez a csoport, és mi lesz ennek a végeredménye, az majd kiderül nagyjából egy óra múlva. A félidőben Horvátország-Gána 1-0, Anglia-Panama 0-0, jön majd a folytatás, tehát most már nagyjából 10 perc múlva.
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tóth Béla. Jön tehát a második félidő a Horvátország-Gána és Panama-Anglia mérkőzésen a labdarúgó világbajnokság L csoportjának utolsó fordulójában. Cserél a gánai oldalon Carlos Queiroz szövetségi kapitány, érkezik a pályára Abdul Fatawu és Pepra Opong. Kettő változtatás tehát, egy a védelem tengelyében, Adjetit bekapja a pályáról, tehát Carlos Queiroz, Opong így a védelem tengelyében Lukaszen mellett, és a középpályára Fatawu érkezik, egész pontosan Owusu helyére. Ez a két változtatás tehát a gánai kapitánytól, Carlos Queiroztól, a horvátok pedig változatlan összetételben jöttek vissza az öltözőből. Jöhet tehát a második félidő kezdete. Itt a labdát Jordan Ayew indítja útjára. Ayewnak a mérkőzésen ez a hetedik labdaérintése. Megnéztem itt a szünetben a statisztikai mutatókat. És a másik érdekesség, hogy a túloldalon Budimirnek szintén hat labdaérintése volt egy félidő alatt, mint Ayewnak. A különbség csupán annyi, hogy Budimir emellett, vagy mindössze 6-szor ér labdába, de a párharcokat azt tudja nyerni. Volt már ezen a mérkőzésen 5 párharca is Budimirnek. Érdekesség az is, hogy Gána az első félidőben nem találta el ellenfele kapuját, úgyhogy ezzel azért ezen a világbajnokságon párját ritkító teljesítményt nyújtott egy félidő alatt. Gánai akció, Ayew. Na megvannak a labdaérintések, most már 10 fölött jár, mert ott a bal szélen megtartja a horvát védőkkel szemben, sőt egy sikeres cselt is bemutat. Aztán a bal szélen visszaadja a labdát a csapattársnak, Mensának. Már a jobb oldalra tevődik át a játék. Fatawu befelé cselez, aztán ő fölé száll a labda. A jobb oldalról indult meg befelé Fatawu. Ballábas játékosként természetesen tudták azt a horvátok, hogy ha olyan pozícióba kerül, akkor el fogja durrantani. Két horvát védőn túlverekedte magát, és a 16-os csücskétől azért 20 méterre a kaputól ballal lőtt, a jobb felső sarkot kereste volna, fölé szállt ez a próbálkozás. Úgyhogy marad az 1-0 Horvátország javára. Átnézek közben a másik találkozóra, ugye ezzel párhuzamosan zajlik a Panama-Anglia összecsapás. Ott is megkezdődött a második játékrész, abból 4 perc telt el, és Panama-Anglia 0-0, továbbra is gól nélküli állás azon a találkozón. Gánai akció, azért ez most az eddigi jelek szerintek teljesen más gánai együttes, mint azt az első fél időben láttuk, mert hogy támadó játékban sokkal bátrabb az afrikai gárda. Pongracic emeli előre, el is csúszott az emelés pillanatában, de ebből nem lesz baj, mert Budimir a félpályán megszerzi a labdát, de aztán a keresztező Senaya szereli őt, és hazagurítja a kapushoz, Assarhoz. Lukaszen védelem tengelyében, ugye ő Oponggal. Adjeti talán nem sérülés miatt hagyta el a gyepet, lehet, hogy pihenteti Queiroz a közép hátvédjeit. Egy emelés most Partitól ki a jobb szélre, túl magas Fatawunak, úgyhogy jöhet majd egy bedobással Horvátország. Carlos Queiroz az oldalvonal szélén, ő egyébként 2010 óta szövetségi kapitányként mindegyik világbajnokságon megfordult. A 73 éves portugál szakvezető 2010-ben hazáját, Portugáliát a 16 közé vezette, a 8-at döntőben Spanyolországgal szemben alul maradtak. Azt követően 2014-ben és 2018-ban, valamint 2022-ben is Irán szövetségi kapitányaként volt ott a világbajnokságon. Carlos Queiroz, aki emellett Ománban, Katarban és Egyiptomban is vezette a válogatottat, úgyhogy nem csak a 73 éve miatt egy igen, csak sokat megélt, sok helyen megfordult szakvezetőnek számít Carlos Queiroz, hogy más nem mondjak, volt Sir Alex Ferguson mellett a Manchester United segédedzője is, annak egyébként a legsikeresebb éveiben. Volt idő mindezt részletezni, mert a gánaiak a fél pályán járatják a labdát, egyelőre távol a horvát kaputól. A tengelyben elkéri Szibó, tisztán passzolhat a jobb oldalon ólálkodó Fatauhoz, Fatavu. Azért ő hozott lendületet a játékba, jobban adja be, és lemarad róla Semenyo. Ballábas játékos Fatavu, de nem kírballábas, jobban is tud centerezni. Elménázott mellette a horvát védelem, mármint Fatavu mellett és Semenyo mellett is, mert Semenyo teljesen háborítatlanul tudott berobbanni az ötösön belülre, de nem érte el ezt a félmagasan középre lőtt labdát. No, azért ez biztató, amit a gánai együttes nyújt a második félidő elején, mert tényleg gyökeres fordulat eddig a játék képében. Megint egy labdaszerzés, eljutol, ott a 16-os környékén egy elcsúszó játékos. Hát szegény Szulemana, szegény gánaiakat még az ág is húzza, pedig már a 16-oson belül a védőtől elszakadva tudta volna Szulemana átvenni a labdát. Fatavu beadása is azért kiemelendő, mert ha ott tényleg centik hiányoztak Semenyónak ahhoz, hogy a levegőben valahogy ballából még bele tudjon pöcizni ebbe a keresztezésbe. Eltelik 5 perc a második félidőből, Horvátország-Gána változatlanul 1-0, de itt a cserék meghozták a lendületet a gánai csapatba.
3: Igen, a cserék és a szünet, hogy Queiroz föllázta őket, teljesen más arcát mutatja a gánai csapat. Nagyon jó látni azt, hogy akarnak, mennek előre, gólt szeretnének szerezni. Az első fél időben ennek nyoma sem volt látható, ott teljesen kényelmesen visszaálltak, és csak várták, hogy a horvátok passzogassanak előttük. Most ezt teljesen a gánaiak uralták az eddig eltelt perceket.
2: Szabadrúgással jön most az afrikai együttes. A fekete csillagok, ez a beceneve a gánai nemzeti válogatottnak. Ájú végezheti majd el a kispad elől a jobb szélről ezt a szabadrúgást. Lágyan ível a 16-oson belőlre, senkinek nem jó. A horvát védők is már akik felugrottak, inkább visszahúzták a fejüket, mert ahogy sem érték volna el. Két idősödő együttes egyébként a pályán, mert hogy a horvátoknak az átlag életkora 30 év, míg a gánaiaknak 28 esztendő, tehát itt nem arról lehet beszámolni, hogy gyémántok, fiatal, csiszolatlan gyémántok rohangálnának a pályán. Így is van azért mind a két oldalon olyan 20 éves, a 20 éveinek elején járó játékos, aki azért a jövő tehetsége lehet. 52. perc a találkozón, bedobásra következett Horvátország, és most már a védelem tengelyében Pongracic, Perisic segít neki, Perisic kanyarítja ki a labdát a bal szélre, Baturina, vele szemben egy védő, visszafelé játsz a Baturina, Kovacsicsot megszereli, Fatavu, Semenyót ugratja ki, de Semenyó túl hosszan tolja meg, aztán a vonal előtt már nem sikerül utolírni, ráadásul les is volt. De itt az első labdaérintés Semenyótól, hát ritka hosszan tolta meg.
3: Igen, egyből zicserbe szerette volna hozni magát, de hosszan vette át valóban a labdát. Így, hogy les, így nincs jelentősége, de erre figyelni kell nagyon a horvátoknak a védekezésben.
2: Minden esetre Fatavunak az erőszakossága is kellett ehhez a gánai kósza akcióhoz. Fatavu a Leicester City játékosa, mindössze 22 esztendős. Isahaka Fatavu, előtte egyébként a Leicester Cityt megelőzően Portugáliában, a Lisszaboni Sportingban pallírozódott még 10 évesként. Horvát labdajáratás saját tér felén a horvát válogatott, Modric kéri el a sutálótól, Modric bele az előtte álló emberbe, a gánaiba, úgyhogy még továbbra is a saját tér felükön a horvátok, Livakovic a megmentő, ő emeli hosszan előre, aztán Szibó fejeli tova, Szulemana, ott a bal szélen érkezik menetrendszerűen Mensah, a felzárkozó szélső hátvéd. Most a beadás át a hosszúra, Fatavunak jó, de aztán a közben nyúló Perisic. Ez hatalmas szerelés Perisic-től, aki egyébként az ugrásnál elvétette a labda ívét, de javított. És megindít egy kontrát, Kovacsics próbál szöktetni, Budimir már a 16-oson belül kizárja őt a játékból, a Pong. és felszedi a labdát a kapus, Aszár, no! Hát ez egy teljesen más fél idő, Laci.
3: Nagyon jó nézni a gánaiakat, hogy így jönnek előre, viszont a horvátok nem úgy jöttek ki, ahogy gondoltam, hogy ki fognak jönni, hogy szeretnék lezárni a mérkőzés egy második góllal, hanem egy picit olyan kényelmesek, és a gánaiak erre ráéreztek. Itt a minden összefügg mindennel elv érvényesül, hogy a gánaiak följöttek, a horvátok leültek, most teljesen abban a mederben zajlik a mérkőzés, hogy a horvátoknak valahogy váltani kell, mert különben a Gána egyenlíteni fog.
2: Horvát labdaszerzés, Báturina külsővel Budimir felé, oda zár Lukaszen, szerel, és hát játékos társat játszott volna meg, de időközben Budimir kilökte őt a labda felől, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással Gána. Zlatko Dalic pedig egyelőre nem szánja el magát cserére a horvátok szövetségi kapitánya, de azt hiszem, hogy elküldte melegíteni a cserejátékosokat, mert érezhetően egy más ritmusú találkozóba csöppent bele a horvát csapata az öltözőből visszatérve. Szibó a gánai középpálya belsejében, Szibó, de még a saját tér felén a félpályán. Fatavu Kériel, ballábán a labda begurítja középre, Parti fordulhat, kényelmesen átveszi, Budimir mellett megtartja. Parti játszott korábban az Arzenálban is, most már a Villarreal játékosa, Spanyolországba visszatért, mert a Villarreal megelőzően erősített az Atletico Madridot is, Thomas Partey. Remek keresztlabda Lukaszentől, ez szép megmozdulás, már a 16-oson belül Sulemana, és tisztáznak Ayew elől, Modric ért vissza, és méterekről becsúszva tudott tisztázni.
3: Óriási szerelés volt. Luka Modric 40 évesen, előrejátékát ismerjük, de most góltól mentett.

0: Itt Philadelphiában egy góllal vezet Horvátország Gánával szemben. Sucsics távoli 25. percben szerzett góljával, illetve 31. percben szerzett góljával. 25 méterről lőtt ezt a találatot Sucsics. Mindenképpen érdekes most a csoportállás abból a szempontból, hogy Horvátország 6 pontjával első, 5 pontjával Anglia a második, és Gána 4 pontos, de csoport harmadikként biztos továbbjutó. Ez még könnyen változhat azért a hátra lévő bő fél órában. Horvát térfélen zajlott a játék, de tényleg csak zajlott, mert a gánaiak aztán a labdát megkaparintva most már jönnének előre a jobb szélen. Rövid passzos játék ismételten a védelem tengelyében. Oppong, Kocsú Pépre Oppong a teljes neve. Egyébként Franciaországban a nizzai együttesben játszik Kocsú Pépre Oppong. Korábban az angolok elleni mérkőzésen 3 percet töltött a pályán csereként. 22 esztendős belső védő. Zlatko Dalic az, aki hát itt hangos szóval biztatja, buzdítja a társakat, illetve a játékosokat, és azért azt el lehet mondani, hogy itt megpróbálja valamelyest a meglévő hiányosságokra felhívni a játékosok figyelmét. Carlos Queiroz pedig, hát megmondom őszintén, hogy egy keresztapa benyomását kelti, úgy a kispad szélén teljesen feketében, aranynyaklánccal a nyakában, de azt hiszem, hogy a keresztapánkra jellemző eleganciával és higgadsággal vezényli a csapatát. Gánai akció, Szibó kezdőkörben túl hosszan tolja meg, de ezt nem tudja kihasználni Petar Sucsics, a mérkőzés eddigi egyetlen góljának a szerzője. A rendes játékidőből fél óra van még hátra, Horvátország Gána 1-0, a csoport másik mérkőzésén Panama, Anglia továbbra is 0-0, hát azért az elképesztő meglepetés lenne, hogyha az angolok botlanának. A jobb széle megint Fatavu, ballal a beadás, Modricot rúgja Pongracic lábon, és ebből lett majdnem baj, de Livakovic összeszedte a labdát Ayu elől. Livakovic aztán a halántékát fogja, illetve a torkóját, mert lehet, hogy eltalálta azt Ayu. Megint egy némi kihagyása a horvát védelemben, Pongracic suta megoldása azt eredményezte, hogy Ayu majdnem lecsapott a labdára.
1: Igen, egy ilyen hibából majdnem egyenlített Gána, de eddig most a második félben nagyon tetszik, amit látok a gánaiaktól, és azon morfondíroztam, hogyha így tudnak játszani, nincs tétje számukra úgy a mérkőzésnek, hogy tuti tovább jutok, akkor ezt miért nem hozták felszíre az első félidőbe, de ezen már kár keseregni, most egész jó lett a mérkőzés.
0: Horvátoknál a labda, Pongracic, Sucsics, illetve Sutelo, a jobb szélen. Megelőre a labda Stanisic-től, miközben megszerzi a vezetést Anglia Panamával szemben a mérkőzés 62. percében, de figyeljük ezt a horvát találkozót is természetesen. Kovacic a bal szélre Baturinához, Baturina 20 méterre a kaputól be a büntető területen belülre, Kovacic visszagurítja, Perisic ki fog lőni, Perisic át a jobb oldalra, Stanisic lágyan beemeli a labdát a 16-oson belülre, tisztáznak a védők, igen. Kikanalazták onnan a labdát, Anglia pedig egy szögletet követően Jude Bellingham góljával szerezte meg a vezetés Panamával szemben, úgyhogy megint csak változik a csoportállás azt illetően, hogy a horvátokat megelőzik az angolok, tehát 7 ponttal jelen pillanatban Anglia a csoport első, Horvátország a maga 6 egységével a második, míg 4 pontos Gána csoport harmadikként pedig tovább jutó pozícióban. De hát sok van még hátra, mindössze a 62. percében tart ez a horvát-gánai összecsapás. A jobb szélen most ez a horvát akció kibontakozhat, igaz, hogy aztán a gánaiak zárják a folyosókat, és nem tudnak előre törni a horvátok, de most már a bal oldalon lehet próbálkozni, zakatol előre Kovacic, tovább passzolja Baturinához, átforgatják a jobb szélre, most már Stanisic, előtte ott van Vlasic, jön egy beadás, jobbal a kapu elé, összeszedő a kapus, félmagasan érkezett magához, tudta ölelni Assar, aki aztán kézből vágja előre, látszólag céltalanul, de Fatavunak ez még jó lehetett volna, biztosított az a Pongracic, aki hazabólintotta a labdát Livakovichoz, és még egy mondat az angol-panamai mérkőzésről, baloldali szöglet.

0: Tehát juttatott a kapuba Bellingham lábbal. Itt a védő az engedett annyi rést Bellinghamnek, hogy a szögletet azt közvetlenül be tudja kanalazni a kapuba 8-9 méterről. Azzal tehát 63 perc után Anglia vezet Panamával szemben 1-0-ra. A horvát csapat is előnyben hasonló, illetve azonos különbséggel, mint az angolok Panama elleni előnye. Itt is 1-0 a horvátok javára Gánával szemben. És most a kezdeti, a második félidő elejére jellemző gánai fölén követően, mintha már a horvátok akarata érvényesülne. Laci.
1: Nem, óriási energiát tettek a gánaiak az első negyed órába, meg is fordíthatták volna a mérkőzést, azt megúszta Horvátország. Most kiegyenlítődött a mérkőzés, mert végig nem lehet ilyen iramot diktálni. Most a horvátok egy kicsit megfogják a labdát, hogy megnyugodjanak, és a félpályán adogatnak.
0: Kiemelte Pongracsics a bal szélre, Ivan Perisic, 37 esztendős. Modric, ő még nála is idősebb, 40 éves. Labdaszerzés, elcsípi a labdát Szulemána, és akkor van a balján, meg a jobbján is társ. A legrosszabb megoldást választja, bal szélen Szemenyót őrizte szorosan Stanisic. Szulemána megoldásai nem igazán hoznak hasznot, hajtanak hasznot Gána javára itt a második félidőben. Kovacsic a labdával is érezhetően, akkor, amikor érzik a horvátok, hogy némi baj van, mert hogy a gánaiak más sebességű fokozatban játszanak, akkor megpróbálják lassítani a játékot. Most a jobb szélen éppen, de még a saját tér felén Stanisic. Modric gurítja át a bal oldalra Perisichez, Pongracsics, Sutalo, és hát lehet, hogy Livakovicsot is a kapuban bevonják, nem? Sutalo előre, Vlasic, Stanisic. Stanisic aztán Sutalóhoz. A gánaiak pedig nem támadnak le intenzíven. Szemenyó, valamint Jordan Ayew van legelőrébb, most mögöttük Szulemána, de azt hiszem, hogy itt az intenzív letámadás az nem tankönyvi példaként fog szerepelni a gánai játékot látva. Előre emelés most Sutalótól a félpályán a küzdelem a labdáért, Mensa kanalazta tovább, egyébként estébe. Lukaszen, Szibó kéri el a kezdőkörben. Szibó előre passzol, Parti pontatlanul vissza, Szibó pedig kénytelen hazugurítani a kapusához. Afrikai riválissal szemben Horvátország a világbajnokságokon még nem veszített mérkőzést. 3 győzelem, 1 döntetlen az eddigi 4 összecsapáson. 8 góllal és 8 rugott, mindössze 1 kapott góllal zárták a mérkőzéseket afrikai ellenféllel szemben a horvátok. Gánával első ízben találkoznak bármilyen tétmérkőzésen. Miközben Anglia növelt előnyét Panamával szemben. A találatnak a jegyzője Harry Kane, ezzel tehát úgy tűnik, hogy az angolok a második félidőben megrázzák magukat, és magabiztos előnyt alakítanak ki most már Panamával szemben. Panama még gól nélkül ezen a világbajnokságon. Szemenyó pedig kiharcol egy szögletet a csapata javára. Zárt előtt a területet Sutalo, jöhet majd a balról beadott sorokrúgás. Visszatérve még megint csak egy gondolat erejéig az angol-panamai összecsapásra, egy baloldali beadást követően Harry Kane fejjel volt eredményes. Itt pedig sarokrúgás következik. Ayew, gánai szöglet, jól tekeredik a labda, Parti elől öklözött Livakovic, igaz voltak ott horvát védők még Parti előtt. Begyűjti a labdát aztán a kezdőkörben Mensa, aztán a keresztlabda az egész pontos Fatavunak, aki leveszi a labdát a levegőből, de túl hosszan pöcköli maga elé, úgyhogy a sarokban már elfogyott a pálya, jöhet kirúgással Horvátország. Változott a helyzet azt illetően, hogy most már 2 gólos az angol előny, Horvátország tartja előnyét 1-0-nál Gánával szemben, és érkezik Matanovic csereként Budimir helyére, mindezekre a dolgokra tudsz reagálni, Laci.
1: Visszaáll a világrendje, hát az angolok a papírformát érvényesítik, ez várható volt. A 0-0-ás fél idő után sem kételkedtem abban, hogy Anglia meg fogja nyerni a mérkőzést. Ezen a mérkőzésen Gána közel áll a döntetlenhez, az első, második félidő elején, az első 15 percben nagyon jól játszottak a gánaiak. Most kiegyenlítődött a mérkőzés, megint az ivószünet hozhat egy változást, amire rögtön sor fog kerülni. Ugye ebbe az időkérésbe az edzők az utolsó taktikai utasításokat elmondják a csapatoknak. Meglátjuk, hogy hogy fog zajlódni az utolsó 22 perc.
0: 67. perc a találkozón, de nincsen játék megszakítás, úgyhogy egyelőre Drew Fisher, a kanadai játékvezető engedi még a mérkőzés folyását, nem pedig mondjuk a játékosok torkán folyna le a nedű az ivószünetben, miközben azért a csereként pályára lépett Matanovic az első labda érintésével szöktetné Kovácsicsot, aki hiába terül el a földön két gánai előtt, nincsen szabálytalanság, mutatja Fischer, aki viszont egy sárgalapot most már kioszt, Perisic pörgött túl, rúgta meg Fatavut, szabad rúgás jön majd Gána javára, és alig ha nem jön majd az ivószünet is. Az egész ugye abból indult most ennél a némi méltánytalanságot kiváltó esemény sorozat, hogy Kovácsics a földre került, de őt Fischer játékvezető megítélése szerint nem borították fel, Perisic pedig érzésem szerint törlesztett Fatavun. Ezért a sárga és ezért a szabad rúgás, és az ivószünet meg azért, mert hát Amerikában értékes perceket értékesítenek hirdetés formájában a televíziós társaságok. No, lehet értékelni, Laci, egyrészt ezt a mérkőzést, másrészt pedig a tabella állását.
1: Ezen a mérkőzésen Horvátország az első fél időben látottak alapján teljesen megérdemelten vezetett, viszont a szünetben a gánaiak nagyon jól jöttek ki, teljesen más felfogásba odaszorították a horvátokat a saját kapujuk elé, és Fatavu beállítása nagyon jó húzásnak bizonyult, remekül rángatja a horvát baloldalt, jönnek a beadások, veszélyes lehetőségek, a horvátok nagyon belekényelmesedtek ebbe az előnybe, és a gánaiak nem csak hogy egyenlíthettek volna, meg is fordíthatták volna a második fél idő első 15 percében a mérkőzést. Megúszták többször, egyszer Modric mentett óriási gánai lehetőség elől szögletre, ott a horvátok meg is ünnepelték őt, hogy 40 éves létére ugyanúgy kiveszi a részét a védekezésből is, mint a támadásból. A horvátok körülbelül a 20. perc körül tudták megtartani húzamosabb ideig a labdát, hogy egy kicsit lelassítsák a gánai rohamokat. Azóta kiegyenlítődött a mérkőzés. Az első fél időben is az időkérés után változott a játékképe, olyannyira, hogy akkor született meg a horvátok vezető gólja. Kíváncsi leszek, hogy most ez az utolsó időkérés a mérkőzésen, hogy itt valamelyik csapat tud-e még belenyúlni. A csoport állásáról meg annyit, hogy Anglia a papírformának megfelelően megnyeri ezt a csoportot, és ha Gána nem tud egyenlíteni, akkor Horvátország lesz a második, Gána a harmadik, de mint említetted, mindenki tovább jut ebből a csoportból. Horvátország egyetlen esetben nem jutna tovább, ha kikapna ezen a találkozón.
0: Mert akkor bizony a gólkülönbsége már rosszabb, mint például Dél-Koreáé, ahol egyébként még izgulnak, hogy a csoport harmadikok rangsorában becsúsznak-e az első 8-ba a koreaiak. Úgyhogy itt a horvátok mindenképpen azt szeretnék elkerülni, hogy kikapjanak. Azt illetően, miközben a közönség az kiváló hangulatot teremt a mérkőzésen, azt tekintve, hogy Horvátország Gánával szemben, hogyha nyer, akkor a kolumbiai-portugál mérkőzésnek, az ezután következő mérkőzésnek a vesztesével találkozik majd a legjobb 32 között. A horvátok szerinted, hogyha választhatnának, akkor Portugáliát vagy Kolumbiát választanák inkább?
1: Véleményem szerint Kolumbiát.
0: Biztos?
1: Az se lenne sokkal könnyebb. Nem biztos, ez én gondolatom, mert nagyon egyforma.
0: Most gondolj bele, hogy a két 40 esztendős Modric és Ronaldo egyszer a pályán.
1: Igen, hát az fantasztikus karrierek vannak ezen a VB-n, fantasztikus
0: egyéniségek. Ronaldo már 41.
1: Igen, hát ő már még több. Nem tudom, szerintem ebben nem gondolkoznak így, hanem egyelőre jussunk tovább, nyerjük meg a mérkőzést, jön akinek jönni kell, mert most én evidenciát mondok, hogy a VB-n, ha meg akarod nyerni, akkor aki szembe jön, azt meg kell verned, különben a 32 között már egyenes kiesés van, nem tudsz tovább jutni. Nagyon jó mérkőzések, a 32-ben is lesznek már, de a 16 között, meg pláne a 8 között fog elkezdődni az igazi nagy csapatok csatája.
0: Tomás Asante és Noah Maha érkezik a pályára gánai felszerelésben. Lekapja Jordan Ayút, és Kamaldin Suleiman át a pályáról, Carlos Queiroz, Gána portugál szövetségi kapitánya, az ivószünet véget ért, úgyhogy folytatódik a találkozó. 72. perc, Horvátország Gána 1-0, Sucsics 31. percben elért góljával, és a kvartett másik párhuzamosan zajló mérkőzésén Panama Anglia 0-2, Bellingham és Kane talált be 5 perc leforgás alatt a második játékrész első negyedóráját követően. Ezzel tehát a csoportban az élen most Anglia, aztán Horvátország és Gána következik továbbjutó pozícióban, de azt hiszem, hogy itt Queiroz ezekkel a cserékkel megint csak azt szándékozik elérni, hogy valamelyest hozzon változást a mérkőzés menetébe. Horvát szabálytalanság után eltalálta ugyanis Pongracsics Pártit, jöhet a szabadrúgás gánai részről, a horvát kaputól nagy a távolság, majdnem 30 méter, a 16-oson belülre ívelhet majd a gánaiak rúgójátékosa Nuamaha, ő maradott egyedül ballábasként a labda mögött, ektogol sorfal, Nuamaha, Benyesi, ott az érkező, és egyenlít Gána! Lukaszen a gól szerzője, ő érkezett a legjobb ütemben erre a labdára. Nem volt les, a horvát védelem elmélázott, és közelről figyelték azt, hogy Lukaszen az emelést követően ballal a baloldali kapufa mellé gurít. Aztán lehet, hogy a partjelző mégis emelte a zászlaját, mert most már Lukaszen hát nem hiszi el, amit lát, a lest beintették. Na ezt majd megnézzük, meg látjuk, hogy valóban les volt-e. Maga a mozdulat az kiváló volt a belső védő részéről.
1: Én visszamennék még az alapesethez, hogy Pogacsics ilyenkor látszik, hogy mennyire fontos az, hogy elkövetsz egy fölösleges szabálytalanságot, mert ez az volt, és ebből most elemzi a VAR, nem biztos, hogy les volt egyébként, mert mélységből jön, ezt vonalazni fogják több helyről, de egy nagyon-nagyon jó elvégzett szabadrugás volt, ballal a védelem mögé, a hosszú ötös sarkától kicsit beljebb, nagyon jó érkezés, hát ezt most meg fogják nézni több oldalról, de az alaptézis, hogy nem szabadott volna szabálytalankodni a horvát játékosnak, mert fölösleges volt, hosszan vette át a labdát, a saját hibáját akarta korrigálni, és letarolta az ellenfelet, ebből lesz elképzelhető, hogy egy egyenlítés.
0: Szerintem ez nem volt les egyébként a visszajátszás alapján, mert nagyon úgy látszott, hogy valóban Lukaszen a védők mögül érkezik, nem is kicsivel, és itt jegyzem meg, hogy itt Ernest Nuamaha az első labda érintéséből ugye most cserélték be, gólpasszt adott. Minden esetre vizsgálódik a VAR szobában. Az a mexikói játékvezető Guillermo Pacheco Larios, aki a főnök. Mindjárt kiderül majd, hogy mit mondanak Drew Fisher játékvezető fölére, hogy valóban les volt-e Lukaszen találata. Nem tudom, hogy mit kell itt annyira vonalazgatni, mert az alapján, az egy visszajátszás alapján, amit volt szerencsénk megtekinteni, az alapján úgy tűnt, hogy hát jócskán a védelem mögül érkezett Lukaszen. Ernest Nuamaha, a gólpassz jegyző játékos, 22 esztendős és a Lyonban pallírozódik. Dániából a Nordsjælland együttesétől szerezte meg őt a francia csapat. Fischer pedig továbbra is vár az ukázra, ami a VAR szobából érkezik majd is. Döntő lehet azt illetően ez a döntés, hogy Lukaszennek a második válogatottságán ez lehet az első gólja.
1: Pontosan, meg hát nem mindegy, helyet cserélnének a táblázaton ez a két csapat a csoportban, hogyha ezt a gólt megadják, és ez maradna a végeredmény. Tehát döntő fontosságban meg fogja nézni a játékvezető, és véleményem szerint meg fogja adni a gólt.
0: No, azt hiszem, hogy itt Fischer először kijön a monitorhoz. Igen, kihívták tehát a kanadai játékvezetőt, hogy nézze meg ezt az esetet. És nem a les lesz itt az elsődleges, hanem volt-e szabálytalanság gánai részről a beívelés pillanatában. Gánai szabálytalanság egész biztosan nem volt, inkább horvát, mert hogy egy gánai játékos terül el ott a 11-es pont környékén, Szibó a földön. Hát itt most már minden szögből megmutatják a játékvezetőnek, hogy mi a helyzet. A gól az érvényesnek tűnik, mert nincsen les. Tehát tényleg a 16-os vonaláról érkezik Lukaszen, jócskán a védővonal mögül. De ott a 11-es pont környékén lehet, hogy Peršić szabálytalankodik? És akkor ez egy második sárga, és ezért vizsgálják annyira? Hát Laci, te mit látsz? Mi lehet az ok annak, hogy itt most ezt nagyon tüzetesen megnézik? Röviden, mert aztán jön az ítélet. Illetve meghallgatjuk először Drew Fisher játékvezetőt, hogy ő mit látott. Füleljünk!
2: The attacker number 8 is in an offside position, but does not impact the play. Decision is goal.
0: Gól! Azt nézték meg, hogy itt a támadó játékos les helyzetben volt gánai részről, és hogy ő hatással van-e a játékra. De egyáltalán nem volt hatással, úgyhogy érvényes a találat.
1: Mi ezt láttuk az első bevonalazásból, egy nagyon jól elvégzett szabadrugás, de hát amit már említettem, egy teljesen fölösleges falt előzte meg, viszont a második fél időt látva Gána teljesen jogosan egyenlített.
0: Ugye a 8-as számú játékost vizsgálták, Szibó helyezkedését, hogy ő lesen volt, akkor amikor megpróbálja mondjuk a 16-oson belülre törve lerázni a védőket, akkor vajon ő zavarta-e annyiban, ugye lesről indulva a horvátokat, hogy azok ne tudják megjátszani a labdát. Fischer játékvezető a saját szemével győződött meg arról, hogy nem, úgyhogy Lukaszen gólja az minden körülmények közepette szabályosnak bizonyult. Megvan az egyenlítés. Horvátország Gána hosszas varvizsgálatot követően 1-1 a mérkőzés a 78. percében tart, és megint fordult a kocka. Az első Anglia 7 pontjával a csoportban, a második most már Gána 5 pontosként, a harmadik pedig Horvátország a maga 4 pontjával.
1: De itt a horvátoknak az a veszély, ha ne adj Isten kikapnak, ők kiesnek és utazhatnak haza, tehát most már óriási a tét a horvátoknak.
0: Nem szabad kikapni a Horvátországnak, és hogy ilyen helyzetben mennyit kockáztat a Dalic csapat, az hamarosan kiderül. Most a labdával ott Pašalić, időközben ő pályára lépett, 15-ös számmal Mário Pašalić, itt még a gánai gól megünneplése után érkezhetett a pályára Mário Pašalić. Elhárítják ezt az akciót a gánai védők, Mário Pašalić Mateo Kovacsicsot váltotta. Jöhet a horvát támadás építés, mondom én nagyon optimistán, hogy jöhet, de hát most a labda ott csücsül sutáló talpa alatt, a belső védő pihentette meg a játékszert a 16-os vonalánál. Livakovic gurítja ki a labdát aztán a közép hátvédhez, egy ível is előre a jobb oldalon, ezt meg elfejelte onnan. Csereként pályára lépett Pepre Oppong. Van még hátra tehát a hosszabbítás nem számolva 10 perc. Ilyen helyzetben, amikor a vereség valóban a horvátok kiesését jelentheti, vajon mennyit kockáztatnak?
1: Véleményem szerint semmit, viszont benne van az ember fejében az, hogy úristen, csak nehogy gólt kapjunk, első a biztonság. Nyilván, ha lesz kontra lehetőség, azt végigviszik a horvátok, de hogy már fölöslegesen egy ember se fog hátulról elmenni, az biztos. Gána, kíváncsi vagyok, hogy mennyit tesz azért, hogy megnyerje a mérkőzést.
0: Zlatko Dalic szövetségi kapitánynak még van 3 csere lehetősége, úgyhogy kiderül majd talán abból, hogy neki milyen szándékai vannak a hátra lévő időszakában a találkozónak, hogy kiket cserél be és milyen pozícióba. Modric a jobb szélen elszórja a labdát, aztán inkább egy szabálytalanságot bevállalott Vlasic. Földre vitte Fatavut, csak hogy ne tudja meglódulni az egyébként gyors ballábas játékos, aki most már a jobb szélről átmozgott a bal oldalra. Lecserélte Szulemánát, ugye bár Carlos Queiroz, és így megüresedett a bal szél. Most a jobb oldalon ez az akció, megint a földön Senaya. Baturina csóválja a fejét, érzése szerint Senaya erre rájátszott. Szabadrúgást ítélt a játékvezető. 81. perc a találkozón, Horvátország Gána 1-1, Sucic valamint Lukaszen góljával. A túloldalon a kvartett másik mérkőzése New Yorkban, 83. perc, Panama, Anglia 0-2, Bellingham és Kane volt eredményes a második játék részben. Livakovic a 16-osán belül, bíbelődik a labdával.
1: Ez egy nagyon érdekes szituáció, ami most kialakult a mérkőzésen. Avval, hogy Gána egyenlített, megelőzte Horvátországot a csoportban, tökéletes neki az eredmény. A horvátoknak jelen pillanatban tökéletes az eredmény, mert tovább jutok. Egy kicsit olyan remiszaga van saknyelven szólva, tehát mindenki most már elégedett a döntetlennel. Kíváncsi vagyok, hogy tesz-e valaki még valamit a győztes gól megszerzéséért.
0: ívelés előre, ezt még el tudta csúsztatni Matanovic. Aztán Partey elvéti, ott a helyzet, Pašalić ellövi, nagy védés! Assar! Óriási bravúrja! Pašalić, aki nemrég állt be csereként a horvát válogatottba, Partey hibáját követően szemben a kapuval lőhetett 20 méterről ballal. Szibó hibázott egyébként, és 16 méterről ez a Pašalić löket, ez kiváló volt, keresztbe nyúlt és jobb kézzel tolta ki Assar. Itt most lehet, hogy a gánai pontszerzés múlik ezen a bravúron. De jön előtte még a horvát szöglet, illetve azt követően a horvát szöglet, hogy Assar kitolt a tenyérrel. Hosszú-hosszú idő után az első horvát lehetőség. Modric vállalkozik a sarokrúgásra. Ívelhet 82. perc a találkozón. Modric, magasan a labda, középre ott a fejes, és bepattan! Vezet Horvátország Vlašić fejes góljával! Ismételten megszerzi a vezetést Horvátország. Itt egy sarokrúgás követően Modric gólpassz, Vlašić ezen a világbajnokságon először talál be. A gánai védők pedig fölbe gyökerezett lábbal figyelték azt, ahogyan a visszafelé kanyarodó, tehát a kaputól távolodó ívelésre Vlašić visszafelé mozog, és elbólintja a labdát a jobb oldali kapufához, amiről bepattan a labda a hálóba.
1: Egy remekül elvégzett szöglet volt Modric részéről, és ha valami nem volt benne a mérkőzésben a második fél időben, az a horvát gól, de a szöglet előtt már óriásit védett Assar, és abból a szöglet után gyönyörű gólt fejelt Vlašić, védhetetlen a kapu számára. Hát a gánaiak ezt maguknak köszönhetik, hogy a második fél időben nem rúgtak több gólt, mert benne volt a lehetőség. Így úgy gondolom, hogy ebben a góllal, mivel innen már kettőt kéne rúgni ahhoz, hogy kiessen Horvátország, hogy mindhárom csapat, tehát Anglia megnyeri a csoportját, jelen pillanatban a horvátok a másodikok, Gána a harmadik helyen, tehát mindenki tovább jut. Horvátország, ezt már többször említettük, de csak akkor esne ki, ha kikapna ezen a mérkőzésen.
0: 2-1 a horvátok javára, Vlašić teljesen zavartalanul tudott fejelni 10 méteren a védőktől elszakadva. Megint fordult a kocka a tabellán, 7 pontjával továbbra is csoport első Anglia, de a második immáron Horvátország 6 pontosként és 4 pontos Gána. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik együttes lesz a második és melyik a harmadik. A második a K csoport második helyezettjével találkozik, a Portugália-Kolumbia mérkőzés vesztesével, vagy éppen döntetlen esetén, hogyha az a mérkőzés döntetlenül ér véget, akkor Portugáliával. A harmadik helyzet pedig a K csoport elsőjével találkozik, a portugál-kolumbiai mérkőzés győztesével, vagy döntetlen esetén Kolumbiával. Egész egyszerű a forgatókönyv tehát. Csereként pályára lép Irencsi a gánai válogatottban, Szibó hagyja el a gyepet. Minden csere lehetőségét kihasználta Carlos Queiroz. És tényleg abból a szempontból nagyon érdekes a labdarúgás nevű játék, hogy akkor, amikor a gánaiak elkezdtek jobban támadni, elkezdték a horvát védelmet nyomás alatt tartani, pontrúgás követően jött az egyenítés az afrikai csapattól, de aztán a horvátok a második fél időben először vittek végig egy támadást, Assart bravúra késztette Pašalić, és aztán a rákövetkező szögletből megszületett ez a Vlašić fejes. Horvát labdaszerzés. Modric szaporázza léteit a bal szélen, az érkező Baturina kapja, jön a beadás, jobbal kifejelik, Partey az elől ólálkodó Matanovic elől, Pašalić fejjel tovább, csuka fejes. Hát itt most Perisic mutatta be mindezt, amivel némiképp tapsra kényszerítette a közönséget. Perisic közelebb inteni a társakat magához, tartogatja a labdát a bal szélen, Iván Perisic, Modric kéri el saját tér felén, Pongracic ott van a védelem tengelyében, bevonják most már Livakovicot is. 86. perc a mérkőzésen Horvátországának 2-1. A csoport második helyén jelenleg tovább jutó pozícióban Horvátország. Lemarad egy ütközetet követően Semenyo és Pongracic. Semenyo a bal lábát fájlalja. Nem volt már ott régen a labda, amikor az induló Semenyo eltalálta Pongracicot, és ezért áll most a játék, mert érdeklődik a bíró, hogy kell-e orvosi segítség bármelyik játékosnak. Semenyo továbbra is nagy fájdalommal az arcán a gyepen elterülve. És akkor itt azt hiszem, hogy megint van lehetőség, Laci, értékelni azt illetően, hogy látsz-e még bármilyen fordulatot a mérkőzésben, tehát Gána tud-e második ízben is egyeníteni szerinted?
1: Még egy gondolat erejéig kitérnék itt Semenyóra, hogy ő úgy támadta meg a Modric visszapasszolta a labdát Pogacsicsnak, aki egyszerűen csak tovább passzolta a kapusának, de Semenyó olyan lendülettel ment, hogy beleszállt Pogacsicsba, és ő sérült bele, mert úgy néz ki, nagyon fájdalmas arccal fekszik a gyepen. Nem látok most esélyt arra jelen pillanatban, persze a foci mindig tartogat, mint ahogy láttuk ez a meccs is, egy váratlan gólt, ahogy a horvátok a második félidőbe nem is támadtak, és mégis meg tudták szerezni a vezetést. Én most nem látom azt, hogy Gána ki tudna egyenlíteni ezen a mérkőzésen. Horvátország az első félidőben sokat tett, főleg az első félidő második felébe az időkérés után sokat tett azért, hogy megszerezze a vezetést, meg is tette. Gána remekül játszott a második félidőbe, de most a horvát gól óta elvesztették a fonalat. Menni mennek, hajtanak, de most már nem tudják azt a kreatív játékot játszani, mint a második félidő első 20 percébe tették.
0: Nagyon kíváncsi voltam a pontos magasságára Nikola Vlasicsnak. 179 cm, tehát nem egy égi messzelő, mégis ő fejelt a gólt. Baturinát és Pongracsicsot lekapja a pályáról Zlatko Dalic, és a két játékos helyén Marko Pašalić, tehát a második Pašalić, és Joško Gvardiol is lehetőséget kap most az utolsó hosszabbítással együtt. Azt hiszem, hogy itt lesz negyed óra mindenképpen, amit pályán tölt a Manchester City játékosa. A másik Manchester City játékos Semenyo egyelőre a pályán kívül, egy percig ember hátrányban az ápolás miatt Gána, és ezt kihasználhatják a horvátok már a 16-oson belül. Matanovic szedte össze, de nem tud lövő helyzetbe kerülni. A félmagasan belült labdát, mert ez tényleg lövésszerű átadás volt, jobban még valahogy a levegőből levette, de aztán már ott volt előtte a védő, és azt már nem tudta megkerülni. Lukaszen, a gánai gól szerzője. Saját ér felén. Senaya laposan előre. Mário Pašalić tisztázott, és ez megint csak egy horvát lehetőség. Matanovic elviszi a labdát ott a szélső hátvéd mellett, visszakapja Perisic-től beközépre. Lövőhelyzet, Modric nem fogja eldurrantani, tovább teszi a labdát. Bondol egy próbálkozás, és ez így már les. Jelez a játékvezető kanadai asszisztense. Azon az oldalon Lajos Árfa. Szabadrúgás kifelé. Jönnek előre a gánaiak. Tényleg itt az első fél időben voltak olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor joggal aggódtunk, hogy ez egy dögunalmas 0-0 lesz. Ahhoz képest a második fél idő már szállítja azokat az izgalmakat, ami miatt szeretjük ezt a csodálatos sportágot. Semenyót találták most lesen, visszatért a pályára Semenyó, de azért a mozgásán látszik, hogy nem teljesen egészséges. Horvát szurkolói könnyek már a lelátón. Ezek örömkönnyek. Láttunk már könnyező gánai szurkolót is, azok meg inkább bánatkönnyek. Na de hogy ki nevet a végén, hát az is kiderül hamarosan.
1: Szerintem mind a két csapat, mert mind a kettő tovább fog jutni jelen áll szerint, mert horvátok nem fognak kikapni, tehát egymást viszik tovább, Anglia meg megnyeri a csoportot.
0: De azért érezhetően itt a második fél időre már egy olyan összecsapássá minősült ez a mérkőzés, ahol egyáltalán nem mindegy, hogy ki a második, ki a harmadik.
1: Mert sportemberekről van szó, természetesen mindenki nyerni szeretne, de hogy te is fölvázoltad, és egyetértek vele, hogy Kolumbia meg Portugália közel azonos játékerőt képviselők eldöntik egymás között, hogy ki lesz a csoport első. Egyik kapja ezt, másik azt a két pályán lévő csapat közül.
0: Letelt a 90 perc, megkezdődött a hosszabbítás, 7 perc a minimum ráadás a mérkőzésen. Labdaszerzés, megint csak Gvardiol feldönti őt aztán. Az a Senaya, aki elsőre megállt, mert úgy érezte, hogy Gvardiol szabálytalan eszközökkel vett el tőle a labdát, aztán amikor látta, hogy ebből nem lesz sípszó, akkor utána iramodott ellenfelének, és a 16-os előtt még feldöntötte Gvardiolt. Szabadrúgás tehát a szélről. 93. percében tart a Panama-Anglia mérkőzés, 0-2 változatlanul, úgyhogy az angolok is most már megszilárdítják lassan a helyüket a csoport első pozíciójában. Baloldalról tehát ez a horvát szabadrugás. Modric, kapura, élesen, laposan lőtt keresztbe, de a hátvédek tisztáznak. Nincsen induló gánai játékos, de van. Szemenyó lett volna az, illetve itt most aki feldöntöttek, az Thomas Asante. Játékvezető csupán szabadrúgást ítélt, Pongracsicsnak lapot nem mutatott fel, ezért a faltért. 5 az, 5 ellen támad most Horvátország a gánaiak labda vesztését követően, de meg is torpannak a 16-os környékéhez érve a horvátok. Modric kéri, tisztán kapja a 16-oson belülre, egylövés, Pašalić eldurrantotta, de bele a védőbe Mário Pašalić. Guardiol ballal emel ki a jobb oldalra, ott meg Marko Pašalić van. Visszapattant azt hiszem rá a labda, a szerelési kísérletet követően a játékvezető viszont szögletet ítél. Marko Pašalić harcolt a Kimenszával szemben. Jelzett, ráadásból 2 perc eltelik lassan. Jobb oldalról most ez a horvát szöglet, ugyanúgy Modric végzi el, mint korábban Nikola Vlašić góljánál. Modric kicsiben ezúttal. Marko Pašalić, nincsen beadás. Modrichoz Pöcizi. Modric vissza Marko Pašalićhoz. Most ballal a centerezés magasan, túl magasan. Kiszáll kirugásra. Hazard pedig elkéri és már dobja játékba a csapattársakat. Ő még mindenkit küld előre. A gánaiak 33 esztendős kapusa. Partey. Mellette érkezik Lukaszen. Második válogatott mérkőzésén első gólját jegyezte. Lukaszen lehet, hogy ez pontot nem ér. Jirencsi. Ő szerezte ugye a gánaiak másik gólját ezen a világbajnokságon. 2 rugott és 2 kapott góllal csoport harmadikként tovább juthat. Gána 4 szerzett pontnak köszönhetően. Kezezés volt talán Nuamanahánál, de a játékvezető mindez fölött szemet huny. Sőt, a horvátok akár indíthattak volna egy kontrát, ezt most elszórakozta Marko Pašalić. Teljesen szétszakadt most a pálya, de Partey felpörgeti a labdát Jirencsi felé, Pongracsic fejjel, most már lábbal, az égbe emeli a labdát. Visszafejlik még azért a gánaiak. Tényleg jönnek előre az afrikaiak, de most nem igazán hatékonyan. A jobb oldalon labdát kap azért még Nuamaha. Egy lövés, ez meg levágódik Modric testéről. Rászúrta a labdát Senaya. Matanovic meg elvinné a védője mellett, villan a sárga lap a mérkőzésen, Kodzsó Pepra kapja. 94. perc, Horvátország, Gána 2-1. Megint csak egy pillantás a kvartett másik találkozójára, amely lassan véget ér. Panama, Anglia a 96. percben 0-2. És le is fújta azt a találkozót a játékvezető, úgyhogy Anglia már biztosan csoport első, mert 2-0-ra megverte Panamát Kane és Bellingham góljával. Kodzsó Pepra Oppong pedig egy sárgát is kapott, ugye az előbbi szabálytalanságért. Perisic a másik sárgalapos a bal szélen meghúzza, aztán a beadási kísérletébe belelép a szélsővédő Senaya. Játékvezető pedig jelzi, hogy szöglet következik. Ezzel most tökéletesen elégedettek a horvátok. Könnyen lehet, hogy ez a győzelmet is jelenti számukra. 2 perc marad a minimum ráadásból. Šušić és Vlašić lőheti tehát a legjobb 32 közé a horvátokat. És innestől fogva várhatják ellenfelüket majd déli szomszédaink, hogy Portugália vagy Kolumbia sodródik Horvátország útjába. Kicsiben a szöglet ez is, Modric a bal oldalról visszakapja most Pašalićtól. Modric szépen megtartja, aztán már a 16-oson belül jól csel, átnyesik a túloldalra, sikerül menteni. Fatavu még futhat ezért a labdáért, indít, elől csupán egy társ, Szemenyó, aki viszont továbbra sem egészséges mozgású. Megküzd a labdáért Jirencsi, Partey, kína jobb szélen még ott van Nuama. Ki meg Modricról. Modric elől hátul, azért ezen a mérkőzésen tényleg Luka Modric szívét, lelkét beleteszi abba, hogy horvát győzelem szülessen. Nem csak gólpaszt adott Luka Modric, hanem emlékezhetünk rá, hogy az első fél időben meg most is a saját tér felén tud tisztázni, szerelni, elképesztő milyen munkát végez a 40 esztendős aranylabdás klasszis. Nála labda Modric, hátra nem adja, mert ólálkodott ott Semenyo, zárva a passzsávot. A rendes játékidő bőven letelt, már a 97. percben járunk. Horvátország Gána 2-1, beléptünk a jelzett ráadás utolsó minutumába. Még mindenkit küld előre Assar, Kocsó Oppong, ível ballal a 16-os környékére, kifejeli Pongracsics, ott van még a gánaiaknál, Nuama átnyesné a baloldalra, ebbe meg beleteszi a fejét Marko Pašalić. Még jönnek előre a gánaiak, egy megindulás Mensától, aztán a lövés fölé mellé. Éles szögből Fatavu nem talált el a kaput, nem volt ez igazán jól helyzett lövés, erő volt benne csupán. A gánaiak csóválják a fejüket, mert hogy ebből nem lesz győzelem és pontszerzés sem. Első vereségüket szenvedik el ezen a világbajnokságon a gánaiak, de mindez számukra nem jelenti a világ végét, már csak azért sem, mert így is tovább jutnak a legjobb 32 közé. Itt a mérkőzés vége, Horvátország Gána 2-1. Nyert Horvátország úgy, hogy kétszer is magához ragadta a vezetést, és másodjára már meg is őrizte előnyét. Nikola Vlasic szerezte a győztes találatot, és ezzel, na meg azzal, hogy Panamát 2-0-ra verte meg Anglia, kialakult a csoport végeredménye. 7 pontjával első helyen zárt Anglia, 6 pontos Horvátország, és másodikként tovább jutott. Harmadik Gána 4 ponttal szintén tovább jutott, és Panama 0 ponttal, rugott gól nélkül, 3 vereséggel búcsúzik a tornától. Vukovics László állandó szakértőnk egyelőre még nem jut szóhoz, most már igen.
1: A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már tovább jutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Itt azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet, ami tudjuk, hogy 4/4-ből áll mostanában már a futballmérkőzés a világbajnokságon, egy időkérésnek felel meg. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucic kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Teljesen megérdemelten, vagy úgy mondom, hogy megérdemelten, hogy a ivószünet utáni visszajövő teljesen más mentalitású horvát csapat megérdemelten szerezte meg a vezetést. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik arcát, még össze is néztünk Tóth Béla kollégámmal, hogy így tudnak játszani, akkor mire vártak az első fél időbe, pláne annak tükrében, hogy ők már biztos tovább jutok a csoportból, nem volt vesztenivalójuk. Nagyon jó futballt mutatott be Gána, a második fél idő 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavu révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Semenyo épp hogy lemaradt, nagyon-nagyon jó focit láttunk, és amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogacsics, saját labdáját rosszul vette át a saját 16-osánál, és menteni akarta a menthetőt, és elkázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé a gánai Nuamaha, és Lukaszen közvetlen közelről beegyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből, de tényleg a semmiből, mert Horvátországnak semmi lehetősége nem volt a második fél időben, volt egy remek Pašalić lövés, egy pár tír labdát veszett a saját 25-ösén, Pašalić lövését óriási bravúrral védte Assar, Modric szögletét pedig Vlasic fejelte be 10 méterről. 2-1-re vezettek a horvátok a 77. percben. Ekkor a 83. percben szerezte meg a vezetést a Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a csapatba a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt, így mind a két csapat tovább jutott a csoportból. Óriási az öröm a horvátoknál, mert benne volt a mérkőzésben, hogyha elvesztik, kiesnek. Folytathatják a legjobb 32 között, de Gána is a legjobb harmadikokként tovább jut.
0: Ehhez pedig más nem lehet hozzátenni, mint hogy a labdarúgó világbajnokság maratoni közvetítése folytatódik még hozzá, most már fél órán belül. Magyar idő szerint éjjel 13:30-tól Kolumbia, Portugália és Kongó Üzbegisztán mérkőzés következik a K csoportban. Edvi László kollégánk számít a hallgatók figyelmére, rajtra készen állva már várja azt, hogy megkaphassa a szót, azért még egy 25 percen át ki kell bírnia, mert hogy 4 perccel múlt éjjel 1 óra, a Horvátország-Gána mérkőzés 2-1-es horvát sikerrel zárult. Horvátország-Gána, valamint a csoportgyőztes Anglia is tovább jutott a legjobb 32 közé. Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönöm a szakértő segítséget, maradsz te is, segíted majd Edvi Lászlót is. Tóth Béla búcsúzik a mikrofonnál, viszont hallásra.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 13., nehogy 13., a 23. labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között még 6 hely kiadó is, ez a 6 hely nagyjából olyan 3/4 hatájában fog eldőlni. Az biztos, hogy a következő 2,5 órában zárul a K csoport, ez a Portugália, Kongó, Üzbegisztán, Kolumbia féle csoport. Ebben a csoportban június 17-én Portugália, Kongó 1-1 volt. Nem kis meglepetésre, egy nappal később Üzbegisztán, Kolumbia 1-3. Portugália, Üzbegisztán 5-0, ez már június 23-án volt, majd június 24-én magyar idő szerint Kolumbia, Kongó 1-0. Na most ez azt jelenti, hogy jelenleg ebben a csoportban Kolumbia 2 győzelemmel áll a csoport élén. Portugália ugyebár egyik mérkőzését döntetlenre adta, tehát neki csak 4 pontja van. Ez a két csapat egymás ellen játszik a csoport első helyért, míg Kongó és Üzbegisztán harcol egymással. Kongónak 1 pontja van, Üzbegisztánnak 0 pontja van. Kongó győzelem esetén be tudna jönni az egyik továbbjutó 3. helyre. Egyébként már 6 hely eldőlt a legjobb 3. között is. 2 hely kiadó, Irán és Dél-Korea retteghet, hogy megelőzzék, hogy megelőzze valamelyik csapat őket. Iránnak és Dél-Koreának 3-3 pontja van. Furcsa ez egyébként, napok óta egyfolytában egy virtuális párharcot folytatunk, és virtuális párharcot követünk, ugyanis a csoport harmadikoknak a párharcát követjük. A csoport harmadikok ugyebár úgy vívnak egymásra párharcot, hogy egyik Mexikóban játszik, másikuk Kanadában játszik, a harmadikuk pedig az Egyesült Államokban. Szóval Irán és Dél-Korea 3-3 ponttal, Irán 0 gólkülönbsége, Dél-Korea -1 gólkülönbsége, reménykedik benne, hogy nem lesz két csapat, amely jobban végez. Na most a mögöttük lévő csoport, az utolsóként záró csoportnak a helyzete lesz a legkomplikáltabb, a J-csoport. Viszont valamilyen szempontból jó a J-csoportban létezni, mert egészen pontosan tudják az ott pályára lévő csapatok, hogy milyen eredményt kell elérniük. Majd erről beszélgetünk, amikor odáig jutunk. A lényeg az, hogy még egyszer mondom, Kolumbiának 6 pontja van, Portugáliának 4 pontja van. Kolumbiának 1 pont is elég a csoport elsőséghez, Portugáliának ehhez nyernie kell. Egyébként abban a 9 csoportban, amelyben nem társházigazda játszott, mindig az a csapat nyert eddig, akit első helyen emeltek ki. Portugália esetleg lehet egy olyan gárda, amely nem. Ebben a pillanatban elindult a találkozó, és akkor gyorsan még mielőtt elkezdénk követni az eseményeket, fussuk végig az kezdőszállításukat. Tehát a kolumbiai csapat kapujában Vargas véd, 2 Arias van a csapatban. Az egyik Arias, Santiago Arias a jobb hátvéd, Sanchez, Lukumi és Machado a bal hátvéd, Puerta, Lerma és a másik Arias, egészen pontosan Jon Arias a középpályán, Rodriguez, Cordoba és Diaz a csatársorban. A portugáloknál Costa, Cancelo, Diaz, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandez, João Félix és Ronaldo. Azt hiszem, hogy a legfontosabb ebben a névsorban az, hogy Ronaldo ott van a kezdőcsapatban, és gondolom, Laci, hogy Ronaldo azért igyekezni fog, hogy ha már olyan jó szerepelt eddig a többi sztár a bajnokságon, miközben a kolumbiai próbálkozottak, és már rögtön éppen, hogy csak elmegy a portugálok kapuja fölött a labda. Szóval a többi sztár nagyon, nagyon jó szerepelt a csoportkörben, gondolok Hollandra, gondolok Messire, gondolok Kane-re. Azt hiszem, hogy Ronaldo is valannyi a hiú, hogy csipkedni fogja magát, hogy minél jobb teljesítmény nyújtson ezen a meccsen.
4: Vagy még Dembélé jut eszembe, aki beserálmas lőtt, fantasztikus, igen. Ronaldo 41 éves lesz, hihetetlen karrier van mögötte. de az igazi világbajnokság most fog kezdődni. Itt az első helyről dönt ez a mai mérkőzés, de hát a 32 között ott már egyenes kiesés van, ott már nem fog tudni mellé beszélni semmelyik csapat.
3: Lesen állítják meg a kolumbiaiaknak a támadását, egészen pontosan Santiago Arias volt az, aki lesre futott egyébként, mint említettem velünk párhuzamosan. A másik mérkőzésen Atlantában rendezik azt a találkozót, Kongói Demokratikus Köztársaság, Üzbegisztán. Hát, akik nem követték eddig a világbajnokság eseményeit, azok nyilván meglepődnek, hogy egy Kongói Demokratikus Köztársaság és Üzbegisztán mit keres a világbajnokságon. Ott voltak a legjobb 48 között, és egyikük akár még a legjobb 32 között is ott lehet. Hát lesznek furcsa párosítások a 32 között, majd akár erről is fogunk beszélgetni az éjszaka során, hiszen hosszú az éjszaka, mint nagyjából ma említettem, 4 órakor kezd zár az utolsó csoport, tehát azt jelenti, hogy hát 6 előtt 8-10 perccel fog kialakulni a teljes 32-es tábla, aztán majd a reggeli műsorban is elemezgetjük ezt a bizonyos 32-es táblát, úgyhogy hát nem tudom, hogy önök közül milyen élethelyzetben vannak azok, akik hallgatnak bennünket, buliból mennek hazafele, vagy esetleg éppen egy buliban vannak, vagy éppen vezetnek valahol Budapesten, esetleg mondjuk taxisofőrök, azok folyamatosan Budapesten belül vannak, de akik velünk lesznek a következő órákban, azok mindent megtudhatnak. Na most a portugálok adogatnak, a portugálok átjutnak már a kolumbiai térfélre, a közönség pedig fütyül. Egyébként a találkozó helyszíne Miami. Elmondtam már egy korábbi közvetítés során, hogy ez nem a Miami Beach-en található, ez nagyjából egy olyan 4 kilométerre van, arra mondjuk mérföldben mondják, de nagyjából 4 kilométerre van a Beach-től, Miami Beach-től. Miami nem egy szép város, sőt mondhatnám, hogy csúnya város, a Beach csodálatos. Viszont a stadion is csodálatos, ahol ezt a találkozót rendezik. Na hát ennyit el a helyszínről, a másik találkozó, mint említettem, Atlantában van, és a portugálok végezhetnek el szabadrugást bal oldalról. João Félix az, aki jobb lábbal fogja beívelni a szabadrugást, Bruno Fernandes, aki nem is beívelte, hanem gurította a labdát, tovább tette balra Vitinhának, Vitinhát azonban megszabadítják a labdától. A kolumbiai védők, Santiago Arias az, aki kijuttatta a labdát, aztán már az kolumbiai alapvonalon megy túl a játékszer, úgyhogy jöhetnek a kolumbiaiak kirúgással. Hát még egyszer mondom, nagyon-nagyon sok ismeretlenes egyenlet, az egészen biztos, hogy aki ezt a csoportot megnyeri, az, vagy aki ezt a mérkőzést megnyeri, az a csoportot is megnyeri, és a nagy valószínűség szerint Gánával fog találkozni, tehát igazából érdemes ezt a csoportot megnyerni, mert azért Gána ellen talán könnyebb játszani, mint mondjuk egy másik továbbjutó Horvátországgal szemben. Ugyanis a csoportnak a másodikja pedig Horvátországgal találkozik, és ahogy tovább jut, az követően Spanyolországgal, tehát ez kimondott egy nehéz ág. Ez a gánai ág, ez nem annyira komplikált, mert utána a Svájccal lehet játszani. Tehát aki ezt a csoportot megnyeri, az akár viszonylag könnyedén be tud sétálni a legjobb 8 közé is, úgyhogy emiatt is érdemes a csapatoknak csipkedni magukat. Hát most éppen a kolumbiai csipkedik magukat, ők döntetlennel csoport elsők lehetnek. Tehát még egyszer mondom, itt a csoport elsősének van tétje, majd a következő csoportnál érdekesebb lesz a szituáció, hogy ki szeretne második és ki szeretne harmadik lenni, ez természetesen függ ettől a mérkőzéstől is. Most egy nagy bedobást követtek el a kolumbiaiak, és ott pattog a labda portugál 16-oson belül. Jobban kezd egyébként a kolumbiai válogatott, aztán végül is sikerül a portugáloknak kivágni a labdát. Ronaldo volt csak elől, Ronaldo volt egyetlen, aki az ellenfél tér felén tartózkodott, aztán megszerezték a labdát a portugálok, majd az egyik kolumbiai játékosról megy az bedobásra, úgyhogy bedobásra jött a portugál válogatott, de még a saját tér feléről, úgyhogy onnan azért nehéz helyzeteket kialakítani. Egészen pontosan Nuno Mendes az, aki a kezébe veszi a labdát és hosszan dobja előre. Sikerült is azt megszereznie João Félixnek. João Félix a bal oldalon próbálkozott, a kolumbiaiak azonban lefülelték a kísérletet, és végül is a kolumbiaiak jöhetnek bedobással. Egészen pontosan Santiago Arias az, aki elvégezheti a bedobást. Papíron ő a jobb oldali védője a kolumbiai válogatottnak. Hogyha mind a két csapat 4 védőben játszik, akkor Arias fog a jobb oldalon játszani, majd természetesen néhány percet követően majd kialakul az, hogy milyen hadrendben játszanak a csapatok, milyen felállás szerint vannak a csapatok. Az biztosnak tűnik, hogy Ruben Dias, illetve Veiga a két belső védője a portugál válogatottnak, most azonban João Félix révén bal oldalra jönnek a portugálok, egy átívelés a hosszú sarokra, azonban a hosszú oldalra, hosszú oldalon azonban nem tudta Neto megszerezni a labdát, sőt Neto igazából fejelni szeretett volna, ahhoz viszont magas volt ez a labda, bár lehet, hogy Neto rosszul ugrott fel, de ez egy másik történet. A hetedik percnek a végénél tartunk. Kolumbiaiak talán kicsikét többet birtokolták eddig a labdát. Még egyszer mondom, Kolumbia megnyerte mindkét mérkőzését, de ez egy méretetlen gyenge csoport, tehát Üzbegisztánnal és Kongóval. Jó, hát rengeteg gyenge csoportot láthattunk. Most a Kolumbiaiak próbálkoznak, Córdoba tette balra a labdát, majd egy baloldalról érkező lövés Rodriguez-től, amely azonban legalább 8-10 méterrel a baloldali, a kapunak a bal oldala mellett ment el, úgyhogy igazából veszélyt nem okozott. Posta is igazából csak szemmel követte az eseményeket, Rodriguez rövését követően, így aztán továbbra is 0-0-ra áll a mérkődés, ezúttal pedig már jönnek a portugálok. A portugálok most közelítenek a kolumbiai 16-os irányába. Bruno Fernandes tette jobbra ki a labdát, jobb oldalról lehet beívelni, Ronaldo a 11-es pontnál van, és rajta kívül még három portugál játékos van a 16-oson belül. Nem sikerült beívelni, vagy talán egy kicsikét más megoldásra gondolkoztak a portugálok. Aztán ennél rosszabb megoldást már elképzelni sem lehet. Rubin Neves volt az, aki próbálta lyukra futtatni valamelyik társát jobb oldalon, csak éppen ott társa nem volt. Ez pedig azt jelenti, hogy kirúgással jöhet a kolumbiai válogatott, mit látott Kovács László az első, hát 8,5 percben.
4: Én is úgy gondolom, hogy Kolumbia kezdte jobban a mérkőzést, sokkal több veszélyes helyzetet alakít ki a 16-os körül, a úgynevezett utolsó passzos szituációk, Diaz többször rá is tudott fordulni a védőjére, kijátszotta, az előbb volt egy sebeadás elővés a kolumbiaiak részéről egy jó helyzetből, a portugálok egyelőre keresik még a játékukat.
3: Most viszont a labdát legalább megtalálták, úgyhogy a portugálok ívelik azt a balraszt a labdát. Nagyon szép labdalevételt láttunk Nuno Mendes-től. Nuno Mendes kicsit megelőzte a társait, most aztán érkeznek a társa középen, Nuno Mendes pedig kiharcol. Ő szerinte egy szögletrugás, de szerintem a játékvezető kirugást fog ítélni, és ettől Nuno Mendes meglehetősen szomorúvá vált. Egyébként, mint említettem, ezt a találkozót Miami-ban rendezik, ugyebár Miami Magyarország mögött van 6 órával, tehát ki kell vonni 6 órát a jelenlegi 3/4-2 előtti 5 percből, hát ez nem lesz így könnyű hirtelen, azt jelenti, hogy 3/4-8 lesz 5 perc múlva Miami-ban, vagyis már ott is esti mérkőzést vívnak. Kolumbiaiak hátatették a labdát Vargas kapusnak, Vargas kiteszi jobb oldalra, Machado irányába, a két belső védő adogat egy kicsit, aztán most már sikerül eljutni a félpályáig Luis Diaz révén. Luis Diaznak nagyon-nagyon jó szezonja volt, berobbant a Bundesligába, nagyon jó teljesítette a Bayern Münchenben, ugyanazt várják nyilván a kolumbiaiak tőle, itt a világbajnokság további részében, amit a franciák várnak a másik Bayern játékostól, Olizétől, aki szintén erőssége válogatottjának, hát azért mondjuk kolumbiai és a francia válogatott közt van némi különbség. Minden esetre az biztos, hogy Luis Diaz egy erőssége a kolumbiai válogatottnak, miközben, ha jól látom, gól esett a másik oldalon, így van, Üzbegisztán a 11. percben megszerezte a vezetést, vagyis 1-0 arányban vezet Üzbegisztán Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. Ez az a csapat, amely korábban Zaire néven szerepelt, utoljára 1974-ben Zaire néven verette agyon magát. Üzbegisztán akkor meg még nem volt önálló állam, hiszen akkor még jócskán a Szovjetuniónak a része volt. Az biztos, hogy most Üzbegisztán vezetés szerzett a találkozó 11. percében, és nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy kongóiaknak csipkelni kell magukat. Egyébként Eldor Somurodov volt az, akinek a lövése a kapus mellett bepattant. Ennek köszönhetően vezet 1-0 arányban Üzbegisztán. Na hát alakulnak itt az események, akkor egy picit rá is pillantok a tabellára, de csak a portugál lövést követően, ugyanis egy portugál ágyúzás, nagyjából egy olyan 26-27 méterről, azonban elment a kapu jobb oldala mellett. Nos, hát Üzbegisztán, hogyha így maradna, akkor 3 pontos lenne, jelenleg Kolumbiának van ugye 6 pontja, Portugálnak van 4 pontja. Üzbegisztán 3 pont lenne, de akkor picit nézzünk rá üzbégeknek a gólkülönbségére is. Ők ugye 2 góllal kaptak ki Kolumbiától, illetve 5 góllal Portugáliától, tehát nekik igazából semmilyen esélyük nincsen. Üzbegisztán 0 pontos ugyebár. Azért nem mondom, hogy már kiesett, bár mondhatnám azt is, hogy ő kiesett, mert hogyha győzni tudna a mai találkozón, akkor meg tudná még szerezni a csoportnak a 3. helyét. De miután, mint említettem korábban, hogy azon 2 csoport 3., amelyek a legrosszabbak jelenleg, Irán 0-as gólkülönbséggel, Dél-Korea mínusz 1-es gólkülönbséggel áll, úgyhogy Üzbegisztánnak gólokkal kellene vernie a Kongói Demokratikus Köztársaságot, hogyha szeretne tovább jutni. Ja, persze azért nagy gólkülönbségű győzelmek tudtak itt születni az utolsó fordulóban, meg voltak meglepetések is, meg szerintem volt egy-két megegyezéses eredmény is, de ez csak a saját véleményem. A megegyezés persze úgy kell érteni nyilván, hogy olyan eredmény született, amely mindkét csapatnak jó volt. De szerintem ilyen lesz majd a következő forduló, vagy a következő csoportban is, de most nézzük, hogy mit csinálnak a kolumbiaiak. Santiago Arias tette tovább a labdát, aztán visszakerül a belső védők egyikéhez, aki most előre tör, méghozzá öles léptekkel Sanchez. Aztán Sanchez-ről kikerül a labda bal oldalra, adogatnak a kolumbiaiak a portugál 16-os előtt. Most átkerül a labda jobbra, a már többször említett Santiago Arias-hoz. Ő jobb oldalról jobb lába próbálta beívelni a labdát, azonban belelépett egyik portugál játékos, úgyhogy ismételten próbálkozhat, ezúttal nem beível, hanem gurít. Puerto az, aki lopja a távolságot, majd meglövi, nagyjából egy olyan 22-23 méterről, azonban ez egy felejthető lövés volt, úgyhogy marad a 0-0, a Kolumbia-Portugália találkozón, a másik mérkőzésen pedig Üzbegisztán 1-0 arányban vezet Kongó ellen. Talán kicsit meglepő, hogy a portugálok, mint hogyha olyan enerváltan kezdenik ezt a mérkőzést, nem?
4: Önmagukhoz képest gyengében játszanak valóban, de Kolumbia eddig uralja a mérkőzést. Tudjuk, hogy az első 2 meccsét megnyerte, de Portugáliában azért sok nemzetközi sztár van. Hát előbb-utóbb biztos meg fogják találni a saját játékukat.
3: Még egyszer mondom, ha a Kolumbia nem kapna ki ezen a meccsen, akkor Gánával játszhatna, és ha ott tovább jutna, utána Svájccal. Tehát akár 8 közé is bemerte Kolumbia. Nem is emlékszem, azt hiszem 90-ben volt az, igen, amikor a legjobb 16 közé jutott be Kolumbia, és Kamerun ütötte ki, az is egy érdekes és sokáig emlékezetes 8-at döntő volt az 1990-es világbajnokságon. Kamerun akkor bement a 8 közé, és csak Anglia tudta megállítani, akkor azt hittük, hogy az afrikai futballal számolni kell, azt azóta eltelt most már 36 év, és igazából olyan komoly nagy dobás csak Marokkónak volt az elmúlt világbajnokságok során. Na, a portugálok jobbról próbálkoznak, Neto, most ők adogatják körbe a kolumbiai kaput, a közönség pedig fütyül, ami érthető, mert a nézőtéren nagyon-nagyon sokan vannak kolumbiai mezben, sárgában, és nagy valószínűsége óriási fölényben vannak a nézőtéren a kolumbiai nép, természetesen ennek sok hatása nincs a pályára, minden esetre nyilvánvalóan a rendezők szempontjából nem mindegy, hogy egy csapat, amely esetleg bejut a legjobb 32 közé, az mekkora szurkoló táborra rendelkezik, a kolumbiaiak pedig lelkesen fütyülnek, a portugáliak pedig nem túl nagy elánnal, de adogatják a labdát. Most egy beívelés az ötösön belülre, kifejeli ott egyik kolumbiai játékos, ha jól látom, Santiago Arias volt, aztán birtokba veszi azt Ion Arias. A két Arias játszott össze, majd egy előre vágott labda, a portugálok megszerzik, és ott tartják a kolumbiai térfélen. Vitinha tette középre a labdát, Vitinha labdáját követően azonban a kolumbiaiak szerzik meg azt, és a kolumbiaiak már három emberrel támadnak, a portugáloknak kicsikét rendezetlen a védelmük, a kolumbiaiak most törnek be a 16-oson belőle, egy hatalmas lövés Cordobától és egy hatalmas védés Costától, vagyis meg volt az első komolyabb helyzet a mérkőzésen, aztán ismételtett volna Luis Diaz, az ő lövése már nem volt annyira jó, mint Cordobáé. Cordoba lövését követően Costán nagyot kellett védenie, azonban ezt a feladatát ellátta a portugálok kapusa. Jobbról, jobb lábbal célozta meg a kaput. Kapu közepébe ment igazából a szögből leadott lövés, de azért nagyot kellett újtózkodni a Costának, a kipattanóra pedig érkezett Luis Diaz, nem mögé jött a labda, úgyhogy ezért nem tudott azonnal reagálni a labdára, viszont szöglettel jöhet a kolumbiai válogatott a 17. perc végén. Egy kis szöglet, bal oldalra elvégzett kis szöglet, a 16-os sarkától egy beívelés, amely után Costának kell kiütni a labdát. Kiütötte egészen a térfék közepéig, a kolumbiaiak, volt benne önbizalom, vagy volt a játékosban önbizalom nagyjából, olyan 38-40 méterről célozta meg a kapuját a portugáloknak Sánchez, de már volt egy síp szó. Úgyhogy jöttek a portugálok szabadrugással a találkozó 18. percében, vagyis eddig Costának már volt dolga, a Vargasnak, ha jól emlékszem, még nem volt dolga, vagyis tényleg egy kicsikét enerváltabbak a portugálok, és kicsikét lelkesebbek, és kicsikét aktívabbak a kolumbiaiak, megmondom őszintén, amikor ennek a csoportnak a sorsolása véglegessé vált, azért úgy gondolta, hogy Portugália maga biztosan nyeri ezt a csoportot. Hát ezt természetesen még megteheti. Igazából a magabiztos győzelem az már valószínűleg nem fog megvalósulni, a csoport elsőség az még megvalósulhat. Említettem már, hogy eddig 10 csoport zárult, és ha leszámítjuk azt a 3 csoportot, ahol házigazda van, amelynek ugye már nem lenne feltétlenül az első kalapban a helye. A többi helyen az első kalapban lévő csapat nyerte meg a csoportot, és egyébként majd az utolsóként záró csoportot is Argentína fogja megnyerni, amely az első számú kiemelt volt. Érdekes egyébként, egy picike irányítás azért volt a sorsolásban, úgy hozták össze a csapatokat, hogy Spanyolország, Franciaország, Anglia, illetve Argentína csak a legjobb 4 között találkozhasson, tehát egy kicsit volt egy ilyen teniszes kiemelése emlékeztető dolog, de hát Anglia helyzet azért érdekes, mert ő Brazíliával kerül egy ágra, és azért ott lesz egy kis harc majd ott az a bizonyos angol-brazil ágon, de természetesen ezt még azért csekkolom, de igen, így van, tehát Anglia a legjobb 8 között találkozhat Brazíliával, tehát ennél pikánsabb lesz az, hogy Németország és Franciaország véletlenül már a legjobb 16 között találkozik, illetve hát egy ágon vannak, kérdés az, hogy mind a ketten eljutnak ki a legjobb 16-ig, de nyilvánvalóan mind Németországnak, Paraguay ellen, mind Franciaországnak, Svédország ellen ez sikerülni fog. Aztán annak a továbbjutója azért viszonylag könnyű helyzetben van, mert ott Dél-Afrika, Kanada, Hollandia, Marokkóból kap majd ellenfel. De hát ennyien ezt haladjunk előre, nézzük, hogy mit csinálnak a portugálok a találkozó 20. percében. João Félix próbálkozott a bal oldalról, Ronaldo természetesen a 16-oson belül van. Bruno Fernandes, aki bepróbálja juttatni a labdát. Nem is tudom, hogy Ronaldo egyébként eddig 20 perc során találkozott-e már a labdával. Igen, az ősz helyzete azért nagyon érdekes, tehát fantasztikus, amit csinál, 41 évesen itt van vezéregyéniség, nem tudom, hogy nem gátolja egy kicsikét a portugáloknak a játékát, nem telepszik-e rá egy kicsit a portugál válogatottra, bár annál bizonyos szabadrugás gólnál, amit előzékenyen átengedett társának, ott egy nagyon komoly emberi értéket mutatott, ugye mindenki azt hitte, hogy Ronaldo fog elvégezni a szabadrugást, és átengedte a társának, aki másik lábbal végezte el, és ezzel jól átverte mind a sorfalat, mind a kapust. Ismételten jönnek a portugálok, egy lyukrafuttatási lehetőség, João Félix próbálta saját magát szöktetni, azonban résen volt Vargas kapus, és Vargasnak most már találkoznia kell a labdával, eltelt több mint 20 perc, de igazából védésről itt nem volt szó, viszont vetődve ölelte magához a labdát, tehát azért valamicskebb sportmozgást végeznie kellett Vargasnak. Costának már volt egy nagyobb, meg egy közepesebb védése, és most ismételten a portugálok próbálkoznak. Lerma tette a labdát balra, bal oldalon alakul ki a kolumbiai támadása, most átkér a labda a jobb oldalra, egy lövés, és egy hatalmasat kell védenie a visszafutó, lehet, hogy Ronald, nem Ronaldonak, de hogy is, a visszafutó Ruben Neves volt az, aki a kapuba tartó labdát kivágta, mert egyébként a labda elment poszta mellett, úgyhogy feliratjuk tulajdonképpen a második kolumbiai helyzetet is. Most Sánchez próbálkozik a jobb oldalon, kicsikét túltöltik ezúttal a jobb oldalt a kolumbiaiak, hiszen Rodriguez is itt van jobb oldalon, négyen helyezkednek itt a jobb oldalon, aztán Portugál mégiscsak megszerzik tőlük a labdát, egészen furcsa tisztelt köröket követően Vitinha tette már tovább a társának, majd egy hosszú indítás a jobb oldalon, de résen van Vargas kapus, viszont nem merte megfogni a labdát, hanem bal lábbal kirúgta a játéktéren kívülre, és már a portugálok ezt ézzel, bedobással játékba is hozták. Kolumbiai térfél közepén Ronaldo a labdával 30 méter a kaputól, Ronaldóval szemben szabálytalankodott Jon Arias, és szabadrugásra jöhetnek a portugálok. Hát kicsit van talán csak messzebb, mint az a bizonyos szituáció az előző mérkőzésen, amikor Üzbegisztán ellen szerezte ezt a bizonyos szabadrugás gólt Portugália, amiről már beszéltem. Úgyhogy most a portugálok veszélyeztethetnek szabadrugásból. Egyébként Jon Arias volt, aki néhány perccel ezelőtt, talán kettővel ezelőtt Costa mellett elrúgta a labdát. A berúgbanó játékosnak, berúgbanó portugál játékosnak kellett tisztázni. A portugálok pedig most éppen felállnak szabadrugáshoz. Négyen is ott vannak a labda mögött. Meglepődnék, hogyha egy világbajnokságon azért kétszer is átengedné Ronaldo a szabadrugásnak a jogát, de úgy tűnik, hogy átengedi. Mindesetre most még hárman mindig ott vannak. A 16-os vonalánál helyezkednek a védők. Ronaldo kiméri a távolságot, Bruno Fernandes is ott van, illetve Neto. De azt hiszem, hogy ez Ronaldo-é lesz. 30 méter, Ronaldo megrövi, egészen pontosan középre ment a labda. Vargas pedig maga biztosan hárította, nem pattant ki róla. Hát ez arra volt jó, hogy Ronaldo jelezze, hogy ő is a pályán van, és Vargas is jelezte, hogy ő is a pályán van. Gólt nem eredményezett a 24. percben ez a támadás, továbbra is 0-0 a Kolumbia-Portugália mérkőzés. A portugálok Luis Diaz révén próbálkoznak a bal oldalon, hát Diaznak azért jobb társai vannak a klub csapatában. Most át kell a labda a jobb oldalra Jon Ariashoz. Jon Ariastól megszerzi a labdát a másik 11-es João Félix. Egyébként érdekes, hogy ugye Ronaldo Messi számát egészen pontosan tudja mindenki, hogy 7-es, CR7. Luis Diaz is ugyanezzel a Messi számmal játszik a kolumbiai válogatottban, tehát hát nem mondom, hogy Ronaldo szintű futballista, de mondjuk a kolumbiaiak legjobbja is a 7-es, mert ezt választotta magának is. Véget ért a találkozók az első negyede. Szünet, reklámszünet, átbeszélhetik a dolgokat, időkérés, mindenki nevezze úgy, ahogy akarja, de egyébként, mint említettem, Miami-ban nagyjából most lesz 8 óra, 5 perc van 8, ilyenkor még akár tényleg a frissítés, az ivás, a vízfogyasztás is előtérbe kerülhet, de hát milyen volt a találkozó első negyede, Laci?
4: Kolumbia sokkal jobban kezdte a mérkőzést. A portugálok nem nagyon találják az ellenszerét a kolumbiai játékának. Két helyzetet is kialakított már Kolumbia. Az előbb nagyon eltolódott a portugál védekezés. A portugálok balhátvédje mögött kerültek helyzetbe a kolumbiaiak, és a gólvonalról tisztázott Neves. Óriási lehetőség volt. Nagyon szép támadás. A kolumbiaiak a mezőnybe is gyorsan, fürgén játszanak, szépen passzolnak, ami eddig a portugálokra volt jellemző. De a mai mérkőzésen ezt eddig nem tudták felszínre hozni. Ronaldót nem nagyon tudják megtalálni a játékkal, és ha ez így folytatódik ebbe a mederbe, ha már láttuk, hogy ugye időkérések vannak most a futballban 4/4, sokszor megváltozik a játékkép egy ilyen időkérés után, hát ebbe bízhatnak a portugálok, mert ha ugyanebbe a mederbe zajlik a mérkőzés, akkor sokkal közelebb áll Kolumbia ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, és az nem érdemtelenül lenne az eddig látottak alapján.
3: Igen, hát rossz indulatúan lehetne mondani, hogy esetleg számogat Portugál, de még egyszer mondom, itt ebben a csoportban érdemes csoport elsőnek lenni, mert Gána vár a csoport elsőre, és ezt követően Svájc is egy csoport harmadik. az egyik leggyengébb csoport, ha még nem tudjuk még egyébként, hogy melyik csapatról van szó, szóval annak a találkozónak a győztese lesz a legjobb 16 között, tehát erről az ágról viszonylag egyszerűen be lehet jutni a legjobb 8 közé, hát arra emlékezhetünk például, hogy Portugália hogy elbánt Svájcra a legutóbbi világbajnokságon, hogy innen viszonylag egyszerűbb a helyzet, a másik ágról azért komplikáltabb, hiszen ott Horvátország vár, tehát a csoport másodikra Horvátország vár. Mondjuk egy horvát-portugál szívesen megnéznék a 32 között, annak lenne bukéja.
4: Igen, és közben mutatták a nézőtéren Valderrámát, aki a kolumbiaiak legendája, ugye szakértőként dolgozik most a világbajnokságon, óriási futballista volt. A Kolumbiában tudjuk, hogy mennyire szeretik a futballt, hogy micsoda rajongás veszi körül. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tud eljutni az idei világbajnokságon Kolumbia.
3: Igen, azt hiszem, hogyha valaki a kolumbiai futball múltjába vágyik, akkor Valderrama és Higuita kapus az a két játékos, aki azonnal eszébe jut, és aki már látta 90-es VB-t, az emlékezhet rá, hogy Higuita mekkora őrületes hibát követett el, amikor az akkor 40 év fölött lévő kameruni játékos
4: Roger Milla
3: ugye elvette tőle a labdát, és ezzel ütötte ki Kamerun Kolumbiát a legjobb 16 között 1990-ben. Az is egy ikonikus mérkőzés volt, egyébként nem sokat fordult elő azt megelőző, hogy legjobb 16 között Kolumbia, illetve Kamerun szintű csapat találkozón. Szóval Higuita volt ott a nagy vesztese annak a találkozónak, is közben véget ért az időkérés, átbeszélték a csapatok a dolgokat, Ronaldo pedig elveszíti a labdát a saját tér felén, aztán próbál támadni, majd mutogat a társainak, hogy kicsikét tolják följebb a védekező vonalat. Igen, a 16-osuk előtt van az első vonaluk a portugáloknak, és a saját tér felük közepén próbálják megszűrni a kolumbiai támadásokat. Ronaldo az egyetlen, aki a középkörben tartózkodik, ő természetesen próbál labdát csenni. Most hátra kerül egészen a kolumbiai kapushoz, Vargashoz a labda, aki kigurítja balra, Ronaldo próbálja zavarni a kolumbiaiakat. Lerma teszi tovább a labdát jobbra, átuladogatnak a kolumbiaiak, majd Rodriguez megnyújtja a bal oldalra, érdekes, hogy a bal oldalon egészen szabadon tudta átvenni a labdát Machado keres magának társat, Jon Arias személyében talál is, aztán ismételten visszakapja Machado, Lerma nagyjából 32-33 méterre a portugál 16-os, most már közelebb kerülnek, Santiago Arias ezúttal a jobb oldalon, João Félix vele szemben, nem beadás volt, hanem gurítás, a portugálok pedig lefülelték ezt a bizonyos átadást, majd hátra kerül a labda Vargashoz. Még egyszer mondom, a döntetlen Kolumbia csoport elsőségét jelentené, és igazából a csoport elsőségének értéke van, tehát Kolumbiának itt még nem kell kapkodnia neki, döntetlennel ugyanaz az eredmény, hogyha csoport elsőség megszületik, ami győzelemmel születne, míg a portugáloknak ehhez győzni kellene, rengeteg idő van még hátra, hiszen még csak a 30. percnél tartunk a mérkőzésen, vagyis még legalább a kétharmad hátra van a találkozónak, a kolumbiaiak adogattak, a portugálok pedig folyamatosan embert fognak, és próbálják elzárni a kapu irányába vezető utat. Ezúttal Veigának sikerült elzárni az utat Rodriguez elől, Rodriguez pedig kicsikét perel az asszisztenssel. Általában azért ritkán szokott előfordulni, hogy igaza van egy játékosnak, hogyha az asszisztenssel perel. Egy nagyon furcsa megoldás volt, de pattogott a labda, egy jópofa harcot folytatott egymással Veiga, illetve Rodriguez, és sokáig nem is ért egyikük se a labdához, úgyhogy sokáig el kellett gondolkozni a játékvezetőnek, hogy tulajdonképpen korábban kiért hozzá, aztán végül mégiscsak a kolumbiaiak jönnek egy jobb oldali szögletrugással, vagyis Rodriguez megnyugodhat, aztán mégsem lesz szögletrugás. Valószínűleg ez volt az eset, amikor a videószobából rászóltak a játékvezetőre, hogy rosszul döntött. Nagyon érdekes volt, még egyszer mondom, a szituáció, hiszen két játékos táncolt a labda környékén, egyikük sem ért hozzá, és ezt visszanézték a videószobában. Egyébként jött az igazság, tehát ilyen szempontból nincsen gond. játékvezető pedig elmagyarázza, hogy egészen picit hozzáért valamelyik játékos, itt pedig a portugálok próbálkoznak, de a játékvezető asszisztense már jelzi a lest. Ronaldo volt az, aki megkapta a labdát, de lesről kapta meg a labdát. Egyértelmű volt a les, és én örülök, hogyha a régi szabályoknak megfelelően ilyenkor megállítják a támadást, és nem viszik végig. Ha teljesen egyértelmű, hogy lesen van egy játékos, akkor tényleg fölösleges, esetleges sérülést kockáztatni azzal, hogy a játékvezető tovább engedi a támadást. Úgyhogy szabadrugással jöhettek a kolumbiaiak a találkozó 32. percében, a másik mérkőzésen pedig 1-0 arányban vezet a Kongói Demokratikus Köztársaság. Most pedig jönnek a portugálok jobb oldalra, bocsánat, Üzbegisztán vezet a másik találkozón. Ilyenkor 2 óra után már az ember néha összecseréli a kevésbé ismert csapatokat, szóval Üzbegisztán vezet, és Üzbegisztán győzelemmel 3. lenne a csoportjában, de ahhoz, hogy ő 3. tovább menjen, ahhoz őrült nagy gólkülönbséggel kellene nyernie, hiszen Üzbegisztán nagyon kivégezte az előző körben. Portugália 5-0 lett az a mérkőzés.